0: közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kocsis Máté árulónak nevezte, Bige László mesztcserélő milliárdosnak tartja Váberer Györgyöt, aki az elmúlt hetekben élesen bírálta a leköszönő kormányt. Az üzletember állítja, soha nem volt fideszes, a hazaárulást pedig sokkal inkább az orosz érdekek kiszolgálásában látja. A stúdióban Váberer György.
2: Vannak itt erős mondatok, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok, és üdvözlöm a nézőket is.
2: Engem őszintén szóval meglepett a kiállás Orbán Viktor politikájával szemben itt a végén, mert hogy szerintem nem csak én voltam ezzel így, úgy tűnt, mintha ön lenne Orbán Viktor egyik erős gazdasági embere az elmúlt évtizedben, majdnem évtizedekben.
3: Ilyen soha nem volt. Én körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt egy miniszterelnöki megbízást elfogadtam azért, hogy a nemzetközi fuvarozóknak az érdekérvényesítő képessége miatt a magyar fuvarosoknak a versenyképességét tudjuk javítani. És erre az MKF-vel, a Fuvarozók Egyesületével készítettünk egy kormányprogramot, egy 15 pontból álló programot. Ez volt a feladatom. Ez át is ment a kormányon. És egyébként ez egy nagyon-nagyon szerencsés program volt. Nagyon jól ment akkor a nemzetközi fuvarozóknak.
2: De azért ne legyen ennyire szerény, hát az öné volt az első cég 2013-ban, amelyik a kormány stratégiai partnere lehetett a magyar cégek közül.
3: Inkább úgy fogalmaznék, hogy az én cégem az 1994-től kezdődik az én pályafutásom. Tehát annak semmi köze nem volt ahhoz, hogy ez egy politikai kapcsolata legyen. Tehát, és egy olyan céget privatizáltam, amit háromszor meghirdettek a nemzetközi tenderem, és mi harmadjára a barátaimmal összefogva nyertük meg ezt a pályázatot. Tehát, hogy ebből stratégiai partner, igen, mert hittem benne, hogy ez az új kormány a Fidesz esetében, hogy nagyon, nagyon fókuszba helyezi a magyar vállalkozókat, és ezeket fogja segíteni.
2: Ez volt az ígéret.
3: Ez volt az ígéret. De ebből az ígéretből végül nem lett semmi. Az elején még volt. Tehát olyanokat csináltunk például, mondok egy példát, ugye mindig az volt, hogy Magyarországon olcsó az üzemanyag. Nem volt olcsóbb, sőt, drágább volt. A nemzetközi fuvarozók az inkább Ausztriába tankoltak. De ez csak ilyen 10-15 forint miatt volt, és akkor az első ilyen lépésünk az volt, hogy elértük, hogy egy kereskedelmi gázolajat vezessünk be. Tehát 15 forintot visszaigényelhettünk ezen a címen, holott a költségvetésbe pedig literenként több mint 200 forint folyt be. Tehát ez tulajdonképpen előnyös volt a vállalkozásoknak is, de a költségvetés szempontjából 100 milliárdos hasznot hozott.
2: De azért volt itt más is, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöksége, a Rába igazgatósága, 2020-tól a Tokaj Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztosi pozíció, a Tokaj-Borvidék Fejlesztési Tanács társelnöki pozíciója, Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, jelenleg is a vezetőség tagja, 2023 áprilisától a MÁV ZRT igazgatósági tagsága. Szóval, hogy azért ezek mind-mind valamilyen módon mégiscsak a valahanyadik Orbán kormányhoz kötődtek.
3: Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy én úgy kerültem a politikával kapcsolatba, hogy nem politikailag, hanem pragmatikusan. Tehát gyakorlati szempontból.
2: De ők is így látták önt vajon? De nem gondolták azt, hogy a Váberer Gyuri az a mi emberünk?
3: Azt nem tudom, hogy ők hogy gondolták, de ugye volt egy ilyen vádaskodás is, hogy én soha nem kaptam semmilyen állami támogatást. Én soha nem léptem be semmilyen pártba. Nekem egyetlen egy dolgom volt, hogy hol tudok segíteni.
2: Nem kapott soha állami támogatást?
3: Soha.
2: Ez a kiemelt partnerség, amiről beszéltünk az elején, semmit, az sem
3: nem,
2: járt
3: semmire? Semmit nem jelentett. Semmit nem jelentett. Annyit lehetett, hogy a könnyebben került az ember egy miniszternél egy olyan helyzetbe, hogy fogadta. Ennyit jelentett. Mi semmit nem kaptunk.
2: Nem is kért?
3: Nem.
2: Van egy legenda, majd most igazolja, hogy joggal vagy nem, hogy amikor túl jól kezdett el menni sok minden, akkor hirtelen megjelentek a NER-hez köthető figurák ön körül, hogy akkor ezt mi kérjük. És ugyan fizettek, de adnia kellett.
3: Hát akkor ez nagyon jó, hogy ezt föltette Egon ezt a kérdést, mert nem volt ilyen. Tehát én 2016-ban eladtam, kiszálltam a Waberer Internationalből.
2: De nem ki akart szállni?
3: Nekem volt egy tulajdonostársam, egy angliai kockázati tőkebefektető, egy Mid Europa Partners nevezetű cég, ketten voltunk. Kétféleképpen láttuk a jövőt, és ott el kellett dönteni, hogy kié lesz a továbbiakban a cég. És ez egy texasutos megoldása, az egyik mondja az árat, a másik meg eldönti, hogy azon az áron elad, vagy vesz. És így került át a Mid Európához 2016-ban. Tehát semmi köze ennek a legendának a valósághoz. Tehát én az angoloknak adtam el a cégemet.
2: Most azt mondta, ez a Telexnek adott április 10-i interjújában hangzott el, és nagyon nagyot ment, hogy a Fidesz felső vezetését árulónak tartja. Miért?
3: Mert elárulták azokat, amiket hirdettek. Tehát ez nem így indult, ez az egész fideszes politizálás. Csak nézzük meg Orbán Viktornak a dolgait, hogy egy liberális emberből lett egy illiberális ember.
2: Erre nem válasz, hogy változunk?
3: Változunk? 180 fokkal? Azért ez egy kicsit furcsa lenne. Akkor, hát akkor lehet, hogy én is változom. De, vagy én meg maradtam az eredetibe. Tehát én azokat vártam volna Fidesz, hogy azt hajtja végre. De ez a legutolsó dolog, itt ugye az utolsó évben ez a választási kampány, ez minden határt átlépett. Tehát ebből az egész keresztény dologból ebből egy politikai terméket csináltak. Tehát itt mindenki az Istenre hivatkozik, amikor lopnak, csalnak és hazudnak folyamatosan.
2: Géphodor Gábor hosszú évekkel ezelőtt, hát lehet, hogy az már egy évtizede is volt, mondta, hogy a polgári Magyarország egy politikai termék. És ennyi csupán.
3: Hát de azt szeretnénk, és ebben most bízom, hogy a mostani egy jó politikai terméket fog tudni csinálni.
2: Miben csalódott elsősorban?
3: Hát mindenben. Tehát tulajdonképpen, amikor megszüntették a versenyhelyzetet a gazdaságban, hát ez tönkretesz minden gazdaságot. Bevezették ezeket az olyan szabályozási rendszereket, ami régen a szocializmusban volt. Olyan embereket tettek pozícióba, akik teljesen alkalmatlanok voltak a pozíciójuk betöltésére.
2: De hát ön ezt végignézte az elmúlt 16 évben, nem bádolom azzal, hogy miért nem szólt akkor, ekkor, meg amakkor, hanem érteni szeretném, hogy csordult el, vagy túl a pohár.
3: Hát ő jobban látszotta, mint én. Ön nap, mint nap ezzel foglalkozik. Tehát ez a kérdés, ezt inkább visszatenném. Tehát nyilván én ezt nagyon régóta látom. Csak ahhoz, hogy ezt mikor lehet megváltoztatni ezt a rendszert, mikor jön a rendszerváltás ideje, az arra egyedül most volt esély, úgy láttam, amikor a Tisza párt előkerült.
2: Miért az utolsó pillanatban állt csak ki?
3: Hát mi lettem volna? Mártír? Tulajdonképpen én nekem arra kellett idézíteni, hallgatom az egyenes beszédet, az összes politikai elemzőt, aki elmondja, hogy az utolsó két hétben fogják eldönteni a bizonytalanok, hogy kire fognak szavazni. Tehát nekem ez az utolsó két hetet kellett belőnöm arra, hogy én mikor szólalok meg. És az első videón posztot, amit kitettem, vagy 8 nappal a választás előtt, abban az volt, hogy el kell dönteni. Arra ambicionáltam mindenkit, hogy menjen el szavazni, és dönts el, hogy az Európai Unióban szeretnénk maradni, vagy az Oroszország irányába megyünk.
2: Úgy gondolta, hogy ennyi a választási lehetőségünk? Ennyire vagylagos lett?
3: Hogyha le akarom egyszerűsíteni, és azt akarom, hogy ez 30 másodpercben beleférjen, és ezt értse meg mindenki, akkor ilyen egyszerű.
2: Azt mondta Orbán Viktor ugyanaz nap, amikor a Telexben bement. Itt az ATV-ben mondta, hogy önnél baj van a toronyban. Meg hogy a Tokai borért felelős kormánybiztosként a borfogyasztás ellen kampányolt. Hát akkor milyen ember lehet tette fel a kérdést, és aztán ott hagyta, mert költői kérdés volt. Hát, erre mit válaszol?
3: Kezdjük a toronnyal. Hát úgy gondolom, hogy torony magasan nyert a Tisza. Tehát ezt üzenem Orbán Viktornak. A másik, hogy az egyetemnek nem az a dolga, hogy a borfogyasztást reklámozza. A tokai bort azt ledegradálták a legalsó szintre. Gyakorlatilag 1000 forintért lehet kapni. A tokai bort sokkal feljebb kell pozícionálni. Tehát ott egy minőséget kell. Én a minőséget is, az egyetem és a kuratőrium a minőséget képviseljük. Tehát elhagyjuk azt a régi rendszert, ami a szocializmusban volt, hogy vagonszámra ment a Szovjetunióba az olcsó bort, és ezt követtük a mai napig, vagy pedig készítünk egy minőségi terméket, és azt abból legyen kevés, és nagyon sok. De egyébként maga a borfogyasztásnak a kultúrája ellen senkinek semmilyen kifogása nincsen. A mennyiség ellen van kifogása. Tehát amit a Zaher hirdet, hogy állj meg 2 pohárnál. Mi is ezt tudjuk mondani.
2: Jó, ezt a részét engedjük el, hogyha önt árulózzák, akkor erről mit gondol? Mert ugye árulózzák, hát ez teljesen nyilvánvaló. És nekem erről jutott eszembe az előbb az a kérdés, hogy nem gondolták-e azt, hogy ön az övék? Tehát, hogy Waberer az hozzánk tartozik, az a mi emberünk.
3: De ilyen nincsen, hogy kié. Tehát, hogyha egy ember meg tud változni 180 fokkal, miért gondolná, hogy mindenki vele változik 180 fokkal? Vagy elmondtam,
2: én hát soha... Ezt látta a környezetében, nem?
3: Nekem nagyon-nagyon ritkán volt az utolsó 4 évben, én a miniszterelnökkel szerintem 3-szor találkoztam fél órára.
2: Volt, amikor egy szállodát? Talán. Most így hirtelen nincs előttem a kép, Orbán Viktor adott át, ott állt ön mellette, de ez egy évtizedes történet.
3: Hát az a Waberer International-nek a dolgozói szállodája volt, tehát vettünk a dolgozóknak egy üdülőt a Balatonon.
2: Nem szemrányás volt, csak hirtelen eszembe jutott a kép, hogy rég találkoztak. Mondom, az hát egy évtizedes,
3: az egy évtizedes történet. Több mint egy évtizedes.
2: Azt mondja a Sátorai újhelyi polgármester, gondolom ezzel is találkozott, hogy minden pozíciójára legyen kedves lemondani ezek után.
3: Hát én azt üzeném neki, hogy hallgasson meg a Sátorai újhelyiek véleményét, mert akkor neki kéne lemondani a pozíciójáról.
2: Mi történik most az országban? Hogy látja?
3: Az, hogy tehát volt egy rendszerváltásra egy igény, és ez megtörtént. És ez egy, ugye hozott egy 2/3 győzelmet. És volt egy, és maradt egy kisebbségben egy Fidesz, 2 milliós nagyságrendű szavazattal. De ez a 2 millió embernek a fele, ezt becsapták. Ezek olyan információk alapján döntöttek a Fideszre, ami hazugság volt. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy év múlva egy új szavazás lenne, akkor az a 2 millió emberből 1 millió embert elvesztettek. Azt mondták, hogy háború lesz. Azt mondták, hogy beviszik a gyerekeinket katonának, és majd koporsóba hozzák vissza. Itt vészhelyzet van, itt bombatámadás van. Minden. És most hirtelen nincs semmi. Senki nem akar háborúzni, nem lesz sorkatonai szolgálat. Egy békés, élhető Magyarországot ígér a Tisza, és azt gondolom, hogy meg is fogja csinálni.
2: Milyen módon szeretne ebben részt venni? Milyen kapcsolata van a Tiszával?
3: Én találkoztam Magyar Péterrel, és egy pár dolgot átbeszéltünk. Tehát én el is olvastam a 240 oldalas programjukat, minden részével egyetértek. Én abban vagyok érdekelt, hogy az a program az minél gyorsabban megvalósuljon.
2: Felajánlott neki valami lehetőséget, amit ön vállalna, és ő felajánlott-e önnek valami lehetőséget, amit adna?
3: Nem. Én a Tisza programot 1,5 éve támogatom. Ez anyagi támogatás, és a végén pedig a személyesen is.
2: Az összegszerűségét elárulja?
3: Miután ezt már 5-ször megkérdezték tőlem, akkor elárul. Ez több mint 100 millió forint.
2: Azért az tetemes összeg.
3: Én azt gondolom, hogy ahhoz az összeghez képest, amivel a Fidesz rendelkezett, ahhoz képest láthatatlan.
2: Kért valamit ezért a 100 millióért?
3: Semmit nem kérek.
2: Tehát nem volt pántlikázott, hogy ezt erre tessék költeni.
3: Egy élhető Magyarországot kérek érte. És ebbe bízom.
2: Az nem kevés.
3: De meg fog valósulni. Szerencsére az én 100 millió nélkül is bízom benne, hogy megvalósult volna.
2: Tud olyan vállalkozókat? Sokat is? Akik hasonlóképpen álltak az elmúlt években, az elmúlt 2 évben
3: Én nagyon sok vállalkozóval beszélgetek. Mindenkinek volt egy igénye a rendszerváltásra. Ez nem mehetett tovább.
2: Olyanok is vannak köztük, akik látszólag a Fidesz kedélykei voltak az elmúlt években?
3: Hát, hogyha így nézzük, hogy azt is annak látjuk, aki nem az, akkor biztos.
2: Hát ugye, aki nincs ebben benne, ő az eredményeket látja, azt, hogy kinek megy a támogatás, hogy kinek lehet ezt tenni, kinek lehet azt tenni. Ebből ítéljük meg azt, hogy ki a Fidesz kegyeltje.
3: De ahogy említettem, hogy én nem kaptam semmit, és nem is kértem semmit. És azt még azért szeretném tisztázni, mert ugye a támogatásokat uniós forrásokból is több ezer vállalkozó kapott a 17 év alatt. Azt ne higgyük, hogy az mindenki NER-hez közeli, vagy oligarha. Hát itt a kis, közép és nagy vállalkozók is kaptak. Tehát maga az egész uniós forrás az olyan, hogy az egyharmad részét támogatják, a kétharmad részét meg tegye hozzá a vállalkozó. És abból építsen egy olyan vállalkozást, ami munkahelyeket teremt, és azzal a gazdaságot elősegíti. Tehát itt volt ugye két nappal ezelőtt a Balogh Levente. Igen. Hát ő is ugye egy 15 milliárdos beruházásról beszélt, ami az 4 milliárdos támogatást kapott. Ez teljesen normális. De hát ilyen több ezer vállalkozás van. Ez miért lenne oligarha? Miért lenne a NER-hez közel?
2: Tudja, hogy nem ők az oligarchák, akik tisztességes módon felépítenek.
3: De én a tisztességes vállalkozókról beszélek. Az oligarchákat, azok nem teszik be a pénzüket, azok nem építenek azok vállalkozást. Kiveszik azokat kiveszik. Ezt hívom én lopásnak.
2: Ne menjünk el egy mondat erejéig sem megemlítve ezt a 100 millió kapcsán, hogy hova utalt, mert ugye ez lesz a következő kérdés, Tiszapárt. Hogy ez hogy került oda?
3: Hát hivatalosan a Tiszapártnak a számlájára.
2: Megköszönték?
3: Szerintem senkinek nem köszönték, mert meg nincsen idejük megköszönni, de nem is azért adtam, hogy megköszönjék.
2: Hazafi?
3: Én azt hiszem, hogy igen.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon szívesen.
2: Láber Ergő volt a vendégünk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tömeges oktatói felmondás történt az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karán, amely pontosan az autizmus specifikus képzés bástyáját jelenti, jelentette eddig, és bízunk benne, hogy jelenti a jövőben is a képzés során az autizmusban érintett szakemberek képzésében. Ebben kíván most segítséget nyújtani az Autisták Országos Szövetsége, amelynek elnöke Kapitány Imola itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
2: Jó reggelt.
1: Teszik ezt anyagi és infrastruktúrális módon, amennyiben az intézmény elfogadja az önök segítségnyújtását. Itt kérdezném is, hogy megtörtént-e már a kapcsolatfelvétel, és utána pedig a részletekben is szeretnék önnel egy kicsit elmélyülni.
2: Rendben van. Tehát megtörtént a kapcsolatfelvétel, Dékán asszony küldött nekünk egy válaszlevelet az én megkeresésem, illetve a szövetség megkeresésére, amiben tájékoztatott arról, hogy el fog indulni a BL képzés szeptembertől, lesznek oktatóik, és bizalmat kért tőlünk a szövetségtől továbbra is, ahogy eddig is.
1: Mi történt? Lehet-e számszerűsíteni azt, hogy hány oktató mondott fel, és mindaz, ami történt, érdekesen egy olyan időszakban történik, amikor éppen kormány és rendszerváltás van. Tehát ugye augusztus 31-ig még felveszik a munkát az érintett oktatók. Pont egy olyan időszak, amikor rengeteg ígéret és rengeteg remény van arra vonatkozóan, hogy változzon minden, ami például az oktatással is kapcsolatos. Itt miért fogyott el ennyire most a türelem?
2: Szerintem nyilván erről ők tudnak nyilatkozni, tehát ez az ő tudásuk, hogy miért pont most, és hogy picit szerencsétlen is az időpont választás, mert ugye most minden a közéletről, a politikáról szól, de hogy azért azt tartsuk fejbe, hogy tanév vége van. Tehát nekik most kell megtervezni a következő tanévet, és valószínűleg annyira sok volt rajtuk a teher, és akkora volt a nyomás, hogy egyszerűen nem bírtak tovább várni. Aki ezt az egész dolgot belülről látja, tudja, hogy ez egy folyamatnak a vége, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy tegnap még boldogan oktattak, ma meg azt mondták, hogy nem csináljuk tovább, hanem folyamatosan nőttek a terheik, tudjuk, hogy az Autisták Országos Szövetségében nagyon tudjuk, hogy mekkora probléma van az autizmus területén. Ők ezt folyamatosan érezték, kapták, és szerintem egyszerűen most nem bírták tovább ezt a...
1: Ráadásul ez egy pont az olyan időszak, amikor fel is hívják a figyelmet az autizmussal érintettek mindennapjaira, nálunk is többször beszélünk itt az adásban. Lehet, hogy ez az időzítés kicsit ennek is szól?
2: Nem tudom, tényleg ők azok, akik erről nyilatkozni tudnak. Igen, áprilisban ugye nagyobb figyelem irányul az autizmusra, én azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy egy hosszú folyamat végét látjuk most, ez mindenképpen egy utolsó csepp volt a pohárban.
1: Hogyan tudnak önök konkrétan segítséget nyújtani? Mit jelent az, hogy anyagi és infrastruktúrális segítségnyújtás?
2: Nem tudom, hogy az anyagi és infrastruktúrális segítségnyújtás honnan jön, mert mi ezt nem írtuk le. Tehát, hogy ez valahonnan, ez a fajta segítségnyújtási mód bekerült. Nekem ez most új, tehát én ezt most hallom először. Mi Általánosságban ajánlottuk fel segítségünket, ugye az Autisták Országos Szövetsége érdekvédelemmel foglalkozik, és ilyen értelemben is nagyon izgalmas időszakot élünk most, amikor ugye a döntéshozó is változik, akihez a problémákkal, kihívásokkal mennünk kell. Mi abban tudunk segíteni, hogy azokat a szakmai anyagokat, kérdéses területeket, forró pontokat visszük és kommunikáljuk a döntéshozó felé, amiben a szakmai szervezetekkel megállapodunk. Én nagyon hiszem, hogy annak van ereje, amikor egy szakmai szervezet és az érdekvédelem együtt mondja azt, és nyilván számokkal és tényekkel igazolja, hogy nagyon nagy a baj, és lépni kell.
1: Viszont abból, ami az információkból kiolvasható, az, hogy a túlterheltség együtt jár azzal, hogy nagyon sokan jelentkeznek is erre a karra. Tehát sokakban megvan a nyitottság arra, hogy segítsenek, hogy képezzék magukat, és eljussanak azokhoz, ahol a valódi segítségre szükség van. Ez jelenthet egy jó irányt és egy lehetőséget is. Tehát, hogy van egy másik nézőpont, egy aspektusa is annak, hogy sokan vannak, és a túlterheltség, mert az oktatók nehezen bírják a feladatot. Ők hogyan és miként kerülnek ki az oktatásba, hogyan tudnak találkozni azokkal, ahol tényleg szükség van a segítségre. Ez a rendszer az önök meglátása szerint miképpen van biztosítva?
2: Ugye az autizmusban minden nő, ami a keresleti oldal. Tehát nő a diagnózisok száma, ez emellett ugye nő az igény arra, hogy megfelelően képzett szakemberek dolgozzanak az autista gyerekekkel és felnőttekkel is. És nő az érdeklődés, mert egyszerűen bekerül a köztudatba, a közbeszédbe, hogy mi a csuda az autizmus. Egyébként egy hihetetlenül érdekes állapot. Tehát nagyon izgalmas autizmusban dolgozni, nagyon jó, abban nem lehet belefásulni, mert mindig újra és újra használni kell az embernek a tudását, az agyát, a képességeit, fejlődni kell tudni benne, és én azt gondolom, hogy egy fiatal fejlődésre nyitott embernek ez egy jó terep. Tehát, hogy egyrészt jobban tudjuk, hogy mi az autizmus, másrészt nagyon sokan látják, hogy ez miért érdekes. Ez jó, ez lehetőség, igen, tehát hogy ezzel élni kellene tudni, hogy a fiatal gyógypedagógus jelentkezők egyre nyitottabbak és egyre jobban érdeklődnek az autizmus iránt.
1: Az, hogy ha jól emlékszem, talán Magyarországon minden 15. család vagy éppen gyermek érintett, de ezt kérem segítsen pontosan, hogy valóban Magyarországról van szó, de az biztos, hogy az adat azt igazolja, hogy megnövekedett az autizmussal születő vagy élő gyermekek és fiatalok száma, hogy ennek van tudományos magyarázata, hogy mi történt?
2: Hát azért ez a minden 15. ez egy érdekes szám, tehát hogy van egy ilyen szám, háború az autizmus körül, és mindenki dobálja a számokat. Tegnap este picit én is megnéztem a számokat, hogy van, úgy jöjjek ide, hogy tudjam őket. Alapvetően azért a komoly valid kutatások még mindig a lakosság 1-2%-áról beszélnek, tehát hogy nem minden 15., de mondjuk minden 50. Felnőtt és gyerek, tehát teljes populációról beszélünk valamilyen módon érintett autizmusban, és ugye amikor gondolkodunk erről, akkor családokról gondolkodunk, tehát akkor ez nem 100-200 ezer embert jelent, hanem ezt szorozzuk fel családtagokkal, testvérekkel, szülőkkel, stb. Az esetszám növekedés is egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy azt mondják, akik ezt kutatják, és akik ezt komolyan értenek, hogy nincs ilyen szintű esetszámnövekedés. Lehet, hogy van egy valamilyen, de nem ekkora, nem ilyen dinamikus. A diagnosztikai kritériumok ugye tágultak. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 20 éve még nem kapott volna egy olyan felnőtt autizmus diagnózist, aki ma kap. Mert most már tudjuk, hogy ez, amit ön mutat, az is az autizmusnak egy megjelenési formája. Tehát a számok nőnek igazából. Az autista emberek száma valószínűleg nagyjából állandó, vagy egy nagyon picit nő.
1: Tehát a rendelkezés álló információk és ahol ma a tudomány tart, azt teszi lehetővé azt, hogy egy hamarabb megjelenő diagnózist tudjanak önök is ezek szerint akkor a szakmán belül adni azok számára, akik ebben érintettek lehetnek, jól értettem, ugye?
2: Igen. Tehát, hogy másképp néz ki már a diagnosztika másfajta emberekre, és azt mondjuk, hogy autisták.
1: Na most az előbb, amikor ugye azt kérdeztem, hogy az, hogy nagyon sokan érdeklődnek szakmaként a képzés iránt, és elkötelezettek abban, hogy foglalkozzanak is a pszichológiának, ez pszichológia, és gondolom minden más képzést is jelent ennek a részével, a szakemberek szintjén, az... Miért mégis azt vonja maga után, hogy a Válasz Online is úgy fogalmaz, hogy kényszer integráció az, ami történik, vagyis hogy az autizmusban érintetteknek gyakorlatilag a hétköznapi normál oktatási rendszerbe kell integrálódniuk, hogy nincs akkor arra megbízható felület és bázis számukra, hogy egy olyan közegben tudjanak tanulni, fejlődni, élni és létezni, ami az ő igényeiknek megfelelő.
2: Hát ugye itt jön be a képbe az, hogy ahhoz, hogy normálisan jól integráljunk, mert erre vannak szakmai ajánlások, hogy hogyan integrálunk. Nagyon-nagyon jó szakmai ajánlásaink vannak. Magyarországon nagyon-nagyon jó autizmus tudás van, tehát nemzetközi szintű szakemberekről beszélgetünk most, akik felálltak, és nem csinálják tovább. Ők többek között ők is dolgoztak ki erre ajánlásokat, nem tud beszivárogni a napi gyakorlatba, mert nincs megfelelően képzett és mennyiségű szakember. Tehát ezt képzeljük el úgy, hogy egy, most nem fog települést mondani, egy kisváros általános iskolájában, ahol biztos, hogy van, és nem egy autista gyerek van, nem lesz ott az a szakember, aki az ő integrációját megfelelően tudja végezni. És ugye ez nem egy szakemberen múlik ilyenkor, hanem tímen múlik. Tehát, hogy egy autista gyerek, vagy autista ember, mert végül is a felnőtt is, 0-24-ben autista. Tehát nem csak a matek órán, meg nem csak a tesi órán, hanem a szünetben, a tornaöltözőben, az ebédlőben, mindenhol. Tehát, ha jól akarunk integrálni, akkor mindenhol az egész intézményben tudnunk kell, hogy hogyan működünk ezzel az autista emberrel.
1: Nagyon sok kérdésem lenne még, és tudom, hogy fontos a téma, és érdekes is, viszont csak ennyi volt a rendelkezésünkre álló idő. Remélem, hogy fogjuk tudni folytatni még ezt a beszélgetést. Kapitány Imolának, az Autisták Országos Szövetségének elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Döbbenten értesült az NKA-val kapcsolatos helyzetről és a 17 milliárd forint kifizetéséről a Magyar Fesztiválok Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke szerint nem lenne szerencsés, hogyha a fesztiválokat érintő résztámogatások a kialakult helyzet hatására leállnának, mert azzal veszélybe kerülne az idei fesztivál szezon. Márta Istvánt kérdezzük.
2: Hát itt nem kicsi a balhé, Bán László is lemondott ma délutáni friss hír szerint az NKS kuratóriumi tagságáról, és az Erkeldi a zeneszerző is elmondta a magáét a sajton keresztül, de most akkor elmondja nekünk is. Márta István, jó estét, szervusz! Elég régen ismerjük egymást, úgyhogy engedelmükkel tegeződni fogunk. Örülök, hogy itt vagy velünk. Hát elég érdekes helyen vagy. Mit látunk ott körülötted?
3: Jó estét kívánok, Kapolcson vagyok, a pincénkben, ez a kis home office, ilyenkor tavasztól kezdve őszig itt rendezek be egy kis stúdiót, és a számítógépeim is itt vannak, és innét tartom a világgal a kapcsolatot, ha nem megyek Budapestre vagy külföldre, akkor remek, ez a székhelyem.
2: Remek hangulata van így ránézésre, úgyhogy kiváló. Na, de a dolog, annak nincs remek hangulata. Itt egy olyan ügyről van szó, amit a Magyar Fesztiválok Szövetségének nevében, mint tiszteletbeli elnök, te is sérelmezel, és a jelek szerint gyakorlatilag felhördült az egész művészvilág. Molnár Áron találta meg azokat a dokumentumokat különböző oldalakra, szinte elrejtve, bár nyilvánosságra hozva kétségtelenül, amelyek szerint 17 milliárdot a választási kampány időszakában hús úgy kiszort a minisztérium. Az a minisztérium, amelyek van egy kuratóriuma arra, hogy ezeket a pályázatokat, ha ezek pályázatok voltak, megítélje, odaítélje a pénzeket, és teljesen transzparens módon működtesse ezt a rendszert. Mégsem ez történt. Vajon miért?
3: Szerintem a napokban nagyon sok szó esett az NK-ról, és erről a furcsa és érdekes milliárdok sorsáról. Való igaz, hogy a közösségi programok és fesztiválok kollégiuma, amely egy állandó kollégiumnak lett volna dolga, vagy lenne dolga, különféle rendezvények, akár kisebb-nagyobb rendezvényekre résztámogatásokat pályázat útján odaítélni. Ez most ennél az esetnél nem történt meg. De én egy kicsit tovább mennék az NK-nál, hogy tulajdonképpen eljött az az idő, amikor egy kicsit tágabb környezetbe kéne nézni, és nagy összefogással ezt az egész fesztivál kérdést, fesztivál támogatási kérdést. Ugye itt a non-profit és a for-profit fesztiválok között is különbséget kell tenni. A néző kedvéért az egyik a művészeti, kulturális, nem profitot hozó fesztiválok, a másik fajtaság pedig a könnyűzenei, vagy rockfesztiválok, vagy tömegre épülő fesztiválok. Ezeknek a támogatási rendszerét kéne teljesen újra gondolni, az előkészítési rendszereket, és ugye a többlet, ide tartozik a többlettámogatás, sok tulajdonképpen, a különféle miniszteri támogatások, és olyan alapítványok vagy egyebek, például a MOL, vagy a Magyar Kultúra Alapítvány is, ahol a fesztiválok résztámogatásban részesülnek. Ezt kéne átgondolni mindenkinek, tehát a politikai döntéshozóknak. Most van egy olyan történelmi perc vagy pillanat, ahol ezzel kellene foglalkozni, mind a turizmus, mind a kultúra összefüggésében, hisz kulturális turizmusról van szó.
2: Nyilván téged a fesztiválok foglalkoztatnak elsősorban a művészetek völgye alapítójaként, ez teljesen érthető is, meg a pozícióból, a funkcióból fakadóan is, de közben meg az egész a művészvilág által amolyan szomorú, sanyarú sorsra ítélt területről, mint például a függetlenek világa, a független színházak, a független táncosok világa. Úgy általában véve mindenki, aki azon a bizonyos rendszeren kívül van, amit állami finanszírozásnak hívunk, mindenki éhes a forrásokra. Hogyha ilyen módon szórjuk szét ezeket a forrásokat, végül senkinek nem jut, bár tudjuk, hogy például lehetett azzal pénzt kapni, azzal az ötlettel, hogy Somlói Galuska fesztivált rendez egy fideszes képviselőnő a saját választókerületében.
3: Hát gondoljunk bele, hogy visszatérve egy pillanatra az NK-ra, hogy ez az összeg, ami most állandóan elhangzik, ez 30-szorosa annak az összegnek, amivel ez a bizonyos fesztivál kollégium rendelkezik. 30-szorosa. Ez egy irtozatos nagy pénz. Az összefogásról annyit, és visszatérve a függetlenekre is, hogy mi azt javasoljuk, és ezt próbáljuk szervezni, illetve elintézni, hogy összefogjuk. Tehát ugye a színházi szakma, de a zenei szakma is nagyon sok helyen érintkezik a fesztiválokkal, illetve fesztiválokat rendeznek. Például a Magyar Színházi Társaság tagjai, vagy a Szabadtéri Színházi Fesztivál színházak szövetsége is, mind egy-egy olyan szakmai szervezet, amit érdemes lenne összefogni és átbeszélni, nem csak az NKA helyzetét, ez egy dolog, hanem amiről az elején beszéltem, hogy a többi támogatási rendszereknek az elosztási elveit, a prioritásokat és egyéb olyan szakmai kérdéseket, amiben igazán a politikának nem kéne beleszólni.
2: Tudom, hogy ez nem feltétlenül a te területed, de valahol mégis az. Amikor azt lehet olvasni, és most ezt nem fogom nevesíteni, de mégis mindenki tudja, akit egy kicsit érdekel, hogy popzenészek 100-150 milliós támogatást kapnak koncertekre. Miközben színházi társulatok 3-4 millió forintért kuncsorognak, akkor közben az embernek az jut eszébe, hogy rendben van-e az, hogy az egyik piaci alapon nem él meg, de úgy tesz, mintha megélne, és kap 150 milliót. A másik meg tudjuk, hogy nem él meg, és mégis játszik. És nem kapja
3: vasat sem. Nagyon nincs rendben. Tehát mérhetetlen igazságtalan, és ezzel mindenféleképpen változtatni kell. Tehát én voltam színházigazgató is, mégpedig közszínházigazgató, és akkor még más volt a helyzet, mert a magunk módján tudtuk támogatni az alternatív vagy független színházakat. Én is az Új Színházban befogadtam, és csináltam egy mini fesztivált a független fesztiváloknak. Ez valahogy egy-két színház kivételével, tisztelet a kivételnek, ez most nincs. És az a csodálatos és a fantasztikus, hogy bizonyos, akik életbe maradtak, független társulatok, léteznek, játszanak, annélkül, hogy kormányzati vagy állami támogatást kapnának. Ez egy nagyon nagyszerű dolog, de ez nem mehet a végtelenség.
2: Igen, az ne jelentse azt, hogy na ugye. Mert hogy a na ugye az nem igaz, ez arról szól, hogy gyakorlatilag ingyen játszanak, vagy szinte ingyen játszanak művészek.
3: Ez a na ugye, ez a legigazságtalanabb dolgok egyike. Ez a na ugye című kifejezés, amit te is mondtál, mert pontosan azt jelenti, hogy hát amit jelent a szó, hogy akkor is meg tudják csinálni, nem kell ezeknek semmi sem. Na most bizonyos fesztivál típusoknál is, itt főleg a művészeti fesztiváloknál ugyanez a helyzet, hogy a közönség képzeletében azért, hogy a fesztiválok önfenntartóak és eltartják magukat, mert jegybevétel, egyéb bevételek, bizonyos fesztiválok igen. De azok a fesztiválok, akik a közönség növelés mellett a közönség nevelés is folytatják, és kulturális hasznot hoznak egy régiónak, vagy egy kisebb-nagyobb régiónak, bizony nem lehetnek meg központi és kormányzati támogatás, vagy egyéb támogatások nélkül.
2: A Fesztivál Szövetségnek most hány tagja van?
3: 130 tagunk van, ez azt jelenti, hogy szervezetek, és a 130 szervezetünknek 143 tagja van
2: fesztivál tagja. Akkor az hogy fordulhat elő, hogy a Fesztivál Szövetség nincs ott a Fesztivál Kollégiumban? Tehát, hogy akiket képviseltek, azokat hogy nem tudjátok képviselni ott, ahol eldől a pénzek sorsa?
3: Ez egy különös történet, én nem mutatnám ezzel a kedves nézőket, meg téged se. Ez így alakult. Mindenfajta hozzászólásunk és jelentkezésünk nélkül valahogy úgy alakult, hogy a Magyarország legnagyobb civil szakmai szervezete kimaradt.
2: Erre mondták hajdanában, hogy történelmileg így lett.
3: Hát ez történelmileg.
2: Vigyázki Attila itt azt mondta, hát másfél hete, két hete, hogy nagyjából 50 független társulatra van szükség az országban, az összes többi nincs szükség. Hány fesztiválra van szükség? Hány független előadói közösségre? Hány komoly zenészre, hogy a te szakterületedet vessen fel? Tehát, hogy meg lehet azt szabni, hogy hány ember lehet művész?
3: Nem. Ezt sok minden alakítja. Egy országnak a helyzete, a kulturális érdeklődése a közönségnek, a közönség is alakítja, és maga a szakma is alakítja. Az, hogy hány fesztivál van, mindig megkérdezik, én mindig azt mondom, hogy definiálni kell, hogy mi az, hogy fesztivál. Mert vannak olyan falunapok, amelyek fesztiválnak nevezik magukat, ez se helyes. A Magyar Fesztivál Szövetségnek egyébként készen van, és már működött az úgynevezett regisztrációs és minősítési rendszerünk. Épp az NKA-nál, én is voltam kuratóriumi tag 3 évig, ott vezettük be, majd valamilyen oknál fogva ezt kivezették, tehát nem lett szempontrendszer, hogy minősített fesztiválok, amely egybe garancia is, ezeket tudjuk prioritásra.
2: Hát persze, akkor a Somlói Galuska Fesztivál nyilván nem kapna pár tízmillió forintot. Hát
3: igen, ezért veszekedtünk nagyon sokat, hogy tudjuk, hogy így nagyon sok úgynevezett, most nem mondom, hogy mutyizás, de ezzel a rendszerrel ki tudtuk zárni. Vagy ki lehetne zárni, hip-hop egyszer csak megszűnt az egész rendszer. Ami fájdalmas, mert ezzel tudott szűrni, vagy tudna szűrni, pontosan amiről beszélt, hogy minőségi, kulturális feladatokat ellátó fesztiválok részesüljenek kormányzati vagy állami pénzekben, résztámogatásokban.
2: Végezetül úgy tudom, van egy ígéretünk, hogy holnap Hankó Balázs miniszter lesz a vendégünk, aki felel ezért az egész történetért. Ha te kérdeznéd, mi lenne az az egy kérdés, amit ezek után feltennél?
3: Hogy járt a fesztiválokon.
2: Jó, megkérdezem.
3: Járt a fesztiválokon. Én egyébként épp a média VB-ről jövök, zsűrizem a filmeket, és hát slussz poénként megemlítenénk, nagyon rossz a poén, hogy a 35. évében lépő kiváló összművészeti fesztivál, ez a média VB, beadta, egyetlen egy fillért nem kapott az NK kollégiumtól.
2: Miközben az egy nemzetközi fesztivál, nem is tudom, 30-valány országból vannak most is filmek.
3: És nem mellékesen 100 000 forintos nevezési díjat tettek be, amit szintén nem kaptak, meg ez se lenne baj, de egy árva indokot nem kaptak az NK-tól. Ezekről a dolgokról beszélek, hogy ebben a viszonylatban is össze kéne fogni mindenkivel, aki ebben a dologban érdekelt, már mint a szakmai civil szervezetet.
2: Hát voltak éppen, amit most itt elmondtál a fesztivál kapcsán, ez maga a kérdés, úgyhogy felteszem holnap. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szép estét ott a pincében, meg holnap. Hol van a fesztivál? Badacsony, ugye?
3: Nem, Szigligeten.
2: Szigligeten. Na, szóval holnap Szigligeten. Ezt akartam mondani. István, köszönöm szépen. Márta István Elkedi a zeneszerző volt a vendégünk. Most pedig az egyenes beszéd végén következik Szlazsánszky Ferenc és az Aktuál. Szervusz, Feri.
4: Szervusz, Egon. Köszöntöm a kedves nézőket. Hogyha nekem is lehet egy kérdésem a miniszter úrhoz, akkor az az lenne, hogy elkészült-e a mű. Arra a műre utalok, amire Hankó Balázs a hírek szerint 17 millió forintot adott, és az volt a cél, hogy a Bajnokok Ligája himnuszát írják meg népi zene stílusban is. Nagyon szeretném meghallgatni a kész művet, mert szerintem 17 millióból egy csoda kellett, hogy szülessem. Ez hát is témánk lesz.
2: Csürdöngölő lesz biztosan, ahogy kell.
4: Szóval ez az egyik téma, az NK a körüli botrány. A másik, hogy Magyar Péter bejelentette kormánya két újabb miniszterét, ezzel teljes a Tisza kormány névsora. Beszélünk arról, hogy Bencsik András keresetlen szavakkal minősítette a vagyonvisszaszerzést, mint az új kormány célját, büdös kommunistákat emlegetett. Aztán beszélünk arról, hogy megszólalt egy újabb Szőlő utcai áldozat, felháborítónak tartja, hogy az új parlamentnek is tagja lesz az a Tuzson Bence, aki miniszterként azt mondta, hogy nincs kiskorú áldozat a Szőlő utcában, úgy, hogy akkor ennek a bizonyos Lilinek a vallomása már a nyomozók asztalán volt. És hogyha lesz időnk, akkor beszélünk Vida József Telexnek adott interjújáról is. Az Opus Globál elnöke azt mondta, hogy Mészáros Lőrinc, most idézem, okos, felkészült szakember. Ez a terv. Horváth Gábor, Keresztes Attila és Szirmai Dávid jönnek.
2: Azt, hogy ez a terv, azt Mészáros Lőrincre mondtad, vagy a műsorra?
4: Nem mindegy. Műsor terv. Az elhangzottak, az több, mint terv, az maga a valóság nyilván, hiszen megírta az újság.
2: Feri, köszönöm szépen, jó munkát neked, jó beszélgetést. Önöknek szép estét, jó éjszakát. Holnap, május 1-én este ugyanígy találkozhatunk, jön az egyenes beszéd, akkor is viszontlátásra.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A katonai kiadások az elmúlt 16 évben mostanra rekordot döntöttek, ez lesz a témánk a folytatásban. Köszöntöm telefonon, illetve internet kapcsolaton keresztül. Itt van bennünk Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
2: Jó reggelt kívánok, kezét csukolom!
1: És nagyon szépen köszönjük az azonnali rendelkezésre állást. Szóval van ez a 16 éves katonai kiadási csúcs, amiről most beszélhetünk. Ez nem csak egy inflációs adatnak tudható be, feltételezem, hanem a számok mögött az is kiolvas, akár konkrétumok mentén, hogy milyen geopolitikai változások vannak, és mi az az instabilitás, amivel most már évről évre szembe kell nézni?
2: Egyértelműen azt lehet mondani, hogy Európában instabilitás van, ami a katonai kiadások növelését illeti. El kell választani egymástól azokat az országokat, ha Európáról beszélünk, amelyek valamilyen szövetségi rendszerhez, NATO-hoz vagy az Európai Unióhoz tartoznak, és hát tudjuk azt, hogy Európában van egy háború Ukrajna és Oroszország között, ami nyilvánvaló hatással van Európára, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy itt nem arról van szó, hogy Oroszország meg fogja támadni a nyugat-európai országot, de azért óvatosságból nem árt felkészülni, és ahhoz, hogy fel tudjunk készülni, ahhoz megfelelő anyagi források kellenek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha a NATO országokat nézzük, ugye megállapodtak abban, és a Trumpnak követelése volt, hogy 5%-ra növeljék a védelmi kiadásokat. A védelmi kiadások növelése azt jelenti, hogy a korábbi 3,5%-ról fel kell menni 5-re, ebből bizonyos összeg fordított az egész 1,5%-ot jelent arra, hogy az infrastruktúrát is fejleszik, tehát vasút, úthálózat, csővezeték, stb., tehát ami a katonai infrastruktúrának a részét képezi. Ez egy második pont, ami hozzájárul ahhoz, hogy növeljék a költségeket. A harmadik pont, és nincs szintén lényeges különbség az, hogy az európai országok, most inkább a szövetségi szövetséget tartozó országokról beszélek, elég nagy támogatást adtak Ukrajnának a háború folytatásához. Ez azt jelenti, hogy a készletek kimerültek következésképpen, ezeket pótolni kell, és a pótolni kell, az azt jelenti, hogy növelni kell a kiadásokat. Tehát itt több geopolitikai, biztonságpolitikai tényező van, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen kívül vannak prioritások, amit nem szabad szintén mellőzni, hiszen fontos kérdés például a rakétavédelemnek a fejlesztése az európai országokban. Látjuk azt, hogy Oroszország, és ez nem kell háborút kezdeni, elég sok olyan új rakétarendszert állított szolgálatba, amelyen meg tudják támadni, ha van ilyen szándék, de nyilván abból kell kiindulni, hogy szándék lehet, politikai döntés az egy más kérdés. Ebből a következtetésből arra kell felkészülni, hogy szintén fejleszik a haditechnikai képességeket. Tehát én úgy látom, hogy itt azért elég nagy különbség van a nyugati és a keleti hozzáállás között. Az sem mindegy, hogy közelebb van az orosz-ukrán konfliktus az adott ország, vagy távolabb. Nézzük meg Lengyelországot például, amely nagyon, most már 5% fölé ment már ebben az évben a haditechnikai eszközök.
1: Talán egyetlen kép, ugye, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy bocsásson meg, hogy a szabába vágok, minthogyha egyetlenként ment volna ugye 5% fölé, és azért az összes többi tagország és az azon kívüli ország is jelezte, hogy van, akinek még a 2-2,5%-ot is nehéz elérnie. A Trump által kilátásba helyezett 5% már akkor is irreálisnak, vagy legalábbis nagyon távolinak tűnt több országnak is. Ön szerint gazdaságilag ez az ütem mégis akkor fenntartható? Tehát nagyobbak lesznek a folytatásban is ezek a ráfordítások?
2: Tekintettel arra, hogy az infrastrukturális fejlesztés is benne van, azért főleg a keleti országokban elég nagy problémát jelent az infrastruktúrának a gyenge minőséget. Meg kell nézni az utakat például, nagyon nem kell messze menni nekünk ebben a vonatkozásban, most nem Budapestre gondolok, hanem az országos úthálózatban, de más országokban is vannak ilyen problémák, tehát mindenképpen az út és a hozzátartozó egyéb infrastrukturális létesítmények, mondjuk a hidaknak például megerősítés, kérdése ahhoz, hogy azon a megfelelő súlyat, súlyú haditechnikai eszköz át lehet szállni, át lehessen szállítani. Nem minden, majd meglátjuk, mi történik a nyári találkozó során, amikor ugye a NATO országoknak lesz az éves találkozója, hogy mivel fognak megegyezni. Nem 100% még ez az ötös szám, de lehet, hogy ezen még fognak módosítani. Hát itt attól függ, hogy a tárgyalások során milyen megállapodásra jutnak, főként az Egyesült Államokkal, de látszik, hogy a Trump az azért nem szívesen szeretné leadni, mert elég nagy a lemaradás, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az európai országok, NATO országokról beszélek, meglehetősen elhanyagolták. Hát majd megoldják az amerikaiak, majd ők fejleszték, majd ők megvédenek bennünket. Most ennek a Trump értelmezése szerint teljesen vége van. Tehát mindenkinek gondoskodni kell, a szükséges képesség is ez a kérdés, hogy ki tudja teljesíteni arányában.
1: Ennek eredménye lehet az, hogy adott esetben létrejön egy új szövetség, vagy egyszerűen csak egy hierarchikus rendszer, vagy együttműködési rendszer átalakulását láthatjuk, mert az, hogy Európának el kell érnie az autonómiáját ebben, azt önök szakemberek is most már nagyon régóta mondják, és úgy látszik, hogy ezt észrevették a döntéshozók is. De milyen út vezet idáig?
2: Így van, hát itt el kell dönteni, hogy akkor létrehozunk egy önálló európai haderőt, akár a NATO-n belül is, a mínusz Egyesült Államok. Hát látszik, hogy Kanadánál most azért vannak különböző elgondolások, például EU-s csatlakozás ügyében, ez sem zárható ki, tehát mondjuk válasszuk el az Egyesült Államokat és Kanadát, de nem szabad elfelejteni azt, hogy ha Amerika bemarad a NATO-ban, már pedig ha nem marad be, akkor a NATO megszűnik nyilván, de amerikai Egyesült Államok egyelőre amellett van, hogy marad mindenképpen a NATO-ba. Trumpra nem lehet megmondani. Ma, amit mondok, nem biztos, hogy holnap a Trump nézetei alapján igaz. De én úgy látom, hogy itt azért meg lehet ebbe a kérdésbe egyezni. Tehát egy európai önálló védelmet azért lehet hozni, lehet erősíteni, meg lehet szervezni, de kérdés az, hogy most ez a meglévő szövetségen belül történik, vagy egy új szövetség mínusz Amerika, ez nincs még eldöntve. Tehát itt még egyelőre azt tudom mondani, hogy viták folynak ebben a kérdésben.
1: Akkor zárásképpen arra kérem, hogy nézzük meg a magyarországi helyzetet, hiszen mégiscsak a szövetségnek a tagjai vagyunk, miközben ugye egy szuverén álláspontot is foglal a jelenlegi kormány, és aztán meglátjuk, hogy hova tart majd a jövőbeni kormány, de erre a globális trendre Magyarország most hogyan csatlakozik rá, és mik az önálló elképzelések?
2: Én úgy látom, hogy nagyon önálló elképzelések nincsenek. Csatlakozunk egyértelműen ahhoz a vonalhoz, amit a NATO követ, és ezt egyértelműen fogja követni. Az új kormány is meg is mondták ezt a kérdést. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt években azért az átfegyverzés területén, vagy új fegyverek vásárlása ügyében elég sok változás történt. Tehát gondolok itt a harckocsikra, tarackokra, amiket beszereztek önjáró tarackokra. Tehát itt arról van szó, hogy minden haderő nem egy fejlesztenek, beleértve a légierőt, ugye most kaptunk a 14 mellé még két Gripent, tehát tulajdonképpen Magyarország elégedett ezeknek a követeléseknek, illetve ezeknek a kéréseknek. Én nem hiszem azt el, hogy annyira le lennék maradva a többi országhoz képest. Ezt a vonalat, ha folytatjuk, szerintem nem lesz probléma és nem lesz vita.
1: Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: ígértél valamit.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Optimizmus már is reménnyel tölti el a Magyar Színházi Társulatot, és feltételezhetően ezáltal a teljes művészi, kulturális társadalmat az, ahogy úgy tűnik, hogy a Tisza kormány a kultúra és a művészetek irányában strukturálisan nyitni fog, és tervezi majd a közös együttműködést, és hogyha már a társaságot említettem, akkor ennek tagja, és egyébként a Radnóti Színház igazgatója Kovács Adél itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
3: Kezdjük csak,
2: jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy itt van. Én azt mondtam, hogy remény és optimizmus. Mi az, aminek ön szerint most a leginkább szüksége van ennek a körnek, akár az új minisztérium létrejöttével és az együttműködés mentén? Egy picit talán mondhatom azt, hogy kivéreztetett, vagy kiéheztetett, ez egy jobb szó arra, irányról beszélünk, ami előtt most nagyon sok ablak és lehetőség nyílhat, hogy a művészet az újra szárnyra kapjon.
4: Hát azt hiszem, hogy most egy ilyen null ponton vagyunk, és én mindig a pozitív remények, illetve a remények jegyében azt mondom, hogy innen kell elindulni. Persze nem lesz könnyű, hiszen annyi sebből vérzünk, és akkor a hiátus, és annyi a fájdalom ezen a területen is. Nyilván nem kevesebb, mint más területeken, de hát annak, aki ezt felvállalta, majd ez a nemes feladat áll előtte, hogy ebben tulajdonképpen egy egyensúlyt és egy rendet teremtsen, és ez nyilván nem lesz könnyű, de az biztosan nagyon pozitív, hogy már most az első pillanatban Tarr Zoltán, aki a leendő társadalomért és kultúráért felelős miniszter lesz, ezt a célt tűzte ki, tehát azok az elvek, amik mentén működni szeretne, azok egyeznek azokkal, ami a szakma elvárása is.
2: Na és melyek ezek az elvek, vagy melyek ezek a pontok konkrétan? Ugye Tarr Zoltán úgy fogalmazott, hogy kiszabadítjuk a kultúrát a politika fogságából.
4: Hát én úgy mondanám, hogy ami a legfontosabb, vagy én magamnak így fogalmaztam meg, de hát nagyon sok közlemény megjelent már, és mindenki ezt hangsúlyozza, hogy a legfontosabb a szakmai elvek mentén való döntés, tehát a szakmaiság, az átláthatóság, a fenntarthatóság, a tisztesség mindenképpen, és ha mindezt a szakmával együtt, tehát hogyha tanuljuk majd azt a működést, vagy újra visszavezetődik az a működés, hogy európai normák mentén és a demokrácia elvei szerint ez tulajdonképpen segítve egy felsőbb vezetés munkáját, a szakmai szervezetek be lesznek bomba ebbe, akkor talán ez sikerülni fog.
3: A színházi világ és a leköszönőben lévő kormányzat közötti feszültségek azok nem csak abból adódtak, hogy voltak nézeteltérések a színházi világ egy része és a leköszönő kormányzat között, hanem a színházi világon belül is egy nagyon erős szakmai, talán ideológiai megosztottság is volt. Nem tudom, hogy mennyire ideológiai, mennyire szakmai ez. Ön viszont jobban látja, hogy az erőforrásokért való harcban nyilvánvaló, hogy voltak egyenlők, meg voltak egyenlőbbek. Ez a megosztottság, ez viszont egyelőre még szervezeti szinten is, ott van a teátrumi társaság a másik oldalon, ha nem akarok másik oldalazni, mert már én is tudom egy kicsit ezt. De a lényeg az, hogy a szakmai megosztottság, vagy a szakmán belüli megosztottság, az úgy tűnik, hogy nem tűnik el egy csettintésre. Ezt melyik irányból lehetne elkezdeni megpróbálni feloldani?
4: Én tényleg azt hangsúlyozom, hogy abból az irányból, hogy kinyílik az egyeztetés útja. Az, hogy mi lesz a teátrumi társasággal, eddig nyilvánvaló, hogy az utóbbi 10 évben, illetve hát ez már ugye korábban elkezdődött, egy mindenképpen egy szűk privilegizált kör döntött a lényeges dolgokról. Ez a lényeges dolog nyilván az anyagiak kérdése, a pályázatok elbírálása, a kinevezések feletti diktátum, a művészeti díjak odaítélése, tehát tulajdonképpen minden területen ők határozták meg alapvetően az irányvonalakat, ennek következtében a juttatásokat, az egzisztenciát, és aztán a szakma egész jó érzését. A szakma annyira volt megosztott, amennyire az egész ország megosztott. Tehát ez nem más. Tehát én azt hiszem, hogy ebben lehet, és nagyon nehéz lesz nyilván józanul ebben működni, ezért nagyon fontosak a Magyar Színházi Társaság, a Független Előadó Művészek Szövetsége, a szakszervezet, a MASZK, egyébként az ő kezdeményezésükre, illetve ő velük lesz május 15-én az 5-ös 10-ben egy egyeztető fórum, amire több mint 30 előadó művészetben érdekelt egyesület szövetség lesz meghívva, tehát ez biztos egy olyan, ahol megvitatják azokat a normákat, amiket egyébként érdemes elolvasni Tompa Andrea manifesztumát, ami gyakorlatilag szerintem nagyon átfogóan rávilágít az előző rezsim alatt kialakult problémákra, és adott esetben irányt is mutat, hogy ezt hogy lehetne orvosolni. Én azt hiszem, hogy tényleg visszatérve még a leendő miniszterre, ez fontosnak tartom, hogy ez a két terület összecsatolásra került, tehát a társadalomért felelősség és a kultúra, hiszen gyakorlatilag a kultúra a záloga annak, hogy egy társadalom túléljen. Tehát én ezt már nagyon értékelem, hogy ez így összekapcsolódott. Jó, hogy egy olyan ember veszi ezt kezébe, akit én már azért is kompetensnek gondolok, hiszen valahogy egy lelkész, vagy abból a minőségből azért föntebbről nézi a dolgokat, és nagyon fontos a társadalom mentális egészségét visszaállítani, aminek szerintem egész egyszerűen eszköze, szolgálója mindig is a kultúra és a kulturális élet szereplőit összekötni így a civil szférával. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
3: Magyar Színházi Társaság közgyűlésének van egy javaslatcsomagja, ebben szerepel egy olyan kitétel is, hogy vissza kell adni az önkormányzati kulturális jogokat, azzal az indoklás, hogy a helyi kultúra nem működhet központi vezérlés alatt. Ebből számomra az derül ki, hogy egészen mélyrehatóan kívánatosnak tartanák a jelenlegi rendszernek az átalakítását, nem csak felületi, vagy az, hogy egy tárgyalási pozícióban jobbak vagyunk, vagy más hangon lehet egyáltalán megállapodni, mások a bírálati szempontok, hanem mély struktúráiban gondolják önök, hogyha jól értem az
4: átalakítás. Szerintem ez ugyanannak az EHF-nek a megnyilvános, de nem tudom, hogy az önkormányzatiság hogy fog működni, de ugye az egész vármegye rendszer kialakítása és az, hogy az iparőzési adótól elkezdett minden, hát az utóbbi időszakban a központosítás vele haladt, tehát kivették én egy vidéki lány vagyok, tehát az, hogy lokálisan az emberek ott nem tapasztalhatják meg, hogy az ő munkájuknak mi az eredménye, és hogyan tudják azt ráfordítani a saját környezetük, a saját falujuk, saját városuk jólétére. Ugye ebbe ugyanúgy becsatolódnak a helyi művelődési házak, hát csak azt mondom, én Sopronban az én koromban, ez ugye egyre lejjebb csúszott, de egy nagyon, nagyon virágzó diákélet volt, és nagyon virágzó közművelődés, és hát ennek nyoma sincsen, mert ez is ugyanúgy központi szemlélet alapján el lett nyomva, el lett sorvasztva, tehát ennek is nagyon nagy jelentősége van. Ezt, ha újra sikerül élettel, igazságosan és odafigyelve, és a helyi lakosoknak az igénye szerint visszapumpálni ebbe az életet, akkor az egész ország jobban fogja érezni magát, plusz ugye nagyon fogja segíteni a társadalmi mobilitást, illetve nálunk a szakmai mobilitást. A szakmai mobilitást az gyakorlatilag teljesen lebokkolta a Dériné program, tehát ők jártak szerte az országban, és pedig milyen jó lett volna, hogyha a sokszínűség jegyében más függetlenek, vagy más csoportok is eljuthattak volna.
2: Nagyon örülnék, hogyha esetleg a záró gondolatokban jutna idő a független színházak bevonására is, de arról mindenképpen beszéljünk.
4: Jutottak volna.
2: Nagyon örülnék, hogyha esetleg a záró gondolatokban jutna

0: amikor a fővároshoz lettünk csatolva, tehát hogy a kedves nézők is értsék, 5 színház, a Radnóti Színház, a Trafó, az Őrkény Színház, a Katona és a Városmajori Szabadtéri Színház a teljes mértékben fővárosi fenntartású lett, tehát nem csak a fizikailag, hanem financiálisan is, azelőtt közös fenntartás. Maradtak ugye közös fenntartású színházak, tehát mi így egy buborék vagyunk tulajdonképpen a fővárosi színházakban, és pontosan azért, mert ez a stigma ugye ránk lett tapasztva, hogy ellenzéki színházak, liberális színházak, ebből kifolyólag azért mi is elszenvedői voltunk azoknak a megkülönböztetéseknek, ami egyébként a szakma egészének egy részét is érintette, de természetesen azért mi mégiscsak ebből a támogatott helyzetből adott esetben még segíteni is tudtuk a függetleneket, hogy mi lesz ezután, azt én most ebben a pillanatban nem vagyok kompetens, hogy erről nyilatkozzam. Az biztos, hogy az elmúlt időben az egy nagyon jó érzés volt és biztonságot adott, hogy bár egy kivéreztetett fővároshoz tartoztunk, de soha fel sem merült, hogy bármelyikünk alatt inogjon a talaj, és a főváros teljes messzélességgel fölvállalt ezt az 5 színházat.
1: Kovács Adélnak, a Radnóti Színház igazgatójának, valamint a Magyar Színházi Társaság tagjának köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Egy csoda legyőzhet ezer ellenérvet. Isten a földre jött és emberré lett. Ezáltal éppé vált sok törött lélek. Valós választási ígéret az örök élet.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. Jó szakembernek tartja az igazságügyminiszternek kinevezett sógorát Magyar Péter, akiért vállalja a politikai kockázatot. Búzs Balázs után Bán László is lemondott az NKA-s tisztségéről, miután egyre több gyanús támogatás lát napvilágot. 100 millióval támogatta a Tiszát a választások előtt Váberer György, a párt visszautalja neki a teljes összeget. Magyar Péter húga felfüggeszti bírói munkáját, amíg a testvére és az igazságügyi miniszternek kinevezett férje kormányzati megbízatást tölt be. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, aki a kritikákra is reagált, miszerint sógora Mellétei Barna Márton lesz az igazságügyminiszter. A Tisza elnöke szigorú szabályokat helyezett kilátásba, de vállalja a politikai kockázatot. A belügyminiszter Pósfai Gábor lesz, aki a Tisza operatív vezetését vitte ideig. A Híradónak nyilatkozó politológus a Tisza kormány kapcsán azt mondta, a Fidesz kormányok által preferált centralizáció helyett decentralizáció jöhet.
2: Mellétei Barna Márton, aki a frakció egyeztetéseken is jelen volt, a Tisza kormány igazságügyi minisztere lesz. A párt jogi igazgatója kezdetektől segíti a pártot. Eddig leginkább a háttérből tette mindezt. Karrierjét 2004-ben kezdte. 2020-ban saját ügyvédi irodát alapított. Magyar Péterrel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán lettek barátok. A legfő kritika mégis az, hogy Magyar Péter sógora is így került pozícióba. A Tisza párt elnöke is reagált.
3: A politikai kockázatot is megéri vállalni azért, hogy az ország kaphasson egy becsületes és kiváló jogászt, szakembert.
2: Magyar Péter kiemelte, hogy szakmai megfontolások alapján választott, és azt, hogy szigorú szabályok lépnek életbe a kormány működésében.
3: Természetesen különösen fontosnak tartom, hogy munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen. Ezzel tudja megerősíteni a minisztériuma iránti bizalmat, és bizonyítani az alkalmasságát.
2: Ennek kapcsán Zamecsnik Péter azt mondta híradónknak, hogy a puding próbája az evés.
4: Aki jogászi berkekben van, ott mindig lehet találni olyan kollégát vagy kolléganőt, aki valakinek a csoporttársa volt, évfolyamtársa volt. Itt most még van egy családi kapocs is, de nem gondolnám, hogy ez minősíteni az ő leendő munkáját.
2: Torockai László azonban nincs erről meggyőződve. X oldalán arról írt, hogy a Fidesz kormányzása idején általánossá vált az államigazgatásban, diplomáciában a nepotizmus. Abban reménykedett, hogy legalább ezen a téren változás hoz majd a Tisza párt kormányzása. Erre most Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából. A Tisza párt elnöke kommentben válaszolt a Mi Hazánk elnökének. Annyit írt, idézem, jelenti ez be a Facebookon annak a pártnak az elnöke, amelynek alelnökei házastársak. Közben egyébként az is kiderült, hogy Magyar Péter húga felfüggeszti bírói tevékenységét, amit tart férje és magyar kormányzati megbízatása.
5: Szeptember 30-ig
2: Pusfai Gábor 2025 elején csatlakozott a Tiszához. A párt operatív vezetése után az új kormányzat belügyminisztereként folytatja. 19 éve dolgozott a Decathlonnál. A magyar, majd osztrák részleget is vezette. 2024-ben költözött haza Magyarországra. Pusfait az a kritika éri, hogy nem szakértője a belügyi területeknek. Lampert Monika volt tárcavezető azonban kiemelte, Pusfainak egy dologra érdemes figyelnie.
6: Azok a jogállami eszközök, amelyek teljes körűen felhasználásra kerülnek majd abban a programban, amikor el akarják számoltatni az előző ciklusok hát kétes ügyeinek a szereplőit, akkor nem neki kell nyomozni, meg neki nem kell, hogy nyomozói szaktudása legyen, neki ahhoz kell legyen tudása, hogy oda tudjon figyelni arra, hogy jogszerűen működnek-e a dolgok.
2: Péntek estére teljessé vált a miniszterek személye, ezzel együtt a Tisza kormány. Ebben 16 tárca kap helyet. A többi közt Orbán Anita, Lannert Judit, Kapitány István, Vitézi Dávid, Kármán András és Gajdos László is külön minisztériumot vezet. A felálló kabinet kapcsán a politológus azt mondta híradónknak, elismert emberek alkotják. Politikai kormányról van szó, mégis szakpolitikai megközelítés vár a közvélemény. A korábban ismert centralizáció is megszűnhet.
7: Úgy néz ki, hogy autonóm területek megerősödése várható, és nagyon különös figyelemre méltó a tárcák egyenrangúsága, nincsenek csúcsminisztériumok, hanem a miniszterelnök emelkedik ki a kormánylistából. Ezek a tárcák, ezek a miniszterek egyenlőek, és alig hanem a kormányülésen is egyaránt hallottathatják a szavukat.
2: Az alakuló ülést május 9-én szombaton tartják.
1: 2026. január 1-től kézmosószert és toalettpapírt kell biztosítani központi beszerzés és ellátás keretében, emlékeztetett Facebook oldalán Hegedű Zsolt. A leendő egészségügyi miniszter posztjában arra kérte a kórházmenedzsmenteket, valamint az őket kiszolgáló központi beszerzési és ellátási szakembereket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a rendeletben foglaltak a napi gyakorlatban is érvényesüljenek. Szerinte Semmelweis hazájában nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok pedig kultúráltak és higiénikusak legyenek. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a munkaindulásakor átfogó helyzetjelentést készítenek a kórházakról ebből a szempontból is. Horváth László leköszönő drogügyi kormánybiztos ül majd be Szécsi Zoltán helyére a parlamentbe, jelentette be Gulyás Gergely Facebook oldalán. Mint ismeretes, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó eredetileg a Fidesz listájának 211. helyén szerepelt, azonban a választási vereség után átalakították a Fidesz frakció felállását, és ő is bekerült a parlamentbe. Gulyás Gergely már azt is közölte, hogy Szécsi tagja lesz az egészségügyi és művelődési bizottságnak is. Nem sokkal később azonban a korábbi sportoló bejelentette, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget. Gulyás ezzel kapcsolatban azt közölte, sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadják a döntést. Hozzátette, Heves megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben, ezért a frakcióhoz Horváth László képviselőtárs is csatlakozik. Ankó Balázs egy személyben dönthetett majdnem 450 millió forint sorsáról a Nemzeti Kulturális Alapon belül, tette közzé Molnár Áron pénteken. Az NKA pénzosztásával kapcsolatos ügy pár nappal ezelőtt robbant ki, azóta többen is lemondtak. A Magyar Színházi Társaság egy független vizsgálóbizottság létrehozását sürgeti, a FESZ pedig feljelentést tett.
8: Tisztelt miniszter úr! Az NKA bizottságának múlt csütörtöki április 23-ai ülésén áttekintette az NKA pályázatait elbíráló szakmai kollégiumok 2025. évi munkájáról szóló beszámolókat, és meghallgatta a kollégiumok képviselőinek kapcsolódó értékelését is. Így kezdődik az a Hankó Balázsnak címzett levél, amelyben Bán László bejelentette lemondását a Nemzeti Kulturális Alapbizottsági tagságáról, nem sokkal azután, hogy Búzs Balázs távozott az alelnöki posztról. Döntését azzal indokolta, hogy a testület megkerülésével kiosztott, gyakran kiemelt összegű támogatások ellentmondanak az NKA alapvető céljainak és szellemiségének. Néhány napja ugyanis kiderült, a Nemzeti Kulturális Alap 2025 év végén 17 milliárd forintot osztott szét Fideszhez közel álló ismert embereknek. Az eddigi információk szerint támogatást kapott Tóth Gabi, Móri Enikő és Pataki Attila is. Bán László arról is írt, hogy a bizottság elől elhallgatták a támogatási döntések jelentős részét, ezért a testület tagjai csak a sajtóból és az utólag közzétett hivatalos listából értesültek arról, hogy a kollégium jelentős forrásokat osztott ki. Az ügyet Molnár Áron robbantotta ki, aki pénteken új videóval és az ügy újabb részleteivel jelentkezett.
9: Azt tudtátok, hogy a Hankónak az NK-n belül van egy saját miniszteri kerete is. Ez a 447-es lista, kedves oknyomozó újságírók és hatóságok, ami arról szól, hogy a 447-es keret sorsáról egyedül egy személyben Hankó Balázs dönt. Számos
8: módon a megkülönböztetés miatt sokan nem jutottak támogatáshoz, például a Dirty Slipper zenekar sem. A frontember Lobó Szalóki Lázár azt mondta híradónak, többféleképp is igyekeztek támogatást nyerni az NKA által kiírt formátumokon eredménytelenül.
10: A zenekar mellett egy menedzsment és sajtóirodát vezetek, amivel egyébként legendás magyar zenészekkel is dolgozunk, olyanokkal, akiknek számos állami kitüntetése van. Ezeknek a művészeknek is próbáltunk egyébként találkozót szervezni az elmúlt két-két és fél évben Hankó Balázs miniszterúrral, ugyanúgy semmilyen válasz nem érkezett, és amikor én elkezdtem a nyílt levelekkel kommunikálni a minisztérium felé, akkor a miniszter úr messenger chat üzenetben válaszolt, hogy majd egy államtitkár fog keresni. Ez azóta sem történt meg.
8: A Magyar Színházi Társaság egy független, szakmai és jogi felhatalmazású vizsgálóbizottság létrejöttét szorgalmazza, amely nem csak az aktuálisan ismert támogatási döntéseket, hanem a korábbi évek hasonló gyakorlatát is feltárja.
11: A vizsgálatnak ki kell terjednie a közvagyon kezelésének kérdésére is. A Magyar Színházi Társaság korábban már nyilvánosan magyarázatot követelt, például a Gobbi Hilda egykori visegrádi nyaralójaként ismert ingatlan ügyében, amely ingyenes állami vagyonjuttatással került magánkézbe a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítványhoz. A közpénz soha többé nem lehet zárt körök privilégiuma.
8: A FESZ a felelősök megtalálását és elszámoltatását sürgeti. Nagy Zoltán úgy véli, nem történhet meg, hogy a közpénzek kiosztása egyebek közt meghirdetett pályázat nélkül történjen meg.
12: Ez egy olyan, mint egy titkos pályázat lett volna, ahol igazából egyéni telefonos meghívások alapján lehetett volna csak pályázni. De azt kell látni, hogy mind Búzs Balázs alelnök, mind Bán László lemondott már, tehát hogy ha megnézik a nyilatkozataikat, abból kiderül, hogy mindenki tolja el magától ezt a forró krumplit, senki sem akarja vállalni a felelősséget, tehát azt reméljük, hogy a felelőst valóban meg tudja nevezni az ügyészség, és ki tudják mondani a felelősségét annak a személynek, aki a pénzosztás mögött áll.
8: Az átláthatatlan támogatások miatt a Független Előadó Művészeti Szövetség feljelentést is tett ismeretlen tettes ellen.
1: Itt hívjuk fel nézőink figyelmét, hogy az Egyenes Beszéd vendége ma este Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter lesz. Lemondott a Hunrend tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László. A távozása okáról az MTA egykori elnöke a hvg.hu információi szerint azt mondta, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat felső vezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ebből egyik az elnök és Jakab Roland vezérigazgató április 23-án közzétett nyilatkozata. Ebben a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat jövőjéről című 13 intézményi főigazgató által aláírt közleményre válaszolt, és azzal vádolták a kutatóintézeti főigazgatókat, hogy kritikáikat a kutatói önkormányzatiság elvének marginális érvényesüléséről a hálózatot létrehozó jogszabályban pozícióféltés vezérli. Lovász László fényképét azóta levették a Hunrend honlapjáról. Még több, mint 450 millió forintot kell a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak összegyűjtenie, hogy vissza tudja fizetni azt a 680 millió forint állami kampánytámogatást, amire a gyenge választási eredményeik miatt kötelezi őket a törvény. A párt korábbi igazgatója, Nagy Dávid híradónknak azt mondta, nem fordulhat elő, hogy egyéni jelöltjeiknek is fizetniük kelljen. A napokban több kampánytámogatástól volt hangos a sajtó, Váberer György az Egyenes Beszédben árulta el, melyik pártat támogatta a választások előtt.
13: Választás lesz, rendszerváltás lesz.
14: Váberer György a választások előtt állt be a Tisza mögé. Az üzletember az Egyenes Beszédben azt mondta, anyagi támogatást is küldött a pártnak.
15: Ez több mint 100 millió forint.
16: Azért az tetemes összeg.
15: Én azt gondolom, hogy ahhoz az összeghez képest, amivel a Fidesz rendelkezett, ahhoz képest láthatatlan.
16: Kért valamit ezért a 100 millióért?
15: Semmit nem kérek.
16: Tehát nem volt pántlikázott, hogy ezt erre tessék költeni?
15: Egy élhető Magyarországot kérek érte.
14: Azóta kiderült, az élhető Magyarország nem ebből a 100 millióból fog megvalósulni. Magyar Péter pénteki posztjában elismerte, a szóban forgó összeget megkapták, de hozzátette, még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármilyen vállalkozót vagy oligarchát hozzájuk kössenek, ezért a 100 millió forintot hétfőn visszautalják Váberer Györgynek. Törvényesség, transzparencia, Tisza, rendszerváltás. Áll a poszt végén. Mészáros Lőrinc cége, a V-híd ZRT a Fidesz segítette óriási összeggel, egészen pontosan a Fidesz kampány eseményeit szervező Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítványt. A támogatás mértéke összesen 1 milliárd 800 millió forint volt. Létresics András ügyvéd híradónknak azt mondta, jogi személy nem nyújthat kampánytámogatást egy pártnak. Az ügyvéd álláspontja szerint az is problémás lehet, ha egy kampányeseményeket szervező alapítvány kapta a pénzt.
17: Ha nem lehet elkülöníteni a pártól, illetve az a választópolgárok megtévesztésére alkalmas, akkor az ugyanúgy párt támogatásának minősül.
14: Litresics András szerint, ha az állami számvevőszék megállapítja a jogellenességet, akkor kötelezheti az alapítványt arra, hogy fizesse be az összeget az államkincstárnak.
17: Amennyiben ez megállapításra került, és nyilván keresetten nem támadták meg, tehát bíróság ezt nem semmisítette meg, nem változtatta meg, és nem kerül befizetésre, akkor van rá mód és lehetőség, hogy akkor ezt konkrétan a Fidesz megillető költségvetési támogatásból levonják.
14: Az ügyvéd hozzátette, ugyanez vonatkozik a Tiszára is. Ha Váberer György magánszemélyként adta a támogatást, nincs jogi probléma, ha viszont cégként utalta a 100 milliót, az törvényellenes. A kutyapárt vezetőinek pedig amiatt főhet a feje, mert nem érték el az 1%-ot a választásokon. A pártnak 680 millió forint kampánytámogatást kell visszafizetnie. Már hetek óta gyűjtenek.
18: 450-470 millió forint maradt még. Egyelőre nem kaptunk a MÁK-tól fizetési felszólítást, tehát azt meg kell majd várni a határozatot. Azt a határozatot meg lehet támadni, és lehet egy picit tolni az ügyön, hogy minél több pénzt tudjon gyűlni.
14: A politikus kijelentette, minden áron megvédik az egyéni jelöltjeiket, hogy nekik soha ne kelljen pénzt befizetni az államnak.
18: Állva jó meghalni, már ha egyáltalán meghaltunk, ezt se tudjuk még. Én őszintén azt tudnám mondani, ha magánszemélyek felett nem lebegne ez a kard, hogy én nem bántam meg, hogy elindultunk. Én azt gondolom, hogy a közösség döntése ez volt.
14: Nagy Dávid hozzátette, még nem tudják, hogy milyen formában folytatják, de már dolgoznak egy új stratégián.
1: Több helyszínen is megemlékeztek a munkaünnepéről a fővárosban. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a Városligetben ma jálisozott, ahol Karácsony Gergely a társadalmi összetartozás fontosságáról beszélt. A Mi Hazánk mozgalom a Bikás Parkban szintén családi rendezvinnyel készült. Itt Torockai László pártelnök aktuálpolitikai kérdésekről beszélt.
19: Koszorúzással kezdődött a Magyar Szakszervezeti Szövetség ma jálisa. A megemlékezés után a szakszervezeti tagok a budapesti Huszár zenekarral a Városligeti Fasorra vonultak. A szakszervezet 136 év után először saját székháza előtt tartotta a majálist. A program kínálat sok színű volt, kézműves foglalkozások, csocsó, pódiumbeszélgetések és DJ várta az érdeklődőket.
20: Igazából szórakozni jöttünk ki, meg most itt a Vasutasok szakszervezeténél, itt a mamámhoz kijöttünk így ellen, de amúgy a Vidám Park miatt, főleg meg ilyen kaják miatt.
21: Én a családi hangulat, a barátság, az együttlét, a jó hangulat miatt jövök ki minden évben.
19: Karácsony Gergely köszöntőjében a munka és a társadalmi összetartozás fontosságát emelte ki.
22: Nyilván tele vagyunk várakozással mindannyian, én főpolgármesterként is, önkormányzati vezetőként is, és azt gondolom, hogy a szakszervezeti vezetők is azt várják, hogy az elmúlt 16 év rombolása után valamit közösen elkezdünk tudni építeni is.
19: Zlati Róbert híradónknak azt mondta, a következő kormánytól kiegyensúlyozottabb munkaügyi kapcsolatokat várnak.
23: Konstruktív tárgyalásokat szeretnénk a szociális párbeszéd esetleges új rendszerének kialakítása érdekében. A munkajogi szabályok, a munkatörvénykönyve, a sztrájkkal kapcsolatos jogszabályoknak a átvizsgálását és ezeknek a megváltoztatását.
19: Eközben a Mi Hazánk mozgalom a Bikás Parkban tartotta majálisát, hazai vásárral kiegészítve. A gyerekeket ajándékkészítés, ugrálóvár és kézműves programok várták. Az első 200 gyermek héliumos lufit is kapott, a felnőttek pedig ingyenes egészségügyi szűréseken vehettek részt.
0: Leginkább azért jöttünk ki erre a rendezvényre, mert nagyon nagy Mi Hazánk rajongók vagyunk, és rájuk is szavaztunk.
3: Tudom, hogy mi folyik itt. Tisztában vagyok vele, de soha nem adjuk föl. Mi magyarok, a hazánkat.
4: Itt egy teljesen vegytiszta, liberál, globalista, vagy balliberális globalista kormányzat alakul valójában.
19: A délután folyamán a pártelnökei színpadra lépett. Torockai László beszédében reagálta a Tisza párt csütörtökön bejelentett két új miniszteri kinevezésére is.
4: Mi nagyon sok dolog miatt kritizáltuk az elmúlt 16 évben a Fidesz kormányt. Ugye talán, hogyha ki kell emelni két olyan dolgot, amit visszatérően újra és újra mindig kritizáltunk, nyilván a korrupció mellett, az a nepotizmus, a kontraszelekció, tehát ahogy mi mondtuk magyarosan, az uram-bátyám rendszer. Na most azt gondoltuk, illetve azt gondoltam, hogy hát talán legalább ez most véget érhet. Erre igazságügyi minisztert csinál Magyar Péter a saját sógorából.
19: A Mi Hazánk elnöke kiemelte, nincsenek illúziói afelől, hogy a következő kormány alatt a cenzúra és az elnyomás fokozódhat a Mi Hazánkkal szemben.
1: Színes családi programokkal és jubileumi rendezvényekkel indult a majális országszerte. Debrecenben kinyitott a Vidán Park és útjára indult a Zsuzsi vonat is, míg Hajdúszoboszlón repülős nyílt nappal ünnepelték az Aeroklub 40. évfordulóját. A legtöbb helyszínen a hosszú hétvége végéig várják az érdeklődőket.
5: Háromnapos programot szerveztek a Debreceni Kultúrparkban május első napjaira. Kinyitották a Vidán Parkot, és az állatkertben is programok várták a látogatókat. Zene szólt mindenhol, az arcfestéstől az állatetetésig sok mindennel készültek.
24: Már javában zajlik, itt megkezdődött, ugye bejöttek az első látogatók, hiszen kinyitottuk a Vidán Parkot, és természetesen az állatkertet is. Rengeteg minden van, rengeteg kézműves program, állatetetések, különböző látványfoglalkozások, zenekarok, és minden olyan egyéb elmékek, nem csak a kicsiket, hanem tényleg a nagyokat is, azaz a családokat is nagy szeretettel várjuk.
5: Azokra is gondoltak, akik a városból kimozdulva szerettek volna a szabadban pihenni. Elindult Zsuzsi a kisvonat is a majálisozók legnagyobb örömére.
25: Hát most lesznek kézműves vásárok, lehet múzeumot nézni, van játszótér, piknikezünk, el vagyunk, játszunk a természetbe.
5: Hajdúszoboszlón a helyi repülős egyesület szervezett nyílt napot. Azt mondták, tavaly próbálkoztak először kicsit kisebb rendezvényel, mint idén, de a várakozásukat felülmúlta az érdeklődés.
26: Tavaly volt már egy hasonló, de ilyen nagy kaliberű még nem volt. Egyébként idén 40 éves az egyesületünk, úgyhogy ez a 40. jubileumi nyílt napunk, és számos programmal készültünk. Van lehetőség kipróbálni a vitorlázó repülést, a motoros repülést, a siklóernyőzést, reggel a kora reggeli órákban volt hőlégballonos függeszkedés.
5: Az ország több pontján május 1-jét követően sem ér véget a majális, hiszen a hosszú hétvége alkalmából két vagy akár háromnapos programok is várják az érdeklődőket.
1: Megrázó történet következik. Megjelent a bíróság előtt a szerdai antiszemita késelés gyanúsítottja, aki ellen gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat Londonban. A szomáliai származású támadó két férfit is súlyosan megsebesített az utcán, miután egy ismerősét a saját lakásában próbálta megölni. A rendőrség terrortámadásként kezeli az ügyet.
27: Szirénázva, más járművek kíséretében érkezett a bíróságra Londonban az a rendőrségi furgon, amely a szerdai terrortámadás gyanúsítottját szállította. Ezek a rajzok a bíróságon készültek a 45 éves Essa Szulajmánról, akit gyilkossági kísérlettel vádolnak. A férfi, aki Szomáliában született, de brit állampolgár, május 15-ig őrizetben marad. Akkor kell legközelebb megjelennie a bíróság előtt. Abban az észak-londoni negyedben, ahol a késelés történt, a rendőrség megerősítette a készültséget, a terrorveszély szintjét pedig országosan megemelték a második legmagasabb szintre. Szulajmán szerdán egy buszmegállóban támadt rá a 76 éves Móse Sányra, miután a 34 éves Szolymé rendet már megkéselte. A fiatalabb férfinek kiukadt a tüdeje, az idősebbet pedig a nyakán szúrta meg. Mindkét áldozat állapota stabil. Szulajmán egyébként korábban egy harmadik férfit a saját otthonában próbált megölni, London déli részén. A brit rendőrség még aznap elfogta a támadót. Az egyenruhások sokkolót használtak, majd elvették a férfi fegyvereit, végül megbilincselték. A hatóságok szerint egyre nagyobb veszélyben vannak a zsidó, illetve izraeli célpontok a Szigetországban. Növekszik az antiszemita támadások száma az Egyesült Királyságban, ezért a rendőrség, a többi biztonsági szolgálat, illetve a kormány fokozott intézkedésekkel igyekszik ezzel felvenni a harcot, mondta a brit terrorelhárítás vezetője. A brit zsidók nem érzik magukat biztonságban, miután az elmúlt hónapokban több súlyos antiszemita támadás is történt. Én szeretnék innen kivándorolni, mert nem érzem magam biztonságban. A gyerekeim viszont maradni akarnak, pedig nem hinném, hogy nagy jövő vár itt rájuk, vélekedett a zsidó közösség egyik tagja. Közben egy londoni bíróság terrorizmus vádjában bűnösnek találta a 34 éves Abdullah al-Badrit, aki tavaly késekkel felszerelkezve próbált meg behatolni az izraeli nagykövetség épületébe Londonban. A kuvaiti menedékkérő ártatlannak vallotta magát.
1: Legalább 6 ember megsebesült egy iskolai késelésben az Egyesült Államok északnyugati részén Washington szövetségi államban. Az egyik diák egy takomai középiskolában támadt társaira egy verekedést követően. A támadásban 4 fiatal sebesült meg és egy biztonsági őr. Az áldozatokat kórházban ápolják, a diákok állapota súlyos. Az iskolát lezárták, a gyerekeket evakuálták, a gyanúsítottat elfogták, ő könnyebben sérült meg. Kétnapos sztrájkba kezdtek az egyik nagy ételfutárcég munkatársai Pécsett, miután olyan kevés pénzt kapnak egy-egy kiszállításért, hogy egyszerűen nem éri meg elindulniuk. Pénteken és szombaton tehát nem lesz kiszállítás.
5: Már délelőtt tucatnyian gyűltek össze az egyik ismert ételfutárcég pécsi székhelye előtt az alacsony címpénzek miatt tiltakozó futárok. A telepre nem mehettek be, biztonságiak állták útjukat. Magasabb díjakat szeretnének kiharcolni, ezért léptek kétnapos sztrájkba, amikor egyszerűen nem fogadják el a megbízásokat.
2: Hiába is jelzik, ezekkel a 400-500 forintos színpénzekkel nem fogunk hajlandóak kiszállítást végezni. Mi így sztrájkolunk, nem úgy sztrájkolunk, hogy 80-10 vagy 20-an nekiállunk és egymást püfölni fogjuk, hanem egyenesen csak normálba online nem veszük fel a munkát, és innentől kezdve nem lesz kiszállítás. Ennyi.
5: A futárok azt mondják, olyan kevés pénzük marad a kiszállítások után, hogy nem éri meg beülni sem az autójukba.
6: Április 8-a óta csökkentettek a bérünkön, nincsen ebéd, nincsen reggeli, nincsen vacsora bónuszunk, hétvégente semmi bónusz nem kapunk, és bónusz alatt sem kerestünk sokat, de hát így most egyre kevesebbet. 484 forintra jön ki 4 cím, amiért meg kell tennem 5-6, esetleg 7 kilométert 4 különböző helyre. Az címenként 121 forint, most hogyha literével számolom a benzint. Egy liter benzinünket sem fedezi.
5: A tiltakozók azt mondják, most annyit keresnek, hogy abból az autójukat sem tudják tankolni, karbantartásra sem jut már.
7: Az üzemanyag árak is följebb mennek, menni fognak. Ezáltal nem tudjuk kikeresni a bérünket, nem, igazából a cégnek dolgozunk, nem magunknak. És ezt szeretnénk elérni, hogy több legyen a címpénz, illetve legalább 50%-ot szeretnénk, hogy emelkedjenek a címpénzek.
5: A futárok azt mondták, hogy nem csak a pécsieknek van problémájuk a javadalmazásukkal, sokan támogatták őket az országból szinte mindenhonnan. A cég pécsi illetékesét kerestük, de annyit üzent, hogy nem kíván nyilatkozni.
1: Kutyák lepték el május 1-én a Városligetet. A munkaünnepén rengetegen látogattak ki a harmadik Dogs Fesztiválra. Magyarország legnagyobb kutyabarátoknak szóló közösségi eseményén a szórakozás mellett a szakemberek a felelős állattartásra is felhívták a figyelmet. A nagy rétre látogatók több mint 100 program, köztük kutyás bemutatók, falkaséta és fajta bemutatók is várták.
8: Kutyákkal telt meg a Városligeti nagyrét május 1-én. A munkaünnepén rendezték meg a Dogs Fesztivált, ahol kutyaiskolai bemutatóval, falkasétával és fajta bemutatókkal várták a látogatókat és négylábú kedvenceiket. A szervezők célja idén is az volt, hogy a programok mellett hasznos tanácsokat is adjanak a felelős kutyatartáshoz.
9: Én azt gondolom, hogy panellakásban is lehet kutyát tartani, nyilván nem mindegy, hogy milyen fajtát, mennyi mozgás lehetőséget, milyen ingereket biztosítunk neki a mindennapokban. Hogyha ezt gazdiként tudom és ezt meg tudom oldani, akkor a kutyámnak is és nekem is remek életem van.
8: A rendezvényre érkezők közül sokan első kutyások. A gazdák úgy érzik, a kutyatartást nem csak több mozgást, hanem új életformát is hozott számukra.
10: Mi egy vipettel érkeztünk, és mi először azt hittük, hogy egy ilyen viszonylag visszahúzódó kutya lesz, meg csendes, ennek ellenére szerencsére egy nagyon pozitív, meg nagyon lelkes kutya lett, úgyhogy azóta mi megyünk, nekünk ő az első kutyánk, úgyhogy azóta megyünk vele, hozzuk, visszük, úgyhogy egy kis aktivitást is adott, illetve hát rengeteg boldog pillanatot a sok őrültségével, amit csinál.
20: Nagyon sok mozgást igényelnek, opa, bocsánat, feltölti az embert vidámsággal, mozgással, kimozdulunk a lakásból, ugye most már nagyon sokan ezzel a modern világban élnek, a telefon, meg ilyesmi kütyük, és a kutyával kimegyünk vissza a természetbe.
8: Az érdeklődők a mentőkutyák munkájával is megismerkedhettek. A Cserhát különleges mentőcsoport 15 kutyával dolgozik. Eddig több mint 160 eltűnt személy felkutatásában segítettek. Juhász Zoltán szerint a mentőkutyák egyetlen ruhadarab szaga alapján is képesek kilométereken át követni egy eltűnt személy útvonalát.
11: Egy úgynevezett mentrélinges módszerrel kutatunk, ami a személyi követést jelent, az azt jelenti, hogy akár egy pici ruhadarab alapján képesek innen is elindulni, vagy egy lakásról, ha eltűnik a személy, és onnan lekövetni akár kilométereken keresztül egy eltűnnek a nyomát. Tehát ők valódi életmentő kutyák.
8: A szervezők ingyenes csip ellenőrzéssel is készültek. A gazdik állatorvos segítségével ellenőrizhették és frissíthették kutyájuk adatait. A Magyar Olajtársaság országszerte 350 benzinkutyán biztosította a csip leolvasás lehetősége. Tavaly mintegy 1500 elkóborolt kutyát vittek be ezekre a helyszínekre. Közülük csak nem 1300 haza is kerülhetett.
12: Ugye ez úgy működik, hogy ha valaki talál egy elkoborolt kutyust, és az engedi, hogy behozzák a töltőállomásra, akkor az ott tani kollégák le tudják olvasni a csipjét. Van egy állatorvosokból álló hálózatunk, őket hívják fel a kollégák, ők tudják beazonosítani aztán a gazdit, és ha minden jól megy, megtalálják a gazdit, akkor vissza tudjuk adni a kutyust a gazdájának.
8: A szakemberek hangsúlyozzák, az elveszett állatok hazajutásához elengedhetetlen, hogy a csipben szereplő adatok napra készek legyenek, ezért azt kérik, minden változást regisztráljanak az adatbázisban.
1: Csodájára járnak a San Franciscóiak egy hatalmas Steller oroszlánfókának a kikötőben. A Chonkers magyarul duci állatnéven emlegetett fóka megjelenése teljesen rendhagyó, ugyanis ez a faj jóval északabbra él és általában csak a fajtársaival elegyedik. A Steller oroszlánfóka egyébként a legnagyobb testű füles fókaféle, a hímek súlya elérheti akár az 1 tonnát is. A helyi lakosok Chonkerst a szívükbe zárták. Azt mondták, olyan, mint a télapú, legszívesebben megölelni az ember. Parázsvita alakult ki a Csat2 felvételén azzal kapcsolatban, hogy a korrupció mennyiben játszott szerepet a Fidesz kormány bukását illetően. Szilvai Gergely az ezzel kapcsolatos Transparency jelentést kukának nevezte, ami komoly szópárbajhoz vezetett.
13: Múltkor a Medián volt kuka, most akkor felfigyelj. Meg utána nézek a műsor után a Transparency-nek. Hogy...
15: Itt írtam elő követ, azért, mert akik a legtöbb pénzt adják a Transparency-nek, azok az országok mindig a legjobb helyen végeznek. Azokat, amiket összeszed különböző országból a korrupciós indexek, azok nem feltétlenül meg egymástak módszertanilag. Mindegyik évben a korábbi éveket is előhozzák, 13 különböző módszertanú indexet kever össze, és még azt össze 8 oka van ennek.
13: De az emberek egyébként nem adtam azt mondani. De küldj át, légy, ezt várom. De hogy
15: a nyilván
13: az emberek nem a Transparency Index alapján szavazzák azt, hogy nekik elegük volt a korrupcióból. Tehát nem azért,
15: értem.
13: Az a Transparency-nek ahhoz, hogy itt 4-5 millió ember azt gondolja, hogy húzzon már el.
15: Az, hogy a Transparency Indexére hivatkoztak mindig az ügyben, mi vagyunk a Unióban a legkorruptabb.
13: Nem, hát
15: az összes többi, miközben egy csomó más korrupciós index szerint nem vagyunk a legkorruptabb ország az abban, hanem a középtáján világban kell.
13: De ez tévedés, tévedés. 60 pusztát látták, meg az zebrákat látták, nem a Transparency Indexét látták.
15: Értem,
13: értem,
15: hogy ez érzed, de ha megnézzük más korrupciós indexeket, akkor az itt, a tiszás mondás nem igaz, hogy mi vagyunk a legkorruptabb, meg az sem, hogy a legszegényebb.
0: Figyelj, abban egyetértettünk, hogy a mediánnak a reprezentatív felmérései azok helytállóak. Azért az egy nagyon jól megmutatja.
15: A medián elmondta, hogy azért, hogy a korrupciós érzet az magas volt.
0: Nem kell kiabálni.
15: Hogy a korrupciós érzet magas volt, és ez az oka, és a választók döntésének az, hogy elküldtek az Orbán kormányt, ez az egyik ok.
14: A teljes adást az Aktuál után 21 óra 55 perctől láthatják itt az ATV-n. Most azonban Egyenes beszéd következik Rónai Egonnal. Szervusz, kedves Egon, mire számíthatnak a nézők?
16: Jó estét, szervusz Máté. Hát arra, hogy megbeszéljük a miniszterrel, hogy hogyan van az a 17 milliárd, amit ő kiosztott, nem teljesen egyedül, vagy talán igen, ezt majd megpróbáljuk például tisztázni. Minden esetre forrong a kulturális élet, kérdések merülnek fel arról, hogy hol a pénz, és miért pont ott van, ahol van. Közben pedig az SZF-én lázadnak a diákok, a MOMÉN lemondott a kuratórium, szóval ezer minden van, amiről van mit beszélünk Hankó Balázs miniszterrel, várom ide a stúdióba. Aztán Csaba Lászlóval a gazdaságról szólunk. Előkerült hirtelen a szerződés, amit éveken keresztül hiába remélt sok-sok újságíró és politikus. Megtudhatjuk, hogy az a bizonyos kínai hitel az miből áll és mekkora összegű. Hogy ez valóban annyira kedvezményes volt-e, vagy sem. Vagy pedig, hogy a magyar gazdaság elindult-e végre fölfelé az első negyedéves biztató adat után, Csaba László professzorral fogom megbeszélni. A végén pedig szólunk arról majd, hogy felfüggeszti bírói munkáját Magyar Péter húga, addig, ameddig testvére és férje kormányzati funkciókat látnak el, ezt Magyar Péter jelentette be, és megbeszéljük ennek részleteit újságíró kollégákkal az adás végén. Várom Németh Péteréket, és önöket persze, mert mindjárt kezdünk.
14: Én pedig visszavárom önöket az Egyenes beszéd szünetében egy rövidebb híradóra. Addig is kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és két vendéget hívtam ezúttal is az adásba, méghozzá Sarkadi és Csabát, az Economics újságíróját, üdvözöllek.
2: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat is.
1: És Hazafi Zsolt, állandó társam, a Spirit FM és az ATV szerkesztője, üdvözöllek.
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: Mindig van miről beszélni, de napjainkban egyre fontosabb, hogy megmondjuk azt is, hogy mikor rögzítjük ezt a felvételt. Ezt a felvételt szerdán 11 órakor rögzítjük, tehát nyilván az addig beérkezett hírekről tudunk bármi nemű információt megosztani. Úgyhogy hát lássuk, hogy mi volt itt az elmúlt napok hírei és újdonságai. Nagyon sok mindenkinek a nevét megismerhettük már az alakuló kormányból, számtalan miniszterét, és ebből a két legújabb a tegnapi bejelentésnél Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Tanács Zoltán, tudományért és technológiáért felelős miniszter. Még várjuk azt, hogy ki lesz például az igazságügyi miniszter, a belügy és igazságügyi miniszter, de hát meglátjuk, hogy majd ez is hogy alakul. Még volt egy titulus, ami kiderült, ő nem miniszter lesz, hanem kormánybiztos, a társadalom politikai koordinátor, kormánybiztos Bódis Krisztina lesz. Hát mennyire volt váratlan ez a névsor, ami például tegnap derült ki? Azért is kérdezem, mert például a kultúra kapcsán például Nagy Ervin neve is felmerült, tehát azért nyitott kérdés volt, és szerintem több mindenkit vettek szemügyre Magyar Péterék, hogy mihoz, mi visz, és kinek milyen szerep felelne meg, ami biztos, hogy egyébként Nagy Ervin posztjában gratulált a kinevezett miniszternek, és azt mondta, hogy jó kezekbe került az, tehát úgy néz ki, hogy belső konfliktus, legalábbis látható belső konfliktus nem keletkezett ebből, szóval mit szóltok az új nevekhez? Csabi, hozzád fordulok először.
2: Még annyit a védelmünkbe hozzátennék, hogy ugye ezekben a percekben érkezik, vagy indult el Magyar Péter is Brüsszelbe, ezt talán azért...
1: Később egy kicsit beszélünk is.
2: Talán ez még... abból a szempontból fontosabb is, mint Nagy Ervin szerepe, bár nem akarom kisebbíteni a magyar kultúra állapotát. Szóval nyilván ez lesz a legfontosabb amúgy, hogy tényleg ezek a pénzek és a gazdasági helyzetet hogyan tudják majd megmenteni, vagy visszahozni ezeket a pénzeket, hiszen az látható volt, hogy azért az Unió megtette azt a gesztust az Orbán kormányokkal szemben, az is csak sikerült 4 év alatt kiszárítani ezt a kis országot, de majd nyilván akkor erre visszatérünk, csak azért ezt tegyük hozzá, hogy azért se tudtunk eddig, vagy nem tudunk még.
1: Így van, viszont, érintőlegesen fogunk tudni
2: erről beszélni. Megváltozott a kommunikáció, most én is azt néztem, azért néztem egy pillanatra le, megnyitottam Magyar Péternek a Facebook oldalát, mert ugye onnan jönnek majd a friss hírek, hogyha valami történik, mert azt észrevettük, nem csak ugye nyilván kormányinformus nem lesz, de interjút nem adott azóta Magyar Péter, mióta megválasztották. Szóval...
1: Hát hosszú interjút.
2: Csak sajtótájékoztató.
1: Jó, igen, tehát kérdezni lehetett, csak nem volt stúdióvendég.
2: Igen, tehát az a fajta interjú osztogatás is megszűnt, ami volt ugye a kampányban. De engem tetszik ez a újfajta. Ha ezt nézzük a kulturális részét, akkor azért tetszik majd ez a fajta kommunikáció, ez a Trump-féle, inkább a közösségi médiában megjelenő, öt kérésekre kevésbé reagáló.
1: Hát ezt még azzal is lehetne védeni, hogy most sok dolga van, és nem ér oda a stúdiókba, tehát még nem tudjuk, hogy mi lesz majd ebben a végleges.
2: És akkor ugye most arról kéne beszélni, hogy milyen az új kormányzat.
1: Hát igen, vagy például mit szóltatok a két legújabb miniszternévhez? Tar Zoltánról ugye tudjuk jól, hogy szinte kezdetek óta a Magyar Péter mellett áll. Így van. Tar Zoltán esetén ugye föl tudjuk azt is az emlékezetünkből elő tudjuk húzni, hogy ugye neki a feleségének is voltak konfliktusai egy lájkolással kapcsolatosan, ha jól emlékszem, és aztán így munkahelyét is elvesztette. Tar Zoltán esetében viszont, de javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, Tar Zoltán esetében még ugye az, amit ki szoktak emelni, hogy akkor végül is egy ilyen református vonalról érkező szereplő is bekerült a kormányba, tehát hogy nagyon figyel oda Magyar Péter, hogy mindenféle területről is érkezzenek.
2: Mondjuk, hogyha nagyon a reformátusoknál maradunk, azért tudjuk jó, hogy igazából az előző kormánynak a bebukása is szintén a református vonalról indult, amennyiben Balogh Zoltánt most ugye felemlegetjük. Hát azt, hogy ez a két szereplő is bekerült, azért ők nem voltak véletlenek, és mondjuk tegyük hozzá, hogy azért Tar Zoltánnak kapcsolatban azért a kampányban viszont elég sok hibát is hozzá lehetett tenni a szereplésehez, hiszen az ő kijelentései, ugye, hogy ezt a kormányt kell alakítani, és utána már mindent lehet meg a többi ilyen kiszólása, vagy éppen a MOL megvásárlása, ami már nem is kiszólás volt, hiszen egy interjúban, vagy a MOL-nak az átalakítása pontosabban fogalmazva, az már nem kiszólás volt, hanem egy interjúban mondta el, hogy mire készült a kormányzat, tehát neki voltak ilyen érdekes meglátásai, ennek ellenére mondjuk nem gazdasági, vagy nem gazdasághoz köthető tárcát kapott, hanem ez a fajta művelődési, amiben ugye benne van az egyház is, ami abból szemben kicsit érdekes lesz, mert a parlamentben ugye a Fideszhez került ez a bizottság, tehát még lehet, hogy lesznek érdekességek is. De hogy ez a két név benne lesz, arról azt lehetett tudni, az, hogy Bódis Krisztának ugye lesz majd fontos szerepe, azt szintén lehetett tudni. Nyilván azt, hogyha őket nézzük, mondjuk ezt a hármast is nézzük, és mondjuk azt várnánk, hogy milyen olyan szakmai múltjuk van, ami mondjuk azt feltételezi, hogy mondjuk minisztériumot is tudnak vezetni, az nyilván egy másik kérdés lesz, de hát ez nyilván az egész tiszta kormányra azért ez felvet majd kérdéseket, aztán meglátjuk.
1: Zsolt?
3: Az, hogy nem lett a Nagy Elevi miniszter, az szerintem a Nagy Elevi döntése is részben, mert ő azért aktív színészként szerintem nem sokat konyít az állammenedzsmenthez, vagy a közigazgatáshoz, és azért egy miniszternek át kell látni egy ilyen állami alrendszernek.
2: Mert országgyűlési képviselőnek nem kell átlátnia, vagy...
3: De
2: már bocsú, beszélni arra,
3: hogy tudnak tanulni, ugye voltak színészek, Darvas Iván is volt, meg a Fidesznél volt az Eperjes, voltak színészek, parlamenti országgyűlési képviselők, de nem vállaltak annyira kormányzati szerepet. Szerintem egy államtitkárság elvezetése az könnyebb feladat, mint egy komplett minisztériumot elvezetni. Számomra ilyen értelemben a Tarnak a kinevezése az azért egy szinttel beljebb van, mint a színésznek a kinevezése, mert ő azért látott belülről már minisztériumot, dolgozott minisztérium struktúrába, ami egy nagyon nagy kérdés a kultúrának a működése. Ide tartozik a média is, és a média területének az újra szabása az amúgy különben elképesztő fontos Magyarországon, amúgy egész Európában nagyon-nagyon fontos, mert az a világtrend, hogy ezek a nagy cégek, ezek a tech óriások, ezek gyakorlatilag a helyi tartalmat kiszorítják. Most is a magyar reklámpiacból egy nagyon jelentős részt elvisz a YouTube, elvisz a Meta, a tartalom területén, a streaminggel elvisz a Netflix meg a többiek, és gyakorlatilag Európában most az a trend, például Németországban próbálják felvenni a kesztyűt, hogy ne egy amerikanizált kultúra jöjjön létre, és ez, hogy hogyan támogatják a, például a televíziós műsorkészítést, a rádiós műsorkészítést, létrehoznak egy olyan alapot, olyan pénzügyi struktúrát, amiből például a rádió, a magyar tartalmú rádiók fent tudnak maradni, az szerintem nagyon meghatározó az, hogy milyen lesz az új közmédia, milyen lesz az új a médiahatóság, tehát nagyon nagy feladat vár a minisztériumára. Az egész minisztériumi palettával, vagy miniszteri palettával kapcsolatban én azt tudom elmondani, hogy számomra vannak olyan pontok, amelyek megnyugtatnak bizonyos tekintetben. Például az, hogy Vitézi Dávidot kinevezték miniszternek, az számomra megnyugtató, mert ő már volt államtitkár, egyrészt ennek a szakterületnek az értője, lehet mondani olyan szereplőket, akik már voltak bent minisztériumban. Számomra a Tisza kormánnyal kapcsolatban mindig az volt a kérdőjel, hogyha megkapják a kormányrudat, akkor mint állammenedzsment tudnak-e ezzel élni. Mert nem olyan könnyű egy államot igazgatni, amúgy a Fidesz erre kampányt is épített, hogy ő nekik van tapasztalatuk, ő nekik meg nincs tapasztalatuk. Most azért olyan szereplők kerülnek be a kormányba, akik irányítottak már nagy szervezetet, akár Kapitány István, akár Tanács István, akik láttak belülről már piaci alapon nagy szervezetet. Mondom, ennél bonyolultabb, meg ennél lassúbb, meg ennél vannak tonnányi szakirodalomról, hogy hogy működik az államigazgatás, de azért vannak olyan pontok, amivel azt tudom mondani, hogy engem valamilyen szinten megnyugtatott, hogy olyan emberek kerültek oda, akik már láttak belülről a kormányt, meg hát sok olyan ember is van, akik hát most próbálnak egy új állami működést létrehozni. Meglátjuk, mindig a puding próbálja az evés. Kormányváltáskor, amikor kormányváltás van, akkor mindig van egy ilyen mézes hetek, ami hát hónapokban mérhető, tehát hogy körülbelül szerintem egy fél év, háromnegyed év, gyakorlatilag türelmi időt kapnak ilyenkor a szereplők. Én így emlékszem, a Horn kormány után is volt egy rövid ilyen türelmi idő, amikor átvett az első Fidesz kormány, akkor volt türelmi idő. Gyurcsány Ferencnél nem volt, ugye ő a saját kormányának a problémáit örökölte meg, de a 2010-ben megint volt egy kegyelmi idő, tehát hogy most nekik van egy bőfél, talán egy évük arra, hogy ha nem történik valami rendkívüli világgazdasági válság, például a hormúzi szoros miatt, ami miatt mondjuk nincs üzemanyag Európában, és nincs üzemanyag Magyarországon, tehát nem az a kérdés, hogy 1000 forintért tudsz-e tankolni, hanem az a kérdés, hogy kedden a páros számú autók tankolnak, szerdán meg a páratlan számuk, akkor szerintem van egy bő egy évük, hogy összerendezzék a sorokat.
1: Azt, hogy nehéz évek elé nézünk, azt a választás eredményétől függetlenül mindenki elismerte, hogy bárki is fog kormányozni, komoly feladat elé néz. A Tisza kétharmados győzelmével nyilván nagyobb mozgástere van annak érdekében, hogy úgy alakítsa a dolgokat, ahogy a számukra kedvező és hatékonyan tudnak majd teljesíteni. De Csabi, az lenne hozzád a kérdésem, hogy vajon a jövőt illetően, amikor már mondjuk nem csak pozitív hírrel tud szolgálni egy kormány, hiszen kormányzás során tudjuk jól, hogy nem minden hír pozitív, és nem mindenkinek pozitív. Vajon mennyire lehet majd arra számítani, hogy ezt megfelelően kezelik az állampolgárok? Tekintek itt arra, hogy mondjuk aki a Tiszára szavazott, az megérti, hogy nem minden döntés kedvezhet mindenkinek.
2: Ez egy olyan kérdés, amire két éve én is keresem a választ, hogy amikor ezt a egész Magyar Péter jelenséget próbáljuk, vagy próbálom, akkor így mondom, per egyben megérteni, hiszen azért nagyjából ott voltunk a kezdeteknél, meg hát ugye ismerjük is azt a kis bölcsöt, ahonnan jött, és akár mondjuk még azt is lehet tudni, hogy akár még a testvére is ugye pont, ugye én közvetlen munkatársam volt, amikor még az ügyészségre ment a hangfelvételrel, és mondjuk megígérte, hogy ad még a hangfelvételeket, amit azóta se kérdeznek meg tőle, pedig csak két évre kellene visszaemlékezni. De szóval nem tudom megmondani, hogy meddig tartat ki ez a hatás, és hogy lesz-e ebből majd bármikor is ébredés, vagy akarnak ébredni az emberek, vagy eljön-e az idő. Csak azért kettő dolgot, és amit te is mondtál jövővel kapcsolatban, hogy Mondjuk eszembe jutott, hogy tényleg ugye volt ez a szakértelem, nem szakértelem, az előző rendszerváltásnál, amennyiben mondjuk most rendszerváltás volt, ott ugyanez volt, hogy azt mondták, hogy ugye a régi rendszerben voltak a szakértők, ugye a kommunistáknál, és az akkori MDF kormánynál, ugye megválasztják őket, nem tudnak mit kezdeni az országgal. Ez nagyjából vissza is ütött, és ugye az MSZP-nek is, amikor visszatértek 94-ben, akkor volt egy ilyen, hogy visszatértek a szakértők, és így mindig is megmaradt ez a baloldalon vannak a szakértők. Csulkának is volt erre egy kiszólása. De hogy ez megvolt, hogy a régi rendszerben ők tudják, hogyan kell irányítani egy országot, és ugye az újak azok nem. Hát most ez nyilván az MDF erre egy tényleg rossz példa volt, mert nekik azért nem sikerült ezt összehozni. Az meglátszó, mert az kérdés, hogy ez a minta, ez folytatódik-e. A másik, hogy ritkán szoktunk vitatkozni Zsolt kollégámmal, de szerintem annak ellenére, hogy mondjuk a magyar választók adnának egy évet az új kormányzatnak, az nincs egy év, és ugye mondta azt is, hogy nem lesznek gazdasági válságok, hát van, permanens válság van, és tehát ebből nem lett jobb a helyzet semennyivel, legalábbis a külgazdasági részem, hogy Magyar Péter lett a magyar miniszterelnök, és még ugye milyen, az is egy tök jól hangzik, hogyha hazahozzák az uniós pénzeket, erről itt is beszéltünk, ez nem olyan lesz, hogy nem a szatyorba hazajönnek, és azokra arra költjük, amire akarunk, vagy kiállunk majd a lajúzatére, és akkor szétosztjuk a szegények között, arra pályázni kell, projektek kellenek, abból nem az lesz. És utána azt is nagyon sokszor ilyen elmondtuk, hogy ha még a KKV-knak kiszórják ezeket a pénzeket, amire az Orbán kormány is próbálkozott, és hogyha mondjuk termelékenységet valahogy, vagy a termelést próbálják ezzel elősegíteni, és mondjuk gyártunk tollakat. Tök jó, hogy van, gyártok tollat, és olyan KKV-m van, hogyha nem tudom eladni, akkor cseszhetem. Tehát most ha raktárba tárolok tollakat, akkor nem fogok tudni, abból nem lesz még kereskedelem, abból nem lesz még GDP, tehát piacokat is kell szerezni, ez megint egy jó kérdés, hogyha eddig ugye a pénzbősége nem sikerült ezeknek a cégeknek, akkor most hogyan? Tehát kell egy ilyen készfogó, vinni kell tovább, erre az Orbán kormányzat azért próbálkozott, de hát kevésbé sikerült. Annak ellenére, hogy most tényleg az jól hangzik Magyar Pétert, hogy ő azt mondta, hogy nem nemzeti, hanem nemzetközi bajnokokat kell kiépíteni. Kérdés, hogy hol, meddig, miből, tehát mi az az ötlet, merre kell elmenni, mert most már ugye erre is választ kell adni. És hogy milyen mondjuk Európa helyzete. Most a múlt héten volt szerencsém a Delfi gazdasági fórumon lenni, ugye Görögországon, Delfi városában, és nagyon fura volt, egyébként látni is, csak tapasztalni, és a nemzetközi újságírók egyébként hogy látják a magyar helyzetet. Tehát tényleg ilyen...
1: Nem volt ilyen jósde érzésetek? Nem, bocs, csak vicceltem.
2: Bizonyos szempontból volt jóslás, de inkább a tényekből sem, mint ugye a különböző állatoknak a belső testrészeiből, meg különböző gázokat felhasználva. De volt egy ilyen öröm, hogy úgy köszöntöttem mindenki, mint egy közös európai siker lenne, mint hogyha tényleg nem tudom, valami lerántottunk volna valami, nem tudom, afrikai hadúrnak a kényszerét, és akkor most felszabadultunk volna. Tehát volt egy ilyen, az újságírók is úgy látták a nemzetköziek, hogy ez egy nagy európai siker, hogy Orbánt megbuktatták, amikor ilyen személyes beszélgetések voltak. És egyébként nem is nagyon tudták megérteni azt, hogy Magyar Péter kicsit például a spanyoloknál nehezen lehetett elmagyarázni, hogy itt nem a baloldal győzött, ugye náluk azért még vannak így érések, hanem és voltak is ilyen kulturálisok, hogy akkor nálunk is a jobb oldal erősebb a kis települések, a baloldal, és nem, hát ugye itt nincsen, megszűnt az a fajta baloldal, és igazából megszűnt most a teljes pártrendszer Magyarországon, és tehát nagyon kevesen tudtak erről, hogy ki is ez az ember, de ami a konkrét gazdasági kérdés is, amiért felosztom ezt, hogy volt egy ilyen várakozás, egy nagy öröm, hogy Orbánt ugye eltakarították az európai életbe, és utána pedig az előadások során, amik mondjuk az Európai Uniós versenyképességről szóltak, akár a technológiai szinten, akár a KKV szinten, akár bármilyen ipari szinten, ott meg azokat a kritikákat mondták el, amit egy józanabb fideszes előadásnál is, vagy akár Orbán Viktor is elmondott, tehát ugyanúgy le van szakadva Európa a nagyállamoktól, ugyanúgy drága az drága az energia Európában, 40%-kal többet fizetünk érte, lemaradtunk az AI technológiában, lemaradtunk mindenhol, és akkor ilyen sikereknek tudunk örülni, ez a mi közössége, most megmutatták Európa ellenségét Orbán Viktort, szóval lesznek még itt kérdések.
1: Igen, de ez nem feltétlenül mutatja azt, hogy majd Magyar Péter nem azt látja, amit mondjuk ott a szakemberek elmondtak, hogy le vagyunk maradva az AI-ba, le vagyunk maradva a nagyhatalmakhoz képest, ugye ezt még nem látjuk, hogy ő neki mi lesz az álláspontja majd például nemzetközi téren, vagy nem tudom, te már hallottál-e tőle részletes megnyilatkozást, hogy akkor ő hát az EU hamar, teljesítményéről hogyan gondolkodik.
2: Ennek is hamar el fog jönni az ideje, mert ugye az uniós költségvetést azt most kell összerakni, tehát meglátjuk, hogy tud-e lenni a kül, vagy akar-e lenni a botok külök között is, és erre ugye még tegyünk hozzá még egy kis érdekességet, hogy ezt például a Politico írta meg, hogy ugye megvolt már az első Orbán-mentes ilyen uniós gyűlések, akár informálisan, akár formálisan is, és azért most már látszódott, hogy ez a fajta szerep, ami Orbán magára vett, és amivel nyilván ő is tudott lobbickolni, de itt is beszéltük, hogy tökéletes ellenségkép volt, és egy ellenségkép mindig kell a politikába, tehát az unió is meg tudta mondani, hogyha szavazatok rám, vagy képviselek titeket Orbánnal szemben, hogy most ugye másnak kell ezeket a vétókat, ezeket a vitákat lefolytatni, és már látszódott az, hogy olyan kérésekben, amiben korábban könnyebb volt konszenzus találni, mert Orbán elviszi a balét, most ugye másnak kell felszólalnia. És te például tehetjük azt is, hogy ugye most már a németek is, a Merz kancellár is azt mondta, hogy Ukrajna akkor lehet egyáltalán elkezdeni tárgyalni erről, hogyha belemegy a békébe, ami területi veszteséggel jár. Tehát, hogyha Orbán mikor ezt mondta, akkor ugye ő patás ördög volt. Szóval érdekes lesz majd, hogy hogyan folytatódik majd a Orbán-mentes Európa és Orbán-mentes Magyarország, de továbbra is jobban örülnék, ha tudnánk maradni a számoknál, ott még ugye nem vagyunk, addig marad a kőcurkálás, szóval várjuk meg, míg valamit majd posztol a leendő miniszterelnök úr.
1: Zsolt, itt az első blokkunk utolsó két percében azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ugye itt az EU-t szoba hozta Csaba, és ugye ez egy nagy kérdés, hogy majd miként alakul át a Tisza képviselete az EU-n belül, hiszen nagyon sok olyan szereplője van a pártnak, aki most már elég sok lovat próbál megülni. Szerinted mennyire alakulhat majd ott át a jelenléte a pártnak?
3: Hát ráadásul ugye a fővárosban is az a problémájuk, hogy sokkal többet nyertek annak idején, mint számítottak, és ha jól emlékszem, 13 képviselő volt a listán, és 10 képviselőjük lett, és most ezért vissza kell hívni európa-parlamenti képviselőket, hogy beüljenek a fővárosi frakcióba, mert a fővárosi frakcióba meg beülnek a parlamentbe. Tehát, hogy van egy ilyen turbulencia a párton belül, az biztos, hogy amit eddig tudunk a Magyar Péternek a Brüsszel politikájával kapcsolatban, az, hogy bizonyos értelemben ő, amikor egyszer volt például a Puzsér Róberttel, és talán a Kocián Péterrel egy hosszabb vitája egy ilyen pódiumon, akkor ő nagyon sok minden tekintetben a Fidesznek a brüsszeli kritikáját elfogadta, de talán nem volt annyira éles, tehát hogy szerintem ő arra próbálja magát, vagy arra próbálja a Tisza pártot bepozicionálni, hogy valamilyen szinten bizonyos tekintetben kritikus Brüsszellel, de azért próbál alkukat kötni, tehát nem annyira éles a konfliktus, és ilyen szereplőket fog keresni.
1: Aztán, hogy mivel megyünk tovább, hamarosan kiderül, érdemes lesz velünk tartani, de egy kis szünetet tartunk, aztán újra köszöntjük a hallgatókat, nézőket.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Az elmúlt hónapokban, sőt, most már lassan 2 évben sokat kerül szóba az, hogy hogyan lehet az áldozatokat segíteni, egyáltalán mitől lesz valaki áldozat, hogyan lehet azt feldolgozni, sőt, az is érdekes lehet, hogy mitől lesz valaki bántalmazó. Ezeket megpróbáljuk majd sorra venni a mai adásban. Vendégem Sér Michel, aki kriminál pszichológiai áldozatsegítő konzulens. Köszöntelek, tegeződni fogunk, úgyhogy ezt köszönöm, hogy tegeződhetünk, és induljunk is talán a titulusodból, hogy ez mennyire speciális, hogyha kriminálpszichológusokkal találkozunk, akikkel szoktunk ebben az adásban, az, hogy te kifejezetten áldozatsegítő konzulens vagy, az mit jelent a gyakorlatban?
2: Rendben, köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket, és köszönöm, hogy itt lehetek. Igazából a konzuláns az nem egy ilyen választott forma, hogy én ezt választottam, hanem én külföldön végeztem az egyetemet, mert itt Magyarországon nincs speciálisan ez a kriminálpszichológus. De egyébként én kriminálpszichológusként végeztem, csak itt Magyarországon a honosítással voltak elakadások, és úgy mondták, hogy nevezhetem magam elemzőnek, vagy tanácsadónak, vagy viselkedés elemzőnek, de vagy ugye a konzulánsnak, de pszichológusnak nem, és igazából ezért választottam ezt a konzulánst.
1: Az, hogy áldozatsegítés az, amire kvázi specializálódtál, az mit jelent a gyakorlatban?
2: Igen, igazából a hozzám forduló személyek általában olyanok, akik valamilyen traumát átéltek, megtapasztaltak, és nekik segítek ezt felismerni, megismerni, illetve feldolgozni, de szóval főleg áldozatokkal foglalkozom.
1: Az, hogyha már valaki eljut odáig, hogy segítséget kérjen, és szakemberhez forduljon, én azt feltételezném, hogy az azt jelenti, hogy ő egyébként már szembesült azzal, vagy szembenéz azzal, hogy ő kvázi áldozat. De amit mondasz, abból az derül ki, hogy ez nem feltétlen igaz, vagy nem biztos, hogy tudja, hogy mi volt ez a pont, ami a valódi trauma. Így van ez?
2: Igen, igen, legtöbb esetben azért tudják. Vagy azt érzik, hogy valami nincs rendben. Csak nem tudják, hogy milyennek a gyökere, vagy milyennek a forrása. Ez nagyon sűrűn előfordul. Én hipnózissal is foglalkozom egyébként, szóval, hogyha valami olyan emlék történt, vagy olyan esemény történt, amire nem emlékszik vissza az áldozat, vagy a hozzám forduló személy, ezt pedig a hipnózissal kezeljük ilyenkor. De nagyon sokszor az ember tele van kérdésekkel, hogy például megjelenik benne az, hogy elmegy a boltba, és érzi, hogy a gyomra görcsbe rándul, vagy elkezd szaporán verni a szíve, vagy remegni, vagy izzadni a tenyere, és nem tudja, hogy miért. Hogy nagyon sűrűn előfordul az is, hogy valaki érzi, hogy valami nincs rendben, nem érzi magát biztonságban, de nem tudja, hogy miért. De sokszor konkrétan tudják, hogy milyen megtapasztalás által traumatizálódtak.
1: Hogyha kimondom azt a szót, hogy trauma, akkor szerintem mindannyian körülbelül arra asszociálunk, hogy az valami hirtelen, nem várt, nagyon rossz dolog, amiből azt gondolnánk, hogy akkor ezt így fixen tudom. Tehát, hogyha így végig kellene gondolnom az életem, én is tudom, hogy mik voltak mondjuk azok a traumapontok, vagy amik traumát okoztak. Ehhez képest, hogyha valaki ebben bizonytalan, az azt jelenti, hogy ezeket próbáljuk elnyomni, vagy nem jól feldolgozni, vagy nem sikerül feldolgozni?
2: Igen, részben igen, de van különbség trauma és trauma között. Amiről te beszéltél, az az akut trauma, ami egy hirtelen váratlan esemény. Ez lehet egy erőszakos bűncselekmény, ez lehet egy haláleset, ez lehet egy természeti katasztrófa, de ezen kívül több traumafajta létezik. Akár fejlődési trauma, hogy valaki nem kapott meg valamit, amire szüksége lett volna, például a biztonságos tér, vagy az érzelmek visszatükröződése, vagy akár ez lehet a krónikus trauma, amikor hosszú éveken keresztül benne van, például egy bántalmazó kapcsolatban valaki, és manipulálva van, és így a saját valóság észlelését megkérdőjelezi. Szóval többfajta trauma létezik, illetve sokan azt gondolják, hogy trauma magába az, ami történik veled, magába az esemény, de a trauma inkább az, ami benned történik, miközben valami olyannal nézel szembe, ami túl nagy ahhoz, hogy azonnal feldolgozz, vagy rövid időn belül. Szóval ilyenkor nem az esemény magába a trauma, hisz például ugyanazt az eseményt átélheti két ember, és valaki számára trauma, valaki pedig holnap túlteszi magát rajta. Azért, mert nem magába az esemény a trauma, hanem az, ami benned történik ilyenkor.
1: Akkor innentől szálazzuk is ezeket szét. Vannak az akut traumák, jól idézem vissza, amit mondtál? Ezek mennyiben mások, mint amikor kvázi egy ilyen hosszan elnyúló traumáról beszélünk, vagy valami hatására előjövő ilyen megbúvó traumáról beszélünk. Két tök külön kezelési módot is igényel egyébként?
2: Én igazából minden embernél úgy gondolom, hogy más-más kezelést igényelnek. Szóval én abszolút ilyen emberközpontúan, személyre szabottan kezelek minden hozzám forduló személy, de igen, más hatása van például, hogyha hosszú távon például egy bántalmazó kapcsolatban bent van valaki, ő a saját maga észlelését, megtapasztalásait megkérdőjelezi. Ha sűrűn hallotta, hogy te túlérzékeny vagy, ez nem is így volt, nem is igaz, stb., akkor úgy megkérdőjelezi, hogy vajon igaza van-e, vagy vajon ő a hibás-e. De például egy természeti katasztrófánál ez nincs. Ott a biztonságérzet sérül, igen, ez a kapcsolódásokra is hatással lehet abszolút, de hogy itt nem a saját észlelését fogja megkérdőjelezni az áldozat.
1: Mennyire függ attól, hogy milyen személyiség vagyok, hogy hogyan állok hozzá egy traumához? Ez számít?
2: Részben számít, igen, a tudatosság emögött, illetve az is, hogy például gyerekkorban mennyire tapasztaltam meg a biztonságot. Hogy például, hogyha egy abszolút biztonságos gyerekkorból jöttél ki, és ott történt egy trauma későbbiekben, akkor az hamarabb feldolgozza, illetve több eszköze van az embernek feldolgozni. Itt inkább az, hogy milyen eszközök vannak a stresszkezelésre, az idegrendszer lenyugtatására, illetve a tudás, a tudatosság. Hogyha informált vagy arról, hogy mi a trauma, hogyan működik, mi történik ilyenkor a testben, az elmében, az idegrendszerben, akkor ez könnyebb kezelni. De nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Ugye, mint korábban említettem, hogy nem tudom, miért szorul a gyomrom görcsbe, vagy miért kezd el izzadni a tenyerem, és amikor nem tudjuk a forrását, a gyökerét, vagy hogy mi történik pontosan, akkor nehezebb azt kezelni.
1: Említetted mondjuk a bántalmazó kapcsolatokat, én erről már beszéltem ebben az adásban, nem titok, hogy nekem volt bántalmazó kapcsolatom, ahol egyébként én azt ott az elejétől kezdve körülbelül úgy kezeltem, hogy hát igen, nyilván én vagyok a hülye, én látom rosszul, én mentem a kert végébe bőgni, tehát abszolút áldozati szerepbe voltam, és ehhez képest később, amikor mondjuk találkoztam ilyen helyzettel, akkor alapból ki tudtam lépni, vagy elutasító tudtam lenni. Kevesen vagyunk így, ami nem biztos, hogy jó megoldás egyébként, erről majd egyszer kettesben beszélgetünk, amikor hipnotizálsz, mert hogy ez is egyfajta tagadása lehet, és nem a megoldása a helyzetnek, de nagyon sokan újra és újra ebbe a helyzetbe kerülnek, vagy nehezen kizökkenthetők egy ilyen helyzetből. Nehezen lehet őket ráébreszteni. Maradjunk most ennél a traumánál, aztán beszéljünk még más traumákról is. Tehát egy bántalmazó kapcsolatnál például mi múlik az, hogy tovább tudok lépni, tudok-e segítséget kérni, elfogadom-e azt, hogyha kintről mondja a barátnőm, hogy figyelj, ez nem normális, és nem tagadásban vagyok.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és sok mindentől függ, attól is akár, hogy hány éves korban volt körülbelül ez, mennyi ideig, milyen mintákban, hogy például az apasebből történik el a kapcsolódás, például már nagyon sűrűn ez is előfordult. Szóval ez nagyon összetett dolog. Nincsenek ilyen törvényszerűségek, hogy hogyha ilyen meg ilyen volt, akkor könnyebben vagy nehezebben jut túl rajta az ember. Általában a külső dolgok, megjegyzések, hogy ez itt nincs rendben valami, az nem mindig segíti az embert. Általában az ember tudja, érzi, hogy valami nem oké, nem így kellene lenni ennek, de nagyon nehéz ugye kilépni ebből. Fontos ugye az, hogy mennyi ideig tart, mert az ember az önmagával való kapcsolódását elveszítheti, illetve ez megmérgezheti azt, hogy ő ugye hogyan észleli, mennyire bízik a saját észlelésébe, mennyire bízik önmagában, és hogy mennyire hiszi el ezeket a dolgokat, és hogy van-e külső kapaszkodó, mert nagyon sok bántalmazásos kapcsolatnál az van, hogy úgy elkülönít ti az áldozatot, a bűnelkövető, vagy hát a bántalmazó, vagy manipulálja. És hogyha nagyon sűrűn megszűnnek a külső kapaszkodók, sokszor például nincs is az a barát, aki mondja, hogy figyelj, ez így nem oké, mert őtőle már leválasztotta.
1: Mit okoznak az ilyen szintű, mondjuk maradjunk még mindig ennél a példánál, traumák hosszú távon egy személyiségben?
2: Általában, hogy az én képet azt mindenképp roncsolja, illetve hogy hogyan kapcsolódik az ember más személyekkel, és itt nem csak a párkapcsolati kapcsolódásokról van szó, akár egy munkahelyen, hogy milyen nyomás alá helyezi saját magát. Ugye itt például ez két fő aspektusa lehet, hogy vagy túléber, hogy mindenre nagyon-nagyon odafigyel, és nagyon nagy nyomás alá helyezi magát, és mindent odafigyel nagyon, hogy gyanakvó, stb. De van a másik is, amikor így kicsit némának érzi magát, kicsit feladja önmagát. Ez a, hogy nekem már úgyis mindegy kicsit. És még miután kiérkezett ebből az állapotból, akkor is sűrűn visszajelenhetnek, vagy visszaránthatják ezek a gondolatok. De, szóval hogyha áldozatként tekint magára még az áldozatos szerepkör után is, az minden életterületre rányomja a bélyeget. Főleg például a határhúzásnál is bűntudatot érezhet, hogyha határt húz, vagy hogy lekommunikálja a szükségleteit, az igényeit, amit szeretne, ez nagy kihívás jelenthet egy bántalmazott személy számára.
1: És itt most ugye feltételezhetően felnőttekről beszélünk, amikor mondjuk párkapcsolati bántalmazásról, vagy ott megért traumáról beszélünk, de maradjunk még így ezen a vonalon. Sokat van róla szó sajnos a családon belüli bántalmazásról, amikor mondjuk gyermek is érintett. És itt nem feltétlen, nem tudom, abúzusra gondolok, vagy arra gondolok, hogy verik azt a gyermeket, hanem van ez a bizonyos lelki terror, ami ugyanúgy érintheti a gyerekeket, és na hát ők meg aztán ugye még nem kifejlett személyiségek. Na ott milyen hatással lehet mindez?
2: Igen, abszolút, ez a komplex trauma, ugye? Itt is szinte mindenre rá tudja nyomni a bélyeget, így, hogyha így fogalmazhatok. Igen, itt is ugye a határok, a szükségletek, hogy az érzelem kifejezés, illetve az érzelmeinek az észlelése. Ugye itt nagyon sűrű megjelenik ez a tojás héjon járkálok. Nem beszélhetek, vagy nagyon olvasnom kell a teret, hogy jaj, vajon most anya milyen hangulatban van, vajon most beszélhetek-e apával erről meg erről, hogy itt ez a nagyon-nagyon körültekintő vagyok, a saját igényeimet teljesen háttérbe szorítom, vagy hibáztatom magam, hogy vajon ha én nem lennék, akkor is ilyen lenne a kapcsolódásuk, vagy ilyen lenne ez a légkör, hogy itt is ugye az önmagad megkérdőjelezése, a kommunikáció, az, hogy háttérbe szorítom a saját igényeimet, a saját szükségleteimet, ez jelenik meg főleg.
1: Itt most olyanokról beszéltünk, olyan esetekről, amikor ismerem azt, aki kvázi a bántalmazó. Mi van azokkal, akik mondjuk bűncselekmény áldozatai? És mondjuk oké, később kiderül, hogy ki volt az elkövető, vagy megtudja, de egy kvázi nem várt helyzetben lesz ő áldozat.
2: Igen, ez a kiszolgáltatottság érzése nagyon erősen. Ugye itt is vissza lehet kapcsolódni arra, hogy vagy nagyon gyanakvó lesz, nagyon figyel a körülötte lévő helyzetekre, vagy ez a némaság, ez az eltompulás, eltompítottság. Ez egy nagyon nehéz kiszolgáltatott helyzet, és itt ugye elveszíti az önmaga feletti kontrollt, illetve a helyzet feletti kontrollt, ami egy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe teszi őt, ezt a szemét, és itt ugye kontrollal kapcsolatos kapcsolata is megváltozhat. Akár nagyon nagy kontrolligény, vagy akár ez a alárendelődök mindenki és minden felett. Illetve ugye itt is a kapcsolódásokra hatással van, akár így az intimitásban, akár a bizalomban, akár bármiféle önkifejezésben is.
1: Ez jelentheti azt, hogy akkor egy bezárkózó személyiség lesz, aki onnantól kezdve nem, hogy nem tud kapcsolódni mondjuk társadalmilag, de nem merek kimenni az utcára, a sötétedés után nem hagyom el a lakást, otthon mindent megteszek, hogy biztonságban érezzem magam.
2: Igen, igen, abszolút.
1: Vegyünk egy megint másfajta traumát, amikor viszont nem tudom megfogni azt, hogy kire haragudjak, vagy mi az én traumámnak a pontos vagy konkrét megfogható személyiségi oka, hanem mondjuk ugye te is mondtad, hogy akár egy természeti katasztrófa, de nekem eszembe jut az is, hogyha mondjuk egy olyan gazdasági helyzetbe találja egyik pillanatról a másikra mondjuk egy szülő magát, hogy elveszti a munkáját, vagy a házát, vagy a hitelét, vagy akár, az is trauma.
2: Persze.
1: Azokat hogyan hívjuk, vagy hogyan lehet feldolgozni?
2: Igen, ez is egy, ugye itt a kontrollal itt is ugye kontrollra rá lehet kapcsolódni, itt a kontrollvesztés nagyon-nagyon erős. Ugye itt lehet ez komplex trauma is, illetve akut trauma is, attól függ, hogy milyen hirtelen jön az esemény, és meddig van fent, meddig áll fent, de itt is nagyon nehéz, mert itt a saját biztonságérzésed is sérül, hogy ilyenkor nem a gazdasági helyzetre fog csak haragudni az ember, hanem ilyenkor minden része sebezhetőnek érződik. Ilyenkor minden veszélyesnek tűnhet, hogy lehet, hogy mondjuk a gazdasági helyzettel van probléma, vagy a természeti katasztrófában mondjuk egy adott országban, de ő más országban sem fogja biztonságba érezni magát, amíg ugye belső biztonságra a helyre nem áll.
1: Na, hogyan oldhatok fel ezek mind, és akkor itt most végigvettünk egy elég nagy csomagot, hogyha valaki eljut odáig, hogy segítséget kér, vagy eljut mondjuk hozzád, akkor honnan indulunk, és mi az a biztató pont, ahová el lehet jutni?
2: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye mind más, és minden ember más.
1: Nyilván.
2: Az én praxisomban is nagyon fontos, hogy ilyen nagyon-nagyon személyre szabottan működünk együtt. Szóval én nem egy-egy gyakorlatot erőltetek rá különböző emberekre, hanem úgy megnézzük, hogy mi a könnyed érzésű, mi a nehéz érzésű, és ugye a saját tempójában tudunk haladni. Az első és legfontosabb az ugye a biztonságos tér kialakítása, hogy biztonságban érezzék magukat, hogy érezzék, hogy jó, amit tesznek. Mert nagyon sokszor ugye megkérdőjelezik, hogy vajon szabadná segítséget kérnem, vagy vajon elég durva-e az, ami velem történt, hogy én segítséget merhessek kérni. És ez is ugye, hogy mennyire összehasonlítják az emberek a különböző traumákat és problémákat. Itt ugye szoktam mondani, hogy 2 méter vízbe is ugyanúgy meg lehet fulladni, mint 20 méter vízbe, szóval ezt nem is kellene összehasonlítani, hogy melyik milyen súlyos. De első ugye a biztonságos tér létrehozása, kialakítása, hogy ő meg tudjon nyílni. Már ez egy óriási támogatás, segítséget tud nyújtani, hogy ő tisztában legyen azzal, hogy mi van benne, milyen érzések, gondolatok vannak benne, mert ugye ez nagyon sűrűn elfajtásra kerül. Ez az első lépés. Utána vannak különböző gyakorlatok, eszközök, nézőpontok. Én nézőpontokkal szoktam megközelíteni nagyon sokszor, mert ilyenkor a belső valóság az embernek eltorzul, és ezek a nézőpontok tudnak horgonyokat adni, kapaszkodókat adni, hogy a világa nem is annyira fenyegető, mint amilyennek ő megtapasztalta ezt.
1: Hogyha mondjuk nézőpontokról beszélünk, akkor számomra az azt feltételezi, hogy nekem, aki mondjuk én hozzád fordulok, nekem azért viszonylag empatikus embernek kell lennem ahhoz, hogy bele tudjam helyezni magam egy másik nézőpontba, de sok esetben mondjuk egy áldozatnál egyáltalán nem biztos, hogy empatikus személyiségről beszélünk.
2: Igen, abszolút. Ezek a nézőpontokban nem is igazán ez a belehelyezés, hanem mondok például akkor neki egy példát, ami őt segíti, és ő magára rá tudja ruházni, a saját életére rá tudja ezt ruházni. Úgy tudja megfogni, ahogy neki szüksége van rá. Szóval én nem az abszolút valóságot, igazságot mondom el, hogy na, így kell gondolkodni, és akkor meggyógyulsz. Abszolút nem. Hanem adok kapaszkodókat, és hogyha neki ez könnyedérzésű, be tudja építeni, hogy gyógyulsz. Abszolút nem. Hanem adok kapaszkodókat, és hogyha neki ez könnyedérzésű,

Én azért igyekszem ezt kicsit felgyorsítani. Nem azért, mert én el akarom küldeni őket, hanem igyekszem így a gyakorlatiasságra ráfeküdni, hogy olyan eszközöket, kézzelfogható gyakorlatokat, lépéseket adok át, amit ő a hétköznapjaiban tud használni, hasznosítani. A változás nem magában ebben az egy-egy vagy másfél órákban történik meg, hanem az eszközökben, amikkel ő gazdagodik az ülések során. Én általában azt szoktam észrevenni, hogy már a harmadik ülésnél van változás, történik változás. Utána van azért néha visszacsúszás, vagy megkérdőjelezés, vagy egy másik helyzet, ami úgy megnyomja azokat a gombokat, amit a trauma megnyomott nála, de általában egyébként ez egy rövidebb folyamat, mint ahogyan az emberek gondolnák, úgy.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Továbbra is az a Tisza egyik legfontosabb vállalása, hogy hazahozza a magyaroknak járó uniós forrásokat. Jelentette ki Magyar Péter, mielőtt Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével tárgyalt volna. A leendő miniszterelnök szerint május végén már politikai megállapodás is lesz az ügyben. Víg Zoltánnal beszélgetünk.
3: Aki Európai Uniós szakértő, jó estét kívánok, és ez előzeteshez annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez akkor készült, amikor még nem tudtuk, hogy mire jutottak ők ketten, sőt Kostával hárman tulajdonképpen, de most már tudjuk a bejelentés Magyar Pétertől, május végére meg lesz a megállapodás, minden a legnagyobb rendben van, minden sínen van. Mi minden, és hogyan?
4: A rendelkezés álló információk, amelyek jó része vizuális, hiszen láthattuk azt, amikor ma is megérkezett Magyar Péter a Berlamon székházba, egy boldogan mosolygó Ursula von der Leyen fogadta. Kettőjük között gesztusok ugye azt mutatják, hogy ez a deal már megvan. Azt is tudjuk, hogy szokatlan módon, sőt, formabontó módon április 18-án, 19-én egy nagyon magas rangú uniós küldöttség, bizottsági küldöttség járt már Budapesten. Ezt a küldöttséget a közvélemény által kevés ismert Björn Seibert vezető, Ursula von der Leyen kabinett főnöke, de elég azt mondani, hogy Brüsszelben őt nevezik Európa császárnője mögött a szürke eminenciásnak, vagy a sötétség fejedelmének, tehát ő mozgatja az uniós bizottsági gépezetet. És minden jel arra utal, hogy hónapok óta folyik szakértői szinten egyeztetés, esetleg tanácsadó cégek bevonásával is Brüsszelben, hogy hogyan egy Tisza győzelem esetén mi lehetne a deal. A budapesti tárgyalásokat pozitívan értékelték, és azok megkoronázása az, hogy még a hivatalba lépés előtt az új magyar miniszterelnök kvázi egy tagállami vezetőnek kiáró gesztusokat kap, mind a bizottságban, és mind az Európai Tanács elnökénél. Ez pedig azt jelenti, hogy nem túlzás, a deal meg lesz, fölszabadítják a pénzeket, megvan a menetrend. A nagy kérdés inkább az lesz, hogy abban a szűk határidőben, ami a pénzek hasznosítására marad, ott mit tud kezdeni a magyar kormány.
3: Ebben nem kellett előre valamit jelezni? Tehát ugye azt hallatszik, nem tudjuk, mert nem tudjuk kérdezni egyelőre az ezért felelős TISZA apparátust, de azt hírlik, hogy hetek, hónapok óta nagyon konkrét tárgyalásokban nagyon konkrét ajánlatokat adott a leendő magyar kormány arra, hogy mi mindenre fordítanak. Tehát jóváhagyást kértek, amivel, és kaptak.
4: Igen, amivel a legjobban lehet szemléltetni azt, hogy ugye az Orbán kormány háromszor futott neki annak, hogy a Covid utáni újjáépítési alappénzeihez kidolgozzon egy programot. Ez a RRF nevezetű újjáépítési alap. Orbánékkal szemben kritikát fogalmazott meg a bizottság, elcsúszott az egésznek a implementálása, tehát a pénzek se érkeztek, előlegek se, illetve a projektek se indultak el. Azt már tudni lehetett, hogy Magyar Péter környezetében azok az uniós szakértők, akik masszívan dolgoztak ezen a dolgon, két ötletet prezentáltak a bizottságnak. Egyrészt, hogy cseréljük ki ezt a újjáépítési programot egy másikra, amelynek a projektjeit át lehet formálni, át lehet írni, és meg lehet finanszírozni, be lehet őket fejezni, akár a közlekedés, és a Vitézi Dávid biztosának örülni fog, akár a közlekedés zöldítésére.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy amit az Orbán kormány korábban ajánlott, azt dobjuk félre.
4: És állítólag ebben nem vagyok 100% biztos, de van egy lehető megjegyzés, hogy amit elkezdtek kohéziós pénzből, azt befejezhetik, vagy befejezik, azt kifizethetik az RRF pénzekből, ez egy technikai részletkérés. A másik pedig az, hogy azt a pénz, irdatlan pénzmennyiséget, és most alaphangon majdnem 10 milliárd euróról van szó, ha ennek akár csak a feléről is beszélünk, csoportosítsák át, vagy utalját az Európai Bizottság a Magyar Fejlesztési Bankba, ezt látható, hogy Lengyelországnál működött, Olaszországban is kisebb mértékben működött, mert önmagában ennek a pénznek a megjelenése stabilizálja a magyar gazdaságot, a forintot is, irtózatos mértékben, hogy is mondjam, teremt egy kiszámítható környezetet, és az MFB meg a magyar kormány gondja legyen az, hogy ebből a pénzből a projekteket hogyan finanszírozza, hogyan milyen egyéb úgynevezett tőkeátétel hitelekkel hogyan támogatja a gazdaságot. Ez ideális lenne, de nyilván ehhez meg kell szerezni a Magyar Péternek a tagállamok támogatását is, mert ez akkora gesztus, hogy azért Brüsszelben még néhányan óvatosak az új magyar kormány.
3: Ez nagy menet lesz. Kikről tudunk, akik óvatoskodnak velünk szemben?
4: Nem is a politikai ellenlábasok, akik mondjuk ismeretes az a fenn, hogy na hát, Magyar Péter, ez tulajdonképpen Orbán 2.0, ugyanaz a jobb-közép, vagy jobb-középtől kicsit jobbra eső történet, nemzeti, nacionális, nem ez a lényeg. A tagállamok egy része nem akar lazítani, nem akarja felpuhítani a jelenlegi pénzügyi elszámolási kereteket, és az úgynevezett fukar négyek, Németország, Hollandia, Svédország és Finnország, attól függetlenül, hogy szimpatizálnak Magyar Péterrel, elvet csinálnak abból, hogyha egyszer valamilyen projekt lefutott, véget ért, és erre uniós rendelet van, nem fogjuk azt módosítgatni, elég egy vétó, hogy ne sikerüljön egyébként, hanem alkalmazkodjanak a magyarok a fönnálló keretekhez, mutassák meg, hogy mennyire...
3: De közben emlékszem, még nem volt olyan régen, amikor a görögök úgy volt, hogy csődbe mennek, akkor hirtelen különböző európai államok elengedték a korábban meglévő akadékoskodásukat, mondván, hogy hát fontosabb szempont, hogy Görögországot megtartsuk magunknak, és rendben legyen.
4: Igen, de annak azért olyan ára volt akkoriban, hogy Görögország évek elvesztette a pénzügyi vagy gazdasági szuverenitását, hiszen ahogy akkoriban Orbán Viktor és Szijjártó Péter mondta, az IMF és az Európai Bizottság gyámsága alá került, és ebben az esetben enyhítettek bizonyos feltételeken, és elkövette természetesen akkor még a válságkezelés kapcsán az Európai Bizottság, az IMF, ezt azt hívják, hogy nem jöttek rá, hogyha a restrikciók eredményeképpen egy hihetetlen gazdasági GDP zuhanás lép fel. Tudják tehát most, hogy óvatosan kell bánni a dolgokkal, a magyar költségvetés helyzete is olyan, hogy rendezni kell, és éppen ezért nagyon kiszámított volt az új magyar kormányzat részről jelzés, hogy 2030-ra akár az euró bevezetését is fontolgatják. Ez nyilvánvalóan nem fog így menni 2030-ra, de a gesztus, a commitment angol szóval, az megteszi. Tehát igazából most működik a kémia, a vezetők kedvelik egymást, Talán Ursula von der Leyen azt is megbocsátotta, hogy a technikai malőr következtében kisebb megbuktatta őt a Tisza frakció, mert ugye hát amikor bizalmat kellett volna szavazni, akkor nem szavaztak, de ezen túlléptek. Magyar Péter egyébként jelenleg még európai parlamenti képviselő, aki elmulasztotta a mai ülést, akár csak Ursula von der Leyen, ő is Brüsszelbe tartott ehelyett, és egyébként Magyar Péter, mint Tiszás képviselő jelenleg tehát nem szólalhat fel az európai parlamentben éppen a technikai malőr következtében. Tehát látható, hogy semmi sem tökéletes, de a brüsszeli konyha úgy működik, hogy ezekből az adalékokból vagy alapanyagokból kezdenek kifőzni valamit, ami fogyasztható a brüsszeli apparátusnak is, a tagállamoknak is, és a magyar kormánynak is.
3: Van itt egy augusztus végi szorító határidő. Addig egy csomó mindennek meg kell történnie, például el kell kezdenünk beruházásokat, sőt, valamit le is kellene jelentenünk, hogy azzal megvagyunk. Lehetséges az, hogy egy olyan díl is megszületik, egy olyan megállapodásig is el lehet jutni, hogy nem kell ez az augusztus 31? Ez megint olyan, amit a tagállamoknak érteniük kell.
4: Önmagában ez szinte kizárt, mert ehhez valóban tagállami konszenzus, 27 tagállam konszenzusával módosítani kéne az a Covid újjáépítés utáni egész gazdasági program, aminek ki kell futnia. És a németek, hollandok nem hajlandók ezt, hogy is mondjam, laufot engedni ennek, mondva, hogy kész, vége, ha ennyit tudhatok összeszedni belőle, akkor ennyi. A kreatív része valójában szerintem inkább az, hogy a már megkezdett esetleg kohéziós pénzekből már megkezdett futó beruházásokat átsorolják az új RRF program hatája alá, tehát mondhatni egy kreatív könyvelés.
3: A pénz nem vész el, csak egyik sorból elmegy a másikba.
4: Akkor el kell költeni, és itt az energetikában, a közlekedésben fontos projekteket lehet így befejezni, vagy készen nyilvánítani. Még egy dolgot hadd engedtessék meg, hogy elmondjak. A kohéziós pénzeknél például van olyan lehetőség, hogyha utat építünk belőle, és a magyar kormány megfinanszíroz, de csak 60%-a készül el, akkor az unió kifizeti az elkészült 60%-át. Az RRF pénzeknél sokkal trükkösebb a dolog, mert hogyha nem készül el a megkívánt mértékben, akkor semmit nem kap az ország. És ezért van az, hogy ott a reformok kapcsán még garanciális elemeket is kell, mert a pénz egy része a reformokért jár, tehát nem csak a projektekért. Tehát leteszik a 27 mérföldkövet úgy, hogy ezt a bizottság elfogadja, ide jönnek a bizottsági elemzők, megvizsgálják, működik, nem működik, integritás hatóság kérdése nagyon szenzitív ugye a jelenlegi helyzetben, hiszen az lett volna az egyik. De nyilván, hogyha meglesznek azok a gesztusok, a parlament elfogadja ezeket, akár összevont csomagokban ezek a törvényeket, akkor ez a dolog működőképes.
3: Van itt még egy-két érdekesség, például a hetes cikke szerinti eljárás Magyarországgal szemben, vagy a rengeteg olyan eljárás, amely különböző kötelezettségszegések miatt indult. Ezekkel kell ez ügyben valamit kezdenünk nekünk, vagy az Európai Unió illetékes szerveinek, vagy ez majd megy a maga útján?
4: A kormányváltás a hetes cikke szempontjából releváns. Tehát nem lehet úgy tenni, hogy az Orbán kormány szerződésekkel kapcsolatos tevékenységét, vagy jogállamisággal kapcsolatos álláspontját negligálni lesz, mert az eljárás az ország ellen indult, nem az illető kormány ellen. De ugyanakkor egy megegyezési készség azonnal kihúzhatja ezeknek a méregfogát, tehát ezt lehet jegelni, majd később megszüntetni. De amit például azonnal meg kell oldani, mert kínos, a napi 1 millió eurós büntetés a migrációs paktum el nem fogadása miatt. Technikailag semmit nem jelent Magyarországnak, hogy elfogadja, és akkor rögtön már is ezek a pénzek hozzáadnak az elérhető forrásokhoz.
3: De ha elfogadja ezt Magyarország, az azzal is jár, hogy be kell fogadni migránsokat, amire azt mondta Magyar Péter is, hogy nem.
4: Megint az előző kormány által tudatosan kicsit átkeretezett történet volt. A migrációs paktumban lehet élni a relokációs lehetőséggel, ha erre egy tagállam nem hajlandó, akkor ezt ki tudja váltani úgy, hogy hozzájárul a határvédelemhez emberrel, technikával, pénzzel, vagy a befogadó államokban, a frontállamokban a menekültek járó költségek egy részének átvállalásával, az európai szolidaritás. Nyilván ez majd bele fog épülni a következő 7 éves költségvetésbe, és onnan kezdődnek egyébként majd igazán nagy kihívások a magyar kormány számára, amikor az ideiglenes megoldásokat ugye egy hosszabb távú programmá kell alakítani az uniós pénzek tekintetében.
3: Víg Zoltán, köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen.
2: Ha az új kormány valóban döntést hoz az euró bevezetéséről, ahhoz a monetáris politikának alkalmazkodnia kell, Komoly munkával kell lesz támogatni egy esetleges ilyen döntés után, jelentette ki Varga Mihály. A jegybank elnök szerint egyébként indokolatlan várakozás fűződik az euró bevezetéséhez a magyar lakosság részéről. Pogácsa Zoltánt kérdezzük.
3: Igen, vannak nekünk ilyen régi reményeink, ugye utolérjük majd Ausztriát is, és majd Euróval fizetünk. Jó estét, kívánok, örülök, hogy itt van. Amit mond Varga Mihály, az nyilvánvalóan igaz, mert ez különösen a mostani gazdasági helyzetet látva és a kasszát ismerve, miközben igazából nem ismerjük, csak tudjuk, hogy valószínűleg kong, ez egy nagyon nagy feladat. Főleg, hogy 2030-ról, 31-ről beszél Magyar Péter és az ő pénzügyi szakértői. Milyen lépéseket kell megtennie ahhoz Magyarországnak, hogy egyáltalán legyen erre esélye?
5: Én most az utolsó két hétben rengeteg előadást tartottam az euró gazdaságtanáról, és az az érzésem, hogy az, hogy Magyarországon 80% az embereknek támogatja az euró bevezetését, az nem igazán tükrözi azt, hogy mit tudnak az euróról. Tehát, hogy van egy csomó olyan, szerintem abban igaza van Varga Mihálynak, hogy egy csomó ember azt gondolja, hogy alapvetően, ha bevezetjük az eurót, az majd stabilizál minket.
3: Hát a jólétet kötjük az euróhoz.
5: A jólétet és a stabilitást. És ugye azt gondolják, hogy először bevezetjük az eurót, és ez fog nekünk stabilitást adni. De ugye ez nem tud így lenni, mert hogy a szabályok szerint először kell stabilitást teremtenünk, és utána engedi egyáltalán a Frankfurti Központi Bank, hogy vezessük az eurót. Többek között ugye olyanokat kell csinálni, hogy a magyar államadósság per GDP mutatót ugye hivatalosan le kéne vinni 60% alá. Egy csomó országnak elfogadták azt, hogy mondjuk radikálisan javult az államadósság pályája. Ez mondjuk a magyar esetben azt jelenti, hogy most 75% per GDP környékén vagyunk, onnan kéne 60 felé közelíteni, tehát mondjuk SACS per KB, ha 65-re lemennénk, ott már elkezdhetnénk azon érvelni, hogy jó úton vagyunk. Na most ugye gondoljunk bele, most van 26 közepe, amikor a kormány átveszi az irányítást. Mondjuk 30-ra mondta Magyar Péter, hogy akkor teljesítenénk a kritériumokat, onnan még 2 évig stabilan kell tartani az árfolyamot, mielőtt bevezethetjük az eurót. És ez azt jelenti, hogy egyetlen egy parlamenti ciklus alatt mondjuk 10% ponttal kellene az államadósság per GDP mutatót javítani.
3: Ez mennyi pénz?
5: Ez olyan sok pénz, ugye mellé tenném a következőt. Az Orbán időszak itt hagyott nekünk rengeteg elamortizált alrendszert. Tehát most megint vannak minisztériumok, újítás egy demokráciában. A miniszterek elkezdenek majd megjelenni a pénzügyminiszternél, és mondjuk Vitézi Dávid közlekedési miniszter elmondja neki, hogy 6000 milliárdra satszolják a vasúti szakértők a MÁV-nak a felújítási igényét. Kapitány István energetikai miniszter bejelentkezik a pénzügyminiszternél, hogy mondjuk Paks 2 folytatása, megépítése, az egy 9000 milliárdos tétel. Ugye nem tudom, kihez fog tartozni a lakhatás, de hogy ugye ott is ilyen 1000 milliárdok lennének szükségesek mondjuk az épületrekonstrukcióhoz. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter be fog jelentkezni, hogy Magyarország 4,9%-át költötte a GDP-nek eddig egészségügyre, az Európai Uniós átlag 8, Nyugat-Európában 11. Aki a nyugdíjakért lesz felelős, az el fogja neki mondani, hogy 11-ről 7,5-re vitték le az öregségi nyugdíjnak a GDP arányát az Orbán időszakban a magyar GDP arányában. Tehát nem akarom sorolni, még rengeteg mindent tudnék mondani, reggelig itt ülnénk.
3: Hát lassan elköltjük egy éves GDP termelésünket. Csak arra, amit most sorol?
5: Brutál sokat, igen, és akkor közben meg ugye megígértük magunknak, hogy bevezetjük az eurót, tehát hogy csökkenteni kellene az államadóság per GDP arányt. Most ezt ugye kétféleképpen lehet csinálni, vagy elkezdem vágni a számlálót, tehát hogy az adósságot csökkentem, de akkor olyan fiskális szigor van, hogy ez a sok miniszter ez el lesz hajtva, hogy ti nem kaptok pénzt. Vagy először befektetem ezekbe a területekbe a pénzt, és a nevezőt, tehát a GDP-t próbálom meg növelni. De akkor viszont ugye ez egy hosszabb távú program, tehát hogyha most megkapja az oktatási miniszter humántőkefejlesztésre, egészségügyi miniszter vasútfejlesztés, stb., az egy idő után meglátszik a GDP-ben.
3: Mondjuk 10 éves távlatban.
5: Mondjuk 10 éves távlatban, és akkor ki lehet növekedni ugye az adósságot, tehát ugye a nevezőt növelem. Ami nem megy szerintem, az a kettő egyszerre. Tehát, hogy itt már azonnal van egy feszültség, és ezt egész biztos, hogy Kármán Adás pénzügyminiszter is érzékeli, hogy van egy feszültség a között, hogy Magyarországnak van egy felzárkózási szükséglete. Még mondom ilyeneket, meg nem is említettem, hogy mondjuk a vízvezetékrendszerünkből a negyede elfolyik a víznek, tehát hogy akármilyen területre nyúlnék, ott még lenne
3: sok. Ha már víz, 1000 milliárdot kér a vízgazdálkodás, mert hogy gyakorlatilag asszály van és sivatag.
5: Rengeteg költési igény. Ez a kettő nem fog egyszerre menni. Én azt gondolom, hogy itt priorizálni kell az egyiket vagy a másik.
3: Uniós forrás, ettől nagyon sokan nagyon sokat várnak. Ez rengeteg pénz, de ehhez képest, amit itt sorolt, apró pénz az is. De hát persze nem az. Ezt okosan felhasználva, ezt a növekedést, ezt nem lehet beindítani?
5: Az uniós források azok jelentősek, az azt jelenti, hogy 3,5% a GDP-nknek évről évre. De hogy ezek a pénzek, ezek címkézzel vannak, és ezek alapvetően fejlesztésre vannak. Tehát, hogy a legnagyobb része most, hogy helyreállítási alap is van, az zöld átmenet, oktatás ilyen területeken.
3: Hát ez most egyébként jól jönne.
5: És ez tök fontos is, de ugye a zöld átmenetet eddig még nem is nagyon említettem, tehát hogy ez megint egy újabb finanszírozási terület. Tehát az nagyon fontos, és nagyon jó lesz elkölteni, és ezeket a területeket megmozgatja, meg nettó keresleti hatása is lesz, de ezt például nem fogják tudni elkölteni mondjuk egészségügyre, mert nem arra való. Vagy nem tudják működtetésre költeni, mert ugye ezek fejlesztési pénzek, tehát az alrendszerek működtetését azt a magyar állami pénzekből kell csinálni. Tehát, hogy ezek jelentős források, szerintem meg is fogjuk őket kapni, de hogy ez nem váltja ki azt, hogy itt rengeteg más területen a magyar költségvetésből magyar adópénzeket kell költeni.
3: Hogyha egy normál menetrendet tekintünk, akkor ez a 2030 az lehet az, ami teljesen vállalhatatlan? Tehát, hogyha az ígéreteket, és ígéret is van bőséggel, tehát évente 500 milliárddal több az egészségügyre, egy új oktatási rendszer, nyilván szabadabban, kicsit drágábban, és így tovább, és így, tehát akkor ezt a 2030-at kellene megtolni?
5: Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen bevételeket tud behozni a kormány. Tehát, hogyha ezt a rengeteg extra kiadási szükségletet, ami hangsúlyozom, mind nagyon indokolt, és teljes joggal várja el a magyar választó lakosság, hogy rendbe rakják neki végre a vasúti rendszerét, rendesen megfinanszírozzák a iskolarendszert, és így tovább. Ha ehhez tudnak társítani bevételeket, és ugye ezzel ne felejtsük el, hogy közben egy csomó adócsökkentés is van, tehát mondjuk SZIA csökkentés és ilyesmi.
3: Rögtön itt élelmiszer áfa csökkentés,
5: SZIA csökkentés, stb. De ugye a másik oldalon meg hát meg vannak hirdetve ilyenek például, hogy 1%-os adó a bizonyos, nagyon gazdag magyar állampolgárokra. Na most a Forbes 50-es listáján lévő 50 leggazdagabb magyarnak a teljes vagyona az 9000 milliárdra satszolják, legalábbis azt a részét, ami legálisan kimutatható. Ha ezt mondjuk 1%-on adóztatom, hát ugye mindenki kiszámolhatja, az eltörpül ehhez képest. Tehát ez olyan kicsi összeg jön ebből be, hogy ez még egy-egy térség, vagy egy-egy szcénának a finanszírozásából is töredék, nemhogy az egésznek. Nagyon nagy kérdés, hogy mennyit lehet visszahozni elszámoltatás ürügyén. Én ez nem értek, tehát ez egy jogászi kérdés, hogy az elmúlt évtized visszamenőlegesen mennyire elszámoltatható, hogy nagyon ellentétes vélemények vannak, tehát van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. Nagy kérdés, hogy onnan mennyit lehet behozni, de hát mondom, a nagyságrendek ezek. Tehát, hogy én nagyon szeretném látni azt a számítást, hogy hogyan lehet egyszerre feszes költségvetést csinálni, és kielégíteni azokat a felzárkózási szükségleteket, ami miatt egyébként Magyarország visszacsúszott a teljes uniós ranglista legaljára elkölthető jövedelemben vásárlóra.
3: Mondanám, hogy hitelből talán, de hát akkor megint eladósodunk.
5: Ugye hitelből azért nem lehet, mert ugye itt magunkat szorítjuk be. Tehát, hogyha nem vállalnánk be az eurót, akkor lehetne azt mondani, és akkor itt is egy nagyon fontos dolog van, hogy a magyar eladósodottság szintje nem magas. Azt érzékelem, hogy az országban ez valami ilyen elterjedt tudás, hogy ez magas, de 75% a magyar GDP arányos államadósság, az uniós átlag 81. A mi 75%-unkkal 5%-os volt, 4-5%-os volt az elmúlt években a törlesztő részlet, amit fizetnünk kellett. Ez most nyilván egy kicsit le fog jönni, de ugye ennek az újraárazódása az sok év. Tehát ahogy újra finanszírozzuk a régebben felvett hiteleinket, az egyre olcsóbb lesz. De Nem. Ugye az a fontos, hogy nem azért magas a magyar kamat, mert magas az eladósodottságunk, mondom 81%-a az uniós átlag, 75% a magyar. A 81%-os uniós átlaghoz 1,8%-os kamat társul, a magyar 75 mellett mi valami kirívóan magasak vagyunk. Tehát ez az Orbán kormányzás rossz megítélése, ami ebbe beárazódott, egy jó kormányzással ez le tud jönni. Tehát, hogy aki azt mondja, és ilyet is hallottam már a héten, hogy, és nagyon komoly szakemberektől, hogy ő az uniós pénzeket is arra költené, hogy fizessük vissza az államadósságunkat. Ez szerintem valami elképesztő nagy hiba lenne. Tehát, hogy ez azt jelenteni, hogy nem finanszírozzuk meg azokat az alrendszereket, az aranytojás tojó tyúkot nem indítjuk.
3: Abban nem lesz növekedés.
5: Abban nem lesz növekedés, igen. És közben olyan megszorítással járna, ami hát gyakorlatilag a recessziót, ezt a stagnálást vinné tovább, amit Nagy Mártontól megörökölt.
3: Tanár úr, köszönöm szépen. Pogácsa Zoltán volt a vendégünk.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajó.

0: műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Leginkább az alvilágból lehet ismerős az a módszer, amit Simor András elmondása szerint a Magyar Nemzeti Bank alkalmazott a nekik nem tetsző pénzintézetekkel szemben. A volt jegybank elnök szerint neki azért kellett távoznia az Erste Bank felügyelői bizottságából, mert az MNB akkori vezetése megzsarolta a pénzintézet vezetőjét. Hasonló eset Király Júliával is történt. Vendégünk a jegybank volt alelnöke.
2: Jó estét, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok, én is örülök, régen nem voltam, elég, és ez nem véletlen.
2: Ez egy Erstés történet, ugye, amire most mi visszautalunk.
3: A Simor András, igen.
2: És az az Erstés történet, az nem egy kis bankkal történik. Tehát az Erste Magyarországon egy fajsúlyos pénzintézet volt. Hát az öné?
3: Tudja, milyen furcsa, hogy elfelejtjük ezeket a történeteket. Vagy valahogy akkor úgy zajlottak, hogy ez milyen normális. Ugye elfelejtettünk szólni, elfelejtettük felírni, most kezdünk el visszaemlékezni. Nagyon sok barátommal beszéltem az elmúlt napokban, hogy de figyelj, akkor volt ez is, és megint megyünk vissza.
2: De ez egy nagyon-nagyon fura helyzet, mert igen, valóban az van, hogy ilyen realitásként fogadtuk el, hogy hát persze, hát ezt csinálták vele,
3: hát
2: meg ez így van. És most egy csomó mindenki elkezdte ventilálni a saját érzéseit, meg a saját múltját tulajdonképpen. Az öné?
3: Úgyhogy azért köszönöm, hogy meghívott, mert az András interjúja után többen hívtak fel, hogy de hát veled is volt valami hasonló. Hasonló, de nem ugyanaz. Mert azt ne felejtsük el, hogy nem csak az az érdekes, hogy ki zsarol, hanem az is, hogy kit zsarolnak. Én 8 évig voltam a Kereskedelmi és Hitelbank, a KH Bank anyabankjának, tehát a brüsszeli KBC Banknak az igazgatósági tagja. Ebből a 8 évből 7 évben ugyanaz volt az elnökünk, egy Thomas Leisen nevű flamand úriember. Amikor először történt olyan, hogy jelezték a banknak, miszerint nem egészen jó, hogy ez a nő ott ül az igazgatóságban, ebből itt a helyi leánybanknak még lehet baja. Én azonnal megírtam a lemondásomat, beadtam Tomásnak, leültünk beszélni, ő rám nézett, és azt mondta, hogy de hát mi betartjuk a szabályokat, fizetjük az adót, mit akarnak tőlünk? Rád itt az igazgatóságban van szükség, és nem fogadta el a lemondást. Én azért mondtam, hogy nekem az volt a megdöbbentő, hogy az Erste Bank első szóra elfogadta Simor András lemondását. Bocsánat. Thomas Leisen utána még háromszor került ugyanilyen helyzetben. Volt, hogy a felügyeletelnöke kereste meg a belga felügyeletet, volt olyan, hogy beperelt a jegybank, egyébként azért, mert azt mertem mondani, hogy az alapítvány nem más, mint a adófizetői pénz elkonfiskálása, a végén megnyertem a pert, de hát amikor beperel egy jegybank, akkor természetesen én ismét beadtam a lemondásomat Thomas Leisennek, aki ismét azt mondta, hogy de hát voltaképp igazad van. Miért mondanál le? És ez így ment 7 éven keresztül, nem egy, tényleg több eset volt. Amíg végül a 8. évben jött egy új elnök, és a soros lemondásomat, amit egyébként egy civil nagygyűlésen elmondott beszédem miatt adtam be, ő boldogan elfogadta, és onnantól kezdve vége volt a KBC.
2: Segítsen érteni, hogy hogyan megy ez, mert hogy a folyamatot értem, tehát valaki valakinek mond valamit, amit fenyegetésként tudunk érteni, de valójában miért, és milyen eszközei lettek volna a jegybanknak ahhoz, hogy egy brüsszeli székhelyű Magyarországon működő elég nagy bankot, hát a KNH bank sem volt egy pici bank.
3: Sőt, a KNH az a második legnagyobb bank volt akkoriban, most már ugye van egyel nála nagyobb bank, tehát a KNH volt a második, az Erste talán a negyedik, ötödik. Számos eszköze van, hogy más nem mondjak, ezt persze a szakmabeliek pontosan fogják érteni, a többiek. Nem biztos, hogy annyira egy banknak kell tőkét tartania, tehát hogy legyen tartalék arra az esetre, amikor valami veszteség éri a bankot, és a felügyeletnek van abba beleszólása, hogy mekkora legyen ez a tőke, ez elég sokba kerül egy banknak. Tehát ez nem egy olcsó dolog. Egy banknak a forrásai közül a legdrágább az a tőke, amit csak azért kell tartani, hogyha valaha bajba jut, akkor legyen mivel
2: nem
3: fedeznie. Ezek a bankok sose jutottak bajba, ez abszolút nem forog, ennek ott kell lennie. Az Erste banknak is és a KH banknak is magasabb volt a felügyelet által megállapított úgymond tőke szorzója, mint most nem akarom mondani milyen
2: mint
3: bankoknak.
2: Mint
3: egy másiknak, igen. Lehet drágítani a díjakat, lehet az egyedi szolgáltatásokért többet kérni, lehet a felügyeleti eljárások során, hogy úgy mondjam, szigorúbban eljárni. Erről beszélt Simor András is, amikor jön egy hirtelen egy decemberi felügyeleti vizsgálat. Hát ha valaki olyan nagyvonalú, mint az én volt anyabanki elnököm volt, akkor ő azt mondja, hogy hát packáznak velem, de én betartom a szabályokat, sokat nem tudnak tenni, megszüntetni nem tudják a bankot, kiutálni nem tudják a bankot, kellemetlenné tudják tenni az itteni helyet. Én nem gondolom azt, hogy a KH-ban mindenki örült annak, hogy én ott ülök a anyabanknak az igazgatóságában, de én nem ezért a bankért voltam felelős.
2: Na csak, hogy persze van itt egy alapkérdés, hogy mi bajuk volt önnel? Mi bajuk volt Simon Andrással? Az, hogy az előző jegybanki kurzust önök vezették?
3: Nézd, több minden bajuk volt velünk, feltehetőleg az is, ami miatt Matolcsi György, azt kell mondjam, hogy személyesen pikkelt rám. Én igazából sokáig nem értettem. Bevallom magának, hogy én Matolcsi Györggyel kvázi évfolyamtársak voltunk, egészen jó viszonyban voltam, mint egy 2010-ig. Utána úgy gondolta, hogy az általam követett jegybanki stratégia az nem egészen van összhangban az ő általa elképzeltekkel, és amikor megjelent a jegybankba 2013-ban, mondjuk úgy, hogy lehetetlenítette a helyzetemet. Szóval ugye, ha van egy új jegybankelnök, aki nem fogadja a saját alelnökét, ez nem a kulturált belépésnek a szokott formája. Hát miután a Matolcsi nem állt velem szóba, nem volt hajlandó fogadni, nem támogatta az általam benyújtott javaslatokat, utána föl is álltam, és a fölállásomkor őszintén és rövedelmesen bevallom, tettem is azért, hogy többet a viszonyunk ne legyen túl jó. Matolcsi György búcsójándékként megkapta tőlem a Bevezetés a közgazdaságtanba című tankönyvet. Azzal, hogy Gyuri, sosem elég késő elkezdeni.
2: Nagyon,
3: hát onnantól nagyon kezdve nagyon nem szeretett.
2: Nagyon tévúton járt az ön véleménye szerint, mint
3: abszolút,
2: végig.
3: Abszolút. Tehát a Matolcsi Gyuri, amikor saját feje után ment, kifejezetten csak rossz döntéseket hozott, amikor a stábra hallgatott, akkor a jegybank nagyjából rendben volt, de az a 12 év, amit eltöltött a jegybankba, annak az elején inkább szerencsés volt, a végén pedig olyan katasztrofális hibákat követett el, ami ma is nagyon sokba kerül Magyarországnak.
2: Viszont elárulom a kedves nézőknek, hogy itt a híradókban ugye szerepelt a Financial Times-nak nyilatkozó Matolcsi Ádám, az ő fia, és hát szerintem, mintha egy komédiát nézett volna, úgy kaszagott fel.
3: Igen, mert amikor azt állítják, hogy őnekik semmi közük nincs a jegybankból eltűnt pénzekhez is, hogy az a pénz megvan. Ez sajnos hogy mondjam, számunkra nevetséges, az országra nézve ez egy iszonyú szomorú hír. A Matolcsi család megrövidítette a magyar adófizetőket. Én azt kell mondjam, hogy örülök, hogy én ezt már 2014-ben kimondtam.
2: Ugye ott akkoriban a felügyelőbizottság maga is tett megjegyzéseket arról, hogy mi zajlik alapítványi ügyekben, és hát erre a parlamentnek az volt a válasz, hogy emlékszünk Kósa Lőst veretes gondolatára arról, hogy a közpénz jellegét mi veszíti el és mi nem, hogy akkor erre hoztunk egy törvényt, hogy ez most akkor innentől kezdve legális. Ez így utólag visszagondolva mekkora kár lehetett? Ami ezzel zajlott, mert 600 milliárdról beszélnek, de hát ez egy folyamat volt nyilván.
3: Így van. Az az első lépés, amikor mi többen ezt szóvá tettük, az 260 milliárd volt, utána nőtt ez újabb alapítványba juttatott pénzekkel, felvett hitelekkel. A végső összeget én nem tudom megállapítani, mert akkor már én nem voltam a jegybankban, én is csak az ÁSZ jelentésből ismerem a számokat, de azt gondolom, hogyha itt elindul egy ügyészségi vizsgálat, az nem fog megállni.
2: Felcsúti Péter, aki a Raiffeisen Banknak volt a vezérigazgatója, aztán egy időben a Magyar Bankszövetségnek is volt az elnöke. Hallva Simon András mondatait, maga is rácsatlakozott erre a történetről, hogy itt voltak nagyon furcsa dolgok, gyakorlatilag zsarolva volt a Magyar Kereskedelmi Bankrendszer a jegybank által. Miért nem szólalt meg senki? És ez nem szemrehányás. Nem látom át a rendszert, ugye egy belga érdekeltségű bank. Hát mibe kerülne? Azt mondom, hogy már pedig elegem van. Itt voltak az olaszok. Már pedig elegem van.
3: Hát ha úgy tetszik, többen megszólaltunk, csak az nem volt elég erős, nem volt elég hangos. Hogy miért nem szólaltak meg valóban az anyabankok? Miért nem álltak össze? Miért nem mondták azt, hogy nem tűrjük tovább a zsarolást? Ez egy nagyon messzire vezető kérdés, azt gondolom, hogy ez arról szól, hogy amikor egy üzletet alapít egy másik országban, akkor azt mondja, hogy hát jó, elfogadom azokat a játékszabályokat, és ezek a játékszabályok éppen a rabló pandúr játékszabályon, ráadásul nem is a rabló és nem is a pandúr, hanem csak az áldozat, akkor úgy érzi, hogy a feje fölött zajlanak a történetek, és ha ön itt akar maradni, akkor ezt kell elfogadni. Ne felejtsük el, hogy a nagy hálózatos cégek, a telekom cégek, a bankok nem tudnak csak úgy az egyik percről a másikra áttelepülni.
2: Ezzel élt vissza a külön adó kapcsán is a kormányzat?
3: Abszolút. Mindennel visszaért, és a zsarolástól kezdve a különadókon keresztül az egyéb megfélemlítésekig mindig kihasználta azt, hogyha itt vannak az ügyfelei egy cégnek, ha az több százezer, nehogy Isten, millió ember, akkor azért az nem olyan könnyű, hogy egyik napról a másikra áttelepülök máshova.
2: Azt is mondta Felcsúti Péter, és kérdem a véleményét, hogy egyetérte vele ebben, hogy itt az elmúlt 11 néhány év egyik problémája az, hogy a kritikus vagy az igazi jó szakembereket a pénzügyi szektorban mindent háttérbe szorították, vagy a legtöbbet. Mert hogy ne szólaljon meg, ne legyen véleménye, ettől viszont úgy nézünk ki, mint ahogy kinézünk.
3: Hát erre hogy mondjam azt, hogy van azért egy nagy magyar bank, és ott vannak kiváló szakemberek. Ez a nagy magyar bank egyébként Közép-Kelet-Európa egyik legkiválóbb bankja, és európai mércével mérve is nagyon.
2: Ugye ez az OTP?
3: Igen, bármilyen furcsa, igen, kiváló szakemberekkel. Azt gondolom, hogy nagyon jó stratégiával, a Balkánon való terjeszkedéssel egy nagyon erős bankot épített fel. Tehát azért az sem igaz, hogy itt mindenki eltűnt. Az tény, hogy a magyar bank szektorból az elmúlt évtizedben nagyon sok kiváló ember ment át, az OTP, üzbék, montenegrói, albán, egyéb leányvállalataihoz. Az a bank erősödött, a bankszektorban is azért kiváló emberek maradtak, tehát az nem igaz, hogy mindenki el.
2: Az a bank erősödött, amelyiknek hagyták, hogy erősödjön?
3: Ez lehet, hogy furcsa lesz, de valamikor nagyon régen, talán 94-ben vagy 98-ban, nem is tudom, amikor a városban volt az a pletyka, hogy fú, te, itt most, tudja, kormányváltás volt 94-ben és 98-ban és 2002-ben is, és a városban elterjedt, hogy hú, most mi lesz az OTP-vel, és arra volt az a válasz, hogy OTP országban nem voltak választások. Ez egy erős bank.
2: A jegybank korábbi alelnöke, Király Júlia, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Érdemi párbeszédet folytatna a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az új kormánnyal. Erről a szervezet elnökségi ülése után beszélt Gémesi György. A MÖSZ elnöke szerint nemrég kidolgoztak egy javaslatcsomagot az önkormányzati rendszer átalakításáról. Gémesi Györggyel beszélgetünk.
2: Változtatásokat vár az önkormányzatok szövetsége. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
2: Köszönöm Gémesi Györgyöt. Milyen változtatásokat? Mivel állnak az új kormány elé, ha kapnak meghívást?
4: Tulajdonképpen nagyon sok részlettel szeretnénk majd foglalkozni, de elsőként azt szeretnénk elérni, hogy a mi felajánlásukat vegye a kormány komolyan. Egy partneri szerepkört szeretnénk kialakítani a kormányzattal, érdemben tárgyalni az önkormányzatok működéséről, feladatok a hatáskörök megosztásáról, és természetesen a forrásokról.
2: Annak... Ez fontos, mert korábban nem volt így. Korábban így voltak egyeztetések, csak általában semmi nem történt.
4: Így van, volt egy úgynevezett önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, ahol ott ültünk, és nagyon jó kávé volt, nagyon jó bogácsa volt, kaptunk egy tájékoztatást a folyamatokról, ennyit el tudtunk érni, de érdemben nem volt vita, és nem volt olyan jellegű fogadókészség, ami a mi véleményünket érdemben befogadta volna. Nagyon fontos az, hogy a települési szektor az erősödjön. Nagyon fontos a kormányzatnak is, legalábbis én úgy gondolom, hogy egy jó hatékony önkati rendszer alakuljon ki. Első lépésként túl kell lenni az ezévi financiális nehézségeken. Lásd, egy csomó olyan adó, extra adó és költségvetési problémákkal küzdködünk, amiket valamilyen szinten, ha nem is teljesen, de az év végéig való működőképesség biztosítása szintjén el kell érni, és aztán közben ezzel párhuzamosan beszélni kell arról, hogy hogyan épül föl, hogyan alakul át az önkormányzati rendszer, mindazokkal a történésekkel, ami egyébként az önkormányzati rendszer környezetében van, hiszen mi számos szolgáltatást látunk el, és azt hiszem, hogy most van egy olyan alkalom, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mint lakosságarányosan a legerősebb szövetség, szakmailag felkészült és nem involválódott a pártpolitikával, most ki tudjon alakítani egy olyan szakmai együttműködést, aminek eredményeképpen egy jó, hatékony működés lesz.
2: Hát mikor, ha nem most? Mert hogy ez egy nullpont. Innen lehet elindulni. Viszont említett valamit, ami nagyon fontos, az ezévi költségvetési nehézségek. Ezt nyilván kétféleképpen lehet orvosolni, elengedni adókat, amiket be kellene fizetni, de akkor majd nem kell, vagy adni támogatást. Mind a kettő arról szól, hogy a költségvetésből hiányozni fog.
4: Mi elsőképpen azt kérnénk, hogy nem kell plusz támogatás, hanem ne vegyék el a pénzünket. Nem kell, nem arról van szó, hogy minden, amit eddig elvettek, azt most adják vissza, de ott kell egy olyan finom hangolást végezni, amivel az év végéig kibírjuk.
2: Erre van számításuk, hogy az mennyibe kerülne?
4: Én azt gondolom, hogy ez nem kis tétel, ha így első körben azt mondom, hogy 100-150 milliárdos mozgástér. Ugye ebben benne a főváros, ki nettó befizető, tehát ő többet fizet be, mint amennyit visszakap, vagy Budaörs, de benne vannak a kisebb települések is, akik kiegészítő állami forrásra szorulnak, tehát ezt kell valamilyen szinten szétteríteni. Egyébként a forrása megvan, tulajdonképpen a szolidaritási adóban, tehát vagy azt kell visszacsatolni a településekre, vagy abból elengedni, és akkor bizonyos feladatokat meg tudunk az elvárt színvonalon oldani. De számos más kérdéssel is foglalkoztunk, holnap lesz még egy online elnökségülése a MÖSZ-nek, és akkor egy konferencia keretein belül szeretnénk átadni ezt az anyagot miniszterelnök úrnak és vidékfejlesztés területfejlesztési felelős miniszterasszonynak, hogy ezt most mikor tudjuk lebonyolítani itt a kormány alakítás nagy forgatagában, azt most nem tudom, szerettük volna minél hamarabb. Itt még technikai egyeztetések folynak, de mindenféleképpen szeretnénk egy személyes.
2: De ezek szerint van már kapcsolat?
4: Van már kapcsolat, így van, és próbálunk egyeztetni olyan időpontot, amikor megfelel mind a két fél számára, és el tudunk egy ilyen párbeszédet indítani. Szeretnénk az együttműködést, megfelel mind a két fél számára, és el tudunk egy ilyen párbeszédet indítani.

0: mi azt gondoljuk, hogy ez nem volt befejezve, mert ugye az volt az ígéret, hogy visszakapjuk. A gépjárműadó kis településeknek az a bevétele, ami csak egyetlen egy bevétel, hiszen gépjármű mindenütt van, és neki csak az a fix és állandó bevétele. Tehát erre azt mondták a lakosok, hogy igen, mert ebből utakat, járdákat kell építeni. Ilyen kérdés volt például a közoktatás kérdése. Ez még vitát generálhat, és még sok-sok munka kell azon, hogy ezt a megfelelő helyére tegyük, de például az alapfokú oktatásnak én azt gondolom, hogy ha a finanszírozási oldalról rendben van, akkor helyben van a helye, vagy körzetesítve van a helye. Ezeket is ki kell dolgozni, de vissza kell ebbe az irányba tolni ezt a feladatot, mert a hatékonysága bebizonyosodott abban a formában, amiben működik, rosszabb és drágább.
1: Ez a kulcs, mert ugye az volt az érv, hogy majd sokkal hatékonyabb, ez mennyivel olcsóbb. Hát egy hivatal lát el egy csomó funkciót. És nem jött be?
0: Nem jött be, és egyet nem szabad elfelejteni, az esélyegyenlőséget, hogy minden gyermeknek, aki Kelet-Magyarországon, Dél-Magyarországon, Közép-Magyarországon lakik, meg lehessen kapni azt az oktatási szintet és színvonalat, amivel ő versenyképes lesz majd a tudásával. Nyilván mindenkinek a maga szintjén. Ez nagyon fontos ennél a kérdésnél kibontani, úgyhogy mi nem oktatási szakemberek vagyunk, mi iskola működtetők vagyunk. Nyilván az államnak is van feladata a közoktatásnál, a szakmai szintet és a szakmai elvárásokat neki kell megfogalmazni. Vagy ilyen például az építéshatósági jogkörök, amik nem kerülnek pénzbe. Ez egy deregulációs folyamat, hogy elvitte, centralizálta, kormányhivatalhoz vitte az állam, és azt gondolom, hogy ez is helyben van jól, mert a hely jó helyen, korábban is
1: hát ott. Önök tudják, hogy mi épüljön a településünkön.
0: Egyrészt másrészt, nem tudja, a szomszéd, épül valami, valakinek a szomszédjában egy üres telken, és fogalma nincs róla, hogy ki épít és mi épít oda. Tehát itt kell a helyi társadalmi, helyi szakmai és a helyi társadalmi kontroll. Tehát számos kérdést, egyébként ezt is úgy szavazták meg az emberek, vagy úgy mondtak véleményt, hogy maradjon önkormányzati szint. Tehát összességében azt gondolom, hogy felkészültek vagyunk, partnerek szeretnénk lenni, szeretnénk támogatni a kormánynak a megújulási politikáját ezen a területen, nem úgy, hogy most akkor mindent adjatok nekünk, hanem menjünk lépésről lépésre végig. Valóban jöjjön létre egy párbeszéd a kerekasztalon belül az összes érintettnek, aki az önkormányzat aurájában van, és ezzel tudjunk elindulni egy valóban új, modern önkati rendszer megalkotásával, ami nyilván nem dobja ki az értékeket, de mindenféleképpen előre megy, 2026-os kihívásoknak meg tud felelni, és versenyképes tud lenni.
1: A szolidaritási adó ügyében Budapestnek végül is most érdekes a választás pillanatában lett sikerélménye, mert hogy nem kell befizetnie, halasztást kapott, elfogadta az érveit a kormányhivatal. Milyen érdekes, eddig ez nem fordult elő. Ehhez képest egy csomó vidéki település, Szolnok, Nagykanizsa például megtagadta, hogy a szolidaritási adót befizesse, tehát van egyfajta lázadás az önkormányzatok és az önkormányzati világban a korábbi döntésekkel szemben. Ez nyomásgyakorlásra is elég?
0: Hát az elsőre az a válaszom, hogy ebből látszik egyértelműen, hogy politikai felügyelet volt, alatt volt az államkincstár, aki most engedett.
1: Igen, most hirtelen értették.
0: Három része van a szolidaritási adónak a befizetés kapcsán. Az egyik a főváros, Budaörs, Nyírbátor, 5-6 település, aki nettó befizető, többet fizet be, mint amennyit kap. Erre van bírósági döntés, erre van kúria döntés, erre van alkotmánybírósági döntés, ezt nem lehet elvenni, ez visszajár. Tehát ez nem kérdés. Van a másik, aki be tudja fizetni, de hát nem akarja, mert úgy gondolja, hogy egy kicsit enyhíteni kéne ezeken a kereteken. Én azt gondolom, hogy itt nincs más tennie, mint befizetni, még akkor is, ha látszólag ellenáll, mert az államkincstárnak kötelessége levonni az állami támogatásból a be nem fizetett összeget. Ezt akkor lehet majd tárgyalni, amikor majd odaértünk a kormánnyal való egyezkedések kapcsán. A harmadik, pedig aki nem tudja befizetni, de jár a pénz a költségvetés alapján, az pedig kérhet ugyanúgy, mint a főváros az államkincstártól halasztást, hogyha elérünk a tárgyalásokkal oda, akkor ezt megfelelő formában tudjuk majd összességében kezelni. Ami nem lesz egyszer.
1: Ha lesznek tárgyalások, várjuk vissza. Gémesi György, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit. Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Kis Rajmond, üdvözlöm, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője.
3: Köszönöm, csókolom.
2: És Weber Balázs, külpolitikai újságíró, szervusz, téged is szeretettel üdvözlünk.
4: Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
2: Most elsősorban külpolitikai hírekről, aktualitásokról fogunk beszélgetni, élőben is követhetnek bennünket YouTube csatornánkon, de természetesen olyan témákkal fogunk foglalkozni főként, ami Magyarországot nagyon is érinti, és hát kezdjük mindjárt a számunkra a legfontosabbal, ugyebár a Tisza párt és Magyar Péter zászlajára tűzte el elsőként, hogy azokat a bizonyos EU-s pénzeket nagyon gyorsan, nagyon hamar haza kell hozni. Ennek érdekében már mennek a felek között az egyeztetések. Úgy tűnik, hogy már jó ideje, hogy mennyi ideje, azt persze pontosan nem tudjuk. Az biztos, hogy a héten Magyar Péter Brüsszelben járt, találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd utána mindjárt António Costával és az Európai Tanács elnökével. Annyit tudunk az ő Facebook beszámolói alapján, hogy nagyon jól sikerültek, nagyon konstruktívak voltak ezek a tárgyalások, és úgy tűnik, hogy minden rendben. Mielőtt még itt belemennénk a részletekben, elöljáróban azzal kapcsolatosan érdekelne a véleményetek, hogy ez mennyire szokványos vagy nem szokványos, hogy egy hivatalába még be nem iktatott tisztviselővel ilyen szinten találkoznak brüsszeli vezetők, hogy látjátok?
4: Hát olyan szinten szokványos talán, hogy volt már rá példa, legalábbis, hogy amikor Donald Tusk megnyerte a választásokat, akkor már a beiktatása előtt például ugyanígy találkozott Ursula von der Leyennel, legalábbis emlékeim szerint, és egyébként ugyanez a párhuzam érezhető most, vagy legalábbis én ilyen párhuzamot vélek felfedezni, hogy ahogy egyébként Donald Tuskot is nagyon nagy jó indulattal fogadták úgymond Brüsszelben, tehát azt hiszem, azt ki lehet mondani, hogy örültek Brüsszelben, vagy örültek az uniós vezetők, vagy a mainstream uniós vezetők, hogy Donald Tusk annak idején megnyerte a választásokat. Én ugyanezt érzékelem most Magyar Péter győzelme esetében is.
2: Tehát akkor ez nem egy rendkívüli dolog, hogy még nem miniszter.
4: Azt nem mondanám, hogy teljesen szokványos, de volt már rá példa, az biztos.
2: Rajmond?
3: Az európai diplomáciában majdnem, hogy rendkívül egyébként. Természetesen hallgatóink is emlékezhetnek, hogy António Costa előtt még két ciklussal, ugye a jelenlegi lengyel miniszterelnök volt az Európai Tanács elnöke, tehát a kollégáihoz ment ki, Ursula von der Leyenhez is, de nem volt titok, hogy az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió nyugati nagyhatalmainak a vezetői, de még António Costa is, Magyar Péter és a Tisza párt győzelmében bíztak, azt várták. Nekünk ennél sokkal fontosabb most, hogy a protokoll szerint ez jó vagy nem, hogy megkapják-e a magyar emberek a már eddig is nekik járó több ezer milliárd forint értékű eurót.
2: Ugye az itt a fő kérdés, hogy amit az Orbán kormánynak 3 évig nem sikerült elérnie, azt most 3 hónap alatt a Tisza kormány vajon meglépheti-e? Akkor menjünk is bele itt a részletekbe, hogy mi az, amit tudunk. Ugye itt azt mondják, hogy a helyreállítási alapokkal kapcsolatosan van ez a nagyon szűkös határidő. Milyen feltételeknek kell itt ténylegesen megfelelnie Magyarországnak?
4: Hát, ugye erre vannak konkrét ugye, úgynevezett 27 mérföldkő, most ezeket nem akarom felsorolni, mert egyébként elég bonyolultak is. Szerintem a lényeg, amit mindig kihangsúlyoznak ugye a tárgyaló felek is, illetve Magyar Péter is szokott, most legutóbb azt hiszem ezt hangsúlyozta, hogy a korrupció ellenes intézkedések nyilván egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Orbán kormánya azért ebben a tekintetben tett legalábbis látszólagos, vagy kevés akár gyakorlati lépéseket is, de ez nem volt elég annak idején úgymond a kételyek elosztalatására. Nyilván az igazságszolgáltatással kapcsolatos problémáknak az elhárítása is szerepel, mint az egyik ilyen orvosolandó probléma, illetve azért vannak szerintem úgymond bonyolultabb problémák is, mármint amik az orvoslása nem feltétlenül lesz olyan egyszerű.
2: Miért az első kettőnek egyszerű?
4: Hát olyan szempontból igen, hogy ugye eleve a Tisza kormánynak, vagy a Magyar Péternek, a Tisza pártnak az egyik választási ígérete volt, hogy a korrupció korrupció elleni fellépés, tehát ilyen szempontból ezek a célok közösek a Brüsszellel és a Brüsszelnek és a, úgymond a jövendőbeli Tisza kormánynak, tehát én ebben nem látok akkora akadályt, meg ugye meg lesznek a szükséges intézmények is, vagy a szükséges intézményt is felállítják majd, amiben én inkább mondjuk úgymond vitapontot látok, vagy kíváncsi vagyok legalábbis, hogy milyen kompromisszumot sikerül elérni, az például a migrációs kérdésben, a menekültügyi szabályozás kérdésében.
2: Ez is része a mérföldköveknek?
4: Szerintem ez kimondva kimondatlanul, szerintem kimondva ez is valamennyire...
2: Mert most Magyar Péter, amikor itt sorolta, hogy miket kell megcsinálnunk, nem volt benne.
4: Erről nem beszélt, de korábban ez voltam itt többször is ilyen Brüsszelben háttérbeszélgetésen, ilyen sajtóúton, és azért ez mindig fölmerült ez a kérdés, tehát hogy igaz, hogy eleve ugye úgy született meg ez az alapfeltételek ugye azok voltak, hogy az alapkoncepció, hogy olyan feltételeket, tehát úgy kell úgymond olyan jogállamisági feltételeket kell teljesíteni, amelyek az uniós pénzek védik az uniós pénzek elköltését gyakorlatilag, tehát az a lényeg, hogy az uniós pénzek jól hasznosuljanak, ne menjenek félre, tehát ezek ilyen, inkább ilyen pénzügyi gazdasági feltételek voltak, de én úgy láttam, hogy ezek azért az elmúlt években jócskán kibővültek úgymond politikai feltételekkel is, és ezek egyike szerintem...
2: Most ez az, például, hogy szerinted, tehát lehet ebben egyáltalán tisztán látni?
4: Hát nem csak szerintem, ez gyakorlatilag azért ez több uniós vezető is annak idején nyilatkozta, hogy például a migrációs paktum is ez része annak, hiszen az is a jogállamiság része, hogy mondjuk a menekültügyi irányelveket, a menekült uniós szabályokat betartsa az adott állam, ez is hozzá tartozik ehhez, tehát szerintem ez is része ennek a tárgyalásoknak, az, hogy most ez mennyire lesz hangsúlyos, vagy mennyire élezi ki ezt mondjuk az EU, illetve hogy milyen kompromisszumokat vállal be ilyen szempontból a Tisza kormány, ez kérdés, de szerintem ezeket is tisztázni kell.
3: Kompromisszumot biztos, hogy kötni kell, az előző kormány is az elmúlt évtizedeiben kötött. Nem tudjuk, hogy milyen áron. Az a legfontosabb, hogy kapjuk meg a nekünk járó összeget. Az Európai Unió történetében ilyen még nem volt. Tehát egy országnak neki ítélt összeget még soha nem tartottak vissza. Teljesen mindegy, hogy mire hivatkoznak, ideológiai, politikai, korrupciós, pénzügyi alapon nem volt. Olyan volt, hogy az eurozónához csatlakozó ország nem tudta tartani azokat a pénzügyi, kötelező jogi kritériumokat, mégsem büntették így, ahogy Magyarországot. Számomra ez egy tiszta politikai zsarolás volt, de teljesen mindegy, hagyjuk a múltat, a lényeg, hogy kapjuk meg. Hivatkozott Balázs is teljesen jogosan a korrupcióra, hiszen az Európai Bizottság többször hivatkozott erre, miközben az Európai Bizottság vezetője ellen, az Európai Tanács több vezető politikusa ellen nagyon komoly, nem csak korrupciós vádak, hanem korrupciós eljárások folynak, és nem a magyar miniszterelnök SMS-ezett mondjuk a Pfizernek a vezérigazgatójával, egyre több botrány ért el az elmúlt években az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsnak több vezetőjét. Többeket elvittek bilincsben, még a világhírű brüsszeli egyetemnek a vezető is, aki a korábbi kül- és biztonságpolitikai főtárgyalónk volt, Mogherini asszony, ugye a Europe of College-nak a vezetője, ami a Harvard Kennedy School-nak a brüsszeli megfelelője, egy tökéletes liberális politikai képzőiskola, rendkívül híres. Nem ez a lényeg. A lényeg, hogy kapjuk meg. Azt nem tudjuk, hogy milyen áron. Az biztos, hogy Lengyelországban is volt egy politikai fordulat, amikor Tusk lett a miniszterelnök, és sokkal sikeresebben a saját kollégáitól, barátaitól le tudta hívni azokat az eurómilliárdokat, amiket korábban az előző patrióta, jobboldali, keresztény, konzervatív, mindegy, hogy hívjuk őket, nem sikerült. Az biztos, hogy Ursula von der Leyen többször több nemzetközi fórumon elmondta, hogy van most egy olyan fegyver a kezükben, renitens államokkal szemben, akkor még a jog és igazságosság kormányzott Lengyelországban, Magyarországon pedig a Fidesz-KDNP, hogy ezt fel tudják használni ellenük. Én nagyon remélem, hogy nem kell olyan árat fizetni ezért az új kormánynak, ami nem szerencsés számunkra. Tehát az, hogy kint lesz a parlamenten az Európai Unió zászló, nem bánom, legyen, csak jöjjenek a pénzek. A migrációval kapcsolatban...
2: Nem csak ezen fog múlni.
3: Nagyon remélem, tehát most azt, hogy gesztusokat ad az új miniszterelnök jelölt, és hamarosan miniszterelnök, hogy lesz székelyhimnusz, remélem nem kötnek bele Brüsszelbe. Mindig mindenbe belekötöttek. A legnagyobb probléma, hogy magát az eljárást nem tudták soha rendesen megindokolni. Tehát a jogállamiságnak a kritérium rendszerét nem tudták, hogy a jogász lennék, nem vagyok, azt csak tanultam, taxatíve, tehát felsorolni, hogy mit jelent mondjuk az az eljárás, ami miatt Magyarország nem kapja meg a pénzt. Az biztos, hogy tegnap szerdán tárgyalt, ahogy szerkesztő asszony mondtad, az Európai Bizottság elnökével és az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával. Nem tudjuk, hogy mik azok a kritériumok, amiknek most nekünk meg kell felelni.
2: Tehát akkor ebből az óriási kérdésemre visszatérve, akkor ebben nincs tisztánlátás.
3: Papíron tudjuk.
4: Annyiban vitatkoznék, hogy szerintem ezek azért le vannak fektetve, hiszen ott van például az a 27 mérföldkő, tehát a feltételek ismertek.
3: Két hónap alatt, vagy három hónap alatt, augusztusig senki nem tudja meg.
4: Hát azok nagy része egyébként már most teljesül, igazából arról van vita, hogy mi az, ami nem teljesül, illetve tehát igazából ez nem egy lehetetlen feladat, nyilván van.
2: Nagy része teljesül, ezt mondhatjuk.
4: Igen, szerintem a nagy része már teljesül gyakorlatilag, most tehát néhány komoly vitapont van, de szerintem...
3: Bármilyen vizsgálat volt az egyetemekkel kapcsolatban, ugye itt az európai ösztön, így van. A bizottságnak a szakértői mindig elégedetten távoztak, csak ez mondjuk nem jelent meg a Politikóban, vagy erről nem beszéltek, vagy amikor a Velencei Bizottság bármit vizsgált, mindig elégedetten távoztak. De a pénzt nem kaptuk meg.
4: Szerintem azt azért jegyezzük meg, hogy nyilván amögött, hogy Magyarország nem kapta meg, vagy az Orbán kormánnyal nem tudott megegyezni az Európai Bizottság, amögött nyilván ott van az a gyakorlatilag az a vélelem, hogy nagyon rosszul néztek gyakorlatilag az Orbán kormányra, nagyon rossz volt a viszony Brüsszel és a magyar kormány
3: között. Úgynevezett bota küllőben, ahogy ezt a kifejezést.
4: És azért tegyük hozzá, hogy ez nem véletlen volt, és azért sokat tett a magyar kormány, hogy ilyen legyen a híre.
2: Hát meg a korrupciós vádak miatt, igen, és azért az is csak benne van.
4: A korrupciós esetek, igen, és amennyire például így háttérbeszélgetéseken hallottam, azért ebben az egészben benne volt az is, hogy egy idő után Brüsszel sem állt már úgy ehhez a dologhoz, hogy na jó, akkor oldjuk meg, na jó, akkor mondjuk proaktívan próbált volna mondjuk kapcsolatot teremteni a magyar kormánnyal, hanem inkább hagyta az egészet, és például az elmúlt években ez gyakorlatilag azt lehetett hallani, hogy teljesen befagyott ez a párbeszéd. A magyar kormány se nagyon kezdeményezte, mert úgy érezte, hogy nincs mozgástere, vagy nem akarta azokat a feltételeket vállalni. Brüsszel sem nagyon erőltette, hanem inkább bízott már abban, hogy úgyis majd talán lesz kormányváltás, tehát hogy nagyon befagyott ez a párbeszéd, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az uniós források egy része befogyasztva marad, de azt azért tegyük hozzá, hogy ez mindig azt szokták mondani, hogy nem jönnek az uniós pénzek, ami azért nem igaz, hiszen az uniós pénzek egy része az igenis jött, hiszen 2023 decemberében
3: több forrásról beszélünk.
4: 10 milliárd eurót ugye felszabadított az Európai Bizottság, éppen azért, mert úgy ítélte meg, hogy a magyar kormány teljesítette az igazságszolgáltatással kapcsolatos aggályokat orvosolta, és ezért a 10 milliárd eurót felszabadított, illetve utána meg felszabadított azt hiszem 1 vagy 2 milliárdot, de tény, hogy például kohéziós forrásokból továbbra is be van fagyasztva mintegy 7 milliárd euró, illetve ugye a helyreállítási alap.
2: Pedig az egész, ez a sürgető,
3: ennek van ez
4: 10 milliárd euró.
2: Ennek van az augusztus végi határideje, ha jól értjük.
4: Igen.
2: De itt a feltételekben egyébként...
3: 4000 milliárd forintról beszélünk, most árfolyam függő 3700 milliárd forint. Óriási összegről beszélünk.
2: Óriási összeg, és ha jól tudom, a tagállamok nagy része már ezt a helyreállítási alapot megkapta.
3: Ez 2021 óta, hogyha jól emlékszem, megy ez a húz meg, erez meg. Csak itt szereptévesztésben vannak Brüsszelben, mindig brüsszelezünk, ez a legegyszerűbb Brüsszel, Belgium fővárosa, tudjuk, tehát az Európai Bizottságról beszélünk, az Európai Unió, de ez nem az ő pénzük. Tehát ahogy amikor mondjuk szokták mondani, hogy a kormány ad, az se a kormány adja, mi adjuk, tehát a kormány segíthet egyébként, de mi magyar adófizetők finanszírozunk minden kiadást, a kormánynak sincs pénze, Brüsszelnek sincs pénze, az Európai Unió polgárainak az adófizető euróiról, forintjairól beszélünk, tehát eleve ez a nem adjuk oda és kitalálunk aggályokat, lehetnek aggályai, de lehetnek ugyanúgy, mindenhol van korrupció.
2: De azért
3: korrupció.
2: Ezeknek az aggályoknak nyilvánvalóan lehet, volt valami alapja.
3: Is, lehet, hogy Magyarországon is volt korrupció, tessék kinyomozni, tessék utána járni, meg a franciának, meg a dánnak, meg a horvátnak. Egyiket se bántam, ez most csak egy példa volt, nem feltételezem, hogy bármelyik nagy, főleg Brüsszelben, főleg az Európai Bizottságban, akkor három havonta már indítványozzák bárkinek az elmozdítását, és bizalmatlansági szavazás volt 3-4 alkalommal maga a bizottság elnökével szemben. Nem mondták meg évekig, hogy mi a bajuk, így nehéz tárgyalni. Egyébként tényleg befagyott a kommunikáció, de én úgy tudom, hogy Bóka János és a csapata többször igyekezett. Fogadó készség sem volt, hogy gyerekek, mondjátok meg, hogy mit kell tenni.
4: Én bizottsági forrásokból én ezt máshogy tudom, tehát pont máshogy, én pont úgy hallottam, hogy valójában a magyar kormány nem akarta már ezt nagyon előre mozdítani, ezt a dolgot az elmúlt években, vagy
2: miért?
4: Nem tudta.
3: De kell az
4: vagy nem akarta, vagy nem tudta, nyilván azért is, mert hogy bizonyos feltételeket ugye nem akar teljesíteni, akár például a migrációs paktum tekintetében, tehát szerintem ez benne volt ebben a játszmában.
3: Én nem ismerem Magyar Péternek, illetve Orbán Anitának a jövendőbeli miniszterelnök helyettes és külügyminiszternek a migrációval kapcsolatos nézeteit.
2: Pedig erről pont kérdezni akartalak benneteket, hogy például pont mi lesz ezzel a migrációs paktummal, mert ugye talán ezen a nemzetközi
3: sajtó. De azt tudjuk, hogy Németországban mit okozott a migráció, vagy Svédországban 365 nap van egy évben, és 380 emberölés lett egyik legbiztonságosabb országban. Azért, mert 2015-ben az akkori svéd miniszterelnök azt mondta, hogy Európa humanitárius fellegvárát építjük. Szerencsére nem svédek halnak meg, kurdok ölnek afgánokat.
4: Elnézést, de ez a Tisza pártnak a programjában pontosan benne van, hogy mit akar migráció területén, tehát egyébként...
3: Mit akar?
4: Egyébként...
2: akkor mondd el, légy szíves, 70-80,
3: támogatja 70, az illegális migrációt Magyarországon.
4: 70-80, remélem nem. 70-80 százalékban egyébként nagyon hasonló, mint a Fideszéhez.
3: Ezért is
4: kérdéses, hogy mennyire tud majd megegyezni Brüsszellel.
2: Például. Hát ugye a migrációs paktumra ezt mondta Magyar Péter, hogy ezt meg lehetne úgy oldani elvileg, hogy nem engedünk be migránsokat, de nem fizetünk büntetést.
3: Hú, de jó lenne.
2: Hogyan?
4: Tehát, hogy... csak visszatérve még a programra, tehát ugyanúgy nyilván megtartaná a határkerítést, ugyanúgy elutasítja a tömeges, kontroll nélküli migrációt, de egyébként ezt már ugyanúgy elutasítják Németországban is, vagy most Nagy-Britanniában.
3: Hát a Merznek ez volt a kampány ígérete, csak nem valósult meg.
4: Tehát, hogy azért ilyen szempontból azért van egy fordulat.
3: Egy millió szír él jelenleg Németországban, akiket nem szeretnének, hogyha ott lennének.
4: És azért jegyezzük meg azt is, hogy szerintem ilyen szempontból Magyarország nem igazán kitett ország, hiszen a migránsok vagy a bevándorlók jelentős része nem Magyarországra akar jönni, és szerintem ez a jövőben sem fog változni.
2: Nyilván, ha már azért többen bejönnek, ha már itt marad azért egy kisebb csoport, az is elég sok, hogy mondjam, társadalmi feszültséget és egyéb kihívásokat tud okozni a társadalom.
3: Hát
4: ez attól függ, hogy milyen, ugye szerintem ez az egész migráns kérdés, azért a Fidesznek ebbe elég nagy bűne van olyan szempontból, hogy ezt gyakorlatilag úgy csinált, mintha a migránsok egy külön faj lennének, mintha ez egy valami marsról jöttek volna, vagy nem tudom. Honnan.
2: Erről jó lett volna egy egészséges társadalmi vita.
4: Miközben ugyanúgy emberek, nyilván ez egy nagyon heterogén massza, vannak köztük nyilván, akik rosszabb szándékkal érkeznek, de én például annak idején, mikor 2015-ben itt volt az a nagy migránsválság, és átvonultak Magyarországon, én kimentem a Keletibe, csak kíváncsiságból, nagyrészt családokat láttam, családokat sok kisgyerekkel, én ott nem éreztem magam se, nem félelemkeltő emberek voltak, nem normál emberek, akik azért jöttek, mert nyilván olyan szempontból nem menekültek, hogy nem úgy menekültek.
2: Gazdasági menekültek,
4: egyszerűen jobban akarnak
3: élni. Biztos, hogy
4: élni.
3: Van rengeteg aranyos család, kisgyerekkel, karonülő gyerekkel, lehet, hogy orvos is van, csak mondjuk ennyi késelés a második világháború utáni káoszban nem volt Németországban.
4: Igen, ez...
3: Tehát Amerikában se tudják kontrollálni. Nincs az a nemzetbiztonsági szolgálat, aki meg tudja szűrni ezt a tömeget. Tehát legutóbb pont a szírekről beszéltek az Assad rezsimnek a bukása után, és a német belügyminiszter mondta, hogy szeretnének 700 ezer szír állampolgárt, lehet, hogy egyébként azóta már több német állampolgár is, visszatoloncolni, küldeni, nem tudom, hogy oldják meg a logisztikát, de a legszebb az volt, hogy főleg azok, akikről tudják, hogy veszélyesek. Hát akkor hogy lehet ott? Vagy miért nem tartóztatják le? Tehát az a baj, hogy kinyílt egy szelep, vagy kinyíltak az ajtók, innentől nagyon nehéz lesz. Most már több országban, most például Írországban már az ukrán menekültekre is azt mondják, hogy 3-5 ezer eurót kapnak, hogyha visszamennek Ukrajnába, és nem egy teljesen más kultúrájú, vallású, afgán, szír menekültről beszélek, és itt most nem a muszlimokról beszélek, nem minden muszlim vallású akar felrobbantani, Isten őriz. Amikor erről beszélünk, nem szabad általánosítani, persze, hogy nagyon helyesen mondtad, hogy családok vannak, elmenekültek Európába, egy jobb lét, egy jobb élet reményében, ahogy több millió magyar tette sikeressé Európát és az Amerika Egyesült Államokat, akár csak a 20. században, vagy az 56-os forradalom után. Ez más, már teljesen másról beszélünk. Az biztos, hogy Európa sokkal biztonságosabb volt 20 évvel ezelőtt az Európai Unióban élni, mint ma.
2: Na, tehát akkor visszatérve, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnünk, ahhoz, hogy akkor elsősorban ezek a helyreállítási alaphoz kapcsolódó uniós pénzek.
3: Nagyon szorít az idő, nem? Tehát én azt hallottam a Tisza párt részéről, hogy augusztusig szeretnék lehívni.
4: Hát ilyen technikai feltételek miatt, igen, tehát a bizottsági részről.
3: Megint a matek, tehát akkor van 3 hónapunk?
2: Igen. Erről van szó, és ez lenne a fő kérdésem, hogy sikerül-e teljesíteni vajon ezeket az előírásokat, illetve azokon kívül, amiket itt nagy vonalakban felsorolt Magyar Péter, hogy korrupció ellenes küzdelemmel kapcsolatos intézkedések, igazságszolgáltatás függetlensége, ami részben már azért megvalósult, sajtószabadság biztosítása, tudományos akadémiák szabadságának a biztosítása, plusz védelmi ipari hitelről is szó volt, tehát hogy ezeken kívül van-e más feltétel, amit mondjuk tényleg itt gyorsan néhány hónapon belül meg kéne valósítani.
4: Mondom, szerintem csak annyi, amit mondtam, ezeket a vitásabb kérdéseket, például migrációban szerintem ez hozzátartozik, hogy ezt is valamilyen szinten rendezzék, de én azt látom, hogy mivel alapvetően a Tisza kormánynak van egy hátszele Brüsszelben, tehát nagyon jó a híre, úgymond, nagyon pozitív.
3: Hát az Európai Néppártnak a tagja is.
4: Igen.
2: Pozitívabb elbírálásban.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogy valószínűleg ezeket meg fogják tudni oldani, ami kicsit azért is kezdődtek ilyen hamar a tárgyalások, illetve azért is, miután ugye gyakorlatilag megnyerte a választást a Tisza párt, a következő héten már jött is a küldöttség Brüsszelből, éppen azért, mert ugye szorít a határidő a helyreállítási alapnál, ugye augusztus végéig.
3: Már tárgyaltak Orbán Anitával, így
4: ez
3: van.
4: Gyakorlatilag az idei...
3: Ursula von der Leyen kabinetfőnöke vezette
4: a delegáciát. Idei végéig ezeket le kéne rendezni, ezt a forrást különböző technikai módokon, ezért kezdtek el már korábban tárgyalni, de vannak nyilván alternatív javaslatok, hogy hogyan lehetne, ha nem és kitolni ezt a határidőt, de valahogy megoldani, hogy ne fusson ki a kormány a határidőből, például ugye felmerült, hogy esetleg egy új helyreállítási tervet nyújt be a Tisza kormányok május végéig.
2: Általában ezen, mintha már dolgoznának is.
4: Igen, de az is, de különböző ilyen technikai jellegű megoldások vannak, és én szerintem valamilyen megoldás, mivel van rá jó szándék, és van rá támogatás, ami az előző kormány alatt nem volt, ezért én úgy gondolom, hogy ezt ha csak nagyon meg nem makacsolja magát a Magyar Péter, és nagyon nem tér el a, úgymond a fősodortól, akkor szerintem meg fogják találni.
2: Hát ez most nem
3: azt szokták mondani Párizsban, meg Brüsszelben is, hogy 3 német irányítja jelenleg Európát. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, Manfred Weber a néppárt elnöke, és Friedrich Merz Németország kancellárja. Tudtam, hogy mind a 3 némettel kiváló kapcsolata van Magyar Péternek és a Tisza pártnak. Manfred Weber például tegnap előtt azt írta ki egy posztban a közösségi platformán, hogy nagyon jó befektetés volt a Tisza párt, hiszen nyert Magyar Péter. Nagyon remélem, hogy a magyar érdekérvényesítés, hogyha 3 német is rábólint, akkor sikeres lesz, és soha nem látott 1000 milliárdok fognak végre nem ránk szabadulni, hanem már itt lett volna az ideje.
2: De akkor mennybe megy Magyar Péter? megdicsőül, ha hát tényleg három hónapig sikerül ezt megvalósítani. Ugye még azt mondta, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelben, hogy megkössenek politikai megállapodásokat. Ez mit jelent? Ez mit akar? Milyen politikai megállapodásokat?
3: Akkor már mint miniszterelnök fog szerintem. Ott igen, már lesz egy állam és kormányfői csúcs, ami volt múlt héten, amin már Orbán Viktor nem vett részt.
4: Hát az ugye júniusban lesz.
3: Volt a Ciprus, igen, az június. Akkor május 25-én akkor lesz egy következő forduló.
4: Igen.
3: Mondhatjuk, hogy formális, hogyha a tegnapi szerdai volt egy informális, hiszen még miniszterelnök jelölt.
4: Hát szerintem alapvetően nyilván, mivel júniusban lesz a uniós kormány és államfők csúcsértekezlete, addig meg kellene hozni bizonyos, vagy meg kellene állapodni azokban a feltételekben, amikről beszéltünk is, hogy pontosan akkor mit vállal a kormány, és akkor már a csúcson már előrébb tudnak lépni ebben a tekintetben.
2: Jó, csak nekem ez a politikai megállapodás kicsit olyan homályos megfogalmazás volt, szóval nem tudom, hogy mit értünk.
3: Ez annyira homályos, mint a konstruktív egyeztetés. Ez egyik kedvenc diplomáciai kifejezésem.
2: Az élénkebb a fantázia.
4: Alapvetően én úgy gondolom, hogy a feltételek, tehát azok a feltételek, amikről beszéltünk, azoknak a
2: azok kidolgozása. Nem politikai, nem? Hát részben
3: az orosz-ukrán békét célzó tárgyalások mindegyik fordulója után akár Steve Witkoff, akár Zelenszky, vagy korábban Trump most például azt mondta, hogy telefonon egyeztetett Putyinnal és Zelenszkije, rendkívül konstruktív volt. Most azt mondta Magyar
2: sokat
3: Péter,
2: megtudtunk,
3: hogy nagyon konstruktív megbeszélése volt Ursula von der Leyennel és Antonio Costával, bármit is jelentsen a konstruktív.
2: Lépjünk tovább, közben ugye 6 kötelező az egységszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az Európai Bizottság. Itt különféle területek vannak olyanok, amik számomra, megmondom őszintén, elég érthetetlenek. Ami azért olyan megfoghatóbb, az például az üzemanyagárak miatt, ugye ez a külföldiekre
3: az
2: nézve, igen, az ástop, vagy
3: védettár,
2: aki ahogy szereti, hogy a külföldiek számára ez ugye eléggé diszkriminatív, úgyhogy ezt be kéne szüntetni például. Akkor itt van a migrációs szankciók, hogy migráns csempészekkel szemben nem elég hatékony a hatóságoknak a fellépése, vagy a jogszabályozás, ebben is kéne változtatni, kiskereskedelmi adórendszert is kifogásolja az Európai Bizottság, illetve az Európai Elfogató Parancsot be kéne tartani, és akkor például a nemi egyensúlyt is hiányolják a vállalatvezetésben, beruházás védelmi választott bírósági tilalom, na ez egy kicsit ködös a számomra, hogy ez pontosan mit jelent. A lényeg az, hogy ezen a 6 területen most elindultak ezek az eljárások. Ezek mennyire kavarhatnak be az Európai Uniós pénzekbe, illetve mit léphet a Tisza párt, az új Tisza kormány ezek
4: ügyében?
2: Hát ugye
4: itt valóban hat eljárásról szóltak a hírek, annyi, hogy igazából ezek nem ugyanabban a fázisban vannak, tehát vannak olyan eljárások, amik most indultak, vannak olyan eljárások, amik korábban, most a második körben vannak, tehát egy felszólító levél jött gyakorlatilag, és vannak olyan eljárások, amikor Magyarország mindeddig nem orvosolta ezeket a problémákat, a felszólító levél után sem, és ezért az Európai Bizottság az Európai Unió bíróságához fordult. Na most, tehát, hogy ezek különböző fázisban vannak, azért ezt szerintem érdemes hangsúlyozni, hogy önmagában az, hogy egy kötelezettségszegési eljárás indul egy tagállam ellen, az nem egy olyan nagy dolog, mert hogy épp megnéztem tegnap, hogy
3: szokott indulni
4: hogy 80, jelenleg 80 ilyen eljárás van Magyarországgal szemben
2: akkor
4: érvényben, de és a legtöbb nem is Magyarországgal szemben van, hanem azt hiszem Spanyolországgal szemben, ami ilyen 100, Magyarország is ott van az élmezőnyben, de nem a legelső. Nyilván ez eljárások elég sokáig húzódnak, azt hiszem Magyarország esetében 39 hónap, vagy valami ilyesmi, tehát több éven keresztül az átlagos időszak, és akkor van baj, hogyha ez az eljárás a legvégső fázisban eljut, mert akkor jöhet az, hogy büntetés, és akkor azt most már az uniós forrásokból is levonhatják, és ugye a menekültügyi rendszer szabályozásával kapcsolatos magyar jogsértés miatt ugye Magyarország elég komoly büntetés fizet jelenleg is már, ami egy kötelezettségszegési eljárásnak a úgymond elfajulásából adódik. Ugye ez az a híres napi 1 millió eurós büntetés, és meg ugye kezdetben volt azt hiszem 200 millió euró, tehát ez nagyon elfajulhat, tehát nagyon komoly büntetés lehet a végén. Igaz, hogy ez egy hosszú folyamat, de én úgy látom, hogy ezek, amiket említettél, ez a 6 eljárás, ez semmelyik sem olyan típusú, amit mondjuk a magyar, amit a Tisza kormány mondjuk ne tudna orvosolni, vagy ne tudna kiegyezni.
2: Hát de például most jelentették be, hogy meghosszabbítják a védett üzemanyagárakat. Tehát nem úgy tűnik, hogy azt
4: hát én azért szkeptikus
3: vagyok. Ezt mondta Magyar Péter, így van, és erre jött a tegnap pont, amikor Brüsszelben tárgyalt, akkor kaptuk a hírt, hogy ez benne van a csomagban.
4: Tehát én azért szkeptikus vagyok, hogy ez már gazdasági szempontból is, hogy lehet, hogy most ezt mondta, de hogy ezt meddig fogják fenntartani, mert hogy ez akkora terhet jelent a magyar költségvetésnek, vagy a MOL-nak gyakorlatilag, hogy ezt hosszú távon nem lehet szerintem így fenntartani, tehát amúgy is előbb-utóbb szerintem biztos, hogy ki fogják vezetni, ráadásul a nemzetközi helyzet is remélhetőleg úgy alakul majd.
2: Hát az sajnos fokozódik talán, igen, de majd erről is beszélünk.
3: Csak a tanulmány.
4: De ha néhány hónap múlva mondjuk rendező, akkor nyilván a védett ára sem lesz majd sokszor.
2: Hát bárcsak ez lenne, igen.
3: De holnap lesz 22 év, emlékszem, a Hősök terén volt egy nagy visszaszámláló, én vidéken voltam, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Én azért nem gondoltam a legmerészebb álmomba, hogy majd Brüsszelbe fogják megmondani, hogy egy magyar mennyiért tankolhat. Tehát tényleg én imádtam a NATO-t most is belépni Európai Unió, 75-ös vagyok, részletkérdés, tehát a vasfüggöny szebbik felén születtem, még akkor egy ilyen kisdobos úttörő rendszerben. Na de hogy tényleg, hogy megmondja az Európai Unió székhelyén, hogy mennyiért tankoljunk a tök mindegy melyik benzinkútnál, később az is meg fogják mondani, hogy a hotdog mennyi lehet a benzinkútnál. Tehát számomra ez nem európai érték. És az, hogy egy ország a saját állampolgárainval kivételezik, amit a nemzetközi gazdasági szakirodalom tovább tanuló kedvére, ez a local championnak, a helyi bajnoknak hív, ez teljesen természetes. Ezt mondhatják protekcionistának. Amerikától, Kínán keresztül, Németország. Németországban valamikor egy beruházónak megmondják, hogy hány német beszállítója kell, hogy legyen egy német autógyárnak. Mi meg nem mondhatjuk meg, hogy egy magyar forgalmival mennyiért tankolhat, mert ennek az európai Adenauer és Schumann elveknek az égvilágon semmi köze szerintem.
2: Igen, közben az jutott az eszem, hogy akkor azt is megmondhatják, hogy mennyit keressünk, tehát akkor keressünk mi is annyit, amit a nyugat-európaiak, hogy pariba legyünk. Na mindegy, ez más téma is hosszúra vezet. Mi a helyzet például ezzel a bizonyos hetes cikkely szerinti eljárással? Erről mit lehet tudni?
4: Hát ez ugye 2000, ha jól emlékszem, 2018 őszén indult, és azóta is, gyakorlatilag ugye azóta se tudták végigvinni, és szerintem elég kevés az esély, hogy ez, ha csak meg nem változtatják az uniós szerződéseket, de hát azt meg nem olyan egyszerű megváltoztatni, ez szinte kizárt, hogy Magyarországgal szemben végigvinnék, de hát most már nincs is oka arra, hiszen az Orbán kormány már megbukott, tehát nem is lenne miért folytatni, de mivel ugye ez, ahhoz, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát, vagy bárkinek a szavazati jogát, ahhoz végeredményben kell egy egyhangú tagállami döntés, az gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne, még ha most lenne az Orbán kormány, hogy mindenki Magyarország ellen szavazom.
3: Kicsit szóval az NBT-ben, tehát van egy orosz, tehát, egy kínai
4: szavazat. Ez ugye nem járható, a gyakorlat azt mutatta, hogy ez nem járható, ez a eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy ez a hetes cikk szerinti eljárás gyakorlatilag nem járható szankciós szempontból, ugye ezért is vezette be az Európai Unió még 2022-ben a jogállamisági mechanizmust, amelynek keretében ugye fölfüggesztették például Magyarország esetében a kohéziós források egy részét.
3: Ez volt a válasz pontosan azért, mert a hetes cikkel szerinti eljárás nem tudták gyakorlatban megvalósítani, ezért jöttek rá, hogy pénzzel tudnak zsarolni, és pénzzel tudják. Hát, nem?
4: Hát én nem zsarolásnak nevezném, de
3: hogy
4: úgy sem fogunk el.
2: De azért
4: nem a zsarolás.
3: Hát nem ugye, akkor adom ahogy pénzt, hogyha támogatod a migráció, akkor adom a te pénzedet egyébként.
4: Nem, tehát a jogállamisági mechanizmus lényege.
3: De nem tudják meghatározni, hogy mi a
4: jogállamisági mechanizmus lényege az, hogy védjék az uniós adófizetők pénzét.
3: És hát ugye, az enyém.
4: És hogy a nyugaton nem véletlenül, főleg a nyugati körökben, vagy a nyugati adófizetők körökben, azért nem véletlenül terjedt el az a feltételezés, vagy az a vélekedés, és erről beszéltek nekünk brüsszeli források is annak idején, hogy
3: ahol hogy táskákban áll az euró Brüsszelben.
4: Hát keleten gyakorlatilag kilopják a szemüket. Tehát, hogy a nyugati adófizetők
3: beletolnak
4: egy csomó pénzt ebbe az EU-ba, a német adófizetők, stb. És akkor ezt,
3: ma is el is lopják,
4: ezt a keleten ellopják. És azért ez nem teljesen alap
3: nélküli feltételezés volt. Az európai tanács alelnökének a rokonainál volt táskában euró, nem nálunk.
4: Hát azért Magyarországon is voltak, illetve vannak azért elég komoly korrupciós de problémák.
3: De vizsgálja ki, nyitott
4: szemmel jár, az szerintem ezt elég
2: látja. Majd most a vagyonvisszaszerzési hivatal, hát ha kivizsgálja.
3: Volt ilyen többször a magyar történelemben, nem sokszor járt sikerrel.
2: Akkor szkeptikus vagy.
3: Én, ha nem lennék optimista, nem ülhetnék veletek ebben a stúdióban.
2: Jó, és akkor még erre a migrációs paktumra visszatérve, ezzel mit fog kezdeni a Tisza párt? Van-e erre vonatkozóan véleményetek, meglátások?
3: Hát óriási felhatalmazása van a Tisza pártnak, mondhatjuk nyugodtan történelmi felhatalmazása van, nem több millió ember, hanem több mint 3 millió ember felhatalmazása. Rendkívül széles társadalmi rétegekből, tényleg az ateistától a keresztényig, olyanig, aki Palesztinát akar, az ortodox zsidóig, tényleg egy nagyon széles társadalmi bázis, öregek, fiatalok, középkorúak, gazdagak, szegények. Nem tudom, hogy ők, az ő véleményük mi a migrációs paktumról, szerintem nagyon sokan tudják, hogy mit jelent ez, tudjuk, hogy a párt vezetésének mi erről a véleménye. Az igazi kérdés az, hogy kell-e, amiről a legelején beszéltem, hogy milyen fájdalmas kompromisszum kell ahhoz, hogy megkapjuk a nekünk járó 1000 milliárd forintokat, akár hónapokon belül. Nagyon reméljük, hogy úgy kapjuk meg ezt az óriási összeget, ami hangsúlyozom nekünk jár, hogy nem csorbul a magyar szuverenitás és a magyar választóknak a döntése, amire mandátumot kapott majd az új kormány.
4: Szerintem a Magyar Péter azt világossá tette, hogy ő nem akar tömeges migrációt, ahogy említettem, és nem akarja lebontani a határkerítést, vagy ahogy mondtuk
3: de
4: is.
3: De Brüsszel ezt elfogadja, ez a kérdés.
4: Ahogy mondtuk is, gyakorlatilag bizonyos szempontból hasonló elveket képvisel, mint a Fidesz. Igen, a kérdés az, hogy ezt mennyi ilyen szempontból milyen kompromisszumot tud elérni Brüsszelben.
3: Hogy azt mondják, hogy ezt akkor meghagyhatod, meg most választottak, legyünk őszinték, akkor adókapok nélkül nincs.
4: Tehát nem köteles senki. Egyébként ez is vicces, hogy most hogyan nevezzük őket, migránsok, menekültek, bevándorlók, már ez is egyfajta értékválasztás, de igazából nem kötelez senkit sem az EU most még a migráns kvóta elfogadására sem, hiszen ki lehet fizetni kvázi a migránsokat vagy bevándorlókat.
3: Na, tehát azt másra költeni.
4: Anyagilag hozzájárulsz ehhez a célhoz. Már
3: most Olaszország ugye Albániába szeretné áthelyezni azt a pár millió embert, aki hozzájuk érkezett.
2: Örülnek az albánok.
4: De egyébként nem akarom el, tehát az abban igazad van egyébként, hogy ez komoly problémát jelent Nyugat-Európában, egyébként nem véletlen, hogy Lengyelországban a Tusk kormány, amely ugye alapvetően szemben állt az Orbán kormánnyal, még ő is nagyon, nagyon szigorú bevándorlás politikát folytat, nagyon-nagyon szemben áll úgymond a brüsszeli elvekkel, tehát hogy azért van egy komoly ellenállás ezzel.
3: És az a bevándorlás politika nem is az ukránokra vonatkozik, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy versenyt lehetne rendezni a világon, hogy kikutálják jobban az oroszokat, a balti tagállamok, a németek jelenleg, vagy a lengyelek, ez nagy verseny lenne, de már a lengyeleknek is elegük van egyébként abból a több millió ukránból, akiket befogadtak, tehát már velük se tudnak mit kezdeni, és itt a bevándorlás politika nem is arról van szó, ami Szlovákiában Fico vagy Csehországban szó volt, tehát nem az afgán, szír, nem délről, keletről érkező, akik Németországba, Skandináviába mentek, ahol nagyon erős a szociális háló, és 1000 euró feletti jövedelmet kapnak onnantól, hogy belépnek, és sajnos tudjuk, mert tény, senki nem tud asszimilálódni, nem a 60-as, 70-es években érkezett
4: bűroszos. Tehát az, hogy senki nem tud
3: nem tanulnak nyelvet, nem tisztelik. A legtöbb nő elleni erőszakos cselekmény, most már lehet erről beszélni, mert korábban még a svéd belügyminiszter sem mondhatta el, hogy a szociális juttatások 80%-át az a 20% kapja, és a nők elleni erőszakot 80%-ban nők követik el. Bár ne így lenne, élennék a legboldogabb, de azt tudom, hogy több európai karácsonyi vásárba a helyiek félnek ki menni, mert potenciális célpont lehet, hogy esetleg terrortámadás lesz. Tehát már azt elérték, nem azok, akik kimentek, hangsúlyozom, de nem tudja őket senki lecsekkolni. Erről beszéltek pont a február 28-ai iráni támadásnál, hogy annyi iráni állampolgár agysebésztől a nőgyógyászig, vagy a motoros rendőrig, iráni perzsa etnikumú, korábbi iráni, elmenekült akár a rezsim elől, de senki nem tudja ebből a több százezerből, persze, vagy millióból, hogy ki az úgynevezett alvó ügynök, aki majd egyszer léphet, ha kell. Ez a baj, hogy nem tudjuk, nincs olyan biztonsági szolgálat, még a Mossad se tudta megakadályozni a 23-as októberi merényletet.
2: Hát ez talán képtelenség is.
3: Így van, Londonban, Párizsban, Brüsszelben, Stockholmban, Berlinben. Csak hogy imponáljak a földrajzra, hogy tudom a fővárosok.
2: Elhisszük. Gyerekvédelmi törvény például, annak az eltörlése, módosítása mennyire lehet a megállapodás tárgya? Ez mennyire téma?
3: Ez a héten téma volt? Sőt, múlt héten.
2: Hát a bíróság ugye elítélte.
3: Múlt héten.
4: Hát korábbi hírek szerint ez is egyfajta, azért érdekes, mert ugye ez az egész úgy indult, tehát a jogállamisági mechanizmus, hogy ez egy alapvetően gazdasági feltételei vannak, korrupcióellenes feltételei vannak, hogyha az adott ország úgy költi el uniós adófizetők pénzét, hogy az unió érdekét szolgálja, akkor nincs semmi baj. De ugye ehhez azért az évek során társultak, ahogy mondtam is, bizonyos politikai feltételek.
2: Vagy ideológiai
4: feltételek, ez igaz. Az, hogy most ez a gyermekvédelmi törvény, voltak olyan nyilatkozatok, hogy azért ez is valamilyen szinten része, hiszen ez is a jogállamiság része. Most eleve mondjuk ez is érdekes, hogy ezt hogyan nevezzük, hogy gyermekvédelmi, ez egy kicsit ilyen átverős, mert inkább úgy mondanám, hogy úgynevezett gyermekvédelmi törvény, tehát azért ez nem ilyen egyszerű kérdés.
2: Te hogy nevezni?
3: De valaki ezt elolvasta ott, vagy bárhol, nem olyan hosszú, de annyira szeretem, hát amikor... Bírán, de ha elolvasná, akkor látná, hogy mi van benne.
2: Nem, itt inkább az értelme, de biztos elolvassák, csak ki, hogy biztos? Értelmezi, és ki mit hal ki belőle. Tehát itt már szerintem inkább az értelmezésekben.
3: Én már annak örülnék, ha elolvasnák, mert akkor kiderülne, hogy sok problémája nem kellene, hogy legyen vele.
4: Hát azért ez sokan, főleg jogvédők azért ezt vitatják, de most lehet, hogy nem feltétlenül kell ebbe belemennünk. Tehát, hogy igen, szerintem ez számomra is kérdés, hogy mondjuk ilyen szempontból ugye Magyar Péter, aki azért alapvetően, én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően egy, hát nem egy baloldali politikus, mert nem egy liberális, hanem egy alapvetően jobboldali politikus, és nem az a típusú politikus, aki mondjuk
3: a kormánya az
2: már
3: első
2: elég vegyes.
4: Igen, de mondjuk nem az a típusú politikus, aki mondjuk a Pride-on kamionozni fog, tehát hogy ő milyen, meddig
3: én
4: fog...
3: Én Tusnádon láttam többször Szalmakalapban, nem a Pride-on.
4: Jó. Pride-on meddig fog elmenni, vagy egyáltalán, az is kérdés egyáltalán, hogy mondjuk Brüsszelben ezt mennyire vetik fel neki. Szerintem ez is egy olyan kérdés.
3: Felvetik?
4: Szerintem ezt most nem fogják kenyértörésig vinni.
3: Igen, tehát igen, ez igen. Akkor nem lehet az alkutárgy.
2: Igen, ez volt az alapkérdésem amúgy.
4: Szerintem a Brüsszel ezt úgy fogja fel, hogy az alapvető jogok érvényesüljenek Magyarországon, az LMBTQ közösség jogai érvényesüljenek, ne legyenek diszkrimináció, és akkor, hogyha ez úgy látják, hogy biztosítva vannak, hát hogyha mondjuk betiltották volna a Pride-ot, akkor nyilván nem érvényesült volna. Hiszem,
3: még többen voltak, mint valaha.
4: Na jó, de be volt tiltva elvileg, és azért az elég...
3: Kontraproduktív volt.
4: Hát igen, de hogy... Igen,
3: én úgy tudom, hogy bárki bárkivel élhet, bárkivel hálhat.
2: Ez így van.
4: Ez igen, de hát azért az elmúlt években azért volt egy eléggé hát ilyen LMBTQ ellenes kormánypropaganda, azt azért ugye nem váltó óvodásoktól kedve, stb. Tehát azért ezt szerintem az nem volt túl egészséges, de nyilván szerintem ezt senki nem gondolta komolyan, mint ez a nem váltó óvodás témát, tehát hogy azért nem erről van szó, hanem arról van szó, amit Brüsszel is mond, hogy azért az alapvető kisebbségi jogok ilyen értelemben is legyenek garantálva.
3: Remélem ezt majd Ukrajnában is megnézik meg. Erdélyben, Székelyföldön, bárhol, hogy a magyar kisebbségi jogok hol sérülnek.
2: Na meglátjuk, hogy ez mennyire lesz megállapodásnak a tárgya. Gyorsan menjünk rá az iráni konfliktusra, mert azért az is egy nagyon égető kérdés, és azért látszik, hogy Európát is egyre jobban érinti, ugye üzemanyaghiányról, energiaválságról hallunk már jó ideje. Szerintetek mennyire súlyos a helyzet, és mi most jelenleg a helyzet? Ugye azt látjuk, hogy itt tűzszünet van, de mégse, tehát egy nagyon bizonytalan tűzszünet van a felek között. Most már, mintha inkább gazdasági háborúba mentünk volna át, mint katonaiba. És mi lesz ebből? Ugye Trump azt várja, hogy legyen egy béke megállapodás, de valahogy nem találják a felek a közös
4: szerintem
2: pontot.
4: Szerintem a Trumpot ezt, hát ha kicsit erősen akarok fogalmazni, talán fogalmazhatok úgy, igazából behúzták a csőbe, mert igazából ez nem az Egyesült Államok érdeke ez a háború, hanem
2: Izrael?
4: Az alapvetően a Netanyahu kormány erőltette ezt nagyon ezt a háborút, és most már azt látszik, hogy az Egyesült Államok elég nehezen tud ebből kifarolni.
2: De Trump ilyen ember, aki csak így be lehet rángatni egy ilyen háborúba?
4: Hát ezek szerint igen, tehát hogy azért elég nagy lobby tevékenység volt a háttérben. Igazából Amerikára nem jelentett közvetlen veszélyt iránt, ebben az elemzők nagy része szerintem egyetért, ráadásul marha sok pénzbe került az Egyesült Államoknak. Jönnek ugye a novemberi időközi választások, Trumpnak a népszerűsége ilyen szempontból egyre inkább csökken, és egyre kevésbé nézik jól az amerikai adófizetők, hogy napi 1-2 milliárd dollárt költenek el, legalábbis háborús, mikor nem, még nem volt fegyverszünet erre a konfliktusra, miközben az Amerikának ebből gyakorlatilag nincs konkrét haszna.
2: Így látom, hogy
3: Netanyahu jó kapcsolatot ápol Donald Trump-pal, de szerintem egy háborúra nem tudná rávenni. Az elmúlt évtizedek minden amerikai elnöke határozottan éppen nem szitta. Mondhatjuk diplomatikusan, hogy konstruktívak legyünk, elhatárolódott az iráni rezsimtől, utálták teljesen a rezsimet, mindig szankcionálták, senki nem mert semmit tenni. Majd egyébként még a gazdasági szankciók előtt, de közben is sikerült egy komolyabb összeget felhalmozni az energiahordozókból, közel 500 milliárd dollár tudtak urándúsításra fordítani. Amiből egyébként Európára, az Amerikai Egyesült Államokra, és természetesen Izraelre is óriási veszélyt jelenthet. Nem csak azt szokták mondani, hogy Izraelt szeretnék egyébként elpusztítani és eltüntetni a föld színéről, hanem ugyanúgy az Amerikai Egyesült Államokat.
2: De nyugodt,
4: ezt azért kicsit árnyalnám, mert ezt így nem szokták mondani. Tehát
3: azért, de szokták, ezt még az Ajatolla is mondta. Nem mondom, hogy nem.
4: Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy halál a kapitalizmus annak is.
3: Nem, egyébként a mi keresztény európai kultúránkra is közvetlen veszélyt jelentett.
4: Én ezt abszolút nem így látom, de most ezen még
2: vitatkozhatnánk.
4: De vitatkozhatnánk. Nem a rezsimet védem, de azért ez egy nagyon
3: Két hónap ezelőtt a New Yorki bíróságon, nem mondhatnám konzervatív keresztény lapnak a New York Times, és ott volt címlapon, hogy egy pakisztáni elítélt erősítette meg, hogy például a 2024. július 13-a merényletet Donald Trump ellen a pennsylvániai Butlerben Irán támogatta, nem tudjuk, én most a New York Times-t idézem. Mindegy, Irán biztos, hogy borzalmas rezsimben él, itt is ki kell hangsúlyozni, hogy semmi köze a rezsimnek, meg a 92 millió lakosnak, mindegy, hogy azeri, kurd, perzsa, ki minek nevezi magát, az iráni néppel az égvilágon semmi baj nincs, ez egy borzalmas rezsim, aki a saját állampolgáraiból több mint 3000-et lelőtt fizikailag csak ebben az évben.
2: Hát vagy amikor még többen.
3: Lehet, hogy még, akkor még rosszabb. Tehát igazából mindenki halogatta ezt. Azt, hogy ebből óriási belpolitikai, külpolitikai problémája lesz Trumpnak, maximálisan egyetértek, lehet, hogy ennek is köszönhető, hogyha a félidős választáson 2026 novemberében nem fog nyerni, mert ez még szerintem nem végleges, ezért hívják félidősnek, de van jelentősége, egyetértek. Viszont szerintem sokkal nagyobb a baj, mint gondolnánk. A nemzetközi következménye, a gazdasági következménye. Mi természetesen itt 4 éve az orosz-ukrán háború szomszédságában ebben életünk minden nap. Ha akartunk, ha nem. Az Európai Unió lett, az Európai Unió tagállamai a legnagyobb vesztese, Oroszország és Ukrajna után, és Magyarország is az egyik vesztese ennek a háborúnak. Az iráni konfliktus, ami 2 hónapja, február 28-tól tart, már komolyabb gazdasági következményei vannak negatív, és nem tudjuk, hogy hol a vége. Nagyon remélem, hogy nem fog évekig elhúzódni. Irán húzott egy óriásit, a Hormuzi szoros. Azt mondta,
2: de
3: Mossad...
2: De ezt tudták, nem? Hogy ezt meg fogja
3: sejtettük,
2: lépni.
3: Majd tudták. Na, de nem,
2: ezt nem kalkulálták?
3: Na, de most bebizonyították. Nem, ez megvolt a CIA-nál, megvolt a Mossadnál, hogy erre képes Irán. De máshogy, ha azt gondolom, hogy a szomszéd képes lenne arcon csapni, de akkor a pofon.
2: De most
3: kaptam,
2: bocsánat, én azt gondolnám, lesztem. Hogy ott olyan agyak ülnek, akik átgondolják ezeket,
3: de más
2: és a következményben
3: bizonyítani, más prezentálni, mint az, hogy lezárni.
4: Abszolút tudni lehetett, hogy ez fogja lépni Irán, hiszen ez, ahogy te is mondtad, ez nem olyan nehéz kikövetkeztetni.
2: Ehhez még szakembernek se kell lenni.
3: De mégis más, hogy tudom, hogy le tud ütni, de amikor leüt, akkor is más érzés. Tehát más
2: most a nagy zsenik ezzel nem kalkulálnak, és hogy ennek milyen gazdasági.
3: Hát a nagy zsenik általában magyarok is, lehet, hogy minket nem kérdezte.
4: Szerintem kalkuláltak, csak azt gondolták, hogy az iráni rezsim úgymond össze fog omlani, és nem omlott össze, katonailag elég,
3: elég erős volt,
4: és nyilván egyébként, meg véletlenül sem akarom védeni a rezsimet, mert valóban vannak rémtettei, nagyon sok tüntetőt megölt.
2: Hát tízezreket.
4: Tízezrekről beszélnek, azt is hozzá kell tenni, hogy én inkább egy kicsit ilyen polgárháborús állapotról beszélnék, mert hogy azért vannak támogatói is, iszlamista támogatói, vagy azért van egy hagyománya ennek a iráni társadalomban, mármint ennek a berendezkedésnek.
3: Több 10 millió ember sírt, amikor kiderült, hogy meghalt az nagyon
4: azért, mondjuk el, szerintem meg el kell azt is mondani, hogy bárhogy is elítélem az iráni rezsimet, nyilván nem vagyok a támogatója, de hogy azért alapvetően ez egy illegális háború volt, hiszen ENSZ felhatalmazás nélkül indult, másrészt pedig nem állt fenn.
3: Hát sok legális háború.
4: Másrészt pedig nem állt fenn közvetlen fenyegetés, nem véletlen, hogy Kína és egy csomó más ország is azért ezt így mondta, hogy hát ez így a dzsungel törvénye, hát így nem lehet politikát
3: NATO Belgrádot bombázta.
2: És akkor mit akar elérni mindezzel Trump, azt tudjuk, látjuk tisztán.
3: Az a baj, hogy azok a

0: turisztikus pályán megy föld körül, rendkívül veszélyes. Le kell állítani, erről most nem beszél Irán. Elmondom, hogy most milyen három pontos tervet adott le, béketervet célzó pontokat az iráni külügyminiszter Islamabadban, Pakisztán fővárosában. De nézzük a Steve Witkoff pontokat. Balisztikus program nincs. Terror szervezeteket nem támogathat jelesül, a libanoni Hezbollahot, akkor a Hamaszt Gázában. Ez elsősorban, és a jemeni huszikat sem, akik főleg egyébként az Európai Unióba tartó hajókat bombázták és drónnal sújtották őket. Több Európai Uniós ország, mondjuk Olaszország többet bukott ezen, mint az összes magyar autógyár értéke összesen, tehát több mint 10 milliárd dollárt, amit várunk Brüsszelből, azt az olaszoknak szétlőtték a jemeni huszik, mondjuk a Vörös-tengeren. Ez volt. A legfontosabb pedig az urándúsítás. Tehát az, hogy nem lehet polgári célú nukleáris energiája lehet, az 5-10%, nem 60 vagy nem 90. Erről szóltak a tárgyalások az elmúlt fél évben, mondhatnám az elmúlt egy évben. 2015 nyarán volt a 12 napos háború, amikor azt remélhettük, hogy megszűnt az urándúsításnak a kapacitása, és azt se tudjuk, hogy hol van az a dúsított urán. Én legalábbis nem tudom, hogy megvan-e, vagy nincs meg. Szerintem ezt Amerika se tudja ma megerősíteni, vagy Izrael sem, de javítsuk, hogyha azóta kiderült. Most ezek a pontokban Irán nem mutat nagy kompromisszumkészséget, és tényleg előhúzott egy Jolly Jokert. A Hormuzi szoroson áthaladó olaj, vagy cseppfolyósított gáznak semmi köze nagyon Amerikához. Nekik van saját olaja, igen, gáz. Az nekünk kell, Európának, az Európai Uniónak, pont azért, mert leváltak az orosz olcsó energiahordozókról.
1: Hát meg Kínának.
0: Kínának 80%, így van, de ugye Kína nem háborúzik, Amerika háborúzik. Tehát Amerika zárja le, vagy blokkolja most az iráni gazdaságot épp ezért. Neki nem érdeke a Hormuzi szoros. Iránnak természetesen igen, Kínának nagyon, de Kína nagyon bölcsen hallgat, de nem akarom az egész sót elvinni.
1: Igen, ráadásul le is járt, úgyhogy az utolsó szó jogán Balázs. Vond le a konklúziót.
2: Nem, nincs konklúzió, nyilván ennek az egész konfliktusnak, mint mindennek, persze nagyon sok olvasata van. Én nem gondolt, én továbbra is úgy gondolom, hogy ez a háború, ez nem véletlen, hogy annak idején sem Obama, nem, mondjuk Obama ugye annak idején megállapodott Iránnal, sem Joe Biden nem volt hajlandó ezt elindítani, és nem azért, mert
0: de Clinton is nagyon rossz
2: viszonyban. Hanem mert úgy gondolt, hogy ez valójában nem indokolt. Egyrészt úgy gondolták, hogy nem Amerika érdeke.
0: Hát Afganisztán meg Irán
2: sem volt. Másrészt pedig úgy gondolták, hogy nincs rá valódi indok. Tehát nem véletlen, hogy ezt nem indították el, és az, hogy egyébként pont a Trump indította el, aki azzal kampányolt, hogy America first, és Amerika érdeke mindenek előtt, és akkor mi hagyjuk ezeket a külföldi beavatkozásokat, csak a saját dolgainkra fogunk koncentrálni, hogy pont a Trump, a béke elnöke indította ezt el, hát azért ez minimum azért számomra visszatetsző.
1: Hát már meglátjuk, mi
0: ezért
1: sünk ki belőle.
0: Ezért szavazatokat novemberben, egyetért.
1: Az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ma eddig jutottunk. Búcsúzunk a nézőktől, hallgatóktól, viszontlátásra, viszonthallásra. 1, 2,

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol még belefutnak, és köszöntöm a stúdióban Körösi Gábort, értel szabályozási és kormányzati igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a meghívást, Gyuri.
1: Ma kicsit bele fogunk menni a hírközlésbe is a mesterséges intelligencia mellett, de az első kérdés neked is kijár, te használod-e a mesterséges intelligenciát, akár magánemberként, akár cégvezetőként, és hogyan, és mire?
2: Megfogtál. Ugye egészen sokan tudják ebbe a szektorban rólam, hogy alapvetően egy nagyon analóg gyerek vagyok, és hogyha most felmutatom neked a telefonomat.
1: Okos telefonod van.
2: Igen, abszolút, csak hogy milyen régi, azt is látod. Tehát nem vagyok nagy híve sem a közösségi médiának, sem semmi egyéb szörnyűségnek. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen minden nap használom. És nem csak a céges életemben
1: ezt mondták,
2: használom.
1: Hogy ezt mondod, hogy...
2: Ne, az igazságig gondolkodtam, már tudtam, hogy ezt a kérdést teszed föl, hiszen el is mondtad, és hogy sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a válaszom, és ugye nem véletlenül pedzegetem ezt az analóg létet, mert hogy egy picit próbálnék párhuzamot vonni a közösségi média és a mesterséges intelligencia között, és megmondom, hogy miért teszem, ugye, mert hogy ha az elsőt vizsgálom, ugye, ami a mi gyönyörűséges hálózatunkon fut.
1: Igen. Mind a kettő ott
2: de
1: fut.
2: Mind a kettő is. Akkor ott is ugye elszalasztottunk egy mozzanatot. Ott azt a mozzanatot szalasztottuk el, hogy felkészüljünk például a közösségi média ekkora térnyerésére, mert nem azt állítom, hogy ez egy rossz dolog, sőt, dehogy is. Csak hogy erre fel kell készülni, és hogy... Főleg, hogy az én kislányom már 10 éves, és megkapta az első telefonját, most gyakorló szülőként is ugye ebbe a problémába botlok, hogy nem véletlenül tiltottam 10 éves koráig minden kütyű használatát, mert hogyha ugye ezt nem tettem volna, akkor én is lehettem volna a szülői munkaközösség azon tagjai sorában, akik a digitális zaklatás, mint problémát vetik föl már a gyerek másodikos korában. Szóval hogy ott is szerintem az a fázisunk maradt el, hogy felkészítsük a társadalmat, hogy ez a dolog jön, ez a dolog jó, ezt erre tudod használni, erre ne használd, ilyenkor a gyereknek ne add. Na most azért is próbálok itt a mesterséges intelligenciával is párhuzamot vonni, mert hogy ott is azt érzem, hogy marha nagy fáziskésésben vagyunk. Tehát ott kéne talán egy ilyen társadalmi egyességet kötni arról, hogy mi az a minimum, és mi az a technológiai maximum, hova el szeretnénk menni, mert ebből a közösségi médiánál kicsit nagyobb baj tud lenni.
1: Igen. Kislányod használja már a mesterséges intelligenciát?
2: Igen, használja, mégpedig akkor, amikor ugye fordít, ugye, hát ez sajnos már, vagy sajnos, szerencsére, nekem szerencsére a fordító programok mögött is mesterséges intelligencia van. Igen. De hogy válaszoljak a kérdésedre, elsősorban nem a céges környezetemben használom, mert hogy kerékpározom is, és minden edzést a csodálatos biciklis Facebookon a Strávára rögzítek, aki minden áldott nap elmondja nekem, hogy ez az edzés milyen hatásra volt rám. És hát ez indított el a kismokust a fejemben, hogy úgy meg is nézegessem. És jelen pillanatban ilyen szempontból a mesterséges intelligencia, habár nekem kedves, mert szépeket mond rólam, de amit mond, az nem igaz. Tehát egy 40 kilométeres edzésre azt mondja, hogy csodálatos, hosszú állóképességi edzés, ami hát...
1: A te esetedben nem igaz. Nem az enyémben például az lenne, de...
2: De igen, hát így 15 000 kilométer éves kerékpározás mellett nem. Ugyanakkor persze a céges környezetben is találkozok ezzel, sajnos minden nap, mert hogy van nekünk HR ügynökünk, aki ugye minden nap felszólít, hogy mit engedélyezzek, ugye például a szabadságokat is. Nagyon jó.
1: Hogy ő mesterséges intelligencia.
2: Igen. Hát az az alapja ennek a működésünknek, és tényleg minden nap olyan csodálatos üzeneteket küld. A lényeg igazából, hogy azért mi is mozgunk erre is, arra is ebben a történetben, ugye mindenki használ chatbotot, nekünk is csodálatos chatbotunk van, szoktam néha játszani vele, nem is működik olyan rosszul, tehát láttam jobbat, láttam rosszabbat. Az ügyfélszolgálatot mindenképpen próbálkozunk, HR oldalon egyébként kicsit mélyebben próbálkozunk ezzel a dologgal, és amivel nem mi, hanem most már a mi csodálatos infrastruktúra szolgáltatónk próbálkozik, az ugye a hálózatoptimalizálás, frekvencia tervezés, hiba elhárítás. Közepes sikerrel, de működik, illetve hát életciklus meghatározások is. Tehát, hogy az egy kicsit jobban, amire én szeretném használni igazából, az a szabályozás, hiszen az az én kis kedvencem, tehát, hogy ha mondjuk a GDPR mögöttes tartalmán kicsit tudnék változtatni, akkor lenne ötletem arra, hogy egy nagyon nagy arányú szabályozásnak hogyan tudjak megfelelni sokkal gyorsabban, sokkal kisebb emberi erőforrás elégetésével.
1: És jó lesz az nekünk, fogyasztóknak?
2: Igen, egyébként azt akartam pont mondani, hogy most magam ellen focizok, hogyha jetteles sapkámat veszem fel, mert hogy egy olyan egyszerű követelményre is, ugye, hogy mint a legjobb ajánlatnak a kiajánlása, azt is, hogyha be tudnánk pakolni minden egyes forgalmi adatot a mesterség és intelligencia által megtámogatott rendszerbe, akkor sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabb ajánlatokat is tudnánk adni.
1: Ez az lenne, hogy a fogyasztó kap egy, nem tudom, SMS-t, e-mailt, valamit, és elmondják neki, hogy hát jó ez a csomag, amit használsz, de lenne jobb.
2: De a másik még jobb akár, igen.
1: És azért lenne jobb, mert látjuk a forgalmadat.
2: Így van, mert hogy végignéztük x évre visszamenőleg, ciklikusan, akárhogyan is, és ezt így látjuk. Szerintem ez nem lenne olyan rossz.
1: Nem, ez biztos, hogy jó lenne. Bár valamit azért ma is küldenek.
2: Most is adunk, csak hogy ez még sokkal több emberi erőforrásba fáj.
1: Jó, még következő mesterséges intelligencia kérdésem, aztán átnyargalunk a technológia egyéb vívványaira, hogy jelenleg kerestem én is adatokat, de te mit látsz, hogy ma egy mobilszolgáltató adatforgalmából mekkora súlyt képvisel az, hogy mesterséges intelligenciától kérdezünk meg bármit?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erre nincsenek adataik, mert minden mögött megbújik ez a történet, és hogy a még mielőtt jöttem volna hozzád, egyébként ezt a kérdést tettem föl az IT biztonsági igazgatónak is, meg a TD-s fiúknak is, és mondták, hogy hát ezt így ebben a formában most nem tudják megmondani, de ha egy év múlva visszajövök, akkor lehet, hogy kicsit jobbabb.
1: Na, akkor gyere vissza egy év múlva, és nem tudom, hogy akkor mit fogsz mondani, de biztosra venném, hogy sokkal nagyobb százalékot, mint most.
2: Az biztos.
1: Én egyébként kerestem valamilyen Ericsson adat, szerint volt 0,5% körül.
2: Ez szerintem ami... már most sem lehet igaz.
1: Igen, hát ez 2025 elejei adat, nyilvánvalóan ennél sokkal több, meg egy amerikai az már 4%-ról beszél, de abban már benne van több minden, a telefonunkra telepített AI ügynököknek a forgalma is, hát ezt te még megúszod, mert nincs a telefonodra telepítve.
2: Nincs.
1: Akkor azt most így nem nagyon tudtuk meg, hogy mekkora a súlya a mesterséges intelligenciának a mobil adatforgalomban, de azt viszont meg fogjuk tudni szerintem, hogy mekkora a súlya a távközlésnek a gazdaságban.
2: Na igen, hát azért is nagyon aktuális ez a beszélgetés, mert mint egy kicsit a távközlés felé terelni, mert hát ugye végre kaptunk egy dedikált minisztériumot, ugye, amire 2006 óta nem volt példa, és hogy ugye mi mindig próbáltuk azt bebizonyítani erről a csodálatos szektorról, amit ugye azért csak a IKT-nak a része, hogy érdemes lenne ezt fejleszteni, ezt támogatni mindenféle szabályozással is akár, mert hogy ha emlékszel arra, és te szerintem emlékszel, tehát 13-ban vagy 14-ben hoztuk ki még az IVS kereteimből a századvéggel együttműködve a IKT szektor gazdasági súlyáról szóló remek kis tanulmányunkat, amiben már akkor azt mondtuk, hogy a bruttó hozzáadott érték 25%-át hozza az IKT szektor. Ami nem kevés.
1: Igen.
2: Plusz ugye ez
1: és akkor még nem is volt mesterséges
2: intelligencia. És még nem volt mesterséges intelligencia, és ezért nem tartott itt se az IKT szektor, igen, se a távközlés. Ugye akkor azt gondoltuk, hogy ez nagyjából, ha távközlés mérnénk, akkor ez ilyen 4% környéke lenne. Ez valószínűleg ma már több. És akkor természetesen javítgattuk ezt a tanulmányt később, illetve javítgatta a századvég, javítgatta az IVS, és ugye mindig csak arra tudtunk jutni, hogy természetesen jó az, hogyha különböző ipari tevékenységeket hozunk az országba, de hogy még jobb az talán, hogyha magas hozzáadott értékkel rendelkező iparágakat próbálunk fejleszteni.
1: Igen.
2: Ezt próbálnánk egyébként majd valahogy elmondani az új kormányzatnak is, hogy ez egy nagyon jó kis iparág, ami nagyon jól tud hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez, de a társadalomhoz is.
1: Jó, nagyon buta kérdés. Mit kéne fejleszteni ezen az iparágon? És akkor a második fele, hogy és azt miért nem lehetett eddig?
2: Jó. Megfogtál ezzel a dologgal. Én azt gondolom, hogy nem voltunk nagy a látókörbe. És ez nem azért volt, mert nem volt dedikált minisztériumunk. Igazából máson volt a fókusz, ezt én meg tudom érteni. Ugyanakkor úgy látom, hogy most ezzel azért kaptunk egy igazolást talán arra, hogy ezt lehet így is csinálni, és akkor hogyan így csinálni, ugye ez volt a kérdésed. Az első dolog, és akkor itt akkor le kell menni ennek a mélyére. Ugye, ha visszaemlékszel, már pedig te emlékszel.
1: Köszönöm.
2: Erre. Ugye 2010-ben kezdett egy kicsit ez a történet elromlani már, ami ugye a gazdasági részét illeti, akkor kaptuk az első szektorális adót. Ez akkor én azt gondolom, hogy egy reális kezdeményezés volt, mert hogy ugye ezt, ha jól emlékszem, úgy hívtuk, hogy krízisadó, igen, talán azért előtte volt is egy gazdasági válság.
1: Akadt ott valami.
2: Akadt valami, és ott valamilyen szinten egyébként akár jogos volt, hogy jobban vegyük ki a részünket a közterviselésből. És ugye ez egészen 2013-ig velünk maradt ez az adó. Nyilvánvalóan azért az adó az nem biztos, hogy megfelelt ugye az uniós követelményeknek, bár később erről kimondták, hogy de igen. Ugye akkor nyakunkba kaptunk 12. júliusában egy olyan adót, ami ma is velünk él. Ez igen. Volt a távközlési adó, és hogy ez már önmagában egy egész komoly ellentmondás. Ugye, hogy van egy szektor, ami termel ennyit, és kap a nyakába egy forgalmi alapú adót, ami ugye mind a perceket, mind pedig az SMS-eket adóztatja. És hogy ez ugye az évek alatt szépen elért ahhoz, hogy egy 55-60 milliárdos adótétellé nőtte ki magát, majd ugye ebbe a csodálatos adó mellé érkeztek a társai, ugye az elhíresült kábeladó, ami nem csak minket terhelt, ami azért is volt kevéssé mókásnak nevezhető, mert hogy az egyik kezünkkel adóztattuk ezt az iparágat, amit próbáltunk fejleszteni, a másik kezünkkel pedig az uniós forrásokból ugye a SZIP program keretében épült az optikai hálózat.
1: Igen, a kábeladó az a hálózatokra
2: így
1: vonatkozott,
2: van.
1: Hálózati elemekre,
2: így
1: hálózati
2: van.
1: Kábelekre.
2: Így van, így van, így van. És hogy ugye ez szerencsére egyébként, tehát nem szerencsére, hanem ez egy döntés eredménye, ugye ez kivezetésre került. Ugyanakkor arról is emlékezzünk meg, hogy volt egy bizonyos időpillanat, amikor ebben a szektorban három külön adót is köszönhettünk, volt távközlési pótadónk is. Igen. Ugye ezt a extra profit adóként híresült el, azt nem találtuk mi meg az extra profit adót, meg hogy mi az az extra profit, de hogy attól még fizettük. A szerencsére ugye ez is kivezetésre került, és azért nagy reményekkel indulunk az ügyben, hogy talán akkor ezt az utolsó csodálatos szektorális adót is ki lehetne vezetni. Nyilván értem, hogy előtte azért végig kell gondolni, hogy akkor ugye milyen adóbevételek lesznek, és milyen adórendszert építünk, mert azért ezeknek a szektorális adóknak a léte nagyban köszönhető annak is, hogy ugye azt, vagy legalábbis mi úgy éreztük, hogy úgy gondolja a pénzügyi kormányzat, hogy a társasági adó, az egy olyan dolog, amit az ember fizet, vagy nem. Most ugye az volt a kellemetlen, hogy mi, amíg még Telenor voltunk, de akár Jettelként is, mindegyik tulajdonosom úgy gondolta, hogy az adókat, azokat meg kell fizetni. Tehát mi voltunk, én azt gondolom, ebben a szférában az egyetlen olyan cég, aki jelentős mennyiségű társasági adót fizetett meg. Ugye hát volt, aki különböző adókedvezményeket kapott, volt, aki pedig hát ugye papíron vagy valójában egyébként veszteséget termelt.
1: Igen. Jó. És akkor tegyük föl, hogy előbb-utóbb csökkennek ezek az adóterhek. Tegyük föl. Nyilván a kiskereskedelmi adókkal és egyéb finomságokkal együtt, ár és stop, azt például meg is úszta a távközlés. Például.
2: Szerencsére.
1: Mi az? Igen?
2: Azért egy kicsit arról beszélgessünk, mert hogy a gyönyörű ez az ár és stop, ugye, hogy úgy mondjam, mi az áremelést, ugye a tavalyit, azt önként feladtuk.
1: Igen.
2: Hát önként. Ide azért tegyünk egy erős idézőjelet, jó?
1: Azt már eldöntöttétek egyébként, ha már is szóba hoztad, hogy meddig tart ez a feladás?
2: Hát én azt gondolom, hogy ugye mi a jogszabályok szerint járunk el.
1: Világos. De hogy mi lesz idén? Akkor lesz, megkapjuk viszont újra?
2: Ez jó. Egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy minden cég, én nyilván csak a Jettel nevében tudok nyilatkozni, annak megfelelően jár el, ahogy a jogszabályok előírnak.
1: Hát, akkor majd akik alkotják a jogszabályokat, ezt meglátják, meg mi is az eredményét, de igazán azt akartam ebből kihozni, hogy ha ezek az adók nem lennének, vagy nem lettek volna, akkor ma, nem tudom, jobb lenne az 5G lefedettség Magyarországon, több internetünk lenne, jobbak lennének a tarifacsomagok, nyereségesebbek lennének a szolgáltatók, melyik irány lenne?
2: Ó, hát én nagyon sok mindent akartam ezzel kapcsolatban egyébként
1: akkor
2: mondani. Menjünk vissza akkor akár 2017-ig is, mert hogy ez nem csak erre volt hatással egyébként, hogy milyen fejlesztések maradtak el, hanem arra is hatása volt egyébként, hogy az előző tulajdonosom kilépett a magyar piacról.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez azért egy norvég fejjel nehezen volt értelmezhető, hogy sorra-sorra vittük be azokat a nem csak általunk írt tanulmányokat, amelyek megmutatták, hogy egyébként milyen hozzáadott értéke van ennek az ágazatnak, és ezt vagy nem lett meghallgatva, vagy le lett söpörve, és akkor a tulajdonosom úgy döntött, az akkori, hogy ő köszöni szépen, de akkor így Kelet-Európából ő tovább lép. És ekkor érkezett ugye a cseh tulajdonos, tehát hogy azért ez tud nagy változásokat okozni egy szektorban. A másik, nagyon jó mondtad, hogy fejlesztések. Tehát, hogy megnézhetjük ugye a DESI indexet, és nagyon jó meg lehet nézni, hogy annak ellenére, hogy volt kábeladó, viszont óriási EU-s támogatás érkezett hálózatfejlesztésre, fix hálózatfejlesztésre 3 ciklusban. Gyakorlatilag az európai átlag fölé emelkedett a optikával lefedett régiók aránya.
1: A DESI index az a digitális fejlettségi
2: így
1: index.
2: Van, így
1: az
2: van.
1: EU-ban vizsgálják.
2: Igen, tehát hogy abban a mutatóban, ahol kompenzálva lett, sőt, nagyban ellensúlyozva az adómérték, abban nagy fejlődés volt, viszont hogyha megnézzük a DESI index 5G-s mutatóit, abban azért jóval elmaradunk. Tehát, hogy nagyon egyszerű az összefüggés.
1: Igen.
2: A másik, egyébként jól mondtad, hogy azért ugye adók, ez egy dolog, ugye mit fizetünk még? Ugye fizetünk éves frekvenciadíjakat is, abból egyébként ez a szektor úgy nagyjából 25 milliárdot termel, ugye? Mármint, hogy éves szinten ez az NMH-nak a bevétele egyébként. Igen. Igen, és hát ugye mindig vásárolunk újabb és újabb frekvencia használati jogosultságokat, vagy megújítjuk őket, és ott pedig súlyos 100 milliárdokat hagynak ott a cégek. Tehát, hogy ugye ezek így együtt azért a tulajdonos is arra ösztönzik, hogy csinyán bánjon bizonyos beruházásokkal, és ahhoz képest én azt gondolom, sőt, nem, ezt nem kell gondolnom, mert hogy tény, hogy a magyar mobil hálózatok azok európai elvonalát alkotják. És hogyha a jettelét veszem, ami ugye Magyarországon, ugye még a, visszamegyek egy fél évet, a leggyorsabb hálózat volt az NMHH értékelése alapján, most pedig azt tudom róla megmondani, hogy a leggyorsabb letöltési sebességgel fut, akkor azért tettünk annak ellenére valamit, hogy meg voltunk is szorongatva pénzügyi oldalról.
1: Akkor a magyar mobilhálózatok még mindig jók európai.
2: Nagyon jók. Hát de aki utazik, ezt tudja. Tehát nem kell nagyon keletre menni, el lehet menni akár Brüsszelig, és ott
1: én Olaszországban tapasztaltam ennek.
2: Igen, én is sokat szoktam ott, és igen, sokszor sírok a jette hálózata iránt, igen.
1: Igen, de nem csak azért, mert mondtad, hogy lehetne jobb. Tehát mivel lehetne jobb?
2: Igazából a lefedettségében lehetne. Tehát, hogy több helyen lehetnénk valódi 5G élménnyel, és nagyon fontos, hogy valódi 5G-ről beszélünk, mert hogy ugye mi, mint jettel, azt tűztük ki, hogy olyan sávon, az úgynevezett C-sávon fejleszünk, ami tényleg nagy letöltési sebességet biztosít. És hát ezért is tudtunk nagyon sokáig ugye a leggyorsabb hálózat lenni, illetve most is a letöltési sebességben a leggyorsabb magyar hálózat.
1: Jó, beszélgettünk még szerintem sok mindenről, de ha már így a G-k így feltüremlettek, ugye 3G az már nem igen van, 2G nem lesz idővel, vagy lesz?
2: Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem jó, hogy mondod a 3G-t, mert valóban nincs, és ez egy példaértékű történet volt, hogy a 3G kivezetésre került, és hogy ahogy azt a hírközlési hatóság felvállalta, és hogy hihetetlen egységet teremtett a szolgáltatók és a fogyasztók között, plusz ugye ott kaptak a fogyasztók arra lehetőséget, hogy támogatva legyen az ő készülék cseréjük, ami szükséges volt. A 2G az egy megint más kérdés, ugye ott egy kicsit jobban kell vigyázni, mert nagyon sok M2M készülék ma is 2G működik.
1: Meg pénztárgépek.
2: Pénztárgépek például, igen. És hogy, de ezt is elkezdtük, ugye? Mert hogy nem titok, én szerintem lehetett róla talán olvasni is, hogy most a jettel fogja majd a Magyar Telekom 2G hálózatát ugye elvinni, üzemeltetni, és ez nagyon jó út arra, hogy lemérjük, hogy mi lesz akkor, amikor igazából eljutunk addig, hogy le lehessen kapcsolni ezt a 2G-t. Egyelőre ettől még távol vagyunk.
1: De az, hogy ez a hálózat átkerül hozzátok, ez a fogyasztók, felhasználók számára
2: nem érinti. Nem érinti őket. Igazából most azért lemérjük, hogy mi az, ahol nem érinti, mi az, ahol kicsit hangolni kell a technikán, de hogy ezt meg lehet oldani, és akár elvinnék mi a Forage-nak, a Vannak is a 2G forgalmát nagyon szívesen, illetve én azt gondolom, hogy ha bár ilyen 2030 környékén, igen, hogyha az állami szabályozás is készen áll rá, lesznek 4G-s pénztárgépek, már nem 2G-sek, mindenki átáll az M2M-ben és különböző ipari alkalmazásokba a 2G fölé, mondjuk a 4G-re, akkor is egy kérdés marad, hogy mi lesz az ide roamingolókkal, ugye? Tehát, hogy akiknek esetleg nincs okos készülékük, és én mindig azon tűnődtem, hogy oké, nem kéne megtartani egy sávot arra, hogy ezt a forgalmat elvigye valaki. Én ezt említettem már az NMH-ba is, hogy egyébként állami támogatás mellett nagyon szívesen elvisszük mi ezt a sávot, hogyha erre szükség van. Szerintem szükség lesz, de hát majd a műszaki szakik megcáfolnak.
1: Jó, és akkor ha ez nagyjából kivezetődik, vagy teljesen kivezetődik, akkor ez is 5G frekvenciával fog alakulni?
2: Hát igen, az a kérdés, hogy akkor 5G-ről vagy 6G-ről beszélünk-e. Igen, én azt gondolom, hogy 4G-n el fognak menni az M2M és ipari alkalmazások, és akkor lássuk meg, hogy a 6G-vel mi lesz. Azt szoktuk mondani egyébként, hogy a páros G-k a sikeres G-k, és... Igen, szegény 5G, de hogy igazából ugye nem is azon tűnődünk mi se, hogy 4G, 5G, 6G, hanem hogy milyen az ügyfél élmény. Igen. Tehát, hogy érdekel-e az, hogy kivillan az 5G?
1: Tulajdonképpen hogy, engem nem, igazán.
2: Így van, tehát, hogy működik.
1: Eleinte az ember figyelte, hogy 5, igen, meg az több, mint a 4, de mi a 6?
2: Na igen, hát ez, igen, a 4G-hez képest ugye revolúció, az 5G-hez képest evolúció, szoktuk mondani, meglátjuk, hogy milyen lesz az a 6G. De teszteket már láttunk. Igen, ez egy jó kérdés, mert hogy mi a 6G, és mi a szuperszéles sáv, meg hogy versenyzünk-e valaha ugye az optikával, igen, mint mobil. És hogy ezek mindig jó kérdések, ugye, hogyha véletlenül most majd a kollégák hallgatják a szabályozási oldalról, és azt találom mondani, hogy ez egy helyettesítő szolgáltatás, akkor sokan fogják a véremet akarni, és hogy a technológia oldalról
1: már
2: is...
1: hogy a mobil helyettesítője a vezetékes.
2: Igen, és hogy ugye hát erre azért mi építünk szolgáltatásokat, ugye az otthonnetet is mondhatnám, és hogy valóban egyébként mekkora az a sávszélesség, amit egy átlag felhasználó használ, azt nem tudjuk elvinni, és el tudjuk vinni, ha az otthonnetet például nézem. És komoly felhasználóknál is. Ugyanakkor azért szabályozási oldalról, sőt technikai oldalról, vagy technológiai oldalról is azért nehéz összehasonlítani egy nagyon gyors optikát, akár egy 6G-vel is.
1: De az gyorsabb, vagy stabilabb, vagy fixebb, vagy az úgy van. Ugye,
2: igen, úgy van, mert hogy azt azért vegyük figyelembe, hogy a technológia, mármint a mobil technológia sajátsága miatt, azért a sajátossága miatt, azért, hogyha egy cellában ugye minél több felhasználó, minél több adatot fogyaszt, ugye az a cella véges lesz.
1: És akkor ezért nem tudunk telefonálni, nem mondjam, tüntetésen, foci meccsen.
2: Például, ugye? Tehát ezt úgy tudjuk áthidalni ilyenkor, hogy kapacitást növelünk.
1: Tehát oda megyünk.
2: De a végtelenségig, végtelenségig nincs kapacitás sem.
1: Kivel versenyez ma egy mobil szolgáltató? Kivel versenyez ma a Yettel? Nyilván a két konkurensével.
2: Igen, alapvetően a két konkurensünkkel versenyzünk, de hogy ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert hogy mindig gondolkoztunk, hogy úristen, mi fogja ezt a szektort ugye megölni, mik lesznek a versenytársaink, és nagyon sokáig az úgynevezett OTT szolgáltatók, vagy hálózat nélküli internetes szolgáltatókra gondoltunk, a Google-től, a Messenger, akár bár a Google Messenger, tehát a Viberig, bármeddig.
1: Messenger nem Google, de minden.
2: Igen, de nem baj. Nem
1: de
2: baj.
1: Nem vagy közösségi média.
2: Nem fan. Vagyok, látod, mondom én. És hogy gondoltuk, hogy ők, hogy átalakulnak a szokások teljesen, és mindenki instant üzenetküldő szolgáltatást választ majd, nem fog telefonálni. Na, ehhez képest egyébként, ha már itt jöttem, készültem is arra, hogy számot tudjak neked arról adni, hogy ám egyébként csökkene, mondjuk az elmúlt 3 évet veszem alapul, csökkene mondjuk a beszélgetések száma, és hogy azt látom, hogy ha csak a sajátomat nézem, mármint a Jettelét.
1: Mármint te, Gábor?
2: Mármint Körösi Gábor Jettel, ha így veszem, akkor nem látom, hogy számottevően csökkenne. Ha az SMS-eket nézem az elmúlt 3 évben, akkor egy minimális növekedést is tapasztalok. De hogy igazából nyilván a hangforgalom, ugye legkimelkedőbb, ezt itt, ha az összesített adatokat nézem, a Covid időszakban volt.
1: Nyilván
2: mindenki ráért és telefonált. Viszont nagyon érdekes, mert hogy előkaptunk egy NMHS tanulmányt, ami azt mondja, hogy az üzenetküldők használata Magyarországon, felhasználók százalékában, és van egy nagyon furcsa sora ennek, ami azt mondja, hogy a napi 2-nél több SMS és 10-nél több chat üzenet küldője 2024-2025, és azt mondja, hogy a megkérdezettek 4%-a, 25-ben pedig csak a 2%-a.
1: Érdekes.
2: Ami nagyon meglepő. Szóval gondoltunk, hogy ők lesznek a versenytársaink, főleg akkor gondoltuk ezt, amikor megkaptuk ugye a távközlési adót, amit ugye ők nem fizettek, mi pedig igen. És aztán ugye ezt nem csak mi gondoltuk itt Magyarországon egyébként, hanem a GSMA is gondolta már, mint ugye a mobilokat tömörítő világszervezet is gondolta, és aztán az Európai Bizottság is egy kicsit gondolta, hiszen felmerült ez a fair share nevezetű vita, ami ugye arról szólt, vagy szól, de igazából most már kissé elhalt, hogy a hálózatfejlesztéshez, mármint a mobil vagy fix hálózatfejlesztéshez járuljanak hozzá azok, akik ezen a hálózaton ingyen utaznak.
1: Igen.
2: És akkor ez nagyon sok érdekes kérdést vet föl, hogy akkor most minket lárpurlár használnának, tehát mi vagyunk itt az érték, vagy csak egy cső vagyunk. Hát, ugye, tehát, hogy ezek mind-mind remek kérdések.
1: De ebben az a kérdés, mondjuk, hogy nem tudom, mondjuk nézzünk egy Netflixet. Tehát én fizetek a Netflixért, mint ember, mint átlagember, fizetek a szélessávú internetemért is.
2: Így van.
1: Mondjuk az egyikért nektek, a másikért nem nektek, és a ti hálózatotokon megy. Igen. És nivelhetően a Netflix nem fizet nektek.
2: Így van. Ugye? Tehát, hogy igen, ez egy jó kérdés.
1: Aminek persze nem örülnék, ha fizetne, mert akkor én fizetnék többet neki.
2: Igen. Szóval ez a vita, ez egyébként, vagy vita, hát ez nem is volt a klasszikus vita, ez ugye elcsendesülni látszik. És aztán jött a következő gondolat, hogy de mi lesz például a műholdas szolgáltatásra. És akkor Elon Musk ugye elindult, és behálózta a világot, és amikor csak úgy brahiból elő akartam fizetni Magyarországon az ő szolgáltatására, akkor kiderült, hogy ilyen 3G minőségi szolgáltatást tudok 96 000 forintért per hó igénybe venni.
1: Ez még nem versenyképes.
2: De ez annyira nem volt versenyképes, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy szépen lassan ugye a kínaiak azért el fogják érni, hogy lassan fölküldik a 11 000. távközlési műholdat is a világűrbe, és akkor hozzá az akkora számosságot, hozzá az akkora lehetőséget, tehát van abban a technológiában annyi, hogy egyébként ennek itt a helyettesítője legyen, vagy egyébként, ahogy most gondolkodnak róla Európában, lehetne a kiegészítője mondjuk a mobil technológiának, amit egyébként így, hát minden lehetséges, persze.
1: Mondjuk én a Starlinkre ennél sokkal olcsóbb, vagy jobb árat
2: hallottam. Ez nagyon régen volt.
1: Én úgy tudom, hogy ma már nem néztem meg beszélgetés előtt, ma már nem annyira versenyképtelen az az ár veletek, és hogyha, nem tudom, ki valaki mesélte, hogy megrendelte, egyszerűen Amerikából rendelte meg, szerviz nincs, garancia van, ha visszaküldi, ez kétségtelen, ellenben 3 nap alatt megjött egy doboz, amit úgy odarakott, és működik. És
2: ha tőlünk veszi a dobozt, akkor ez
1: akkor is működik. Igen, és akkor van szerviz meg garancia, igen. Viszont hát ugye találkozunk azért Magyarországon is olyan helyekkel, ahol meg nem.
2: Na igen, és akkor ez is egy érdekes kérdés, ha egy kicsit visszakacsintunk arra, hogy fejlesztés, hogy ezzel sose értettem egyet, de még minisztériumi koromban sem.
1: Még magaddal
2: sem. Magammal sem sokszor, hogy miért gondoljuk azt, hogy minden áron ugye egy technológiát, az optikát fejlesztjük, vajon az fenntartható-e? Akár, hogyha egy kis pici Magyarországot veszünk olcsó alá. Ugye erre a bizottságnak mindig az volt felém a válasza, hogy de, hogy annyira heterogének az országok, hogy ezt kell erőltetni. És hogy tényleg nagyon szépen behálóztuk Magyarországot optikával, de hogy még mindig vannak fehér területek, hiszen hogyha mostani, én csak SZIP3-nak hívom, elnézést kérek a gigabit, nem tudom milyen tenderén.
1: A hálózatfejlesztési igen, projekteknek igen, nevezzük igen, őket egyszerűen.
2: Igen, leánykori nevén SZIP3 legyen, és akkor gyakorlatilag most is már ebben a pályázati körben is és az látszik, hogy maradnak igenis fehér ellátatlan területek, és hogy sokkal egyszerűbb lett volna, és sokkal olcsóbb is, hogyha ott azt mobil technológiával fedjük le, és hogy örömhírt is mondjak ezzel kapcsolatban, ugye minden évben találkozunk az Európai Bizottság jeles képviselőivel, mindig készülnek úgynevezett nemzeti riportok, amiben ugye mind a hatóságot, mind a minisztériumot, mind pedig a releváns szolgáltatókat megkérdezik, és hogy most volt először az, hogy pozitív választ kaptam arra, hogy a következő támogatási időszakban már a mobil technológia is szerepet kap, sőt, az fog szerepet kapni.
1: Igen, ez akartam is kérdezni, hogy mondjuk például a ti hálózatotok lefedi azokat a helyeket, tehát lehet látni, hogy hol van fehér folt, ti ráfejlesztetek arra mobilt? Vagy nem éri meg nektek sem?
2: Hát nagyon érdekes próbaidőszakban vagyunk, mert hogy pont ebben a pályázati körben mi összebútoroztunk egy kisebb szolgáltatóval, aki elnyerte egy területnek a lefedettségi jogát, és ott 20%-ban mobil technológiával mi fogjuk lefedni azt a területet.
1: Akkor ez egy érdekes kísérlet. Ezt titok, hogy melyik az a terület?
2: Hát egyelőre még azt még nem gondolom, jó, hogy nem mondhatom, titok. De...
1: Jó, oké. Te mit látsz egyébként? Most akkor ezek ilyen pozitív jeleknek tekinthetjük. Merre halad ez az iparág? Mert csak az én megérdezésem, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt mobil internet, hát az éppen finoman szólva gyerekcipőkben járt, még az iPhone se bújt ki igazán az Apple bugyraiból, vagy jövőre lesz 20 éves, ha jól emlékszem, és 20 év alatt ennyi történt. A mesterséges intelligenciával persze 3 év alatt történt kb. Ugyanennyi. De most már azért beszélnek arról, hogy mondjuk a telefon az lehet, hogy egyszer például nem ilyen lesz, hanem valami más. Mit látsz erről, ha egy kicsit a jövőben nézünk?
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ahhoz, hogy a jövőben nézünk, valóban nagyon jó felidézted a múltat, mert hogy az a minisztérium...
1: Ez könnyű,
2: igen. Hát, meg igen. Meg az ember szeret rá emlékezni. Tehát amikor 2004-ben beültem ugye, a dedikált, csodálatos minisztériumunkba, az Informatika és Hírközlési Minisztériumba, mint ügyintéző 112, a kodifikációs főosztályra, akkor még hát ugye nem beszéltünk mobil adatról, volt esetleg betárcsázós interneted, és elkészültek az első Magyarország pontok. Tehát ugye itt tartottunk, most pedig ott tartunk, hogy 5G és majd jön a 6G. Ott a műholdas telefónia, ott egy csomó minden. Ha az Európai Bizottság válaszait nézem, akkor nem is igazából a technológiába keresem én a választ, hanem a hatékonyság növelésben, és az összeolvadásokban, és egy csomó minden másban. mert hogy az se nagyon tartható, én azt gondolom, hogy főleg most már elkészült, Magyarországon is kiépültek a különböző fix hálózatok, ide-oda-amoda, van három csodálatos mobilhálózat, nyilván a Jetteli a legjobb, de ez egy másik kérdés, de hogy ugye ez mind költséges. Olyan iparágban, ami nagyon költséges, akár a frekvencia, jogosultságok megvásárlására, akár a frekvencia díjakra, akár bármi másra is gondolok, és hogy ami következhet, az inkább az, ami egyébként már történik. Ugye, mi történik? Mi már 2017-ben megalapítottuk a csodálatos infrastruktúra cégünket, akkor azt még TNCO-nak hívták, most már CETIN-nek, és mi azt mondtuk, hogy oké, akkor szépen fogom, és nem csak a passzív infrastruktúrát, hanem aktív eszközöket is odarakok a frekvencián kívül.
1: Ezt egy mondatban megmondanád, hogy micsoda?
2: Na tehát azt mondom, hogy mindenfajta eszközt, ami a szolgáltatás nyújtásához szükséges, legyen ez torony, antenna, vezeték, azt áttettünk egy olyan cégbe, ami ezzel foglalkozik, ennek a fenntartásával és üzemeltetésével, annak a reményében, hogy előbb-utóbb nem csak minket fog kiszolgálni, hanem akárkit is. És hogy ehhez azért a többiek is kedvet kaptak, úgy látszik, hiszen most már olyan cégről beszélhetünk, a 4G-t elnézve, vagy TuConnect.
1: Igen.
2: A Magyar Telekom is megalapította a sajátját, és hogy van nekünk egy ventistársunk.
1: Mert tulajdonképpen most több hálózat üzemeltető cég van, mint
2: így
1: hálózat.
2: Van, és erre gondolok, hogy oké, ez megtörtént, és akkor most ezek, mint ahogy már a hírekben lehetett olvasni, hogy legalábbis szándéknyilatkozat formájában ugye a TuConnect és a CETIN egymásban, és mindenkiben tulajdonrészt szerez, és akkor előbb-utóbb ugye ezek a hálózatok csak össze fognak olvadni. És innentől kezdve érdekes, hogy majd beszélhetünk-e infrastruktúra alapú versenyről. Mert ugye eddig azért beszélhettünk, hiszen nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy a Jettelnek volt és van a leggyorsabb hálózata, még hogyha most csak a letöltést beszélgetünk is.
1: Amikor azt mondod, hogy vannak ezek a toronycégek, meg infrastruktúra cégek, de ugyanakkor a frekvenciajogok azok nálatok vannak,
2: azok nálunk,
1: ugye?
2: Vannak, így van.
1: Akkor van három cégnek frekvenciajoga, meg van mondjuk négy frekvenciát hasznosító cég, ez így működik?
2: Így van, nagyjából igen.
1: És akkor honnan van nekik az, amire építenek, vagy ez, amit ti adtok?
2: Ez az, amit mi adunk.
1: És ebben ti is együttműködhettek egymással? Tehát mondjuk szükséges kiépíteni ma még, vagy úgy tűnik, hogy szükséges lesz a jövőben is három versengő mobilhálózat?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert ugye mi ezt már jóval ebben is ugye a korunkat megelőzve léptünk, és csináltunk ugye frekvencia megosztást a Telekommal, ezt évekkel ezelőtt már megtettük.
1: Sok évvel ezelőtt.
2: És nagyon sok évvel ezelőtt, és ez még mindig tart. És ez egy nagyon jó ötletnek bizonyult, egyrészt nagyon jó lett a hálózat, másrészt pedig ugye költséghatékony lett ez az üzemeltetés. Szóval hogy ezek az irányok tudnak lenni. Azt nem gondolnám egyébként, hogy a következő 10 évben ez lehetségessé válik, hogy mondjuk 3 mobil szolgáltatónál kevesebb legyen ebben az országban, de hogy 3 infrastruktúra szolgáltatónál, az igen.
1: Igen, sőt, hát vannak, akik meg azt vetítették előre, hogy az elmúlt 5 évben így kialakultak az infrastruktúra szolgáltatók, és ki tudja, mit hoz a következő 5 év. Lehet, hogy az lesz egy másik irány, hogy majd megint egybe összeolvad valami, ahogy ez szokott lenni a cégek világában. Inkább az a kérdés, hogy úgy mondjuk a mobilok egymással, akkor miben versenyeznek? Infrastruktúrában, de hogyha az közös, akkor abban nehéz lehet. Árakban, szolgáltatásokban. Ha nyilván nem választasz magadnak mobil előfizetést, mert van neked ilyen, de hogyha választanál, te mit néznél?
2: Alapvetően most még egyébként infrastruktúrában is, tehát hogy hiszen azt mondom, hogy a leggyorsabb hálózat, igen, vagy a Telekom azt mondja, hogy a legjobb fix hálózat. A szolgáltatásban inkább, én azt gondolom, hogy ügyfélélményben ez a legfontosabb, és azért most az látszik, legalábbis ez mostani tendencia, azt gondolnám, hogy ebben a negyed évben még jobban látszik, hogy azért az árakban is eddig is volt verseny, de most talán ez még inkább így van.
1: Erősödik.
2: Erősödik, és ugye nem akarok egy új problémát behozni ebbe a képletbe, de ugye ez nem csak rajtunk múlik, mert hogy vannak ezek a csodálatos travel SIM szolgáltatók, utazó SIM szolgáltatók.
1: De azt csak hozzuk be, mert az sokakat érdekel.
2: Ugye ez mindaddig teljesen reális és jogszerű, amíg ez reális és jogszerű, és nem bizonyos visszaélésszerű használat történik. Annélkül, hogy nevesítenék, mert tudnék sok ilyen szolgáltatót nevesíteni, most látunk egy olyan fajta tendenciát, ahol ugye a roaming szerződéseket kihasználva eladnak akár a magyar piacon is, megvásárolható módon külföldi kártyákat, és gyakorlatilag jóval olcsóbban annál, mint ahogy azt egyébként akár költségszinten, akár realitások mentén ki lehetne termelni, és nem veszik figyelembe azokat az uniós szabályokat, amik a roamingolásra, a fair usage-re vonatkoznak.
1: Hát amiről beszélsz, az, hogy valaki ilyen utazásra tervezett SIM-kártyát belföldön használ.
2: Folyamatosan használ belföldön, mondjuk megveszi a lengyel piacon, mondtam egy példát, és itt vígan használgatja, itt e-SIM-ekről beszélgetünk, igen, nagyon gyorsan meg lehet venni angol tájékoztatóval, és ez a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban ugye hogyan lehet egyáltalán fellépni, és fel kell, ugye a hírközlési hatóság mindenképpen azt gondolom, hogy jogosult erre. Mi mit tudunk csinálni ilyenkor, mit tehetek? Felmondhatom a roaming megállapodást? Tehát eljuthatok én idáig? Tehát ez mind annyira érdekes és égető kérdés inkább, ha nem is érdekes, de égető kérdés, amit előbb-utóbb meg kell oldani a hatóságnak is és nekünk is. Tehát ez nem egy fair verseny. Tehát ez a versenynek nem az a része. Ugyanakkor azért fair verseny tud lenni úgy is, hogy ugye megérkezett a Revolut, költ egy MVNO megállapodást akárkivel is, és szolgáltat az ügyfeleinek, hiszen például neki számos ügyfele van Magyarországon, de ezer fajta megoldás létezik. Van, amelyik jogszerű, van, amelyik nem. A jogszerű ilyen, a jogszerűtlennel szemben pedig valakinek fel kell lépnie.
1: Igen, mert de a jogszerűtlen az nem ott derül ki, amikor nem. Az ügyfél megveszi.
2: Nem, egyáltalán.
1: Tehát ő neki ebből nem lesz semmi problémája.
2: Nem, semmi.
1: Használja, vagy hogy utazásnál. Mondjuk én is használtam már e-SIM-et nyaralásnál külföldön, mert hát megnéztem, hogy mennyi a három magyar szolgáltatónak az ajánlata ott, meg hogy mennyi egy ilyen e-SIM.
2: Igen, igen. Hát ez nagyon sok kérdés, ami még egyelőre megválaszolatlan.
1: Tehát ez inkább egy olyan kérdés volt, csak még egy pillanatra visszakanyarodva a régmúltban, hogy használom, vagy nem.
2: Igen.
1: És tehát ezzel azt gondolom, hogy nem károsodott meg az a szolgáltató, nem. Mert egyébként sem használtam volna, mert annyiért meg nem tudom.
2: Igen.
1: Jó, azt mondtad, hogy majd egy év múlva visszajössz adatokkal. Szerinted addigra milyen lesz a mobilpiaci hangulat?
2: Hát nagyon sok minden függ, ugye a kormányzati struktúrától is akár. Mert igazából ez valahogy mindig úgy látom, hogy mi állunk benne a pályán, mi játszunk, és akkor most ugye hát most cserélik a bírókat.
1: Igen,
2: ugye? Cserélik a bírókat, a partjelzőt és a segédet is. És hogy az első, aminek én mondom könnyes pátosszal tényleg fordultam, hogy ugye lett egy dedikált minisztérium. Nyilván nem az IHM-ről beszélgetünk, tehát annyira messze vagyunk már ettől, és a távközlésnek is a súlya azért ahhoz képest, ami akkor volt, jóval kisebb lett, ez egy digitális és
1: tudományos, és technológiai
2: így van, tehát ez teljesen más. Igen. Én örülök, hogy van egy ilyen vertikális integráció, szuper. Ez ugye pipa, majd lássuk meg, hogy ki lesz a felelős államtitkár, aki ugye a telkóval foglalkozni fog. Ugyanakkor a legtöbb a hírközlési hatóságon múlik, és én azt gondolom, tényleg itt is megköszönve a tevékenységüket, hogy a hírközlés az egy szakma. Tehát ugye itt nem volt, szívemre teszem a kezem, ugye 20 éve dolgozunk ebben az iparágban, nem volt arra példa különösebben, hogy a politika a hírközlési hatóságba, mármint a hírközlésbe beleavatkozott volna, tehát hogyha csak az MPV-i állami mobilnak a megalapítására gondolunk, amit egyébként egyszerű bírósági úton vissza lehetett verni. Tehát de igazából a hírközlés ahhoz érteni kell, az egy szakma. Nem azt állítom, hogy a média
1: a többi
2: nem.
1: Is az, csak
2: nem igen. Azt állítom, hogy a média nem, csak hogy ez egy politikamentes dolog, és hogy hát ültem én abban a világban, amikor az IHM utódjánál ugye még egy NHH-t kellett idézőjelesen felügyelni, és mindig én vittem be az éves beszámolókat, beszámolójukat a parlamenti bizottságokba, és hogy gyakorlatilag ez a történet, ez a nem hászem, tehát a hírközlés része nem változott. Annyi történt, hogy a média bekerülésével, igen. Ugye a média keresztfinanszírozás, akik került a távközlés pénzéből, amit mi ugye frekvenciadíjból összeadogatunk. Ennyi volt a változás, illetve volt még egy fontos változás nyilván 2011-ben, amikor is ugye az történt, hogy a jogalkotás az átkerült a hírközlési hatósághoz, és akkor azért ez egy érdekes kérdés, hogy ugye egyszerre alkotsz jogot, és egyszerre felügyelsz. Szóval, hogy ez egy ilyen nehéz ügy. Régen ugye azt mondtam volna, hiszen annó a minisztériumokban én csináltam a jogalkotást, meg a stratégiát, hogy jaj, mindent vissza. Most már egyrészt megszoktuk, másrészt egyébként jól csinálta a hírközlési hatóság, amit csinált. Nyilván tetszés kérdése van, amit másképp csináltam volna, de hogy tagadhatatlan, hogy a hírközlés az egy szakma, ezt ők jól csinálják, a piac főjét, ez egy nagyon komoly szakma, azt szerintem senki sem kívánja magának, mármint, hogy aki nem akar nagyon-nagyon sokat dolgozni, és hogy ezt akár így, akár úgy egybe kell tartani. Én, hogyha én lennék az új kormányzat helyében, én a médiát leválasztanám erről a dologról, mert sokkal egyszerűbb, hogyha csak hírközlési hatóságról beszélünk. De ez a ízlés kérdése, az, hogy keresztfinanszírozza valaki belőle a médiát jogszerűen, vagy kevésbé jogszerűen, az egy teljesen más kérdés.
1: Jó, hát akkor ezt meglátjuk, szerintem egy-két hét hónapon belül ki fog derülni, hogy hogyan lesz, majd akkor visszatérünk erre a témára is. Nagyon szépen köszönöm, Körösi, 7 hónapon belül ki fog derülni, hogy hogyan lesz, majd akkor

Amikor a hét törzs egyesült, a nyolcadikból már csak mi ketten éltünk. Ezért elhatároztuk, hogy nyomokat hagyunk nektek. Nyomokat, amelyek jelzik majd az éltünk. Imponáló hatalmas romokat emeltünk, hogy elhiggyétek rólunk, mi boldogok voltunk. És az utánunk jövők, a nyomunkban járók is mind tudják majd azt, hogy mi itt igazat szóltunk. De aztán vérszemet kaptunk, és a sírkamráinkban mamut csontokat hagytunk.

0: és maradunk a
1: helyen. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Jó napot kívánok, ez a vendégváró, Tóth Peti Lili szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Elmegyünk Sárvárra. Sárvárra, amiről lehet tudni, hogy a termálvizéről híres, és van egy kiváló gyógyfürdője. Sárvárról, ami egyébként még turisztikai központként sok minden mást is kínál, de persze ez a közepe mindennek. Úgyhogy itt is indulunk mi is Kántár Zoltánnal, a Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő ügyvezető igazgatójával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak, köszönjük szépen a megkeresést, örömmel kapcsolódunk be a műsorba.
2: Mi pedig örülünk Önöknek, mire jó ez a gyógyvíz? Híres, híres, de nyilván nincs olyan gyógyvíz, ami mindenkinek használ.
3: A Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő Magyarország egyik meghatározó vidéki fürdőkomplexuma, ahol egész évben várjuk a vendégeket, legyen szó gyógyulásról, pihenésről vagy családi élményekről. Szerettem volna azt is kihangsúlyozni, hogy a gyógyulás mellett nyilván az aktív pihenés és a családi élmények is legalább olyan fontos szempont a vendégeink számára, illetve konkrétan nekünk is. A gyógyvízzel azt a kapcsolatban röviden azt tudom elmondani, mint ahogy egyébként országszerte is évtizedekkel ezelőtt, nyilván kőolaj és földgázmező kutatása kapcsán Erre a csodára találtak rá a furást követően, és ezekből a rétegvizekből, hiszen magas hőfokú és rendkívül magas ásványi anyag tartalmú vizekről beszélünk, hamar beigazolódott egyébként, hogy a gyógyulni vágyók részére nagy segítséget tud jelenteni. Annak függvényében egyébként, hogy milyen ásványi anyag tartalom jellemző egy adott gyógyvízre, annak függvényében változik az, hogy milyen gyógymódokat lehet vele alkalmazni, vagy milyen betegségekre lehet alkalmazni. Itt Sárváron alapvetően egy kálcium-magnézium-nátrium-hidrogén-karbonátos vízről beszélünk, ami alapvetően mozgásszervi betegségek gyógyítására a legalkalmasabb, de nyilvánvalóan önmagában a meleg, illetve a gyógyhatást nem csak a magas ásványi anyag tartalom, hanem a víz melege is szolgáltatja, hiszen egy természetes relaxáló pihentető hatást tud nyújtani.
2: Ha valaki csak azt gondolná, hogy az idősek járnak ilyen helyekre, akkor elmondom nekik, hogy például a sportolók igen gyakran mennek Sárvárra, mert az a víz kifejezetten a sportsérülésekre is jó, ugye?
3: Igen, a legutóbbi napokban egyébként többször is érkeztek hozzánk, például Szombathelyről a Dobóese olimpikon kalapácsvetői, és legnagyobb megelégedésükre teljes körű kikapcsolódással tudták felettetni a hétköznapok, ha úgy fogalmazhatok, nehéz munkáját is.
2: Hát az nehéz munka, az, amit ők végeznek sport címszóval, az kőkemény. Az hogyan van, hogy itt kétféle víz van? Mert azért az ritka, találunk egyfajta termálvizet, ebben a térségben ez jön, de Sárváron kétféle is van.
3: Az, ami egyébként a mikorosztályunk számára, ahogy fogalmazhatok így, szerkesztő úr, ismerős, az gyakorlatilag még jól ezek a beidegződések még jól működnek a mai emberek gondolatvilágában is, hiszen mindannyian jól emlékszünk azokra a reklámspotokra, amik évtizedek előtt a sárvári gyógyvíz, illetve annak a sónak a...
2: Termálkristály, ugye?
3: Így van, termálkristályról szólt. Ami azóta már így ebben a formájában nem létezik. Azok a vizeink, amik egyébként a nálunk található gyógy- és termálmedencéket töltik fel, azok itt egyébként a fürdő közvetlen környezetében találhatóak.
2: Ha jól látom a képeken, akkor azért ez nem csak egy gyógyfürdő, a nevében is benne van, hogy wellness, tehát nem csak a gyógyászati, hanem kifejezetten a pihentető, vagy a szórakozásra utaló foglalatosságokat is el lehet itt intézni. Ez egy csúszdapark igazából például, ami a szabadtéren a családokat várja?
3: Hát azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy Sárvár egyik nagy előnye, hogy nagyon sokféle vendégigényt tud egyszerre kiszolgálni. A családok élményfürdőt és programot találnak, a pihenni vágyók nyugodt wellness környezetet, míg ahogy említettük, a gyógyulni érkezők magas színvonalú gyógyászati szolgáltatásokat tudnak itt helyben kapni. Ráadásul maga a fürdőlátogatás kiválóan kombinálható más szabadidős vagy kulturális programokkal, így akár egy egész napos komplex, vagy akár több napos élményé tehető ez a vendégek számára. A fürdő maga egy egyértelmű turisztikai központ a térségben, de a fürdőzés mellé könnyen beépíthető egy látogatás akár a várba, akár egy sétahajózás a csónaktavon, vagy egy látogatás az arborétumba. És ahogy egyébként szerkesztő úr is utalt rá, valóban egy újabb jelentős fejlesztés valósult, illetve valósul meg most itt a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben, egy úgynevezett junior csúszdapark épül, amely a kisebbek és felnőttek számára is egy remélhetőleg nagyon különleges élményt tud majd kínálni, és ez a beruházás egyébként nagyon jól illeszkedik abba tudatosnak mondható fejlesztési stratégiába, melynek a minőségi szolgáltatás fejlesztés a célja, hogy valódi élményközpont és egy, fogalmazunk úgy, egy emlékalkotás helyszíne tudja lenni mindenki számára Sárvár.
2: Egyébként, hogyha a családi programról beszélünk, a nagyszülők a termálmedencében, a kicsik a csúszdán, a nagyobbaknak pedig, a köztük lévőknek még van egy kis nyugalmuk.
3: Így van. Ugye a mi alapvetően arra számítunk, illetve a vendégeink, és ebből nagyon sok a visszatérő is, mindig azzal az élménnyel tud távozni, hogy a legkisebbtől a felnőttekig mindenki talál kedvére való programot. Rengeteg a gyerekprogram, itt a nyári szezon kezdést követően akár habpartik, családi és felnőtt animációs foglalkozások is vannak a fürdési lehetőségeken túl, és egyébként sportversenyek is színesítik a kínálatot, hiszen az elmúlt évben egyébként tengópályákat, illetve padelpályát is építettünk azért, hogy egy ténylegesen komplex kikapcsolódást tudjunk az ideérkező vendégeknek nyújtani. Ezen túl még a fürdőzés élményét ráadásul egész nyáron keresztül kiegészíti a kalandparkunk is, ahol különböző ilyen outdoor szabadulószobák és aktív kikapcsolódás kedvelő is megtalálják a számításukat.
2: Az a kalandpark, az belül van a fürdőn?
3: A kalandpark?
2: Igen, igen, mert az meglepő, és teljesen újszerű.
3: A kalandpark szerves részét képezi, gyakorlatilag fürdő melletti területen helyezkedik el, és közvetlenül kapcsolódik a strand területéhez is akár.
2: No, hát akkor itt van sport is, meg minden van. Tessék így menni van. És jól érezni magunkat, ez az egyetlen feladat valójában. Hogy van. Beszélünk majd mindjárt szállodás kollégájával, Sárvár turizmusáról és a szállodájáról. Beszélünk majd a várról, mert hát a nevében is benne van a településnek, van. Hogy van itt egy vár. Ön mit ajánlana még azon kívül? Ja, meg hát ott az arborétum, persze.
3: Én azt gondolom, hogy ahogy egyébként a beszélgetésünk során említettem is, hogy itt egy tényleg kombinálható és egy olyan komplex szabadidős kikapcsolódást tud nyújtani ez a város, ami az említett lehetőségeken túl ráadásul szerintem egy rendkívül magas színvonalú vendéglátással is párosul. Több olyan vendéglátó egysége is van ennek a településnek, ahol azt gondolom azokat a gasztronómiai élményeket is magas színvonalon képes kielégíteni az ideérkező vendégeknek, amivel gyakorlatilag tényleg teljes körűvé lehet tenni ezt a kikapcsolódást. Amiről talán még nem ejtettem szót, hogy itt a város mellett éppen a fürdő tövében húzódik a Rába folyó, és mint ahogy egyébként ez közismert, rendkívül népszerű a vadvízi evezős túrázók körében is. Úgyhogy akár még ezt a kört is képesek vagyunk megszólítani, ide, illetve ide csábítani, hiszen az egyébként már emlegetett kalandparkunkban pont egy ilyen típusú vendégkör részére is tudunk színvonalas szálláshelyszolgáltatást is biztosítani.
2: Na hát akkor fel Vasvárra, Sárvárra, egész pontos Vasvár, igen. Sárvárra, és keressék meg a gyógy- és wellness fürdőt, meg hát éljenek a lehetősége, hogy annyi mindent lehet ott csinálni a strandolás mellett is, meg a strandolás után is. Úgyhogy hajrá! Kántár Zoltán, köszönjük szépen!

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Sárváron, és megyünk tovább a fürdőből, keresünk egy megfelelő szállást, és ott van az orrunk előtt a Spirit Hotel Termál Spa. Ennek az igazgatója Árvai Zoltán. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
1: Ugye a mi sétánk most így virtuális, de jól gondolom, hogy nincsenek messze a fürdőtől.
2: Abszolút nem. Itt vagyunk egymás mellett pár méternyire.
1: Az úgy van, hogy ha valaki szállodát nyit Sárváron, akkor az egy kötelező elem, hogy ott legyen, hogy termál, meg hogy spa.
2: Hát mondhatjuk kötelező elemnek is, de azt gondolom, hogy arra az unikális és egyedi adottságra épül, mint amit maga a fürdő, a sárvári szállodák, és büszkék vagyunk arra, hogy saját kutunk van, ami 1056 méter mélyről nyerjük ki a termálvizet.
1: Az igen, szóval nem szorulnak másra, ez gyakorlatilag ezt jelenti. Ez mekkora ez a szálloda, ugye? Van, aki szereti a picike apartmanokat, van, akit egyáltalán nem zavar, hogy bemegy egy akár 1000 fős embergyárba, mondjuk egy tengerparti hatalmas szállodába. Ez a kettő között valahol?
2: Abszolút így van. Amit a vendégeink visszajeleznek nekünk, és ennek nagyon örülök, hogy hallom a nagyszámú törzs vendégünktől, hogy ez egy 265 szobás szálloda, tehát akár 500 fő is lehet a szállodában, de a területe, az adottság és a felépítése révén ez annyira eloszlik, hogy abszolút a környezet adta lehetőség révén nyugodtan lehet feltöltődni és pihenni. Kvázi nem zavarják egymást a vendégek, nincsen tumultus.
1: Azt mondják a szállodáról, hogyha megnézem a önértékelésüket, hogy ez a kikapcsolódás oázisa. Meséljen erről, mi mindent kínálnak, ami ezt biztosítja?
2: Ez maximálisan úgy van, és az előbb mondtam, és én alapvetően a vendégeinkre szeretnék hivatkozni, akik azt mondják, hogy ez egy olyan szálloda, hogy több napot, akár egy hetet úgy el lehet tölteni, nem kell kimozdulni a szállodából, mert hogy ön is mondta, hogy a harmónia, az oázis, a nyugalom, az élmény, megáll az idő, kicsit magunkra tudunk figyelni, ki tudunk kapcsolódni, ki tudunk szakadni a hétköznapi rohanásból. Ezeket mondják vissza a vendégeink, ezek a vélemények, és ha már kérdezi, akkor azért olyan különleges adottsága van, és egyedivé teszi a szállodát az adottságai, hogy 10 000 négyzetméteres spávilágunk van kültéri, és a nagyobbik része beltéri.
1: Az nagyon nagy, az kifejezetten nagynak számít.
2: Ez így van, 22 medencével, csak hogy fokozzam itt a számokat, ami azt is jelenti, hogy egész évben alkalmas a kikapcsolódása, akár a fantasztikus 18 éve zöldelő kertünkben, akár a téli időszakban pedig a beltéri medencékben mindenki meg tudja találni a számítását.
1: Hogyha valaki Sárvárra megy, nyilván nem fogja kihagyni a fürdőt, mert hát ez Sárvár nagy büszkesége. Érdemes átmenni, és most ezt nem abból a megfontolásból kérdezem, hogy beszéljen le róla a vendégeket, hanem valami mást máshogy kap-e ott, vagy mondjuk önöknél van egy gyógykezelés, ami mondjuk a másik helyen nincs, vagy fordítva?
2: Azt gondolom, hogy a gyógyvíz által kezeléseket a szolgáltatók nagy része, beleértve a fürdőt is nyújt, amire mi büszkék vagyunk, hogy ez nálunk minden egy helyen megtalálható. Tehát ha én úgy szeretnék jönni, pihenni, hogy csak tényleg az édes semmittevésben, ez maximálisan biztosított, élvezni a programkínálatunkat, mert minden nap van valamilyen szórakoztató programunk, a gasztronómiai kínálatainkat, az együttműködéseinket, a tematikus esténket, de hogyha például én egy rehabilitációra szeretnék érkezni, vagy egy tudatos egészségmegőrzésben és a megelőzésben gondolkodom, saját orvosunk, gyógyászati részlegünk van, ami épül a már említett termálvízre, de abszolút a tulajdonosaink, a szállodák csapatának az egyik fő célkitűzése, hogy itt a feltöltődés mellett az életünkkel, az egészségünkkel való törődést is ki tudjuk hangsúlyozni, és erre is rengeteg és számos kezelést és programot tudunk ajánlani.
1: Fölmenve a honlapjukra látom, hogy rengeteg csomagajánlatuk van. Van olyan, amiről ön pontosan tudja, hogy pillanatok alatt elviszik, az a legnépszerűbb?
2: Hát a masszázsaink, legyen szó a svéd vagy a gyógymasszázsainkról, nagyon népszerűek, tehát ezek hamar betelnek. jellemzően a hétvégi ünnepnapokor van azért fokozódó igény és vendégszám is, de én azt gondolom, hogy ami, ha már különlegességről kell beszélni, amikor én ide érkeztem, nagyon rácsodálkoztam, mert én ilyen tőzsgyökeres budapesti voltam, és egy éve dolgozom a szállodában, és mind a város, mind a szálloda az ellopta a szívemnek egy jelentős csücskét a szépségével. Az az, hogy azt is szoktuk mondani, a mesés kelet kincseit is meg lehet itt tapasztalni, mert ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kuriózum, hogy mind a hamám, mind pedig razul szolgáltatást nyújtunk, és így igaz, itt török fürdő és annak szolgáltatásai találhatók meg a szállodán belül.
1: Izgalmas. Azt nézem, hogy ráadásul még kommunikációs tréninget is tartanak Demcsák Zsuzsa kolléganőmmel, a magabiztos beszédtitkával. Ez azt is jelenti, hogy vannak speciális kurzusok, amikkel várják a vendégeket. Ez egy, de nyilván nem az egyetlen.
2: Ez így igaz. Egyrészt beszéltünk az egészségmegőrzésről, a kikapcsolódásról, a feltöltődésről. Tehát vannak ilyen típusú programjaink, és itt nagyon figyelünk arra, hogy ebben vezető szerepet, nagy szaktudást képviselő, ismert embereket hívjunk be az adott témának a szakértőit, akár a már ön által is említett program, de beszélhetek itt joga hétvégén Ábel Anitával, ami most pont a következő hétvégén lesz. Elmúlt időszakra visszatekintek, akkor volt fotó hétvégén Nánási Pállal, óriási érdeklődés mellett, Liptai Klaudia és párja Pataki Ádámmal édeskettes bemutató, sokszor a Duma Színház előadásainak helyet adunk, ami nagyon nagy népszerűségre ad okot. Kicsit szoktuk tornáztatni a vendégeknek a agyi kapacitásait, mert többször van krízes Gundel Takács Gáborral, de volt már itt generációs előadás, generációs különbség előadás a szakma szakértőjével, Steigerwald Krisztián.
1: Micsoda élet van ott. És hát, akkor azt mondja, hogy ez csak a pihenés, hát egy csoda, hát azt fel kell öltözni, le kell menni, részt kell venni, igen, és gondolkozni kell. De hát az is része a pihenésnek, azért tegyük hozzá, persze.
2: Ez így van, mi azon gondolkodunk, hogy az általános és szokványos mellett különleges élményt és feltöltődést legyünk a vendégnek, tehát itt a testi-lelki kényeztetés mellett azért igyekszünk erre is nagy súlyt fordítani.
1: Ahogy így hallgatom, miközben ez itt nincs semmilyen módon szerintem jelezve, de nekem van egy olyan érzésem, hogy azért ez nem annyira gyermek, mint inkább felnőtt barát szálloda. Ezt jól érzem?
2: Alapvetően mi nagyon nagy szeretettel és fókusszal fordulunk a gyerekek iránt is, hiszen jön a nyár, és például ott kifejezetten a nyári szünet időszakára gyermekfelügyelet és színes gyermekprogramokkal készülünk, június végétől augusztus végéig. Itt a kollégáim, büszke vagyok rá, mert olyan kreatívak, hogy én magam érdeklődését is fölkeltették az olyan tematikus programunk, űrutazás, kalózók hete, meg dzsungelkalandok. Tehát itt abszolút nappali felügyeletet biztosítunk.
1: Lehet, hogy az igazgató bácsi is beáll a dzsungelkalandokba?
2: Én ott szoktam lenni, közös fotók készülnek, és néha egy-egy abszolút ezek nem veszélyes programok, izgalmas programokra akár be is szállok így majd a nyár alkalmával.
1: Na jó, akkor elengedjük a felnőtt vagy gyerekbarát kérdést, mert akkor ezek szerint ez mindkettő megfér egymás mellett a szállodában. A Spirit FM-en a Hotel Spirit Thermal Spa igazgatója jelentkezett Sárvárról olyan különlegességekkel, amikről hallhattak az előbb. Nagyon-nagyon drága ez a szálloda, és ezt most ugye abban az értelemben kérdezem, hogy sokféle termálfürdős vendég van. Van, aki a beutalóra vár, és örül, hogyha talál magának valahogy egy olcsó szállást, és van, aki azt mondja, hogy ha megyünk, akkor adjunk neki.
2: Igen, mind a két vendégkörünk jelen van. Azt gondolom, a jó hír annak, akinek sikerült felkeltetni az érdeklődését, és egy jó árérték arányt keres, hogy most a nyári időszakra limitált ideig van egy nagyon kedvező 25%-ot biztosító programunk. A időben, aki lecsap, azért azt gondolom, hogy egy kitörő árérték marad tudja Magyarország legkülönlegesebb, legszélesebb palettán szolgáltatást és élményújtó szállodáját élvezni.
1: Tényleg beleszeretett, jó hallani, ahogy beszél róla, és örülök, hogy mesélt róla. Árvai Zoltánt hallották, tehát ez egy ötcsillagos superior szálloda, amiről beszéltünk, a Spirit Hotel Thermal Spa. Érezzék jól magukat ott, hogyha megadatik. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ha Sárváron járunk, akkor ne hagyjuk ki a várat. Már csak azért sem, mert hogy ugye beszéltünk az előbb a szállodával kapcsolatban kulturális élményekről, beszéltünk a fürdővel kapcsolatban a wellness élményről, a gyógyulásról és a kikapcsolódásról, de hát azért adjunk a történelmi ismereteknek is. Itt van a Nádasdy Ferenc Múzeum a város szívében, a Nádasdy várban. Takács Zoltán Bálint, a kulturális központ igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mióta áll ez a Sárvár? Mert hogy ugye ez egy középkori vár, de talán nem abban a formájában volt ez Hajdanában, mint ahogy most láthatjuk.
2: Ugye, amit ma látunk, így külsőleg az nagyjából az 1650-es években készül el. Egészen addig, hát mondjuk azt, hogy teljesen másképp nézett ki. A különböző épületek egymástól függetlenek voltak, volt, ahol volt két emelet, volt, ahol egy emelet volt, és akkor Nádasdy Ferenc, az országbíró, akiről az iskolában még tanulunk, akit 1671-ben végeztek ki, van ilyen része is a történelmünknek, és ő döntött úgy, hogy ezt az addig különálló részeket egy egységes formába hozza, és ez a ma látható, fölülről is jól látható, de ha bemegyünk, akkor is szépen körbe sétálható ötszög alakú várat alakítja ki, és utána pedig még ő ráadásul bent is nagyon sok átalakítást végez, hiszen azért ezek a különböző emeletek különbségeit szépen egységbe hozza, és akkor létrejön az a ma, mondjuk az, hogy kétszintes belső vár, ötszögű vár épület, amit ma is láthatunk. Tehát ez lényegében a 13. századtól kezdve épül a vár, a mai formáját fölveszi a 17. század közepén, akkor a modenai hercegek még egy kis átalakítást végeznek, és akkor így mondjuk azt, hogy tömegébe elkészül, aztán a II. Világháború után, miután a szovjetek kezéből visszakapja a magyar állam, elindul az a fejlődés, amelynek a eredményeként ma már azt gondolom, hogy a Nyugat-Dunántól Magyarország, sőt a sárváriak azt mondják, hogy egész Európa egyik legszebb vára van benne a
1: díszletben. Igen, mert hogy ez furcsa, ránézünk erre a várra, és ez egy ma is teljes pompájában álló elegáns épület.
2: Így van, ugye az a hely, igen.
1: Tehát egyáltalán nem az a várforma, amire mi itt a tatár dúlása, a török áfium után, tehát mindezek történelmi események közepette hozzá vagyunk szokva.
2: Így van, ezért szokták is vár kastélynak hívni, de azért ez valóban vár. Itt lakott a híres Nádasdy Tamás, beleszerelmesedve a feleségébe, Kanizsai Orsolyába, és ők nagyon sokat váltottak egymással levelet, és abban is mindig azt írja az Orsika, hogy a te, csak ez latinul, hogy a te váradból, tehát nem a vár kastélyodból, hanem a várodból. Ezt mindig várnak tekintették, van is vár fala, ez alkalmas is arra, hogy esetleg az ellenséges támadástól megvédje, vagy annó alkalmas volt, hogy megvédje, vizesárok vette körül, tehát minden úgy néz ki, minden azt mondja, hogy vár volt, csak a mi romantikus elképzelésünkkel egy kicsit szembe megy, talán azért, mert azért ez egy reneszánsz barokk kori építészet, amikor már nem ezeket a mostromvárakat építették, mondjuk, mint a közeli helyeken, vagy akár a távoli vidékeken, a hegyvidékeken, és ráadásul úgy alakult a történelem, hogy ez a sárvári vár, ez a sárvárnak a központjába lett. Tehát ma a sárvár, nincsen például a várba belépő, csak a múzeumban, hogy a sárváriak is át tudjanak menni. Tehát ez egy teljesen élő, a sárváriak által mondjuk azt, hogy nap mint nap használt hely, ahova bejönnek, leülnek, átmennek rajta, nyugtatják magukat, hogy minden rendben van, nőnek a rózsák.
1: Áll a vár, rendben van minden.
2: Áll a vár, rendben van minden, nyitva van a büfé, lehet kávézni, úgyhogy minden oké.
1: Igazgató úr, azt mondja meg nekem, hogy az hogyan lett, hogy ennek a várnak a belső seje is megmaradt. Tehát, hogyha megnézem, ugye én itt most fotókon tájékozódom, sajnos, akkor azt látom, hogy itt a freskóktól kezdve minden a helyén van, miközben hát azt is láttuk, hogy hordtak szét mindent az elmúlt századok.
2: hogy ez egy mindig használt vár volt. Tehát itt nem volt az, hogy lett volna egy olyan időszak, hogy mondjuk 2 évtizedig nem laknak. Ráadásul mondtam, hogy ez egy kicsit volt szovjet tulajdonban is, mert német állampolgár, a bajor herceg lakott itt, itt is halt meg az utolsó bajor király Sárváron, és mivel ők németek voltak, ezért a Szovjetunió egy kicsit itt birtokolta, de még ők is vigyáztak rá valahogyan, és mikor a Szovjetuniótól visszakerült az államtulajdonába, akkor egyből egy múzeum került az épületbe, illetőleg egy iskola, és a két intézmény aztán megpróbált egymással együttműködni, tehát nem volt olyan időszak, amikor mondjuk idő lett volna mondjuk lerombolni a freskókat, meg egyéb dolgokat. Hát most közben, miközben beszélek, azon gondolkodom, hogy 9 teremben van freskó valamilyen formában, és hát nem volt idő arra, hogy ezeket mondjuk eltüntessék, és ráadásul azért egy olyan várról van szó, ami ennek a családjai, a tulajdonosai azért szerepet játszottak a magyar történelemben, és talán minden egyes korszak ezeket az embereket, talán épp azért, mert a kultúrát nagyon is támogatták, mindig is tiszteletben tartották, és talán ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy ma egy tényleg azt gondolom, hogy egy pompás freskókkal, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy igazi jó műtárgyakkal telepakolt vár, múzeum, meg mindenfajta dolog megmaradt.
1: Bizony, beszéljünk valamit a múzeumról is, hiszen hogyha Sárváron vagyunk látogatóban, és bemegyünk a várba, akkor nyilván, ha már ott vagyunk, menjünk be a múzeumba is. Van 2 állandó kiállítás, úgy látom, a Mi vagyunk a huszárok, meg a történelem képei, de hát ugye az maga a díszterem.
2: Hú, aztán ennél még sokkal több is van, mert akkor ön a huszármúzeum.hu-t láthatja, itt van nálunk a Magyarország egyetlen állandó huszár kiállítása, a Nádasdi huszárok, a Hadik huszárok, a Radecki huszárok, meg nem jó ismert huszároknak az emlékanyagával. Itt van maga a díszterem, de itt van egy bajor anyag, nagyon szép porcelánokkal, ezüstökkel, van nagyon szép térkép kiállítás, föl lehet menni a toronyba, rá lehet nézni Sárvárra, az Arborétumra, a Várparkra. Hú, aztán van Sárvár története kiállítás. Hát ez 1300-1400 négyzetméter, és arra vagyunk büszkék, hogy ez azért interaktív a múzeum, mert hogy itt tényleg minden eredeti, szerencsések vagyunk, kincseket találtak az elődeink itt a várban, szóval ide tényleg érdemes eljönni, akit érdekel a történelem, és azoknak is, aki csak egyszerűen egy kicsit lassan, szépen, nyugodtan akarnak sétálni, mert arra is alkalmas. Nem csak a vár, hanem a múzeum is.
1: Nem beszélve arról, hogyha jól látom, akkor időnként koncertek is vannak, a Vármajálistól kezdve az éneklő ifjúsági kórus találkozóig, itt egy csomó minden van, tehát ez egy kulturális központ valóban.
2: Így van, tehát itt van egy kutatás központ, egy múzeum, egy könyvtár, komoly zenei és könnyű zenei koncert.
1: Kulturális központ valóban.
2: Így van, tehát itt van egy kutatás központ.

0: napra is bezárnak.
1: És elvárom a turisták sem maradnak el egyetlen napon sem az évben, úgyhogy van dolog bőven. Köszönöm, hogy megosztotta ezeket velünk. Takály Zoltán Bálintot hallották, hogyha ott vannak Selveren, akkor látogassák meg a Nádasdi Kulturális Központot, ami ugye maga a vár, tehát érdemes oda elmenni. De azt is hallották, hogy ez a város közepe, úgyhogy úgy is belebotlanak, igaz?
0: Így van, hát minden út Rómába, vagy illetve Sárvárra a várba vezet.
1: Igazgató úr, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, és viszontlátásra.
1: Viszontlátásra, viszont hallásra, ezt már önöknek mondom, kedves hallgatók, irány Sárvár, hogyha van kedvük, idejük, és kirándulnának amúgy is, vagy éppen egy jó fürdőre vágynak, akkor látogassák meg ezt a remek települést, amiről oly sok mindent hallottak az elmúlt egy órában. Jövünk jövő héten is, újabb célponttal, ha jól gondolom, akkor Kecskemét és környéke lesz, ahova elmegyünk egy hét múlva. Tóth Peti Lilinek köszönöm a mai adást. Róna Jégont hallották. Jó utat!
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál. De olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó. Orbán nem lesz képviselő. Megújult Fidesz frakció. A stúdióban Bodasz Balázs beszélget Galgóczi Eszterrel, Gergely Zsófiával és Paprika Kingával. Mai vendégünk Lakatos Júlia. Kezdődik a Tükör.

0: Köszöntöm Önöket, vendégeimet itt a stúdióban, köszöntöm, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk. Izgalmas hét mögött vagyunk, ezt így el lehetne mondani eléggé sablonosan, valószínűleg még izgalmasabbak előtt állunk majd a következő időszakban. Nem csak a kormányalakítás miatt, hanem majd jönnek ügyek, legalábbis erre számít mindenki. Fogunk erről beszélni, hogy egyáltalán mi az, amire reálisan számítani lehet. Kezdjünk most azzal, hogy Orbán Viktor azt úgy döntött, hogy nem ül be a parlamentbe. Volt már neki olyan bukása, ami után, vagy veresége, majd ezt tisztázzuk, hogy ez vereség vagy bukás. Volt már olyan választási vereség, ami után nem ült be a parlamentbe, a mandátumát fölvette 2002-ben, de ha jól emlékszem, 2005-ig föl sem szólalt egyetlen egyszer se, és talán szavazásokra bejárt. Mit jelent az, hogy Orbán Viktor nem lesz ott a parlamentben, Júlia?
1: Hát nyilvánvalóan azt, hogy ez egy teljesen más helyzet, mint amit eddig láttunk a magyar politikában, a modernkori magyar politikában. Egy adaptációs helyzet, mind a Fidesz számára, mind pedig Orbán Viktor számára. Ugye egyébként arra mutat rá, hogy egy nagyon-nagyon sajátossága van a magyar politikának, az, hogy egy nagy pártot csak egy nagy ellenzék tud legyőzni, és tulajdonképpen reprodukálta magát a Fidesz helyzet a Tisza személyében. És erre nem volt felkészülve a Fidesz, még akkor is, hogyha számítottak rá arra, hogy hosszú uralkodás után előbb-utóbb kikerülnek a parlamentből, de hogy ilyen mértékkel, ilyen helyzetbe kerüljenek, hogy azt a struktúrát, amivel ők tudtak operálni ennyire sokáig, azt majd egy másik párt fogja művelni, erre nem voltak felkészülve. És én azt hiszem, hogy amit most Orbán Viktor mond, bár szerintem még túl korai, hogy átlássuk, hogy most mi ez az egész átvariálás, az arra hajaz, hogy tulajdonképpen korábban, amikor a Fidesz megújult, mert kikerült a parlamentből, akkor ugye mit csináltak? Megszervezték a polgári köröket. És az utcán próbálták visszahódítani a személyes kapcsolatok kiépítésével a hatalmat. Most én ezt látom, hogy Orbán Viktor ezt fogja próbálni vagy menedzselni a háttérből, vagy pedig akár személyesen, és ezért nem őt be. Nyilván Boksák sem akart lenni, tehát azért ez is benne van, hogy valaki, aki az utóbbi években kerülte a vitát, kerülte azt, hogy személyes konfliktusba kerüljön, vagy vitahelyzetbe kerüljön a kihívójával, az most nem akarja ugyanezt csinálni.
0: Most, hogyha már utaltál arra, hogy 2002 után már megtörtént az, hogy kimentek az utcára, megszervezték a polgári köröket, 8 év kellett akkor is, hogy vissza tudjon jönni a Fidesz a kormányzásba. Úgyhogy egyébként egy általános, egy közmegítélés szerint jó kormányzás zártak a 98-2002-es ciklus végén. Hát fiatalabbak voltak éppen azzal a 24 évvel, mint amennyi azóta eltelt, személyében Orbán Viktor is. Nem volt meg az a varástalanodás, ami mostanra már lehet, hogy megvan. És egészen más volt a társadalmi hangulat, és sokkal jobban rezonáltak akkor a Fidesz ügyei kísérleteire. És így is 8 évbe telt, mire visszabírtak jönni.
2: Szerintem azért ne vegyük azt félvárról, hogy szimbolikus korrupciós ügyek jelentős szerepet játszottak a Fidesz első kormányzásának a bukásában. Ugye nem nyerjük a legtöbbet és társaik, nem ilyen léptékben zajlottak, mint amit most láttunk 2010 óta, de azért ezek fontos, és a rendszerváltás utáni Magyarországon meghatározó ügyek voltak. Zajlott a díszlopás, a privatizáció, szerintem ezt elismerhetjük, meg kimondhatjuk nyíltan, nagyon-nagyon alkalmatlanul zajlott le, és rengeteg, amit ma mondjuk lopásnak vagy visszaélésnek neveznénk, rengeteg ilyen történt. De első vonalbeli politikusoktól ilyen léptékű dolgokat ritkán láttunk, és volt olyan szimbolikus kulturális térhódítás is, ami szerintem a lakosság egy tekintélyes részét felháborította, a jobboldali média műhelyek aránytalan dotálása, nem a minőségi munka dotálása, hanem a politikai, stratégiai partnerségnek a dotálása többek között. Most, hogy a hozzám hasonlókat a koronaúsztatás egy kicsit felhúzta, az talán egy mellékes ügy, de azért ugye volt egy ilyen csomag. És igen, abban igazad van, hogy összességében az egy sokkal alkalmasabb kormányzási ciklus volt, csak azt mondom, hogy szerintem volt elég muníció, amivel az MSZP saját maga felé, mint kisebbik rossz felé tudta a felháborodott szavazók egy tekintélyes részét terelni. Én nem gondolom, hogy a 2006-os választást az MSZP úgy nyerte meg, hogy az MSZP-re szavazók többsége szerelmetes volt abba a pártba, hanem nem szerette volna, hogy a Fidesz visszajöjjön. És hogy meglátjuk majd, hogy ebben a mostani körben ez hogyan fog működni.
0: Zsófi?
3: Én egy kicsit ki fogok lógni a sorból, mert ugye én is hallgatom már 2 hete ezeket a párhuzamokat, meg ezeket az összehasonlításokat, és persze, hogy ez alapján érdemesebb gondolkodni, de szerintem olyan mértékben különböző a két helyzet, hogy teljesen fölösleges azt összehasonlítani. Ezt azért is gondolom, mert egyszerűen se a... Tehát a Tiszának az eredet története annyira más, mint ahogy az MSZP meg a korábbi pártok meg túléltek, és annyira más a jelenlegi helyzet, hogy egész egyszerűen én nem akarom ahhoz hasonlítani, mert szerintem abból nem lehet kiindulni. És ez pont a közösségépítésben gondolom leginkább, ami a kérdésed volt, hogy különbözik, mert ugye azt, ahogy a közösségeket annó fölépítették, amire most a polgári körök meg ezek a hivatkozások, azt a Tisza megcsinálta. Tehát a Tisza szigetes, országjárós vidéket hirtelen teljesen más helyzetbe hozó Magyar Péter ezt az utat bejárta. 2026 van, ugye láttuk, hogy kik szavaztak főleg Magyar Péterre és a többi Tisza jelöltre, és hogyan tudtak egyéniben elképesztően nagyot nyerni. És én azt gondolom, hogy ennek pont az ellenpontozása az ez a digitális honfoglalás lett volna, tehát hogy az a fajta közösségépítés, mert igen, ezt el kell fogadni, hogy ez jelenleg az online térben zajlik. Nem csak abban, hogy lemegyek vidékre, hanem mind a kettő terepen, offline, online nagyon-nagyon erősnek kell lenni. Én ezt egyszerűen nem látom. Tehát nem látom, hogy Orbán Viktor ebben be tudná fogni, vagy ezt újjá tudná úgy építeni, ahogy annak idején ezt újjáépítette. A másik, hogy ugyanilyen, hát nem tudom, nem mondom, hogy kritikával, vagy félmosolyal, de ez a megújulás, mint szó. Tehát ha most megnézzük, hogy, és akkor visszatérek erre a hétre, hogy kikkel rakták tele a parlamentet. És szerintem kétségünk ne legyen, mondhatják, hogy így döntöttek, meg frakció, meg választmány, meg majd lesz kongresszus. Ez Orbán Viktor és a legszűkebb körének
0: az. Majd erre még külön is kitérünk.
3: Igen, persze,
0: csak azt
3: akarom mondani, hogy nem látom a közösségépítést, nem látom ezt a fajta megújulást, bukott arcokkal tették tele gyakorlatilag az egészet. Most mondjam személyes kedvencemet, hogy egy Németh Balázs, aki még a Fidesz átlagtól is képes volt lemaradni, ő lesz a frakcióvezető helyettes, és kírjuk mellé, hogy megújulás.
0: Eszter?
4: Alapvetően abban egyetértek, hogy nagyon sok szempontból más a helyzet, de a Fidesz szemszögéből szoktuk értelmezni azt, hogy mi történt akkor, hogyan viselkedett akkor ellenzéki pártként, és ahhoz képest hogyan tudna most viselkedni. És én a más helyzetet egyébként nem is feltétlenül abban látom, hogy ki a kihívó, bár ez is kétségtelenül nagyon fontos szempont, hanem hogy mi van a Fidesz mögött, mert valóban egyébként, tehát ugye a 98-as kormányzás is párhuzamba lehet hozni, de most 16 év van mögöttük, és 16 évnek olyan bűnei, amikre egyébként nagyon sokan most fognak rácsodálkozni, mert mondjuk a média lezárt, azt nem feltétlenül látták, olvasták, hallották, vagy hitték el az emberek, hogy mi történnek. Szerintem ez a fajta varástalanodás nem segít abban, hogy összeszedjék a saját közösségüket. Azonban én ezt a Tisza megcsinálta a közösségépítést, ezzel szemben a Fidesznek nincsen erre lehetősége, ezt azért úgy árnyalnám, hogy a Tisza valóban erősebben és jobban fel tudta mutatni a régi ellenzéknél, hogy megcsinálta a közösségeket, valóban szerveződtek emberek. Egyébként ennek a magja az már megvolt az eddigi ellenzéki pártok aktivistáiban, akiket összerakott a hatpárti ellenzék, az összefogási ellenzék, és azok tudtak kinőni, meg azokhoz nagyon sokan csatlakoztak, akik most kezdték el.
2: Viszont ne haragudj, egy apró kiegészítést hagyd tegyek ehhez, ami szerintem fontos. Ezt a fajta közösségépítést nem találta fel a Tisza, ne gyanúsítsuk őket ki a spanyol viasz feltalálásával. Ezt csinálta a Jobbik és a DK is. Egyik se a szívem közepe, de ezt a módszertant használták, nem ilyen léptékben.
4: És szerintem, ami nagyon fontos viszont, hogy a szervezőerő micsoda. Tehát itt most abban fut versenyt az idővel Orbán Viktor, hogy ők az elmúlt 16 évben mindent, ami kormányzásnak hívtak, vagy bármi, a közösség összetartó építő erejének azt a jobboldali kereszténység, egy ideológia, egy világkép, amiben együtt vagyunk, amiben összetudunk kapaszkodni, bármennyire is szimpatikus, vagy nem szimpatikus nekünk, ők ezt megépítették. Tehát ott, amelyek megmaradtak közösségi szervező erőként, azok valószínűleg erősebbek, és ilyen szempontból a Tiszának is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnie, mint az, hogy alapvetően érdekel a politika, szeretném, hogyha Orbán Viktor nem lenne, és szeretek amúgy ebben a közösségben lenni, de mondjuk nem olyan erős ideológiai alapú a Tisza szigeteknek a szervezettsége. Ettől lehet jó is, meg ez most nagyon pozitív színben tűnik fel a mi szemünkben, mindazzal együtt, hogy egyébként nagyon sokan úgy szavaztak Magyar Péterre, hogy majd akkor utána lesz plurális demokrácia, és hogyha majd ezen túl vagyok, akkor majd kiválasztatom a kedvenc pártomat, mert lesz nyilvánvalóan, és akkor majd lehet, hogy ez aprózódni fog. De hogy a Fidesz, és ebben én se hiszek, hogy ez feltétlenül sikerülni fog nekik, de azokba kapaszkodik bele, hogy a mi közösségeink egyébként sokkal jobban hozzánk vannak kötve, ott sokkal jobban megvan adva az, hogy miért kell ebben benne maradni, hogy meg tudjuk várni azt a pillanatot, amíg a Magyar Péter kormánya egyébként nem fog feltétlenül megfelelni annak a nagyon széles szavazóbázisnak, aki megválasztotta őket, és majd addigra lesben állunk, ugrásra készen állunk. Nyilván kétséges, csak hogy az elgondolás mögött az egyébként hasonlít a legutóbbihoz. Az idő szerintem már egészen más.
0: Júlia?
1: Ja, egyetértek ezt erre, hogy tulajdonképpen a Fidesznek a megújulását a Fidesz szemszögéből kell nézni. Nem olyan szemszögből, hogy mi, vagy azok, akik nem szavaztak a Fideszre, hogyan állnak a Fideszhez, és azt akarják, hogy tűnjön el, nem a TISZA szempontjából. És részben még az is igaz, hogy nem a Fidesznek a korábbi ellenzéki szerepéből, hanem az uralkodó párti logikából, abból a logikából, hogy 16 éven keresztül kormányoztak, és az ilyen típusú, nagyon hosszan kormányon levő pártoknak különböző stratégiáik vannak. Nagyon gyakori, hogy egy ilyen párt nagyon rövid idő alatt visszakerül a hatalomba, ehhez különböző módok vannak. Van az, hogy tényleg lecseréled a miniszterelnököt, korábbi miniszterelnököt, és akkor egy új politikussal visszajössz. Szerintem még túl korai ezt megítelni, hogy ez sikerre van ítélve, vagy sem. Én kicsit azt látom, hogy valami olyasmi van, amit megfigyelhettünk korábban Tony Blair előtt, amikor kénytelen volt a Margaret Thatcher ellenzéke hosszú ellenzéki lét után teljesen átalakítani a pártját. És én azt látom, hogy, és ezt Orbán Viktor el is mondta, hogy neki volt egy terve, volt egy generációs fiatalítási terve, ami kútba esett akkor, amikor Varga Judit kiesett, Novák Katalin kiesett.
2: Na bocs meg, amikor ő nem hagyta a fiatalabbakat előre lépni.
1: Lehet, de azért láttuk, hogy volt
0: Orbán Balázs.
1: Több okból kifolyólag kiesett olyan személy, akit hosszú éven keresztül építettek. Most ezt szerintem ellenzékben fogják próbálni pótolni, nem véletlenül volt MCC, nem véletlenül voltak ezek a dolgok. Tehát biztos, hogy kell ehhez idő, de szerintem erre számítanak, hogy egyrészt hibázni fog a TISZA, másrészt olyan kormányzati tapasztalatuk van, amivel pontosan tudják, hogy hova kell odaszúrni, és mikor kell odaszúrni, mert erre viszont nagyon jó rálátásuk van, és ez szerintem egy kivárásos történet. Párhuzamosan fognak szervezetileg építeni, például erősíteni a digitalizációs vonalat, és hozni be fiatal embereket, hogy egy más Fidesz legyen, aki visszajön. Most, hogy ez sikeres lesz, vagy ez nem, azt nem tudjuk.
0: Frakcióvezető helyettesek, akik lesznek, már itt egy picit belekezdtünk. Hegedűs Barbara, Kunz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Albár, Népet Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert, 7 frakcióvezető helyettese lesz egy 42 fős frakciónak, ezt azért próbáljuk meg ízlelgesni, hogy 6 emberenként van egy frakcióvezető helyettes. Mondjuk nagyjából ez az arány jön ki ugye a Mi Hazánknál is, tehát ebből a szempontból ez nem nagyon kirívó. Kunz Zsófia egyéniben nagyon csúnyán kikapott, Németh Balázs nagyon csúnyán kikapott, Szűcs Gábor, ő pedig el sem indult egyéniben, az országos lista 218. helyén volt, hogy lehet, hogy ti jobban emlékeztek rá, tehát elvi esélyesen volt, hogy bejusson, ő egy ugye megafonos ilyen videoblogger propagandista. Ebből azért látszik, Németh Balázs is egyébként ezzel együtt aktívan használta nagyon a közösségi médiát, Kunz Zsófiának is saját szempontjuk. Most nem az eredmény oldaláról nézem, mert onnan nem, de egyébként elérésekben jó tartalmaik voltak. Az, hogy a frakcióvezető helyettesek ilyen emberek, akik alkalmasít a saját pártjuk népszerűségét is alul bírják múlni helyben, ami önmagában is teljesítmény, főleg mondjuk itt a budapesti agglomerációban. De jó tartalmakat gyártanak. Ez mennyire utal arra, hogy a következő években mire számítsunk Fidesz megújulás címszó alatt?
2: Ez ugye egy klasszikus olasz pandériális hadsereg probléma. Több a tábornak, mint a közlegény bizonyos mértékig. Ugyanakkor szerintem a Fidesz részéről az egy jól átgondolt logika lehet, hogy a vezéralakokat ténylegesen leveszik, majd nem tudom Orbán Balázsra mire fognak menni, mert Orbán Balázs súlyos hibát halmozott, és most nem csak morálisan beszél.
0: Semmi rejtónak után elmegy az Európai Parlamentbe, úgyhogy...
3: Lelép.
2: Lehet egyébként, hogy akkor ez a parkolópálya lesz az ő osztályrésze. Gulyás Gergelyt sem tartom egy nagyon hatékony szereplőnek, de mondjuk hatékony boxzsáknak, aki az első körét az ütéseknek fel tudja venni, azt el lehet ismerni, erre tényleg alkalmas. Kíváncsi leszek erre, de szerintem, hogyha ők most ténylegesen akarnak egy rendes tektonikus változást, akkor ahhoz az kell, hogy az első és másodvonalat egy időre valóban félreállítsák, és minimum azt megvárják, amíg a saját szavazóik visszakövetelik őket.
4: Hát meg ugye azt azért nem mondhatják ki, hogy létrehoztunk egy olyan választási rendszert, amiben tulajdonképpen, hogyha ilyen erős kétharmada van valakinek, akkor az ellenzéki politizálás lényegtelen igazából, de valahol én azt gondolom, hogy nem a parlamenten belül akarnak majd megújulni, vagy fiatalítani, és ilyen szempontból, ez lehet nagyon csúnyán
0: hangzik,
4: egy kicsit mindegy, hogy ki kerül be a parlamentbe, ott lehet, hogy lesznek olyanok, akik jobban be tudják bizonyítani, hogy rátermettek és tehetségesek, valószínűleg Gulyás Gergőt fogjuk most majd nézni, hogy ő kapott erre lehetőséget, vagy olyanok, akik eddig nem ültek a parlamentbe, és most majd meglátjuk, hogy mit tudnak ebből kihozni. De egy kicsit olyan, mintha betoltak volna embereket, tessék-lássék módon azért legyenek, és ugye a háttérmunka alapvetően nem rajtuk fog múlni.
0: Ugye Lázár János közben posztolt a egyebek mellett arról, hogy két feladat van, maradni is és menni is, és ez csak látszólagos ellentmondás, mondja ő, mert a pozíciókból kell távozni, az újjáépítéshez viszont maradni kell, ez egy dolog. Retorikailag is lehet boncolgatni ezt a kijelentést, viszont a magyarázatot adott arra, hogy miért egy évre, ő ugye egy évre vállalta. Az, hogy azt az átalakítási folyamatot, amely mindenféleképpen szükséges, az a következő egy évben kell elvégezni, és ott akkor majd meglátjuk, hogy mi van. Tehát nem biztos, hogy, és erre utal Lázár János is, nem biztos, hogy a jelenlegi 2-3 hétnek a dolga az, hogy a Fidesz megújulás, mint fogalmat, azt tartalmában is lássuk, hanem ez valóban idő kell, és nem hülyék ülnek ott. Lázár János végképp nem az, tehát amikor azt mondja, hogy ehhez kell év, akkor egy év, akkor az nagyjából fedi azt, amit így józan logikával akár mi is gondolhatunk.
3: Jó, csak ezért az alap, de tényleg az alap kiinduló pontnak annak kéne lennie, hogy mondjuk Orbán Viktor belátja. Tehát belát egy csomó mindent. Az, hogy jelenleg még ilyen posztraumás stresszben vannak, mert én egyébként ezt látom ezeken a megszólalásokon, annyira hektikusak és annyira néha egymástak is ellentmondóak a beszélőfejeknek a mondásai, az azért ott kezdődne mondjuk, hogy ő tényleg feldolgozza, és valamiféle, ő úgy mondta, hogy teória szót használta, tehát kell egy teória erre az egészre.
2: Arra nagy is, filozófus,
3: hogy... Igen, egy teória, hogy miért vesztettek. Nem tudom, hogy ő akár emberileg, akár a hatalom és a kontroll 16 éve után erre mennyire alkalmas, mennyire reziliens, most ugye ez egy divatos szó, mert én azért azt látom, hogy még mindig ez a fajta valóságtagadás megy, és nem tudom, hogy ebből hogy lehet felébredni. Tehát ugye mutogatnak a nyári kongresszusra, hogy majd ott. Én nem tudom, hogy egy ilyen személyi, meg egy személyi kultusz, egy személyi beállítottság után hogyan lehet valójában átvariálni egy olyan helyzetet, amikor eddig gyakorlatilag soha nem hagyta, hogy valaki akár csak nem hogy a fejére nőjön, hanem egyáltalán csak megközelítse. Tehát, hogy ugye nincsenek itt lehetséges olyanok, akikben még lehet gondolkodni, vagy akiben jelenleg, akiket most ugye mindenki ugye elemzők így végigvesztek, hogy ő miért lehet jó jelölt meg minden, annak van általában egy olyan társadalmi elutasítottsága, tehát mondjuk Szijjártó Pétert nem véletlen, hogy nem csak alelnöknek nem fogadta el a Tisza, és valószínűleg Magyar Péter ezzel újabb jó pontokat szerzett egyébként a magyaroknál. Parlamenti alelnöki pozícióra jelölik. Magyar Péterik meg egy pillanat azt mondják, hogy soha, menjen Lavrovval nyugodtan telefonálni, kíváncsi vagyok, hogy ezután is fölveszik-e. Populista, népszerűsködő egy megjegyzést, mégis gyönyörűen átment, hogy nem, hát ilyen ember ne legyen már alelnök. Jelöltek mást, oké, vitája is belül, tehát hogy mindenre van a sakkasztalon lehetőség, csak mondjuk egy Szijjártót elképzelni, aki egyébként nyilvánvalóvá is tette, hogy ő nem akar Orbán Viktor helyébe, vagy nem is gondolkodik ilyenfajta pozíciókban. Lázár János, én többször elmondtam már itt, nem látom. Tehát nem látom azt, hogy egy casting hogy mehetne, ha egyszerűen Orbán Viktor közelében nincs olyan plusz, annak a 2 millió embernek, akire építhetnek amit kérdeztél az elkövetkező egy évben, megújulásban, bármiben, annak a 2 millió embernek a Fidesz egyenlő Orbán Viktor. Mennyi részük fog elpártolni csak attól, hogyha nem Orbán Viktornak
1: fogják? Azt feltételezzük, kérdően. Hogy most egy ugyanolyan pártot akarnak, mint Orbán Viktor, csak Orbán Viktor nélkül.
3: De szerintem
1: a Fidesz nem, épp ez az, hogy szerintem a Fidesz nem tud olyan lenni, pont. Mint a korábbi Fidesz, és nem is ezt akarják szerintem megépíteni. De most, amit te én inkább válságmenedzselésnek nevezném azt a folyamat, amit látunk, és annak a mínusz egyedik lépé még a kormány sem alakult meg, tehát nyilván, hogy ők se tudják még, hogy mit fognak csinálni, és biztos vagyok benne, hogy be fognak hozni új embereket, és nézzük meg, hogy Magyar Péter a semmiből jött, és 2 év alatt felépítette magát. Tehát, hogy ha ez az út, amit szeretnének csinálni, akkor erre van minta, és ezt meg lehet csinálni. De a vízió szerintem egy fontos dolog, amit behoztál, ugye azt mondta, hogy még meg kell érteni, hogy miért veszítettek. Az egyik legutolsó interjújában Orbánnak volt egy olyan mondat, hogy az ilyen életmód kérdések váltak fontossá egy csomó embernek, és azt hiszem az volt a legőszintébb mondata az egész kampányban, amikor rájött arra, hogy igen, egy csomó embernek teljesen más fontos, és talán valami olyasmi volt erre a reakciója, hogy hát, de ezzel tudunk mit kezdeni, akkor szenzitívebben, érzékenyebben kell hozzáállni ez az egész kérdéshez. És valahol én itt felismerés csiráját, hát ez már a túl késő kategória, de hogyha valóban komolyan gondolják a megújulást, akkor valószínűleg itt kell keresni a probléma gyökerét, most a nagyon sok egyéb dolog mellett, hogy miért váltak hiteltelenni, hogy egész egyszerűen egy olyan generációs váltás történt a magyar politikában, a magyar társadalomban, ahol egészen más vált fontossá a szavazók számára is. Az, hogy mondjuk akár a családnak a különböző fogalmával mit kezd a Fidesz, ha meg akar újulni, vagy az, hogy például a fiatalok hogyan szeretnének élni, erről semmilyen válaszuk nincsen.
2: Ez azt én vidámnak tartom, hogy Orbán Viktor fejében életmód kérdésként képződött le, hogy az ember nem tudja 5-én, hogy 7-én miből fizet albérletet, mert szerintem ez nagyon benne van. Az, hogy ezeket a szociális katasztrófákat, amik amúgy is zajlanak a világban, és a Fidesz kormányzás súlyosan rádolgozott erre, ezt ők konkrétan elutasították, hogy egyáltalán tudomást vegyenek róla, és ezzel nem kétségbe vonnak, mert szerintem ez abszolút illik abba, amit mondtál. De igazából ennek a tökéletes tagadása zajlik továbbra is, és azt kommunikálja továbbra is a Fidesz törzskar, hogy ők itt szociális intézkedéseket hoztak mondjuk a rezsicsökkentéssel, meg a lakástámogatásokkal, amit a szegények nem is tudtak egyáltalán igénybe venni. Egyáltalán.
1: Családtámogatás. Az van benne, hogy ők segítettek a legtöbben.
2: Hiszen
1: a
2: az ő önképükben csak nem szerepelnek a szegények, hanem a szegények tagadása és eltüntetése szerepel, és azt sose gondolták volna, hogy
0: nem
2: ezek nem lesznek.
0: A munkaalapú társadalom.
2: Nagyon. Hát a munkaalapú társadalom az, hogy takarodjon el az utcáról az, akit én nem akarok ott nézni. Ez azért ebben benne van. És ami számomra megdöbbentő, és szerintem ezen fog múlni ennek a megújulásnak a sikeressége, nekem imponál, hogy te sokkal hosszabb perspektívában nézed ezt, Júlia, mint az elmúlt 2 hétben, hogy ugye arra rendezkedett be ez a kormányzás a kezdetektől fogva, hogy minél nagyobb gazdasági területeket, minél nagyobb intézményrendszer saját maga alá begyűjtsön, besöpörjön, hogy ha esetleg valaha kikerül a hatalomból, akkor a hátországa megmaradjon. És abszurd módon most ez a messze túlhízott kis gömböc, ez sokkal instabilabb, mint akár 8 évvel ezelőtt volt. Nem tudom, hogy azért, mert túlnyerték-e magukat, vagy azért, mert egyébként Simicska Lajos óta érdemi gazdasághoz is értő szakember nem volt köztük, mert működtetni azt igazából a Simicska kilépése óta olyan nagyon nem sikerül. Nem hiszem egyébként, hogy ki fog folyni alóluk az összes pénz, meg az összes intézmény.
0: Átvezetsz a következő témára, mert erről külön is fogunk majd beszélni. De szusszanunk egyet, önök is. Néhány perc szünet.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó.
1: Paprika Kinga újságíróval, Galgóczi Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével, Gergely Zsófiával, a HVG újságírójával és mai vendégünkkel, Lakatos Júliával, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatójával folytatódik. A tükör, köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, bánhatják, mert lemaradtak az első feléről, de majd fenn lesz a közösségi média felületeken is ez a műsor, úgyhogy lesz módjuk visszanézni. Ott hagytuk abba, Réka egy kicsit már fölkonferálta az előző rész végén, hogy milyen vagyonokat gyűjtött maga alá ez a rendszer, és ehhez képest meg mennyire instabil, legalábbis amikor olyan híreket olvasunk, hogy mentenének a vagyonok közül nagyon sok mindent. Ez nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy büntetőjogi kategória mindegyik ezek közül, lehet, hogy egyik sem, nem tudjuk még egyelőre, de teljesen legális indokok is szólhatnak amellett, hogy nagy vagyonokat mentsenek, például a közelgő vagyonadó alól próbálják átcsoportosítani innen-oda, vagy hogyha egyébként van egy cégben osztalék, akkor azt minden további nélkül föl lehet venni. Az egy vizsgálat tárgyát képezheti persze, hogy egyáltalán ezek a vagyonok hogy jöttek létre, de hogyha a társadalom egy jelentős részében van egy arra vonatkozó várakozás, hogy majd itt nagy fejeseket látnak vezetőszáron, nagy pénzeket látnak visszaszerezni, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez egy olyan illúzió, aminek nehéz lesz megfelelni olyan eszközökkel, amelyek minden tekintetben jogszerűek.
2: Én csak még visszakapcsolódva az előzőhöz, kicsit beindultam, mint a Tazmán ördög, és köszönöm, hogy lelőttél elegánsan. Annyit tennék még
1: egyszerűen
2: hozzá.
1: Egyszerűen reklámszünet volt, és úgyhogy te velem lehet, beszélni, velem lehet beszélni, de reklámozókkal nem.
2: Nagyon helyesen tetted. Szóval annyit tennék hozzá, hogy szerintem a Fidesz lehetőségeit az fogja meghatározni, hogy ez az elszámoltatás, amit most ugye nemzeti vagyon visszaszerzése címszó alatt emlegetnek, ez mennyire lesz alapos és mennyire lesz sikeres. Ugye azt gondoltuk, ez egy jogászkormány volt minden formájában, hogy ezek a dolgok csüdig le vannak papírozva, de azért nem olyan stabil ez a rendszer. Szóval lássuk meg, hogy mennyi marad ebből a vagyomból, mert hogy a dolgok gazdaságos és fenntartható működése, az a NER-ben senkinek nem volt az erőssége.
3: ugye meg a kétharmaddal szerintem abszolút nem számítottak. Tehát, hogy ha számítottak is azzal, arra, hogy kikerülnek a parlamentbe, azzal nem számoltak, hogy ugyanazzal fogják szembe találni magukat, amivel ők korábban tudtak operálni. Tehát, hogy ez szerintem abszolút benne van. Szerintem a Fidesznek a legnagyobb problémája az elmúlt években az az volt, hogy önmaga ellenzékévé vált, olyan nagyra nőtt, hogy gyakorlatilag sem megújulni nem tudott, mert folyamatosan kormányzott, sem pedig komoly kihívója nem volt. Innentől kezdve gyakorlatilag ugyanaz történt vele kicsit, mint a liberális demokráciával a világban, hogy a kommunizmus alatt volt folyamatosan kihívója, ezért volt folyamatos impulzus, hogy megújuljon. És onnantól kezdve, hogy ez elfogyott, vagy nem volt már külső kihívó, mert a Szovjetunió az eltűnt, onnantól kezdve folyamatosan gyengült, mert nem kellett megújulnia, és egy kicsit így elkényelmesedett. Most azt látjuk, hogy átalakult a világrend, újra meg kell védeni magát. A Fideszben ugyanez volt. Akkorára nőtt, hogy már nem volt, aki megújulásra késztessen, nem volt rá mód, ezért történtek szerintem azok a dolgok, hogy amikor már nincsen külső kontroll, amikor már nincs tétje, már úgy érzed, hogy bármit megtehet, akkor nagyon sok minden szétfolyik. És innentől kezdve indult meg ez a lejtmenet, amit egyébként a szakirodalom kifáradásnak, ilyen kopásnak hív, és ez egy természetes folyamata az ilyen pártoknak. Most nyilván az is lehet, hogy eltűnnek teljes mértékben, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ők meg tudnak újulni és visszatérnek. De hogy egyébként ezek más országokban is megfigyelhető minták, ami tulajdonképpen szinte ilyen tankönyvi példaszerűen végigment a Fidesz ezen az úton.
1: Eszter?
4: Alapvetően az jutott eszembe, hogy ez az egész ilyen gazdasági filozófia, ugye Lánci Andrástól tudtuk, hogy ez a nemzeti tőkés osztálynak a létrehozása, ami nyilvánvalóan minden magyar embernek kiváló lehetőséget szolgáltat, és még azt is mondom, hogy mindent meg lehet magyarázni, meg annak az ellenkezőjét is, de hogy nem biztos, hogy egy teljesen rossz elgondolás lett volna. Ami viszont nagyon rossz volt, és erre a független sajtó minden pillanatban felhívta a figyelmet, hogy ezek a pénzek, mint hogyha így csak így átfolytak volna valahol. Tehát, hogy nem úgy építette meg a saját gazdasági csapatát a Fidesz, hogy azok fent tudják utána később is tartani magukat, akkor is, hogyha állami pénzeket egyébként nem kapnak meg. Nem volt ilyen szempontból hatékony e tekintetben a kormányzás, amiben ugye azt is láthattuk, hogy ebben a kampányban nem csak a kifulladás volt a probléma, azért kezdtek el papírok innen-onnan beszállni az ablakokba, mert hogy fenntarthatatlanná vált ez a rendszer. És abban a pillanatban, hogy fenntarthatatlanná válik a rendszer, az emberek ugye nyilván a saját pénzüknél szeretnének maradni, és amikor ezt már nem érzik, hogy meg tudja adni nekik az állampárt mondjuk, akkor lehet, hogy elkezdenek mégiscsak puhatolózni, átcsoportosulni, a jövő felé tekintgetni, és én mindig azon gondolkodok, hogy így 2014-ben, 18-ban, vagy akár 22-ben, amikor nekiálltunk egy választásoknak, azért mindig ott volt az emberben az az ideg, vagy a félelem, hogy mennyire monolit és erős az a rendszer, amit a Fidesz maga köré épített, és hogyha véletlenül lenne egy kormányváltás, akkor is mit kezdenénk ezzel a helyzettel? Ugye ez nem csak az alaptörvény, a bebetonzott szereplők, hanem a gazdasági szereplők, akik utána hátulról majd hogyan tudják visszahozni, életben tartani, és egyébként megszivatni az új kormányt is. Hogy ez 3 másodperc alatt a teljes varástalanulásban ez is eltűnt, mind a félelem, és most nyilván nem látunk rá pontosan, hogy mi történik, de a vagyonmentésekből azért mégiscsak kezd világossá válni, hogy ez mégsem egy annyira erős közösség. Minden bizonnyal maradnak Orbán Viktor mögött még emberek, és minden bizonnyal lesznek olyanok, akik akár vagyonokkal is tudják támogatni a Fidesznek a megújulását, de nincsen az a fajta erő mögöttük, amit eddig láttunk, és a legtöbb ember ettől elfordul és saját magát menti.
1: Ja, az érdekes, hogy ennek az úgynevezett nemzeti tőkés osztálynak a létrehozása mögött az volt a filozófia. Lánci András is beszélt erről, és egyébként más helyeken is sokszor elhangzott, hogy ez legalább nem olyan, mint a multi, amelyik itt megszerzi a hasznot, és aztán kiviszi az országból, hanem itt tartja, itt majd újra befekteti, majd arra is jó lesz, hogyha esetleg nehezebb idők vannak, akkor támaszt nyújtson akár az egész országnak. És abból, hogyha itt tényleg tömeges vagyonmentések vannak, látszódik leginkább az, hogy ez az alapmagyarázat, az alapindok az egész, ez teljesen hamis volt, mert hogyha ez így van, hogy most menekítik a vagyonokat tömegesen, akkor nem arról volt szó, hogy létrehozunk egy tőkés osztályt, amelyik működik és segít majd akkor, amikor kell, hanem volt egy tőkés osztály, amelyik az állam nélkül nem működött, és hogyha baj van, akkor megviszi, amit csak tud.
4: Bocsánat, egy nagyon rövid, hogy Lázár János erre a kampány alatt már utalt, hogy tulajdonképpen ez nincsen, és azoknak, akik meg szerencsésebbek, vissza kéne fektetni, tehát hogy ezt már láttuk nem működni, és ezt már ők is bevallották.
5: Egy kicsit, bocsánat, hadd a másik oldalt nézzem ebben a vagyonmentésben, és ezt hadd
1: tegyem. Hát azok mi vagyunk.
5: Hát pont, na egyébként pont
1: innen kezdeném.
5: Nem, én nem ezt vettem most másik oldalnak, csak hogy ezt most kettős szerepkörből hadd mondjam, hogy sokkal egyszerűbb, szerintem sokkal egyszerűbb. Jogászként pontosan tudom például, hogy mire utaltál ugye ezzel a bizonyos, a mindent, a szerzett jogoktól kezdve, amit mi lepapírozásnak hívunk, ugye a jogi egyetem első évfolyam így kezdődik, hogy igazságosság nem egyenlő törvényesség. Te a törvényességről beszélte. Újságíróként viszont én azt gondolom, hogy jelen helyzetben azért van egy ilyen földrengésszerű váltás és választási végeredmény, mert az emberek most végre az igazságossági részt akarják látni. És innentől kezdve, ha valóban akarja Magyar Péter kormánya, akkor meg fogja találni a jogi lehetőséget arra, hogy ezt a kettőt végre egyszer közelítse egymáshoz. És ezt meg már újságíróként mondom, hogy én most is foglalkozom olyan témával, illetve próbálok cikket írni olyan témában, ahol azt tudjuk, hogy egy adott minisztérium a választás előtt nem sokkal, tehát pár héten belül köt szerződéseket mondjuk 2030-valahányas dátumig. Amikor azt lehet mondani, hogy törvényességi mindenféle szabályoknak és a jogszabályoknak megfelel, ugyanakkor az a primer igazságérzet az embereknek abban a pillanatban ugye bekapcsol, és azt mondja, hogy már pedig ezt így nem kéne. Vagy mondjam a saját kedvencemet, hogy egy Szőlő utcai botránynak a gyakorlatilag erőltetett lezárás kísérlete abból áll, hogy a Szőlő utca épületét mondjuk Garancsinak, tehát Orbán egyik kedvenc építési vállalkozójának 2 hét alatt el lehet adni egy olyan árverezési eljárásban, amiről a vak is, tényleg, tehát nem a lólábló ki, a ló ott nyerít, mert annyira nyilvánvaló, hogy mondjuk nekem személyes családi tapasztalatom volt, hogy egy kis vacak, osztatlan közös zártkerti, most már nem kicsúszott egy, hogy mekkora kis területet lehet fél évig cuncogva árverezgetni, de érdekes módon egy Szőlő utcai milliárdos ingatlan, az egy így át tud menni, mert közelednek a választások. És vannak ilyen infók, és ezt egyszer csak ki kell listázni, hogy például mondjuk mi cserélt gazdát, mi folyt ki, mi ment el, a választást visszamenő, nem tudom, 60 vagy 90 napban. Tehát, hogyha valóban van egy ilyen akarat, és én nagyon remélem, mert ez a győzelemnek egy fontos összetevője volt, hogy az emberek elhitték, hogy most végre lesznek következmények, hogy vissza lehet szerezni ilyen vagyonok, vagy mondjuk a Lezsák iskolája. Tehát Lezsák Sándor kiesik. Most először majd nem lesz ott a parlamentben. Az utolsó pillanatban még az iskolának így elmegyek látogatóba, meg még adok x milliárdot. Tehát simán lehet, hogy ezt abban az időszakban egy hatalmat átvevő kormány, mert ne adj Isten valami másra szánta volna valami, hadd ne mondjam, közérdekűbb célra, és nem pont erre a fajta jobboldali képzése.
1: Primér igazságérzetről beszéltél, mint egy ilyen társadalmi jelenségről, és amely egy fontos összetevője volt a Tisza győzelmének is. Akkor, amikor vagyonvisszaszerzésről van szó, azt meg lehet csinálni, hogy mondjuk, jaj, hát milyen csúnyán volt elutalva ez a pár milliárd, mondjuk annak az intézménynek, amit te mondtál, vagy az MCC-nél lévő alapítványok mögé rakott, egyébként az állam tulajdon részének az átruházásából adódó vagyon, ugye részvények formájában, vagy akár ingatlanok formájában, ezeket mondjuk vissza lehet szerezni. De a társadalmi primér igazságérzet az, ahogy már ezt így említettük, vezetőszáron vezetett politikusokat akar látni. A kettő nem ugyanaz. Vissza lehet szerezni sok 10 vagy akár 100 milliárd forintot is, úgy egyébként, hogy nem lesznek meg azok a vágóképek, amit oly sokan oly nagyon szívesen látnának.
3: Viszont Magyar Péter meg nagyon jó ezeknek a, hát ilyen csúnya szóval fogom, apró pénzre váltásában, tehát hogy a napi szintű közösségi média kommunikációjában annak, hogy mit teljesítettünk, mi az, amit elértünk. És egyébként annyira sok ilyen ügy van, hogy minden sikertelenre fog jutni, sikeres is. Azért a legutóbb, amikor a Fidesz került vissza hatalomra, akkor is láttunk ilyen börtönfolyósokon hosszasan egy kamera állásból filmezett jeleneteket, biztos vagyok benne, hogy most is lesz ilyen. Pontosan azért, mert egyébként társadalmi igény. Én pessimista vagyok a jogi szempontból, ugyanakkor a szimbolikus téren meg azt látom, hogy nagyon következetesen építkezik Magyar Péter, akár az ügynök kérdésben, tehát hogy nagyon tudja azt, hogy mi az, amiben egyébként viszonylagos társadalmi konszenzus mellett a nagyon heterogén táborának kielégítő eredményeket tud felmutatni. Úgyhogy hogy szerintem ez nem is marketing szempontból, hanem hogy olyan szempontból, amit te is mondasz, hogy igénye van a választóknak arra, hogy úgy érezzék, hogy az történt, amire ők szavaztak. Szerintem ebben pont azért, ahogyan politizált eddig Magyar Péter, nem lesz egy ilyen kiábrándulás. Nyilván a türelem az nem tudjuk, hogy meddig tart, de én azt látom, hogy egyelőre erre nagyon ráfeküdtek.
2: Réka? Szerintem a vérszomját nem kell kiszolgálni akkor sem, hogyha
5: nem
2: volna rá.
5: Nem vérszom, ez nem hergelés.
2: Hogy fejezzem be a mondatot. Szóval, hogy a vérszomját nem kell kiszolgálni akkor sem, ha van rá társadalmi igény. Én nem gondolom, hogy most erre van igény. De mondjuk arra biztos van társadalom tekintélyes részének igénye, hogy a kegyelmi ügy részletei derüljenek ki becsülettel, és derüljön ki, hogy kik voltak azok a rendőrségen belül, a nyomozóhatóságokon belül, a minisztériumokon belül, felelős minisztériumokon belül, akik lehetővé tették, hogy éveken keresztül ne történjen ebben az ügyben semmi, és ők repüljenek úgy, mint a strandlabda, mondjuk a pozíciójukból. És repüljön az is, aki a Szőlő utcát eltusolta, a megtett és soha végig nem követett nyomozásokat. Nem vezetőszárat kell adni cserébe, hanem érdemi számonkérést. Én ehhez azért hozzátenném ugye azokat az eseteket is, amik kevesebb nyilvánosságot kapnak, de napi szinten nyomorítják meg emberek ezreinek az életét, az önkényesen családból elvett gyerekeket, a kétségbeesés szélére szorított független szereplőket. Szóval az ő ügyeiket tisztességgel fel kell pucolni, és szerintem hiába tűnik egy vonzó képnek, hogy vagy egyébként ugye most ugye a jobb oldal, vagy inkább azt mondom, nem a jobb oldal, a Fidesz holdudvarában megy a sírás rívás, hogy itt ránk kilövési parancs van, nem kilövési parancs van, tisztességes elszámolásra van szükség, és bármennyire haragszik is egyébként a tiszás közönség, hogyha ezt a fajta számonkérést látják, ez fog hozni katarzist, ha ez megtörténik.
1: Ügynökaknákat említetted, és ott volt még egy dolog, amiről ugyan abban a környezetben beszélt Magyar Péter, ez pedig az, hogy a privatizációnak a 88 és 2000 közti időszakában történt eseteket, azokat fel fogják tárni. Milyen rég volt már, hol vannak már azok a pénzek, és a többi, de van egy dolog, ami nagyon fontos vagyonelem, ez pedig Orbán Viktor apjának a bányavállalkozása, ami szintén abból az időszakból származik, egyáltalán nem akarom azt látni, hogy bármi szabálytalanul történt, nem tudunk erről egyelőre semmit. De az, hogy a 60 pusztai uradalom anyagi fedezeteként Orbán győző bányavállalkozásának a haszna állott, ez a magyarázat, hogyha erre kiterjed azon az alapon a vizsgálat, hogy hát ez abban a privatizációs időszakban történt, akkor nem tartanám kizártnak, hogy ez a dramaturgiai jelen megfordult Magyar Péternek a fejében akkor, amikor erről az időszak, ennek az időszaknak az ügyeinek feltárásáról elgondolkodott.
3: Biztos, hogy ebben van valami, nem véletlenül hozzá ki az ügynök kérdést is, és nem csak azért, mert egyébként valóban ez egy szimbolikus kérdés, hogy ez a rendszerváltáskor nem történt meg ez a lusztráció, miközben az összes többi országban körülöttünk megtörtént, és ez mindig egy ilyen tüskeként benne van, de muszáj reagáljak még rád, mert hogy szerintem a legnagyobb felelőssége a Tiszának az az, hogy tényleg megakadályozza azt, vagy nekünk társadalmilag az a felelősségünk, hogy arra jöjjünk rá, hogy a történelemben miért áll elő újra és újra ez a két Magyarország problematika. Tehát, hogy pont én szívemből szólsz, én nagyon nem szeretném azt, hogyha most az lenne, hogy mindenáron szeretnénk látni valakit felkoncolva. Mert én nem felkoncolt dolgokat szeretnék, én egy jól működő országot szeretnék, ahol működik a törvények.
2: Ígérem röviden, de ez az, amire ugye a román kollégák azt mondják, hogy a Ceausescu kivégzés pont arra volt jó, hogy ne legyen valódi megújulás. Mert volt egy nagy látványos hapáré, vérszomj, és aztán az összes szekus ott maradt, ahol volt. És semmiféle érdemi átalakulás nem volt, mert meg volt a koncolás, szóval ezzel is.
3: De ez már egy túlmutató, ezen túlmutató dolog szerintem, mert hogy ez a megtisztulás szerintem meg fog történni, utána járnak ezeknek a kérdéseknek, de hogy utána hogyan kormányoz a Tisza, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tudunk-e gesztust gyakorolni az ellenfelünk számára, vagy megint az áll elő, hogy a hatalmi erőfölényből akkor nincs létjogosultsága másnak. Tehát szerintem a Fidesznek ez volt a legnagyobb problémája, hogy a nemzetből például kitagadta azokat, akik nem úgy gondolkodtak, mint ő. Tehát, hogy, és ez mindig előjött a magyar történelemben, tehát hogy elemzőként erről is kell beszélnünk, nem csak az ilyen napi szintű kormányzásról, hanem azért jönnek elő például a rendszerváltás körüli vagyonfelhalmozás, mert ezeket nem beszéltük ki is, és az, hogy a közelmúlt történelméről nem beszéltünk, egy óriási probléma. Nyilván a régmúlt történelmét sem tudjuk feldolgozni, és azokban is olyan iszonyatos társadalmi ellentétek vannak, amivel nem tudunk mit kezdeni, de hogy legalább akkor próbáljuk meg, akkor kezdjük az elejéről, és próbáljuk végigbeszélni azt, hogy miért tartunk itt, szóval ez nagyon fontos.
1: Röviden, néhány mondat jut fejenként nektek azokról a nevekről, amelyeket már tudunk, illetve azok a személyek, akiknek a neveit tudjuk, hogy a magyar kormányban, a Tisza kormányban részt fognak venni. Két kiadó hely van még, legalábbis jelen tudásunk szerint akkor, amikor felvesszük ezt a műsort csütörtökön délelőtt, az igazságügyi és a belügyminiszter tárcának a várományosát még nem tudjuk, de a többit már tudjuk. Mit láttok ezekből?
4: Alapvetően szakértői kormányt, és majd meglátjuk, hogy mit váratunk tőle. Egy pillanatra, de nagyon röviden visszautalnék erre a rendszerváltás körüli történetre, mert ez amekkora lehetőség és óriási felelősséget húz Magyar Péter magára, de pont a kibeszéletlenség miatt azért politikailag nagyon könnyen kihasználható történet. Hány rendszerváltásunk volt már azóta, és hány igazink volt, és hanyatszorra tartunk ott, hogy most ez az a pillanat, amikor ezt tényleg és igazán is jól fogjuk megcsinálni, és ameddig ezeket ugye nem beszéljük ki, addig még lehet, hogy lesz, és nagyon remélem, hogy ez az utolsó.
5: Melyikünk?
2: Te, én beszéltem több, mint eleget.
5: Nem tudom, hogy még melyik leendő miniszter lesz az, aki most eszembe jutott egy klasszikus kép, hogy így kiáll és bejelenti, hogy bizonyos közpénzek megint visszanyerték a közpénz, hogy volt, elvesztette közpénz jellegét, és most eszembe jutott ez a plasztikus visszafordítás, hogy visszanyeri valami a közpénz jellegét, hogyha már ugye Kósa Lajost is mostantól nélkülöznünk kell a parlamentben. Én nem tudom, hogy ez hogy fogjuk tudni feldolgozni. És akkor egy mondat erre az új szakértői. Ugye szerepel még ez a technokrata feldolgozni, és akkor egy mondat erre az új szakértői.

0: Tehát gyakorlatilag így mindig jön egy újabb nép, mindig jön egy ilyen elemezhető, oda-vissza megfuttatandó jelölt, és szerintem ez is egy kicsit, amit a múlt adásban mondtam. Továbbra is a választások óta folyamatosan az embereknek az az érzése van, hogy a részvételükkel zajlik ez az egész, és ezért én most nem az egyes embereket boncolgatnám, hogy ki milyen vagy mit látok benne, hanem magát a folyamatot, hogy azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon imponál sokaknak a visszajelzések alapján az, hogy továbbra is beavatottnak, tehát ez az együtt csináljuk, megyünk jellege van ennek magának a folyamatnak.
1: Júlia?
2: A Tisza az beleilleszkedik a környező országokban látható mostani mintázatba, ami egy mozgalmi párt, nagyon rövid idő alatt kerül be a parlamentbe. Általában nem szoktak megmaradni, de ahhoz, hogy mozgalmi maradjon, ahhoz kell ez a részvételiség, és ezt szokták elveszíteni nagyon hamar, ugye például Macron volt erre példa, ő nagyon hamar egy nagyon ideológikus vezetővé vált. Úgyhogy szerintem ez fontos tényleg, hogy ezt megtartsák. Hogy, és ugye a szakértőiség az meg Magyarországon egy kicsit ilyen rossz ízű dolog, tehát ez egy ilyen szitok szóvá vált. Én nem gondolom, hogy úgy lesz szakértői kormány, ahogy a korábbi szakértői kormányok voltak. Én egy mérsékelt mintakövetést látok. Tehát megint csak van egy nagyon erős régi politika történeti ellentét Magyarországon, hogy vannak a mintakövetők és a mintaformálók. Fidesz nagyon erősen beleállt ebbe a mintaformálóba, és azt mondta, hogy mindenki, aki mintakövető, az nem része a nemzetnek, az áruló, a sorosista, az brüsszeles. Én azt látom, hogy most vannak dolgok, amiket átvesznek, de legalább ennyi olyan dolog van, amiben akár az Európai Unió felé is jelzik, hogy ezt ők nem szeretnék, és ez ellentétes a magyar érdeke. Tehát én egy nagyon erős egyensúlyozást látok ebben, és egy eltérést a korábbi, tulajdonképpen mindkét irányba egy szélsőséges kilengésből.
1: A szakértelmet említetted, mint szitokszót, hogy Csurka István a rendszerváltás után nem sokkal mondta azt, hogy ez a szakértelem az bolsevista trükk. Utána 94-ben az MSZP-nek, a Horn Gyula vezette MSZP-nek az volt az egyik fő mondás, hogy most a szakértelem fog érkezni az Antaléknak a csetlés botlása után, és amikor Bajnai Gordon átvette egy bő évre a kormányzást, akkor is a szakértelmet helyezte a középpontba. A Horn kormánynál a Bokros csomag előtt egy válságkezelés volt gyakorlatilag a gazdaságban, és ugyanez volt a Bajnaiéknál is. Szóval amikor szakértelemről beszélünk, nem feltétlenül biztos, hogy csak a politikai bélyegzés miatt van ennek egy ilyen negatív felhangja, hanem azért, mert mindig valamivel válsághoz kapcsolódik, hogy hű, most akkor itt szakértőkre van szükség. Van-e válság?
3: A válság, van válság, súlyos válság van, nemzetközi szinten is gazdasági és politikai válságban vagyunk. Ezt egyébként én mindig mondom, hogy jobb lenne tudomást venni a Magyarország körülelterülő világról, mert hatással van ránk. Még visszatérve az igazságügyminiszterre és a belügyminiszterre, ki lesz szabva rájuk a penzum, az összes többieknek is, de azt hiszem, hogy ott inkább tényleg szakmai mandátumok vannak a legtöbb területen. Az igazságügyminiszter végig kell kövesse azt, hogy tulajdonképpen a jogrend helyreáll, és ki kell alakítani egy olyan államrendet, ami működik, és nem csak egy oldalt használ, és a belügyminiszter kulcsfontosságú lesz a számonkérésekben, ami ugye az elmúlt 16 évben folyamatosan zárójelben volt.
1: Ezen logika mentén valószínűleg nem véletlen az ő nevük az, amelyik utoljára lesz majd ismert. Lakatos Júliának, mai vendégünknek és beszélgető társamnak, Gergely Zsófinak, Galgóczi Eszternek és Paprika Kingának köszönöm. Örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Anikó várja önöket a következő műsorban. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Paplászló sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM Dómban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Kovács Baton, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Bár Orbán Viktor korábban maga is többször hangoztatta, hogy képviselőként szeretne nyugdíjba vonulni, úgy tűnik, hogy a valóság mégiscsak felülírta eredeti elképzeléseit, hogy milyen belső motiváció vagy éppen harcok vezethettek idáig, arról fogunk beszélgetni. Üveges Gábor politológussal, jó reggelt kívánok, köszöntöm.
4: Jó reggelt kívánok, szervusz, üdvözlöm a nézőket is.
3: Szervusz, köszöntelek. Szóval akkor mi történhetett a kalkulációban az elmúlt hetekben meglátásod szerint?
4: Nekem valahol az az érzésem, hogy még mindig nem teljesen kiforrott, hogy mi is lesz ennek a teljes kimenete. Óriási dilemma volt, mert nem készült erre a Fidesz. És ha igazából mérleget húzunk, nincs jó válasz. A Fidesznek alapvetően és Orbán Viktornak magának, aki már egy kicsit el is emelkedett attól a hétköznapi politizálástól, vagy politikusi karaktertől, amit a földi halandók művelnek, nincsen jó válasz. Ha beül, akkor folyamatos céltábla, és folyamatosan föladja azt a labdát, hogy minden egyes alkalommal azt lehet neki mondani, hogy te tetted ezt, király. Így, hogy nincsen bent, így az egésznek van egy olyan optikája, hogy történt valami, itt hagyott örökül valamit, és nincs arca a történetnek, elmenekül, és úgymond a piszkos munkát, a magyarázkodást, a kellemetlenséget és minden egyebet azt ráhagyja azokra, akik nap mint nap kénytelenek szembesülni, vagy viselni akár a szembesítést akár a Tisza politikusai részére.
3: Gábor, szerinted mennyire fog kicsit erőszót használva elveszteni a súlyát a Fidesz frakció Orbán Viktor jelenléte nélkül? Egy dolog, hogy ő így döntött, mert úgy látja a saját politikai pályafutását, hogy neki most nem ott van a helye a parlamentben, hanem azon kívül kell egy újabb egységet felállítania, de mégiscsak elveszítik a vezérüket, aki eddig a zászlós hajója volt mindannak, amit a Fidesz képviselt.
4: Ez megint egy kétélű történet, mert egyfelől erőtlenedik és varástalanodhat a Fidesz, másfelől alapvetően ez az egész történet Orbán Viktor részéről, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a képviselői munka, ez arra fog rávilágítani, hogy az a fajta utódlás, az a fajta utánpótlás kinevelés, ami a Fideszben az elmúlt esztendőkben nagyon masszívan elmaradt, egy légüres teret képezett, és azok a másod-harmadvonalbeli káderek fognak most beülni a parlamenti padsorokba, akiknek a fajsúlya messze van a Orbán Viktori karaktertől, és alapvetően pont ez a fajta varástalanodás, ez tovább fog folytatódni, és sokan beszélnek arról, hogy mi lehet a Fidesznek a sorsa, akár Orbán Viktor nélkül. Meggyőződésem, hogy nincs olyan, aki kaliberében a helyére tudna egyrészt ugrani, másrészt, ha Orbán Viktor maradt volna, és maradna, és betöltene pozíciót, az pedig egy olyan métej lehet, egy olyan pont lehet, ami folyamatos támadási felület, és alapvetően pont a fiatalodásnak, a kreatív, az innovatív, a korszerű politikai megújulásnak teljes gátját is jelentené. Meggyőződésem, hogy ami most zajlik a Fideszen belül, hogy a régi öregek próbálnak irányt mutatni, és még mindig látszólag nem ők engedik ki a kezükből azt, hogy gyerekek jöjjenek, mások szervezzék egy kicsit újra a sztorit, hanem azt látjuk most, hogy konkrétan ők akarnak még arcokat is odatolni. Én azt látom egyébként, hogy sokkal gyengébb parlamenti munkára számíthatunk a következő időszakban, és azok a másod-harmad vonalbeli emberek, azoknak pedig nagyon sok kínos pillanata lesz, úgymond a vezér miatt. És azért, ha látjuk azt, hogy Orbán Viktor alapvetően sokkal inkább a dicsőséget szereti learatni, a babért szereti learatni, ott szeret lenni, ahol lehet fürdőzni az általa megágyazott dicsőségben, és most egy picit olyan optikája van, és a Fidesz szavazók felé is olyan optikája lesz szerintem, hogy itt most gyakorlatilag, amikor valami kellemetlen, abban már ő nem vesz részt, azt viselje más, és nem is biztos, hogy az ő személyisége, karaktere erre egyáltalán képes is.
3: Azért Gulyás Gergely beül, ott lesz a frakció vezetőjeként a Fidesz oldalán. Ha gondolod, tehetnél említést arról is, hogy mit gondolsz, ez milyen helyzetet teremt majd Magyar Péter és Gulyás Gergely előtt, akiket azért valamilyen értelemben magánéleti szál is összeköti, de hát azért az elmúlt időszakban azért hallottunk egy-egy odamondást a felettől, és amikor a másik oldalról megvizsgálni, hogyan fog véleményed szerint a Tisza politizálni a parlamentben, vagy akár Magyar Péter is, ha nem ül ott velük szemben az ember, akire eddig a politikai kommunikációjukat a leginkább felépítették?
4: Én alapvetően a Tiszát nem féltem attól, hogy hogyan fog politizálni. A Tisza eddig is alapvetően a saját üzenetére helyezte a fókuszt, és így, hogy kormányzati szerepet kapott, kétharmados felhatalmazást kapott, van bőven elég feladat, és a fókusz annak egyértelműen és akkor is tesz jól, ha nem úgymond a sallangokra, nem feltétlen a kötszurkálásra fókuszál, hanem arra, hogy ezeket a szektorokat, ami szétcsúszott ebben az országban, és amire igazából tényleg felfűzte a kampányát, hogy minden romokban, itt most a kormányzó képességét bizonyítsa. És az egész kormány alakítási metodika az erre enged következtetni, hogy szakmailag akar ő nagyot alkotni. Az, hogy Gulyás Gergely ott ül vele szemben, szerintem az első egy-két hét, az első egy-két alkalomnál lehet, hogy lesz egy-két pengeváltás, egy-két cinikus mondat, és onnantól kezdve inkább ez a sas nem vadászik legyekre történet lesz. A Tisza frakciónak nem a Fidesz frakcióval van dolga, nyilván annál inkább van dolga adott esetben a Fidesz és Holdudvara a NER által kiszivattyúzott, vagy közpénz jellegét elvesztett vagyontömegeknek a felgöngyölítése kapcsán, de hogy ez egy két külön szál, ugye egyrészt a múltnak az örökségének a felgöngyölítése, transzparensé tétele, és akik egyébként ott lesznek, ezért említettem az előbb is, hogy nem lesz egy könnyű dolguk, hogy folyamatosan ők kapják majd a tükröt, hogy gyerekek, ezt ti idéztétek elő, a ti holdudvarotokban lévő embereknek köszönhetően tart itt a társadalom, de párhuzamosan szerintem a fókusz az abszolút a törvényalkotáson és azon a dinamikán lesz, amit a Tisza az elmúlt napokban úgymond láttunk is tőle, és el is kezdett.
3: Kérlek, térjük hát egy kicsit a folytatásban a Dream Team összeállítására, csak hogy így nevezzük már a fiatalok kedvéért, és gondoltam, egy picit az jutott eszembe, amikor régen gyűjtöttük akár a futballista, akár a kosaras kártyákat, és mindig ott voltak az aranykeretes kárták, hogy ezek érik a legtöbbet. Most megtudhattuk azt, hogy kik lesznek a miniszteri kinevezettek. Mit szólsz ehhez a listához? Egyrészt szakítás a különböző ilyen politikai kinevezettekkel szemben, tehát azt mutatja, hogy valóban szakpolitikát láthatunk majd a folytatásban, és hogyha gondolod, meg is említhetünk néhány nevet, ugye pénteken is több név napvilágot látott, dr. Kátai Németh Vilmos, Vitézi Dávid, Lőrinc Viktória, vagy éppen Lannert Judit személyében.
4: Nekem eddig a személyeknek a kiválasztása, és azért itt nagyon fontos megemlíteni, hogy azon túl, hogy egy szakmaiságot mutatnak ezek az arcok, itt a minden egyes karakternek a szimbolikája is rettentően fontos. Nekem azt üzeni, hogy tényleg az a fajta csinovnyik káder jellegű kormányzás és kinevezettek korszaka az véget ért, és sokkal inkább egy szakértői jellegű kormányzatnak a felállításán dolgozik a Tisza, és ebben is én azt látom, hogy próbál olyan konszenzusos jelölteket találni, aki adott esetben, akinek a szakmaisága nem feltétlen kérdőjelezhető meg. Nyilván az erősebb Fidesz érzelmű holdudvarból érkezők mindenkiben is láthatnak kivetni valót, de nekem igazából ezek az életutak, ami ezek a mögött, az emberek mögött állnak, sokkal inkább azt láthatja, hogy itt szakmai munka lesz. És nagyon fontos azt megemlíteni, hogy egy kabineten belül a miniszter személye nagyon fontos, de talán legalább annyira fontos, hogy ez a miniszter, aki bizalmat kap, egyrészt kicsit elszakadva a mindennapi valóságtól, neki nem mikromenedzselni kell egy területet, hanem két lépéssel hátrébről látni az egészet rendszerszerűen. És ez is sokszor hiányzott az egyes ágazati politikának az irányítóiból, hogy bizonyos, akár vezér által kijelölt útvonalat végig toltak, de az, hogy egy rendszer, az rendszerszerűen tudjon működni, és ott finom hangolni lehessen ágazatokat, ne legyenek bizonyos társadalmi szegmensek akár kárvallottjai, ez egy nagyon komoly rendszer szemléletet igényel a vezetőtől, és legalább olyan fontos, hogy kikkel veszi körül magát majd ez a vezető, milyen csapatot alkot maga köré, hogy hozza vissza a szakmát az egyes ágazati területekre, és hogy fognak csapatként jól funkcionálni. Nekem a dinamika ezt mutatja, és nekem különösen talán szívügyem az, hogy akár a területfejlesztés, vidékfejlesztés tekintetében is egy önálló tárca van, tehát a fókuszt, az, hogy a vidéki Magyarországgal nem csak színben, hanem szívvel és tartalomban is kezdeni kell valamit, és szakmailag kell odafigyelni és fókuszt helyezni rájuk.
3: Engednek, hogy egy rövid reakciót kérjek tőled zárásképpen néhány másodpercben. Polt Péter elleni nyílt fellépés az Alkotmánybíróságon belül belső repedés jelei?
4: Hát nagyon sok olyan repedés valami, ami közül nagyon sokan ugye beszélnek most. Valakinek most jön meg a bátorsága. Nagyon sok minden eddig ugye takargatva volt. Most nyilván egy olyan klíma van, egy olyan közeg van, ahol minden is napvilágra tud kerülni. És ezeket az információkat ne legyen kétségünk, fel fogják göngyölíteni, és egyébként most fog kiderülni, hogy azért sokkal több repedés van és volt ezen a neres rendszeren, mint amit nagyon sokan kívülről gondoltak. Az egész egy mázzal volt leöntve, most ez a máz megszűnt, és most látszik igazából, hogy a király mesztelen, és mik is a valós törésvonalak és a valós problémák.
3: Üveges Gábor politológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm én is.
5: Megújulást hirdetett Orbán Viktor az április 12-i számukra vesztes választás után, és aztán később arról is beszélt, hogy át kell alakítani a frakciót, az eredeti tervek ugyanis egy győzelemre optimalizált rendszert építettek, vagy rajzoltak volna ki. Ehhez képest most más feladat van. A megújulás egyében marad a frakció tagja Kocsis Máté, Lázár János, Szijjártó Péter, vagy éppenséggel Németh Balázs, Budai Gyula, vagy pedig a megafonos propagandista Szűcs Gábor, ő egyébként új elem ebben a körben, de például Kubatov Gábor és Rogán Antal nem lesznek ott a frakcióban, mint ahogy maga Orbán Viktor sem. Mi az, amit ebből eddig látunk, milyen politizálásra lehet számítani? Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője a vendégem. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Szóval, milyen lesz a következő 4 év azokból a pacsorokból?
6: Hát egyrészt izgalmasnak tűnik, valahogy ez az új felállás is, még én is azt mondom, hogy így rejtegethet számunkra meglepetéseket, ami egyértelműen látszik, hogy megpróbálják picit átszabni az egészet, és kicsit új arcokat is beültetni. Talán Szijjártó Péter lepett meg engem a legjobban azok közül, akik maradnak. Ugye ezután, a kampány után talán lehetett volna azt gondolni, vagy sejteni, hogy ő lesz az, akit egy picit háttérbe fognak szorítani. Szerintem Rogán Antal volt a másik, akiről ezt egyértelműen lehetett tudni, nyilván ott be is jött. Szijjártó Péternél viszont azt gondolhatjuk, hogy ez egyfajta felelősséghárítás, vagy tényleg ragaszkodnak ahhoz, hogy nem feltétlenül az volt a probléma, hogy ő hogyan viselkedett külügyminiszterként, vagy milyen kapcsolatot ápolt az oroszokkal, és ezt valamilyen szinten, bár egyszerűbb lett volna a háttérbe szorítani, és ezáltal a közbeszédet erről a témáról egy picit elterelni, de ebbe gyakorlatilag beleálltak. Szűcs Gábor lepett még meg, aki ugye új elem, tőle azért egy vehemensebb, hát elemzői karaktert láthattunk mondjuk így az elmúlt években, és belőle számíthatunk talán arra, hogy egy ilyen vehemensebb kiállása is lesz a Fidesznek. Miközben egyébként én azt gondolnám, hogy talán most az első időszakban mindenképpen érdemes egy picit inkább hátrébb vonulniuk, vagy tehát lehetett volna ez az elgondolás is, egyrészt azért, mert a Tiszának kétharmada van, másrészt azért, mert el lehetett volna gondolni azt a kampány utolsó idejének a kommunikációjából, hogy ők arra számítanak, hogy itt mindenképpen válság lesz. Ugye Orbán Viktor ezt az utolsó videójában már úgy jelentette be, hogy azt sem tette hozzá, hogy én ezt meg tudom akadályozni, tehát ott már egy kicsit látszódott az a fajta irányváltás, amiben helyből előre elmondják, hogy az új kormány nem fog tudni helytállni, és ebben az esetben talán ott lennének, és ilyes formán talán az lehetett volna a logikus, hogy az lehet a logikus, mert még mindig nem állt fel a parlament, és nem látjuk az ő munkájukat, hogy arra játszanak, hogy ha a Tisza kormány valamit rosszul lép, tehát egyrészt hagyni őket, hogy csinálják a saját dolgukat, és hogyha valamit rosszul lép, vagy valami nem kedves az embereknek, akkor pedig ott lenni lesben állva, és felállni, hogy már pedig mi akkor is itt vagyunk, mi ezt tudtuk csinálni 16 évig. Na most ez a fajta kommunikáció is nehéz akkor, amikor lecserélik a padsorokat, és bár van pár olyan ember, akit már jól ismerünk, akit megszokhattunk a Fidesztől, de azért itt, hogyha végignézzük a listát, még azok, akik próbáltak politikusok is, nem annyira voltak szem előtt. Tehát így az embernek lehet az az érzése, hogy ez már nem feltétlenül az a Fidesz. Ugye itt különböző megfejtések vannak, hogy ők a feláldozhatóak mondjuk, vagy azok, akik ezt a 4 évet valahogyan kibekkelik, és mellette a háttérben pedig egyfajta építkezés kezdődik.
5: Lázár János felveszi ugyan a mandátumát, de azt mondta 444-nek, hogy 1 év után távozik. Orbán Balázs, aki a kampányfőnök volt, nem tudjuk, hogy ő volt-e voltak éppen a kampányfőnök, minden esetre túl jó referenciája most ezután a kampány után nincs ebben a szakmában, ő pedig 1 hónap múlva megy az Európai Parlamentben. Ez mit mutat?
6: Hát alapvetően ugye azt lehet látni, tehát Lázár János személy az mindig egy ilyen izgalmas, érdekes kérdéskör, ugye rakták már hátra, vették már elő, és ebben a kampányban azért nagyon erősen megmutatkozott, hogy mégis, hogyha probléma van, akkor őt kell bevetni, és ezt a 0. pillanattól, amikor erős kihívó lett, őt küldték az utcára. Egyrészt én azt gondolom, hogy neki van olyan felkészültsége, ami segíthet eligazítani ezt a frakciót, másrészt pedig alapvetően nekem úgy tűnik, és aztán majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz, de hogy ismételten arra próbálnak alapozni, ami 2002-ben már sikerült, hogy akkor elkezdik járni az országot, felrázzák a polgári köröket, megépítik ugye a saját bázisukat, vagy egyáltalán megpróbálják egybetartani, és minthogyha Lázár Jánosnak a szavai arra utalnának, mint ahogy Orbán Viktoréból is erre lehet következtetni, hogy majd járják az országot, és megpróbálják a következő választásokra optimalizálni a szavazóköröket.
5: Most az, hogy ez nem az a Fidesz, mert hogy a frakció már nem úgy néz ki, egyáltalán a parlamentben dől el, hogy melyik Fidesz az, amelyiknek neki kell futnia a következő választásnak. 2002-t említetted, ugye Orbán Viktor egyébként akkor fölvette a parlamenti mandátumát, de lényegében be se járt az országgyűlésbe. 2006 után pedig a Fidesz úgy, ahogy van, testületileg kivonult azokról a megszólalásokról, amikor például bennült a kormány vagy Gyurcsány Ferenc, az egyszem Navracsics Tibor maratott, és ennek ellenére tudtak olyan politikát folytatni, aztán 2010-ben, ehhez sok minden kellett természetesen, de a 2010-ben még a korábbi rendszer szerinti választáson kétharmados többséget tudtak szerezni. Nem kellett hozzá elsősorban a parlament.
6: Nem, alapvetően én azt gondolom, hogy ezekből a megnyilvánulásokból sem úgy tűnik, mint hogyha most a parlament lenne az elsődleges terepe a Fidesznek, vagy ők úgy gondolnák, hogy ez az elsődleges terepe a Fidesznek, hanem ahogy már említettem, ez az újra szerveződés, ami elképzelésekben van, ez inkább egy országjárással lehet majd összeköttetésben, a mostani elképzelések alapján. Ettől függetlenül viszont, mivel 16 évig kormányoztak, és a 16 év alatt azért valamit mégiscsak megszoktunk tőlük, meg leginkább a választóik tudtak emberekhez kötődni. Én azt gondolom, hogy ezért kellett úgy létrehozni ezt a frakciót, hogy bizonyos elemek, vagy bizonyos emberek, akik nagyon előtérben voltak, Gulyás Gergely például, de nem égtek meg annyira, ők maradjanak bent a parlamentbe, amivel ugye nem sugallják azt, hogy itt ők gyávák, vagy megfutamodtak volna, vagy mindenki kiszáll, de mellette a megújulást jobban kell szimbolizálni, ezért gondolom azt, hogy a kevéssé ismert, vagy újabb emberek ülnek be a parlamentbe, és hát nyilván az nagy kérdés, hogy Orbán Viktornak és Lázár Jánosnak kell lefelrázni a szavazókat, valószínűleg ők azok, akik a parlamenten kívül, jelenlegi elképzelések szerint a parlamenten kívüli Fideszt próbálják majd felrázni. Nyilvánvalóan lehet máshogy politizálni, azt gondolom, hogy elsősorban most ezen a ponton a 29-es választások lesznek a cél, amin megint csak el lehet indulni, vagy addig ugyanúgy fent próbálják tartani azt a tempót, de ilyen szempontból a Fidesznek most az a nehézsége, hogy egy hosszú két éves kampány után gyakorlatilag egy pillanatig sem dőlhetnek hátra abban az esetben, hogyha megújulást szeretnének, és abban az esetben, hogyha vissza szeretnének térni, mert mostantól 2029-ig egy újabb kampányidőszak kezdődik el, és aztán 30-ra pedig a parlamenti választásokra.
5: Nagyon jól áll a Fidesz bizonyos tekintetben. A belföldi szavazóinak a száma is meghaladta a 2 milliót, legalábbis ennyi volt még egy bő másfél héttel ezelőtt. Most van egy beszakadás, de még azért messzire van a következő választás. Ott vannak azok a digitális platformok, amelyeket felépítettek. Nagyon változatos néven futnak ezek, de tulajdonképpen megvannak ezek a platformok, megvannak azok a sajtóorgánumok, amelyeken keresztül lehet kommunikálni, és hát most a forrásukba bele nem menve, de vélhetően pénz is van bőven. És van egy társadalmi beágyazottság is. Ott vannak önkormányzatokban, ott vannak különböző a gazdaság egyéb szereplőinél ott vannak. Ott vannak ágazati szervezeteknél, mondjuk például mezőgazdasági szervezeteknél. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon erős bázis.
6: Alapvetően azt gondolom, hogy erőforrások tekintetében tényleg jól áll a Fidesz, és valóban tehát az a szavazatszám, amivel gyakorlatilag csúfosan kikap, azért igen magas, és ilyen szempontból még a támogatottsága is meg lehetne. Ennek ellenére azért mégiscsak tapasztaljuk, egyrészt ugye a közvélemény kutatások is, az újabb közvélemény kutatások is mutatják, hogy az a szám már nincsen mögötte a Fidesznek, másrészt igazából ez a politikai hangulatból is következik, kicsit varástalanodott. Orbán Viktor nélkül nem tudjuk, hogy hogyan fog működni, ugye azért az ő személye az erős összetartó erő volt, és gyakorlatilag azok a szavazók, akik szavaztak, azoknak a nagy része Orbán Viktor mellett szavazott, még egyébként nagyon sokan meg pont, hogy ellene szavaztak.
5: Ez mindig így volt.
6: Ez világos, csak hogy most úgy tűnik, hogy az ő személye az jobban zavar több ember gyakorlatilag, viszont a varástalanodás az nagyon veszélyes a Fidesz számára, tehát hogy még egyszer vagy újra kell felépíteni azt a fajta bizalmat a választókban, amelyet ugye megkaptak pár évvel ezelőtt, és most ezen a választáson egyáltalán nem. Másrészt pedig hiába vannak meg a média erőforrásaik még mindig, amelyeket eddig gyakorlatilag átszatolhatatlannak és legyőzhetetlennek tartottunk. Ugye muszáj nyitni a média felületeknek, egész egyszerűen nem tehetik meg még egyszer, vagy a jövőben azt, hogy hermetikusan zárják el a nézőiket és az olvasóikat a most már ugye a kormánypártól, és innentől kezdve azért mégiscsak sokkal nehezebb megtartani azt a saját bázist ugyanabban a buborékban, ugyanannyira szorosan összefűzve a Fidesz-szel. Ráadásul Magyar Péter politikája azért már a programjából és a kampányából is kiderült, hogy nagyon sokban nem különbözne a Fidesztől, megtartaná azokat, amelyeket ugye ők ígértek, családpolitika, stb. És így azért lehet azt feltételezni, hogy nagyon sok fideszes szavazó át fogja úgy gondolni a választását.
5: Galgóczi Eszternek, a Forrás Társadalomkutató Intézet elemzőjének köszönöm.
6: Köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Kétharmaddal bármit meg lehet csinálni, alkotmányozó többség vagy szuper többség, több módon is szokták ezt nevezni. Akármit, tényleg. Ugyanis alaptörvényt is lehet módosítani, meg bármilyen jogszabályt megírni vagy átírni. Ez alapján nyilván a közjogi méltóságokat is el lehet mozdítani ezekkel az eszközökkel, jogi, technikai eszközökkel. Ezt meg is ígérte Magyar Péter már a választás előtt. Ilyen értelemben az ő politikai felhatalmazása, ha úgy tetszik, megvan, mert ennek tudatában szavaztak rá sokan. De most, hogy felszólítja kétharmados többséggel megválasztott tisztségek viselőit arra, hogy távozzanak május 31-ig, ez talán egy másik kategória. Péter jogásszal, egyetemi tanárral beszélgetek erről. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van nálunk.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Meddig tart a dolog politikailag, és honnan kezdődik jogilag?
3: Hát az egész egyszerre politikai és jogi. Nyilván van egy bizalmi kérdés is, ami a politikai része. A jogi része pedig az, hogy valóban bármit meg lehet tenni, de azért van néhány korlát. Ugye részint maga az alkotmány is rögzíti, hogy Magyarország jogállam, tehát vannak jogállami kritériumok, és ezeknek a kritériumoknak a megtartását az Európai Unió az elmúlt 10-valahány évben is számon kérte, és nyilvánvalóan ezen túl is számon kéri, és hát ne felejtsük el, Magyarország az Európai Unió tagja, és uniós normák is vonatkoznak rá, hogy mit tehet egy kormány, és mit nem. Tehát ha az új kormány ugyanúgy lép fel, mint az előző, és visszaér a kétharmados többségével, akkor abból ugyanolyan problémák adódnak, mint most. Most ezért én azt gondolom, hogy azért külön kellene választani azokat az eseteket, ahol egyértelmű, hogy az előző 16 évben a kétharmados többség visszaélt a kétharmados többséggel, és úgy választott meg független pozícióba, az alaptörvény szerint is független, és a nemzetközi normák szerint is független pozícióba embereket, hogy ebbe nem vonták be az ellenzéket, nem biztos, vagy és az érintett szervezeteket, például a Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke esetén, ahol egyébként már 2023 óta éppen az Európai Bizottság követelésére megváltozott a választás szabálya. Tehát szerintem a jelenlegi elnököknek, mind a Kúria elnökének, mind az OBH elnökének már 2023-ban le kellett volna mondani, mert a fideszes többség is azt mondta, hogy őket olyan szabályok szerint választották, hogy nem lehetett volna. Ugye ez a szabály az volt, hogy a köztársasági elnök, akkor még Áder János javasolta őket, és a parlament kétharmaddal megválasztotta. Ugye 2023-ban a fideszes kétharmad elfogadott egy kétharmados törvényt, a 2023 a harmadik évi tizedik törvényt, ami megváltoztatta mind a Kúria elnöke, mind az Országos Bírósági Hivatal elnökének választási szabályait, és azt írta elő, hogy a köztársasági elnöknek pályázatot kell kérni, a jelentkezőket az Országos Bírósági Tanács megvizsgálja, és az elnök csak azok közül tehetne javaslatot a kétharmados többségnek, akiket az Országos Bírósági Tanács is alkalmasnak tart. Most szerint már 2023-ban azért a vonatkozó szabályok alapján az elnökök pozíciója megingott, hiszen a legitimitásuk megkérdőjeleződött. Jó lett volna, ha akkor lemondanak, pályáznak, és hogyha megfelelnek a pályázati feltételeknek, akkor 9 évre meg lehetett volna őket választani. Mivel nem így történt, én azt gondolom, hogy van alkotmányos indoka az új többségnek, hogy ezeknek az elnököknek a lemondását követelje. Más a helyzet szerintem a köztársasági elnöknél. Sólyog Tamást pontosan ugyanúgy választották meg, mint előtte a 6 elődjét, tehát ott szerintem nem történt meg a kétharmados szupert többséggel való visszaélés.
2: De az, amikor azt mondja a miniszterelnök jelölt, hogy mondjon le a hivataláról. Ezzel kapcsolatban olvastam több elemzést is, meg politikai jellegű reakciót is, hogy hogy képzeli, hogy tehet ilyet. Na de hát volt már olyan, hogy itt lemondott köztársasági elnök a hivataláról, akár Schmidt-párra gondolunk, akár Novák Katalinra gondolunk, és bár nyilvános felszólítás nem hangzott el az irányokban, mondjuk az akkori hivatalban lévő miniszterelnök részéről, de hát ismervén a hazai viszonyokat, nehéz elképzelni, hogy valamilyen fajta noszogatás az ne érkezett volna, hiszen ezek a személyek, akár Schmidt-pál, akár Novák Katalin, a végrehajtó hatalomnak, a kormányzatnak vált politikailag kellemetlenné. Tehát az ő politikai érdeküket szolgálta, hogy ők visszaadták a hivatalukat.
3: Igen, mind a két esetben ők tettek olyasmit, ami a saját megítélésük szerint is a hivatalukkal összeegyeztethetetlen, ugye Schmidt-Pálnál a doktori fokozat megszerzése, Novák Katalinnál a kegyelmi ügyben hozott döntés az, amiért ők vállaltak felelősséget. Ugye kérdés az, hogy Sólyog Tamás esetében van-e ilyen helyzet. Ugye abban a pillanatban, hogyha csak azért kell valakinek lemondani, mert éppen az uralkodó politikai többség ízlése szerint nem jól látja el a feladatát, akkor a következő elnök is ki lesz ennek téve. Tehát én ezért tartom szerencsétlennek azt, hogyha megjelenik egy olyan kritérium, az, hogy szerintem alkalmas-e a feladatára, amit egyébként sem az alkotmány 2012 előtt, sem az alaptörvény 2012 óta nem ír elő.
2: Bocsánat,
3: a köztársasági elnöknél.
2: Külön választanám Schmidt-Pál és Novák Katalin ügyét. Tehát Schmidt-Pálnál valóban volt egy plágium ügy, ami jogilag is, etikailag is, tudományos munkai doktori disszertáció semmilyen téren nem fér bele. Ott átlettek át lettek verve bírálók, egyetem, vagy pedig olyan hátszele volt neki, amivel senki más nem élhetett volna. Most ebbe nem akarok belemenni. De Novák Katalinnál proforma nem történt semmi. Élt az elnök kegyelmezési jogkörével, és csókolom. Ez mindig arról szól, hogy jogerősen elítélt bűnözők kapnak kegyelmet. Most az, hogy ez nyilván egy pedofiliával összefüggő cselekményben, vagy egy ahhoz kapcsolódó személy esetében, ez máshogy minősül erkölcsileg, ez egy dolog. De nem tudunk arról, hogy bármivel visszaélt volna. Politikailag és erkölcsileg esetleg.
3: Igen, Novák Katalin ügyéről itt is beszélgettünk, azt hiszem önnel is. Ott ugye az volt az egy nagyon nagy probléma, hogy a mai napig egyébként a nyilvános előtt nem tudta megindokolni, hogy miért adott kegyelmet. Ugye az az érvelés, hogy szerinte ártatlanul ítéltek el valakit, az jogilag egy hibás érvelés. A kegyelem intézménye nem arról szól, hogy az elnök egy személyben felülbírálja azt a 6-8 bírót, aki valaki a első, másod, esetleg harmadfokon megállapította valakinek a bűnösségét. Tehát ott szerintem Novák Katalin elkövetett egy hibát, a kegyelem intézményét, amire valóban joga van, hogy gyakorolja a kegyelmet, úgy használta, hogy nem lenne szabad használni, az elnök magát az igazságszolgáltatás fölé helyezte. Az elnök akkor adhat kegyelmet, hogyha a jogos, indokolt büntetés végrehajtásának, vagy egyáltalán az eljárásnak lát valamilyen olyan jogon kívül jelenlévő, például az illető súlyos betegsége, vagy valami tűzből kiment valakit, életeket ment, egy elítélt, és ővele szemben kegyelmet gyakorolnak. Tehát ott is azért az elnök esetében volt egy felróhatóság, ami egy politikai, nem jogi felelősség, igen, hiszen az elnöknek nincs jogi felelőssége.
2: Hogyha egy jelölt, egy politikus már a kampányban világossá teszi, hogy mit szándékozik tenni az alkotmányos felhatalmazás alapján választott tisztségek viselőivel, és erre megkapja ő, az a csomagjában benne van ez az ígéret is, és meg is kapja hozzá ezt a felhatalmazást végeredményben a parlamenti többségben, akkor politikailag bármi módon kritizálható-e az, amit ezek után tesz, és amilyen módon a jogot hozzáigazítja a saját korábbi ígéreteihez, illetve a kapott felhatalmazáshoz?
3: Ugye politikailag nyilván minden kritizálható, erről szól a politika, minden helyzet megítélésének különböző megközelítései vannak, és az ellenzéknek mindig az a funkciója, hogy a többséggel ellentétes álláspontot képviselje. De a jogilag is kritizálható az a lépés, hogyha a többség olyasmit tesz, amit egyébként többség alapján sem tehet. Ugye sem az alkotmány, sem az alaptörvény nem teszi többségtől függővé a köztársasági elnök elmozdítását, ugye ebben a kérdésben ugye a méltatlanság kimondása, vagy a hivataltól való megfosztás, az az alkotmánybíróság feladata. Egyébként a kúria elnökét, vagy az országos bírósági hivatal elnökét sem lehet, sem az alaptörvény, sem a korábbi szabályok szerint a legfelsőbb bíróság elnökét. A többség nem távolíthatja el, mert abban a pillanatban, amikor eltávolítják, tulajdonképpen magát az intézményt számolják fel. Tehát bármelyiküket eltávolítják most úgy, hogy a szabályokat megsértik, akkor aki a helyükre kerül, az minden pillanatban ki van annak téve, hogyha bármi olyat tesz, ami a többségnek nem tetszik, őt is leválthatják.
2: Azt mondja, hogyha megsértik a szabályokat, megváltoztatják a szabályokat.
3: Igen.
2: Az ugyanazt jelenti?
3: Nem, az nem ugyanazt jelenti, tehát valóban a szabályok megváltoztatása lehetséges, de a megváltoztatásnak is vannak keretei. A jogállamiság követelménye, tehát nem hozhat létre a többség olyan helyzetet, hogy független pozíciókat a mindenkori parlamenti többségtől függő pozíciójává tesz. Ugye a köztársasági elnöknek nem kell függetlennek lenni, a bíróság vezetőinek igen, a jelenlegi szabályok szerint a legfőbb ügyésznek igen, tehát a többségnek az egy jogos felvetése, hogy jelenleg független pozícióban vannak olyan személyek, akik az előző többség tiszta akaratából lettek ott, akik nem függetlenek valójában. Az ő leváltásuk és olyan valóban független személyekkel való pótlásuk vagy felcserélésük, akik megfelelnek a függetlenség követelménynek, az azt gondolom, hogy a jogállamiság és az Európai Unió normáiba is beleillik.
2: Hag Péter jogásznak, egyetemi tanárnak köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Na most aztán tényleg eljött a jogászkodás ideje, az kétségtelen, hogy kellett hozzá egy április 12-i végeredmény is, illetve egy nagyon nagy kétharmados felhatalmazás, amelynek még nem látjuk egyébként, hogy mik lesznek a lépései a törvényalkotásban vagy a szabályozásban. Azt viszont már látjuk, hogy az előző rendszer vagyonosai vagy vagyonai azok mozdulnak. Azt írja a Financial Times is és a Guardian is, valamint a WeSquare, hogy mennek ki Magyarországról a NER oligarchiához köthető vagyonok. Persze egyszer sem biztos, hogy ezek törvénytelenül mozognak, még csak az sem biztos, hogy törvénytelenül szerezték őket, de azért a társadalmi igazságérzet valószínűleg olyan dolgokra is fókuszál, ahol valóban volna mit megpiszkálni. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója vendégem. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na szóval, mit tudunk, milyen vagyonokról, milyen pénzekről, milyen összegekről tudunk, hogy mozognak, és mi az, ahol úgy gondoljuk, hogy itt volna miért közbeavatkozni?
4: Igazából szerkesztő elmondta mindazt, amit erről egyelőre tudni lehet. Tehát mozognak vagyonok, valószínűleg vagyonok a NER előtt is mozogtak, meg a NER korábbi szakaszában, tehát egyáltalán nem tudjuk azt állítani ebben a pillanatban, hogy biztosan olyan újfajta jelenségről van szó, amit korábban nem tapasztaltunk volna, miszerint a vagyonok elhagyják az országot. Hát a Matolcsik Lámnak voltak New Yorkban luxus ingatlanjai, évek óta például Matolcsi Ádám, most már Matolcsi György is Dubajban tartózkodik, ott vannak ingatlanai. Tehát valószínűleg ez vagyonkimentések, vagyonkülföldre vitelek korábban is történtek. Logikus a feltételezés, hogy a NER-nek azonk a haszonhúzói, nevezük őket oligarcháknak, vagy bárki másnak, ugye oligarchának inkább csak a csúcson lévőket szoktuk tekinteni, de nagyon sokan vannak, akik jól jártak a NER-rel, és sejthetik, hogy ezek szabálytalan vagyonszerzések voltak, amiket azért tudtak eddig büntetlenül élvezni, mert a hatóságok félrenéztek, nem üldözték a bűnt, nem érvényesítették a jogot egyenlő mértékben mindenkire. Tehát voltak a büntetlenül megúszható vagyonszerzések, és hát gondolják logikusan, hogy véget ért a NER, nem akárhogy ért véget, hanem csattanós pofonnal és összeomlással, most majd a hatóságok tenni fogják a dolgukat, tehát jobb nekik időben elpucolni innen a vagyonukkal együtt.
2: Jó, de nem feltétlen biztos, hogy az kell, hogy ezek piszkos vagyonok legyenek, és piszkos szándék álljon e mögött, mert amit bejelentett már korábban Magyar Péter, hogy az 1 milliárd fölötti vagyonelemeket, azokat évi 1%-os adóval szeretnék sújtani, ez azt jelenti, hogy milliárdonként 10 millió forint adót be kéne csöngetni, és az 10 milliárd forintnál 100 millió, de önmagában csak ez az adófizetést, hogyha szeretné megúszni valaki, akkor érdemesebb az aranyrudakat meg a Rembrandtot kivinni az ország.
4: Sokan érezhetik úgy, hogy mondjuk vagyonadó elől nekik a pénzüket menekíteni kell. Minden esetre valami okból a rendőrség meg az adóhatóság ezúttal most úgy gondolta, hogy megteszi a szükséges intézkedést. Elvileg a rendőrségen hűtlen kezelés miatt nyomozás zajlik. Nem tudjuk, hogy ez ki kell-e, milyen magatartásokat érintően történik, és az adóhatóság több pénzügyi műveletet, több tranzakciót felfüggesztett, ez ugye nem büntető jogi büntetőjárási intézkedés, hanem a pénzmosásra vonatkozó közigazgatási, tehát adó eljárási lépés, amit követhet egyébként büntető eljárás, hogyha a felfüggesztés rövid tartam, ez ugye maximum 7 nap lehet, ez alatt az idő alatt valami tényleg komoly bűnügyi gyanút tudnak megállapítani, mert akkor az egész sztori átalakul, átáll büntetőeljárásra. Szerintem a vagyonadóval most azért nem érdemes ebben a pillanatban foglalkozni, mert aki a vagyonadótól és csak a vagyonadótól fél, annak valószínűleg az adózás alá eshető vagyona, az nem tárgyakban, készpénzben, nemesfémben található zömében, tehát nem érzi úgy, hogy neki hirtelen nagyon nagy összegű vagyont egy per egy kellene mobilizálni. Aki ilyen vagyonokat tart, és ezeket próbálja menekíteni, annak általában nagyobb eséllyel van félnivalója, ott nagyobb eséllyel találunk olyan pénzeket, amik nem tisztázott úton és módon keletkeztek, hogy ebből a vagyon visszaszerzés, amit ugye nagyon várunk, komoly politikai ígéret hangzott erre, a Medián legfrissebb felméréséből tudjuk, hogy a NER bukása mögött az embereknek körülbelül a fele a korrupciót sejti, tehát a korrupcióval szembeni hatékony, minden eddiginél erősebb fellépés és a korrupció haszonhúzóinak a megbüntetése, akkor sem lesz megúszható a politika számára, ha netán úgy gondolják, hogy a választási kampány végeztével átállnak a kormányüzemmódra.
2: Viszont talán azt az illúziót is érdemes eloszlatni, hogy mindent vissza lehet szerezni, illetve amit már mondtam a bevezetőben, hogy van egy társadalmi elvárás, az nem feltétlen biztos, hogy a jogi minősítésekkel találkozik. Azt látjuk, hogy nagyon gazdag, meg miből van pénze, meg valami, lehet, hogy tök legális az egész, és az úgynevezett társadalmi igazságérzet, ami mögött azért szokott lenni mindig egy indulati elem is, az nem biztos, hogy jó irányadó. Szóval amit csak amiről tudunk, és tényleg tudunk, hogy olyan vagyon, hogy az államot illetné, abból mennyi az, ami visszaszerezhető.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy nem szabad hiú és teljesíthetetlen reményeket kelteni. A vagyon visszaszerzés megtehető, megoldható intézkedés sorozat, de nem lesz könnyű. És nem úgy történik, hogy mondjuk ott van Balási Gyula cégeinek a feltételezhetően rendkívül túlárazott, teljesen szükségtelen plakát háborús beszerzés sorozata, amivel elárasztották gyűlölet plakátokkal az országot, és ugye ez egy egyszemélyes közbeszerzési verseny volt, az ő cégei mindig keretmegállapodásban húzták be a Rogán Antal féle minisztériumnak a megrendelését, de még ez sem úgy történik, hogy na, akkor erre nem volt szükség, ez biztos túl volt árazva, az összes pénzt vissza, a szerződésedet törjük. Tehát ennél a jogállam sokkal összetettebb. Viszont azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem szabad megijedni attól a kétharmados felhatalmazástól, aminek a létét olyan régóta várjuk, hogy alkalmassá tegye a NER lebontására a NER-t követő kormányt, a Magyar Péter vezette Tisza kormányt. Vannak intézkedések, amik az előre menő, tovább folytatódó neres, oligarchikus vagyonkiáramlást képesek megfogni. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokban 3000 milliárd forintnyi közvagyon pihen. Ennek azért jelentős része épületekben, egyetemi vagyonban áll, de van ebben több száz milliárd forint céges vagyon a MOL-nak, a Richternek az egynegyede részvényállományban, a Librinek a részvény vagyon, az MCC-nél, a Matthias Corvinus kollégiumnál csak készpénzben 132 milliárd forint kincstári pénz landolt. Ezeket vissza lehet húzni, a kekvákat, ezeket az alapítványnak nevezett furcsa intézményeket törölni lehet a magyar közjog rendszeréből. A közbeszerzési rendszerben felül lehet vizsgálni minden túlárazást, ahol erre komoly ok van. Ott vannak a 35 éves nagy koncesziók, hulladék, autópálya, kaszinó, más-más alapokon mind a hármat felül lehet vizsgálni, tehát az előre menő, tovább folytatódó vagyonkiáramlást meg lehet fékezni. Ami már érvényes, polgárjogilag érvényes szerződéssel ott van, tulajdonban van, nem tudom, mondjuk Rákai Filipnél, csak azért őt említem, mert ugye ő elkezdte telesírni a médiát azzal, hogy jaj, most majd megrángatja őket a NAV. Nála természetesen nem lehet tolvonással elkobozni vagyonokat, de meg lehet vizsgálni, hogy tényleges teljesítés és szabályos eljárás állt az ő gazdagodása mögött. Most nem is beszélve 60 pusztáról, amiről ideje lenne eldönteni, hogy félkész mezőgazdasági kombinát, vagy gicses luxuskastély, amit Orbán Viktor ki tudja milyen módon és úton jogosult használni. Tehát van teendő, ezek megtehető, sikerre vezető, vagy legalábbis sikerrel kecsegtető lépések, de ez nem lesz rövid folyamat, és nem lesz zökkenőktől mentes.
2: Most azért a Medián felméréséből az is látszik, meg a közhangulatban, akik fogékonyak erre, azoknál talán az is letapogatható, hogy egyszerűen bilincsben akarnak látni embereket. Tehát attól, hogy mondjuk az MCC-t, vagy a további ilyen jellegű, talán az is letapogatható, hogy egyszerűen bilincsben akarnak látni embereket.

0: ilyen konkrét biznisz van. A letelepedési kötvények ügyében 60 milliárd forintról beszélünk, még nem évült el az utolsó kifizetések, 2023-ban történhettek, Bánki Erikett, Rogán Antalt ebben az ügyben mindenképp el kell számoltatni, mert ők...
1: Legalábbis megkérdezni.
0: Hát el kell számoltatni, maradjunk ebben. Természetesen ott van a lélegeztetőgép sztori, 176 milliárd forint, lezúzták-e tényleg az iratokat, kiengedélyezte, milyen módon sikerült lélegeztetőgép címén kínai horkolásgátlókat egy maláj beszállítótól megvenni, és ennek a dollárban számított ellenértékét a külügy végül Hongkongba meg Szingapurba utalta át. Vajon azok a pénzek még megvannak azon a hongkongi meg szingapúri bankszámlán, vagy tovább utalták, ha igen, kinek? Ha már a letelepedési kötvényekről szó volt, ott ugye 7 darab brókercég volt jogosult kereskedni, ebből egy volt Budapesten bejegyezve, 6 pedig offshore helyszíneken, a Kajmán-szigeteken, Hongkongban, Cipruson, részben magyar, részben ki tudja miféle tulajdonosokra és haszonhúzókkal. Ezeknek az iratai ott kell legyenek a gazdasági bizottságnál, a parlamentben, ahol Rogán Antal, később Bánki Erik volt az elnök. Tehát van kit és van miről elszámoltatni. Ezek egy része tényleg eredményezhet olyat is, hogy majd a elszámoltatva, börtönbe jutva látni remélt politikusok mennek bilincsben vezetőszáron, de nem ez az
1: de első. De lehet, hogy nem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem erre kell szerintem készülni, aki befűzi a mozifilmet, mert lehet, hogy teljesen más módon.
0: Ezért fontos hangsúlyozni, ez egy megcsinálható feladat, de nem szabad kecsegtetni se saját magunkat, se a magyar polgárokat hiú reményekkel, mert nehéz lesz, de el lehet végezni.
1: Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának köszönöm.
0: Köszönöm én is.
2: Best of adást hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Kovács Baton, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A Lendő Tisza kormány idején az egészségügyiben is drasztikus változásokat prognosztizál előre. A Lendő egészségügyi miniszter például ugye kijelentette már korábban, hogy az arcfelismerő rendszereket, ha jól emlékszem, a nyár közepétől, de lehet, hogy már júniustól leszerelteti, most pedig kilátásba helyezett egy új gyógyszerpolitikai elméleten. Ennél is sokkal fontosabb az, hogy a belső rendszer átalakítása és például a szakdolgozók bázisának megerősítését hogyan próbálják majd elérni. Erről is beszélgetünk Balogh Zoltánnal, a Magyar Egészség ügyi szakdolgozói kamara elnökével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye az Usoki kórház főigazgatója nyilatkozott arról, hogy ez a nagyon felülről jövő központosítási rendszer, ez elvesz minden autonómiát a kórházi intézményektől, és ez igaz arra is, hogy hogyan és miként tudnak együtt dolgozni az állománnyal. Hogyha ez változna, akkor az hogyan csapódna le a szakdolgozói szinten? Egyáltalán a jelenlegi feleállás milyen közhangulatot eredményezett?
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb cél, hogy legyen párbeszéd az intézmények és az egészségpolitika és a kormányzat között, és legyen párbeszéd a szakma és a szakmát szervezők, fenntartók között. A felkonferálásban elhangzottak alapján azt lehet mondani, hogy ebben érdekelt mindenki, és a szakdolgozók hatalmas túlterheltsége és a rendszer szintű anomáliák lehetetlenítik el az ellátás megfelelő módon történő megszervezését, esetleg átszervezését. Azt gondolom, hogy ha egy olyan szakmai párbeszéd indul el a szakmai köztestületek, a szakmai szervezetek és a fenntartók között, ami az elmúlt időszakban azért elég teljesen hiányzott, akkor ezeket a rendszer szintű anomáliákat megfelelő módon nem csupán fel lehet tárni, mert ezt már nagyon sok éve feltárjuk ebben a műsorban is, hanem a megoldásokra operatív jellegű döntéseket lehet hozni, és olyan fajta cselekvéseket elindítani, aminek vannak rövid távú, kézzelfogható eredménye is.
2: Az anomáliák eredménye az, hogy túlterhelté válnak a szakdolgozók?
3: Igen, mert olyan rendszer szintű feladatok maradtak el, olyan fajta átszervezések, olyan fajta újragondolása az egészségügynek és a szakdolgozói társadalomnak, ami régóta váratott magára. Bizakodással néztünk néhány évvel ezelőtt az elé, hogy lesznek változások, de ezek nem történtek meg. Viszont mostanra már látható, hogy tényleg rövid időn belül olyan fajta helyzetbe került az egészségügy, hogy teljesen kiüresednek bizonyos szakképesítések a rendszerből.
2: Összesen hányan vannak, és hányan hiányoznak ezek alapján?
3: Ha külsőleg nézzük, hogy Magyarországon több mint 100 000 egészségügyi szakdolgozó tevékenykedik a rendszerben, akkor azt lehet mondani, hogy hú, hát ez egy hatalmas nagy szám, és hogyha 100-120 000 kollega tevékenykedik, akkor miért, mi a baj? A probléma abból adódik, hogy vannak olyan ellátási területek, ahol nagyon nagyfokú a megfogyatkozás, és a biztonságos betegellátáshoz szükséges minimális létszámokat se tudják már pótolni, és akik vannak, azok viszont olyan terheléssel dolgoznak, hogy havonta 30-40%-kal többet teljesítenek, mint amennyit egy átlag szakember elvár.
2: Ezek után, vagy ezt halva, bár pont ez a pont lehet a vízválasztó a jövő szempontjából, de van még bennük tartalék, és ezt most egyénileg kérdezem, hogy az egyes dolgozókban épp most van még annyi energiájuk, hogy kitartsanak és megvárják a változást, mert a változás valószínűleg nem egyik pillanatra a másikra fog bekövetkezni.
3: Ugye, Magyarország döntött, és ebben a szakdolgozók is benne voltak egész biztosan. Én azt gondolom, hogy meg kell hallani, hogy a szakdolgozók mit kérnek. Ha meg kell hallani azt, hogy olyan rendszer szintű átalakításra van szükség az ágazatunkban, amivel hatékonyabbá lehet tenni a betegellátást. Természetesen vannak olyan támogatások, olyan eszközök, amelyek segítik az egészségügyi szakdolgozók napi működését, de ezeknek a legkorszerűbb változatát kell használni, mint ahogy Európa vagy a világ más részén ezeket használják. Nem levetett dolgokat kell felújítani, illetve elindítani olyan folyamatokat, amelyek nem támogatják az ápolásügynek a rendszerét. Olyan technikákat, technológiákat kell alkalmazni, ami tényleg segíti, és nem plusz terhet ró az ott dolgozó kollégákra.
2: A kamara és a lendőtárca képviselői között volt már bármi nemű egyeztetés?
3: Még egyeztetés nem volt, de készül a leendő egyeztetésre, mert előkészületek folynak. Készítettünk egy 4 részből álló kis anyagot, amelyben az alapellátás, a járóbetegellátás, a fekvőbetegellátás sarkalatos problémáit foglalja össze, és nem csak problémákat sorol föl, hanem megoldási irányvonalakat mutat be, annak érdekében, hogy legyen befolyásoló hatása a szakdolgozói társadalomnak a döntéshozatalra. A 4. rész pedig a szakképzéssel kapcsolatos, hiszen ezt a szakképzési rendszert többször alakított át, többször módosították, ezeken is lehet finom hangolni. Ezeket együttesen kell kezelni, hiszen az alapjáró és a fekvőbeteg ellátásban mindig különbözőség van, hogy melyiket próbálják preferálni. Évek óta halljuk, hogy az alapellátást meg kell erősíteni. Ez a megerősítésben viszont ember nélkül, kollega nélkül nem lehet az újját szervezni az egészségügyi alapellátást. Az egészségügyi alapellátás nem csak az orvosokról szól, a jól képzett kollégákról, akik viszont lehet, hogy jelen pillanatban nem tudnak elhelyezkedni, mi nincs státusz, nincs finanszírozása ezen szakképesítéseknek.
2: Korábban is említettem már, hogy a Fidesz búcsú csomagja az nem más, mint ugye egy 80 milliárd forintos támogatás a kórházaknak. Nem tudom, hogy ez mennyire támogatás, vagy inkább az adósságrendezés célját szolgálja, ami elsősorban a beszállítók felé felhalmozott tartozás kiegyenlítését szolgálná. Feltételezem, hogy ezt aztán majd az intézmények között valahogy arányosan elosztják, vagy a szükséges mennyiségben. De hogyha az intézmények jól tudnak ezzel sáfárkodni, akkor ez az összeg, ez lehet egy tartalék képzésnek a feltétele vagy kerete is, és ilyen formán például a szakdolgozók munkakörülményeinek javítására is elegendő lehet?
3: Hát, hogyha ebben olyan nem kísértékű eszközök beszerzése, vagy fogyóeszközök beszerzése is szerepel, akkor természetesen, hiszen korszerűsítenek különböző ellátásban használatos eszközparkot, akkor az segítheti a dolgozókat. De inkább én azt vélelmezem, hogy ez a fajta összeg, ez ekkora nagyságrendű összeg inkább azon adósságállományoknak a csökkentését szolgálja, ami az elmúlt fél év során halmozódott fel az egészségügyi ágazatban.
2: Hogyha ez a központosítás vagy felülről jövő irányítási rendszer megszűnne, akkor az egyes egyes intézményeknek a gazdálkodásának is feltételezem, hogy át kell alakulnia. Ezekre is vannak kezdeményezések és jó stratégiai lépések. Egyáltalán ezt az intézményeknek kell majd levezényelnie, vagy a leendő Tisza kormány felől kell, hogy jöjjenek ehhez támogató lépések?
3: Hát ez egész biztos, hogy az új kormányzatnak kell ezt áttekinteni és átgondolni, és lépéseket tenni, hiszen azért itt nem felejtsük el, hogy az elmúlt időszakban egy központosított országos kórházi főigazgatóság név alatt futó közel 100 egészségügyi intézményt magába foglaló rendszer alakult ki, és ezáltal számos esetben a helyi menedzsmentnek a döntéshozatali mechanizmusa jóval alacsonyabb volt. Ugyanakkor azt is lehetett látni, és ez is egy nagyon fontos fejlesztési terület, hogy az országban jogszabályi szinten is legyen egységes rend. Hiszen most, noha egy egységes kórházi fennhatóság alatt volt a kórházi rendszer, nem voltak ugyanazok a jogszabályok ugyanolyan módon alkalmazva az egyik intézményben, vagy a másik intézményben. Az egészségügyi szolgálati jogviszony nagyon hátrányosan érintette, én úgy gondolom, az egészségügyi szakdolgozóknak egy jelentős részét, és mi azt várjuk, hogy a legközelebbi, legrövidebb időn belül ezeket az anomáliákat fel lehessen dolgozni, amelynek van bérvonatkozattatása is, hiszen a szakdolgozói bértábla az nem illeszkedik a szakdolgozói, illetve a másik kamar által elfogadott
2: orvosi beszélgetésünk időkeretében Balogh Zoltánnak köszönöm szépen.
4: A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége Facebook bejegyzésében lemondásra szólította fel az OMS vezetőségét, mert hogy a mentőszolgálat közép-magyarországi igazgatója olyan utasítást adott ki, amellyel elismerték a szervezetben tapasztalható súlyos kapacitás hiányt. Itt ugye arról van szó, a Facebookon is megjelent, hogy maximum 8 perces késlekedést engedne meg a legsúlyosabb eseteknél is. Kökény Mihály, a korábbi egészségügyi miniszterrel beszélgetünk a mentősök helyzetéről, mert hogy itt volt Lengyel Tibor, a Partizánnak is nyilatkozott, és hát igen súlyos állításokat tett. Jó reggelt, köszönöm.
5: Jó reggelt kívánok.
4: Na beszéljünk egy picit erről a konkrét ügyről, hogy mi ez a belső utasítás, ami szerint ez a 8 perces késlekedés megengedett lehet.
5: Olvastam ezt a Facebook bejegyzést és az utasítást is, ez elég ködösen fogalmaz. Ugyanakkor azonban kétségtelen, hogy ez az állítás szerepel benne, hogy a legsúlyosabb mentési feladatoknál, és olyanokra kell gondolni, mint egy szívinfarktus gyanú, vagy egy megkezdett újraélesztés, ott hát elképzelhető, vagy megengedhető ez a 8-10 perces késlekedés. Én azt gondolom, hogy még ha ezt belső utasításnak is szánták, de hát tudjuk jól, hogy ami kiszivároghat, az ki is fog szivárogni, Magyarországon vagyunk, tehát nincsenek ilyen titkok. Ez még akkor is, ha utólag mondták, hogy ez csak egy vészhelyzetben alkalmazott megoldás, magyarázkodtak, mindenképpen alkalmas arra, hogy a közbizalmat megrendítse egy létfontosságú szervezet iránt, és ez nagyon szerencsétlen dolog, miközben tudjuk jól, akárhogy is leplezik, hogy az országos mentőszolgálat nagyon komoly kapacitás hiánnyal küzd, ugye és emögött pedig erőforrás hiány van. Erőforrás, anyagi erőforrások hiánya, tehát nincs megfelelően finanszírozva, és hát ebből is következően nincs elég szakember a mentőszolgálatnál.
4: Van-e bármilyen rövid távú lehetőség arra, hogy itt stabilizálják a helyzetet? Tehát ugye itt a Mentődolgozók Szövetsége, a MOMSZ azt mondja, hogy azonnal mondjon le az OMS. Segít ez a helyzeten, vagy meg kell ezt lépni ahhoz, hogy javítani lehessen a helyzetem?
5: Hát ezt bízunk majd az új egészségügyi vezetésre, hogy hol lesznek cserék, milyen cserék lesznek. Én azt gondolom, hogy ez talán nem a elemző feladata, bár nyilván a mentő szakszervezet belülről ezt a helyzetet jobban látja. De én az ennél sokkal fontosabb az, hogy forrás kell a mentőknek, mint ahogy az egész magyar egészségügy számára kell. Tudjuk, hogy a Tisza kormány vállalásai között szerepel az évi 500 milliárdos többletforrás, gondolom, hogy a mentőknek is ebből jut. De azért itt néhány más intézkedést is végig kell gondolni.
4: Mikre gondol?
5: Hát egyrészt arra gondolok, hogy két évvel ezelőtt rendkívül erőltetett módon a mentőkhöz szervezték a háziorvosi ügyeleteket. Annak idején ebből rengeteg vita volt, fölháborodás volt részben joggal is. Ez a fajta centralizációs hullám, és ugye ennek része volt a háziorvosi ügyeleteknek a központosítása is, így utólag visszatekintve, még akkor is, hogyha elültek most már a viták, nem volt szerencsés. És azt is elmondom, hogy miért. És ennek azért még mindig vannak nagyon komoly következményei. Nem volt szerencsés részben azért, mert a mentőkre terheltek egy plusz feladatot, többletforrás nélkül. Nem volt szerencsés azért, mert olyan háziorvosokat kényszerítettek a házi ügyeletek ellátásába, akik hosszú éveken keresztül ilyen feladatos sürgősségi ellátást nem végeztek. Hiszen a napi háziorvosi rutin, a betegeknek a gondozása, a szűrővizsgálatok, a hétköznapi panaszokkal, hozzájuk fordulóknak a vizsgálata, szükség szerint beutalás, stb. Az nincs köszönő viszonyban sem a sürgősségi ellátással. És tessék arra gondolni, hogy nagyon sok háziorvos, többek között 70 év feletti kollégák évek, sőt évtizedek óta ilyen munkát nem végeztek. Meg is lett ennek a következménye, hogy ezt kényszerpályára tették, nagyon sok idős háziorvos felmondott, visszaadta a praxisát, tehát még háziorvos hiány is keletkezett bizonyos területeken, ezt nehezen tudták pótolni, részben mentődolgozókkal, ugye ez is elvont személyzetet a alapvető életmentési kivonuló ellátási feladatoktól. Ez nagyon-nagyon szerencsés dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen újra kell gondolni. Én azt hiszem, hogy bár kétségkívül, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszer elég egyenletlen volt az országban, de azért voltak kitűnően működő szakmai műhelyek, voltak olyan szervezetek, amelyekkel az önkormányzat szerződött, és bár magáncégek voltak, de ezt hiba nélkül végezték. Tehát amit hiányzott, egy egységes, szigorú, számon kérhető szakmai szabályozás. Ezt meg kell lépni, és egyébként az én szerény véleményem szerint meg lehet fontolni azt, hogy a háziorvosi ügyeletet visszaadják az önkormányzatoknak, tehát tehermentesítsék a mentőszolgálatot. De ugyanezt elmondhatom a betegszállítási munka nagy részéről is, vagy arról is, hogy kellene egy kampány, hogy mikor kell mentőt hívni, hogyan kell mentőt hívni. Rendeke még mindig rengeteg az indokolatlan mentőhívás. Az emberek ezt nem tudják. Ugye beszélünk a médiában a közszolgálatról, és hát az valódi közszolgálat lenne, ha az embereket arra tanítanák, azt arról informálnák, hogy mikor, hogyan kell mentőt hívni, nem akkor, nem feltétlen azonnal, amikor a gyerek belázasodik, vagy van egy seb, és azt kezelni kell, mert még ilyen egyszerű esetekben is nagyon sokszor a mentőkhöz fordulnak, mert az emberek nem felkészültek a hétköznapi banális bajoknak az ellátására.
4: Hogy nem. Hegedűs Zsolt ugye nagy átalakításokat ígér, nyilván a forrás hozzáadás mellett. Erről az esetről is megszólalt, mégpedig azt mondta, hogy nyilvánossá tennék a kiérkezési adatokat. Európában ez több helyen van. Hogyan segítheti ez az átláthatóság azt, hogy javuljon a helyzet?
5: Általában fontos, hogy az egészségügyben ne legyenek fekete dobozok. Tehát nyilvánosság nagyon sokat segít. Hát ugye azt mondta a miniszterjelölt, hogy azt tervezi, hogy a mentő kiérkezési idejét térségenként, városonként nyilvánosságra fogják hozni. Ez egy lépés, fontos lépés, de hát emellett még sok mindent meg kell tenni, amiről beszéltünk, és én nagyon-nagyon támogatom azt is, hogy kórházi adatok, műtéti statisztikák is igenis legyenek nyilvánosak.
4: Kökény Mihály, korábbi egészségügyi miniszter, köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm a lehetőséget.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy egyhamar nem tárgyal újra Amerika és Irán. Ugye korábban Steve Witkoff és Jared Kushner elindult volna Pakisztánba, hogy lebonyolítsanak tárgyalásokat, de aztán az amerikai elnök úgy döntött, hogy már el sem engedi őket. Fölöslegesnek érezte azt a 18 órányi utazást, ami aztán egy ilyen partalan beszélgetésbe torkollott volna. Ez a témánk Szájfó Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Tehát az látszik, hogy gyakorlatilag befagytak a diplomáciai csatornák. Meg lehet fogalmazni konkrétan olyan vörös vonalakat, amelyek mentén egyik fél sem enged, és ezért válik partalanná ez a helyzet.
6: Hát noha a közvetlen tárgyalás jelenleg valóban nincs, hogyha hihetünk a híreknek az Egyesült Államok és Irán között, a diplomácia frontján azért továbbra is zajlanak az események. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter éppen 4 nagyon fontos partnerét látogatta meg a környéken, és beszélt számos arab országgal, meglátogatta Pakisztánt, amely ugyebár nagyon is érdekelt a háború felfüggesztésében, hiszen nagyon rossz gazdasági helyzetben van, és már így is szaudi hitelre szorult rá, meglátogatta Ománt, amely diplomáciailag végső soron egy Svájc a Közel-Keleten, amiben mind a két fél bízik, amely korábban tárgyalásoknak adott otthont, és amely a hormuzi szoros ellenőrzésének a tisztázása kapcsán meglehetősen érdekelt, meglátogatta Oroszországot, amely ugyebár katonailag, ha nem is közvetlenül, de végső soron támogatta Iránt, és beszélt különböző arab országoknak a vezetőivel. Tehát Abbas Araghchi úgy tűnik, hogy alapvetően abban érdekelt, hogy rendezzék a hormuzi szorosnak az ügyét, mint ahogy ebben Donald Trump is érdekelt, hiszen a világgazdaság számára meglehetősen kártékony ez a jelenlegi blokád, ami zajlik.
2: Na most az, hogy ezeknek az országoknak a vezetőivel egyeztet Irán, hogyan segíti az iráni és amerikai tárgyalásokat?
6: A tárgyalások most elsősorban, és az érdekek elsősorban a hormuzi szorosra koncentrálnak, hiszen tudjuk már, többször is elhangzott ebben az adásban, és hogy itt halad át a tengeren szállított olajnak az 1/5 globálisan. És ez végső soron nagyon árt a környező országoknak, hogy itt fennakad az olajszállítmányuk. Végső soron a hormuzi szorossal, és azzal, hogy most erről beszélünk egyáltalán, ez már azt jelenti, hogy valamelyes deeszkalálódott a konfliktus, hiszen április 13-án vezetett be Donald Trump egyfajta ellenblokádot a hormuzi szoroson. Ezt azért tette, mert a háború kezdete óta gyakorlatilag Irán volt az egyetlen, amelynek a hajói és amelynek a partnerországainak a hajói át tudtak haladni ezen a szoroson, tehát gyakorlatilag a háború kezdete óta Irán a teljes olajkivitelét tudta folytatni, immár egy megemelt világpiaci áron. Ezzel szemben Donald Trump felállított egy másik blokádot. A túloldalon tehát alapvetően magának követelte a jogot, hogy eldöntse, hogy kihaladhat itt át. De előtte, egy nappal korábban Donald Trump még az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásról beszélt, már pedig Iránnak van 130, hozzávetőleg 130 hőerőműve, amire Irán azzal válaszolt, hogy ebben az esetben lángba borítja az összes arab országnak az olajipari infrastruktúráját. Tehát ez egy olyan eseménysorozatot indított volna el, amiből alig ha lett volna kiszállás. Ehhez képest most csak a hormuzi szorosról beszélünk, ez végső soron azt jelenti, hogy a konfliktus egy nagyon veszélyes stádiumból és terepről áttevődött egy kevésbé veszélyesre, bár gazdaságilag érzékeny terepre.
2: Az a része az iráni ajánlatnak, ami úgy hangzik, hogy szeretnék, hogyha az urán kérdést elnapolnák, vagyis a dúsított urán készletek kérdését. Ez mit jelent a tárgyalási szempontok mentén? Nekik ugye eddig az volt a legfontosabb, hogy nem szerettek volna eltekinteni az atomprogramjuktól, Amerika részéről pedig az lett volna az alapvető követelés, hogy ezzel hagyjanak fel teljes értékűen. Egy tárgyalásban azt mondani, hogy ezt a konkrét kérdést napoljuk el, az milyen irányba tereli a megbeszélések folyamatát?
6: Hát a mostani helyzetben egy pragmatikusabb irányba, hiszen az atomprogram egy olyan ügy, amelyről mind a két félnek van egy nagyon határozott álláspontja, amiből arcvesztés nélkül nem tud kihátrálni. A deeszkalációhoz azonban az út most a hormuzi szoroson át vezet, és erre a szintére koncentrálnak a felek, ahol sokkal inkább létrejöhet egyfajta pragmatikus megállapodás. Tehát az Egyesült Államok attól elzárkózik, hogy Irán vámot szedjen a tengeren az áthaladó hajók után. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy közel legyen hozzá, tehát korábban a hormuzi szoros ománi és iráni felségvizeken osztozott, középen volt gyakorlatilag egy hajóútvonal, amit bárki szabadon használhat. Itt egy precedenst felhasználva, hiszen a nemzetközi hajózásban, gondoljunk csak a Vörös-tengerre, vagy más átjárókra, teljesen bevett gyakorlat, hogy itt különböző országok ebből profitálnak. Irán szeretne egy mechanizmust itt kiépíteni. Az Egyesült Államok államok nem zárkózik el ettől a mechanizmustól, de szeretné, hogyha Omán részt venne benne, mint egy fontos partner az Egyesült Államoknak, és szeretné azt is Amerika, hogyha dollárban szednék ezt a vámot, hiszen mégiscsak az amerikai valuta hegemon szerepéről van itt szó. Egyelőre még távol állnak az álláspontok, de itt ezen a téren sokkal inkább elképzelhető egy kompromisszum, mint az atomügyben.
2: Most, hogyha ezt a pontot kiveszik a megbeszélésekből, viszont nem sikerült továbbra sem megegyezniük, akkor az nem éppen azt eredményezni, hogy újra fellángolna a korábbi helyzet?
6: Végső soron a helyzet fellángolhat, de ez egyik félnek sem érdeke különösebben. Tehát gondoljunk arra, hogy Iránnak a konfliktus kezdete óta infrastruktúrális kára gyakorlatilag 300 milliárd dollárra tehető. Az Egyesült Államok számára a novemberi választások, félidős választások előtt, most van a republikánus establishment számára kockázatos ez a konfliktus, és mind a két félre nyomást gyakorolnak az ő nemzetközi partnereik, hiszen gondoljunk arra, hogy az olaj világpiaci árának a megemelkedése, a műtrágya hozzávalók árának a megemelkedése, a műanyagiparnak a nehézségei nem csak Amerikát meg Iránt érintik, hanem érintik Kínát, nem véletlen egyébként, hogy Kína is a tárgyalásokat szorgalmazza, és érinti azokat az országokat, amelyek így is jelentős társadalmi nyomás alatt állnak, Indiát, Pakisztánt, afrikai országokat, ahol az élelmezés kifejezetten problémás lehet az elkövetkező időszakban a megemelkedett világpiaci árak miatt.
2: Nagyon zárt volt az az információs mennyiség és minőség, amit az iráni atomprogramról eddig is tudni lehetett. Vagyunk közelebb az információkhoz, hogy például időben Iránt mennyi választja el attól, hogy atomfegyvere legyen?
6: Ez végső soron egy politikai narratívának a kérdése, tehát időről időre hallunk olyan a híreket, hogy Irán már nagyon közel áll az atomfegyver kifejlesztéséhez, de végső soron erről nagyon keveset tudunk, Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz a korábbi álláspontjához, hogy polgári célból fejleszt kizárólag, vagy dúsít uránt. Tehát ez továbbra is a narratívák szintjén áll.
2: Szó van arról, hogy brit-amerikai tengeri utak biztosításáról is együttműködés szintjén, miközben Emmanuel Macron is bejelentette azt, hogy létrejött egy koalíció a biztonságos áthaladás érdekében. A nyugat bevonódása vélhetően megmarad ezen a szinten, és hogyha egyáltalán a tárgyalási folyamatok áttevődnek erre a diplomáciai gazdasági kérdéskörre, akkor az a nyugat számára és Amerika számára egy győzelmet jelenthet?
6: A különböző nyugati országok eddig sem véletlenül nem avatkoztak bele ebbe a konfliktusba, maradtak ki, vállalva azt, hogy Donald Trump a NATO-nak a legitimitását is megkérdőjelezze emiatt, de összességében itt minden fontos nemzetközi szereplőnek várhat valamiféle szerep abban, hogy stabilizálják a helyzetet. Tehát minél több országnak a hajói, megfigyelői vannak ott, annál stabilabb lehet egy béke a jövőben.
2: Szájfó Márnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15:30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készüljenek az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között az MVM Domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Magyar Péter nem csupán választást nyert, hanem egy egészen új típusú, vagy legalábbis a társadalom és a választók számára új kommunikációs és kampánystratégiát honosított meg. Általában hát ismerté az a kifejezés, hogy a politikai influencer, hogy aztán hogyan gyűrűzik ez tovább, milyen módszerek segítségével magába a kormányzásba, létezik-e egyáltalán Tisza brand, és ha igen, az hol érhető tetten? Erről beszélgetünk a folytatásban. Köszegi András márka tanácsadóval. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm.
2: Mi az a stratégia, amit láthattunk az elmúlt években, onnantól kezdve, hogy Magyar Péter megjelent egy partizános interjúval, és az aztán egy tudatos kampány stratégiává vált. Ennek nektek szakembereknek vannak lépései, amin mentén lehet használni, és így épült fel a Tisza brand, vagy egy önmagát alakító, önmagát generáló rendszert láthatunk?
4: Hát ugye az elején ez egy véletlenszerűségből indult, tehát tulajdonképpen az egész Magyar Péter és Tisza pártnak igazából a Fidesz a rendszer ágyazott meg. Tehát enélkül nem lett volna Magyar Péter sem. Tehát, hogy nem el...
2: Ez annyi, hogy rámutatok a hibákra és felnagyítom azokat?
4: Hát ott azért történt ez a kegyelmi, hogy ez egy nagyon komoly ügy volt, az ő akkor éppen pillanatnyi állapota, mégiscsak egy igazságügyminiszternek volt a férje, tehát hogy azért ott be volt valamennyire ágyazva ebbe a rendszerbe, és ugye ezeknek a típusú eseményeknek van egy nagyon komoly közös jellemzője, hogy soha nem tudjuk, hogy egy ilyen ügy honnan indul, honnan pattan ki. Tehát mondjuk a Magyar Péter jelenség. Hogyha hoztatok egy történelmi példát, ugye Obama megnyerte a választást 2009-ben talán, azt hiszem, és amikor az egyetemen a hallgatókat mindig megkérdeztem, hogy Obama hogy nyert, mindig azt mondták, az volt az első, egyértetően mondták, hogy a Facebooknak köszönhető. És mindig mondom, Facebook, oké, az fontos, mert akkor volt már egy technológiai változás a világban, tehát megjelent a közösségi média, tehát a Facebooknak volt kétségtelenül szerepe, de az csak egy eszköz volt. Ami megnyerte ott a választást akkor is, az az idea volt. Tehát az az értékvilág, amit ő közvetített, és ugye az is, hogy honnan indult. Szóval az sem egy egyszerű történet, mert 55-ben Rosa Parks nevezetű nő nem állt fel, fekete hölgy a buszon, feketéknek nem voltak jogaik, ebből elindult egy emberjogi mozgalom, becsatlakozott Martin Luther King, 63-ban elmondta az I Have a Dream híres beszédét. Érdekes, akkor még nem volt közösségi média, és mégis 100 000-ek álltak ott azon a beszéden, tehát valahogy eljutott az emberekhez.
3: És a mai napig tudjuk idézni, legalább az első mondatát.
4: Így van, és aztán jött Obama, aki tulajdonképpen ezt a Rosa Parks, Martin Luther King evolúciót beteljesítette, hiszen ő lett az első színesbőrű Egyesült Államok elnök. Úgyhogy ezek nagyon egymásra épülő folyamatok, és mikor ezt a hölgyet, Rosa Parksot később megkérdezték, hogy miért akkor nem álltál fel a buszon, egyszerűen csak annyit mondott, mert akkor volt itt az ideje.
3: Most ez a,
4: tehát, hogy ezek azok kiszámíthatatlan történések.
3: Vannak Rosa Parksnak a gesztusa, az ott az adott pillanatban egy impulzus vezérelt gesztus volt. Abból nem lehetett tudni, hogy abból majd polgárjogi mozgalom lesz. Vannak, akik kivárják tudatosan a pillanatot, van az a típus, amelyik meg tudja csinálni saját magának a pillanatot, van, aki benne találja magát egy helyzetben és egy pillanatban, és csak később esik le a tantusz neki, hogy igazából mi az a értékén, a maga értékrendszerén belül, amihez hozzájutott. Úgy tűnik, ez utóbbi csoportba tartozik Magyar Péter, jött egy helyzet, aki mihez neki nem volt köze, bement, adott egy interjút, és annak a reakciói, vagy az arra érkezett reakciók voltak azok, amiket szélként tudott befogni a vitorlába, de az is kellett egy döntés. És nagyon sok döntést, ha nem hoz meg abban a pillanatban, ahol meghozott, akkor nem az lesz a következő pillanat, amit újra és újra meg tud lovagolni. Szóval egy ponton túl ezt már menedzselni kell, nem lehet mindig ösztönösen cselekedni.
4: Onnantól kezdve szerintem menedzselve volt, és látjuk az eredményét, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem volt jól menedzselve. Tehát a vereségről lehet elemezgetni, beszélgetni, a győzelmet soha nem kell megmagyarázni. Látjuk, hogy mi történt, a kampányfőnöke már adott egy terjedelmes interjút, beszámolt arról részletesen, hogy milyen módszerekkel, hogyan optimalizálták a kampányt, közösségi média, Tiszaszigetek, klasszikus média, adatelemzés, tehát gyakorlatilag egy nagyon komoly struktúra be volt vetve, tehát nem lehet azt mondani, egyébként én a kifejezése szeretem, hogy influencer kormányzás, meg influencer politikus, számít a közösségi média csatorna, nagyon fontos, de ez is csak egy csatorna, tehát hogyha nincs tartós, koherens mondani való, akkor szét tud esni az egész. És egyébként én azt gondolom, hogy a Magyar Péter ebben lekövethető volt tulajdonképpen.
2: Mielőtt... A másik oldalt, ugye próbálta követni, igen, a Fidesz kampánya a stratégia mentén, de nem igazán sikerült neki. Holott próbálták nagyjából ugyanazokat az eszközöket bevetni, ilyenek voltak a különböző AI videók, azoknak a tartalma már egyértelműen véleményes volt, de az eszköz használatban idekeztek ezt némi csúszással, de reagálni náluk, hogy nem működött az, ami Magyar Péternél igen.
4: Hát azért, bocsánat, én ezt mondom, ott már volt egy elfáradt miniszterelnök, tehát aki az elmúlt sok évtizedben ő nyilvánosan vallott, hogy nem ért a mobiltelefonhoz, nem ért az okostelefonhoz, nem is használja, tehát ő most felfedezte, tehát ez annyira... Hogy mondjam, lekövették csak az eseményeket, próbáltak utána rohanni az eseményeknek, és ezt kevés hitelességgel tették. Ha már márkaépítésről beszélünk, ugye itt egyrészt személyek és narratívák harca folyik. Tehát, hogyha most megnézzük, ha már márkaépítés és pártok, akkor nagyon még én sem, aki az átlagnál picit talán többet foglalkozom a közeleti történésekkel, nagyon precízen nem tudsz visszaidézni, vagy nem tudunk visszaidézni egy egészségügyi programot, egy gazdasági programot. Azt tudjuk visszaidézni, hogy ez a valaki mondott valamit, és elhiszem-e neki. Érzelmileg vonnak be minket, tehát számtalan, spontánnak tűnő, de előre megtervezett kommunikáció van. És mondok egy példát, hogy mi történik, ha már Obama, bocsánat, most ő egy jó iskola példát kiállt talán a választási győzelme előtt vagy után a színpadról, tehát a felesége, a családja, mi volt az első, amit mondott? Hátranézett, és azt mondta, hogy I love you, Michelle. És meg volt véve mindenki. És innentől kezdve erre emlékszel. Tehát gyakorlatilag egyfajta érzelmi kommunikáció, storytelling folyik a térben, de nyilván kell egy következetes tartalma, hogy legyen.
3: Emlékszünk talán arra, már nagyon rég volt, mert másfél évtizeddel ezelőtt nagyjából, amikor az internetadót eltervezte a kormány, hogy ezt majd bevezetik, igen. És akkor egy nagy ellenállású, netadó elleni tüntetések voltak, és akkor volt Orbán Viktornak egy olyan megjegyzés, hogy nem akarjuk mi korlátozni az internetet meg a Facebookot, hiszen 2010-ben, 2016 évvel ezelőtt, 2010-ben a Facebookon nyertük meg a választást. Ezt mondta akkor Orbán Viktor. Tehát az, hogy a Fidesz az nagyon korán tudott reagálni arra, hogy volt egy olyan platform, aminek kulcs szerepe lehet a választás szempontjából, azt valóban már tudtak kulcs szereplővé, vagy kulcsfontosságú eszközé tenni. Mi veszett el?
4: Hát én szerintem egyrészt a hitelesség elveszett, másrészt pedig ami elveszett, azt most látjuk, mert majd most jönnek a büntetőjogi eljárások. Tehát, hogy a működés őszintessége vagy hitelessége veszett el. Tehát azért most nem tudom ezt ebben mondani, az ország nagyjából ki lett rabolva, és ez látszik is egyébként, hogy mi veszett el, hogy azért azt gondolom, hogy a Fidesz nem volt olyan egységes párt, vagy nem olyan egységes párt, mint amilyennek ez így látszott.
3: Nem is arra gondoltam, hogy ha a termék egy idő után nem jó, akkor nincs az a kampány, ami meg tudja menteni?
4: Akkor nincs
3: az a branding, nincs az a márkaépítés, nincs az imázsépítés, ami...
4: Nekem van egy márka definícióm, és ez igaz a mostani politikára és a pártokra is, hogy érték alapon kiválóan kell tenned a dolgodat, és azt az adott kor kommunikációs csatornáin izgalmasan kell elmesélned. Ez igaz a, nem tudom, az üdítőitalra, meg igaz Magyar Péterre, és meg igaz a pártra is. Úgyhogy most megnézed már egyébként a nyilatkozatokat, a kormány, eddig kormányzó pártok, Takács Péter államtitkár is azon lamentál a Patrióta című műsorban, hogy hát vajon mi lesz a Fidesz brenddel? Hogy meg tudjuk-e menteni a Fidesz brendet, mint márka? Hát elég nehéz lesz egyébként, mert ugye se nem fiatalok, hát demokraták mondjuk, hogy azok, de hogy tulajdonképpen most arról beszélnek, hogy Orbán Viktorral vagy Orbán Viktor nélkül, ugye ott is kétféle vélemény van, hogy ő nélküle nem lehet, de egyébként meg ha már fiatal demokraták, akkor hogyan újuljunk meg, hogyha marad Orbán Viktor mindennek a feje. Tehát ott szerintem nagyon komoly törésvonalak vannak, és egyébként hiányzik ez az egységes, konzekvens állítássorozat, ami most jelen pillanatban még a Tisza pártban és a Magyar Péternél megvan, majd ugye meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mert azért nyilván kerülnek még olyan helyzetekbe, amik konfliktusosak lesznek, vagy nyilván sok erő hat egy pártra, meg egy politikusra, de hogy például a nemzeti oldal, ugye? Tehát, hogy még emberek műsorokban most rócsózik mindenki mindenfelé, az egyik fele még mindig azt mondja, hogy mi a nemzeti oldal, nem tudom én, a Ferenc Orsolya, meg a nem tudom kicsoda, még akár a Takács Péter is, meg a királynőre is, ugye ők már azt mondják, ez mekkora hiba, hogy hát ez nem lehet, hogy a nemzeti oldalt mi használjuk. Na most és akkor bocsánat, hogy újul meg a Fidesz, mikor mindannyian akarnak maradni a Fideszben, mindig pozícióra tör, és egy ilyen alapvető, egyébként nagyon fontos kérdésben, mert ez fontosabb annál, mint ahogy ezt így elmondjuk, nem egyeznek.
2: Utolsó kérdés, röviden próbálom, hogy ezt a nagyon populáris, könnyed, lazan, közvetlen hangulatot, amit Magyar Péter a választókkal gyakorol, ezt a politikába, anélkül, hogy a politikát vagy a politizálást ne bagatellizálja át, lehet hosszan továbbvinni? Tehát ez egy ilyen reform arról, amit a politikáról eddig tudtunk, és majd ezután gondolni fogunk?
4: Ez nem tudom, hogy reforma, ez egy hosszú evolúciós folyamat már azért tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy a kommunikáció lényeg az évezredek alatt nem változott. A kommunikációs csatornák változnak. A lényeg az az, hogy van egy értékalapú, egységes üzenet, amit konzekvensen, hitelesen tudok képviselni. És ennek vannak eszközei. Annak idején volt a kőtábla, a könyv, a rádió, a tévé, az újság, most a Facebook és a TikTok. Itt az idea mindig a lényeg, tehát nem a mosópor a lényeg, hanem hogy gondos anyuka vagy.
2: Köszönjük, András Márka tanácsadónak, köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm
3: szépen. Köszönjük szépen.
2: Optimizmussal és reménnyel tölti el a Magyar Színházi Társulatot, és feltételezhetően ezáltal a teljes művészi, kulturális társadalmat az, ahogy úgy tűnik, hogy a Tisza kormány a kultúra és a művészetek irányába strukturálisan nyitni fog, és tervezi majd a közös együttműködést, és hogyha már a társaságot említettem, akkor ennek tagja, és egyébként a Radnóti Színház igazgatója Kovács Adél itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
3: Kezdjük csak,
2: jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy itt van. Én azt mondtam, hogy remény és optimizmus. Mi az, aminek ön szerint most a leginkább szüksége van ennek a körnek, az, akár az új minisztérium létrejöttével és az együttműködés mentén? Egy picit talán mondhatom azt, hogy kivéreztetett, vagy kiéheztetett, ez egy jobb szó arra, irányról beszélünk, ami előtt most nagyon sok ablak és lehetőség nyílhat, hogy a művészet az újra szárnyra kapjon.
5: Hát azt hiszem, hogy most egy ilyen null ponton vagyunk, és én mindig a pozitív remények, illetve a remények jegyében azt mondom, hogy innen kell elindulni. Persze nem lesz könnyű, hiszen annyi sebből vérzünk, és akkor a hiátus, és annyi a fájdalom ezen a területen is, nyilván nem kevesebb, mint más területeken, de hát annak, aki ezt felvállalta, majd ez a nemes feladat áll előtte, hogy ebben tulajdonképpen egy egyensúlyt és egy rendet teremtsen, és ez nem, nyilván nem lesz könnyű, de az biztosan nagyon pozitív, hogy már most az első pillanatban Tarr Zoltán, aki a leendő társadalomért és kultúráért felelős miniszter lesz, ezt a célt tűzte ki, tehát azok az elvek, amik mentén működni szeretne, azok egyeznek azokkal, ami a szakma elvárása is.
2: Na és melyek ezek az elvek, vagy melyek ezek a pontok konkrétan? Ugye Tarr Zoltán úgy fogalmazott, hogy kiszabadítjuk a kultúrát a politika fogságából.
5: Hát én úgy mondanám, hogy ami a legfontosabb, vagy én magamnak így fogalmaztam meg, de hát nagyon sok közlemény megjelent már, és mindenki ezt hangsúlyozza, hogy a legfontosabb a szakmai elvek mentén való döntés, tehát a szakmaiság, az átláthatóság, a fenntarthatóság, a tisztesség mindenképpen, és a mindezt a szakmával együtt, tehát hogyha tanuljuk majd azt a működést, vagy újra visszavezetődik az a működés, hogy európai normák mentén és a demokrácia elvei szerint ez tulajdonképpen segítve egy felsőbb vezetés munkáját, a szakmai szervezetek be lesznek bomba ebbe, akkor talán ez sikerülni fog.
3: A színházi világ és a leköszönőben lévő kormányzat közötti feszültségek azok nem csak abból adódtak, hogy voltak nézeteltérések a színházi világ egy része és a leköszönő kormányzat között, hanem a színházi világon belül is egy nagyon erős szakmai, talán ideológiai megosztottság is volt. Nem tudom, hogy mennyire ideológiai, mennyire szakmai ez. Ön viszont jobban látja, az erőforrásokért való harcban nyilvánvaló, hogy voltak egyenlők, meg voltak egyenlőbbek. Ez a megosztottság, ez viszont egyelőre még szervezeti szinten is, ott van a teátrumi társaság a másik oldalon, ha nem akarok másik oldalazni, mert már én is tudom egy kicsit ezt. De a lényeg az, hogy a szakmai megosztottság, vagy a szakmán belüli megosztottság, az úgy tűnik, hogy nem tűnik el egy csettintésre. Ezt melyik irányból lehetne elkezdeni megpróbálni feloldani?
5: Én tényleg azt hangsúlyozom, hogy abból az irányból, hogy kinyílik az egyeztetés útja. Az, hogy mi lesz a teátrumi társasággal, eddig nyilvánvaló, hogy az utóbbi 10 évben, illetve hát ez már ugye korábban elkezdődött, egy mindenképpen egy szűk privilegizált kör döntött a lényeges dolgokról. Ez a lényeges dolog nyilván az anyagiak kérdése, a pályázatok elbírálása, a kinevezések feletti diktátum, a művészeti díjak odaítélése, tehát tulajdonképpen minden területen ők határozták meg alapvetően az irányvonalakat, ennek következtében a juttatásokat, az egzisztenciát, és aztán a szakma egész jó érzését. A szakma annyira volt megosztott, amennyire az egész ország megosztott. Tehát ez nem más. Tehát én azt hiszem, hogy ebben lehet, és nagyon nehéz lesz nyilván józanul ebben működni, ezért nagyon fontosak a Magyar Színházi Társaság, a Független Előadó Művészek Szövetsége, a szakszervezet, a MASZK, egyébként az ő kezdeményezésükre, illetve ő velük lesz május 15-én az 5-ös 10-ben egy egyeztető fórum, amire több mint 30 előadó művészetben érdekelt egyesület, szövetség lesz meghívva, tehát ez biztos egy olyan, ahol megvitatják azokat a normákat, amiket egyébként érdemes elolvasni Tompa Andrea manifesztumát, ami gyakorlatilag szerintem nagyon átfogóan rávilágít az előző rezsim alatt kialakult problémákra, és adott esetben irányt is mutat, hogy ezt hogy lehetne orvosolni. Én azt hiszem, hogy tényleg visszatérve még a leendő miniszterre, ez fontosnak tartom, hogy ez a két terület összecsatolásra került, tehát a társadalomért felelősség és a kultúra, hiszen gyakorlatilag a kultúra a záloga annak, hogy egy társadalom túléljen. Tehát én ezt már nagyon értékelem, hogy ez így összekapcsolódott, jó, hogy egy olyan ember veszi ezt kezébe, akit én már azért is kompetensnek gondolok, hiszen valahogy egy lelkész, vagy abból a minőségből azért föntebbről nézi a dolgokat, és nagyon fontos a társadalom mentális egészségét visszaállítani, aminek szerintem egész egyszerűen eszköze, szolgálója mindig is a kultúra és a kulturális élet szereplőit összekötni így a civil szférával. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
3: Magyar Színházi Társaság közgyűlésének van egy javaslatcsomagja, ebben szerepel egy olyan kitétel is, hogy vissza kell adni az önkormányzati kulturális jogokat, azzal az indoklás, hogy a helyi kultúra nem működhet központi vezérlés alatt. Ebből számomra az derül ki, hogy egészen mélyrehatóan kívánatosnak tartanák a jelenlegi rendszernek az átalakítását, nem csak felületi, vagy az, hogy egy tárgyalási pozícióban jobbak vagyunk, vagy más hangon lehet egyáltalán megállapodni, mások a bírálati szempontok, hanem mély struktúra.

0: tudják meg, hogy az ő munkájuknak mi az eredménye, és hogyan tudják azt ráfordítani a saját környezetük, a saját falujuk, saját városuk jólétére. Ugye ebbe ugyanúgy becsatolódnak a helyi művelődési házak. Hát csak azt mondom, én Sopronban az én koromban, ez ugye egyre lejjebb csúszott, de egy nagyon, nagyon virágzó diákélet volt, és nagyon virágzó közművelődés, és hát ennek nyoma sincsen, mert ez is ugyanúgy központi szemlélet alapján el lett nyomva, el lett sorvasztva, tehát ennek is nagyon nagy jelentősége van. Ezt, ha újra sikerül élettel, igazságosan és odafigyelve, és a helyi lakosoknak az igénye szerint visszapumpálni ebbe az életet, akkor az egész ország jobban fogja érezni magát, plusz ugye nagyon fogja segíteni a társadalmi mobilitást, illetve nálunk a szakmai mobilitást. A szakmai mobilitást az gyakorlatilag teljesen lebokkolta a Dérinné program, ami tehát ők jártak szerte az országban, és pedig milyen jó lett volna, hogyha a sokszínűség jegyében más függetlenek, vagy más csoportok is eljuthattak volna.
1: Nagyon örülnék, hogyha esetleg a záró gondolatokban jutna idő a független színházak, igen, bevonására is, de arról mindenképpen beszéljünk, hogy most a fővárosi színházak helyzete ön szerint hogyan fog megváltozni, átalakulni?
0: Én erre nem tudok válaszolni, ez nyilván a fenntartótól, illetve ez nyilván a kormány és a város kapcsolatától fog függeni. Lehet, hogy nem ez a fórum a helye, de én megragadom. Szóval, hogy mi túléltünk a főváros segítségével, ugye amikor a fővároshoz lettünk csatolva, tehát hogy a kedves nézők is értsék, 5 színház, a Radnóti Színház, a Trafó, az Örkény Színház, a Katona és a Városmajori Szabadtéri Színház a teljes mértékben fővárosi fenntartású lett, tehát nem csak a fizikailag, hanem financiálisan is, azelőtt közös fenntartás. Maradtak ugye közös fenntartású színházak, tehát mi így egy buborék vagyunk tulajdonképpen a fővárosi színházakban, és pontosan azért, mert ez a stigma ugye ránk lett tapasztva, hogy ellenzéki színházak, liberális színházak, ebből kifolyólag azért mi is elszenvedői voltunk azoknak a megkülönböztetéseknek, ami egyébként a szakma egészének egy részét is érintette, de természetesen azért mi mégiscsak ebből a támogatott helyzetből adott esetben még segíteni is tudtuk a függetleneket. Hogy mi lesz ezután, azt én most ebben a pillanatban nem vagyok kompetens, hogy erről nyilatkozzam. Az biztos, hogy az elmúlt időben az egy nagyon jó érzés volt és biztonságot adott, hogy bár egy kivéreztetett fővároshoz tartoztunk, de soha fel sem merült, hogy bármelyikünk alatt inogjon a talaj, és a főváros teljes mellszélességgel fölvállalt ezt az 5 színházat.
1: Kovács Edélnek, a Radnóti Színház igazgatójának, valamint a Magyar Színházi Társaság tagjának köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: rajtunk velünk?
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Közlekedési balesetek történnek sajnos. Közlekedési balesetekből a legszélsőségesebb, ugye, amikor emberi életet követelő balesetről beszélünk, ezek is megtörténnek, bár ugye az Európai Unió és a gyártók is afelé törekednek a szabályokkal, szabályozásokkal, hogy minél kevesebb ilyen történjen meg. Van egy gyárt, ami ki is mondja, hogy azt hiszem 2030-ig, 50-ig, tök mindegy, az ő autójukban azt akarják, hogy ne halljon meg senki. Azt nem tudom, hogy elérhető ez a cél, majd Rusznák András vendégem meg fogja válaszolni, bár azt gondolom, a jövőben még talán te sem látsz. Viszont ami miatt behívtalak a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást is, tehát akkor a vendégem Rusznák András, igazságügyi gépjármű szakértő, hogy hát ismételten az elmúlt egy hónapban történt egy olyan baleset, amely Budapest belterületén egy egészen extrém módon elkövetett baleset volt, amely nem először történt meg Budapesten, és a nagyvárosokban sem először történt meg, és tartok tőle, hogy újra meg újra meg fog történni, és nagyon sokunkban felveti újra meg újra azt a kérdést, hogy hogyan lehet a közúti ámokfutásnak, felelőtlenségnek, túltuningolt autóknak egész egyszerűen véget vetni ennek a vállalhatatlan rendszernek. Hogyan lehetne végét vetni, hogyan lehetne ezt beszabályozni, hogyan lesz kezelni. És miután mi nem tudunk más tenni ebben a tekintetben, mint sem beszélgetni róla, ezért gondoltam, hogy olyan embert hívok, akinek ez a szakmája, munkája, ebből diplomáztál. Mesélj egy kicsit, kérlek szépen. Egyrészt két-három mondattal, hogy honnan érkezel ebbe a történetbe, és hogy mint szakember mit látsz ebben?
3: Hát nekem már egészen mióta az egyetemet elvégeztem, én alapvetően egy közlekedésmérnöki kart végeztem itt Budapesten a műszakin. Ott is a közlekedésbiztonsági mellékszakirányon tanultam, hiszen ez volt egyébként az előfeltétele annak, hogy később az igazságügyi szakértői pályára léphessek. Én azóta foglalkozom közlekedésbiztonsággal. Sok kezdeményezésben benne voltam, például a Tudatos Közlekedők Egyesületében, illetve szaktanácsokkal segítem egyébként az Autós Nagykoalíciót is, és nagyon sokat cikkeztem, publikáltam arról az újságunkban, hogy milyen biztonsági berendezések vannak az autókban, passzív, aktív, milyen vezetéstechnikát érdemes alkalmazni. Ugye nagyon sok vezetéstechnikai centrumban megfordulunk, és most is kénytelen voltam mélyebben elgondolkozni rajta, hogy az a jelenség, amit felvezettél, ez a városi versenyzés, talán így lehet jobban közelíteni, és az ebből fakadó tragédiáknak mi az oka, mi a mozgatórugója, és miért történnek meg
2: kicsit időre? Kicsit olyan ez nekem, minthogyha ez mindig belünk lett volna. Tehát, hogyha belegondolok a fiatal koromba, mondjuk, hogyha visszaugorok az időben egy 30 évet, akkor is volt. És egész biztos vagyok benne, hogy akkor is megtörténtek azok a helyzetek, amelyek ma megtörténtek. Mégis valahogy úgy tűnik, mintha ma nagyobb közfelháborodást kapnának, és ebben bizonyos szerepet látok abban, hogy mások az autók, mások a biztonsági előírások, talán más a közhangulat, érzékenyebbek vagyunk, talán nem tudom, sűrűbb az érzékelése ezeknek a dolgoknak a közösségi média által. De hát az első kérdésem az, hogy ez a nagyon rossz dolog, ez velünk van, nem? Ez mindig velünk van.
3: Szerintem nem ugrottál vissza eleget az időben, mert az ilyen balesetek, amiről most beszélünk, hogyha a szocialista elmúlt rendszernek az autóit, ezt a homogén KGST autópiacot nézzük, nem voltak ilyen kiugró minőségi, meg teljesítményi különbségek.
2: 30 és mondjuk 90 lóerő közötti autókról beszélünk.
3: Így van. Aztán ugye a rendszerváltással inhomogénná vált a hazai autóflotta, és megjelentek a kirívóan erős, kirívóan nagy, ha úgy tetszik, hivalkodó autók. Hogyha a legutolsó esetet egy picit felvázoljuk a nézőknek, tehát a 13. kerületben itt Budapesten a Göncz Árpád városközpontban van egy felüljárója a Váci útnak, és ennek a...
2: Hát a Robert Károly körút és Váci út, ugye?
3: A Váci út viszont a Robert vagy, fölött így igen. Van, és ezen a felüljáron történt egy...
2: Egyébként impozáns negyed tele irodaépületekkel, ott van a sarkon a rendőrpalota, ugye, és egy dinamikusan fejlődő környezet.
3: És az történt, hogy az előzetes számítások és becslések szakértő kollégáimat kérdezték meg újságíró.
2: Te látod azt az ügyet egyébként? Vagy szakmán belül látjátok, beszélitek ezt az ügyet?
3: Vannak konferenciák, ahol ezeket külön is átbeszéljük. Ha olyan az ügy, és van külön tanulság, akkor tartanak az eljáró szakértő kollégák ezekből előadásokat. És Boncsér szakértő kollégámat kérte fel egy újság, hogy csinált egy gyors elemzést, amiből az jött ki, hogy az garantálható, hogy ez az Audi RS7, ez bőven 100 km/h fölött közlekedett, és úgy ment neki ott több autónak, amiből az egyik, ugye, és ettől vált nagyon extrémé, vagy... hát a sajnálatos két halálesetet leszámítva még extrémebbé, hogy az az autó, amit elsőként eltalált, az leesett a felüljáró tetejéről.
2: Ez egy borzasztó erőhatás.
3: Tehát el kellett emelkednie ahhoz, hogy az a nagy magas szallagkorlát ne fogja meg.
2: Csak egy pillanatra ennél a momentumnál maradjunk ott. Az Audi RS7 típust említetted. Ugye ez egy 600 lóerő pluszos autó.
3: Ez legalább.
2: Ismerjük, volt nálunk, kipróbáltuk, fantasztikus autó, csodálatos menetképességekkel, de hát 3-4 másodperc közötti 0-100-ról beszélünk, 2 tonna guruló tömegről. A másik autó, ami érintett volt ebben, talán egy Toyota volt, ha jól emlékszem.
3: Azt hiszem, egy Toyota Cross.
2: Valami ilyesmi, egy 1,5 tonnás tömegű jármű. Én, aki ugye nem vagyok a közlekedési balesetek szakértője, egyszerűen csak mérnöki mechanikus gondolkodásom van, hát milyen erőhatásnak kell felépnie ahhoz, hogy egy 1,5 tonnás tömeget átlendítsen egy szalagkorláton, és ledobja az alatta futó úttestre. Jó, a 100 kilométerre lehet, hogy keveset mondtatok, nem?
3: Valószínű, de pontosan ki fog jönni, tehát a szakértő kollégák ezt a nyomokból, felvételekből ki fogják tudni plusz-minusz 2-3 kilométer
2: olyan
3: pontossággal
2: számolni.
3: Erre vannak célszoftverek, ahol mindent be tudsz állítani, a rugózástól kezdve az utasok számáig mindent. Biztos vagyok benne, hogy ennek lesz eredménye. Amit nagyon fontos látni, hogy egy tárgynak a mozgási energiája, és ezért érdemes fizikát tanulni, azaz 1/2 m² képlettel leírható, amely képletben az M a tömeget jelenti, a V pedig a
2: sebességet.
3: Pontosan. Ez négyzetesen szerepel, tehát egy kétszer olyan gyorsan közlekedő autónak négyszeres a mozgási energiája. Itt még nem csak ez jön be, hanem említetted, hogy ezek az autók 2,3-2,4 tonnát nyomnak önmagukban, ráadásul ez még tele is volt emberrel, öten ültek az Audiban, ha jól emlékszem. Azt még standard 72 kilókkal föl kell szorozni.
2: Közelebb a 3 tonnához? Mint a kettőhöz?
3: Azt gondolom, hogy ez szinte biztos. Képzeljük el, hogy mekkora mozgási energia különbségek vannak, és impulzus különbségek, az pedig a sebességnek és a tömegnek egy szorzata az impulzus. És ezeknek az impulzusoknak a különbsége határozza meg, hogy az ütközés után mennyi impulzus marad egyik autón, és mennyi adódik át a másikra.
2: Eredő vektor irányú, nem?
3: Pontosan így van. És ezért van az, hogy viszonylag autóban lehet maradni, meg helyben lehet maradni egy kétszer akkora impulzusú autóval, mint egy fele akkorával, és ezért hatott ilyen brutálisan a kisebb autóra. Hogyha megnézzük, most már sajnos történelmileg tudunk visszatekinteni ezekre a nagyon érdekes, mert nagyon szűk kerületeken belül van ez a 3 baleset, amire itt az elmúlt 10 évből emlékszünk.
2: Gyakorlatilag az Árpád-híd lábánál vagyunk.
3: Igen, de történt 2017-ben a Dózsa-György úton egy halálos baleset, igen. Főszereplője egy Mercedes C63 AMG. Történt az Árpád-hídon a Népfürdő utcánál, ahol szintén egy korlát sem tudta megállítani az autót, és pont arra kerékpározott egy ember, egy E63 AMG-es, és történt most ez az RS7-essel. Mindegyikben bőven 500 lóerő fölötti, bőven 2 tonna fölötti járművekről beszélünk. Fontos, hogy megértsük, hogy ezért tud ekkora pusztítást okozni.
2: És ez az, ami nem volt egy pár évtizeddel ezelőtt.
3: Míg a kisebb autók, hogyha megnézzük, se nem képes arra, hogy lámpától lámpáig 120-ra felgyorsítson a Váci úton, sem pedig nem szerez akkora impulzust és mozgási energiát.
2: És akkor a sebességnek a négyzetes szorzata is sokkal kisebb. Oké, ezt értem. Megtörtént. Nyilván a vizsgálatok folynak. Valamilyen módon el kéne kezdenünk ezt feldolgozni, akár társadalmi szinten is. Nyilván a társadalmi igazság és felháborodás azt mondja, hogy ennek véget kell vetni. Hogyan lehet ennek véget vetni? Mit lehet ezzel csinálni? Nyilván tudjuk, Európa szerte számtalan európai közlekedési kultúráról van ismeretünk. Van olyan hely a világban, Európában, ahol 1 km/h sebességtúlépést is nagyon határozottan büntetnek. Van, ahol a fizetéshez kötik, és azt mondják, ugye az északi országok némelyikében, hogy a fizetéssel arányos lesz a büntetésed. Ausztriában nem is olyan messze tőlünk, talán az ismétlés, második, harmadik ismétlésnél akár már járműelkobzás is lehet ennek a vége. Magyarországon hogy állunk ezzel? Vannak erre külön szankciók?
3: Magyarországon jelenleg ugye, ha te simán gyorsan hajtasz, és extrém sebesség túllépést követsz el, akkor annak a legfelső pénzbüntetése, ez a 460 valahány ezer forint, amit most meg lehet csinálni. Hát könnyen gondolhatjuk, hogy az, aki, ja, nem említettük ezeknek az autóknak az árát.
2: Uh-huh. Hát
3: azért itt bőven a 30 milliós.
2: Újonnan 60 plusz, igen. Mondjuk, vagy 50 plusz, de használtan is 30.
3: Na most, aki autóra tud ennyit költeni, az időnként azt gondolom, hogy ezt a 4-500 ezer forint közötti összeget néha be tudja fizetni, és akkor ő köszöni.
2: Gondolod, hogy ez van? Ez az attitűd egyébként létezhet? Hogy
3: én szerintem
2: nem foglalkozom vele, ha elcsípnek, befizetem? Ez van?
3: Én szerintem van ilyen, hogy ez egy kiszámolható dolog.
2: Hát ez egy szociopata dolog, nem?
3: Aztán van, hát ebben nem tudok, majd a Zerkovics Dávidot egyszerre meginvitálni.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy totál szociopata hozzáállása a dolgokhoz.
3: Ezen kívül van ugye az előilleti pont, amiből ki lehet pontozódni a jogosítványrendszerből, ezt nagyon jónak tartom, mert ilyen mértékű gyorshajtásért már egy 3/4 jogosítványi pontot azért elvesznek. De különösebb, tehát nálunk ilyen szankció egyelőre, ami rövid távon ilyen megnyugtató megoldást hozna erre, hogy igen, el lehet kobozni az autót, ja, vesznek el nyilván jogosítványt nálunk is, visszaesőként már, vagy ha így az említett kipontozódást nézed, de tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy itt, ha most vért kívánunk, akkor milyen mélységű jogalkotás kell, hogy mondjuk egy osztrák mintára bevezethessük az elkobzást. Ugye ott egyébként az van, hogy lakott területen belül, hát a 80 kilométerrel átléped, akkor van ilyen azonnali elkobzás. Tulajdonostól ott is elveszik, de mit csináljunk a céges autókkal, a bérelt autókkal, a papa autójával, a kölcsönkocsikkal?
2: Az objektív felelősség még működik Magyarországon egyébként? Ez a fogalomkör?
3: Van objektív felelősség.
2: Tehát ha nem tudják meghatározni, hogy ki volt az elkövető. A másik pedig, hogy csak erre hadd kérdezzek vissza, mert mint szakember biztos vagyok benne, hogy van véleményed róla, hogy a Magyarországon alkalmazott közlekedési sebesség, vagy sebességhatárok túllépése, az a pufferzóna, amit mi hivatalosan belekalkulálunk, az életszerű, modern, elfogadható?
3: Hogy... Csináltam erről korábban egy számítást, hogy amikor valaki 50-nel közlekedik, és egy adott pillanatban észlel egy akadályt, és vészfékezést hajt végre, akkor pont megáll, és nézzük meg ugyanezt a jelenséget 60-nal való közlekedésről. Ugye, ha fölteszed valakinek a kérdést, hogy mennyi lesz az ütközési sebesség, mert nyilván, ha 50-ről pont megállt, akkor 60-ról nem fog megállni, akkor nagyon sokan egyből rávágják, hogy hát 10.
2: Pár kilométer per óra, igen. De ezzel szemben sokkal több.
3: Ezzel szemben több, mint 40 kilométer per óra az ütközés sebessége ilyen esetben, hiszen a reakcióidő alatt megtett út, a fékfelfutás ideje alatt megtett út, az mind-mind fékezés nélkül megtett út, és még onnan kezdek 60-ról fékezni. Ez azt jelenti, hogy ugyanazik az akadályig, 40-nel fogok menni.
2: De nem lehet, hogy ez...
3: Van jelentősége, ugye visszatérve, bocsánat, mert nem válaszoltam meg a kérdést,
2: hogy ez azért van, mert megtehetem? Tehát hogy van 50-nél 65-ig? Nem villan a vakú? Nem működik a sebességmérés?
3: Szerencsére nagyon régen fényképeztek már le, 10 éve talán.
2: Múltkor egy Fiat Pandával
3: képzettem. Azzal hajtottál gyorsan?
2: Pont egy Fiat Pandával, miközben sok száz lóerős, meg 1000 lóerős autók is voltak alatt, egy Fiat Pandával sikerült.
3: Én azt mondom, hogy könnyelműség, az előbb említett példa okán, könnyelműség 50 helyett mondjuk 60-nal menni, nem a Trafipax miatt, hanem hogyha elém lép az a kisgyerek, fogok tudni
2: megállni. Na de András, értem, de hát hogyha a rendszer megengedi,
3: igen. A másik pedig a szankcionálásnál, amit még nem említettünk, hogy egyébként az Árpád-hídi baleset után itt fővárosi és rendőrségi együttműködésre, és azt hiszem, talán a finanszírozás is közel volt, kihelyeztek jó néhány trafipaxot ezekre a...
2: 20-valahány talán, ami 40-valahány sávot figyelt, ha jól emlékszem.
3: Ezekre a versenygyanús helyszínekre. Igen. Említetted a külföldi példákat, Svájcot, Ausztriát. Hát... én olyat is hallottam, hogy Svájcban, ha te gyorsan mész át egy falun, betelefonálnak a polgárok,
2: Abszolút.
3: Hogy itt valaki...
2: Hogyne.
3: Nem ez a kultúrájuk, és egyébként tele van trafipaxozva az ország, és egyébként a büntetési tételek is olyanok, hogy legközelebb nem mész át gyorsan azon a falun. Tehát ezt is lehetne, ez mind pénz, paripa, fegyver.
2: Jó, de amit most elmondta, egyébként azért tudom megerősíteni, mert vannak svájci rokonok, akik ezt pont így elmondták. Ez nyilván a folyamat legvége. Tehát amikor a társadalmi tudatosság olyan magas, hogy azt mondod, hogy nem éled meg egyfajta negatív felhanggal azt, hogy megemeled a telefont, és azt mondod, hogy itt van egy csávó, aki 90-nel közlekedik az iskola mellett. Hanem ez az állampolgári kötelessége. Tehát ezt nem megcímkézzük, hogy ez bamzerkedés, hanem állampolgári kötelesség, hogy ne menjen az iskola mellett a csávó 90-nel.
3: A mi szocializációnk az még ott tart, hogyha ilyet csinálsz, akkor ez egy házmesterország, te
2: igen,
3: önkéntes rendőr vagy.
2: Igen. Pedig azt gondolom, hogy ez a társadalmi együttélésnek az egyik alapszabálya lenne, hogy például te fölemeld a telefont, és azt mondod, hogy nem mehet a csávó 90-nel az iskola mellett el, lakott területen belül. És akinek ez nem tetszik, az nem érti meg a lényeget.
3: Ugorjunk egy picit vissza a felüljáróra.
2: Okay.
3: Kiderítették azt, több beszámoló szól róla, hogy valahonnan a külső Váci útról már ez az autó több mutatványt bemutatott.
2: Most az mit ért? Mi az, hogy mutatványt?
3: Már versenyzett, cikázott a sávok között, olvastam
2: ilyet. Végig kamerák vannak a Váci út.
3: Igen, de nincs az a kapacitás, aki ilyet mondjuk kiszűrne. Aha. Viszont ott mész te az autóddal. Ha annyit megvamzerkedsz, hogy fölhívod a 112-t, hogy itt száguldozik egy akármilyen Audi RS7-es, és mondjuk megjelenik a Yard a Váci úton, és a Göncz Árpádhoz már nem ilyen állapotban jut el, akkor ez a baleset megakadályozható volt. Kérdezem én ezek után, van ráció abban, hogy Svájcban bejelentik a 90-nel átszáguldozót?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy társadalmi attitűd. És ez egy nevelés, egy hozzáállás kérdése, attól függően, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket. És ez igaz az élet számtalan területére. A dohányzás, az alkoholfogyasztása, a drogfogyasztása, ezt hívják talán felelős jövőépítésnek. Én azt gondolom, ahogy a korban haladok előre, és zárójel, amikor 20 éves voltam, mi is csináltuk ezeket. Mert része volt akkor is, mint hogy ma is sajnos a része, de én ma már legalább fel tudok szólalni ezzel, és legalább nem csinálom meg, és erre próbálom nevelni a gyerekemet, és a környezetemben élő fiatalokat, hogy nincs erre szükség, mert ha szükség van erre, akkor inkább menjek ki olyan helyre, ahol lehet ilyeneket játszani. Egyébként zárójel, Németországban a korlátlan sebességű autópálya szakaszokon közlekedni nagyon felszabadító. És egyszerűen ki is veszi belőle.
3: Tehát, hogy nagyon rég jártam egyszer Stuttgartban, és akkor tudtam menni, igen. De nem volt olyan autóm, amivel
2: nagyon felszabadító.
3: Túlságosan
2: 250-nel mentünk az A6-ossal, nagyon felszabadító úgy az érzés maga, hogy akkor én most gyorsan megyek, és úgy kilugozza belőled azt az érzést, hogy gyorsan akarsz hajtani, utána nem hajtasz gyorsan. Tehát utána a 120-at olyan szépen tartod, hogy...
3: Hadd kérdezzek valamit, mennyi ideig bírtad azt, hogy te 250-nel mész?
2: Ezek nagyon figyelemigényes pillanatok. Azért lúgóz ki valószínűleg annyira, és adja benned ezt a jó lakottság érzést, hogy és nem is tudsz sokáig menni 250-nel, tehát addig tudsz menni, láttunk egy hosszú szakaszt, pufokkorat elküldtük neki, de ahogy látjuk, hogy a hosszú szakasz vége bekanyarodik jobbra, ott már azért elveszed, ott visszamész, és akkor 170 megbejönnek eléd, de az érzés az jó. És én megértem ezt az érzést, mert azok az emberek, akik ezt elkövetik a városban, erre az érzésre vágynak, erre a felfokozott adrenalinnal teli érzésre, hogy milyen jó. És egyébként tényleg ott minden idegszálad azon fókuszál, hogy hogy mész.
3: Azt sem engedi meg ugye a szabályozás, hogy néha elrúg neki. De hogyha mondjuk a külső Váci úton sehol senki, és gyorsítasz vele egy izmosat, arra azt mondom, hogy oké, de sajnos nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy aki így vezet, és beszámoltak most is róla, az előtte is így vezetett, meg ezután is így vezetett
2: igen,
3: volna.
2: Igen,
3: tehát
2: igen,
3: ez egy stíló, amit sajnos sokan fölvesznek, és a saját erejük helyett fitoktatják az autóét.
2: Akkor, hogyha én erre gondolok, akkor úgy látom, ez az olló nyílik. Mert hogy egyre több az erős autó, egyre több olyan autó van, amit már meg lehet venni, mert korban, időben, már elért abba, hogy nem is biztos, hogy 30 millióba kerül, lehet, hogy már sokkal kevesebbért is meg lehet venni, és úgy érzem, hogy ez a fajta társadalmi önmagunkkal szemben támasztott korlát, vagy igényesség tűnik el, mert pont ez, hogy ide felszabadultabb a társadalom. De picit akkor korlátozzuk magunkat vissza most erre a helyzetre. Hogyan lehetne ezt, és itt szakember szemmel kérem, hogy válaszolj rá, hogyan lehetne ezt a módot, vagy hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni? Jó módszer, valid módszer az, hogy elkezdünk mindent beszigorítani és tiltani? Van erre lehetőség egyáltalán?
3: Rövid távon más lehetőség nem nagyon van. Bármi, amit majd tudok példaként hozni, hogy mit lehetne csinálni, vagy milyen irányba lehetne elmozdulni, az legalább középtávú, de inkább hosszú távú megoldás. Uh-huh. Rövid távon nyilván az a megoldás, hogy beszigorítjuk az ellenőrzéseket, több trafipax, több ilyen akció, rendőri jelenlét, és a szankciókat, a büntetéseket meg tudjuk emelni. Ez rövid távon tud hatékony lenni. De ahhoz, hogy gyökeres változásokat érjünk el, most említettünk néhány bezzegországot, ahol valami működik, uh-huh. és valamiért működik, ott...
2: De ott is így kezdődött.
3: Hát természetesen, és le kell tennünk, csak teljesen más autózási kultúrából jön Németország, mint mondjuk mi, az említett KGST. Uh-huh. Package-el. Szóval a középtávú megoldás az viszont munkaigényes és pénzigényes, és leginkább a szabályozásban tudnánk kimeríteni.
2: Csak azért, mert most az első blokkunknak hamarosan végére érünk, de ehhez kapcsolódóan van egy kérdésem. Látsz erre szándékot? Tehát az, hogy megszigorítsák, hogy további trafipaxokat helyezzenek ki, hogy valamilyen módon a szankciókat beszigorítsák. Látszik erre most ebből a balesetből eredeztetően egy új akarat szándék a szakmában, vagy ez csak egy hosszú folyam, egy mélyen folyó folyam, ami egyszer majd meg fog amúgy is történni?
3: A baleset óta amilyen szakemberekkel, kollégákkal, barátokkal én beszéltem, és ezek tényleg szakmabeliek, még sör meg kávé mellett is följött a téma, hogy mi van ezzel a balesettel, hogy lehetne elkerülni. Ezeken mi átrágtuk magunkat, és úgy látom, hogy magán a szakmán belül van tenni akarás. A kérdés, ugye most egy új vezetés áll föl, a kérdés, hogy az új vezetés az a szakemberekhez fordul-e, vagy fogadja-e a szakembereknek az ilyen jobbító-javító ötleteit.
2: Kis szünetet tartunk, és onnan folytatjuk. Rusznák András gépjármű igazságügyi szakértőnkkel, aki gyakorlatilag abban segít minket majd a következő 20-25 percben, hogy hogyan lehetne feloldani ezt a jelenleg feloldhatatlannak tűnő helyzetet, ami a magyar városokat gyakorlatilag ellehetetleníti ilyen esti forgalom kihágások kapcsán. Hamarosan folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Szóval arról beszéltünk az elmúlt 20-25 percben, hogy ez a jelenség, ez ugye mindig megvolt, ez a jelenség szerintem egyre intenzívebbé válik, egyre jobban nyílik szét az olló, az autók erősebbek, a járművezetők talán felkészületlenebbek, talán a morál, a nem tudom én, a felelősség ilyetén módon történő magunkra vállalása, mint egy picit kezdene úgy felhigulni. Azért, hogy ne legyen még több ilyen baleset, ilyen jellegű baleset, valamit tenni kéne. És a szakma erre azt mondja, hogy erre vannak módszerek, rövid, közép és hosszú távú módszerek. A rövid, legrövidebb távú az ugye a büntetés, szigorítás, ami a szakmában akkor így kb.
2: Meg az ellenőrzéseknek a sűrítése.
1: Ehhez nyilván kormányzati akarat, rendőrségi létszám, infrastruktúra, akár telepített eszközök, stb. Szükségesek, ugye? És egy teljesen új gondolkodás. Mi van még? Mit tudunk még csinálni?
2: Amivel középtávon hatni lehet erre a jelenségre is, az pedig a szabályozásoknak a megváltoztatása. Ha nem tudjuk magunktól, vagy a rendszer nem éri el magától azt, nincs ilyen önfejlődés benne, hogy akár a 9 évvel ezelőtti, akár a 3 évvel ezelőtti, akár a mostani ilyen versenyzős halálos baleset kapcsán mindenki egy kicsit lejjebb tekerje a potmétert, akkor be kell lépnünk a szabályozásban. Erre nekem egy olyan javaslatom volt első körben, biztosan ezer sebből vérzik, és nem vagyok jogász, tehát nincs jogalkotási gyakorlatom. Ugyanakkor van precedens előttünk is, a motoros jogsi, ahol van AA1, A2 talán, én nekem nincs motoros jogsim, de ott teljesítményszintek vannak meghatározva, hogy te nem ülhetsz rá külön vizsga nélkül egy erősebb járműre. Igaz? A B kategóriánál ilyen megosztás nincsen, jelenleg az a helyzet, hogyha valaki itt délelőtt levizsgázik, délután megkapja a papírjait, és beülhet az RS7-esbe, és mehet vele mindenféle olyan tapasztalat nélkül, amit ez az autó egyébként megkövetelne. Miért nem tudunk bevezetni? Van kezdővezetői engedélyünk, van, de az egyetlen megkötés, hogy nem vontathatsz pótkocsit vele. Tehát
1: ennyi mindösszesen?
2: ennyit tud, igen. De a lényeg az, hogy miért nem csináljuk, hogy az első két évben mondjuk, amíg ez a kezdő vezetői engedély tart, addig maximáljuk azt a kilogramm per lóerő arányt, amit a jármű, amit vezetsz, azt tud, és akkor valószínűleg elkerülhetőek ezek. Ugye nem érdemes egészen exaktan meghúzni, hogy te csak 150 lóerős kocsit vezethetsz, mert a 150 lóerő az más lesz egy kis mérges Citroenben, és más lesz egy Hodály Passatban. Nem ugyanazt fogják csinálni.
1: Erre van európai példa egyébként? Ezt használja Európa?
2: Nem néztem, megmondom őszintén utána, hogy erre van-e európai példa. Viszont ha már Európát említed, nagyon fontos, hogy ezeket a szabályozásokat, ha ilyen lesz, nem csak magyar szinten kell megtárgyalnunk, hanem európai uniós szinten, hiszen ez jó lenne egy egységes szabályozás. Fölhívom a figyelmet arra, hogy nem magyar sofőr vezette ezt az RS Audit. Tehát ez most sem ez egy
1: török sofőr volt?
2: Azt hiszem, talán török.
1: Állampolgárságát is tekintve. De ha most ide idézem, talán mintha minap olvastam volna egy hírt, hogy a Kimi Andrea Antonelli, amikor megkapta a jogosítványát, akkor sem vezethette azt a szolgálati autót, amit a Mercedes-től kapott, mert túl erős volt a kezdő jogosítványhoz.
2: Akkor ezek szerint
1: tehát,
2: van.
1: Tehát szerintem Olaszországban biztos, hogy megvan ez a szabályozás.
2: Akkor nyitott kapukat döngetek, de például egy ilyen, ami lehetne egy ideig korlátos, aztán meg bármi, lehetne olyan, hogy 150 lóerőig, 250-ig és korlátlan, bármit el lehet képzelni, illetve ennek lehetne egy szigorúbb, ám de sokkal drágább megoldása, hogy az, aki bele szeretne ülni egy 400 plusz lóerős autóba, menjen el a pszichológushoz, kapjon egy véleményt arról, hogy ő nem fog visszaélni ezzel a fajta dologgal, a pszichológus állapítsa meg erre való alkalmasságát, ugye a pálya alkalmasság, ha úgy tetszik,
1: Illetve
2: fáradjon el egy vezetéstechnikai centrumba, hallgassa meg az instruktorokat, végezze gyakorlatban akár saját autóval azokat a feladatokat, amiket ilyenkor el szoktak egyébként végezni, és hogyha minden pecsétje megvan, akkor menjen és kapja meg a B1, B2 akármilyen jogsit, és üljön bele abba az autóba, amit szeretne. Nincs elég instruktor, nincs elég pszichológus, nincs elég tanpálya, tisztában vagyok vele, ez csak mint lehetőséget.
1: Ez egy elvi lehetőség, egyébként megjegyzem, az a típusú gondolkodás, hogy investáljunk bele pénzt, akár állami pénzt, de még a privát pénz is, investáljunk abba bele, hogy egy kezdő fiatal sofőr megtanuljon a vezetésről legalább olyan alapdolgokat, hogy vészhelyzetben hogyan kell reagálni, aki már járt ilyen vezetéstechnikai tanpályán, az pontosan tudja, ezek a vészhelyzetek kivédését célozzák elsődlegesen, azokat az extrém mozgásokat szimulálják le, amikkel nem találkozol a hétköznapokban, hogy a nap végén biztos vagyok benne, hogy akár ha ezt magánpénzből fizeted, akár hogyha erre később egy fejlett országban jut állami keret, ez biztos, hogy mérhető megtakarítást hoz a másik oldalon, az összetört autók, vagy az elvesztegetett emberek.
2: Igen, amiről beszélsz, az a közlekedési baleseteknek az úgynevezett externális hatása, tehát nem csak két autó meg egy kis infrastruktúra rongálódik, hanem több százan, ezren várnak a sorban, kórházi kezelés van, mentés van, igen, stb. Abszolút. Egy csomó költség adódik rá. Tehát így is úgy is pénzbe kerül, és ha már úgy is elköltjük a pénzt, akkor miért ne az oktatásra költsük, miért ne a jobb feltételek megteremtésére, vagy akár a szabályozásra?
1: Tehát akkor azt mondod, hogy lehetne egy ilyet bevezetni, hogyha mondjuk én most az újonnan felálló államigazgatás részéről, mint szakértő kérdezének meg, akkor ez egy javaslat volna, hogy gondolkozzunk el azon, hogy szegmentáljuk akár a személyautó jogosítványt is, életkor vagy tapasztalat alapján.
2: Így van, hát hogyha az RS7-es Audira meg az S63 AMG-re jut pénz, akkor biztos jut pénz kifizetni a pszichológus vizsgálatot, elmenni a vezetéstechnikai centrumba, drágább jogsi, de több lehetőség.
1: És az igazán hosszú távú megoldás az mi lenne? Mert ezek ilyen szabályozási helyzetek.
2: Említettük már a műsor folyamán, hogy azért nem egészen úgy szocializálódtunk, mint a nyugati nemzetek például. Itt ebben van a kulcs, én ebben látom, hogy egészen a kisgyermekkortól az óvodán, kisiskolán, felső tagozaton, gimnáziumon át legyen egy olyan átfogó rendszer, ahol mindig a gyermekek, fiatalok a saját szintjükön találkoznak a közlekedés biztonság kérdésével. Tehát óvodáskorban például mi az Egyesülettel csinálunk egy kiadványt, ahol két aranyos kutyus magyarázza el a közlekedési szabályokat. Ehhez nyilván az ovisoknak színező van, meg hanganyag van, mesék vannak.
1: De én úgy tudom, hogy ezzel azért foglalkoznak. Én emlékszem, amikor a kislányom ovis volt, akkor is volt valami, aztán a kis iskolás részben is volt valami. Tehát, hogy erre azért én érzek egy kis energiát.
2: Így van. Van azért előrelépés, ha már itt tartunk. Ugye tavaly indult el ez a szerez jogsit, ez a 16 és fél évtől be lehet iratkozni, és most pilot projektben, azt hiszem valamelyik vidéki megyénkben van egy ilyen oktatás, ahol már az állam beszáll a jogosítvány szerzésbe. Illetve én még abban látok sok lehetőséget, hogy amikor már tanulunk fizikát, azt hiszem általános iskola 6-tól, vagy 7-től,
1: hatodik, hetedik.
2: Meg a gimnáziumban, és már mondjuk megismertük ennek az energia megmaradásnak a törvényét, vagy a mozgás törvényeket. Tudunk számolni mindig gyorsulást, lassulást, és beláthatjuk azt, hogy mi az a fékút, féktávolság, ha egy paramétert megváltozik, akkor hogy változik a végeredmény. El lehet mélyíteni közlekedési példákon keresztül is ezt a dolgot, és hát nagyon fontos az állandó kommunikáció, és nagyon örülök, hogy tudunk erről egyébként most itt hosszabban beszélni, azért, hogy az emberek figyelmét fölhívjuk arra, hogyha kint van egy 30-as tábla, az nem azért van kint, hogy téged szívassanak, hanem azért, mert valami olyan veszély közeledik, vagy olyan helyhez mész, ahol ha veszély van, akkor 30-al el tudod kerülni, gyorsabban pedig nem. Tisztelni kell megtanulni a szabályokat, és ezt egészen kiskortól kell elkezdeni. Ezért mondom, hogy ez egy hosszú távú, mert mire ők jogosítványt szereznek, el fog telni az a 15 év.
1: Milyen szép volt ez a mondat, hogy tisztelni kell tudni a szabályokat. És egy kicsit ezt gondolom, hogy ez ilyen nemzet szinten kell egy kicsit ezt a dolgot újraértelmeznünk. Ahogy én most ezt a leletet felveszem, azt látom, hogy egyre több az olyan autó, ami nagy teljesítményű, és itt az elektromos autókat is beosztatja.
2: Kihagytad belőle, pedig nagyon fontos, hogy most már viszonylag, ugye ezek az elektromos autók úgy dobáloznak a 4-500 meg a fölötti lóerőkkel, hogy ihaj, mellé van egy kis kaszni, és röpködnek azért elég rendesen. Nem biztos, hogy a vezetési skillek is azonnal fölnőnek ehhez.
1: Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Hogyha én belegondolok abba, hogy amikor mi voltunk tényleg gyerekek, akkor a 110 lóerős autó az már a sport változata volt a, nem tudom én, a Nissannak, vagy hát hogyha a 160 lóerős CRX-et láttuk, kis kaszni, 160 lóerőt, úristen, az volt a mindennek a tetteje, mindennek a csúcsa.
2: Jó Civic VTI.
1: Úgy, de
2: 8000-ig elpörgett.
1: De jók is voltak. Igen, ám, csak hogyha belegondolok, hogy akkoriban a gyorsulási értékek azok úgy néztek ki, hogy mondjuk egy F40-es Ferrari mondjuk a 40 évvel ezelőtti idő, körülbelül olyan 40 évvel ezelőtti világban, az F40-es Ferrari mondjuk 4 és 5 másodperc között gyorsult, míg hogyha most besétál valaki egy prémium gyártó, de nem is kell, hogy prémium gyártó, elektromos autógyártónak a szalonjába, akkor a 3 másodperccel kezdődő gyorsulási értékű autókat ki lehet hozni, amelyek tömegüket illetően sokkal, de sokkal nehezebbek, mint az adott esetben a 160 lóerős CRX-ek voltak, vagy Civic-ek voltak. Úgyhogy kicsit belegondolok, itt valószínűleg belefutunk egy olyan helyzetbe, amire nem vagyunk felkészülve. És én pont a mai nap a nálam lévő elektromos Mercedes-t mutattam meg egy ismerősömnek, aki nem vezetett elektromos autót.
2: Melyik van nálad?
1: A CLA. Hátsó kerékhajtás. És azt mondta neki, hogy figyelj, lépj oda neki. Nézd meg, hogy mit tud egy, mert nem ismert az elektromos autózást. Azt mondta, hogy úristen, ez félelmetes. Pedig ez az alapcéle.
2: És akkor még nem említettük azt, hogy vezetőként ezt megszokod, vagy fölkészülsz rá, vagy beépíted, hogy a te autód erre képes, de aki belenéz a tükörbe, és valahol hátul jön valami autó, még kiférek,
1: igen,
2: te pedig a következő másodpercben ott vagy.
1: Igen. Ez mert olyan, mint a motorkerékpáros történet. Nagyon szeretném megfogni ezt a dolgot úgy, hogy tudnánk-e adni olyan gondolatokat a nézőnek, hallgatónak, amit holnap el tud vinni magával, de ez valójában ez az önszabályozás gondolata lenne csak. És a kérdés az az, hogy vajon felkészültek vagyunk az önszabályozásra. Tudunk-e önszabályozni egy ilyen helyzetben, vagy ránk kell kényszeríteni a szabályokat?
2: Hát itt lépne be egyébként a pszichológus ebbe a beszélgetésbe, mert azt gondolom, hogy ez egy mély pszichikai kérdés, hogy kinek milyen vérmérséklete van, kinek milyen napja van, mi hogy nyugodott meg aznap, mi vágta föl az idegeit, kiviszi a közlekedésből a mindennapjait, és kiéli magát, vagy éppen föl akar vágni a 4 utasa előtt. Tehát az önmérséklet lenne nagyon fontos, hogy tudjam, hogy egy nagy társas játékban vagyok. Úgy kezdődik minden kresztan folyam, hogy a közlekedés veszélyes üzem. És ezt, igen, a végére elfelejtjük, vagy pláne 20 év múlva már elfelejtjük. És valahogy könnyelműek vagyunk az úton, én azt látom.
1: Tudod, mire gondolok? Bocs, csak hogy itt megfogott az a gondolat, és én ezt már hallottam egy jó párszor, de kérlek, ezt artikuláljuk már ki újra, hogy szerintem nem vagyunk tisztában azzal, hogy a fizika hogy működik. És ha még van nálad ilyen példa, ha nem, akkor ismételjük el azt a példát, amit mondtál, hogy megértsük, hogy az 50 helyet 60-nal menni, a 100-ról lefékezni versus 120-ról lefékezni, hogy azok nem arányosan változnak. Mert szerintem ezt nem értjük.
2: Ezek viszonylag bonyolult, inkább ilyen fizikai érettség is dolgok. Ide nem minden állam vagy polgártársunk jut el. Ezért hangsúlyoztam a 30-as táblánál, hogy nem érteni kell, hogy miért van kinn a 30-as tábla, hanem elfogadni. Tehát én még csak ilyen erőfeszítést sem kérnék sokaktól, hogy vegyük elő a kockás füzetet, írjuk fel azt a képletet, amiben a sebesség négyzetesen szerepel, és akkor lássuk, erről vannak, nekem is vannak cikkeim, és a hosszú levezetés után ott van, hogy na, ezért kellene ennyivel menni. De tudom, hogy sokaknak, hát hogy úgy fogalmazom, nincs idejük ezt elolvasni. Ilyet nem érdemes elvárni. Lássuk be,
1: elvárni hogy... nem kell, de szerintem azért, amit elmondtál, azt én ezt a példát még egyszer elmondanám. Csak azért, hogy maradjon meg a fejünkben az, hogy a fizika az ebben az esetben egy olyan állandója az életnek, ami nem változik. Ha 50 helyett 60-nal mész, akkor azon a ponton, ahol az 50-nel közlekedő autó már áll, adott esetben egy zebra előtt, gyalogátkelő hely előtt. Ott a 60-nal közlekedő autó még 40-nel megy.
2: Így van.
1: Tehát, hogy én azt szeretném artikulálni ebben, hogy vigyük már el ezt a gondolatot, hogy mert szerintem az emberek döntő többségének fogalma sincs ezekről, hogy ezek a fizikai állandók, ezek nem lineárisan változnak.
2: Így van, tehát ezek a gyorsulási összefüggések általában ugye a sebességnek a négyzetes komponensét tartalmazzák, és ezért van ez így. Hosszú és bonyolult. El kell fogadni, ha valaki erről beszél, mint ahogy most örülök, hogy szóba hoztad, hogy emögött van egy nagyon komoly fizikai összefüggés, és ha már azt belátják, hogy ez így exponenciálisan nő meg, akkor így van. De például exponenciálisan szerepel a légellenállásban is a sebesség. Ugye ezt sokan csodálkoznak, hogy 100-zal és 130-zal haladva miért duplázódik, vagy extrém Igen. módon nő meg. Az azért van, mert egy olyan szakaszán vagyunk már a függvénynek. Ezt jelenti az exponenciális növekedés.
1: És akkor még az autó kapcsán tegyük hozzá a tömeget, ami szintén folyamatosan növekszik, hisz a 20-30 évvel ezelőtt, vagy 30-40 évvel ezelőtti járművek tömege majdnem megduplázódott, és tegyük hozzá a műszaki állapotot is, azt a gumiabroncs tényezőt, ami ezeket az autókat az úton tartja adott esetben, ugye, vagy megállítja, amire szintén hajlamosak vagyunk kevesebb energiát fektetni, ugye? Mert hogy ezek a dolgok valahogy kevésbé tűnnek jelentősnek, mintha azt mondom, hogy van egy 600 lóerős autó.
2: Abban nem szabad belesodródni még, hogyha valaki eljut oda, hogy egy ilyen prémium vagy akár luxus kategóriás autóban megy, ott többet megengedhet magának. Van egy hamis biztonságérzet ezekben az autókban, nem elvitatva, hogy baromi biztonságos ez az A7-es, vagy akár egy E-osztályos Mercedes, viszont nem tudjuk megerőszakolni ezeket a fizikai szabályokat. Cserébe azt nyújtja az autó, hogyha ez az Audi száraz körülmények között fölmegy a felüljáróra a megengedett 70-nel, abban olyan elektronikai rendszerek dolgoznak, hogy ott nincs semmilyen körülmény, ami azt az Audit a megengedett sebességgel kihozhatta volna a sodrából. Uh-huh. Pontosan tudod, hogy 275-ös gumikon megy, hogy borzasztó modern elektronika, korszerű rendszerek dolgoznak benne, akkor ad biztonságot, ha egyébként mi is megadjuk a lehetőséget az autónak.
1: Betartjuk ezt. Jó, hát akkor összegzésképpen most megint azon gondolkoztam, és nem tudtam átugrani ezt, hogy valójában azok a közlekedési kultúrával rendelkező országok, akik előttünk járnak, és látunk éneket, mert közlekedünk mi is külföldön, ott is minden úgy indult, hogy a szigorúbb szabályozást bevezették. Tehát valószínűleg ez egy szükséges.
2: Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést körbe kell bástyázni. És most itt a két részünkben sikerült szabályozás oldalról, szankció oldalról és oktatás oldalról megfogni, és ezek közép-rövid hosszú távú megoldások. Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést körbe kell bástyázni, és biztos vagyok benne, hogyha például én jobban ismerném a nemzetközi szabályozásokat, ott is körbe van ez rakva mindenhonnan.
1: Vársz gyors és nagyon határozott változtatásokat a következő hónapokban?
2: Nem hiszem, hogy ez most így az új...
1: Bocsánat, nem csak
2: a hozzáállásban?
1: Nem. Tehát nem csak kormányzati szinten beszélek, hanem adott esetben régiós, városszervezési, akár a kerületek szintjén. Tehát előfordulhat-e, hogy a 13. kerület ennek hatására, vagy Budapest ennek hatására valamit szigorít?
2: Én biztos vagyok benne azért, hogy legalább középtávon, az elkövetkezendő fél-egy évben meg fognak jelenni olyan intézkedések, trafipaxok, sebességkorlátozások, emeltebb rendőri jelenlét ezeken a péntek, szombat éjszakákon, ami esetleg gátat tud ennek szabni, és én örülnék is neki, ha így lenne.
1: Hát, hogyha mindez abba az irányba hat, hogy egy élhetőbb, biztonságosabb városban tudunk majd élni, és nem kell amiatt aggódnunk, hogy az éjszaka mi történik ezeken a... Ez egyébként nem jó utakon, hisz hozzáteszem, még van még egy szegmens, amiről nem beszéltünk, hogy maguk a közutak is olyan állapotban vannak, hogy adott esetben nem azt támogatják, hogy a balesetet könnyebb legyen elkerülni, hanem éppen nehezebb is. De az biztos, hogy ahogy én látom a trendeket, azt látom, hogy ez egy egyre égetőbb probléma lesz. Tehát ez nem múlik, ez nem csöndesül, erre reagálni kell.
2: Ezért örülök, hogy beszélünk róla, mert hogyha néhány emberhez eljut, és eszébe jut, hogy nem taposok neki oda annyira, nem kúpolgatok a vácin, akkor azt gondolom már tettünk valamit.
1: Rusznák András, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad. Nektek köszönöm, hogy meghallgattátok. Én Bertalan Gábor vagyok, ezt pedig itt a Sámán mondja. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekes?

érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great brands.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közmű építés miatt. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Baton, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Tehetség útja újabb adása, és nagyon izgalmas témákkal érkezem, hiszen fiatalokról lesz szó, és olyan dolgokról, amihez én vajmi keveset értek, hiszen különböző tudományágakra fogunk elvándorolni a Start programnak köszönhetően, de hogy pontosan miről beszélek, az a következő percekben ki fog derülni, hiszen a vendégeim viszont értenek a szakterületeikhez. És hát akkor lássuk is, hogy miről van szó. A Start program ugye fiataloknak szóló program, amely kapcsán ti is úgymond összeköttetésbe kerültetek és lehetőséghez jutottatok. Ez az a program, ahol 18 és 27 év közötti fiatalok tudnak pályázni, segítséget kaphatnak a vállalkozásuk beindítására, tulajdonképpen a szakembereknek köszönhetően. Úgyhogy hát akkor lássuk, hogy ki mivel indult ezen a Start programon, és hol is tart ez az ügy. Úgyhogy vendégeimhez fordulok, Gulyan Nórához, üdvözöllek.
4: Köszönöm a meghívást, szia.
3: És Juhász Jenniferhez.
5: Én is köszönöm szépen a meghívást, szia.
3: Nagyon fiatalok vagytok, és amikor én ehhez az adáshoz elkezdtem felkészülni, és elkezdtem olvasni, hogy mi mindenről fogunk beszélgetni, akkor így néztem, hogy húha, hát ez nem az a terület, amihez én értek. Úgyhogy talán kezdjük Nóra veled, hogy egy igazán speciális torról beszélhetünk a te esetedbe, ami kapcsán a programban részt vettél. Miről is van szó, mert én is fogok egy tollat, de az közel nem azt tudja, mint az a toll prototípus, ami például ott hever az asztalon. Mi is ez pontosan?
4: Először el kell mondanom, hogy mi egyébként hárman vagyunk a csapatban, Szonya és Boldi van még velem, mindhárman mumisok voltunk, ott indult ez az egész projekt, és ez a toll, amit itt tartok a kezemben, ennek az a lényege, hogy egy fenntartható alternatívát szerettünk volna biztosítani a már meglévő tollak mellett vagy helyett, és az a lényege, hogy káposztából készült a tintája. Tehát ez...
3: Elég fenntartható, ha azt vesszük, hiszen ez a természetben megterem.
4: Igen, a plusz pedig az benne, hogy a káposzta ugye tudja változtatni a színét sav és luk hatására, tehát mi hozzáépítettünk kettő fecskendőt, az egyikben sav, a másikban pedig luk található, és 3D adapterekkel kapcsoltuk össze magával a fő tartállyal, amit szintén mi 3D nyomtattunk, és a fecskendőkből adagolva tudjuk mi változtatni a káposztának a színét, ami lehet akár lila, rózsaszín, kék, de akár zöld is.
3: Wow, hát még lesznek kérdéseim, de hogy aztán lássuk, hogy kivel beszélgetek még. Juhász Jennifer, Biolytics, igen, ha jól ejtettem ki, tulajdonképpen egy olyan szoftver alapú felhőben működő mesterséges intelligenciával támogatott hímivarsajt kiértékelő rendszer, amely az állattenyésztési laborok számára automatizálja és egységesíti a reprodukciós vizsgálatokat. Hát ez honnan jött?
5: Hát képzeljétek el, ez onnan jött, hogy én a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tanulok állattenyésztő mérnökként, és múlt évben bejött hozzánk az úgymond a biotechnológiai tárgy. És ott nem tudom, hogy mennyire bírjátok az ilyen jellegű témákat, de vágóhídi petesejteket vizsgálhattunk mikroszkóp alatt, és nekem ott az annyira megtetszett, hogy egyből kértem is konzultációt az egyik ilyen egyetemi kutatólaborba, ahol találkoztam ezzel a problémával, hogy rengeteg időt és energiát elvesz az, hogy egyesével ezeket a kis hímival sejteket nekik le kell számolni, kézzel ki kell jelölni, aztán ezeket az adatokat feldolgozni. És így jött nekem ez az ötlet, hogy a mai világban tényleg, ahol az AI már ennyire elterjedt erre, miért nincsen egy könnyen elérhető és egyszerű megoldás, és így született meg maga ez az ötlet. De azt képzeljétek el, ez eredetileg egy szakdolgozat lett volna. És a párom, a Boti, ő is benne van ebben most a csapatban, mert mi is hárman vagyunk, a Niki, Boti meg én. Ő a múlt évi két dobogós úgymond helyezetnek fejlesztette le a weboldalját. És akkor én elmondtam Botinak az ötletemet. Ő persze elmondta nekik is az ötletemet, és képzeljétek el, ez is egy ilyen vicces, vagy ilyen boldog történet, hogy múlt évben a Máté, aki ugyanúgy dobogós helyezett lett, megismerte ott a Nikit, ők az egyik úgymond nyertes csapatnak a tagja. És ők így a Start program keretében egy párt alkottak utána, mert ott ismerkedtek meg, onnan port ki a kapcsolatuk, és Máté elmondta Nikinek.
3: Niki szintén látta be a jövőt.
5: Így van, igen, és Nikiéknek is hasonló a projektjük, csak nekik rovalfehérje kiértékelés. És akkor így hárman így összeálltak, és jöttek hozzám, tehát Jenny, ez egy brutál jó ötlet, neked ezen el kell indulni, ezen a starton, mi is voltunk, nagyon jó buli volt, indulj el mindenképpen. És akkor így az ő tanácsukra megnéztem, elindultam rajta, mert én ez mellett én levelezőn vagyok, úgymond most az állattenyésztő mérnök, én meg még dolgozok is mellette főállásba, szóval megnéztem, hogy így bele tudom kalkulálni ezt az időmbe, és akkor így elindultam először is én egyedül a versenyen, és most csatlakozott hozzám Boti is, meg Niki is a továbbiakban.
3: Ugye nagyon jó, amikor fiatalokkal, az új generáció tagjaival találkozik az ember, és láthatjuk azt, hogy fenntartható szemlélettel állnak a jövőhöz, és abszolút abban látják szintén a jövő sikerét, hogyha a technológiai fejlődést is minél több helyen integrálják azt. Ugye említettem, hogy a tollnak az alapját akkor felvettük, vagy hát nagyjából megértettük, de akkor ez például a jövőben milyen felhasználásra tudjátok elképzelni? A kisgyerekek kísérletezhetnek, hogy kicsit több savat adok hozzá, kicsit több lugot adok hozzá, milyen szín lesz. Tehát kik lehetnek a jövő felhasználói egy ilyen tollnak?
4: Mi elsősorban a művészeknek ajánljuk a tollat. Igazából ez a színváltó képessége arra is úgymond tök jó, hogy ne csak azok használják, akiket a fenntarthatóság érdekel, hanem több embert bevonzunk, és ezáltal még több ember fenntarthatóan alkosson, olyan is, akit nem érdekel. Másrészt pedig kiváló oktatási célokra is, ugye csomó kémiai reakció történik ebbe a tollba, és ez egy játékos módszer lehet arra, hogy a gyerekek tanuljanak.
3: Akkor a művészek, és úgymond az oktatásban része ők is, ugye kettős felhasználás. De hát amikor ugye megszületik az ötlet, és látjátok a lehetőséget, akkor mindig az a következő lépés, hogy hogyan lehet azt megvalósítani, kik tudnak ebben segíteni. És ahogy említettem, titeket például ilyen értelemben a Start program összeköt. Honnan jött az ötlet, hogy akkor jelentkezzetek rá? A tiéd már megvan, hogy honnan jött, de például Nóra, a te esetedben mi volt az a pont, amikor itt van egy ilyen lehetőség, ami nekem most kapóra jön, vagy hát nekünk, bocsánat, hiszen ott is három emberről beszélünk.
4: Ugye mi mind a hárman dizájnerek vagyunk, startprogram előtt nekünk egyébként nyílt is egy önálló kiállításunk New Yorkban. Így nekünk megvolt a művészeti dizájn oldala, az már kiforrott volt, és nagyon nagy lehetőséget láttunk az egész projektben, a FEM-ben, és mindenképp szerettük volna az üzleti hátterét is kiépíteni, és célzottan egy ilyen programot kerestünk, és a start program bizonyult ez a legmegfelelőbbnek, és nagyon örülünk, hogy bejutottunk, és meg is nyertük, vagy elvittük az egyik fődíjat Jennyvel együtt.
3: Igen, ezt pont akartam mondani, hogy nem is akárhogy sikerült ebben a programban részt venni. Hogyan értékelitek így? Mi az, amiben tud a program segíteni, és miért látjátok fontosnak, hogy mondjuk segítséget kapjon egy új ötlet? Jennifer?
4: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ha őszintén megmondom, hogyha értékelni kéne, én semmi rosszat nem tudok úgymond a programra így mondani. Életem legjobb 3 hónapja volt. Hogyha ugyanúgy visszamennénk az időbe, és megkérdeznék tőlem még egyszer, hogy akarok-e indulni, mindenképpen. Ismerősöknek is ajánlom, hogyha van egy tök jó ötletetek, van úgymond idejetek, hogy bele tudjátok az életetekbe építeni egy ilyen versenyt, mindenképpen kell élni ezzel a lehetőséggel.
3: Mi az a plusz, Nóra, amit egy ilyen program keretében kaphattok? Ugye említetted, hogy azért az ötleten túl fontos volt, hogy támogató közegbe kerüljön a dolog, hiszen fiatalok vagytok, a vállalkozás világában nem feltétlenül nagy a rutin. Mi az a segítség, amit tényleg abszolút be tudtatok építeni?
4: Szerintem az volt kifejezetten jó legalábbis nálunk, hogy ki tudtuk építeni, kigondolni, eltervezni, hogy hogyan lesz ebből egy valójában működő vállalkozás, és olyan kis dolgokra is rávilágítottak a mentoraink, amire mi nem is gondoltunk volna, vagy tök jó volt beszélgetni velük is erről. És második részében a programnak pedig személyre szabott mentorokat is kaptunk, tehát olyan szakterületekről tudtunk konzultálni szakértőkkel, ami nekünk hiányoztak.
3: Hát az biztos, hogy az innováció az fontos, és az is, hogy a tapasztalt, a kevésbé tapasztaltat is tudja segíteni, de azért az is érdekes kérdés, hogy ugye most a tudományvilágából ül itt egy hölgyemény, és ha mondhatjuk azt a művészvilágból, viszont abszolút mindegyikőtök vállalkozó szellemű, és azt is említettétek, hogy csapatból érkeztetek, 3-3 főről van szó. Mi a tapasztalat a csapatmunka tekintetében? Mennyire fontos az, hogy az ember mellett alkotó kreatív társak legyenek, akikkel karöltve egymás előnyös oldalait kihasználva tudjatok úgymond célba érni. Jennifer?
4: Borzasztó fontos, hogy úgymond nem csak, hogy csapatban legyünk, hanem hogy simulékonyak is legyenek ezek a csapattársak, hogy tudjunk precízen együtt dolgozni mindenképpen. Például nálunk különböző irányokból vannak, a Niki az biológia szakos hallgató, a Boti az Skóciába diplomázott informatikus, én meg állattenyésztőmérnök. Szóval 3 eléggé úgymond különböző ágazatból vagyunk, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó a csapatmunka nálunk.
3: Mondjuk ez a projekthez kell is a különböző területről érkező szemléletmód. Nóra, nálatok mennyire fontos az, hogy együtt alkossatok, ne pedig ez egy magányos projekt legyen?
4: Én egyébként nem szerettem csapatba dolgozni a FEN előtt, és aztán kaptam 2 nagyon jó csapattársat. Azért nagyon jó velük dolgozni, mert mindenkinek kicsikét más, hogy mihez ért, és akkor így együtt nagyon sok mindenhez értünk. Nekünk például soha nem kell megbeszélni, hogy ki milyen feladatot vállaljon el, hanem ez így automatikusan működik. Például Szonya ott van, aki grafikus, ő szokta készíteni a prezentációnkat, Boldi nagyon jó a mindenféle digitális tervezésben, úgyhogy a 3D nyomtatós részét ő viszi nálunk. Nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy ilyen jól tudunk együtt csapatba dolgozni, mert ennek az eredménye is volt, hogy megnyerhettük az Outstanding Art Awardot New Yorkban, és így megnyithattuk az első náló kiállításunkat. Tehát akik ezt a díjat finanszírozták, vagy támogatták, ők kifejezetten olyan csapatot kerestek, akik nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és nem csodálom, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jól működjön valamilyen vállalkozás.
3: Abszolút. De hát azért, amikor New Yorkban az ember ott áll, nem remeged be a lábatok?
4: De...
3: És ott milyen visszajelzést kaptatok, mi fogta meg őket a projektben? Ez a fenntartható szemlélet? Abszolút ez vitte a pálmát?
4: Alapvetően szerintem a fenntarthatóság lehet egy belépő valahova, de ma már nagyon sok mindenki alkot fenntarthatóság területén. Lehet is mondani, hogy ez egy elvárás. Ami nekünk nagyon nagy plusz ugye a színváltás, amiről korábban meséltem, és ez nagyon meg tudja ragadni az embereket. Ez egy olyan fajta innovatív dolog, amivel máshol nem igazán találkozunk.
3: De hogyha kicsit az állatvilágra evezünk rá, akkor azért az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az, amit ti kidolgoztatok, és ami belátjátok a jövőt, az, hogyha kicsit közérthetőbben kell elmondani, hogy mi lehet a haszna, kik azok, akik tudják használni, akkor így hogy képzeljük el a jövőben, kik azok, akik mondjuk azt mondják, hogy na, ez tök jó, erre szükségem van.
4: Ezt próbálom most, ne haragudjatok, minél egyszerűbben elmagyarázni, hogy mit fogalmazni. Mert elég ilyen specifikus, mert ez inkább a szaporodás biológiai laborvizsgálatokat úgymond pontosítja, és az ehhez szükséges időt csökkenti le ez a rendszer, de inkább a laboránsok, meg az ilyen laboratóriumi dolgozók használnák elsősorban. Elsősorban állati irányban gondolkodtunk itt csapatos szinten, de képzeljék el, nemrégiben részt vettem az Andro-kurzuson, ami a Magyar Andrológiai Társaság szervezte, és kiderült, hogy ott a Semmelweis Egyetemen is folytatnak ilyen jellegű kutatásokat, és lehetséges, hogy itt elgondolkoztunk, hogy elmennénk emberi irányba is a projekttel, és nem csak állati lenne. Ez még jelen pillanatban is folyamatban van.
3: Abszolút, mert ugye kéz a kézben tudnak járni a dolgok, hol úgymond az egyik szakember adja az ötletet a másiknak, és aztán kölcsönhatásba visszafele is tud ez működni, úgyhogy van mit vizsgálni. Mi ezeknek a projekteknek a jövője? Hogyan tovább? Az, hogy most már lehet róluk hallani, és egyre több helyen lehet róluk hallani, hogy milyen sikeresek. Mi az elképzelés 5 év múlva, hol szeretnétek látni ezt a szellemi terméket, vagy hát a szellemi terméket, ami aztán megvalósul a toll formájában is, Nóra?
4: Nekünk még kell néhány hónap ahhoz, hogy fejlesszük a termékeket. Vannak még kisebb-nagyobb hibák, amiket ki kell küszöbölnünk. Reméljük, hogy a nyár folyamán vagy őszelején el tudjuk indítani a vállalkozást, és minél több emberhez eljuttatni a fent.
3: Nálatok?
4: Nálunk most elsősorban a rövid távú cél az, hogy pilot programokat létesítsünk laboratóriumokkal. Ez lehet állati és emberi is. És a későbbiekben szeretnénk egy stabil validált rendszert kiépíteni, elsősorban Magyarországon, de hogyha itthon megvannak a partnereink és a felhasználóink, nemzeti szintre is szeretnénk kilépni mindenképpen.
3: Hát azért egyébként az abszolút érdekes, amikor az ember a hazai pályát meghódítva már nemzetközi téren is gondolkodik, viszont azt is érzi az ember, hogy akkor na, milyen képességeimet kell erősíteni, mi az, amihez még plusz energiát kell, mert mondjuk a marketing tevékenység, az, hogy minél több helyen halljanak róla, nyelvtudás, stb. Titeket melyik terület foglalkoztat a legjobban, amiben érzitek, hogy ott még rá kell feküdni, fejlődni kell? Jennifer?
4: Elsősorban én most a nyelvtudásra szeretnék nagyon ráfeküdni. A Boti az anyanyelvi szinten beszél angolul. A Nikinek már van egy C1-es nyelvvizsgája, én most jelenleg is a B2-es nyelvvizsgámra készülök angolból. A marketing és a sales engem borzasztóan érdekel, én mindenképpen ilyen jellegű képzéseket is el szeretnék végezni, meg úgymond bővebben belenézni ebbe a világba, mert valamiért imádok új embereket megismerni. Tudom, hogy ez elsősorban nem a sales meg marketing dolga, mert ez a termékeladás, de mindenképpen bele szeretnék nézni ebbe az irányba, mert roppant mód érdekel.
3: Az tök jó, akkor te a kihívásoktól nem tartasz, hanem örömmel ugrasz bele abba, hogy akkor nézzük meg, mi kell ehhez. Nóra, te hogy látod?
4: Mi nagyjából mindent is csinálunk, így közösen. Amitől kicsit félünk, az a pénzügy.
3: Hát ebbe kezet foghatunk. Én is, amikor vállalkozóként kellett lépdelnem egy ideig, akkor abszolút abba voltam, hogy hát az egy fogas kérdés.
4: Igen, igen. Még lehet, hogy fogunk szakmai segítséget is kérni valakitől esetleg egy új csapattárs szintjén. Ugyanez a marketingre is értendő.
3: Említetted ugye, hogy az oktatásban is lehetne hasznosítani. Ott egyébként milyen korosztályt célozhatnátok meg vele szerinted?
4: Szerintem egy 8 éves kortól egészen a középiskolásokig ajánljuk. Mi elsősorban a STEAM oktatásban résztvevőknek ajánljuk. Ugye a STEAM oktatásnak az a lényege, hogy valamilyen kézzel fogható gyakorlati úton tanulnak a gyerekek, és ez egy szuper eszköz lehet arra, mondok egy példát. Például ebben a tollban pH-változás történik, ahogy belenyomjuk a savat, illetve a lugot, és ezzel tudják szemléltetni a tanárok a diákoknak, vagy a diákok tudják maguknak megcsinálni, megnézni, hogy milyen szín fog kialakulni, vagy például gáz is fejlődik, ahogy a savat és a lugot összenyomjuk.
3: Mi alapján dőlt el, hogy a káposztát használjátok? Korábbi tanulmányaitok alapján tudtátok, hogy ez ilyen színváltásra képes, vagy mi döntötte el, hogy a káposzta nyerő?
4: Ez egy nagyon egyszerű dolog volt a végén. Ugye azt már mindannyian tudjuk, hogy például amikor lila káposztát párolunk, és beleöntünk egy kis ecetet, hogy megadja a jó ízt, akkor egy kicsit rózsaszínesebb lesz. Ugyanezt történik egyébként a tolban is, csak hogy egy kicsit így közelebb hozzam. Sokféle pigmentbe belenéztünk, többféle is van, ami tudja változtatni a színét, ilyen például a vöröshagyma, vagy a szőlő, megy, bor. A káposztára azért esett a választásunk, mert ennek van a legszélesebb skálája. Például amíg a vöröshagyma csak narancssárgástól a barnás árnyalatig tud elmenni, a káposzta az egészen a citromsárga, zöld, kék, lila, rózsaszín és pirosas színig el tud menni, szóval ennek borzasztó széles a skálája.
3: Igen, és gondolom, hogy ötletek még a jövőben is lesznek. Zárásképp azt szeretném megkérdezni, hogy azért, amikor az ember ilyen vállalkozó szellemű és akár egy programon is elindítja az ötletét, és aztán kiderül, hogy nem is akármilyen az ötlet, hanem sőt, ezzel foglalkozni kell, akkor a baráti családi közeg egyébként hogyan viszonyul ehhez a sikerhez, mit mondanak? Én mindig attól tartok, én nekem egy 13 éves gyerekem van, hogy vajon mer-e majd ő is vállalkozó szellemű lenni, hiszen annyi minden éri a fiatalokat, hogy ez legyen meg. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, mint akik átértétek, hogy sikert értetek el, aztán ez hogyan kerül vissza a szűk környezetbe. Jennifer?
5: Nekem hála Istennek borzasztó támogató családi és baráti köröm van. Hát képzeljék el, ezt még így elmesélném így a végére. Én a Start program elején én nagyon féltem előadni, én sosem vettem úgy részt előadáson, hogy én voltam maga az előadó, és párom kitalálta azt, hogy ezt a félelmet, és ezt így ajánlom úgymond a hallgatóknak is, hogyha ilyen jellegű probléma előtt vagy félelem előtt állnak, hogy menjek át a szomszédokhoz, és adjak elő náluk. És én például ezt a félelmemet így küzdöttem le, mert már a munkatársaknak előadtam, a családnak, a barátoknak, mindenkinek, de hogy még idegenek előtt így nem, és persze ott a döntőbe tudhattuk, hogy ott azért rengeteg új arccal is találkoztunk, és én ezt a félelmemet így küzdöttem le, hogy átmentem a szomszédokhoz, igenis átvittem a kis laptopomat, a kis innivalomat, kiraktam a konyhaasztalra, és lepicseltem nekik az egészet.
3: Hát igen, fontos a gyakorlás, meg hogy az ember minél többször megtapasztalja, hogy izgalom, és aztán ott van a nagy sikerélmény, hogy megugrottam ezt a lécet. Nóra?
4: Nálam is nagyon-nagyon támogató mindenki, főleg anyukám, köszi anya. Anyukám ügyvéd, és nagyon sok jogi tanácsot adott már nekünk, úgyhogy remélem még a jövőben is tudunk rá számítani. De egyébként rajta kívül is mindenki borzasztó támogató, még akkor is, hogyha nehéz megérteniük, hogy miről is szól ez az ötlet. Egyébként sose látták működésbe a tollat.
3: Tényleg anyukád sem?
4: Azt hiszem anyukám se.
3: Hú, hát pedig egyébként én ahogy megláttam, meg ahogy olvastam róla, rögtön az volt bennem, hogy vajon, tehát én nem bírnám ki, hogy ne szórakozzak vele otthon, hogy tesztelgessem, nézzem, csináljam, de akkor anyukád még nem volt ennek a tesztalanya, hogy na, nézzük, ez hogy mint működik. De
4: nem.
3: Az lehetne egy kihívás, hogy neki, ki tud jobbat színezni, rajzolni, vagy alkotni vele. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát én nagyon bízok benne, hogy még sok-sok sikert fogtok megélni, és hogy én pedig sok-sok hozzátok hasonló tehetséges fiatallal fogok találkozni, úgyhogy Gulyan Urának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további sok sikert a tollhoz, és Juhász Jennifer, neked is az amúgy első blikre érthetetlen dolog kapcsán szerintem abszolút közelebb kerültünk a te területedhez, és nagyon szépen köszönöm.
4: Én köszönöm a részvételt. Köszönjük szépen.
3: És hát akkor még nincs vége az adásnak, hiszen a második fél órában is tartogatok érdekes témákat, érdekes vendégeket, maradjanak velünk.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, a tehetség útja adását folytatjuk, és a Start programtól nem fogunk elrugaszkodni. Ugye két hölgyel beszélgettem az elmúlt fél órában, akik szintén sikeresen pályáztak a Start programon, annyira, hogy komoly díjat is nyertek, és hát megtudhattuk, hogy mi mindennel foglalkoznak a lányok, de most egy kicsit más szereplőkkel, de ugyanúgy a Start programon belül maradok, és hát, hogy kivel beszélgetek ezúttal, Szabó Attilával, aki mentorként vett a Start programba részt, de egyébként nyilvános beszéd és hatékony kommunikáció szakértő, többszörös hazai és nemzetközi beszédverseny nyertes, üdvözöllek!
3: Szervusz, Eszter, sziasztok!
2: És Simon Márton, aki a Cropnauttal Start program keretében 3 millió forintos nyereményt zsebelhetett be harmadik helyezettként, üdvözöllek.
4: Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Hát a lányokkal már megbeszéltük, hogy ők mivel foglalkoztak, és egyébként nem sokára Attilához is fordulok, hogy mentorként milyen egy ilyen program, de akkor talán haladjunk a sorban, hogy mi is ez a Cropnaut?
4: Ez a Cropnaut, ez egy mezőgazdasági megoldás. Egyébként érdekes, hogy amikor elindultunk, akkor még nem is ilyen téren mozogtunk, picit más volt, és utána lett így kiforrottabb az egész. De ez a mezőgazdasági dolgozóknak van, hogy segítse a munkáját. Műholdas meg időjárási adatokkal, továbbá ilyen talajba helyezett szenzorok segítségével tudunk sok mindent így előrejelezni, illetve van egy ilyen dashboard funkció is, és ezzel nyújtunk segítséget a farmereknek, hogy ugye el tudják kezdeni ők is a precíziós mezőgazdálkodást kisebb, sokkal kisebb belépési költséggel, mint a versenytársainknál, és ezzel jelentkeztünk a Start programba.
2: Te is többes számba beszélsz, és a lányok is azt mondták, hogy ők egy csapatban dolgoztak, de mindenki a saját csapatát képviselte. Jól érzékelem, hogy a te esetedben is egy csapatról beszélünk?
4: Igen. Érdekes, mert egyébként még az Ideatomba is ugye indultam az egyik barátommal tavaly, azt hiszem, és most erre a Start programra már egyébként egyedül jelentkeztem, viszont menet közben itt is lett egy csapattársam, és egyébként ugyan lehet egy személyesen is most már, ez az első év, amikor egy személyesen is lehet jelentkezni, de viszont szerintem azért fontos, hogy ugye legyen egy csapat, szóval, hogy azért mégis, hogyha van két ember, gyorsabban tudnak az emberek dolgozni, meg hát mégiscsak kevésbé megterhelő így a történet, szóval mi is így ketten vagyunk jelenleg.
2: Meg gondolom, ha elakadsz egy kérdésben, egy problémában, akkor lehet, hogy a másiknak a, hogy is mondjam, távolabbról való szemlélődése előre segíti azt, hogy amit te most szűken problémának látsz, az hogyan lehet megoldani, jól gondolom?
4: Igen. Hát van olyan is, ugye, amikor így összeülünk online, és akkor így valami doksit, azt együtt dolgozunk ki, vagy együtt nézünk utána valaminek, ami úgy hasznos tud lenni. Szóval nem mindig kell csak úgy egyedül dolgozni, megbeszéljük, hogy mivel kell haladnunk, és akkor így azzal foglalkozunk tovább. Igen.
2: Mindjárt még fogjuk folytatni azt, hogy mi is ez pontosan, és milyen jövőt látsz. Viszont Attila, nagyon kíváncsi lennék rá, hogy azért, amikor valaki mentorként áll egy ügy mellé, akkor mennyire látja már az elején, hogy mi az, amiben tud segíteni az abban résztvevőknek, hiszen ha csak a mai napomat nézem, hogy 3 különböző területről érkező ötlettel, hogy is mondjam, álltak itt elő a fiatalok a műsorban is, akkor nem feltétlenül látnám én azonnal, hogy mi az, amiben én tudok ennyiféle területről érkező ötletgazdának segíteni. Te szereped mi lehet ebben?
5: Nagyon jó a kérdés, mert azt tapasztalom, hogy én kommunikációval foglalkozom, és akkor valaki elkezd beszélni nekem arról, hogy hogyan kell a mezőgazdaságban mérni valamit, vagy a deformációkat a hímival sejteknél. Tehát ezek olyan egymástól nagyon távol eső témák, meg olyan szerteágazó, hogy mindig bennem is van egy kis izgalom, amikor elkezdem együtt dolgozni egy csapattal. Viszont azt látom, hogy én elsősorban kommunikációban tudok nekik segíteni, és nagy részt a fő probléma abból fakad, hogy ezt pont, hogy le kell fordítani olyan nyelvre, hogy ezt a hétköznapi ember is meg tudja érteni. És akkor ebben nagyon jól tudunk együtt dolgozni mindenkivel, de hogy villámgyorsan rá kell állni arra, hogy akkor az ő esetükben ki a célcsoport, hogy tudja őt megfogni, mi a fájdalompontja. A szerencsém az az, hogy azok a fiatalok, akikkel így együtt dolgozunk, ott nagyon tisztán látják, hogy miben szeretnének segíteni az embereknek, az ügyfeleiknek. És hogyha ez megvan, akkor megkérdezem egyszerűen tőlük, hogy honnan jött az ötlet, milyen problémát láttatok, ami miatt ezzel úgy éreztétek, hogy foglalkozni kell. És amikor ezt így kibontjuk, amikor ezt helyre tesszük, akkor onnantól kezdve egy nagyon könnyed együttműködés elkezdődik, de azért az biztos, hogy annyira sokféle terület van, ami miatt úgy érzem, hogy én, amikor leülünk együtt dolgozni egy csapattal, akkor én szinte többet tanulok tőlük egy adott szakterületről, mint amit én tudok nekik átadni az én területemről.
2: Nagyon sok szakemberrel beszéltük már azt, hogy vannak ilyen közhiedelmek, amiket úgy puffogtatunk a hétköznapokba, de a tapasztalati oldalon nem feltétlenül azt érzik az emberek. És akkor most mondok egy ilyet, ugye, hogy azt mondják, hogy a napjaink fiataljai annyira az online térben élnek, hogy beszélgetni sem nagyon tudnak. Ugyanakkor én például ma azt tapasztalom, hogy 3 fiatallal beszélgettem, akik igenis meg tudtak szólalni, és igenis meg tudják fogalmazni a gondolataikat. Te mit tapasztalsz? Mennyire nehéz a fiataloknak a kommunikáció, hogy átadják azt, amit szeretnének, hogy egyáltalán mondjuk ne tőmondatba válaszoljanak, hanem tényleg bővített mondatban, akár már a céljaikat elérve tudják átadni a gondolataikat.
5: Azt hiszem, hogy hihetetlenül szerencsés vagyok, mert olyan emberekkel dolgozom, akikben van egy olyan ambíció, ami feltételezi azt, hogy neki ezt muszáj megtanulni, és mire elém kerül, mire mi együtt elkezdünk dolgozni, ott már egy olyan rátermettség van kommunikációban is, gondolkodásban is, ami szerintem nem mutatja meg ténylegesen, hogy milyen spektrumon működnek most a fiatalok, tehát hogy mit tapasztalnék, hogy véletlenszerű fiatallal ülnék egy asztalnál. Akikkel viszont találkozom, ott azt látom, hogy elképesztő, tehát hihetetlen tudásszomjú van bennük, és pont emiatt én azt látom, hogy a kommunikációt ők abszolút nem egy problémának, hanem eszköznek tekintik, és mint eszköz, amit folyamatosan fejlesztenek, ez gyakorlatilag a hétköznapokban úgy fejlődik, hogy rettentően jól tudják használni. Nekem ez a megélésem.
2: Én is azt látom, hogy aki akar, az abszolút képesen, nem a képesség veszett el, maximum az akarat.
5: Igen.
2: Márton, említettem, hogy vissza fogunk térni, és tulajdonképpen Attilával ugye azt is beszéltük, hogy ő is azt tapasztalta, mint én, különböző területekbe kellene, hogy rálátásunk legyen, de nyilván nektek meg fontos szerepetek van abban, hogy valahogy le tudjátok azt fordítani az érdeklődő hallgató fél számára. De hogy talán megtaláljuk azt, hogy is jön egy ilyen ötlet, ahhoz fontos megérteni, hogy itt ülsz előttem. Fiatal, igazi kihívást kereső szakember, miért pont ez a terület? Említetted azt, hogy a projekt nem feltétlenül elsősorban azt célozta meg, amire végül kifutott, de hogy jött az ötlet, hogy ez legyen az akkor, amivel előálltok a Start programban?
4: Ugye van a Ideaton programja a NTP-nek, szóval egyébként mi is onnan indultunk még, akkor egy teljesen független ötlettel. Viszont rá kellett jönnünk, hogy abban az ötletünkben nem volt semmi piaci potenciál. Szóval...
2: Mikor jön az újratervezés.
4: Jött az újratervezés, akkor úgymond úgy pivotáltunk egy másik ötletre, és elkezdtük nézni így, hogy így a trendeket, hogy milyen piacok, vagy milyen szegmensek ugye nőnek, meg hogy mik a ugye legaktívabbak, és végül a mezőgazdaságba kötöttünk ki valami oknál fogva, pedig amúgy nincsen nagyon sok közünk így a mezőgazdasághoz, de ott lett ez az ötletünk, ami annyira megtetszett nekünk, meg tényleg láttuk benne így a piaci potenciált is így a piackutatások után, hogy végül emellett döntöttünk. Amikor itt elindultunk, mert ugye NTP a Ideaton vége fele, annyi volt a különbség, hogy akkor picit szűkebb volt az, amivel mi foglalkoztunk. Akkor csak a talaj nedvesség mérésre koncentráltuk, ami önmagában nem elég. és onnan jött az ötlet, hogy akkor itt a Start programon már egy sokkal komplexebb megoldással indulunk, ami nem csak egy nagyon pici szegmenset tud megfogni, mert ugye az előző ötlet csak azoknak volt jó, akik aktívan öntöznek, hanem egy sokkal nagyobb szegmens, ami a mezőgazdaság sokkal nagyobb százalékának aktuális.
2: Az agrár szakma évek óta mondja azt, hogy nagyon fontos és elkerülhetetlen, hogy a jövő agrár szakemberei igenis használják a technológia adta a lehetőségeket, és azt is nagyon sokszor halljuk, hogy az adatok elemzése nagyon sok időt, energiát vesz el, és nem nagyon hatékony az, aki nem lép előre ezen a területen. Ti hogy látjátok a ti ötleteteket? Mennyire nehéz mondjuk egy családi gazdaságban dolgozóknak átvenni és integrálni? Gondolok itt arra is, hogy mindig mondják, hogy az idősebb szakember azt mondja, hogy hát az én időmben ez nem így volt, viszont a fia már lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, apa, én viszont megnézném, mert nyitott vagyok rá. Mennyire nehéz ezt elsajátítani és a használatban aztán integrálni ezt a szakmának?
4: Ez nagyon érdekes, mert nagyon sok emberrel beszéltem, és pont nekünk is van egy olyan farmerünk, akivel kapcsolatban vagyunk, aki egy idősebb úriember, és semmilyen műszaki, ilyen precíziós gazdálkodó eszközt nem használ. Szóval neki ez így újdonság volt, amit mi mutattunk. Hát örülünk neki, hogy tudtunk valami újat mutatni. És nyilván beszéltünk olyanokkal is, akik mondjuk használnak már műholdat, és így próbálják elemezni. Egyébként meg a nemzetközi ilyen kutatások, meg statisztikák azt mutatják, hogy igenis van értelme így a precíziós gazdálkodásnak, már akkor is, hogyha mondjuk csak műholdat elemeznek saját maguk, mert az is óriási belátást enged, hogy lássák, hogy mi is történik a farmon. És mi is tervezünk egy olyan funkciót, hogy ugye nem csak adatokat szolgáltatunk, meg előrejelzünk, hanem egy ilyen AI asszisztens is be fogunk majd építeni, amivel tud csetelni ugye a dolgozó, és akkor tud neki segíteni, hogy mikor mit kell csinálni, tud kérdéseket kérdezni tőle, szóval mi is próbálunk így az AI irányába mozogni, mert most ugye ez a trendi, de nagyon széles skálán mozog, és mindenképpen megtérülő az, hogyha valaki elkezd precíziós mezőgazdasággal foglalkozni.
2: Hát lassan tényleg azt mondják, hogy megkerülhetetlen, tehát versenyhátrányba kerül az, aki abszolút nem él ezekkel a lehetőségekkel. Viszont Attila, nagyon azt is lehet érzékelni itt a fiatalokkal történő beszélgetések során, hogy ez a különböző szakterületről induló ötlet tulajdonképpen akkor tud célt érni, hogyha meg tudják fogalmazni, hogy mi az, amire használható az ő ötletük, valamint valahogy el tudják azt adni az érdeklődőnek. Mennyire lehet ilyenkor a kommunikációs képességeket fejleszteni, mert már szinte marketingesnek is kéne lenniük.
5: Igen, igen. Tehát sokszor tehát egy ilyen folyamat elején belevágnak, hogy de jó ötletünk van, igen, létrehozzák az ötletet, és kész vagyunk. És akkor menet közben mentorként pont ez is a feladatom, hogy rávilágítsuk, hogy nagyon szuper, akkor teszteljük le, hogy tényleg jó ez a feladat, jó ez az ötlet, és menjenek oda, és a lehetséges célcsoportot szólítsák meg, akár élőben, személyesen. És látom azt, amikor az volt a feladat egy csapatnak, hogy van 10 darab, tehát egy kérdőív, 10 emberrel töltsék a következő heti találkozónkig. És akkor a következő heti találkozók, hát tippelj, hogy mennyi töltődött ki. Mondj egy számot, fiatalokról van szó, mennyire voltak bátrak.
2: Hány nap állt rendelkezésükre?
5: Egy hét. Meg volt a kérdőív, tehát azt már nem kellett feltalálni, ki volt nyomtatva, mert csak oda kellett menni kiskereskedőkhöz, tehát ilyen kisboltokhoz, és őket kérdezget.
2: Hát akkor 6. Ha fixen 10 volt, akkor 6.
5: Bár ezt mondhatnám, igen, tehát 2-3 volt, igen, egy picit túlültem. A végére jutottunk a 10-ig, de nagyon érdekes volt, hogy a folyamat során ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt meg tudják ugrani, hogy odalépni valakihez, és megkérdezni, hogy az az igény, amit mi feltételezünk, az valóban ott van-e. És ha ez az igény megvan, és a kérdőívekben ott lesz az a válasz aztán, hogy konkrétan itt az igényünk, 2. pont ezt szeretnénk. Szeretnénk pontosan mérni azt, hogy mezőgazdaságban mennyire vagyunk jók. Ha ez ki van mondva a célcsoport által, akkor utána, amikor ő majd a következő embernek el akarja adni, konkrétan ezeket a szavakat fogja tudni használni. De ha nem is kérdezi meg, akkor csupa feltételezésekből indul el, és a marketing, meg a kommunikáció, meg az eladási feladat lehetetlenné válik, mert a saját feltételezésekből kezd el kommunikálni. Olyan szavakat mond, amit a másik nem is ért, mert túl magasan, túl alacsonyan kommunikál, nem találja el. De előtte elmegy és megkérdezi, na abból nagyon jól lehet táplálkozni, és utána zseniálisan el tudják találni, és látszik is azon a csoportokon, akik azt mondták, hogy vagy csapatokon, akik elkezdték megkérdezni, a kérdőjelezni, sőt teszteltetni aztán a félkész termékeiket, hogy mekkora különbség lett aztán a végeredményben, hogy mennyire lett sikeres ez a termék.
2: Mi lehetett a kérdőívek tekintetében, hát nem azt mondom, hogy kudarc, de hogy mondjuk nem tudták a tizet teljesíteni, a félelem attól, hogy lehet az ötletem nem is jó, vagy pedig a bátortalanság, hogy félek kommunikálni, nem tudom, hogy ezt a nagyok hogy csinálják, én még csak kezdőcipőbe járok, melyik lehetett a dominánsabb?
5: Nagyon jó kérdés. Én, tehát nem, explicit nem kérdeztem meg tőlük, ők egy fiatal 16 évesekből álló csapat volt akkor, és azt láttam rajtuk, amikor felmerült a kérdőívezés kérdése, hogy így picit, mintha lefagyott volna a Zoom, amin keresztül beszélgettünk, az arcuk is így kimerevedett, hogy akkor ezt most meg kell lépni. Én azt láttam, és itt jön be az, amit mondtál, hogy egy fiatalnak ma mennyire rutinszerű az, hogy új emberekkel lép kapcsolatba, ráadásul kér valamit, ha még csak egy kérdőív kitöltése is. Én tudom, hogy az én fiatal koromban ez ugyanúgy egy óriás kihívás volt kérni valakitől valamit, pláne egy idegentől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az ő esetükben nagyjából hasonlón képzelem el, hogy mindenki így reagált volna. Ami az ő esetükben különbség volt egy átlagos fiatalhoz képest, hogy ők elsőre, ha nem is, de aztán egy-két hét alatt összeszedték azt a 10 kérdőívet, és végigmentek ezen az úton. És ez a zseniális ebben a programban, hogy kitesz egy célt eléjük, és ahogy mennek végig a programon, önmagukat viszik bele olyan helyzetekbe, amit egyébként nem mennének bele, tehát nem ugranák meg azokat a réceket, de van egy céljuk, megvan, hogy figyeljetek, ez a feladat, mentorként ezt mondja, hogy a következő feladat ez az. Ő azt mondja, hogy bízom a mentoromba, meglépem ezt a feladatot, és ezáltal elképesztő, hogy hova tudnak felnőni.
2: Márton, neked mennyire volt nehéz ezeket a feladatokat teljesíteni? Hogy képzeljük el a te fejlődési évedet a program során? Ez nagy kihívás volt valóban?
4: Hát érdekes volt, mert mi úgy kezdtük a kérdőívezést, hogy ugye kiküldtük először ilyen formszos kérdőíveket Facebook csoportokba, és a mezőgazdasági dolgozók nem szeretik a forms kérdőíveket. Ott nagyon kevés kitöltést kaptunk, és akkor inkább elkezdtünk interjúkat csinálni, az pedig úgy, hogy Facebookon, Messengerrel ráírtam egy rakás emberre, és akkor néhányan válaszoltak. Volt olyan, aki egyébként a Formson, egy ember, aki meg is adta az e-mail címét, vele is beszéltünk, és ugye arról kérdeztük, hogy milyen problémáik vannak ott a mezőgazdaság terén, miket javítanának, meg ilyen kérdéseket, hogy felmérjük, hogy tényleg mi az, ami náluk probléma. És itt is, ami megjelent, sok esetben ugye az, hogy nem tudnak öntözni, vagy azért, mert szabályozás nem engedi, vagy nincs meg rá az infrastruktúra. Ez így az egyik probléma. A másik viszont a nagy input anyagárak, ugye a vegyszerek, meg a műtrágya, a magok, ezeknek óriási költségeik vannak. És akkor jött így ugye az ötleti, folyamatosan formáltuk, hogy akkor így ezzel kell valamit kezdeni. De hát lehet, hogyha valaki elsőre csinálja, akkor picit nehézkes, de nem kell tőle megijedni, mert az emberek egyébként nagyon segítőkészek, aki válaszol, ők nagyon segítőkészek, és szívesen támogatnak mindenféle ötletet.
2: Ugye egy adott szakterület embereivel beszélgettél például, és lehet, hogy te magad is kerültél olyan szituációba, hogy megörültél, hogy ki tudod fejezni a kérdésedet, megérti, amit te szeretnél tőle megkapni információt, de vajon amit kaptál információt, mennyire volt nehéz azt feldolgozni? Volt olyan, hogy úgy, ez most mire gondolhatott a szakember, visszakérdezek, mert most ha hülyének néz, hanem nem értem, mit mond.
4: Hát itt nyilván voltak olyan, hogy egy-két ilyen szakszót úgy nem ismertem, de...
2: Akkor jól sejtettem, hát azért az egy szakterület.
4: Volt olyan is, hogy valami talajmérőeszközt mondtak, aztán így nem tudtam, hogy az így mi, rá kellett gyorsan keresni a neten. De egyébként összességében úgy egybefüggően tényleg így azt mondták, hát így a szabályozások, a problémák, a input anyagok, szóval így ez azért látszódott mindegyiknél, hogy ezek azok a problématerületek. De ha meg ugye online beszélünk valakivel, akkor meg úgy be lehet írni a netre, hogy...
2: Persze, az a könnyebbik eset.
4: Igen.
2: Igen, abszolút. Attila, te mit tapasztaltál egyébként, amikor egy nehézség elé kerülnek ezek a fiatal ötlettel rendelkező fiatalok, akkor egyébként mennyire akarják megugrani azt az akadályt, hogy legyőzzék, mennyire kellett őket akár támogatni abban, hogy figyelj, van ez így, nem sikerült, ugor neki még egyszer.
5: Változó. Tehát ugye van olyan program, ahol egészen fiatalokkal dolgozunk együtt, és akkor a tanárok is részt vesznek a folyamatban, meg van, amikor teljesen önmotivált fiatal felnőttekről van szó. Én azért azt látom, hogy a önmotivált felnőtteknél jobban megvan ez az igény, hogy ő önszántából leküzdje ezeket az akadályokat. Hát a fiataloknál, tehát egy középiskolásnál azért nagyon sokat segít az, hogyha van egy olyan motiváció, hogy az a tanár, aki adja neki, nem tudom, a fizikai egyet a évvégén, hogy hát ő is látja rajta, hogy ő igyekezett, és akkor ha nem is sikerül, de azért nem tudom, jobban fogja támogatni majd a fizikai egyet, nem tudom. Tehát azt látom, hogy fiataloknak azért kell egy kis plusz motiváció, segítség motivációval, de aki viszont az ötletében lát fantáziát, vagy az ötletében nem, de vonzza ez a vállalkozói lét, na ott megvan az a belső motiváció, amivel elkezdi leküzdeni a kihívásokat. Tehát itt, bocsánat.
2: Igen, viszont a fiatalokban igen. Az az érdekes, hogy ők lehet, hogy hamarabb el tudnak fogadni egy-egy észrevételt, mert a felnőttekben lehet, hogy benne van, aztán javíts ki, hogy nem, hogy ne akarja már nekem mondani, hogy az, hogy csak tudom, felnőtt vagyok, vagy nincs ilyen, hogy a fiatalokat kicsit könnyebb terelgetni, annak ellenére, hogy ők még a önbizalmukat építik éppen ki, de megvan az az előnye, hogy abszolút be akarják fogadni azt, amit hallanak.
5: Igen, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk. A fiataloknál sokkal jobban támaszkodnak a külső megerősítésre, és ezért, hogyha van egy javaslat, akkor rögtön keresi, hogy tudja beépíteni. Viszont pont ez okozza neki nehézséget, mert a saját meggyőződéseivel, hogyha nincs összhangban ez a külső javaslat, akkor ő nehezebben mond nemet. És akkor igaz, hogy beépíti, de nem biztos, hogy ez jó helyre kerül. Tehát, hogy neki meg ezt kell mérlegelnie. A fiatal felnőtteknél viszont ott már van, hogy nagyon határozott vélemény van, és akkor boldogat, jó, majd ő ezt tudja, hogy ezt hogyan kell. Azt érzem, hogy egy jó támogatási lehetőség, hogy van ott valaki, aki elmondja, hogy hogyan kéne változtatni mondjuk a pitchen, ahogy a végén igen. A demodén, hogy hogyan kell bemutatni, de úgy van vele, mint egy svéd asztal, hogy hát majd ő kiválasztja, hogy mi az, ami tetszik neki a javaslatokból, úgyhogy végül is végeredményben rajta fog múlni, hogy milyen lesz a végeredmény.
2: Márton, hol látod magadat 5 év múlva?
4: Teljesen egyetértek vele. Nálunk is volt ilyen, hogy kitaláltunk egy
2: Márton, hol látod magadat 5 év múlva?
4: Teljesen egyetértek vele.

0: fiatalok azért mindenképp megfogadják ezeket a javaslatokat, ha nem is ugye mindegyiket, de nyitottak rá.
1: És hát akkor hol látod magad 5 év múlva, akár az ötleteddel, vagy akár már egy új ötlettel? Hát, mi a jövő?
0: Hát így 5 év az hosszú idő. Minden esetre nagyon reménykedem abba, hogy ugye most ezzel a 3 millió forintos díjjal azért érünk el eredményeket ebben az évben, meg az ezt követő években is. És számszerűleg szerintem, mert hogy én azért bízok benne, hogy itt azért egy stabil bevételt ebből már lehet generálni, főleg, hogy ez nem egy kicsi tőke ez a 3 millió forint. És hát 5 év múlva pedig, hát reméljük, hogy ez azért mégis csak egy KFT lesz már, vagy egy vállalkozás, esetleg sikerül majd további befektetést szerezni hozzá, de az még nagy időtávlat.
1: Attila, te is tudtál ebből a programból valamit átmenteni? Volt valami olyan tapasztalat, amit nem gondoltad, hogy veled szembe jön, de úgy el tudtad tenni a polcra, hogy megéri mentornak lenni?
2: Abszolút, tehát egyrészt nekem van 2 kislányom, még a nagyobb is most lesz 10 éves, tehát látom, hogy hova tartanak, és akár a kommunikáció, hogy milyen szavakat használnak, mik a trendek, hogy azokkal egy picit közelebb kerültem, és így jobban felkészülök lelkileg, hogy mire kell készülni. Másrészt pedig az, hogy én azt látom, hogy olyan, tehát az AI korában, amikor bejön valaki az ajtón hozzám, egy mentorként bejön egy csapat, és azt mondják, hogy ők szeretnék ezt és ezt megcsinálni. Hát jó, mondom, hát próbáljuk meg, el kéne jutni egy prototípusig. És a következő hét vagy 2 héten belül hoznak egy olyan honlapot, ami működik, és a hát és minden a helyén van, és akkor én vagyok az, akkor most egy picit álljunk meg, és magyarázzátok, hogy ezt hogy csináltátok, mert ezt én is akarom így használni. Valami olyan elképesztő fogékonyság van bennük, hogy abból én is rengeteget tanultam.
1: Én is mindig tanulok itt a vendégeimnek köszönhetően is, és tök örülök neki, hogy ebbe a műsorban, hogy mondjam, a remény nem hal meg, mert láthatjuk, hogy a jövőben ott van a tudás és az akarat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy most is egy kicsit ebből tudtunk átadni a hallgatóknak és a nézőknek. Nagyon szépen köszönöm Szabó Attilának, aki a Start program mentora, de egyébként nyilvános beszéd és hatékony kommunikáció szakértő, többszörös hazai és nemzetközi beszédverseny nyertes. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
1: És Simon Márton a Cropnauttal nyert a Start programban 3 millió forintot, 3. helyezést ért el. Gratulálok, sok sikert neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt tehát mára a tehetség útja, de mindenki tudja, hogy jövő héten ismét érkezünk újabb témával, újabb vendégekkel, úgyhogy tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra, látásra.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton kifelé a Pók utca közelében. Sávlezárásra készüljenek. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra készüljenek. Mától a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Vasárnap üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
5: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Napire YouTube csatornáján, az ATV Excel és a Spirit FM-en Gavra Gábor vagyok, ez pedig a Párbaj című műsor a szokásoknak megfelelően Nagy Attila Tiborral. Szervusz Attila, köszöntelek!
6: Szervusz Gábor!
5: Mielőtt belekezdünk, arra kérem a kedves nézőket, hogy ha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Napire YouTube csatornájára. És bele is vágunk, mert úgy tűnik, hogy a műsorunk címét adó párbaj lassan véget ér, legalábbis a parlamentben nem fog folytatódni, tehát nem lesz olyan, hogy napirend előtt Orbán Viktor kérdezné Magyar Pétert, hogy kommentálod a Fidesz és a KDNP frakció átrendezését, ami egy elég radikális átrendezés. Ugye Orbán Viktor, Kövér László, Rogán Antal, Kubatov Gábor, most mondtam 4 nevet, akik visszavonulnak a parlamenti munkától. Mi történik a Fidesz és a KDNP házatáján?
6: Orbán Viktor nem fogja felkérdezni, majd Orbán Viktor nem fogja megkérdezni napi rend előtt, vagy azonnali kérdések órájában Magyar Péter miniszterelnököt. Én azt gondolom, hogy amit most mondtál, abban félig meddig benne van a lényeg, a plasztikus lényeg. Tehát, hogy ezt nem láthatjuk. Én sajnálom, mert nagyon megnézném, de hát nyilván a most távozó miniszterelnök arra jutott, hogy ez megalázó lenne számára. Ugye mind a napirend előtti, mind pedig az azonnali kérdések órája egy olyan parlamenti műfaj, amelyben a kormány tagjai az utolsó szó. Ez mindig is így volt, tehát nem a Fidesz gonoszsága szabta így a házszabályt, hanem volt egy 1994-es akkori új házszabály, amelyik bevezette az azonnali kérdések óráját. Az akkor újdonság volt a magyar parlamentarizmus történetében, és azóta is megmaradt. És hát ez egy olyan helyzet, amit Orbán Viktor nem vállalt. Tehát, hogy ő cikizze Magyar Péter a parlamenti képviselők és az ország nyilvánosság előtt, Nem mondom, hogy kizárólag emiatt döntött úgy Orbán Viktor, hogy nem ül be a parlamentbe, de én azt gondolom, hogy valahol ez is szerepet játszott. Tehát el akarta kerülni, hogy ha nem is gyakran, de bevenni a parlamentbe, és akkor a kormánypárti többség, a tiszások, aztán az újságírók egy része is cikizze, megkérdeződ, hogy miniszterelnök hogy érzi magát ilyen súlyos vereség után. Szóval nyilván arra jutott, hogy ennek ő nem teszi ki magát. Amúgy is az elmúlt 20 évben inkább az volt a jellemző Orbán Viktorral, leszámítva a választások előtti egy-másfél évet, hogy kockázatkerülő volt. Tehát ő lebegett a napi problémák fölött többnyire. Ez olyan jól sikerült, hogy a napi problémák fölötti lebegés, miközben Magyarországon a kórházakban nem mindig volt elegendő WC papír és fertőtlenítőszer, addig ő össze-vissza járkált külföldön, szervezte a patrióta mozgalmat Európában, csak aztán hát ez a patrióta mozgalomnak a magyarországi fontos lába most eléggé kiesett. Úgyhogy ő tényleg úgy próbált lebegni és ilyen stratégiai gondolkodást végigvinni, stratégiai szerepet betölteni, és valóban neki a parlamenti napi adok-kapok az nem igazán felel meg. Hogyha pedig a többi változtatást nézzük meg, én azt kell, hogy mondjam, hogy felemásnak érzem ezeket a változtatásokat. Egyfelől igaz az, hogy a fontosabb szereplők, régóta fideszes képviselők jelentős része kikerült, tehát Orbán Viktor mellett Kövér László sem lesz a parlament tagja. Ez egy nagyon fontos változás, hiszen ő majdnem 16 évig volt parlamenti házelnök, és hát előtte is képviselő volt. Kikerül Selmeci Gabriella, erre talán kevesebben figyeltek fel, de hát ő is egy nagyon régi motoros a parlamenti munkájának a Fideszben, és ő sem lesz most már tovább parlamenti képviselő. Tehát el kell ismerni, hogy ez fontos változás, viszont ami miatt mégis felemásnak érzem, hogy másfelől meg a parlament tagja marad, az a Gulyás Gergely, aki a kudarcos, főleg az utóbbi 4 év kudarcainak az egyik legeklatánsabb képviselője.
7: Arca volt.
6: Tehát emlékszünk a kormányinfókra, tehát beégett szerintem nagyon sok választó retinájába, hogy Gulyás Gergely magyarázza a kormányzati kudarcokat. És hogy nem csak, hogy benn marad a parlamentben, de még frakcióvezetője is lesz a Fidesznek. Egy olyan politikus, akinek a felkészültségét nem érdemes kétségbe vonni, viszont nem egy magával ragadó szónok. Aki megnézte most, hogy hétfőn egy rövid videóban Gulyás Gergely bejelentette, hogy ő lesz a frakcióvezető, egy meglehetősen megkeseredett, vagy legalábbis enervált politikus benyomását keltette. Nem volt olyan benyomása az embernek, hogy na most vele egy tényleg egy diadalmas út fog visszafele vezetni. Meglátjuk, hogy hogy lesz, nyilván ne jósoljunk előre. De Gulyás Gergely most tényleg nem tűnik nekem egy nagyon tehetséges szónoknak. Ő idegenkedett mindig is a népgyűlésektől. Én még arra is emlékszem, hogy amikor, ha emlékezetem nem csal, akkor 2018-ban ő még megnyerte az egyik budai egyéni választókerületét, de már az csak éppen, hogy is kicsit szenvedett ezzel a kampányon. Tehát ő nem az a népvezér, mint
7: Bauer magyar. Tamással szemben nyerte meg éppen, hogy ráadásul, aki miközben egy kiváló közgazdást, és amennyire ismerem őt, egy nagyon becsületes ember, de hát fogalmazunk így, nem volt még az akkori elég súlyos vereséget szenvedett ellenzéken belül sem a legpopulárisabb politikusok egyike. Mm. Tehát őt tudta éppen, hogy legyőzni Budán Gulyás Gergely.
6: Igen, tehát nehéz, tehát Gulyás Gergely nem egy népszónok, tehát ő nagyon messze van Magyar Péter stílusát, tehát ugye Magyar Péter némi túlzással más sem csinált, mint országot járt és gyűléseket tartott. Na most a Gulyás Gergely ettől nagyon idegen. Ez a dolog, ezzel a Fidesz egyébként azt is kifejezi, hogy nem a parlamenti frakcióban látja a megújulásnak a biztosítéját, hanem a parlamenten kívül. Most ez egyébként beleilleszkedik a Fidesznek a elmúlt 30-35 évnek a hozzáállásába, mert hogy a Fidesz, különösen Orbán Viktor egyre kevesebb érdeklődést tanúsított a parlamentarizmus iránt. Tehát egyre kevésbé vette komolyan. Már 1998 és 2002-es kormányzás között a Fidesz ritkította a parlamenti üléseket. Akkor vezette be, hogy hetente, ne hetente legyenek, hanem három hetente. És ugye az ellenzék, az akkori ellenzék éles tiltakozása ellenére vitte ezt véghez, és hát Orbán Viktornak a parlamentarizmushoz való hozzáállását mutatja az is, hogy 2020 márciusa óta pár hónap megszakítással rendeleti kormányzás volt Magyarországon egészen mostanáig, ami azt jelentette, hogy a kormány a rendeletekben a járványügyi, majd a háborús veszélyhelyzete hivatkozva eltérhetett hatályos törvényektől. Tehát volt arra példa, úgy képzeljék el a tisztelt nézők, hogy még a költségvetést is több száz oldallal kiegészítették kormányrendelettel, és csak utólag hagyatták jóvá a parlamenttel. Szóval nem becsülték a parlamentet sokba amúgy sem, és most a Fidesz így mozgalmi életet próbál élni. Ugye az embernek ott van némi kételje, hogy elhihetjük azt, hogy a Fidesz képes mozgalmi életet élni, amikor nagyon megszenvedett a 16 éves kormányzással, és most rossz a Fidesz márkája, márka neve, a politikai márka neve. Tehát a Fidesz márka neve most rosszul cseng. Terheli a 16 éves kormányzás. Hogyan tudnak ebből kiszakarni, ez nehéz. Mert ugye a Tiszának az volt a jó, hogy ő hitelesen el tudott határolódni az akkori ellenzéktől, az óellenzéktől, és hitelesen el tudott határolódni a Fidesz kormánytól. Nem terhelte Magyar Péteréket a korábbi kormányzati ciklusnak a terhe. A Fidesz viszont terhelni fogja, és nyilván a Tisza kormány többség abban lesz érdekelt, hogy folyamatosan 16 évezzen, legalább két évig, de az is lehet, hogy még tovább. Szóval nem lesz könnyű megoldani, és még egy-két érdekességet hadd mondjak végül ehhez a részhez. Ugye fiatalitást látunk, ez egyértelmű a Fidesz akción belül. De a fiatalitáson meg azt tudom mondani, hogy az MSZP is vadul fiatalított a 2000-es évek elején, és tessék, mi lett a vége. Tehát a fiatalitás az nem nagyon, nem csodaszer, különösen, hogyha nem megfelelő fiatal politikusok lesznek. Én meg kell, hogy mondjam, meglepődtem Radics Béla odaemelésén. Hát Radics Béla nagyon bukott az egyéni választókerületben, ott Szuglóban.
7: Mondjuk, hogy ez a fideszes jelöltek 90%-áról elmondható.
6: Igen, csak hogy a Fidesz Budapesten azért 28%-ot meg tudott szerezni. Ez sem valami sok, hát ez bőven még a Fidesz országos listás eredménye 38% alatt van. Hát, és gondoljunk bele, hogy a Fidesz 4 évvel ezelőtt Budapesten 40%-ot tudott szerezni. Most meg csak 28-at, de Radics még ezt is alulmúlt a 24%-kal, és hát neki volt a fővárosi közgyűlésen egy elég csúnya megjegyzése a bekiabáló közönség felé, hogy majd a WC-ben megkapják az ellenszolgáltatást. Karácsony Gergely levezető elnök rá is pirított. Tehát, hogy mondjam, Radics Béla mondjuk úgy, hogy egy elég fura ember, fura politikus, nem is népszerű figura. Én ezt tartom igazából, ezt tartom az igazi nagy problémának, mert én is egy kicsit furcsa vagyok, meg lehet, de hát nem szeretik a választók, és beleteszik. És másút is eljárt úgy a Fidesz, hogy az egyéni választókerületi csatákban alul maradt politikusokat tették be a mandátumokat fel nem vevő fideszesek helyébe. Koncsófia például, Hargitai János, és még, vagy például Pócs János, aki a jásságban maradt alul. Ez is egy érdekes megoldás, tehát néhány politikus karrierjét így megmentik. És valóban mondom a fiatalitás.
7: Attila, bocs, abból, persze, hogy kik helyett, kiket raktak be, abból szerinted látszik valamilyen irány? Mert őszintén szólva így, én nekem így első, meg második pillantásra nem annyira.
6: Én a fiatalitást látom iránynak. Tehát Radics Béla
7: is... Igen, erről megbeszéltük, hogy ez önmagában nem érték, és nem is...
6: Hát főleg, hogyha Radics Bélát teszik be. Tehát... és például Ferenc Orsolyát meg nem tették be.
7: Na ennek most mi az üzenete?
6: Hát az az üzenete, hogy nincs igazi megújulás. Mert a Orbán Viktor a Fidesz élén marad, nem hajlandó lemondani a pártelnöki tisztségről.
7: Ugye ezt picit azért ezt lebegtette, amikor hétfőn megkérdezték tőle, azt mondta, hogy erről még nincs döntés.
6: De másfelől meg azt mondta, hogy az elnökség felkérte arra, hogy vállalja. Most kedden zajlik egy válaszmányi ülés, csak hogy a válaszmánynak nincs arra jogköre, hogy leváltsa.
7: Igen, rendkedvér, ugye megint csak kedd reggel beszélgetünk.
6: Igen, igen, igen, de azt már is jelzem előre, hogy a kongresszusnak van joga tisztújítást tisztújítást megcsinálni. Valóban a válaszmány dönthet úgy, hogy előre hozza. Ebben az elnökség egyébként már megállapodott, hogy júniusra hozza előre. De úgy néz ki, hogy egyfajta hatalom átmentés zajlik, legalábbis átmenetileg. Azt el tudom képzelni, hogy a következő egy vagy két évben, amíg Orbán Viktor pártelnök marad, mondjuk kinevel egy utódot. Erre egy elvi lehetőség lehet. Kérdés az, hogy ezt valóban meg akarja tenni. Én azt látom, hogy azzal, hogy Orbán Viktor marad, azzal gyakorlatilag azt üzeni, hogy minden megy tovább nagyjából úgy, ahogy eddig. És azt sem nagyon látom, és én ezt legalább olyan fontosnak tartom, mint a személy kérdéseket, hogy milyen tartalmi változtatásokat akar a Fidesz megcsinálni. Lehet, hogy ez több hónap kell, hogy ezt kitalálják, de ugye ebben a választási kampányban a Fidesz eléggé beleragadt egy ilyen woke ellenes, Ukrajna ellenes háború veszélyét nagyon...
7: Miközben nagyon... az ellenfele nagyon vigyázott rá, hogy ne legyen woke, és ne legyen ukrán párti.
6: Egyrészt, másrészt az ellenfele meg a választópolgárok mindennapi életét foglalkoztató kérdésekkel foglalkozott. Mi van a kórházakban, miért nincs WC-papír, miért késnek ennyit a vonatok. És a Fidesz, a Tisza azt is jól vette észre, hogy sokat kell foglalkozni a korrupciógyanús ügyekkel. Ugye 4 évvel ezelőtt a korrupció még nem érdekelt ennyire a választópolgárokat, de a Policy Solutionsnek volt pár évvel ezelőtt egy probléma térképe, és abból tanulhatott volna a Fidesz. Választópolgárokat a megélhetési kérdések, az infláció, és harmadik helyen a korrupció foglalkoztatta. És a korrupció, mint probléma, azért is ment fel jobban.
7: Felkúszott, mert a 2010-es években még nem volt előkelő helye.
6: Felkúszott, mert rosszabbul kezdtek élni az emberek, vagy legalábbis macerásabb lett az élet. És innentől kezdve a NER oligarchák luxus élete, jachtozása, Mészáros Lőrinc helikopterezése, Mészáros kedves feleségének a ruhaszettje, jobban...
7: Ilyen táska, olyan igen, luxusautó, igen.
6: Sok jóval...
7: Nekem a kedvencem az a Matolcsi Ádámnak a, most nem tudom pontosan, a Ferrari vagy Porsche gyűjteménye, de hogy volt egy ilyen...
6: Hát meg a dubai ingatlanokról, meg a New Yorki luxus ingatlanról szóló beszámolók. Ez egyébként nem csak az ellenzéki szavazót zavarta már, hanem a Fideszes szavazók egy részét is, és hát látszik a választási eredményből elég szépen, hogy a korábban Fideszes fellegváró választókerületeket hát azért is veszítette el a Fidesz, mert hogy a Fideszes szavazók egy bizonyos része, kis része, de átállt a Tiszához szemmel láthatóan.
7: Ugye 2019 óta a Fidesz ért el komoly sikereket, tehát nem utolsó sorban a 2022-es választás, de amikor a múlt héten az öt YouTube csatornája sugárzott Közelkép című műsorban Siffer Andrással beszélgettem, felhívta a figyelmemet egy érdekes jelenségre. Ez pedig az, hogy már a 2019-es önkormányzati választáson például a Balaton környékén olyan fideszes fellegvárak estek el, amelyekről korábban
5: gondolni se lehetett, hogy valaha azt elveszíti a Fidesz a polgármesteri széket, vagy a testületi többséget. És ez többek között arra vezette vissza, hogy ugye ez még az uniós források bedugulása és a Covid-járvány előtt volt, hogy a fideszes vagy a Fidesz szimpatizáns vállalkozói rétegen belül az oligarchák, vagy a nagyon nagy vállalkozók elkezdték kiszorítani a közepes és kisebb vállalkozókat, akik ellenérdekelté váltak abban, hogy, vagy legalábbis hát frusztráltá váltak a NER-rel szemben. Utána erre rárakódott az a folyamat, amit te mondtál, sőt, amit a múlt héten elemeztünk, ugye, hogy szintén ilyen 19 környékén, ugye a 19-es EP választás után a Fidesz elkezdett kiszorulni az Európai Néppártból, ezzel aztán lehetővé vált, hogy 22 után elzárják az uniós forrásokat, és ez a két folyamat együtt, tehát, hogy az egyre szűkebb és szűkebb vállalkozói réteg fölözi le a hasznot a Fidesz rendszerében a megrendelésekből, és egyébként a források is szűkülnek, ez a két folyamat együtt, ez megroppantotta például a gazdasági hátországát a Fidesznek, de ha Balatonparton, ugye, ahol rengeteg olyan ember él, akik valamiféle helyi vállalkozásból élnek, ők nem feltétlenül szupergazdag vagy akár gazdag emberek, hanem kis és középvállalkozók is lehetnek, ahogy szorultak ki szó szerint a Balatonpartról, úgy lettek egyre frusztráltabbak a NER-rel szemben.
6: A Népszavának volt egy egész jó összeállítása hétfőn, amely pont a balatonparti települések választási eredményeit közölte, illetve elemezte, és hát azokból is jól látszik, hogy a Fidesz majdhogy nem valamennyi települést elvesztette, tehát alul maradt a Tiszával szemben. És hát évek óta probléma ott a Balatonnál, hogy neres nagyvállalkozók építkeznek, elkerítik a partok egy részét, ez közfelháborodást okozott, és hát az emberek egy részének az lett a benyomása, hogy nem róluk szól a történet, valami másról, egyéni neres, Fidesz közeli érdekek, érdekcsoportok érvényesüléseiről, de nem rólunk. És hasonló helyzet volt az akkumulátorgyáraknál. Most kellett a Fidesznek igazából a politikai árat megfizetnie azért, hogy egyfelől 1500 forint körüli közvetlen közvetett támogatást adott az akkumulátorgyárak építésére, és nem kérdezték meg a helyi lakosságot. Illetve volt egy debreceni közmeghallgatás, és miután az botrányba fulladt, utána már nem tartottak ilyeneket. Tehát gyakorlatilag az történt Debrecenben is, Nyíregyházán is, hogy az emberek feje fölött döntött a kormány, illetve a kormányhivatal a akkumulátorgyárak engedélyezéséről, megvalósításáról, és megharagudtak a választók. Az az igazság. Tehát ugye Debrecen 1998-tól volt fideszes fellegvár, 98 őszétől különösen, amikor Kósa Lajos lett a Debrecen város polgármestere, és aztán Pápa László átvette tőle ezt a tisztséget, és a Fidesz simán győzött ezek után a polgármester választásokon, képviselő választásokon, de például már 2022-ben látható volt, hogy a Fidesz már nem annyira népszerű, és 24-ben a Pápa László polgármester népszerűségvesztést szenvedett el, tehát már nem nyert akkora fölénnyel. És Pápa László aztán óvatosan ugyan próbált elhatárolódni helyben az akkumulátorgyáraktól, persze nem is határolódott el annyira, de nagyobb egyetműködésre szólította fel őket, de ez már késő volt. Tehát az akkumulátorgyárak is hozzájárultak helyben a Fidesz népszerűségének a csökkenéséhez, és ezt a Tisza nagyon ügyesen meg is tudta lovagolni, mert hogy ott is úgy érezték a választók, hogy bizonyos vállalkozók, NER közeli vállalkozók többet számítanak, mint az ő személyes életük és az érdekük, és megharagudtak a Fideszre, hogy ezt hagyta.
5: Jó, akkor innen fogjuk folytatni, és a második részben arról fogunk beszélni, hogy az eddig ismert, és most már szinte teljes, de még kedreggel csak szinte teljes
7: kormánynévsor alapján milyen kormányzásra számíthatunk Magyar Pétertől, illetve a Tiszától.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Párbaj, itt a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV X-en, Nagy Attila Tiborral. Térjünk át arra, hogy látod, milyen kormányzásra készül Magyar Péter, legalábbis a miniszterjelöltek, az eddig megismert miniszterjelöltek személye és eddigi életútja alapján.
2: Ez egy erősen szakmai, szakértői jellegű kormányzás lesz, de nem mondanám szakértői kormánynak, hiszen azért a kormányfői tisztséget nem egy szakértő fogja ellátni, hanem egy, most már mondhatjuk, vérbeli politikus Magyar Péter. De az igaz, hogy a kormánytagok jelentős részének nincs párt háttere. Tehát Lannert Juditra gondolok például, az oktatásért felelős miniszterjelöltre. Róla nem tudjuk azt, hogy ő Tisza-szigetben dolgozott volna.
1: Sőt, elég kritikusan fogalmazott egyébként még néhány hónappal ezelőtt is a Tisza oktatási programjáról. Azt mondta, hogy nem szó szerint idézem, de hogy a 20. századból itt ragadt oktatási rendszer problémáira jó válaszokat ad, de a 21. század kihívásaira nem válaszol ez a program.
2: Alapvetően neki azért a Fidesz kormány nyok oktatás politikájával volt gondja az elmúlt 16 évben, ő ezt több alkalommal közé is tette, de ő nem volt, úgy tudom, Tisza-szigetnek a tagja sem. Tehát ő azért kívülről érkezik. Ugye Kapitány István is valahol kívülről érkezik olyan értelemben, hogy ő viszonylag későn csatlakozott a Tiszához ez év elején, és ő az üzleti életből jött. Tehát, és úgy általában jellemző a eddig megismert kormányjelöltek, kormánytag jelöltekre, hogy nem a politikából jönnek alapvetően, hanem valakinek volt üzleti élete, valaki valamilyen szakértő volt, de nem volt országgyűlési képviselő vagy polgármester. Tehát ez ebből a szempontból egy eléggé sajátos helyzet. Azt kell, hogy mondjam ugyanakkor, hogy a mostani eddig nyilvánosságra hozott kormánytagok listája annyiból biztató, hogy a szakmaiság erős lesz. De attól, hogy valaki szakmailag jó, még nem biztos, hogy politikusnak és vezetőnek is jó, mert egy dolog, hogy valaki Vitézi Dávidra gondolok, gyerekkorában a menetrendeket fejből tudta, és tényleg valami elképesztő ismeretanyag van a fejében, tehát elég csak a fővárosi közgyűlés elmúlt másfél évét megnézni.
1: Elképesztően felkészült.
2: Nagyon, nagyon. Tehát a közbeszerzési
1: nem
2: szabályok.
1: Nem biztos, hogy ennek Karácsony Gergely és Szent Király Alexandra mindig örült, hát, de Vitézi Dávid nagyon felkészült.
2: Igen, tehát a nagyon-nagyon vitaképes Vitézi Dávid. És én meg kell, hogy mondjam, hogy én kedvelem az ilyen politikus típus, tehát aki güzű, aki rengeteget hajlandó tanulni, utána járni dolgoknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem Vitézi Dávid ilyen értelemben a kedvencem. De ennek ellenére azt azért kénytelen vagyok hozzátenni, hogy ez még nem garancia arra, hogy jó miniszter is lesz belőle, mert egy miniszternek először is nagyon jó csapatkapitánynak kell lennie, jól kell tudni motiválni a beosztottjait, vagyis, hogy szeressenek vele együtt dolgozni. Tehát, hogy ne üvöltözzön a munkatársaival, például, ha valami gond van, ne alázza meg őket, ez is fontos. És az is fontos persze emellett, hogy tud-e elegendő pénzt szerezni a társa számájára. Most azáltal, hogy lesz külön oktatásért és egészségügyért felelős minisztérium, innentől kezdve megint előjöhet az, ami 2010-26 között nem nagyon volt vélhetően, nevezetesen ugye a tárcák egymást gyomrózták kormányüléseken a pénzekért. Tehát mondjuk az egészségügyért felelős miniszter azt mondta, hogy nekem több pénz kell, több pénz kell. Ma azt mondta Orbán Viktor, hogy meccseljétek le ezt a belügyminisztérium, vagy a emberi erőforrások minisztériuma keretein belül, és akkor majd döntsétek el ti, izmozzatok egymással, de hagyjátok ezzel békén a kormányülést. Na most ugye 2010 előtt nem így volt, és most az a lehetőség jön elő, hogy megint ágazatok, minisztériumok közötti pénzügyi csatározásunknak terepe lehet majd a kormányülés Magyar Péter kormányzása alatt. Tehát ez egy kockázat, amit én látok. Tehát igen, van abban jó, hogy az oktatásért és az egészségügyért külön minisztérium lesz, hiszen valóban ezzel kiemelik ezen két ágazatnak a fontosságát. Annak én egyébként külön örülök, hogy lesz majd digitalizációért is felelős minisztérium. Ez biztos, hogy egy helyes lépés, mert hogy ennek nagy jelentősége van. Előbb kellett volna szerintem. Most már mindegy. Tehát vannak jó dolgok az új Magyar Péter vezette kormányban, vannak kihívások. Ugye a kihívás pedig a nehéz költségvetési helyzet lesz, tehát Magyarország már évek óta nem tudja tartani az elvárt költségvetési hiányt.
1: És ugye nem tudjuk pontosan, hogy az Orbán kormány milyen állapotban adja át az államháztartást. Ebben azért még szerintem lehetnek meglepetések, főleg ugye tekintettel a választás előtti osztogatásra.
2: Hát igen, de nagy vonalakban azért lehet tudni. Amit ugye nem tudunk, az az, hogy milyen...
1: Hát amit lehet tudni, az nem túl szívderítő.
2: Hát nem, és hát igen, a jó ég tudja, hogy még mit jönnek ki. De a nagy vonalakban azt azért lehet tudni, hogy magas, tehát nagyon sokat kellett fizetni a költségvetésnek tavaly az kamatokra, 44 ezer milliárd forintos költségvetésünk volt, és ebből több mint 4 ezer milliárd forint ment el kamatkiadásokra, minden tizedik forint gyakorlatilag. Ez egy óriási szám, tehát ez jó néhány minisztérium együttes költségvetésének felel meg. Az összes nyugdíjra fordított nyugdíj kiadásoknak nagyjából a fele. Tehát ugye 8000 milliárd forint körüli nyugdíjkiadása van Magyarországnak, és ebből 4000 milliárd forint volt ugye a kamat kiadás, szörnyű. Szóval még így hevenyészetten is, hogyha az ember elolvassa a költségvetési törvény, azt látja, hogy meg ugye a későbbi pénzügyminisztérium beszámolókat, illetve nemzetgazdasági minisztérium beszámolókat, hát ramatja a helyzet, hát az az igazság, Nagy Márton rossz munkát végzett, nem nincs gazdasági növekedés érdemben már 3 éve. Tehát nehéz helyzetben veszi át az új kormány majd az ország szekerét. Ugyanakkor azt biztatónak találom, hogy van remény arra, hogy a kamatkiadás csökkenjen, ugyanis a forint erősödőben van, vagy volt legalábbis az elmúlt pár hétben, és ez már önmagában csökkentheti a kamat kiadást annyiban, amennyiben az államadósságnak a deviza részére nem kell annyit majd fizetni, és hogyha megmarad a befektetői üzleti bizalom a Magyar Péterék iránt, akkor az jó tehet majd a költségvetés állapotának. És hát itt van az uniós pénzeknek a kérdése, és hogy a tárcák megkapják-e végre a régen várt uniós támogatásokat, itt különösen a közlekedésért és beruházásokért felelős tárca szerepe, helyzete lesz érdekes. Vitézi Dávid el is mondta a Telexnek részletesen, hogy nagyon-nagyon számít a uniós pénzekre, tehát itt augusztus végéig főleg a helyreállítási alappénzei tekintetében meg kell tudni egyezni, különben azok a pénzek elveszhetnek, és én nem is látok más lehetőséget, mint a megállapodás. Meg kell tudni állapodni, különben Magyar Péter elszenvedi súlyos presztízs veszteségét, de az unió is, jelzem. Tehát, hogyha az Európai Unió úgy áll fel, hogy ők Magyar Péterrel sem tudtak megegyezni, akkor azért utólag mondhatják Orbánként, na hát erről beszéltünk, ilyen az Európai Unió meg Brüsszel.
1: De ugye? Egyébként, amikor a Magyar Pétert ugye április 12-én, meg pontosabban hát a Tiszapárt elsőprő győzelmet aratott, és másnap, vagy talán még aznap este, vagy másnap reggel megjelent az Európai Uniónak ez a 27 pontos feltételrendszere. Megmondom őszintén, én nagyon felhúztam ezen magam. Nem, mint hogyha ezt Ursula von der Leyen-t, hogy Gavra Gábor felhúzza magát, vagy nem, az érdekelné. De én elképesztő arroganciának tartom azt, hogy gyakorlatilag még arra se adtak lehetőséget a Tiszapártnak, illetve a Tiszapárt szimpatizásainak, hogy ünnepeljenek egyet. Már megpróbálták a még bőven meg sem alakult új kormány sorokba szorítani.
2: A 22 pont az ismert már évek óta. Tehát ez a 27 mérföldkő, ez ismert volt már 22-ben is. Sőt, van még számos mérföldkő, illetve horizontális feltétel a részben az uniós kohéziós pénzekhez, a helyreállítási alaphoz meg vannak ajánlások, amiket végre kéne hajtani. Ezek nagyon nehéz tárgyalások egyébként, ebből adódóan, mert óriási nyoganyag, illetve elváráscsomag van. Tehát ennyiben nem értek veled egyet.
1: Ezzel van ez a műsor,
2: ezek az elvárások nem újak, tehát ez a 27 pont egyáltalán nem új. Viszont valóban lehet, hogy az Európai Bizottságnak érdemesebb volna a nagyobb rugalmasságot tanítani.
1: Elképesztően arrogánsnak láttam őket. A Magyar Péterikkel szemben láttam őket elképesztően arrogánsnak.
2: Nekik segíteniük kellene most ezt az új Magyar Péter vezette kormányt, mert persze nyilván ez nagy presztízs veszteség lenne Magyar Péter számára, hogy miután két éven át majdnem minden választási gyűlésen arról beszélt, hogy hazahozzuk az uniós pénzeket, és akkor szeptemberben széttárja a karját, hogy nem tudtuk hazahozni, tehát az nagyon kínos lenne. De azért az Európai Bizottság számára is kínos lenne, mert akkor az Európai Bizottság is egy összeférhetetlen és túlságosan merev tárgyalópartnerként tűnne, hiszen ők azért a kormányváltásért szurkoltak, hát beszéljünk világosan. Ők azt akarták, hogy Orbán Viktor bukjon. Megkapták, amit akartak, bukott Orbán Viktor. Most, hogyha ezek után nem tudnának ők megállapodni az új kormánnyal, hát az azért nagyon fura lenne.
1: Tehát kinek erősebb az alkupozíciója, most csúnya szóval élve, kinek nagyobb a zsarolási potenciája ebben a játszmában, amit a leendő magyar kormány, mármint nagy és kisebbel egyaránt, és az Európai Bizottság fog folytatni?
2: Egyértelmű, hogy az Európai Bizottság az erősebbik fél. Nála van a kasszakulcs. A pénzek fölött ő rendelkezik, illetve hát...
1: És hogy látod, mennyire fog élni ezzel az erőfölényével? Mert én elsőre azt láttam, lehet, hogy tévedek, de ebből az említett gesztusból én azt láttam elsőre, hogy nagyon. Tehát, hogy nincs az a fajta, hogy legalábbis én attól tartok, ne legyen igazam, de hogy nincs az a fajta megelőlegezett bizalom, ami mondjuk a Tusk kabinetnél megvolt Lengyelországban, a Magyar Péter vezette kormánnyal szemben.
2: Igen, csak hogy Tusk egy jóval nagyobb játékos nemzetközi politikában, mint Magyar Péter. Itt jön be. Itt jön vissza az, hogy bizony-bizony országok és politikusok között is vannak különbségek, és ebből adódóan a vele szembeni hozzáállás is más. Amikor Donald Tusk 2023 végén visszatért Lengyelországra, ő előtte egy nemzetközileg, különösen az Európa politikában egy nagyon tekintélyes politikus volt már. Ő az Európai Tanácsnak volt a vezetője, elnöke, és emellett utána pedig az Európai Néppártnak az elnöke. Tehát amikor visszatért Lengyelország élére miniszterelnökét, akkor Ursula von der Leyen nem pusztán lengyelek miniszterelnökével tárgyalt, ami szintén nem egy utolsó dolog, mert Lengyelország majdnem négyszer akkora lakosság számban, mint Magyarország, de nem csak ez az érdekes.
1: Egyre erősödő európai középhatalom.
2: Ráadásul igen. De emellett Donald Tuskot, hát azért vele, hát muszáj kellő
1: tehát nem csak az általa képviselt nemzet, vagy nem ország Európán belül is súlya, hanem a személye is.
2: Tehát Donald Tusk akkora már egy igen komoly nemzetközi kapcsolatrendszerre is tekintélye bíró politikus volt, tehát vele megalázóan, lekezelően nem lehet tárgyalni.
1: De erre mondhatja, bocsáss meg, erre mondhatja azt Magyar Péter, hogy ő pedig minden idők legnagyobb magyarországi választási eredményével, mármint legnagyobb szavazói tömeggel a háta mögött, kétharmaddal legyőzte az eddig legyőzhetetlennek tűnő Fideszt.
2: Ezt mondhatja, és nyilván ez segítheti őt a tárgyaláson, de van egy olyan két alapprobléma is van. Az egyik az, hogy Magyar Péternek nincsen, nem is lehet még olyan nemzetközi karrierje, mint Donátusznak volt. Tehát ő kezdő miniszterelnök lesz. Egy. Kettő. Magyarország súlya jóval kisebb, mint Lengyelországé. Az előbb mondtam, hogy Lengyelország szavazati súlya majd lényegesen nagyobb az Unióban, de legalább ilyen fontos, hogy Lengyelország gazdasága már valóban olyan erős lett, hogy én a Telex hosszú összeállításában olvastam arról, hogy Lengyelország akár a világ 20. legnagyobb gazdasága is lehet. Az azért ez nem semmi. Hát gondoljunk bele, hogy Lengyelország...
1: Micsoda sikertörténet a rendszerváltás hát... óta egyébként, és ez nem csak a Tuskéké, ez a Kaczynszkijéké is.
2: Persze. Tehát Lengyelország, én jól emlékszem arra az 1990-es években, hát az egy szegény ország volt.
1: Hozzánk képest is.
2: Hát hogyne? Hát volt, amikor áruhiány volt 80-as években, aztán volt, hogy lengyelek idejöttek, lengyel piacozni.
1: Így van.
2: Tehát ez szegény társadalom volt. És azért számomra ez is elkeserítő.
1: Ami ma, bocsáss meg, ami ma kínai piac, az lengyel piac volt a 80-as
2: igen.
1: években.
2: És ez kép, ez nekem az az elkeserítő, hogy Magyarország hát jutott, ahova jutott, nem túl messzire, és én emiatt haragszom is az Orbán kormány elmúlt 16 évére, mert miközben úgy nem túl nagy mértékkel mentünk előre úgy, hogy rengeteg uniós pénz jött, addig Lengyelország megkilőtt. Miközben ők tényleg szegény, nagyon lentről indultak, és nem mondom, hogy gazdag ország, mert ez túlzás, de azért ők minthogyha jobban tudtak volna sáfárkodni a lehetőségekkel. Magyarország tárgyalási pozícióját, és erről nem Magyar Péter tehet, de ettől még ez van, alapvetően korlátozza, hogy egyrészt kisebb a szavazati súlya az Európai Unió szerveiben, másrészt az Európai Unió gazdaságának mindössze 1%-át vagyunk képesek előállítani. Egy. Szóval ez kevés. És ez volt a gond, én az atv.hu-ban jelent meg egy hosszú cikkem erről a Orbán Viktoraiknak a Brüsszellel folytatott éveken át tartó meddő küzdelméről, akit érdekel, tudom ajánlani. A lényeg az, hogy Magyarország most távozó miniszterelnöke nagyon félremérte az ország és a saját lehetőségeit a Brüsszel való csatában az elmúlt 4 évben. Egy olyan ország, amelynek a barátai nincsenek többségben az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban. És emellett az ország az Európai Unió gazdaságának csak az 1%-át képes előállítani, hát az nem tud annyira ugrálni, vagy ha igen, akkor meg fogják büntetni. Ez történt. Magyarországot megbüntették a folyamatos engedetlenkedéseiért, és ugye a jogállamisági meg egyéb okokra hivatkozva. Csak akkor lehetsz kurucos vitéz, csak akkor mehetsz neki a falnak, hogyha kellően erős vagy. Ha nem vagy kellően erős, akkor bizony engedni kell. És olykor fájdalmas engedményeket kell tenni, én ezt erre számítok Magyar Péterék esetében is, hogy nekik bizony, őnekik többet kell majd engedniük, hogyha meg akarnak állapodni.
1: Milyen területeken kell szerinted engedni? Lehet-e látni azokat a területeket?
2: Lehet látni, hiszen, bocsánat, hogy magamat dicsérem, de volt egy idő, amikor eléggé beleástam magamat ebbe a témába, és...
1: Nem véletlenül kérdezlek téged.
2: Köszönöm. Hát a 27 mérföldkőből, de a különböző levélváltásából is nagyjából lehet tudni, hogy az Európai Unió határozottan elválja a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos jogszabályok átfésülését és megváltoztatását. Közbeszerzési eljárások átláthatóságát fokozni kell, elkerülni az, hogy megszűnjön az, hogy egy céget kiválaszt a kormányhatalom, és ő fog győzni. Tehát ez ugye a meghívásos közbeszerzéseknek az arányát radikálisan csökkenteni kell. Ez alapvető elvárás. Alapvető elvárás volt, és ebben sem sikerült, és emiatt is lehet nyugodtan haragodni a most távozó Orbán kormányra, szóval, hogy 4 év alatt ebben nem tudtak normálisan megállapodni, hogy hogy legyen a képviselői vagyonnyilatkozat, vagy például, hogy legyen az egyetemek, a kekváknak a sorsát. Nem lett volna kötelező kekvákat létrehozni, tehát közérdekű alapítványokat az egyetem irányításakor. Ugye ez is az oka az uniós pénzek egy része felfüggesztésének. Aztán ugye az ügyészség, illetve a bíróság helyzetét, tehát hogy elvárja az unió, hogy a korrupció gyanús ügyeket határozottabban üldözze az államhatalom, tehát ők nem voltak elégedettek azzal, ahogy az ügyészség hozzáállt, és ők azt szerették volna, a bíróságoknak ebben döntő szerepük legyen, hogy akár ők is elrendeljenek nyomozást vagy nyomozati cselekményeket, és erre sem volt teljesen hajlandó az Orbán kormány. Nem szorosan ide kapcsolódik, de én attól tartok, hogy csomagban kell tárgyalni a megállapodás érdekében. Nem tarthatóak Magyarországnak a menekültügyi szabályai. Tehát jelenleg most az a helyzet, hogy gyakorlatilag menedékkérelmet csak az kaphat, aki Magyarország valamelyik nagykövetségén, tipikusan a Belgrádin előterjeszti a kérelmét. Ez nem mehet. Magyarországnak vállalnia kell majd, hogy lefolytatja a menekültügyi kérelmek eljárását. Az, hogy ez milyen formában legyen, milyen szigorúsággal, ebben én látok megállapodási lehetőséget. Ugye itt is vigyázni kell Magyar Péternek, mert ő a gyűlésein azt ígérte, hogy nem fog belemenni elosztási kvótákba, és továbbra is megmarad a határkerítés. Tehát itt is olyan kompromisszumot kell elérni az Európai Bizottsággal, amely az Európai Bizottságot kielégíti abból a szempontból, hogy javaslatot tegyen a napi 1 millió eurós büntetésnek az elengedésére, ami egy korábbi Európai Uniós bírósági ítélet tudatos, Magyarország részéről tudatos végre nem hajtásából adódik. Ugye ott van még a kultúra szabadság, felvetődik a sajtószabadságnak a lehetséges kérdése, de mondom, alapvetően itt a korrupció elleni küzdelemnek az erősítése az, amit az Európai Unió kifejezetten elvár a Magyar Péter vezette kormánytól. Az egy jó gesztus lehet ebből a szempontból, hogy Magyar Péter vállalta, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozik, csak hogy ez nem volt része az elmúlt időben a tárgyalásoknak az uniós pénzek körül, hanem itt mondom, számos más összeférhetetlenségi, közbeszerzési eljárási, illetve korrupció elleni intézkedéseket vár el az Európai Unióból. Unió, tehát alapvetően a 27 mérföldkő erről szól, és ami a tárgyalásokat nem könnyíti meg, hogy a helyreállítási alaphoz való hozzáféréshez további almérföldkövek és eljárások vannak, illetve ajánlások, amelyeket az országjelentésekben tett közzé az Európai Bizottság évről évre. Tehát itt valóban a rezsicsökkentésnek a felülvizsgálata a napirenden lehet. Ugye az Unió kifogásolta, hogy nem eléggé ösztönzi az állampolgárokat a takarékosságra, nem tetszett nekik, hogy rászorultsági alap nélkül, ez főleg a rezsicsökkentés szigorítása előtt gond az Európai Unió számára, tehát hogy jobban bele kéne vinni a rászorultsági elvet a rezsitámogatásban, nyugdíjrendszer felülvizsgálatát is elvárja az Európai Unió. Erről Magyar Péterék még nem nagyon beszéltek, de hát a helyreállítási alaphoz ez is hozzátartozik. Ugye javítani kell, ugye itt a Magyarországnak nagyon szüksége volna az öntöző rendszerének a javítására, abszurd, ugye itt a Magyarországnak nagyon szüksége volna az ön

0: beszélni, hogy nagyon rosszul ment az elmúlt 4 év. Úgyhogy a lista meglehetősen hosszú, lehet, hogy nem is jutott eszembe minden egyes pont, de nagyon nem véletlenül, és ezt jól tették Magyar Péterék, hogy még hivatalba sem kerültek, de már is elkezdtek tárgyalni az európai.
1: Ráfordultak erre.
0: Igen, muszáj volt.
1: Attila, a helyreállítási alap, és ez lesz az utolsó kérdésem, a helyreállítási alap pénzeinek a hazahozatala, vagy legalább egy részük hazahozatala, az reális?
0: Muszáj. Hát nagyon...
1: Tehát augusztus 31-éig...
0: A helyreállítási alapot illetően meg kell tudni egyezni.
1: De ezt le lehet zongorázni addig?
0: Le kell zongorázni. Nem, nagyon nehéz lesz, mert ráadásul augusztusban az szokott lenni, hogy elmennek szabadságra az európai bürokrácia vezetői meg tagjai. Tehát lehet, hogy nem is augusztus végéig lesz határidő, hanem praktikusan még hamarabb meg kéne tudni egyezni. Lehet, hogy csak 3 hónap van ténylegesen, vagy még annyi sem. Annyiban jobb a helyzet, hogy azért nem teljesen nulláról kell indulni, tehát hogyha szerintem Magyar Péterék szakértői már elővették azokat a dokumentumokat, amelyek a jogállamisági mechanizmus idején keletkeztek, ezek egyrészt egyébként nyilvános volt. Tehát nem teljesen a nulláról kell indulni, de nyilván nagyon intenzív munka kell ahhoz, és én örülök is, hogy erről az intenzív munkának a részleteiről most tudtunk beszélni, mert a minket hallgatók és nézők látják, hogy milyen összetett tud lenni a politika. Itt nagyon-nagyon sok kérdésben meg kell tudni állapodni. Én azért is vagyok bizakodó, mert azért például a kekvák ügyében szerintem közelíthetőek az álláspontok. A kekvákat Magyar Péterék is át akarják alakítani. Még az is lehet, hogy meg fogják szüntetni, és akkor egy méregfogat már is sikerült kivenni, és akkor az Erasmus, és ami nagyon, nagyon sújtotta a magyar felsőoktatást.
1: A diákokat.
0: A diákokat, de a Horizon. A Horizon kutatási programban való részvételből való kizárás, hát erről inkább egyetemi professzorok tudnának hosszabban mesélni, hogy azért káros volt. Tehát ezt is helyre kell tenni, és ha már Vitézi Dávidot még említettük, hát a Vitézi Dávid...
1: Utolsó perző vagyunk, Attila.
0: A vasút rendbetételéhez Vitézi Dávid elmondta, uniós pénzek kellenek, hogy a felújításokkal, beruházásokkal jobb legyen a magyarországi vonat közlekedés, meg kell tudni egyezni az Európai Bizottsága, hogy ezeket a vasút felújításához szükséges pénzeket Brüsszelből megkapjuk.
1: Minden létező időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm, Attila, és nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek, hallgatóknak a figyelmet, akár a Napire YouTube csatornáján, akár a Spirit FM-en, akár az ATV Extra-n követtek minket. Ez volt a Párbaj mai adása. A jövő héten valamilyen más időpontban fogunk jelentkezni, mert én szabadsággal leszek a hét első felében, de meg fogjuk oldani, viszontlátásra, viszonthallásra.
2: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől se

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Paplászló sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra készüljenek. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Vasárnap üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katonadolog, bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Április 23-án a Tatai Dandár fogja rendezni a Magyar Honvédség mezei futóbajnokságát. Hogy mit jelent ez, erről is beszélünk majd a mai adásban. Itt van velem Salánki Evelin törzsőrmester, aki az MH Klapka György első páncélos dandár közelharc oktatója. Köszöntöm. És Róth Balázs őrnagy is, aki ugyanonnan érkezett hozzánk, és testnevelő főtiszt, és mind a ketten katona olimpikonok, és erről is fogunk majd beszélni, hogy ez mit jelent pontosan. De induljunk az aktualitástól. Mit kell tudni erről a futóversenyről?
3: Hát a Magyar Honvédség mezei futóbajnoksága immár a másik alkalommal kerül megrendezésre Tatán. A tavalyi évben először rendezte a tatai alakulat, és a Magyar Honvédségében talán, történetében talán először teljesen kinti civil helyszínen rendeztük Tata városának egyik legszebb parkjában, a Cseketó és környékén. Ez annyira jól sikerült, hogy az év sporteseménye lett a Magyar Honvédségben ez a bajnokság, és ennek okán az előjáró úgy döntött, hogy az idejében is nekünk kell ezt megrendezni. Legalább ilyen színvonalon így van. És egy picit csavarunk is a potméteren, hiszen Tata nagyon szép város, vizek városa, és a Cseketó kívül még van egy nagyon szép helyszínünk, az Öregtó és környéke Tatai várral, az Eszterházi kastéllyal, és tulajdonképpen az Eszterházi kastély és környékén a kastélytér és a vár körül, a tó körül kerül most idén megrendezésre a mezei futóbajnokság.
2: Mit kell erről tudni egyébként? Kik indulhatnak? Mitől lett ez az év sporteseménye? Hogy kell elképzelnem egy ilyet? Teljes menetfelszerelésben kell futni? Vagy mi a feladat? Mi a táv? A leggyorsabb győz? Vagy aki a legtovább bírja?
3: Hát természetesen ez egy verseny, tehát a leggyorsabbak győznek, és mivel mezei futásról beszélünk, itt az idő a számít. A Magyar Honvédség összes katonai szervezete, tehát ez az, ami országos bajnokságunk tulajdonképpen, a katonai szervezetek, katonai alakulatok versenyeznek egymással, és egyéni helyezésekért, a MH bajnoki címekért, és van egy összesített értékelés, ahol a legeredményesebb katonai szervezet is egy Vándor kupát vihet tovább. Hogy miért lett ez az év sporteseménye? Hát nyilván az előjáróink döntöttek így, hiszen a vezérkarfőnök úr is részt vett az eseményen a tavalyében, és ő maga is futott egyébként, remélhetőleg idén is megtisztel minket. Én azt gondolom, lehet, hogy pont ez okozta a sikerét, hogy egy picit kivittük a megszokott saját környezetünkből, a laktanyákból, a gyakorlóterekből, és picit a civil területekre vittük ki a katonákat egy olyan köntösbe öltöztetve, ami egy picit a civil profi sportrendezvények színvonalához közelít reményeim szerint. És tényleg bárki számára nyitott volt ez az esemény, és idén is nyitott lesz, tehát bármilyen civil, aki Tatán jár, vagy tatai lakos, vagy éppen ott nyaral, ott tölti a
2: tavaszi szünet. Futhatok én is?
3: Hát futni nem, mert az nyilván ez egy zárt
2: verse,
3: de meg lehet csodálni, hogy a katonák rólják a köröket ott a Zöregtó és környékén. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt talán a sikertitka, és persze az, hogy közel 700 katona jelent meg ezen a rendezvényen a tavalyi év folyamán, tehát így a Magyar Honvédség egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb sporteseménye, kiképzési sportbajnoksága volt ez a tavalyi évben. Úgyhogy én azt gondolom, ezek voltak a sikernek a zálogai. A távokról, illetve maga a lebonyolítás, többféle távról beszélünk, tehát beszélhetünk 6000 méteres sportöltözetes távról, ahol sportruhában, tehát mint bármilyen civil futó vagy atléta teljesítik a távokat a katonák, természetesen mezei futás, tehát valamilyen szinten egy változatos terepen, változatos domborzati viszonyok között egy-két akadállyal azért megfűszerezve ezt a pályát. A másik a 3000 méteres bakancsos, tehát a gyakorló öltözetes, ahogy most mi is fel vagyunk itt öltözve, a törzselmester asszonya hajtják végre a katonák, tehát az már egy nehezített körülmény, hiszen bakancsban, egyenruhában futni azért nem olyan, mint egy sportcipőben és rövid nadrágban. És talán a legélvezetesebb, illetve a leglátványosabb versenyszám az a mindig az utolsó versenyszám, az a 4000 méteres fegyveres váltófutás, ahol az alakulatok tényleg a válogatott csapataik mérik össze az erejüket, ahol tulajdonképpen egy gépkarabé a váltóbot, és azt adjuk át egymásnak, és egy körpályán versenyeznek, és 4-szer kell teljesíteni ezt a távot. Úgyhogy ez az utolsó csattanó, és ez tényleg egy hatalmas hangulat szokott lenni, hiszen az összes, aki épp nem versenyzik, és tényleg buzdítja a saját alakulatának csapatát, és tényleg egy most is kiráz a hideg, amikor visszagondolok a tavalyi versenyre, hogy ott milyen hangulat volt, és ez tényleg jó látni, hogy a katonák mennyire próbálják kihozni magukból a maximumot, versenyeznek a saját alakulatukért, a saját csapatukért, a saját közösségükért, és ezt, hogy így, hogy kivittük a civil környezetbe a városba, meg idén is kivisszük a városba, ezt láthatja mindenki.
2: Evelin nagyon bólogatott közben, igen. Ezek szerint nem idegen a téma. Futott, nem. És fog futni, hogyan?
4: Igen, igen, tavaly is futottam, én a 3000 méteres egyenruhás bakancsba való futottam, és sikerült megnyernem ezt a versenyszámot.
2: Szóval gratulálom.
4: Köszönöm szépen, nem idegen a téma, és én szerintem idén is fogok indulni majd.
2: És idén is megnyerem.
4: Igen, bizakodva.
2: Ugyanebben a 3000 méteresben?
4: Igen, én úgy gondolom, hogy ebben.
2: Hogyan kell készülni egy ilyenre?
4: Hát ezt mind megelőzi mindenféle futóiskolás edzések, rövid távú, hosszú távú futások. Azért felkészülünk rá előtte, van egy hosszú felkészülési időszakunk azért előtte.
2: Igen, szerintem, hogyha valaki hallgat egy ilyet, akkor úgy gondolhatja, hogy jó, hát most nyilván a katonák azok biztos futnak hétköznaponként is, vagy része az életüknek. Akkor ebbe egy picit avassanak be engem, hogy azért ez nyilván egy plusz teljesítmény lesz majd, vagy egy plusz feladat. Hogy néznek ki a hétköznapok? Tehát mi igaz abból, hogy akkor reggeltes jóra 6-kor kelés van, és majd menjünk át oda, hogy mondjuk egy-egy ilyen eseményre hogyan kell készülni.
4: Ugye nekünk része minden napjainknak a sport kötelező, és hála Istennek tudunk is minden nap sportolni, és itt ki tudjuk használni ezt az időt arra, hogy készüljünk a versenyekre, mint a futóversenyekre, mint akár a közelharc versenyekre, ami inkább nekem a szívemhez közelebb áll. Megkapjuk ezt a támogatást, hogy fel tudjunk készülni mindegyik versenyre.
2: Ez mit jelent a gyakorlatban? Napi mennyi sportot jelent?
4: Egy-másfél órát, amikor tényleg rá tudjuk szánni ezt az időt, és akkor teljes bedobásra tudunk készülni, specifikusan arra a versenyre, ami éppen majd lesz.
2: Most egy versenyre való felkészülésről beszélünk, majd ezt igen. is tegye hozzá a saját részét, igen. de a hétköznapokban egyébként, amikor nem verseny van, akkor hogy kell elképzelni?
3: Igen, tehát ez valójában nem ez a fő célja a napi katonai testnevelés kiképzésnek, hanem a teljes személyállománynak a fitten tartása, és tulajdonképpen ez egy olyan alapképesség egy katona számára, ami kell ahhoz, hogy egy magasabb szintű terhelést el tudjanak viselni a katonák, akár az egyéb kiképzési foglalkozásokon, bármilyen műveleti feladatban, legyen az Magyarországon, vagy külföldi missziókban. Tehát nyilván ezek a sportbajnokságok egy mérői, és egyfajta közösségépítő szerepe is van, de nyilván a kiképzést segítik ezek a bajnokságok, hogy tulajdonképpen megmérettessenek egy picit, hogy fogalmazzak, picit laboratóriumi körülmények között, mint a gyakorlótér és éles műveleti feladatok, de természetesen ez a felkészülés része. És a katonáknak pedig mindennapos testnevelés kiképzés, ami kötelező, hogy az Evelyn is említette, amik irányított keretek között zajlanak, ennek nyilván több része van, tehát nem csak az atlétikai jellegű foglalkozásról beszélünk, hanem közelharc foglalkozásról, hiszen ami már egy sokkal speciálisabb kiképzési ága a katonai testnevelésnek, abban nyilván az Evelynéknek a szakterülete és ennek a nagyon magas szintű művelői. Tehát ez egy élő, folyamatos dolog a minden katonáink mindennapjaiban egy harcoló alakulat számára mindenképpen. Tehát ez nem egy lehetőség, hanem ez a katonáknak egy munkájának egy olyan szegmens, amit ugyanúgy teljesíteniük kell, hogy minden bármilyen más kiképzést vagy feladatot.
2: Ezt úgy kell elképzelni, mint nem tudom, egy tesi órát, most nyilván túlzó a hasonlat, vagy úgy inkább, mint amikor én most elmegyek edzeni. Tehát, hogy mennyire mondjuk specifikus, mennyire van meg az a része, hogy na ezt mindenkinek kötelező, ezt tudni fogalma sincs, hogy van-e ilyen, de mondjuk nem tudom, 2 kilométert kell lefutni mindenkinek, onnan indulunk, és akkor tovább megyünk.
3: Talán a kettőnek a keveréke, hiszen igen, van egy, lehet így fogalmazni, tesi óra jellegű, hiszen ezek vezetett foglalkozások, tehát nyilván ott van egy létszámellenőrzés, van ennek egy formai része is, amit nyilván mi katonák vagyunk, azért ezeket nekünk ezeken a foglalkozásokon is követni kell, de természetesen van egy csomó specifikus része. Tehát itt van akadálypálya foglalkozás, közelharc foglalkozás, menetgyakorlatok, az is a katonai testnevelésnek, meg az általános katonai kiképzésnek a része. Tehát, hogy ezek mind már ilyen specifikus elemei a katonai testnevelésnek. Tehát nem a klasszikus testnevelés órát kell, tehát nyilván nem szertornázunk, sok esetben meg kosárlabdázunk, hiszen nekünk ezekre a képességekre nem annyira van szükség. Természetesen minden olyan modern edzéselméleti és sportszakmai dolgot próbálunk belevinni a katonai testnevelésbe, nyilván itt a köredzés, crossfit, stb. Hál' Istennek nagyon sok olyan infrastruktúrával rendelkezünk már, ami ennek teret tud adni, és ez nagyon nagy fejlődésen mentünk keresztül az elmúlt jó néhány évben, ahol a sportfejlesztések a dandárnál, tényleg azt mondhatom, hogy sok esetben a civil életben is irigylésre méltó feltételeket tudunk biztosítani a katonáknak, nem csak a kiképzési időben, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hiszen egy nagyon sok objektumunk például reggel 6-tól este 8-ig nyitva tart, tehát a katonák adott esetben ők nincsenek bent a laktanyában egész nap, hanem nyilván a szolgált teljesítés idejéket megkezdik reggel, és akkor délután, ha nincs egyéb feladat, vagy szolgálat, vagy természetesen gyakorlat, vagy olyan, ami egy folyamatos szolgált teljesítést igényel, tehát normál kiképzési napról beszélek, akkor ők reggel bejönnek a szolgált teljesítés helyére, és megkezdik a foglalkozásokat, de ez lehetőséget ad arra, hogy adott esetben munkaidő előtt, vagy munkaidő után is tudják ezeket az objektumokat használni, sőt, adott esetben külön edzéseket is tartunk, ami már nyilván nem egy kötelező történet, de nyilván egy plusz, ha csúnyán fogalmazhatok, egy szolgáltatás a katonák részére, hogy nem kell elmenniük a civil konditermekbe, civil objektumokba, hanem ezt a saját alakulatunk, meg a saját szakembereink tudják biztosítani az állomány részére.
2: Fogunk beszélni erről a létesítmény vagy eszközpark fejlődésről is, mert hogy szerintem ez is érdekes lehet, de az egészhez hogy kapcsolódik a közelharcoktatás?
4: Én úgy érzem, hogy a közelharcoktatás is egy nagyon jó ága ennek a kiképzésnek.
2: Tisztázzuk a fogalmat, mit jelent pontosan.
4: Maga a közelharcoktatás? Igen. Ebben a közelharcoktatásban ennek is több ága van. Van egy alapprogram, vannak már karabélyos technikák, vannak késsel való technikák, és ez szépen így fel vannak bontva.
2: Jó, én az nekem azt mondja civilként, hogy közelharcol, hát akkor mit, egy judó, vagy karate, igen, vagy valami, erre gondolok.
3: Bocsánat, nem akarom a Evinek a kenyerét elvenni, csak inkább kiegészíteni őt, hogy amiről beszéltünk, tehát egy több küzdősportból gyúródott össze azok az elemek, amire ténylegesen egy katonának szüksége van, és ennek nyilván vannak, ahogy az Evelyn is említette, már késharc, különböző kényszerítő eszközökkel, karabé, stb. Tehát ennek vannak fokozatai, és vannak kiképzési programban, ahogy ő is említette, alapprogram, és arra már épülnek a speciális dolgok. De ez többféle küzdősportból épült szépen össze, így a nagyon sok év alatt.
2: Ez egyfajta egyveleg?
4: Mondhatni, igen. Én a judó tudásomat próbálom hozzáadni. Van egy kolléganőm, aki a birkózó tudását. Nagyon sok olyan kollégánk van, aki már instruktori végzettséggel rendelkezik, és ők olyan szakanyagot tudnak ehhez az egészhez hozzáadni velünk együtt az állomány részére, ami elég magas közelharc tudást tud nekik adni.
2: Ez mennyire intenzív? Ugyanúgy napi szinten benne van a sport részében a közelharcoktatás?
4: Igen. Most így az objektumokra visszakapcsolva, most már lesz egy közelharc termünk is, aminek én nagyon-nagyon örülök, és hála Istennek mindig nagyon sokan vannak lent, és ugyanúgy tartjuk nekik a foglalkozásokat, és azt látjuk, hogy ez egy pozitív a dolog a katonák számára, hogy szeretik csinálni, kötelező is számukra, természetesen az alapprogram az nekik is kötelező, és sérülésmentesen ezt az egészet nagyon jól tudjuk vinni.
2: Akkor csatoljunk vissza a létesítményekhez, illetve a felszereléshez. Mi volt az a változás, mondjuk akár Tata életébe, ami még inkább meghozta a kedvet a sporthoz, mert hogyha ez eddig is kötelező volt, akkor igazából csinálni kellett, csak más körülmények között.
3: Így van, tehát ahogy az elmúlt jó néhány évre visszatekintünk, a Dandának a létszáma is nőtt, tehát most nem akarok valótlan számot mondani, de ez 1700 környékén vagyunk most már a teljesség igénye nélkül, és azért volt időszak, amikor ennél 1000 fő alatt is volt a Dandár, és természetesen nyilván a haderőfejlesztési program beindulásával, modern technikai eszközök érkezésével a kiképzésnek is ezt le kellett követnie, viszont ehhez akarva akaratlanul az infrastruktúrát mellé kellett tenni, és hála jó Istennek, hogy olyan az előjárók döntései alapján, illetve nyilván mi is sokat lobbiztunk azért, hogy ez a terület azért erősödjön, sikerült olyan objektumokat felújítani, vagy teljesen létrehozni a Dandáron belül, amik tényleg egyediek, például beszéltem itt a köredzés, vagy crossfit, tehát van egy olyan multifunkcionális csarnokunk, ami előtte élő 40 évben egy dohos, üres terem volt raktárként üzemelt, és sikerült meggyőzni arról az előjárat, hogy ebbe érdemes lenne pénzt, energiát fektetni, hiszen ez a katonáknak egy olyan helyszínt tud biztosítani, amit tényleg egyedülálló, nem csak azt mondom, hogy a Magyar Honvédségben, a Magyarországon is, mert olyan körülményeket tudunk biztosítani, de beszélhetünk itt rekordtán atlétika pályáról, közelhaszteremről, mászófalról, ami nem olyan régen készült el, tehát tényleg egy olyan komplex, amit hegyi kiképzésekben sportsátrunk van, fedett, fűtött sportsátrunk, tehát ami tényleg próbálunk minden olyan teret megteremteni a katonáknak, hogy nehezen múljon az ő felkészülésük.
2: Ha már ilyen jól felsoroltuk a sport létesítményeket, akkor azért mondjuk el, hogy önöknél egyébként mit csinálnak a katonák, mert hogy mindig van egy ilyen toborzó jellegű a beszélgetéseknek is, hogy most meghoztuk a kedvet, hogy na itt aztán halába edzheted magad, és egyébként mi a feladat?
3: Hát klapkodj, hogy első páncélos dandár, Evelyn mögött látható is egy leopártank, tehát ahogy már említettem, a haderőfejlesztés tekintetében nagyon sok új technikai eszköz érkezett hozzánk, tehát a önjáró lövegektől kezdve a leopárd harckocsikon keresztül, a Gidrán harcjárműveken keresztül nagyon sok fegyvernem fejlődött nálunk. Tehát mi egy páncélos dandár vagyunk, tehát egy nehéz dandár, egy harcoló alakulat, tehát egy folyamatos kiképzésben, folyamatos gyakorlatokon, folyamatos feladatokban vesznek részt a katonáink. Most ezekben a pillanatokban járunk gyakorlóterekre, külföldi missziókban, most érkezett haza egy KFOR missziónk napokban, illetve még folyamatban van a visszatelepítésük, tehát nagyon sokféle területen veszünk részt, katasztrófa feladatok elhárításában. Most tényleg az elmúlt időszakban hóhelyzet és nagyon sok minden olyan történés is volt, amiben szintén a katonáink részt vettek, de nyilván mi a fő irányunk az az országvédelem, hiszen a páncélos dandár, mint az egyik legnagyobb és legkiemeltebb alakulat a Magyar Honvédségben, nekünk ez az elsődleges feladatunk.
2: Említettem a legelején a titulusnál, hogy katona olimpikonok is, és szeretném, ha most fény derülne arra, hogy ez mit takar pontosan, és létezik egy katonai világjátékok, igen, amelyen mind a ketten részt vettek igen szép dobogós teljesítménnyel, úgyhogy Evelyn kezdje először ezüstérmesként. Mi ez a játék, és mi volt a feladat?
4: Ez 2019-ben volt, Wuhanban rendezték meg ezt a katonai világjátékok, katona olimpiát. Ezt úgy kellett elképzelni, mint egy kisebb olimpiát, olimpiai faluval, olimpiai, minden meg volt adva, ami egy olimpián is kell, nagyon színvonalas verseny volt. Én a Budapest Honvéd Sport Egyesülettel jutottam ki erre a versenyre, és sikerült bejutnom a döntőben. Egy sok nehéz mérkőzés után a döntőben sikerült vezetést szereznem, ám bár ott sajnos az ellenfél bizonyult jobbnak, de én hoztam ott a magyar csapatnak az első érmét, ami nagyon büszkévé tett, és nagyon örültem neki. Azóta is úgy érzem, hogy ez az eredmény az, ami a legsikeresebb számomra, és a legszebb.
2: Balázsnak mit jelentett ez, és akkor tegyük azt is hozzá, hogy ezt ugyanúgy kell elképzelnem, mint az olimpiát, hogy igen, pár évente
3: abszolút, rendezik. Abszolút, tehát ez teljesen így van, tehát hogy ezt 4 évente rendezik meg ugyanúgy, mint az olimpiát, és ezt katonai világjátékoknak hívják, és minden egyes ilyen világjátékokon 10-12 ezer sportoló vesz részt. Ugye a Nemzetközi Katonai Sporttanács, a SZISM 135 országot foglal, ha jól emlékszem magába, tehát a NOB után, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság után a legnagyobb világszervezet, sportvilágszervezet a világon, és tényleg az eredmények is, tehát jó néhány világcsúcs, civil világcsúcs is születik egy ilyen világjátékokon. Tehát ez egy hatalmas élmény, és 19-ben ezt Kínában rendezték, akik nagyon magasra tették a mércét, tehát olyan kollégáink, akik civil olimpián is részt vettek, mondták, hogy húha, tehát hogy...
2: Szervezésben vagy?
3: Igen, szervezésben, színvonalban, mindenben, tehát tényleg ez egy olyan, ezt mind a ketten közösen éltük meg, világra szóló élmény volt számunkra is, hogy... Ezt szerintem sosem felejtjük el. Én előző 15-ben Koreában volt a világjátékok, én nekem azon is volt szerencsém részt venni, de ez még rátettek nagyon sok lapáttal. Én triatlon sportágban szereztem érmet, én bronzérmet szereztünk csapatban. Az Evelyn az elsőt, mi meg az utolsót, tehát a magyar csapatból, tehát ilyen keret volt az egész magyar csapatnak, tehát ilyen jó csatornó volt a végére a mi csapat triatlon bronzérmünk, ami tényleg egy hát ez a világra szóló érmény, tehát a nappalimban ki van egy bekeretezve az érem.
4: Nekem is így van, igen.
3: Ez tényleg nem tudom most így sokat szavakba önteni azt az élményt.
4: Az a látványvilág az
3: aki,
4: egész.
3: Aki átélt egy olimpiát, vagy ilyen színvonalú világversenyt adott esetben egy ilyen szép eredményen, azt gondolom ez megpecsételi az életét onnantól kezdve.
2: Ide is el lehet jutni, tehát ide is el lehet jutni, ezt például biztos, hogy a katonaságnak, igen, a honvédségnek köszönhetik, de végszóra azért röviden mondjuk el, hogy mi volt előbb, nem tyúk vagy tojás, hanem a sport vagy a katonaság.
4: Sport, Evelyn? Egyértelműen a sport volt nekem.
2: És onnan hogy jött?
4: 2018-ban szereltem én fel, én a sportszázadban kaptam lehetőséget, amikor még a Budapest Honvéd Sport Egyesületben sportoltam, akkor ott kaptam egy lehetőséget, hogy a sportszázadnak tagja lehetek, és egy olyan életpályamodellt raktak elém, hogyha esetleg majd a sportban úgy érzem, hogy elég volt az élsport, akkor tudjak szépen tovább menni a honvédség kötelékében, és mivel én Várgesztesi vagyok, ott Komárom-Esztergom megyei, ott adódott az a lehetőség, hogy a Tataék lakó György első páncélos dandárhoz, én, mint a közelharc múltammal, közelharc kiképző lehetek.
2: És Balázsnak?
3: Hát nekem egy kicsit messzebbre nyúlik vissza, mert 25 éve szolgálok most már.
2: Jó, csak focizott gyerek.
3: Nálam is azért a sport kezdődött, gyerekkorom óta atletizáltam, meg triatlonoztam, tehát igazából utána jött a honvédség, illetve a hadsereg, de nekem azért ez a 2000-es évek elejétől már az életem része. Úgyhogy nekem is a sport, de nekem a sport, meg a honvédség tényleg, ami a kettő olyat adott az életemben, igen, meg annyi helyre eljutott a világban, meg annyi élményt adott, ami tényleg egy nagyon nagy lehetőség, én azt gondolom mindenki számára, aki erre fogékony vagy, aki ilyenben is lát fantáziát. Illetve az Evelynre visszatérve, tényleg ott a wuhani világjátékokon keresett meg, akkor még úgy nem ismertük egymást, igen, csak mondta, hogy hát ő majd, ha befejezi a karrierát, akkor ő szeretett adni. Ó, mondom, gyere, persze, keresd meg nyugodtan. És láss csodát, egy pár év múlva csörgött a telefonom, és hívott, hogy akkor ő jönnék, és igazából most itt tartunk.
2: Igen. Minden mindennel összefügg, és aki teheti, április 23-án menjen el Tatára, hogy lássa mindezt. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen mi is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt, ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok, azok mögött, a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Song-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. És ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártososan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és az zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, azt, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardi Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a karitasznak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak. Rábukkanunk, az arra járó rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre. Bibliai földön, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb, önök számára a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől, kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményeket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogyan élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézni. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedések és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel, ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help szogamnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Vasárnap üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: És ha már ott tartunk, akkor megnyitjuk az ügynökaktákat is. Nem bosszút állunk, nem mártírokat kreálunk, hanem az ország nevében fogunk eljárni, mert azt szeretnénk, hogy minden magyar megértse, hogy mit is tettek velük.
3: Ezt 2025 elején évértékelő beszédében mondta Magyar Péter, azóta pedig már lépéseket is tett az ügyben. Facebookon azt írta, egyeztetett az ügynökakták titkosításának teljes feloldásáról az iratokat őrző levéltár főigazgatójával. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az iratanyagot. Az igény, hogy a nyilvánosság megismerhesse a pártállam idején az Állambiztonsági Szolgálat által összegyűjtött iratokat, amelyek főként a beszervezett ügynökök jelentéseit tartalmazzák, nem most merült fel először. Keresztes László Lórend korábbi LNP és majd független országgyűlési képviselő 2011 óta 31-szer nyújtotta be a parlamentnek az ügynökakták megnyitását célzó törvényjavaslatát, azt azonban minden alkalommal elutasították a Fidesz-KDNP képviselői.
4: Majd azt az utat követnénk, hogy én leszek az ördög ügyvédje, és mondok majd néhány olyan ellenvetést, amit az úgynevezett ügynök védők szoktak emlegetni, legutóbb tegnap. De először kezdjük egy ilyen morális erkölcsi kérdésre, hogy szerintetek miért fontos ez a lépés egy ország szempontjából, hogy megnyitják ezeket az aktákat?
5: Hát szerintem az igazság az alapvetően fontos. Tehát minden olyan országban, ahol egy diktatúrából volt egy átmenet egy demokráciába, ott ennek az egyik eleme az volt, hogy a régi rendszer bűneit feltárták, és a régi rendszerrel együttműködő személyeket valamilyen módon a nyilvánosság elé tárták, hogy mit tettek, és adott esetben ugye valamilyen szankciója is volt annak, amit tettek. Na most Magyarországon ez szinte teljes mértékben elmaradt. Mi úgy, hogy az összes környékbeli országban, sőt az összes közép-kelet-európai országban ez megtörtént. Tehát Magyarországon sajnos szerintem ez egy szimbolikus dolog, hogy nem történt meg. Még tovább tart a Kádár korszaknak ez a posványa, azzal, hogy nem sikerült egy szimbolikus gesztussal ezt kiszárítani. És az, hogy ez végre megtörténik, az megint azt támasztja alá, hogy Magyar Péter egyfajta rendszerváltó szerepet szeretne eljátszani, nem pusztán egy új kormányfő akar lenni.
4: Akkor mondom az ellenvetéseket. Biztos nem teljes az anyag, tehát ezért is kár megnyitni és kutathatóvá tenni.
6: Ugye azon, hogy a társadalmi szembenézés a múlttal az egyébként nem úgy működik, hogy minden egyes karakterét, ami annak volt, azt fel kell dolgozni, hanem van egy eszméje ennek, hogy nyilvános, hogy hozzáférhetsz, hogy, hogyha meg akarod tudni, akkor meg tudod tudni. Ugye a magyar társadalom egyébként kibeszéletlen társadalmi krízisek sorozatát élte át, mert valójában egyik nagy társadalmi megrázkódtatást sem dolgozta fel a magyar társadalom, ahogy a két világháború közötti időszakot nem dolgozta fel a második világháború után, ahogy a rendszerváltáskor nem dolgozta fel a Kádár rendszert, tehát hogy ez hiányzik, és ezek, hogy még hogyha ez nem teljes, és akkor is azt a szabadságot megadja, hogy hozzá lehet férni, és fel lehet dolgozni.
4: A Ricsi, neked is mondok egy ügynökvédő álláspontot. A tisztások addigra úgyis kigyomlálják a számukra kellemetlen adatokat.
7: Persze, természetesen, tehát ez nem is kérdés, biztos, hogy kigyomlálják. De visszatérve erre a dologra, hogy úgyse teljes a dolog, ez pont olyan, mintha valaki mondjuk a holokauszt, vagy a munkásszolgálatra, vagy a gulágra elhorzott emberekkel kapcsolatban azt mondaná, hogy minek foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, miért tárjuk fel ezeket a szörnyűségeket, hát úgy sincs meg minden elhurcolónak a neve, meg minden elhurcolónak sincs meg a neve. Ez nem erről szól, ez a társadalmi igazságosságról, meg arról, hogy ez egy politikai gesztus egyébként az új kormány részéről, hogy végre tegyünk már pontot ennek a 36 évnek a végére ebből a szempontból is. Tehát, hogy természetesen a listán szereplő emberek nagy része várhatóan életkoruknál fogva már nem biztos, hogy az élők sorában lesz. Akik lesznek, azok viszont igencsak élemedett korú emberek, tehát, hogy nem az lesz a lényeg, hogy akkor most neki menjünk is megbüntetünk mindenkit, aki ezzel a listán van, hanem az, hogy végre tudjuk már meg, hogy egyébként hogyan is működött ez az egész történet, kik voltak benne ezekben a történetekben, és a másik dolog, hogy ha mindig elhallgatjuk azokat a múltban történt gazságokat és borzalmakat, akkor az csak, amiről beszélt, hogy gyülemlik, és előbb-utóbb fel fog robbanni, vagy mindenkire mutogatunk, hogy te is benne voltál, miközben nincs pontos alap erre. Teremtsük meg azt az alapot, hogy tudjuk és lássuk, hogy ami megvan, azt hozzuk nyilvánosságra.
5: Viszont ha szabad, akkor ezekre a számomra nem túl meggyőző ellenérvekre, és mondanék egy
7: kicsit
5: olyan...
7: Kicsit erősebb érveket hozzá majd.
5: Egy olyan erősebb
4: van még,
5: érvet, ami egyébként
4: tegnap
5: igazol,
4: néztem,
5: és lehet, hogy ott van a listán,
4: igen?
5: De ami számomra az egyetlen igazi kérdőjel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az, hogy itt egy óriási mennyiségű dokumentációról van szó, amely elkerülhetetlenül érint nagyon kényes kérdéseket. Tehát itt azt látni kell, hogy amiről jelentettek, ugye adott esetben, azok nagyon sok esetben olyan dolgok voltak, amikkel zsarolni lehetett embereket. Tehát például a szexuális szokásaik, adott esetben magánéleti kérdések. Nem biztos, hogy azt akarjuk, hogy ezeket a kérdéseket mindenki megismerje. És az, hogy van akár sok millió, nem tudom pontosan hány millió oldalnyi dokumentum, amin október 22-éig úgy kell végigmenni, hogy adott esetben ezeket a szenzitív információkat megfelelő módon tudjuk úgy törölni, hogy azért alapvetően az ügynökakták integritása ne sérüljön, az azért egy hihetetlenül nehéz feladat, és nem tudom, hogy ez egyébként lehetséges-e fizikailag.
4: Hát gondolom, hogyha Ruf Bálint vállalta ennek a menedzselését, akkor átgondolta, hogy van akkor 5 hónap erre.
6: Meg ugye azért, tegyük hozzá, hogy az AI azért ebbe szerintem már sokat segít ma.
5: Én azért nem bíznám ezt az AI-ra.
7: Igen, az a probléma, hogyha bármilyen olyan szenzitív adat bárkiről kiderül, akkor az egésznek a maga a komolyan vehetősége az azért sérül, úgyhogy ezt AI-ra is sem bíznám, maximum az lesz, hogy több lépcsőbe fogják bemutatni az adatokat, azt mondják, hogy október 22-ig most ennyi elkészült, és akkor majd a továbbiakat meg folyamatosan nyomon követhetik.
5: Egyébként az Epstein-akták története, ez egy nagyon jó példa erre, ugye pontosan ugyanezt történt ott, és ott sokkal kevesebb oldalnyi dokumentumot kellett nyilvánosságra hozni, mégis az amerikai adminisztráció, hát... majdnem használtam valamilyen nem túl szalonképes hasonlatot, hogy mit tett, hogy ez megtörténjen, de hát nem tökéletesen sikerült, még így se, hogy finoman fogalmazom.
4: Na, mondok még érvet, tehát, hogy ez is egy szakma, minden állam tart állambiztonsági szerveket, kémelhárítást, belső elhárítást, ehhez nem szabad hozzányúlni, mert akkor majd az új rendszer állambiztonsága sem tud ügynököket beszervezni, már pedig a demokráciákban is vannak ügynökök, állambiztonsági szervek.
6: Csak ugye az ügynökségnek nem az volt a feladata. Ez a belső elhárítás volt, akinek nem az állam védelme volt a feladata, hanem az, hogy a hatalmat biztos, tehát a hatalomnak a zsarolási potenciáját biztosítja a lakossággal szembe. Tehát, hogy ugye azt egyébként Magyar Péter is hozzátette, hogy nyilvánvalóan a nemzetbiztonsági érdekeket figyelembe veszik ebbe. Ugye azok, ugye nemzetbiztonsági szakértők azok, akik el tudják dönteni, hogy egyébként vannak olyan akták, amiket valószínűleg most sem lehet nyilvánosságra hozni, mert egyébként a magyar államnak különböző érdekeit sérteni. Itt egyébként nyilvánvalóan van egy csomó kémelhárítási információ, van egy csomó hírszerzési információ ezek között. Természetesen nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni, hanem arról, hogy azokról az aktákról beszélünk tényleg most már lassan 4 évtizede, amikor az állam a saját állampolgárait politikai okokból figyelte meg. Ez egy demokratikus államban nem elképzelhető, és egyébként ezért is szimbolikus az, hogy ezt a kormány első lépései között van, hiszen ugye ez a kampány valójában arról szólt, hogy egyébként a leváltott hatalom az hasonló módszerekkel élt.
4: Hát igen, a Gundalf ugye az egy picit emlékeztet erre.
7: Meg a Szabó Bence.
4: A Dunagét botrányra. Van még egy kapcsolódó hír, arról is beszélt Magyar Péter, hogy vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek feltárására, és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatására. Ezt grafikán is láthatják a kedves nézők. Szóval ezzel a bejelentéssel meddig juthatunk, vagy milyen következménye lehet, hogyha feltárják azt, hogy kik és milyen módon gazdagodtak a privatizáció során?
7: Hát ez ugyanaz, mint egyébként, bocsánat, utána rögtön álltam a szót, mint amikor a pártállami időszakban ugye az úgynevezett külkereskedők, Moninpex és különböző dolgokba hogyan mentek azok a fajta pénzmozgások, amik nem csak a magyar államot gyarapították, hanem bizonyos csoportokat is, ami hiányt mondjuk utána a magyar állam dotálta, tehát, hogy ezt a pénzmozgást, ezt bizonyos körök akkor is élvezték valahogy. Tehát, hogy annak a felderítése egy érdekes dolog lehet. Magának a privatizációnak az elveszett vagyonérték visszaszerzése az szinte szerintem lehetetlen, mert olyan szinten külföldi kezekbe és mindenfajta részbe folyt el ez a fajta vagyon, szerintem ennek csak töredékét lehetne, ha egyáltalán cél, hogy ennek visszaszerzése meglegyen, de itt is a tisztállátás lehet a cél. Bocsánat, visszaadom a szót.
5: Nem, teljesen egyetértünk. Én is azt gondolom, hogy hát tényleg több mint 35 év elteltével teljesen kizárt az, hogy itt vagyon visszaszerzés lenne a cél. Már csak azért is, mert hát itt tényleg a vagyonbiztonság elve olyan szinten sérülne most már, ami nem hiszem, hogy felvállalható. Itt ennek az lenne a lényege, hogy végre egy morális állásfoglalást tudnánk tenni. Azzal kapcsolatban, hogy ami történt, az nem volt jó, az elfogadhatatlan volt. Ott tényleg megvetendő dolgok történtek, és olyan dolgok, amelyek bizonyos mértékben rögtön a kezdetektől aláásták a demokráciának az alapjait, a fundamentumait. Hiszen valóban ezeket a vagyonokat, amelyeket akkor szereztek, azt sokan átforgatták ugye a politikai befolyás szerzésére, és én azt gondolom, hogy ez valóban megmérgezte a magyar politikai életet azóta, és ezzel senki nem foglalkozott. Tehát jön a Fidesz, amelyik ugye elfogad egy alaptörvényt, és azt mondja, hogy hát az átmenet 2 zavaros évtizede után, amiben ugye az ő 4 évük is benne volt egyébként, most végre egy új világ jön, és nem foglalkozik ezzel. Pedig hogyha valami, mivel akkor ezzel lehetett volna foglalkozni, és ezzel ugye elsősorban a baloldali ellenzéket tudták volna támadni, de hát valószínűleg a saját gazdasági hátországokat is.
4: Van egy szociológus a körünkben, szerinted abból nem lett újabb társadalmi feszültség, hogy azon generációk, akik ezekről a dolgokról nem tudtak, majd most szembesülnek azzal, hogy ki kicsoda a mai közéletben, és hogy lett azzá, aki.
6: Nekem az az érzésem, hogy ezzel a Tiszának egy picit ez is a célja. Mert ugye valójában a privatizációs folyamatok azok egyébként a Fidesz gazdasági hátterének a megalapozásához is hozzájárultak. Emlékezzünk csak a pártszékházak eladására, amit utána ugye visszaforgattak cégekbe, ugye ez Simicska Lajos tevékenységének volt az eredménye. Tehát, hogy szerintem ez picit az, hogy megmutatjuk az eredendő bűnt, hogy ez volt, ahonnan az egész elindult. És innen, tehát hogy mintha gyökerestől akarnák bemutatni és kitépni azt, ami a korrupció és a vagyonosodás Magyarországon.
4: Oké, akkor ezzel zárjuk ezt a blokkot, illetve jön a nap kérdése. Ön egyetért vele, hogy ősztől nyilvánossá és kutathatóvá teszik az ügynökaktákat? Nézzük az állást. 95% mondja azt, hogy igen, egyetért, 5% nem ért egyet ezzel. Köszönjük szépen az aktív részvételt, és akkor néhány jellemző kommentet ismertetek. Köszönjük azt is, hogy nem csak szavaznak, hanem üzeneteket is küldenek. Anna, a végső megbékélés miatt feltétlenül szükséges, mármint az ügynökakták megnyitása. Mindenkinek szembe kell nézni ezzel, aki bűnt követett el, teljesen mindegy, hogy kényszer hatására vagy önként tette ezt meg. Zoltán, természetesen igen, ha mindenki benne lesz. Nem törölnek ki neveket, ugye? Jenő, miután a tartótisztek aktáit ledarálták, ocsmányság 36 évvel a rendszerváltás után. Volt a baloldalnak 3 ciklusa, talán az elsőben még lett volna értelme. Csak féltek Hornék, mármint Horn Gyuláék, hát ha nem sikerült mindent eltüntetni. Gábor, mivel valószínűleg iszonyat hiányos, lehet, hogy teljesen felesleges. Menjünk végre előre. És végül Antal, igen, mert választási ígéret volt. Egyébként teljesen mindegy. Amikor kiderült például Szita Károlyról, hogy 3x3-as besúgó volt, semmi jelentősége, semmi következménye nem volt.
8: Soha nem futottam meg, most se fogok, ha valamerre mozgok, az mindig előre van.
9: Mondta a leköszönő miniszterelnök a sajtónak az ülés előtt, és hozzátette, jó fizikai állapotban várja a következő időszakot. Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva a választási kampányt is értékelte.
8: A választási kampány során a Tisza sikeres, hatékony és gyűlöletkeltő kampányt folytatott. A mi kampányunk a szeretetre és az összefogásra jön. A nemzeti oldal kifejezés indokolt, itt vannak a hazafiak, akik magukat hazafinak gondolják. Nem vitatjuk el senkinek a jogát arról és attól, hogy magát másképpen definiálja hazafiként.
9: Pócs Jánost a Fidesz megújulásáról, az általa sokszor emlegetett kullancsokról és luxizókról kérdeztük.
10: A miniszterelnök is beszélt róla, Lázár János is kifejezetten, határozottan és hangosan a kampány előtt és a kampányban is beszélt róla. Hát ezek az emberek nem értették meg annak az időnek az üzenetét, majd most megtanulják.
9: A választmányi ülés után Bánki Erik is azt mondta, Orbán Viktor mellett áll.
11: Én magam részéről mindenképpen, ő felajánlotta természetesen a lemondását, de hát a kongresszus fog megdönteni. Nézze, egy vereség után azért öröm ódákról nem lehet beszélni, de mindenki szerintem reális értékelést adott, és azt gondolom, hogy minden részletre kiterjedő összefoglalót adott miniszterelnök úr.
12: És számotokra a megújulás szemszögéből nézve hogyan hatottak Orbán Viktor mondatai?
13: Én most egy olyan dilemmát látok egyébként a leköszönő kormányfő előtt, hogy hogyan vigye egyszerre végbe úgy a megújulást, hogy ne ő legyen a megújulásnak a gátja. Nagyjából egy ilyesfajta, mondjuk így, hogy balanszírozást látok nála, mert ez, ahogy itt ugye felajánlotta a lemondását, ez igazából egy ilyen kontrollált, nagyon kontrollált folyamat, tehát hogy a válságot is, ez egy nagyon tipikusan egy ilyen orbáni, mondjuk így, hogy politizálás. Tehát, hogyha már nem jók a folyamatok, vagy hogyha már válság van, akkor legalább ő akarja menedzselni, ő akarja irányítani. Ez nyilvánvalóan nem úgymond komolyan kell értékelni, de ugyanakkor ez egyfajta gesztus is, hogy én felajánlottam, és az elnökség pedig nem hagyta. Ez egyébként egy jó, mondjuk így, hogy jó teszt is, hogy megnézze, hogy kik azok, akik mondjuk adott esetben az elnökségben mondjuk ellenvéleményt fogalmaznak meg vele szemben. Én azt látom, hogy jelen pillanatban Fidesz nélkül nincs Orbán. És egyszerűen azért nem engedhette meg az elnökség, hogy Orbán Viktor ténylegesen lemondjon, mert egyszerűen nincs olyan potens utód, aki tudná elfogadottan vezetni a pártot. Tehát, hogyha most a fontosabb arcokat megnézzük, a Rogán Antalt, a Lázárt Jánost, a Navracsicsot, és még sorolhatnám, mindegyikük valamilyen markáns arc, de nekik megvannak a maguk harcai, a maguk konfliktusai megvannak, és Orbán Viktor egy integratív szerepet vitt a Fideszben. Tehát ő volt az origó a Fideszben. Onnantól kezdve, hogy ezek közül, az emberek közül beemelünk valakit, onnantól kezdve már elkezdik őt fúrni, meg a különböző pozícióharcok beindulnak, és ez az, ami nem engedhető meg a Fideszen belül jelenleg, és ezért marad Orbán Viktor.
12: Mondjuk Orbán Viktort sokan mondjuk így féltik attól, hogy a gyurcsányosodásnak az útjára lépjen. Na most ő abban biztosan nem követi Gyurcsány Ferencet, hogy beül a parlamentbe, és mondjuk interpellációt, vagy azonnali kérdést tesz fel. Vissza lehet nézni, hogy amikor Gyurcsány Ferenc ezt először megtette a parlamentben, akkor például az akkor kétharmados többségű Fidesz frakció erre hogyan reagált. Ennek Orbán Viktor biztos, hogy nem fogja magát kitenni. De azáltal, hogy egyébként nincs bent a parlamentben, de elnök marad, vagy nem marad, erre sem mondott se igen, se nemet. Én ott voltam ma a választmányi ülés előtt, a Polgárok Háza előtt, és én azt kérdeztem tőle, hogy ambicionálja-e, hiszen mondta, hogy majd a választmány hoz döntést arról, hogy ki a párt, hogyan lesz a pártelnökség, majd ugye a június 13-ai kongresszuson lesz ugye erről döntés, de én azt kérdeztem, hogy őt, hogy ambicionálja-e egyébként, tehát hogy akar-e az lenni, és ő azt mondta, hogy a Fideszben nem az ambíciók számítanak, hanem hogy a közösségnek mire van szüksége, aki a közösséghez tartozik, vállalja a munkát, nem ambíciót elégítenek ki a Fideszben, hanem munkát osztanak. Ebből én nem tudom, most igen vagy nem? Ti hogy látjátok? Sajnos visszakérdezni nem volt.
14: Én nekem lesz erre egy szerintem konkrét válaszom, csak közben azt szeretném még mondani, hogy volt szerintem egy szócsere, amit véletlen mondtál, azt mondtad, nem azt mondtad, hogy Fidesz, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, lehet, hogy ezt akartam mondani, azt mondtad, hogy Fidesz nélkül nincs Orbán.
13: Igen,
14: milyen
13: igen.
14: De milyen szép ez az tudatalatti, mert komolyan azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem tudja ki ő, Fidesz nélkül. Tényleg, vagy én csak az egyénről beszélek. Jó, felejtsük el a politikát, meg a miniszterelnökséget, hogy ő annyira azt gondolja, hogy az ő személyisége az, hogy ő miniszterelnök és pártvezető és Orbán Viktor, hogy nem is tud lejönni erről a fáról, mert akkor meg kell kérdezned, hogy de akkor ki vagyok én, legbelül ki vagyok én? Bocsánat. Bocsánat,
13: csak ezt fontosítsuk, valóban baki volt a részemről, nem vettem észre, valóban mást akartam.
14: Nagyon jó baki volt.
13: Valóban mást
14: nagyon
13: akartam volna mondani, de én elhatároltam.
14: Én a színészeknek is szoktam ezt mondani, nagyon ügyesen.
13: De én ettől az értelmezésettől elhatárolódom ezúttal is.
14: Szóval szerintem ez működik, és akkor az hogy válaszoljak, hogy akkor mit jelent. Tehát, hogy nekem az jutott eszembe, nem kifigurázva, hanem tényleg az jutott eszembe, miközben néztem Orbán Viktor, meghallgattam, amit most mondtál te is, András, a Gyaloggalop című filmben, amikor a hős Sir Robin megkéri a dalnokát, hogy akkor adja dalba, hogy mit is csinált, és milyen hőstetteket vitt véghez, akkor ugye az az első sor, hogy a hős Sir Robin bátran elfutott, a hős Sir Robin farkát behúzva elszaladt, és mondja, na jó, állj, és itt leállítja a dalnokot. Hát kb. Ezt látom, hogy történik. Tehát el lehet ezt a történetet adni, és az utókor majd el tud mesélni egy csodás történetet, hogy milyen bátor és taktikus volt Orbán Viktor. Én most azt látom, hogy valaki nem, lehet, hogy taktikus, de hogy nem mer beülni. Nem biztos, hogy én bemernék ülni kétharmaddal
12: szemben. Nem biztos, hogy szükség van rá, mert most az, aki őt legyőzte, ő nem is volt ott a parlamentben, hanem kint volt a terepen.
15: De elmerülnénk, és politikailag elemeznénk egyébként, én mindenkit arra bátorítok, hogy a lelke jóléte szempontjából ízlelgesse ezeket a szavakat és mondatokat, amivel foglalkozunk, hogy a Fidesz jövőjéért aggódunk, és hogy a megújulás kérdése, hát pár héttel ezelőtt mennyire vetettük volna fel ezt, vagy mennyire az elmúlt 16 évben mit szenvedtünk el ebben az országban, én mondjuk 2017-től kezdve, de hát már előtte is belülről éppen eleget küzdtem, hogy nem véletlenül léptem ki a KDNP-ből, tehát, hogy mitől szabadultunk meg, és hát annyira jól jellemzi a megújulás képességét, idézőesen mondom a Fidesznek, hogy Pócs Jánossal tervezi ezt, és tehát ez szerintem egy szép önellentmondás, amikor Pócs János kérdezik a Fidesz megújulásáról, hát ő abszolút gátja, mert hogyha valamerre kellene menni a Fidesznek, akkor Pócs János emerre van, és szerintem ebben is benne van az a fajta választás, hogy pont Pócs János most feltették a befutó, vagy hát úgy értve, hogy bennmarad a frakcióban, hogy szerintem de ez csak egy feltételezés a részemről, hogy egy ilyen fricska, mert hogy megérezhette Orbán Viktor, meg a stáb, hogy Pócs János nagyon az ellenzékiek bögyében van, és ők oda mondják, mint ahogy Szijjártot is akarták jelölni alelnöknek, hogy akkor tessék, de igenis Pócs Jánoshoz ragaszkodunk. És hát jó, nyugodtan ragaszkodjatok, de hozzátok viszont az ország nem ragaszkodik.
12: Erről majd egy kicsit később beszélünk, hogy Szijjártó Péterből végül miért nem lesz az országgyűlés alelnöke, de nézzünk néhány tényt. Ugye itt a választási kampányban is Lázár János kullan villancsokról beszélt. A már idézett Pócs János a választási vereséget követően szintén említett különböző kullancsokat. Amikor a miniszterelnököt megkérdezték erről, akkor és konkrét neveket is említettek, mint mondjuk a Vejét vagy Mészáros Lőrincet, akkor ő azt mondta, forduljanak a tulajdonosokhoz. Mondanék egy másik tényt, ami szintén ezzel lehet összefüggésbe hozni, hogy Ferenc Orsolya és Király Nóra konkrétan megfogalmazták azt, hogy a miniszterelnöknek, a pártelnöknek le kellene mondani erről a tisztségéről. Ugye ezt tudjuk, nem történt meg, majd a megújuló frakcióban egyikőjük sincsen benne. És még egy harmadik, lesz-e kihívója a pártelnöki tisztségért június 13-án. Fónagy János azt mondta, hogy szerinte nem lesz kihívója, 30 év reményével mondja ezt. Akkor ez most milyen megújulás?
13: Én a harmadik kérdésedre már válaszoltam az előző blogban, én úgy gondolom, hogy kihívója nem lesz. Én nem feltétlenül látnék egyébként benne indokot, hogy, vagy nem feltétlenül látnék benne tudatosságot, hogy pont Király Nóra és Ferenc Orsolya nem került be a parlamentbe. Tehát ez egy ilyen irányított kádercsere volt, és én jobban hajlanék arra, hogy itt más szempontok mentén zajlott végre ez az irányított arcfrissítés, ha úgy tetszik, ami szűkebb értelemben megújulás, tágabb politikai értelemben viszont nem. Úgyhogy én ezért mondanám azt, hogy ezek itt olyan dilemmákat és olyan korlátokat látok itt a Fidesz előtt, amelyek most még jelen pillanatban nem megválaszolhatóak. Ezekre majd szerintem majd egy fél, egy év múlva érdemes majd visszatérni.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Magyar Péter szerint a leköszönő kormány nem teszi lehetővé, hogy a NAV akár 90 napra is fel tudja függeszteni a pénzmosás gyanúja miatt ideiglenesen zárolt utalásokat. Erről brüsszeli tárgyalására tartva beszélt a leendő miniszterelnök, aki úgy tudja, hogy a döntést a mai kormányülésen hozta meg Orbán Viktor. Magyar Péter állítja, a banki információik vannak arról, hogy sok milliárd forintot akarnak kimenekíteni Dél-Amerikába és Ázsiába a NER-hez köthető oligarchák és politikusok.
2: Köszöntelek benneteket én is személyesen a stúdióban. Mielőtt belevágnánk ebbe a témába, 17 nap telt el a választás óta, változott bármilyen módon az életérzésetek?
3: Nem. Tehát van egy olyan fajta változás 16 év után, ami szerintem nagyon sok embernek igénye volt. Ezt megmutatták egyébként a választási számok is. És nagyon az elején vagyunk még a történetnek, tehát hogy mi lesz, senki nem tudja. Bizakodó mindenki, hogy végre egy olyan európai stílusú országban fogunk élni, amiben mondjuk nem az van, hogy mondjuk Lánci Tamás, a szuverenitás védelmi hivatal elnöke azt mondja, hogy hát a bíróság nem vizsgálhatja az ő megállapításaikat, mert hogy az nem vizsgálható, mert hogy annak a szavahihetőségét, meg a tényszerűségét azt bíróság nem tudja vizsgálni, mert az egy olyan exakt módon lett előállítva, amit hát egy ilyen bíróság nem tud vizsgálni. Tehát, hogy ezek a teljes blőd hülyeségek egyébként, amik elhangzanak, és meg az NDK béka emberek mindenhol természetesen.
2: De tehát, mindezek megszűnt, de mégsem változtatott alapvetően az életérzéseden. Tamás?
4: Hát én a választások előtt is már úgy gondoltam, hogy csak a Láncia Jankot veszíthetjük el, uh-huh. És úgy tűnik, hogy ez sikerülni is fog.
3: Csak engem?
4: Igen, ezért is mutattam rád éppen.
2: Csak névrokonok vagytok.
3: Igen.
4: Minden esetre nekem speciál úgy tűnik, hogy elég jelentősen fog változni az életem, mert én két helyen dolgozom. Az egyik a Corvinus Egyetem, amit elsőként alakítottak át ugye erre a fantasztikus úgynevezett kekvára, ami egy egészen egyedülálló jogi megoldás, ami úgy magán, hogy egyben köz, viszont cserébe nem tudunk Európai Uniós forrásokhoz hozzáférni. Mellette a jogtudományi intézetben...
3: De legalább az Erasmus megmaradt. Ja, nem.
4: Ja, nem annyira. Viszont mellette a jogtudományi intézetben is dolgozom, amit 2019 óta talán már 6-szor alakítottak át különböző intézményi keretek között. Nekünk van is fönn egy papírunk, ami föl van írva, hogy intézetünk jelenlegi neve, és akkor mindig ki van húzva, és alatta ott van a jelenlegi. És úgy tűnik, hogy lehet, hogy visszakerülünk az MTA-hoz, ahonnan minket elszakítottak 2018-ban. Úgyhogy jelenleg elég nagy változások elé nézünk, ami számomra meglehetősen pozitívnak tűnik.
2: Balázs?
5: Nekem gyakorlatilag már a választások előtti hónapokban is, de visszatért a szakmám. Tehát az van, hogy a politikáról az emberek beszélnek, a politika zajlik, nem az van, hogy a kormány csinál valamit, és akkor az csinálva van, és nem történik semmi más. Tehát, hogy kvázi egy ilyen polgári típusú demokráciát kezdünk látni, ahol az állampolgároknak véleménye van, ezt elmondják, érdekli őket a politika, és közben vannak politikusok, akik mondanak valamit, vannak más politikusok, akik erre reagálnak, tehát hogy úgymond tényleg, tehát pezseg a politika, és ez egyébként egy jelentős változás.
2: Akkor nézzük az adott témát, szerintetek tényleg zajlik már vagyonkimentés, vagy arról van szó, amit Magyar Péter már többször meghúzott, hogy egy elővágásszerűen bemondja, hogy a kormány előrehozott választást akar, aztán abból nem lett semmi, de állítólag tényleg terveztek, vagy hogy átalakítják, visszalakítják a választási rendszert, ebből nem lett semmi, de tényleg gondolkodtak rajta. Szóval, hogy van vagyonkimentés, vagy megint egy elővágásról beszélhetünk?
3: De mostanában a Mészáros Lőrincot nem láttam megnyilatkozni. A Mészáros csoport ad ki közleményeket, de most nem tudom, hogy ők itt belföldön vannak, vagy ideiglenesen hazánkon kívül tartózkodnak, vagy nem tudjuk egyébként. Nem,
4: hát egy de... levelet küldött azért.
3: A levelet, hát igen. Szilágyi Erzsébet levelét megírta, hogy ne. De ha belegondolunk egyébként a nagy játékosok közül, a legtöbb nem nagyon látható egyébként, tehát hogy valaki elkapja az utcán, vagy valahova elmegy valami hivatalos rendezvényre. Tehát nincs az, hogy most így meg lehet őket nyilatkoztatni, hogy uraim, akkor most mi lesz a továbbiakban a cégekkel. Annyit megtudtuk, hogy Mészáros Lőrinci a TV2 például. Tehát, hogy hosszú találgatások és nehéz, fájdalmas, vívódó kérdések után megtudtuk a választ, hogy jövi a TV2, de nem adják el. Tehát, hogy
2: azt is megtudtuk, hogy 60 ezer embernek ad munkát.
3: Igen, igen. Ezt tudtuk korábban is egyébként, tehát hogy mivel hogy olyan cégcsoport van a háta mögött, ez nem is kérdéses, hogy zajlik-e vagyonkimentés, hát nem hiszem, hogy ha vannak olyan vagyonok, amiknek a megszerzése nem olyan úton történt, ami könnyedén papírozható, akkor hát lehet, hogy vannak vagyonkimentések. Nem tudni, de azért van rá, ahogy szokták mondani, van rá sansz.
2: És milyen országokba lehet kimenekíteni vagyont úgy, hogy az ott biztonságban maradjon?
4: Hát itt alapvetően azt hiszem, az elsődleges célkitűzés egy ilyen esetben az, hogy olyan országba menjenek, ahol személyes jó politikai kapcsolatot ápolnak a vezetőséggel, mármint a korábbi NER személyes kapcsolatai.
3: Tehát Csád.
4: Hát Csádba pont nem vinném a pénzemet, ott elég érdekes dolgok történnek jelen pillanatban is, de alapvetően bizonyos latin-amerikai országokba lehet, hogy érdemes vinni a pénzt. Nyilván mindig vannak ezek a különböző érdekes csendes óceániai mini szigetállamok, amelyeknek hát mind az adó, mind a bankrendszere hát nagyon sajátos. De ugye itt mindig az a probléma, hogy soha nem lehet tudni, hogy hogyan változik a politikai berendezkedés, mert egy másodperc alatt ezek az adatok és ezek az összegek nyilvánosságra léphetnek ki. Gondoljunk az úgynevezett Panama Papers-re néhány évvel ezelőtt, amikor hirtelen kiderült, hogy ezek belőle az adóparadicsomokból is hirtelen kiszivároghatnak adatok. Én azt gondolom egyébként, hogyha a NER-elitnek volt esze, és voltak olyan, nem biztos, hogy törvényesen megszerzett összegek, amelyeket ki akartak menekíteni, akkor azt már korábban elkezdték. Tehát azért az furcsa lenne, hogyha tényleg ennyire ostobák voltak, hogy csak az utolsó pillanat után kezdenek el menekíteni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Tiborcék mindig a választások előtt mentek külföldre. Már 4 évvel ezelőtt is hirtelen Spanyolországba szerettek volna élni, most pedig hirtelen az Egyesült Államokban szeretnének élni, mindig pont a választások előtt.
2: Tovább tanulási céllal, ez 4 éve is így volt, meg most is.
4: Hát ők nagyon szeretnek tanulni egyébként, ez egy nagyon dicséretes dolog, de ami még dicséretesebb dolog, hogy Tiborc elsősorban ingatlanba fektetett, amit nem lehet külföldre vinni.
2: Balázs, szerinted megbecsülhető, hogy mekkora az az összeg, amiről most beszélünk? Mekkora az a vagyon, amit vagy akarnak, vagy nem akarnak
5: jobb, hát ugye itt
2: biztonságosabb helyre vinni?
5: Ugye ebbe van egy, nem is vita, hanem inkább egy ilyen tippelgetés közgazdászok, jogi szakértők között, hogy ez akár egyébként a több ezer milliárdot, vagy akár 10 000 milliárdot is elérheti, ami a 16 év alatt felhalmozódott, és egyébként láthatóan ezt tényleg megkezdték a választások előtt. Ugye már akkor kijöttek azok a hírek, hogy Mészáros Lőrinc a kulcs cégeinek a bankszámláit kezdi el kiüríteni, hogy milyen utalások mennek, milyen cégek, tehát hogy egyszerűen látszott, hogy valamire készülnek, azonban minden, amit azóta látunk, mind a Fidesztől politikailag, mind a NER-nek az elitjétől, vagy a körülöttük lévő tábortól, hogy azért ez tényleg végül sokként érte őket, hogy mi történt. És valószínűleg egyébként arra nem számítottak, hogy ilyen mértékű lesz a probléma, és egyébként abból pedig Magyar Péter már a választás előtt se csinált titkot, hogy hát erre figyelni fog.
2: Egyébként ebből a szempontból van jelentősége a kétharmados tisza többségnek? Ha csak feles tisza többség lenne, akkor kevésbé volna aggódni valójuk azoknak, akiknek van?
3: Hát csak belegondolunk, hogy az alapítvány abban, amiben be van téve mondjuk a MOL részvénypakett, meg a egész Richter, most meg nem mondom, melyik, aki most bejelentette, hogy nem fizeti a ki Richter részvénypakett, meg nem tudom hány ingatlan, meg nem tudom hány fajta ilyen állami vagyonrész, hát azokat kétharmad nélkül nem nagyon lehetne onnan kipecázni egyébként, mert ráadásul ezek az alapítványok úgy működnek, hogy a jelenlegi szabályzatok szerint elhalálozás után lehet új tagot választani, és az eredeti tagok választanak új tagot, és a tagok egyébként a kuratóriumban azok fideszesek, tehát hogy az a legszebb ebbe az egész alapítványi rendszerbe, amiben kitolták egyébként az állami vagyonrészeket, hogy ez kétharmad nélkül nem lehetne visszarángatni valahogy az állami tulajdoni felügyeletbe, tehát hogy
2: így viszont fontos. Nagyon könnyű, nem? Talán hát te beszéltél erről, Tamás, nem?
3: Annyira nem könnyű, de könnyebb.
4: Igen, hát egész biztos vagyok benne, hogy a kekvák meg fognak szűnni a nyár végéig. Ugye ez egyike annak az úgynevezett 27 ilyen szupermérföldnek, amit kitűztek ahhoz, hogy az Európai Uniós pénzeket visszakapjuk. És hát a kétharmados többség tényleg lehetővé teszi a komplett alkotmányos intézményrendszer átalakítását rendkívül könnyen. És azért már bizonyos dolgok csodákra képesek. Tehát most látjuk azt, hogy tényleg eltelt 17 nap, és az ügyészség hirtelen felfedez olyan tényállásokat, amelyek eddig ilyen tetszhalott állapotban szunnyadtak a BTK-ban, mint a hivatali visszaélés. Tehát ezek egyébként eddig is benne voltak a BTK-ban, de az én személyes elméletem az, hogy valószínűleg összeragadhattak lapok a BTK-ban eddig, és most szétjöttek, és hirtelen meglátták, hogy na hát, hivatali visszaélés című bűncselekmény is van a BTK-ban. Hivatali vesztegetés, és más ehhez hasonló dolgok, mert hirtelen elindultak ezek az eljárások. Na most képzeljük el, hogy még mennyi eljárás fog elindulni, ha mondjuk az felálló új kormány hirtelen a kormány alá rendeli az ügyészséget, és nem az lesz a legfőbb ügyész, és mondjuk nem fog a legfőbb ügyészségen dolgozni mondjuk Kövér László fia és más hasonló emberek, akik most egyébként ott dolgoznak.
2: Bár róla azt mondta valaki, mert nem tudom ki, hogy nagyon korrekt módon végzi a munkáját.
4: Könnyen lehet, minden esetre vannak, akik nem biztos, hogy 100%-ig korrekt módon végzik a munkájukat, amit szerintem bizonyít az, hogy most hirtelen megtátosodtak.
2: Igen, mondok is egy hírt a kedves nézőknek, ha nem hallották, Sára Botond budapesti főispánt kihallgatták korrupciós bűncselekmények gyanújával ezzel kapcsolatban. 70 ezer forint értékben fogadott el bort bizonyos vállalkozóktól, akik azt hiszem nepáli vagy valamilyen ázsiai vendégmunkások behozatalára kértek, vagy ehhez kértek segítséget tőle. Balázs, szerinted ez már az új szelek egyik fuvallata, hogy Sára Botondot kihallgatják, és gyanú van ellene?
5: Hát egyébként tényleg azt látni, hogy mióta a korábbi ellenzék kétharmados győzelmet aratott a választáson, azóta tényleg így megindultak ezek a dolgok, és most nyilván önmagában, tehát szerintem azért gondolhatjuk, hogy Sára Botond és az ő körülötte lévő korrupciónak nem a bor volt a legnagyobb tétele, de hát lássuk be, Al Capone-t sem azokért ítélték el végül.
3: Adócsalás
5: volt a dolog. Tehát hogy az viszont biztos, hogy a társadalom egyértelműen felhatalmazta a Tiszát arra, hogy már pedig ezekbe ő neki rendet kell tennie, és ez a felhatalmazás egyébként egyben felelősség is, tehát hogy ez feladatként és elvárásként ott van és az újonnan megalakuló kormánynak.
4: És bocsánat, csak egyetlen egy megjegyzés. Tehát ne feledjük el, hogy az elmúlt több mint másfél évtizedben teljesen normális volt az, hogy a miniszterelnök helyettes barátaitól milliós vadászatokat kap ajándékba. Nem egyet, nem kettőt, nem hármat, hanem rendszeresen. Tehát, hogyha összeadnánk, akkor valószínűleg több 10 millió forint értékben kapott ajándékba vadászatot. És ez volt eddig a norma. Nem biztos, hogy nem fognak találni más fideszes politikusoknál is, akár jelentősebb visszaéléseket, ha ezen a nyomvonalon elindulnak.
3: Bár semmilyen Zsolt a vége felé, vége felé, inkább a közepe felé a 16 évnek, mikor megkérdeztük, akkor azt mondta, hogy hát most már minden nagy vadat kilőtt, amit szeretett volna, de hogyha valaki felajánlaná, akkor egy jeges medvevadászatot azt nem tudna visszautasítani. Úgyhogy azóta lehet, hogy volt ilyen. Bár azért tudtuk volna, hogyha lett volna jeges medve, mert...
5: Bemutatták volna.
3: Hát legalább egy helikopteres reptetés, ugye ha a szarvasnál megvolt, akkor gondolom, hogy jeges medvén is valami, vagy valami ratrakkal szállítás, tehát hogy valami izgalmas epizódot csak kaptunk volna, de azért mondom, hogy a többi vadra már azt mondta, hogy az megvan, tehát egy jeges medve volt a nagy vágya még, tehát ő is érezte, hogy van egy határ, tehát hogy visszafogottabbá vált.
6: Magyar Péter most egy közös képpel jelentette be az új posztokat. Tar Zoltánt nevezik ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására. Tar miniszterként felel majd a színház, a tánc és a zeneművészeti, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért. Egyúttal az is kiderült, hogy Tanács Zoltán a tudományos és technológiai tárcát kapja. Tanács miniszterként azért felel, hogy egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország jöjjön létre, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott jövőálló megoldásokat kínálni.
7: Belevetettem magam abba, hogy hangot adjak, vagy megmutassam a különösen leszakadó rétegeket.
6: Korábbi munkájáról így beszélt Bódis Kriszta, pszichológus, dokumentumfilmes, aki a jövőben kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalom politikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.
8: Hogy a legelsők között állt oda Magyar Péter mellé, itt talán nem akkora meglepetés az, hogy ő kap egy tárcát. Talán illeszkedik is az ő kultúrember image profiljába. Tanács Zoltán pozíciójáról mi a véleményetek?
9: Ebben a kérdésben átadom a többieknek a szót, mert én Tar Zoltánhoz szólnék hozzá, ne haragudj, mert hogy azért abban is van egy szép keretes szerkezet, hiszen ő, ahogy fellépett, mint református lelkész, bírálta Balogh Zoltán, és hát egyáltalán az egyházak kritizálható szerepvállalását a kormány mellett még 2 évvel ezelőtt, és ez mennyire szép, hogy akkor most, akkor, amikor viszont az nem szép, hogy bosszúból elmenesztették azonnal, hanem hogy, és akkor most mégis lehetőséget kap arra, hogy megmutassa, hogy milyen az, ami az a fajta állam és egyház viszony, amit ő értékesnek és egészségesnek gondol el, és hát nagyon-nagyon szüksége van az országnak, szerintem ezt még a nem hívők is így gondolhatják, hogy szükség van az országnak egy olyan állam-egyház kapcsolatra, ami minden állampolgár javát szolgálja, a nem hívőkét is, és tényleg egészséges, és egyébként nem mellesleg az egyházak javát is, mert még csak Gályár László mondta, na eléggé finoman, hogy egy mama hotel volt, ami azért nem pozitív megfogalmazás, amilyen az állam volt az elmúlt időszakban, tehát ennél sokkal súlyosabb minősítést is, hogyan élt vissza az állam a helyzetével, és hogyan vált szinte AEH-vá, úgyhogy tényleg van mit megtisztulni ott is.
10: Én Tanács Zoltánt egy picit mondjuk, hogy olyan szürke lónak tartom ebből a tekintetből, tehát hogy nem lehet tudni még jelen pillanatban szerintem, hogy mi az, amit lehet tőle várni. Ugye ő felelt elsődlegesen ugye a kormányzati felkészülésért, tehát ezért lehetett valami fajta, mondjuk úgy, hogy hát kancellária miniszterként is revesgették sokan, és ezért lehet talán meglepetés. Ugye nagyon sokan a kulturális tárca élére Nagy Ervint tippelték meg, vagy legalábbis így ez volt itt benne a közhangulatban. Ugye, ha megnézzük egyébként a tárca megnevezését, ha most jótom, közkapcsolatokért és kulturális területért felelős. Na most ebbe beletartoznak ugye az általad említett egyházak, a határon túli magyarság képviselő, a civil szervezetek, stb. Ez Nagy Ervinnek ez nem feltétlenül lett volna a portfóliójába beletartozónak. Tehát, hogy ugye Tar Zoltán korábban református lelkész volt, otthon van ebben a világban, tehát hozzá testhez állóbb ez a portfólió. Arról nem is beszélve, hogy szintén Nagy Ervinnel ellen szól, hogy ő nem el akarhatta kerülni Magyar Péter, hogy egy ilyen ellenkultúrharc alakuljon ki, mert Nagy Ervinnek nagyon harcias nyilatkozatai voltak ezzel kapcsolatban, és egy nagyon konfrontatív fellépést mutatott a kampányban. Tehát inkább egy békülékenyebb, egy sokkal talán integratívabb, talán kezelhetőbb személyiség Tarr Zoltán a kultúrában is, aki nem fog úgymond nekiesni a NER által létrehozott intézményeknek, de hát ezt majd András nyilván jobban tudja nálam, hogy ez mit jelent pontosan. Szóval Nagy Ervint szerintem ezért léptetett átra, plusz egyébként ő még jó lesz valamilyen politikai szerepre, hát nem kulturális tárca élére.
8: András?
11: Én most akkor szeretném elmondani, mielőtt beiktatják ezeket a szereplőket, és tényleg, mert hogy én szerintem politikusról óvatosan nyilatkozunk, de még Bódis Kriszta, kész vagyok. Tehát tényleg crème de la crème. Én nagyon kevésszer, de találkoztam Krisztával, és a megszólalásai, a munkásságát sokkal jobban ismerem. Az, amikor nézzük, hogy mit fog csinálni, és már az is olyan nehezen megfogható, nem? És olyan
10: kellően
11: bonyolult, elvont, összetett, és az szinte az egyetlen ember, akiben teljesen biztos vagyok abban, hogy érti, és meg fogja tudni oldani az ő, és látni, hogy egy ilyen ember pozícióba kerül, néha én is megkérdezem magamtól, hogy ugye nem álmodom, néha megcsípem magam. Úgyhogy nagyon örülök. Másrészt ezek a kinevezések néha nekem is, szerintem az utóbbi héten azt látjuk, hogy azért rengeteg olyan ember kerül pozícióba, akiről egyáltalán nem számítottuk, hogy akár fölkérnek. Úgyhogy annyira nem lep meg valóban a két tiszás embernek a pozíciója. Vannak más miniszterek, akikről az államot a földről kellett felszedni.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.

0: Péter rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalást folytatott az Európai Bizottság elnökével. Ezt a leendő kormányfő mondta, akit Brüsszelben fogadott Ursula von der Leyen. Magyar Péter hozzátette, megállapodtak abban, hogy immár miniszterelnökként a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, hogy megkössék a politikai megállapodást, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország hozzájusson az eddig blokkolt sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz. A megválasztott miniszterelnök szerint az EU nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének a magyar érdekekkel.
1: Nagyon sok információ elhangzott ebben a rövid kis videóban. Mennyi az a nagyon sok, illetve hát én úgy tudom, hogy 20 milliárd euró van befagyasztva, az 8000 milliárd körülbelül forintban. Mennyit lehet ebből hazahozni szerintetek, nemzetközi jogász?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye itt azért konkrét projekteket kell majd benyújtani, tehát ez nem úgy néz ki, hogy a pénzt kapjuk meg önmagában, hanem ezeket meghatározott célokra fogják átutalni. Nem lehetetlen, hogy valamennyi befagyasztott pénzt meg fogjuk kapni. Kicsit azért... Nem voltam 100%-ban meggyőződve arról, hogy már májusban megkapjuk az egész összeget. Azért most fog majd csak tényleg elkezdeni hatalmat gyakorolni az új kormány. Nekem furcsa lenne, hogyha az Európai Unió ennyire gyorsan ebbe belemenne, de nem lehetetlen. Mindenesetre én biztos vagyok benne, hogy sikerül megállapodásra jutni az Európai Unióval. Az Európai Uniónak érdeke az, hogy Orbán bukása után az új kormányt tejben vajban füröztesse. Mert az Európai Unió nem akarja azt, hogy Orbán a belátható időn belül visszatérjen, illetve hát itt van elrettentő példának Orbán sorsa a többieknek, akik esetleg hasonló módon próbálnak szabotálni az unió munkáját. Tehát politikai szempontból az lenne a bölcs döntés, hogyha megkapnánk minél gyorsabban a pénz minél nagyobb részét, mert ez egy pozitív példa azoknak, akik együttműködnek az Európai Unióval, illetve elrettentő példa azoknak, akik nem működnek együtt az Európai Unióval.
1: És hogy lehet ezek után az Európai Uniót, Brüsszelt úgy keretezni ezzel a csúnya szóval érve, hogy eddig tette a Fidesz, hogy az egyik legfőbb ellenségünk?
3: Hát azt hiszem, hogy ez lesz a legfontosabb eredménye társadalmi értelemben ennek az egésznek, hogy kvázi azzal az ellenségképpel le lehet számolni, hogy az Unió el akarja veszélyteni Magyarországot, mert hát minden birodalom el akarta veszélyteni mindig Magyarországot. Tehát, hogy kvázi az lesz tényszerűen bizonyítva, hogy az Európai Unió az Magyarország oldalán áll, és az Európai Unió segíteni akarja Magyarországot. Nyilvánvalóan ennek egyébként, hogy ez valóban működni tudjon, ennek az is a lényege, ahogy említetted, hogy ezeket a forrásokat hogy használják fel. Mert hogyha ezeket valamilyen fiókból előásott régi projektekre, csak hogy gyorsan meg legyen lepapírozzák, és ennek nem lesz valódi társadalmi hatása abban az értelemben, hogy beindítsa a gazdaságot, felpörgesse a növekedést, akkor ez egy egyszeri infúzió lesz, ami egy kicsit javítja a hangulatot, de hosszú távon akkor ez probléma.
1: Tehát most nem arról beszélünk, hogy nem lopják el, hanem nem lopják el, de ráadásul jó helyre is
3: adják. De jól kell felhasználni, pontosan.
1: És erre megvan a képesség szerintetek a most felálló kormányban az eddigi megismert miniszteri jelölteket nézve?
4: Hát szerintem gyakorlatban látjuk majd a képességeket a politikusoknak, hogy fog ez működni, és a pénzek felhasználását. Mindenki azért helyezte beléjük 3,3 millió ember a bizalmát, mert arra számít, hogy azért hát annál jobban lehet csinálni, mint ahogy az Orbán kormányban ez ment. Tehát, hogy én is voltam 10 évvel ezelőtt olyan roma kulturális központnál, ami 500 millió forintból épült, és egy kádárkocka volt úgy nagyjából kipofozva. És arra költöttek 500 milliót. Voltam inkubátorházba 800 millióért, ami a ház helyén volt egy földterület, amire ki volt dobálva két autószerelő bűhelynek a szemete. Tehát, hogy láttunk ilyen beruházásokat, tehát, hogy ennél azért határozottabban, sőt, klasszisokkal jobban lehet csinálni egyébként, és várhatóan Manfred Weber is tette erre utalást egyébként, hogy ők pozitívan akarják tolni a Tisza kormányt, mármint úgy, hogy ha kell, akkor még segítenek összegekkel, még adnak támogatást, még azért, hogy tudjanak felzárkózni, és mutassanak példát abban, hogy fel lehet használni jól is ezeket az összegeket.
2: Itt két megjegyzést tennék zárójelben hozzá. Egyébként teljesen egyetértek mindennel, ami elhangzott. Az egyik az, hogy azért minisztériumok egy részes irgalmas állapotban van. Tehát most a külügyminisztérium helyzetét szerintem mindenki tudja, ami gyakorlatilag egy ilyen futszál minisztériumá változott át, ahol tényleg egészen elképesztő szintű dilettantizmus uralkodott az elmúlt időszakban. Na most az a baj, hogy viszont amíg a minisztériumok nincsenek normális állapotban, addig az államigazgatás nem működik jól. Tehát normálisan helyrehozni bizonyos minisztériumokat azért idő lesz, és addig nem fog igazán jól működni az államigazgatás, de remélhetőleg jobban, mint ahogy eddig működött, de azért csodákat ne várjunk, mert ez egy folyamat. Tehát itt azért új embereket kell találni, azoknak az új embereknek bele kell tanulniuk a munkába, fel kell épülnie ennek a hivatali hierarchiának. Tehát ez egy nehéz és munka lesz, ami nem varázsütésszerűen hozza meg az eredményét. A második dolog viszont az, hogy ugye Magyar Péter az egyik legfőbb választási ígéretének tette azt, hogy csatlakozni fogunk az Európai Unió ügyészségéhez. És ez viszont óriási jelentőségű, hiszen az elmúlt megint 16 évben Magyarországon komplett korrupciós hálózatok alakultak ki arra, hogy hogyan lehet minél jobban ellopni az Európai Uniós pénzt. Na most, hogyha az Európai Unió ügyészség ugye felügyeli ezt a folyamatot, akkor ez biztos, hogy jelentősen vissza fog esni. És azért azt gondolom, hogy ez már önmagában nagyon pozitív hatással jár majd Magyarországon.
1: Itt volna egy fontos kérdésem, ha belépünk az Európai Uniós ügyészségbe, akkor onnantól indulhatnak a vizsgálatok, vagy pedig korábbi ügyeket is elővehet?
2: 2017-től.
1: Tehát ez elég nagy kockázat azért számos jelentős szereplő számára.
2: Hát a kormányra nem, részben nem kockázat.
1: Úgy értem, hogy az eddig uniós pénzekből gyarapodó vállalkozások számára, tehát hogy nem 26-ban indulhatnak, a 26-tól kezdődő projekteket vizsgálhatnak, hanem korábbiak.
2: Magyarországon hány politikai szereplőnek van olyan háza, ami Európai Uniós támogatásból épült, és eredetileg ugye elméletileg mondjuk vendégfogadó funkciót kellett volna, hogy betöltsön, de hogy nem, hirtelen egy politikai szereplőnek a magánotthona lett. Hát bizony, ha ezeket elkezdik kivizsgálni, akkor lehet, hogy azt fogják találni, hogy itt visszaéltek az Európai Uniós támogatásokkal, de én azért nem fogok könnyet hullajtani értük.
1: Persze nem is ezért kérdeztem, csak jó tudni, hogy honnan indul majd a történet. Balázs, még hozzád egy kérdés. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy semmilyen nemzeti érdeket nem sértenek az uniós elvárások. Itt mire célozhat, mit sérthetnének?
3: Hát ugye ez az Orbán kormánynak volt egy toposza, hogy az Európai Unió minden egyes pillanatban Magyarország szuverenitását veszélyezteti azzal, hogy például jogszabályi előírásokhoz köti az uniós pénzek felhasználását, annak a módját. Tehát gyakorlatilag ugye az Orbáni retorikában az volt a Magyarország érdekeinek sérelme, hogy az unió nem engedi korlátlanul ellopni ezeket a pénzeket. Tehát hogy és ez valójában egyébként lássuk be, valójában a magyar érdek pontosan az, hogy ezek úgy legyenek felhasználva, hogy ne ellopva legyenek, hanem az ország növekedése érdekében legyenek felhasználva. Tehát ebben az értelemben nagyon könnyű megoldani azt, hogy a magyar érdekek ne sérüljenek az unióval kapcsolatban. És egyébként a másik, hogy hát mi az Európai Unió tagjai vagyunk, ott egyébként szabályok és megállapodások kötik azt, hogy Magyarország érdekei hogyan érvényesülnek az Európai Unióba, és ugye ez egy olyan közösség, ami ugye az együttműködés alapján áll, vagyis a tagok érdekei pont. Tehát a tagok érdekei, ha tudnak sérülni, akkor azt egyébként meg lehet beszélni. Ugye az Orbán kormány logikája mindig az volt, hogy ő nem megbeszélte, hanem vagy duzzogott a sarokba, vagy pedig ugye vétózott, mert ezzel próbálta kizsarolni az érdekeit.
2: Annyit azért hozzátennék, hogy van olyan, hogy sérülnek a nemzeti érdekek. Itt azért 27 tagállamnak kell mind az összes nemzeti érdekét egyeztetniük. Sosincs olyan kompromisszum, ami mindenki számára megfelelő. Ugye szokták azt mondani, hogy a szerződés az írásban foglalt egyetemértés. Ugye miért? Mert egy kompromisszumot kell kötni, amiben bizony néha van, hogy nekünk kell engednünk, és bizonyos érdekeink bizonyos mértékben sérülnek, de a lényeg az, hogy összességében nyerjünk ezen a bolton. Tehát olyan nincs, hogy mindig a mi érdekeinket fogja a komplett Európai Unió figyelembe venni, mert van egy uniós összérdek, és más uniós országnak is van érdeke. De jó politikával el lehet azt érni, hogyha néha vannak minimális érdeksérelmeink, akkor azok ne legyenek jelentősek.
1: Igen, hát a bizottság elnök azt mondta, hogy nagyon bizakodó a magyar uniós együttműködés jövőjével kapcsolatban.
5: Vasárnap este jelent meg egy cikk a The Guardian-en, amely Fidesz közeli forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy Orbán Viktorhoz köthető magasrangú személyek az Egyesült Államokba igyekeznek vízumot szerezni, és a leköszönő miniszterelnök is több hétre az Egyesült Államokba utazik majd a labdarúgó világbajnokság idején. A kormány úgy reagált, újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre, csupán a labdarúgó világbajnokság döntőjét nézi meg, szokása szerint. A cikkben nem csak személyek, hanem vagyonok távozásáról is szó esik. A Guardian úgy értesült, hogy folyamatosan szállnak fel Bécsből magángépek, amelyek állítólag az Orbán kormányhoz közel álló a NER idején meggazdagodott személyek vagyonát szállítják külföldre. Népszerű úti cél Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emirátusok, de távolabbi országokba, így Szingapúrba és Ausztráliába is kerülnek vagyonelemek alapinformációi szerint. Magyar Péter pedig szombaton azt közölte, tudomása van arról, hogy az Egyesült Államokba és Uruguayba utalják 10 milliárdos értékbe, ahogy ő fogalmazott, az orbáni oligarchák a pénzt. A leendő miniszterelnöknek nem csak a neres vagyonokról van információja, hanem a távozó kormányt kiszolgáló médiabirodalomról is.
6: Tudomásom van arról is, hogy az orbáni maffiózók áron alul elkezdték árulni a TV2-t.
5: A Mészáros csoport hétfőn közleményben reagált Magyar Péter állítására. Ebben az áll, hogy a félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek, ezért Mészáros Lőrinc tulajdonos felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel, hogy rendezzék a helyzetet. Kiemelték, hogy a TV2 eladását nem tervezik. A leendő miniszterelnöktől megnyugtató választ remélnek, az új kormánynak pedig kitartást és eredményes munkát kívánnak.
7: A témához kapcsolódik, hogy azóta Magyar Péter egy újabb Facebook posztot tett közzé. Ebben azt írja, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetése nem cáfolta azon értesülésüket, hogy felfüggesztették több Rogán Antal köréhez köthető sok milliárd forintos átutalás teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva. A leendő miniszterelnök úgy fogalmaz, hogy felszólítja a kormányt arra, hogy egy olyan a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a jövőben a NAV 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás és vagyonkimentés gyanús átutalásokat, illetve a NAV elnökét is felszólította, hogy tegyen rendőrségi feljelentést, mert csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja a NAV az átutalással érintett pénzeket. Azt hiszem, ez a témához kapcsolódik. Most nagyszerű, hogy van itt velünk egy jogász, úgyhogy meg is tudjuk kérdezni, hogy mi erről a véleménye.
8: Az egyrészt az, hogy hál' Istennek úgy tűnik, hogy a hatóságok, beleértve a NAV-ot, a nyomozó hatóságokat is, de még az ügyészség egyes szereplőit is kezdenek átállni. Ez egy jó hír. A másik, hogy valóban van ugye az előzetes intézkedésekkel lehetőség. Megjegyzem azt is, hogy nem kell feltétlenül rendőrségi feljelentést tenni, mert bizonyos bűncselekmények, főleg amik költségvetési csalással összefüggő, vagy adózással, bármilyen adózással, gazdasági bűncselekményekkel összefüggő, bármilyen tényállás, ott a NAV nyomozó hatósága tud eljárni. Tehát ő eleve az illetékes. Tehát a NAV bűnügyi igazgatóság indíthat büntető eljárásokat ezekben az ügyekben, és nagyon csodálkoznék azon, hogyha a NAV-nak ne lennének olyan információi, amik elégségesek ahhoz, hogy megindítsanak akár 3 napon belül egy büntető eljárást. Magyarán szólva, az információk megvoltak eddig is szerintem, csak nem kívántak vele foglalkozni. Ha most a NAV-osok szeretnének ezzel foglalkozni, és használják azokat az információkat, az elég lesz ahhoz, hogy a megalapozott gyanút azt lehessen valószínűsíteni, és így akár még a gyanúsításra is sor kerülhet, de még gyanúsítás se kell hozzá, egyszerűen csak elrendelni a büntetőeljárás megindítását. Magyarán még a rendőrségikkel sem kell az ügyek többségébe kilépni, a NAV saját hatáskörén belül ezt meg tudja tenni. Remélem meg is fogja.
7: És ti mennyi esélyt láttok arra, hogy Magyar Péter felszólításának eleget tesz a még hivatalban levő kormány?
9: Ezt nem tudom, nekem az jutott még eszembe ide kapcsolódva, hogy ugye megint csak, hogy milyen kontextusban beszélgetünk. Ugye egy Guardian cikk És hát amennyire én látom a média működését, vagy amennyire én értek hozzá, azért ők se habokból dolgoznak. Tehát biztos, hogy ugye két független forrásból megerősített információt szokott egy komoly lap közölni. Tehát azt gondolom, hogy akkor a Guardiannek is lehetett, valószínűleg legalább dokumentumokat láttak a Guardian újságírói, és akkor amit mondtál, hogy valószínűleg a NAV-nak is megvan. Tehát ez legalább két helyen már megvannak ezek a doksik, a NAV-nál és a Guardiannél.
10: Én ezért nem akarok ünneplontó lenni, de szóval van egy Guardian cikk, ami nem nevez meg senkit, hanem azt mondja, hogy Bécsből repkednek repülők, Orbán köréhez tartozó emberek. Illetve van Magyar Péternek a Facebookon, Magyar Péter azért nagyon sok mindent mondott már, amiből aztán nem lett semmi. Tehát értem én, hogy most itt tényleg nagyon váratlan kétharmados választás, és tényleg ez a fantasztikus, eufórikus állapot, hogy ez a hazugságnak a birodalma úgy dől össze, mint tényleg 89-ben a kommunizmus, hogy valójában tényleg senki nem hisz benne. Ahogyan mondod, hogy állnak át az emberek, a hatóságok, hát ők is egyszerűen levegőt kapnak, és elkezdenek dolgozni. De én nem hiszek abban, hogy különösebb vagyon visszaszerzésről lenne szó, hiszen természetesen egy-két nagyon durva strómannak az ügye, meg egy-két ilyen ügyetlenkedés, hogy hirtelen el akarnak utalni milliárdokat, ilyen lehetséges, hogy lesz. De hát valójában ezek a nagy cégek, a neres cégek, ezek közbeszerzési eljárásokon nyertek pályázatokat, megcsinálták a munkát, nem voltak kamupályázatok, hogy valójában nem épült föl semmi, hanem csak egy raktár van ott, és fölvettek pénzt egy kórházra, tehát ezért nem ennyire durva volt a helyzet. Tehát ezeknek igazából nem ezektől nem lehet visszaszerezni semmit. Amit vissza lehet...
7: Úgy látom, bocsánat, hogy Gergő, mintha nem értene egyet.
10: Bocsánat,
7: ezzel kapcsolatban valóban nem. Illetve csak részben.
10: Hadd fejezem be, hogy amit vissza lehet szerezni, esetleg politikusoknak a vagyonát, ott valóban rá lehet kérdezni, magának ennyi fizetése volt, és ez a kép miért lóg a falán, vagy honnan vette ezt a földet, ezt vissza lehet forintra, pontosan vissza lehet keresni. De a nagy vagyonokból szerintem nem... Ráadásul ezeket nem úgy kell elképzelni, mint Dagobert bácsinak az arany halmait, hanem ezek a cégek, ezek valószínűleg többször gazdát cserélnek, már gazdát cseréltek. Nem hiszem, hogy itt rá lehet tenni a kezünket.
8: Biztos, hogy van ilyen, és nagyon sok esetben valóban nagyon professzionális módon ment a pénzeknek a lenyúlása. Epstein aláírom, sőt azt is azt mondom, vagy egyetértek azzal a részével is, hogy nagyon sok pénz ment ki, osztalékot már korábban fölvettek, kivitték, erről is írtak. Azt is gondolom, hogy nagyon sok pénz van itt, nagyon sok vagyontárgy van itt, mert ezekből azért vásároltak autókat, házakat, luxus termékeket, stb. Azok itthon vannak, vagy legalábbis egy jó részük itthon van. Három. Azt hiszik az emberek, és ez egy tévedés, hogy mindegyik ilyen professzionális módon ment. Hát a nagy felét. Én számtalan olyan büntető ügyben vettem részt, ahol lehetett látni, voltunk mi feljelentők önkormányzat részéről, korábbi polgármester, korábbi országgyűlési képviselővel szemben tett feljelentésnél. Tökéletesen le volt nyomozva az ügy, és a rendőrség nyilvánvalóan politikai indítatásból megszüntette ezt az ügyet. Ezek az akták ott vannak készen lenyomozva. Semmilyen firmájszos dolog nem volt benne. Tökéletesen kimutatható volt, hogy hogyan tűntek el a pénzek, milyen bűncselekmények útján történt ez, és kinél landoltak ezek az összegek. Ezek az eljárások részben megszüntetésre kerültek, részben felfüggesztésre kerültek, tehát a nyomozóhatóság még azt sem merte megtenni, hogy megszünteti az eljárást, hanem felfüggesztette. Ez azt jelenti, hogy ha 5 éven belül ő úgy gondolja, hogy ezt érdemes újraindítani, mert egy új bizonyíték merül fel, újraindítja. Tehát számtalan eljárás ügy van lenyomozva. Ezeket az ügyeket elő kéne venni. Ezeket az ügyeket újra kéne indítani, és egy-két nap alatt lehetne olyan intézkedést hozni, ami egyébként alkalmas arra, hogy mondjuk a vagyont megfogják, hogy mondjuk záruljanak egy bankszámlát, vagy éppen valamilyen biztosítási intézkedést tegyenek egy ingatlanra. Szóval nagyon-nagyon sok mindent lehetne tenni, és állítom én is azt, és erről ebben is egyetértünk, hogy alig várják már a nyomozóhatóságnak a tagjai, hogy ezt megtehessék végre.
7: Ákos, te hogy látod?
9: Igen. A bejátszásnak a végén volt a Mészáros csoportnak a közleményéről szó, és az a kommunikációs szakemberként az ragadta meg a figyelmemet, hogy ez a másik nagyon nagy horderejű ügy fél éven belül, amikor a nem tudjuk, de hogy is mondjam, aki nagyon gyanús, az így kiáll, hogy ide lőjetek. Az első Semjén Zsolt volt, aki a Zsolti bácsizás közben önként és dalolva fölállt a parlamentbe, és kikérte magának. Senki nem mondta, hogy ő volna Zsolti bácsi. Most pedig Mészáros Lőrinc gondolta azt, hogy elviszi a balhét, úgyhogy a kutya nem szólt hozzá, és azonnal fölállt és jelentkezett, hogy ja, egyébként az enyém a TV2.
7: Magyar Péter erre fölhívta a figyelmet, hogy ezzel áttételesen el lett ismerve.
9: Így van, így van. Tehát, hogy ha úgy nézem, ki nem kényszerített hiba, ha viszont úgy nézem, akkor már pedig én úgy nézem, ha én jól látom, akkor na jó, tehát
7: megint csak ki mondja, milyen kontextusban?
9: Így van. Tehát, hogy Mészáros Lőrincnek hirtelen fölé lett a lelki ismerete a munkavállalói felé, ami egy tőkésnek akkor szokott, amikor valamiért szorul a hurok, tehát valamiért a profit veszélybe kerül. Ugye a nagyvállalatok, amikor valami környezetvédelmi ügyben találják meg, akkor szokták, hogy 15 000 munkahely kerül veszélybe. 30 évig hazaszaladtunk a profit, ez a tőke természete, hangsúlyozom, tehát ez teljesen rendben van, csak nagyon vicces látni, ahogy ez így felcsút Kossuth Lajos utca 42-be is hirtelen beköszönt ez a kultúra.
10: Abban egyébként biztos vagyok, hogy a leggyengébb láncem az Mészáros Lőrinc, tehát mert ő tényleg egy stróman, tehát hogy a többi építőipari cég, most nem akarok neveket mondani, azok azért építőipari cégek, és jobban voltak
9: de
10: a NER-rel, és hogy visszafizettek.
9: Akkor viszont kinek a strómanja? Ha a stróman, akkor
10: Mészáros Lőrinc egyértelműen, hogy Orbán Viktor strómanja. Okay. Ezt mindenki
9: akkor viszont,
10: tudja.
9: Na de akkor az előző blokkban azt mondtuk, hogy vagy a szünetben mondtuk, hogy nem kell félteni a Vityát. Most akkor mégis féltsük a Vityát?
7: Orbán Viktorról van szó, és azért én értem, azért egy bizonyos nívóját azért tartsuk meg a beszélgetésnek erre azért. Hát, hogy ne becenevén szólítsuk egymást, tehát most ilyetén módon. Még aki pedig nincs itt, azt pedig végképp nem. És végezetül pedig, hogy ezeket az állításokat azért végső soron a független magyar igazságszolgáltatásnak kell olyatén módon egyenesbe raknia, akár hatósági eljárás eredményeként, akár magánfeljelentés, vagy az Európai Ügyészségnek a munkálkodása során. Nyilván azért egy újságcikkből indultunk ki, a Guardianből, a sajtónak az oknyomozó szerepének a fontosságát azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, főleg abban az országban, ahol például a kegyelmi ügyet is egy sajtóorgánum robbantotta ki, mondjuk ki nyugodtan, a 444, de hogy csak tényleg ennyire szerettem volna még így a blokk végén fölhívni a figyelmet, hogy itt bizonyosságot majd a későbbiekben fogunk nyerni bármiről is.

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Soha nem futottam meg, most se fogok, ha valamerre mozgok, az mindig előre van.
2: A legköszönő miniszterelnök szavai a Fidesz választmányi gyűlése előtt. Bár Orbán Viktor benyújtotta lemondását, erről a párt később dönthet majd. Szerdán Gulyás Gergely a Facebookon jelentette be a Fidesz frakció vezető helyetteseit. A listán helyet kapott Hegedűs Barbara, Kont Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert is. A frakcióvezető azt írta, a Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készülnek. Közben a Telex információi szerint a leköszönő miniszterelnök levélben jelölte ki az új irányvonalat. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék, ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat. A parlamenti frakciót is a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék szellemében szervezték át.
3: Szerintetek mi motiválhatja Orbán Viktort, hogy 16 év, mondhatni, egyed uralom után egy középpárttal bajlódjon, bíbelődjön, próbálja megújítani?
4: Hát nyilván nem akarja, hogy középpárt maradjon a Fidesz, hanem vissza akarja szerezni a hatalmat. És az is nyilvánvaló, hogy nem engedheti ki a gyeplőt a kezéből, hiszen Orbán Viktor soha nem szereti kiengedni a gyeplőt a kezéből, még hogyha most jelenleg középpárt is a Fidesz, azt gondolja, hogy ez egy megfelelő bázis arra, hogy újra megnőjön. Más kérdés, hogy ez a parlamenti frakció azért eléggé sajátos, hogy finoman fogalmazzak. Én nem gondoltam volna, hogy egy ilyen összetételű frakciót fognak beküldeni a parlamentbe, főleg úgy, hogy tényleg totálisan lecserélték a legnagyobb részét azoknak, akik egyébként bekerültek volna. Ez nem egy szép hasonlat, de erről nekem tényleg az a 19. századi sajátos amerikai cirkuszi forma jut eszembe, amit úgy hívtak, hogy freak show, amikor mindenféle szakállas nőket és ilyen borzalmas kinézetű embereket gyűjtöttek össze, hogy mindenki bámulja őket és szörnyűködjön, hogy ilyenek léteznek. Most nekem egy kicsit ilyen benyomásom van a mostani Fidesz frakcióról, hogy hát a legnagyobb része azért Nem olyan emberből áll, aki a nagy közönség számára vonzó személyiség lenne. Tehát itt vannak tényleg rokonok, propagandisták, hát politikai verő emberek, és néhány ember, akit beküldtek szerintem büntetésképpen, például Gulyás Gergely, meg Orbán Balázs, hogy szenvedjenek egy kicsit azért, mert alapvetően rosszul sikerült a kampány.
3: Elemzők azt mondták, hogy ha Orbán Viktor nem engedi el a Fidesz, vagy nem lép távolabb, akkor úgy járhat, ő lehet az új a Fidesz Gyurcsánya. Ebben van realitás, vagy megvan ennek a veszélye? Vagy csak ő az, aki megújíthatja, egyben tartatja?
5: Hát a veszélye van egyébként azzal, hogy ő nem ül be a parlamentbe, ezzel egyébként ezt azért próbálja tompítani, mert azért ugye Gyurcsány Ferenc valójában bennmaradt a politikában, a napi politikában 2000 után főleg, de aztán még a lemondása után is. Tehát, hogy ezt egy picit azért tompítják. Az viszont, hogy milyen ellenzékiségre készülnek, hát az tényleg ettől a csapattól teljesen egyértelmű, hogy ugyanaz a konfrontatív, hát a konstruktivitást messziről kerülő szerepfelfogás van itt. Hát azért tényleg Pócs János végül bejuttatták listán, aki egy Magyar Péter bábút hordozott körbe a kampányba. Tehát, hogy is mondjam, és vele szembe fog ülni Magyar Péter miniszterelnökként. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben, tehát itt a politikának, a Fidesz számára továbbra is úgy tűnik, hogy a kemény magot, tehát akik hiszik azt, hogy itt a Tisza tényleg az országra tör, azt próbálják meg valószínűleg ezzel egyben tartani. És ugye Orbán Viktor pedig egy ilyen 2002-es manővert próbál végrehajtani, hogy ő egy kicsit háttérbe lép, kivonul a politikából, közösséget épít, mert ugye ez volt a 2002-es polgári körök létrehozása.
3: Igen, csak akkor ez nagyon, nagyon szűk vereséget szenvedett váratlanul a Fidesz, ráadásul most vannak polgári körök, csak Tiszaszigeteknek hívják őket, 50 ezer aktív taggal.
5: Pontosan, a körülmények nagyon mások, tehát az, hogy ez mennyire lesz sikeres, afelől azért erős kérdőjelek vannak.
4: És ugye 2002-ben a Fidesz nem hogy szűk vereséget szenvedett, hanem a második fordulót meg is nyerte igazából, tehát lendületben volt, és 2006-ban pedig ugyan egy erősebb vereséget szenvedett, de utána szinte rögtön jött az összödi beszéd, ami visszahozta őket gyakorlatilag a politikai sírból. Most egyelőre nem látszik semmi ehhez hasonló körülmény.
6: Orbán Viktor elgyurcsányosodása egy picit valóban elodázódott azzal, hogy ő a napi politikától hátralépett. Viszont, hogyha mi is hátralépünk egy lépést, azért ne felejtsük el, hogy a Fidesz maradt a legnagyobb ellenzéki párt. És konkrétan baloldal, tehát a klasszikus baloldali párt nincs is a parlamentben. Tehát ugye a baloldal Magyarországon szép magyar szóval kifejezve felszámolódott. Tehát, hogy most vannak jobb közép, meg radikális jobboldali, meg polgári jobboldali, meg én azt látom egyébként a Tiszának, hogy ők lehetnek Magyarországon körülbelül az első libertáriánus párt, mert hogy ilyen nincs egyébként Magyarországon, Lengyelországban van, ugye ez, akik hazafias érzelműek, jobboldaliak, nemzeti érzelműek, de a nagy tőkével viszont normális viszonyt ápolnak, amit egyébként Orbán Viktorék sem mondhatjuk, hogy elugrottak volna nagy nőttőke ellen, meg a multik elől, csak ők mindig azt mondták, hogy ők nemzeti harcot vívnak a multik ellen. Igaz, hogy mondjuk 14 milliót adtak munkahelyenként, amit így létrehoztak, meg mondjuk 30 és 80 milliárdokat bizonyos gyártelepítésekre, úgy harcoltak a multik ellen. Ez is egy harc végül is, ahogy szoktuk mondani, de hogy lehet egyébként a Tiszának egyfajta ilyen libertarianizmus típusú hozzáállása ez az egész dologhoz, és ez egy új szelet hozhat egyébként a magyar politikába, de ettől függetlenül a Fidesz maradt a legnagyobb ellenzéki párt Magyarországon, tehát hogy valamilyen szinten érthető, hogy próbálkoznak. Információk szerint egyébként nem 4 évre fog az elnökség posztot vállalni, hanem ennél rövidebb időre, információim szerint a tisztújításom. Ha jól tudom, talán 1 évre fognak elnökséget választani a tisztújításon, de lehet, hogy ez egyébként időközben változik, mert minden változik, de nekem ezek az információim, aztán meglátjuk.
3: Csak most ilyen vegytiszta körülmények között képzeltük el a folytatást, de hát közben azért elindulnak majd a vagyonvisszaszerzési dolgok, a vizsgálatok, elvaratlan szálak, Szőlő utca, egy rakás olyan ügy, amit tovább amortizálhatja a tábor. Szóval ezek fényében milyen esélyt látok arra, hogy nem a 2002-es MSZP sorsá jut a Fidesz, ugye 2,6 millió választóból most arra leküzdülték magukat, azt hiszem 68 ezeret kapott a DK, az MSZP el se indult.
4: Hát én azt gondolom egyébként, hogy a Tisza jelen pillanatban azért nem egy klasszikus jobb-középpárt, hanem egy ugye olyan centrumpárt, ami megpróbálja a teljes közepet elfoglalni, mind jobb, mind baloldalra. Ezt mutatja azért a miniszterek kinevezése is. Ugye az oktatási miniszternél is először úgy tűnt, hogy egy hát talán konzervatívabb beállítottságú, katolikus szellemiségű oktatási miniszterünk lesz, és aztán helyette lett egy kifejezetten baloldali liberális nézeteket való oktatási miniszterünk. Tehát én azt látom, hogy Magyar Péter próbál egyensúlyozni, amíg lehet. A kérdés, hogy ezt tartósan meg lehet-e tenni. Ha nem, akkor viszont Magyar Péter számára szerintem az lenne a logikus stratégia, ha megpróbálná elszipkázni a Fidesz megmaradt szavazóinak egy jelentős részét, és felépíteni egy rendes jobb-középpártot, és azzal a Fidesz teljesen kiszorítaná gyakorlatilag a szélső jobb irányába, ami viszont megnyitná az utat egy újabb baloldali párt.
3: Sajnos lehet a műsoridőnk, de azt akartam még pont mondani, hogy az első tervezett intézkedések pont a Fidesz törzs szavazóira hajtanak, hiszen megemelik a minimál nyugdíjat 120 ezerre, és megduplázzák a családi pótlékot.
7: Of course we will start working with the government.
8: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Tisza győzelmének másnapján gyors előrelépést sürgetett Brüsszel és Budapest kapcsolatainak helyreállításában. Orbán Anita leendő külügyminiszter a hétvégén arról posztolt, hogy Kármán András, Kapitány István és Melléti Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalnak Brüsszelben az uniós pénzek hazahozataláról. A leendő miniszterelnök most azt is bejelentette, nincs vesztegetni való idő, szerdán Brüsszelbe utazik, ahol informális egyeztetést folytat majd az Európai Bizottság elnökével az uniós forrásokról. Az uniós pénzekért óriási roham kell, ugyanis augusztus végén több mint 10 milliárd eurónyi, azaz körülbelül 3700 milliárd forintnyi támogatás határideje jár le. A Tisza párt tervei között szerepel, hogy időben lezárják a szükséges jogalkotási és intézményi folyamatokat.
9: Én azt hiszem, ezt az utolsó mondatot érzem nagyon-nagyon fontosnak. Magyar Péter rendszerint 8000 milliárdról beszélt, nevesítsük, ez ugye kicsit több mint 20 milliárd euró, ami összegről beszélünk, és ennek a fele az, aminek a pályázati beadási határideje augusztus 31-én, hogyha jól emlékszem, lejár. Eszméletlen pénz ez a 3700 milliárd forint. Egyes elemzők szerint ez akár 1,5%-os gazdasági növekedést is eredményezhet, ha jól fektetik be. Na de hát az se egy, nem tudom, nem az év végéig lehet ennyit elkölteni.
10: De egyébként ezt szerintem nem kell annyit rugózni ezeken a határidőkön. Éppen a mostani HVG-be jelent meg egy cikk, egy szakértő írja le, hogy volt erre példa a helyreállítási alapoknál, a lengyeleknél is, hogy a fejlesztési bankjuk létrehozott egy alapot, és oda betették ezt a pénzt, és onnan hívták le. Azt gondolom, hogy az Európai Unió számára némi rugalmasságot megér.
9: Igen, bár azt beszélik, hogy az hírlik, hogy ezt egyébként az Európai Bizottság utólag egy picit meg is bánt.
10: Igen, mert azért a lengyeleknél más volt a helyzet, nem volt annyira gördülékeny ez a változás. Itt viszont Orbán Viktortól szabadultak meg, aki 16 évig bot volt a küllők között. Én nem gondolom, hogy ezen tökölne az Unió. A többit pedig az a 16-18 milliárd forintból talán 2 milliárd veszett el, a többit meg lehet szerezni, bár ott meg ugye utófinanszírozás van, tehát hogy azért én inkább attól óvnék, hogy ez a pénz nem ez a pénz, ez egy lélegzetvételt jelenthet Magyar Péternek, valóban, főleg a szabadabb felhasználású része, ugye nagyon, nagyon szörnyű állapotban van a gazdaság. Ez mindenki tudja, hogy ne kelljen megszorító csomagot bevezetni neki, hanem, vagy ne kelljen kölcsönt felvenni, hanem kapjon egy kis levegőt, illetve azért nem fog ettől beindulni a gazdaság, de azért mégis lehessen valami pénzt szétosztani, ugyanis a Tisza mellett nagyon sok vállalkozó kötelezte el magát, főleg vidéki vállalkozók, azok, akik az uniós pénzekből éltek, akik megcsinálták végül a járdát, akik leszigetelték az óvodát, nem akik a nagy pénzeket ellopták, és ezek az emberek, és ez a vidéki véleményvezérek és helyi helyi figurák hagyták ott a Fideszt, és ez nagyon-nagyon fontos volt. Tehát őket azért etetni kell, és be kell indítani valahogy ezt a társadalmat, de azért ne gondoljuk azt, hogy ezek az uniós pénzek fogják megoldani a magyar gazdaságnak a problémáját hosszú távon.
9: De azt ugye ne felejtsük el, hogy kommunikációs szempontból sem utolsó dolog, hiszen ez az egyik legfőbb ígérete volt a Tiszapártnak, és szerintem talán az egyik legrégebbi is.
11: Igen, és nekem azt tetszik ebben a hírben is, meg ugye még a választások utáni első nemzetközi sajtótájékoztatót követő napokban, hogy a Tisza azonnal arccal az Európai Unió felé fordult, nem pedig a Kreml felé, amit az előző kormányunk csinált, ami egyébként...
9: Az is jól felfogott politikai érdek is, nyilván. Hát ezt mondta, ezt képviselték, úgyhogy furcsa is lett volna.
11: És ugyanakkor, amit tudni lehet a magyar társadalomról, hogy elkötelezett Európa, az ország európai integrációja mellett. Tehát egy gyakorlatilag politikai kockázat nélkül, pénzügyileg, gazdaságilag levezetted, hogy mennyire jó alapokon nyugvó, és nagyon egyszerűen és jól kommunikálható döntés az, hogy az uniós források lehívása az elsődleges gazdaságpolitikai prioritás.
12: Bárki bármit mond, és hozzáteszem, hogy nem vagyok a gazdasághoz nagyon értő ember, talán még kicsit sem, de hogy nem jó állapotban van ma Magyarországon, ezt mindenki nagyon jól tudja. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak érdeke, hogy ez a kormány ez ne bukjon meg, hanem hivatalban maradjon. Érdeke az, hogy egyébként egy olyan kormánya legyen Magyarországnak, akivel szót lehet érteni, aki elkötelezett az uniós felfogás, az uniós normák iránt, aki kinyilvánítja valóban, hogy mi az unióhoz kívánunk tartozni, és nem a vadkelethez. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvetés, és ilyen formán az uniónak érdeke lesz az, hogy ezeket a támogatásokat, ezeket a pénzeket Magyarország megkapja, ezt segíteni fogja. Nyilvánvalóan vannak feltételei, egyikünk sem fogja tudni most ezt taxatíve felsorolni, de vannak gazdasági feltételei, meg vannak, és ez a legfontosabb, mert ezért függesztették fel erre hivatkozásra a jogállamisági feltételrendszere. Na most a jogállamisági feltételrendszert szeretném mondani, hogy nem augusztusig, hanem nyárig teljesíteni lehet, vagy jelentős részét teljesíteni lehet.
9: Magyar Péter utalt is arra, hogy nem javasolja a képviselőknek, hogy ilyen hosszas nyári szünetre készüljenek, mert itt valószínűleg egy óriási törvénykezés.
12: De hát ez egy jogalkotási kérdés valóban. Tehát ehhez nem kell a gazdaságot fejleszteni, ehhez nem kell semmilyen plusz pénzeket becsatornázni, ehhez nem kell struktúrákat átalakítani. A parlamentbe kell, hogy megtörténjen ez a célú jogalkotás, és át kell állni szeretném mondani, az államhatalomnak az ilyen tém való működésre is. Ez megvalósítható viszonylag gyorsan. Annál is inkább, mert egyébként hosszú-hosszú évek óta keletkeznek olyan anyagok, és vannak olyan szakemberek, szakértők, nem csak a Tisza tájékán, hanem azon kívül is, akiknek pontos tervei, elképzelései vannak, ezekből kell meríteni. Hogy lehet ezt visszaállítani? És hogy lehet ezt jogállami működést helyreállítani, mert ez nem csak jogalkotási kérdés, hanem egy felfogásbeli kérdés is. Magyarán szólva ez a feltételrendszer szerintem teljesíthető, és ilyen formán ez az augusztusi határidő a jogállamiság szempontjából messze menőkig tartató.
11: És ha Sólyog Tamás nem ír alá egy törvényt, akkor mi van?
12: Ha Sólyog Tamás nem ír alá egy törvényt, akkor ugye először is várjuk azt meg, hogy lemond vagy nem mond le. Mert
9: május 31-én.
12: Szeretném mondani, hogy azért ez egy nagy bölcsesség, hogy a hídon akkor kell átmenni, amikor elértünk a hídhoz, és nem előtte ötletelni. De természetesen azt tudom erre mondani, hogy ha megvan valakinek a kétharmada, akkor kétharmaddal gyakorlatilag bármi elérhető. Nyilván provokatíven mondom, de tulajdonképpen a királyság vagy a tanácsköztársaság is helyreállítható, ahol meg nincs köztársasági elnök.
9: Szóval magyarán, jogász ismerősöm úgy szokott fogalmazni, hogy azt is bele lehetne írni az alaptörvénybe, hogy a nap nyugaton kell.
12: Így van. Tehát magyarán szólva kétharmaddal minden megoldható. De. Az már, hogy hogyan, az egy technikai kérdés. Persze nem teljesen, mert nyilvánvalóan egy államfő elmozdítása, egy alkotmánybíró elmozdítása azért nemzetközi normákat is tud sérteni, ami viszont nem csak hazai jogalkotási kérdés, de azt tudom mondani, hogy ez egy megugorható probléma. Értem. Az egészen biztos.
9: Viszont visszatérve arra, hogy szerdán egyfajta informális találkozón fog részt venni Magyar Péter Brüsszelben, hiszen ő még ugye hivatalosan még csak nem is miniszterelnök jelölt, hanem a győztes párt lista vezetője. Ettől függetlenül azért az, hogy ott mondjuk miben állapodnak meg, vagy mi az, amit egy tárgyalás utáni sajtótájékoztatón mondanak, azért az szerintem mindenképpen egy jó indikátor lehet a következő időszakra. Szerintetek mi lehet ez a fajta kijelentés, vagy közös bejelentés, ha egyáltalán közös, amire ti számítotok?
10: Tudom, hogy én nyilván nagyon csodálkoznánk, hogyha valami negatív bejelentés lenne, valószínűleg egymás nyakába fognak borulni. Én inkább azt mondom, hogy nagyon érdekes, ahogyan ezt felvezetted. Valóban Magyar Péter még föl se lett kérve kormányalakításra, és hogy milyen jól csinálja. Basszus, tényleg, tehát hogy mást komolyan se vennének, és azt mondanák, hogy kérem, vagy meg sem merne mozdulni, hiszen hát várjuk meg, amíg hivatalosan fölkérnek, hiszen addig én nem vagyok senki, és gyakorlatilag tényleg miniszterelnökként viselkedik, és tárgyalásokat folytat, akár a minisztereket nevez meg, a határon túli magyarság képviselői eljönnek hozzá, nemzetközi tárgyalásokat folytat, tehát hogy tényleg elképesztő ez, ahogyan beleugrott.
9: Hát ez a cselekvő politikus a képét látjuk, ha jól sejtem.
11: Így van, és hát ugye ezekkel a gesztusaival ugye arra a polcra emeli magát, amiről te most beszéltél, és itt viszont az üzenetről szeretnék most beszélni kivételesen, tehát ahogy például a VMS-nek megmondta, hogy oké, nyilván a nemzet részei és testvéreink, és ahogy eddig működtek, az nem mehet tovább.
10: Nem jó.
11: A közmédiában is elmondta, hogy itt én befogom, nagyon szép ez a stúdió, be fogom szüntetni a hírszolgáltatást. Tehát, hogy arról a polcról mond is valamit. Tehát, hogy tartalmat ad a pozicionálásának, tehát nem egy... És nem csak, ugye azt kérdezted, hogy mi lesz majd itt szerdán, a mondás, ezért én mondtad, hogy majd egymás nyakába borulnak, én azt várom, hogy lesz mondás. Tehát egy valószínűleg egy olyan útravalóval jön, illetve haza, amit jogalkotással, közigazgatással, egy programmal.
9: Tehát egyfajta menetrenddel, ha jól értem.
11: Én ezt gondolom, ami kézzel fogható, és egyébként elmondható a magyar embereknek, hogy jó napot kívánok, amit eddig az Orbánék, nekem ez jutott, mint a jogalkotásról, ez jutott eszembe, hogy annyira nem bonyolult, mert egyszer már fölépítettük a jogállamot, tehát most már csak még, másodszor már nem annyira nehéz.
13: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spiritfm.hu.
1: Figyelem a kezüket! Figyelem a kezüket! Mozdul a tábor! Látom a végét! Látom a végét!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen a feliratkozók a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez néven találhatók, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanazon a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egészséges életmód, mozgás és ilyesmik lesznek a témáink, ebben segítségemre pedig Vikárius Ferenc egészséges vállalkozó, illetve Szuper Levente jégkorong legenda lesznek a segítségemre. Sziasztok srácok, köszönjük, hogy elfogadhatok a meghívásomat.
2: Szia Viktor, köszönjük a meghívást.
3: Szia Viktor, és köszönjük a kedves nézőket is.

0: És hát ugye, mint ahogy mondom korábban, egészséges életmód és mozgás lesz itt a központban a mai adásban, és azért manapság ez egy nagyon trendi téma, egyre többen próbálnak ugye ebben terjeszkedni, akár social médiában, hogyha ki kéne emelni 2-3 akár negatív, akár pozitív szokást, van ennek pozitív hozadéka is, vagy inkább a negatív, meg a dezinformáció, vagy mi az, amit láthatunk ezzel kapcsolatban?
1: Érdekes dolog egyébként, mert valóban az elmúlt 5-6-7-8 évben, lehet világjárványra tehető, vagy van előbb is, de az embereknél megint divatba jött az egészség. Tehát megint azt lehet mondani, hogy egyre többen fókuszálnak erre a témára. Nagyon sok ismerősömet hallom, hogy vitamint szed, vagy elmegy dietetikushoz, vagy magánlaborba jár, és akkor megcsinál ilyen-olyan vérteszteket, vagy személyedzőhöz jár. De amit meg végképp egyre többet hallok, és ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy egyre többen hallgatnak podcasteket ebbe a témakörbe, és hát látszik is, hogy mennyire megszaporodott ezeknek a tartalmaknak a száma, akik egészséggel foglalkoznak, akár egy YouTube-on komolyabb szakmai tekintetben, vagy akár rövid tartalmak tekintetében TikTokon, de egyre többen foglalkoznak vele. Inkább ami talán egy probléma, és akkor egy problémát előadok én, és akkor utána tanult kollégámnak is átpasszolom azért a szót a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb probléma talán, hogy rengeteg tartalom van, rengeteg termék van, rengeteg irányzat van, és honnan dönti el az ember, hogy neki mi a jó, hogy neki mit kéne csinálnia. Tehát én inkább azt látom, hogy egyfajta zűrzavar van az embereknél, a hajlandósággal talán egyre kevésbé van probléma, csak annyiféle impulzus jön az embernek, mint ahogy más területeken is, hogy sokszor nem tudja az ember, milyen irányba induljon. Úgyhogy én egyik szempontból ezt mondanám. Levi?
2: Ugyanez a kérdés?
0: Igen, vagy akár te szemszögedből olyan szempontból is mondtad, hogy nyugodtan, hogy te mit érzékelsz, te is látsz egy ilyen törekvés mondjuk a csapatokon belül, akár jégkorong, vagy bármiféle ilyen tematikán belül, tehát látsz például, hogy tömegesen elkezdtek volna jobban sportolni, mint korábban?
2: Én is egy picit talán az árnyoldaláról fognám meg ezt az egészet. Ugye nagyon sokat járjuk a különböző sportegyesületeket, különböző szülői közösségeket előadást tartani, és elsősorban a sportolói, fiatal sportolói nemzedéknél és az egyesületeknél tapasztaljuk azt, hogy viszonylag kevés információt kapnak a fiatal sportolók úgymond a sport mögötti és a sport melletti témákról, úgy, mint regeneráció, alvásminőség, stresszkezelés, sérülés megelőzés, étrend kiegészítőknek a szerepe. Tehát viszonylag azt kell mondjam, hogy bár, ahogy a Feri is említette, információ nagyon sok van, de mégis azt kell mondjam, hogy egy szürke folt még valahol ott. Tehát mindenki tudja, hogy fontos, mindenki... legalábbis a többség úgy van vele, hogy tényleg akkor valami kell, de a következő lépés az, hogy igazán hogy állnak össze ezek a kis apró kirakósok az ember életében, úgyhogy hogy az egyensúlyt visszaállítsuk a szervezetben. Ezek az információk, ha még el is jutnak a címzethez, nem mindig kerül feldolgozásra. Ugye mi pont ezen dolgozunk, hogy maga az életmód az ne az életnek egy külön része legyen, hanem abszolút módon be legyen építve a mindennapokba. Úgy, mint bármilyen hobbi, úgy amilyen, mint bármilyen úgymond kötelező tevékenység. Tehát ezek nem nagy dolgok, kicsi apró összefüggések és egy nagyon kevés odafigyelés, de utána, amikortól rutinná válik, onnantól kezdve az életünk egyik legtermészetesebb része.
0: És hogy lehet ezek között szelektálni, mert azért tényleg most már azt láthatjuk, hogy social médiában is ömlik ránk, megnyitunk egy TikTokot, Facebookot, folyamatosan jönnek a kis videók, és minden kísért mindenhez. Mi alapján tudjunk szelektálni, mi átlagos emberek, akikkel akarunk kezdeni valamilyen vonalon?
1: Jó a kérdésed. Érdemes szerintem az alapokra fókuszálni ilyen szinten. Ugye egyrészt, ha azt megnézzük, hogy talán a mai ember egészsége milyen dolgoktól függ, akkor csupa olyan alap dologtól, amivel régen nem kellett külön annyit foglalkozni, mert nem volt téma egy 80-100 éve, hogy most az alvás vagy a regeneráció milyen. Mert hát amíg a nap fönn volt, amíg az emberek dolgoztak, amikor lement a nap, akkor volt egy kis családélet, meg aludtak. Tehát ezzel nem volt így külön dolog. Ugyanúgy a táplálkozással is a természet megadta nekünk, amit kell, ugye az állatok megadták, amit kell, bevittük, amire szükségünk volt. Ugye elődeink nem nézték, hogy milyen arányba visznek be vitaminokat, vagy bármi ilyesmit, mert nem volt erre szükségük. Ugyanúgy, mivel nagyobb volt az önellátás, nem kellett akár ennyire az anyagi dolgokra fókuszálni, akár az egzisztenciára, ami most manapság szerintem a, és erről nagyon keveset beszélünk szerintem, de az egészségnek az egyik legfontosabb alapja, hogy mondjuk egy családnak milyen az egzisztenciája, mert ez ad egy elég nagy mozgásteret, vagy egy szűk mozgásteret, hogy mennyire tudnak odafigyelni az egészségre. De amit talán tudnék mondani, az egyik legfontosabb az a táplálkozás, hogy egyrészt mi az, amit beviszünk a szervezetünkbe, másrészt, és ez talán az egyik legfontosabb, mi az, amit nem viszünk be a szervezetünkbe. Mert a mai világban az egyik legnagyobb probléma az az, hogy olyan alapvető tápanyagok nem jutnak el hozzánk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hosszú ideig egy nagyon jó életminőségben tudjunk élni, és az immunrendszerünk, a szervezetünk az megfelelően tudjon minket szolgálni. Ez talán az egyik legnagyobb probléma, hogy ebben egy egyre nagyobb hiányosság van, ugye akár az élelmiszeripar ezt, ugye az emberek folyamatosan növekvő mennyisége miatt sem tudja ezt feltétlen támogatni, hiszen a mennyiség abszolút a minőség rovására megy sokszor, és talán ha egy dolgot kellene mondanom, akkor az lenne, hogy az embereknek érdemes lenne tudniuk, hogy állnak a táplálkozásukkal, mik azok az alapdolgok, amiket nem visznek be, és egy első körben ezeket kellene elkezdeniük visszapótolni a szervezetükbe és bevinni. És a hiányzó jó dolgok bejutnak, és a szervezet elkezd egy kicsit helyrejönni, magához térni, na onnantól kezdve el lehet kezdeni dolgozni a táplálkozás többi részén is, hogy mit kell elhagyni, mit kell majd változtatni, de ez lenne az egyik alap, és erre egyébként vannak is ma már mérhető megoldások, ahol egy ember nagyon egyszerűen, nagyon könnyedén hozzá tud jutni ezekhez a megoldásokhoz, és egy-két apró finom hangolással el tud kezdeni változtatni az életén. Ez az egyik. A másik legfontosabb területnek pedig az alvás és a regeneráció témakörét mondanám, hogy mennyit alszik egy ember, hogyan alszik egy ember, egyébként lefekvés előtt mi a rutinja? Bújja a telefont? Pörgeti a Facebookot? Tévét néz? Sorozatot néz? Vagy előtte már meg tud nyugodni? Meg tudja aludni a 7-8 órát? Én nagyon sokszor azt láttam, hogy ez már az egyik legnagyobb baj. Felnőtteknél nagyon ritkán látom a 7-8 órát, de most már gyerekeknél is egyre kevésbé, és ezt mondtam, hogy látjuk azt, hogy mondjuk 7-8 órát alszanak, mert ott is olyan mennyiségű impulzus van, hogy nagyon-nagyon sokat pörög az agyuk, és ugye fönt vannak egyre tovább a gyermekek is például, meg a családok is. És ha csak ez a két terület elkezdene változni az emberek életébe, onnantól kezdve nagyon-nagyon sok dolog át tudna rendeződni, és egy drasztikusan magasabb életminőséget tudnának élni.
0: Ugye említettétek te is, Levi, az imént, hogy nagyon sok táborba jártok, nagyon sokat találkoztok, kontaktáltok gyerekekkel. Ott mennyire nagy a lemaradás, vagy mennyire láttok esetleg előrelépést, ha kizárólag csak szakembereket nézzük? Tehát mennyire figyelnek akár itt az alvás minőségére, akár dietetikusok mennyire vannak ott, mennyire próbálnak ezekre figyelni, vagy azért még mindig nagyon nagy a lemaradás, és nagyon gyerekcipőben jár ez?
2: Ja, maradnék a sportnak a területén, mert szinte az élet minden része levetíthető egy bizonyos sporttevékenységre. Amikor járjuk ugye az egyesületeket, és nagyon sok szakemberrel konzultálunk, vagy akár egy iskolába a tanárokkal, mindig föltesszük azt a kérdést, hogy mi a legnagyobb kihívás, maradjunk akkor a sportnál, mi a legnagyobb kihívás egy edzőnek a mai nap? És nagyon rövid beszélgetés után eljutunk mindig oda, hogy a fókuszban tartás, a gyerekeknek a fókuszban tartása egy hosszabb ideig, vagy egy adott feladaton belül, vagy egy feladat sorozaton belül, vagy akár az iskolában egy 45 perces óra, vagy az egyéni képzéseimen, amikor a gyerekekkel foglalkozom, egy 50 perces foglalkozásnál, hogy a fókusz az mennyire van ott. Hát voltak szélsőséges példák, tehát amikor elkezdek egy fiatallal foglalkozni egyéni képzésen, akkor az 50 percből kapok egy olyan 4,5-5 perc hasznos időt tőle, amikor tud fókuszálni. Ez az edzés különböző területein, különböző részein, itt-ott egy fél perc, ott egy 20 másodperc, stb. De ez annyira látszik, akiért hozzá ezt meg tudja mondani. És ilyenkor kezdünk el ugye azzal foglalkozni, hogy a kognitív funkciókat hogy lehet fejleszteni. Mi kell ahhoz, hogy a koncentráció, a fókusz az javuljon? Hát legelőször is azért egy normális regeneráció, tehát egy normális alvás, ahogy kezdjük a napunkat. Tehát 0:00-kor kezdődik az embernek egy napja. Ha szerencsés helyzetben van az illető, akkor éppen alszik. Tehát érdemes a napot már jól kezdeni az alvással, de ugye mi az, ami ezt akár gátolhatja? Hát egyértelműen a rengeteg információ, és amivel elkezdtem most különösen foglalkozni az edzés témában, az az edzésnek a neurológiai része, és abszolút a központi idegrendszernek a fejlesztése. Viszont ehhez nagyon nagy szükség van, és óriási szerepet vállal ebbe a kérdésbe a bélrendszerünk. Milyen az anyagcserénk, milyen az emésztésünk, milyen az agyunknak a bélrendszerrel való kommunikációja, hogy tudnak az információk oda-vissza áramlani, ugye a bélrendszerünk az egyetlen szerv, ami az aggyal oda-vissza kommunikál, tehát hogy ezek az útvonalak, ezek a pályák, ezek mennyire nyitottak, mennyire tiszták, mennyire jut el az információ A-ból B-be, és ehhez nagyon fontos tényleg a tápanyagbevitel, a megfelelő tápanyagoknak a pótlása. Egy nagyon jó példa, hogy valaki mondjuk szálkásítani, vagy fogyni akar, és egyből azt gondolja, hogy mindentől meg kell fosztania magát, meg kell vonnia magától minden szénhidrátot, minden cukrot, minden. De nem igaz. Tehát igazából a fogyás is, a szálkásítás, minden ilyen folyamat legtöbbször arra jön ki, hogy tápanyagokat kell pótolni, nem megvonnunk el magunktól dolgokat. Ha megvonsz magadtól dolgokat, akkor még jobban fölborítod a rendszert. Tehát igazából, ahogy Feri is mondta, szükségünk van egy egyensúlyra, az alapállapotunkra, amikor megszületünk, és ezt kell valahogy fönntartani a megfelelő tápanyagokkal, hogy egyensúlyban legyünk. Aztán nyilván az agyi tréning és a fizikai tréning az meg már tényleg habatortán, de ezekkel tisztában kell lenni, és ezek tényleg annyira egyszerű összefüggések, csak hát utána kell járni.
0: Itt ugye az alvás minőségről már mind a ketten sokat beszéltetek az imént, ugye egyre többen most már okos óráktól kezdve nagyon sok minden méri ezeket. Ezekben a mérésekben egyrészt mennyire hiszünk, mennyire szeretjük ezeket például, mint szakember, amikor látunk ezekből egy kimutatást, hogy én ennyire meg annyira aludtam jól vagy rosszul. Másrésztről, ha így a már okos eszközökről beszélünk, mi az, amit mondjuk pozitívan ki tudnál emelni, és mi az, amit mondjuk negatívan ki tudnál emelni ezek közül?
1: Szerintem a mai okos eszközök nem vesznek el semmit abban, hogy az ember ezt jobban tudja kontrollálni. Én mindenkit szoktam erre bátorítani. Nem azért, mert mindent is meg lehet ezekből mondani, hanem azért, mert önmagában, ha egy ember már egy ilyen lépésre rászánja magát, az azt jelenti, hogy őt érdekli a témakör. És én nem fogom tőle elvenni ezt a dolgot csak azért, mert éppen azt mondom, hogy jó, hát nem úgysem ér teljesen pontosan, meg úgyse jó mindenre, akkor hagyjad inkább, mert dehogy nem, ez egy tök jó dolog, hogy elkezdett az iránt érdeklődni. Nekem is volt olyan időszak, amikor okos órába aludtam, és néztem a REM-fázist, néztem, hogy milyen a mély alvásom, néztem azt, hogy milyen a pulzusom, véroxigén szint, stb. Néztem ezeket. Ezek jó dolgok, érdemes ezeket mérni, de ami szerintem az egyik legfontosabb, nyilván, hogy érezzük magunkat, tehát hogy milyen az érzésünk az alvásnál. És a másik ilyen dolog, amit például én az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat én is művelem, és a környezetemben is nagyon sok embernél elkezdtem ezt bevezettetni, akikkel együtt működöm, akár ügyfeleimmel, akár partnereimmel, barátaimmal, és egy bagatell egyszerű dolog. De nagyon sokszor látom azt, meg magamon is megfigyeltem, hogy az ember, hogyha nem zárja le a napját ténylegesen, ha kvázi kezeletlen nyitott feladatok maradnak a napjába, elképesztő módon tudja pörgetni az ember agyát. És biztos, hogy nektek is volt már ilyen, de a kedves hallgatók, nézőknél is volt már olyan, amikor tudod, lefekszel, és így még jár a fejedben a nap, mit kellett volna megcsinálni, mit kellett volna még, hogy kellett volna még, holnap milyen feladatom lesz, hogy fogom megoldani, mint fogom megoldani. És például én ebben látom az egyik legnagyobb problémát, hogyha nagyon sok kezeletlen nyitott ciklusa van az embernek. Ugye a ciklus mit jelent? Van egy eleje, meg van egy vége a ciklusnak. És mit jelent a kezeletlen, hogy az eleje és a vége között megáll a folyamat, és nem tudjuk, hogy menjünk vele tovább. És hogyha ilyen kezeletlen nyitott ciklusokat, nyitott ügyeket hagyunk egyre többet a napjainkba, és mondjuk úgy, érted, minden nap csak hagyjunk 3+ ilyet. Ez egy hónapban, nem tudom, 90 ilyen nyitott ciklus, most csak egy példát mondtam. Ugye akkor a figyelmünknek egy pici része az mindig ott ragad. Mindig ott ragad. És azt látom, hogy minél több ilyen nyitott ciklusa van az embernek, annál kevésbé tud például jól aludni, annál kevésbé pihentető az alvása, és annál kevésbé tud egyébként ténylegesen a mindennapokban jelenben lenni, és a jelenben ténylegesen koncentrálni azokra a feladatokra, ami az övé. Tehát amit én szoktam javasolni, és csinálom, és csináltatom is azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk együttműködöm, az az, hogy mondjuk érdemes írni akár egy napi checklistát, egy napi feladatlistát, egy to-do listet, hogy mik a napi feladatai, dolgai az embernek, amiket meg kell, hogy csináljon, és érdemes ezeket kipipálgatni nap végén, és úgy lefeküdni akár, hogy ránézni, hogy oké, mi sikerült jól, mi sikerült nem jól, ami nem jó, az mondjuk miért nem volt jó, ha valami jól sikerült, az akkor lenyugtázza magát az ember, hogy basszus, ezt is jól csináltam. Egy önmagában pozitív dolog, mert az a pici mozdulat, amikor az ember leírja és ezt a pipát mellé rakja, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Másrészt, ha le tudod zárni így a napot, teljesen más minőségű lesz az alvásod. És nyilván ezen kívül számos dolog van még akár a légzés tekintetében, amire érdemes odafigyelni, meg van még több másik dolog képernyőidő alvás előtt, de én például ebben látom az egyik olyan dolgot, amit most nagyon sok embernél elkezdtem alkalmaztatni, én is alkalmazom, és drasztikusan megváltozott az, ahogy képesek vagyunk fejben ténylegesen kikapcsolni éjszakára, és amennyire pihentetően aludni.
0: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat a Szuper Lementével és Vikárius Ferenccel.

0: szép...
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk, továbbra is Levi és Feri a vendégeim. Ugye itt alvással kapcsolatban volt azért egy kicsit ellentmondásos mondat, hogy így Levi legalábbis az utóbbi heteidet nézve, hogy azért éjfélkor már jó esetben alszik az ember. Hát neked akkor indul a munka sokszor, vagy azután egy pár órával. Ugye nem hiszem, hogy van, aki nem tudná, de ugye Levit, mint szakkommentátor ismerhettek ugye az Arena 4-ről. Nyilván nem sokan vannak, akik ebből keresik a kenyerüket, és éjszaka kommentálnak, de azért vannak, akik a vendéglátóiparban dolgoznak, vannak, akik három műszakban dolgoznak, vannak, akik három napon át, mit tudjam én, éjszaka dolgoznak, utána három napig meg nappal, tehát vannak, akinek a bioritmusa ezáltal ugye nagyon fel tud kavarodni. Nekik például ezzel kapcsolatban mit tudtok javasolni, vagy mi az, aki egy ilyen felborult bioritmussal egy jól beállt alvást mégis el tud érni?
3: Igazából itt is az, mint egy teljesen hétköznapi embernél, hogy a megfelelő ritmust, a megfelelő szokásokat elsősorban fogadjuk el, hogy akkor most ez van, és mi ezt csináljuk. Tehát abszolút, hogyha valaki ilyen munkát végez, mint ahogy ő sokszor én is, ez egy tudatos dolog kell, hogy legyen az életben. Tehát, hogyha én tudom, hogy mondjuk egy nyugati parti rangadó lesz, és hajnali 4-kor kezdődik, akkor kutya kötelességem az, hogy tényleg időben lefeküdjek aludni, esetleg még korábban, mint a szokott időben, mert tudom magamról, hogy nekem kell egy bizonyos mennyiségű alvás ahhoz, hogy én aztán normálisan tudjam a nézők elé tárni, ami történik a meccsen. Tehát nem, nekem soha nem jött be fiatalabb koromban sem az, hogy na akkor most jó, összeszorítom a fogamat, és akkor valahogy majd megoldjuk. Nem, mert igazából onnantól kezdve az a további 36 órádat is tönkreteszi. Tehát igazából ezzel együtt kell tudni élni, egy normális szokást be kell igazából vezetni. Tehát úgy, mint egy napi rutin. És akkor mindenkinek, aki körülötted él, mert ez is nagyon fontos, ugye a társas kapcsolataink miatt, hogy akik közel állnak hozzánk, és mondjuk egy háztartásban vannak velünk, hogy nekik is rendben legyen a mi életvitelünk, a mi életritmusunk, mert különben nem megy.
2: Térjünk kicsit vissza itt a táplálkozásra, mert Feri, te is itt említetted nemrégiben, hogy azért ez egzisztenciális tényezőnek is mondható, hogy valaki manapság egészségesen táplálkozzon. Egyrésztről drágák is, de másrésztről mennyire egészségesek, mert van biztos ember, aki megveszem a halat, de hogy az a hal honnan jött, hogyan jött, mennyi szennyeződés van benne, és a többi, azt nem tudjuk. Azt, hogy megveszünk a zöldséget, a banánt, és a többit, hogy az milyen úton, módon kerül, de azt se tudjuk. Tehát igazából ezeket hogy tudjuk kivédeni? Nyilván a legegyszerűbb, ha megteremtjük otthon magunknak, de hát azért a harmadik kerületi panellakásban ezeket nehéz megteremteni. Tehát összességében nekik mit tudnál például javasolni? Egyrészt azoknak, akiknek ez drága, és ezen próbálnának valami olcsóbb alternatívát, de mégis egészséges életmódot. Másrészt, aki megteheti, az mondjuk hol tud tájékozódni, és mi legyen az, hogy tényleg, ha már minőségit próbálok venni, akkor minőségit is vegyek.
0: Uh-huh. Jó a kérdésed, és nem egyszer. Ez talán az egyik olyan dolog, ami a legkevésbé egyszerű a mai világban, mert egyrészt erre van egy olyan, van egy sarkos nézőpontom, méghozzá az, hogy az ember egy adott mennyiségű bevételből, ami lehet, hogy x éve vagy ugyanannyi, vagy a fizetések kontra árak nem biztos, hogy ugyanolyan arányban nőnek, akkor egy idő után nagyon-nagyon nehéz lesz egyre jobban táplálkozni, és egyre jobb élelmiszereket beszereznie, mert nyilván ennek vannak anyagi korlátai. Vagy elmenni a megfelelő vizsgálatokra, mert nyilván vannak egy idő után ennek anyagi korlátjai. Mert persze meg lehet venni, és nem reklámozni akarom őket, de van olyan halpiac Magyarországon, Budaörs környéken, ahol például jó minőségű halakat lehet vásárolni. Igen ám, de mondjuk tudja azt az ember, mondjuk ahhoz, hogy mondjuk a halból elegendő tápanyagot, például omega-3 zsírsavat bevigyünk, ami az egyik leginkább létfontosságú tápanyag, ahhoz nyilván tesszük kilogramm arány szerint, de mondjuk egy ilyen, tudom én, körülbelül egy kilót meg kéne ennie heti szinten egy felnőtt embernek. Na most az 18-22 ezer forint kilója, azt hiszem, ha jól tudom nagyjából, vagy legyen csak 15-20 ezer, hát ezt felszorozzuk heti mennyiséggel, meg ha nem is egyedül él valaki, az azért egy nagyon-nagyon komoly tétel. Tehát ez egyik dolog egyébként, és amire én szoktam bátorítani a környezetemben lévő embereket, hogy egyrészt szerintem a mai világban érdemes akár megnézni, hogy az embernek a főállása mellett még milyen módon lehet bevétele. És azt látom, hogy egyre többen ezt fel is ismerik, egyre többeknek van akár valamilyen másodtevékenysége, vagy kezdenek bele valamilyen otthoni vállalkozásba, bármi ilyesmibe, és én ezt nagyon-nagyon tudom javasolni, mert a mai világban ez az egyik, hogy az ember elkezdi megnövelni a bevételeit, ezáltal más lehetőségei lesznek. A másik dolog pedig az, hogy önmagában, ha már arra elkezdünk figyelni, hogy kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszert vigyünk be, mert azért bőséggel látok gyerkőcöknél is rengeteg energiaitalt, nagyon sok csokika, nasika, chips, ez az amaz. Tehát csupa olyan dolog, ami bár nagyon finom tud lenni, és szerintem mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor egyszerűen csak bemászott az a tábla csokoládé a szánkba, és nem tudtunk vele mit csinálni. Igen, de nem mindegy, hogy ez mennyi időnként történik meg nem mindegy, hogy ez az étkezésünknek a része, hogy állandóan ultrafeldolgozott élelmiszereket viszünk be, vagy figyelünk arra, hogy amennyire lehet nyers dolgokat, zöldségeket megfelelő arányba vigyünk be, tényleg szénhidrátokat, zsírokat, rostokat, növényi tápanyagokat. És ez úgy mondom, hogy ha már csak a bolti körülmények között is erre figyel az ember, az már egy jó dolog. De ami talán egy még inkább egyszerűsítés, még inkább személyre tudja szabni az embernek az életét ebből a szempontból, az egy olyan irányzat, ami a világban még nem mindenhol elterjedt, de egy egyre komolyabb megatrendé válik, és egyre többen ismerik és használják és építik be az életükbe, ez pedig nem más, mint a tesztalapú táplálkozás. Amikor, ugye, és mi is ezen a területen dolgozunk Levivel egyébként, és írunk el nagyon szép sikereket sokaknál. Ugye a tesztalapú táplálkozás az annyit jelent, hogy egy ember különböző mérhető tesztek által, vértesztek által különböző alap életterületeken megnézi, hogy mik azok a dolgok, amiket be kellene vinni még, jó dolgokat, amiket be kellene pótolnia, és ezáltal segíti abban az immunrendszert, hogy el tudjon kezdeni helyreállni, el tudjon kezdeni javulni. És ez az egyik olyan irányzat, amiben én a mai világnak a kihívásai mellett, amit te is mondtál, hogy harmadik emeleti panelből, vagy harmadik kerületi panelből az ember nehezen tudja megoldani a saját zöldség-gyümölcs termesztést. Ebben a tesztalapú táplálkozásban látom azt, hogy az ember ezáltal kap egy GPS-t, hogy mi az, amit még be kell vinnie, akár étrendkiegészítők által, személyre szabott megfelelő étrendkiegészítők által, akár, hogy mi az, amit mondjuk neki táplálkozásban kellene még pluszba bevinni a mindennapokba.
2: Levi, ugyanaz a kérdés, mint ami volt korábban is, hogy egyrészt a gyerekeknél mennyire látod ezt, tehát mennyire látod az energiatalokat, az ultrafeldolgozott élelmiszereket a kezükben, mennyire nehéz őket erről leszoktatni. Másrésztről azért, mint korábbi élsportoló, kérdezek téged, hogy arról, meg mi a véleményed, hogy ezeket a húzómárkákat, meg rendre élsportolók reklámozzák, tehát ez mennyire kontraproduktív például.
3: Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban az otthoni környezetből indul ez az egész. Tehát elsősorban szülői felelősség, akkor ugye akiket sokat lehet látni a tévében, vagy különböző közösségi média csatornákon, a példaképeknek a szerepe nagyon-nagyon fontos. Itt van egy nagyon szép kedves történetem, hogy a fiam azóta nem iszik cukros üdítőket, amióta a Ronaldo egy sajtótájékoztatón a világszíne előtt arrébb tette az üveget, és maga elé tette az üvegvizet. És akkor a még pici kisfiam megkérdezte tőlem, hogy apa, ezt miért csinálta a Ronaldo? Én meg elkezdtem dörzsölni a tenyeremet, hogy na, akkor most eljött az én időm, és már egy egész kisgyerekkel meg lehetett ezeket a dolgokat, ezeket a nagyon egyszerű dolgokat beszélni. Ugye az a példa, amit a feleségemmel otthon teremtünk a gyerekeknek, talán egy kicsit szélsőséges, tehát nekünk otthon van saját biokertészetünk, én saját kovászt nevelek már több mint egy éve, tehát ezek a dolgok megvannak azért otthon oldva. Mi folyamatosan mérjük magunkat, folyamatosan teszteljük magunkat a Feri által említett vértesztekkel, tehát konkrétan visszakaptuk az irányítást a saját kezünkbe. Hát pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy adott időszakokban a mérések alapján nekünk mi az, amit az adott időszakban pótolni kell, mi az, amiből el lehet hagyni egy kicsit éppen, mert mi folyamatosan változunk, főleg a gyerekek. Tehát folyamatos változás vannak. Ők nekik is teljesen más markerek kellenek ezeknél a vérteszt eredményeknél, mint egy felnőttnek. És a gyerekeknek sokkal gyorsabban változik a szervezetük. Tehát, hogyha ott náluk problémát észlelünk, sokkal gyorsabban meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket. De ezekből a tesztekből azért nagyon drasztikusan kiolvasható az, hogy a legveszélyeztetettebb életkor, úgymond az a 10 és 19 év közötti fiatalok. Tehát a mi utcánkban van két iskola, tehát hogy az ember csak végig sétál az utcán az iskola mellett, nem akarok nagy számokat mondani, de 10-ből 6-7 gyereknél biztos, hogy van energiaital, vagy valami gyors étel, vagy étesség, vagy cukros üdítő, vagy bármi. Tehát igazából ezek azok a dolgok, amikkel elsősorban foglalkozni kell. Nekünk az a küldetésünk, hogy minél több információt adjunk át elsősorban a szülőknek, bár szoktunk kifejezetten gyerekeknek is előadásokat tartani. És már az első kérdésnél nagyon sokan megbuknak. Az első kérdésként azt szoktuk általában feltenni, hogy ki hogy alszik. Ki az, aki át tudja aludni az éjszakát, és mondjuk 20 gyerekből 10 biztos, hogy nem teszi fel a kezét. És ez azért már nagyon nagy probléma. Úgyhogy igen, és a sportolókat pedig mindenképpen edukálni. Miért fontos? Tehát nem csak az a fontos egy sportoló gyereknél, hogy oda megy, 2 óráig edz nagyon keményen, utána pedig hazamegy. Tehát ez egy picit többről van szó. Megint csak az alvás, bemelegítés, levezetés, nyújtás, hidratáció, légzés, prevenció. Tehát igazából tápanyagbevitel. Ezek azok a dolgok, amik, és egyébként minimális, nem? Tehát, hogyha sportról beszélünk, akkor amiket én felsoroltam, azok minimális tényezők a sportvilágában, de én mindig azt mondom, hogy a hétköznapi ember nem kell sportolónak lenni ahhoz, hogy világbajnokként élhessünk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és elsősorban szülői edukáció és szülői felelősség az, hogy a gyermekeink aztán mit visznek az iskolába, a sportpályára, vagy akár csak ki az utcára a haverokkal.
2: Ugyannyit azért elmondhatunk, hogy bárkit érdekelne ez a teszt, amiről beszéltek, ugye az Inzin oldalán tudjátok megtalálni. És műsoridő már lassan a végéhez közeledik, de beszéljünk még itt a tesztelésről egy pici statisztikai oldalról és szegmensből, mert egyrésztről mi magyarok mennyire vagyunk hajlamosak ilyen tesztekre alávetni magunkat, most egy akár egyszerű STK alapú vérvizsgálattól kezdve a komolyabbokon át, tehát mennyire vagyunk hajlandóak erre, mennyire menjünk inkább már akkor, ha bármiféle problémánk van, vagy ha bármit érzünk, vagy hallottunk, hogy ebből lehet komolyabb probléma, illetve harmadik kérdés pedig, hogy ezekből a teszteredményekből mik azok, amik nagyon kiúrók, és amiből akár nemzetközi, akár európai szinten borzasztóan állunk.
0: Igen, egyébként abból a szempontból a magyarok szerintem javuló tendenciát mutatnak, hogy mondjuk mekkora a hajlandóságuk arra, hogy már az óriási probléma kialakulása előtt foglalkozzanak magukkal. Nem azt mondom, hogy jól állunk ebbe, mert ha lehet, ha világszintű átlagban nézzük, akkor még mindig az alsó harmadban vagyunk, de ez a trend, ez szerintem egy javuló tendenciát mutat. Viszont az biztos, hogy az emberek azok sokszor kényelmesek, vagy ugye a mai világban ez már egy ilyen, nem mondom, hogy divat, mert nem divat, mert ilyen az életünk, hogy de egy olyan szokássá vált, hogy rohanunk, nem? Sosincs időnk, mindig valamit kell csinálni, valahova megyünk, valami van, gyerekért kell menni, vagy edzésre kell menni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, stb. És nem egy ismerősömtől hallom, hogy mondjuk azért nem megy el egy vérvizsgálatra, mert nincs rá ideje elvileg. És ebből a szempontból én nagyon nagy találmánynak tartom ugye azt a skandináv tesztalapú egészségprogramot, amivel mi is foglalkozunk, és akikkel mi is együttműködünk nagyon-nagyon jó partnerségben, mert ők otthon elvégezhető tesztekkel működnek, olyan úgynevezett száraz vércsepp tesztekkel, ahol egy egyszerű újbegy szúrással, tehát mintha az ember egy cukormérést csinál, egy egyszerű újbegy szúrással, két csepp vérrel különböző nagyon fontos alapéletterületekre tud ránézni, de ez nyilván nem úgy működik, hogy rácsöppentjük a mintavételi papírra a vérmintát, elszíneződik a papír, és szörnyűködünk, hogy új, de rossz lett, vagy nagyon jó, tehát ez nem egy gyors teszt, hanem magát a vérmintát mi kiküldjük Norvégiába, a világ legnagyobb ilyen típusú vértesztekkel foglalkozó független laboratóriumába, akik azért együttműködnek olyan szervezetekkel, mint Oxford, Harvard, Cambridge Egyetem, elég nagy cégekkel is együtt dolgoznak, és ők névtelenül elemzik ki ezeket a vérteszteket, tehát nagyon fontos, hogy ezek a tesztek, amikkel mi dolgozunk, ezek teljes mértékben anonimok. Nem tudja a labor, hogy kinek az első vagy második tesztjéről van szó, teljes mértékben fedhetetlenek. Mi négy nagy területtel foglalkozunk, és bár van nagyon sok fontos terület az egészség kapcsán, tehát nem azt fogom állítani, hogy ez a négy terület a legfontosabb, de ha ezen a négy területen elkezdjük rendbe tenni a dolgainkat, irányba állni, és tudni, hogy mit kell tennünk, drasztikus életminőségjavulás fog eredményezni. Ugye az egyik ilyen terület nálunk a D-vitaminnak a területe, van egy D-vitamin tesztünk, van egy 90 napos átlag cukorszintet mérő úgynevezett hemoglobin A1C tesztünk, van egy bélegészség tesztünk, ami a világ első vércsepp alapú bélegészség tesztje. Ez egy nagyon-nagyon különleges innovációja ennek a skandináv cégnek, illetve a tudósainak, kutatóinak, mert eddig a bélrendszerről nagyfokú információt leginkább az egyéb más mintavételi módszerekkel tudtunk ugye kapni, most ezt nem fogom mondani itt a nyilvánosság előtt, és általában azok se egyszerű, érthető, emberi nyelven elmondott információk. Itt pedig kifejezetten arra koncentrálunk, ezen bélegészségtesz tekintetében, hogy egy adott ember, egy úgymondom, egy civil ember, aki nem egészségügyi szakember, meg tudja érteni, hogy funkciója szerint, hogy működik a bélrendszere. Mennyire inkább a stresszt erősíti az, ahogy működik a bélrendszer, mennyire inkább a stressz útján van, vagy mennyire van azon az úton, hogy az immunrendszerre nagyon jó együttműködésben ugye a szervezetet támogatja. És ezt nagyon egyszerű paraméterekből meg lehet állapítani. És ami talán a legfontosabb értesztünk, és ebből van a legnagyobb nemzetközi mintánk, és Magyarországról is, és nemzetközileg is ugye, az pedig a szervezetnek, illetve a szervezetben a vörös vérsejteket vizsgálja meg, és azt nézi meg, hogy milyen típusú zsírsavak vannak, milyen zsírsavakból állnak a sejtek. Ez azért nagyon lényeges, mert a sejtjeinknek egy jó része az zsírokból, zsírsavakból áll, olyan zsírokból, amiket nem állít elő a szervezet, tehát ezt csak táplálkozásból tudjuk bevinni, És mivel az emberek nagy része még mindig sejtekből áll, ez egy viszonylag fontos terület az embernél, ugye abból, hogy milyen típusú arányban vannak ezek a zsírok, többek között kiderül, hogy mennyire van állandó sejtszintű gyulladásban a szervezet, ami a mai kor civilizációs betegségeinek az alapja, vagy akár mennyire tudnak felszívódni a tápanyagok sejtszinten. Ugye nagyon sok idegrendszeri kérdésre is választ kapunk ezáltal, és ebből azért egy közel 1,8 millió elvégzett mintánk van. És ami a legdurvább adat ezzel kapcsolatban, hogy az emberek 97%-át ezek alapján, a tesztek alapján érintik a sejtszintű gyulladások. Vagyis ez annyit jelent, hogy abszolút megvan arra a táptalaj a szervezetükbe, hogy kialakuljon náluk a következő években, vagy nagyobb az esélye annak, hogy kialakuljon a következő években valamilyen civilizációs betegség. Magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, daganat, cukorbetegség, csak hogy ugye azt mondjam, ami a legtöbb embert érint egy idő után. És Magyarországon meg sajnos ezzel kapcsolatban világszinten ott vagyunk a top 2, top 3 legrosszabb eredményeket hozó országok között, és ezt ha csak párhuzamba vonjuk a magyar adatokkal, hogy akár hányan szenderülnek jobb létre szív- és érrendszeri betegségben, daganatban, cukorbetegségben, akkor sajnos nagyon-nagyon fedi a mi számainkat ez.
2: Viszont a műsorodunk tényleg a végéhez közeledik, úgyhogy egy-egy záró gondolat mind a kettőtöktől. Csináljuk, hogy Feri, te a táplálkozás és életmódvonalában fogsz erre válaszolni, Levi, te pedig mozgás tekintetében. Ha most itt valakinek felkeltettük az érdeklődését, és nagyon szeretne valami egészségessel lépni egyet a hosszú életmód és az egészséges életmód felé, akkor Levi, te itt mozgás tekintetében mit tudsz javasolni egy olyan valakinek, aki eddig nem figyelt erre, de nem akar élsportoló lenni, hogy te is mondtad, ugye, hogy ez nem alapfeltétel, vagy egyáltalán nem feltétel, de mit tudsz javasolni egy ilyen otthon ülő nézőnek mondjuk?
3: Nagyon egyszerű dolgokat be lehet egyébként vinni a napi rutinba. Nem is olyan nagyon régóta, hát, de azért most már több mint egy éve. Én rendszeresen elkezdtem a reggeli tornát konkrétan. És ez nem vesz több időt igénybe, mint mondjuk 10-12 perc. Ha valaki nagyon elborult akar lenni, akkor 15. De az, hogy egy picit tetőtől talpig, tehát a fejbúgunktól egészen a lábujjunkig, egy picit átmozgatjuk magunkat. Arról már nem is beszélek, hogy érdemes úgy indítani a napot, hogy egy pohár tiszta víz, éjgyomorra egyből ébredés után, és egy picit mozgassuk át magunkat. Tényleg, csak hogy induljon be a szervezet egy picit rövidebb séták, munkahelyen, hogyha olyan van. Tehát az ember nem úgy van tervezve, hogy több órát tudjon folyamatosan koncentrálni, és csúcsra tudjon járni. Nem, tehát hogyha valaki ülő munkát végez például, igenis meg kell azt tudni tenni, hogy 40-45 percenként, úgy, mint az iskolákban, szerintem még az is egy picit kevés, de legalább, hogyha azt be tudjuk vinni a mindennapi életünkbe, hogy 40-45 percenként fölállunk, sétálunk egy picit 10 percet. Nem kell többet igazából, de egy picit az agyunkat is leállítjuk, picit fizikailag mozgunk egy kicsit, és hát az agyitorna. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az agyunkat is hasonlóképpen stimuláljuk és edzük, mint az izmainkat, és mint a testünket. Tehát abszolút, és itt mindenkinek nagyon szoktam javasolni, hogy koncentráljunk egy kicsit a hobbiainkra. Ne féljünk attól, hogy új szokásokat, új hobbit esetleg elsajátítani. Akár ez lehet nyelvtanulás, akár egy új sport, egy új mozgás, egy új hangszer, olvasni, vagy bármi. Tehát, hogy picit a komfortzónánkból kilépve valami új készséget elsajátítani, és ez nagyon-nagyon szokott működni.
2: Feri, életmód tekintetében, illetve táplálkozás tekintetében milyen kezdő lépéseket javasolnál?
0: Muszáj lesz Levire rácsatolnom egy kicsikét. Az egyik az, hogy akár itt az új hobbi komfortzónából való kilépés tekintetében drasztikus különbséget látok akár szellemi, mentális, mindennapi egészség tekintetében azoknál az embereknél, akiknek konkrét kitűzött, akár rövidebb, akár hosszabb távú célja van, és valamilyen irányba konkrét fókuszált erőfeszítéseket tesz, tehát emiatt is nagyon fontos, amit Levi mondott. Életmód tekintetében még nagyon fontosnak tartanám, hogy akár csak ezt az egyet, hogyha megfogadja a kedves hallgató néző, drasztikusan fog változni az élete, kezdjen el napi feladatlistát írni, kezdjen el erre figyelni, és kezdjen el a kezeletlen nyitott ciklusaival, a nyitott ügyeivel foglalkozni, és azokat lezárni. Elképesztő módon fel fog szabadulni a figyelme, az alvása nagyon-nagyon sokat fog tudni változni. Ha pedig a táplálkozás tekintetében tudom mondani, akkor pedig azt tudnám mondani, hogy akár csak ezt a 4 darab tesztet, vértesztet csinálja meg az ember, mert egy nagyon, nem fog mindent megoldani ezáltal, nem lesz minden benne, de ahhoz, hogy az életének az alapvető területein pontosan tudja, hogy neki mire van szüksége, és mik azok a jó dolgok, amiket be kell pótolnia, és ezáltal el tudjon kezdeni helyreállni az egyensúly a szervezetébe, kevésbé legyen gyulladással teli, jobban felszívódjanak a megfelelő tápanyagok a szervezetébe, ezekkel nagyon-nagyon drasztikusan tud az ember az életminőségén javítani, és figyeljen oda legalább az alapvető tápanyagokra. Megfelelő zsírsav bevitel, omega-3 leginkább, megfelelő mennyiségű és minőségű rostok, illetve ugye megfelelő növényi tápanyagok, vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek. Ha már csak ennyit megtesz az ember, el fog tudni kezdeni egy komoly változás elindulni, de lépésről lépésre és türelemmel tegye ezt meg.
2: Szuper Levente, Vikár Ivas Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
0: Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk.
3: Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Igen, sok szeretettel köszöntöm Önöket, Gesztesi Máté vagyok, ez az ATV híradó. Lássuk főbb híreinket. 17 milliárd forintot osztott szét kétesen a Nemzeti Kulturális Alap, emiatt Vitnyánszky Attila is lemondott bizottsági tagságáról. Az Orbán kormány nem hajtja végre az Unió bíróságának gyermekvédelmi ítéletét, a jogász szerint emiatt újabb büntetés jöhet. Az amerikai elnök 25%-ra emeli az európai autókra kivetett vámot, és kivonnak 5000 amerikai katonát Németországból. Magyar Péter kormánybiztosnak kérte fel Rost Andreát és Radnai Márkot. Előbbi a magyar zenekultúráért lesz felelős, utóbbi az új kabinetben, utóbbi az emberséges és működő Magyarországért lesz felelős. A leendő miniszterelnök Facebook posztban közölte, a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Az intézmény működési ideje 5 évre szólna, felhatalmazása a javaslattételre korlátozódik. Ennek felállítását Magyar Péter szerint az indokolja, hogy a problémák kezelésére a társadalom bevonására van szükség. Az intézet működésének fókuszában a tudás és a részvétel áll majd. Feladata az állampolgári tapasztalat.

0: feladatok rendszerezése és a társadalmi részvétel jó gyakorlatainak megvizsgálása lesz. A teljes nemzeti kulturális alaphálózat átvilágítását ígéri Tar Zoltán leendő kulturális miniszter azután, hogy egyre több részlet jelenik meg az NK a 17 milliárdos választásokat megelőző pénzosztásáról. Ennek az összegnek jelentős részét olyan művészek kapták meg, akik kampányoltak az Orbán kormány mellett. Hankó Balázs leköszönő kulturális miniszter az Egyenes beszédben azt mondta, a kulturális döntések ízlésbeli kérdések és jogszerűen jártak el. Közben híradónk megtudta, hogy Vinyánszky Attila is már napokkal ezelőtt lemondott az NK a bizottsági tagságáról.
1: Tóth Gabi énekével indult el a Fidesz 2026-os kongresszusa január elején. Nemrég derült ki, hogy az énekesnő és párjának közös cége 9 millió forintot kapott, Tóth Gabi pedig külön 5 millió forintot. De nem hagyták az útszélén Gáspár Győzőt, Pityinger Lászlót sem. 5 millió forintos egyedi támogatást kaptak. Pataki Attila cége 150 millió forint támogatásban részesült.
2: Ezek a támogatások kifejezetten választás előtt kerültek megítélésre.
1: Először Molnár Áron színész aktivista számolt be arról, hogy tud egy olyan állami helyről, ahol több mint 17 milliárd forintot osztott ki a Fidesz a gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának.
3: Kulturális döntések ízlésbeli kérdések.
1: A legköszönő kulturális és innovációs miniszter az Egyenes beszéd című műsorba védelmébe vette az NK-as több milliárd forintnyi támogatásokat.
4: Ön tudja, hogy kicsoda Földházi Balázs?
3: Nem.
4: Ezt gondoltam. Zenei körművészeti Kft.?
3: Nem.
4: Az érdekes, adott nekik 500 millió forintot. Vagy hát neki. Február 26-án jegyezték be ezt a céget, március első hetében kaptak 500 milliót, fél milliárd forint támogatást. Ő Mága Zoltán fotósa.
3: Igen, egy olyan támogatás ez, amely támogatás az országban számos helyen, Mága Zoltán és Mága Zoltán művészei által történő produkció.
4: A fotós. Nem Mága Zoltán művészei, Mága Zoltán fotósa.
3: Igen, de innentől meg kell nézni, hogy mi az adott pályázatnak a leírása.
1: Hankó Balázs a felsorolt, meglehetősen furcsa esetek ellenére is kitartott amellett, hogy jogszerűen jártak el.
3: Azt kell tudni, hogy a Nemzeti Kulturális Alap céljának megfelelő pályázatok voltak, hiszen kiemelt kulturális programokat, hiszen olyan kulturális programokat támogattak, amelyek a közösségépítés szolgálják.
5: Leesett az álom, hogy milyen pénzek mentek és kiknek mentek.
1: Az NK a kollégiumait ellenőrző bizottság tagja, a Nemzeti Színház igazgatója Vinyánszky Attila azt mondta, őt is érték meglepetések az elmúlt napokban, és arra a kérdésre, hogy valóban felelőtlenek voltak-e ezek a pénzosztások, így válaszolt.
5: Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Azt kell, hogy mondjam, igen, mert különben hazudnék, tehát muszáj, hogy ezt mondjam. Muszáj, hogy ezt mondjam. És olyan értelemben fáj ez egész, mert az ember nevét adja hozzá. Ott van a kulturális alapnál, és az én nevemet írják ki, miközben én nem tudok.
1: Közben Vinyánszky Attila híradónknak megerősítette, hogy ő is lemondott az NK bizottsági tagságáról. Azt is elárult, hogy az utolsó két gyűlésen már ott sem volt. A lemondása egy héten belül történt. Molnár Áron közben egy belsős, NK-s levelezést hozott nyilvánosságra, ami alapján felmerül a gyanú, hogy az NK egyes döntéseinek közzététele tudatosan késve történt.
6: Nézzétek csak meg az e-mailben lévő dátumot. A belső e-mailekből az látszik, hogy 2026. március 3-án főigazgatói utasítás érkezett az NKTK, vagyis a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő munkatársa részére. Egyenlőre ne tegyék közzé a miniszteri döntéseket. Fontos kiemelni, hogy ezek a döntések csak az én megszólalásom után kerültek fel az NK oldalára. Ez egyértelműen törvényellenes.
1: A Hagyományok Házát vezető Bút Miklós is lemondott az NK bizottsági tagságáról Bán László után. Azok ugyanaz, Bút sem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Bán a Válasz Online-nak pedig azt mondta, átverték őket. Kerestük Bán Lászlót, de nem értük utol. Tar Zoltán, a Tisza kormány miniszterjelöltje az ügy kapcsán úgy vélekedett, egyre erősebb bizonyosságuk kezd lenni arról, hogy a kulturális támogatások rendszere a politikai hűbérrendszer és a burkolt kampányfinanszírozás eszközévé züllött. A leendő kulturális miniszter a teljes NK hálózat átvilágítását ígéri, szerinte a felelősségre vonás elkerülhetetlen. Azt ígéri, a kultúrát visszaadják azoknak, akiket illet, az alkotóknak és a magyar embereknek.
0: Magyar Péter eskütételén a himnusz mellett elhangzik a székely, a cigány és az európai himnusz is. A leendő miniszterelnök ezt Facebook oldalán jelentette be szombaton. Magyar Péter tájékoztatása szerint a programban Nébl Zsolt vezetésével hangzik majd el a sükösdi tamburásoktól a sokak által cigány himnuszként számon tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal, ami a Tiszapárt egyfajta nem hivatalos himnuszává vált. Az új országgyűlés alakuló ülését május 9-én délelőtt 10 órakor tartják majd. A kormányfő megválasztása, az eskületétele és az ünnepi beszéd után az események a Kossuth téren folytatódnak, ahol Magyar Péter szerint, mint írta, kezdődik a tánc. A leköszönő kabinet nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának gyermekvédelemmel kapcsolatos ítéletét, erről levélben értesítette Orbán Viktor távozó miniszterelnök Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A bíróság a napokban kaszálta el az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, mert az ellentétes az uniós joggal. A híradónknak nyilatkozó nemzetközi jogász hozzátette, ha a kabinet nem tesz eleget a bírósági döntésnek, annak pénzügyi bírság lehet a következménye. Mindeközben a Szőlő utcai botrány korona tanúja pár nap múlva kész felfedni, hogy ki lehet az a bizonyos Zsolt bácsi, akiről eddig annyit mondott, hogy ismert ember, aki szexuálisan bántalmazta őt.
7: Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök levélben fordult Súlyog Tamás államfőhöz. A több oldalas írásban arról a perről írt, amelyet a napokban bukott el a kormány. Az Európai Unió bírósága szerint uniós jogot sért a 2021-es úgynevezett gyermekvédelmi törvény. Orbán szerint a bíróság politikai döntés hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. A távozó kormányfő közölte, hogy nem hajtják végre az EU bíróságának ítéletét. A Fidesz-KDNP korábban is szembe ment már az uniós normákkal. A menekültügyi szabályok bennem tartása miatt jelenleg is napi 1 millió eurós bírságot fizet az ország. A 200 millió eurós fix büntetésen felül. A mostani ügyben is hasonlóan járhat a kabinet.
8: Amennyiben ezt a kormány nem teszi meg, akkor abból egy ugyanolyan gigantikus bírság jöhet ki, mint amit 24 nyarán látott a magyar kormány a migrációs ügyekkel összefüggésben.
7: Lattman Tamás szerint arról van szó, hogy Orbán Viktor még egy utolsó aknát helyez a hivatalba lépő kabinet elé, politikai értelemben. Létezhet azonban egy apró könnyítés.
8: Ha az Európai Bizottság észleli, hogy az új kormánynak van hajlandósága korrigálni ezt a témát, akkor egész egyszerűen hagy némi időt, és nem kéri a bíróságtól ezt a nagyon-nagy összegű bírság megállapítását.
7: A választáson a Tisza kétharmados elsőprő győzelmet aratott. Kerestük a hivatalba lépő kabinetet. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az álláspontjuk, és tervezik-e, hogy a szabályozást összhangba hozzák az uniós joggal. Adásunkig nem kaptunk választ. A 2021-ben megszavazott törvény a gyermekek védelmére hivatkozik. A kritikusok viszont úgy látják, jogellenesen diszkriminálja a szexuális kisebbségekhez tartozókat. Az EU bíróságának döntése történelmi. Ez az első olyan ítélet, amelyben a testület megalapította az Európai Unióról szóló szerződés második cikkének megsértését.
9: Konkrét döntéssel kapcsolatban nem lehet az, hogy egyik tagállam sem, akár Magyarország, akár másik, arra hivatkozik, hogy neki van egy nemzeti alkotmányos identitása, és ennek indokaként olyan diszkriminatív szabályozást alkalmaz, amelyik egy egész társadalmi csoport méltóságát sért, és ezzel az Európai Unió alapértékeit is sérti, erre mondta azt az Unió bírósága, hogy ez nem lehetséges.
7: Mindeközben a Szőlő utcai ügy koronatanúja feljelentés kiegészítést tervez tenni. Bangó Sándor kész felfedni a magyar közéletben csak Zsolti bácsiként hírhetté vált politikust.
10: Én csak annyit láttam belőle, amikor felkapcsolódott, sötétbe levitt ugye a Péter bácsi, és akkor én még, amikor megtörtént a szexuális aktus ebben a Zsolti bácsival, akkor én őt nem láttam. És akkor láttam meg, mikor végzett, és ugye felöltözött, és felkapcsolta a villany.
7: A Szőlő utcai botrányban már több mint 10-re emelkedett a gyanúsítottak száma.
0: Több 100 milliárd forintnyi uniós forrásvesztéssel járhat, hogy a kormány visszavonta több beruházás tenderét, írta a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a távozó Lázár János a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésére, a budapesti körvasút Népliget állomására, illetve a ferencvárosi szakasz korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereit törölte. Ezáltal a rövidesen hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forintnyi uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába elődétől, tette hozzá a közlekedési tárca várományosa. A Magyar Orvosi Kamara szerint a szabad orvosválasztás eltereli a problémákról a valódi figyelmet, pedig azokból bőven akad. Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter pénteken jelentette be, hogy a Tisza kormány visszaállítja a szabad szülész-orvos választást, amit aztán Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter pár órával később már jóval óvatosabban fogalmazott meg.
11: Támogatjuk a családbarát munkahelyeket, biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be. Visszaállítjuk a szülész-orvos választást. Ezt kapitány István, leendő gazdasági miniszter pénteken jelentette be. Nem sokkal később Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter kijelentette, a szülész-orvos választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. Szerinte azt kell elérni, hogy minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon. A Magyar Orvosi Kamara szerint a paradox helyzet az, hogy a szülészeti orvosválasztás, az egyéni alkukra épülő rendszer eltereli a figyelmet a valódi problémáról, a rendszer szintű minőségbiztosítás hiányáról.
12: Itt a legfontosabb a megfelelő minőségbiztosítás, az ellátás folyamatosságának a megteremtése, és amíg ezek a részek nincsenek rendezve, addig egy szabad orvosválasztás a jellegi rendszerre ráeresztve inkább kártékony lenne, tehát először tegyük rendbe az alapokat.
11: Hasonlóan látja a helyzetet Kökény Mihály, egykori egészségügyi miniszter is, aki úgy látja, a családok jelentős részén jelentkezik igény a szabad szülész-orvos választásra, a helyzetet azonban szerinte is rendszer szinten kell rendezni.
13: Azt kell tisztázni, ugyan lehet olyan szakmai rendszert építeni, amely méltányos, biztonságos, átlátható szülésvezetést biztosít az egészségügyi intézményekben, hiszen azt lássuk be, hogy az ellátás, a szüléseti ellátás is csapatmunka. Érthető, hogy a családok szeretnének kevesebb rossz élménnyel szembesülni a szülészeti osztályokon.
11: Komáromi Zoltán emlékeztetett, a hálapénz kivezetése után több jogi akadály is felmerül, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a szülészorvosok nagy része anyagi okokból a terhes gondozásra helyezte át a hangsúlyt.
14: Azt ugyanis a magánrendelőjében hálapénz nélkül honorárium számla vagy nyugta ellenében tudja végezni, és lukas maradt a szülésnek a helye, amit gyakorlatilag vagy nem vezethetne, vagy pedig jogosult levezetni. Én úgy gondolom, hogy ez egy probléma, most már legalább 4-5 éve fennálló probléma, és az egészségügyi kormányzat semmit nem tett azért, hogy ez a helyzet javuljon, és ezért van az, hogy megyei kórházak szintjén is orvoshiány van szülész szülgyógyász szakorvosból.
15: Nem az a cél, hogy visszahozzuk a paraszolvenciát, ami nagy nehezen meg lett szüntetve.
11: Rékosi Balázs szerint a cél, hogy mindenhol hasonló eséllyel minőségi ellátást kapjanak a szülőnők.
15: Ne az orvos legyen a kérdés. Egy szülés ez nem a szabad orvos választása lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy jól összeszokott, megfelelő szakmai felkészültségű, minőségi protokollok mentén működő csapat álljon rendelkezésre, és ez a csapatnak a működési adatai azok valóban nyilvánosak legyenek.
11: Rékasi Balázs úgy látja, a szülész és a szülőnő közötti bizalmi kapcsolat mintájára az egész országot bizakodó perspektívába kell állítani, amiben úgy látja, a Tisza kormánynak jó esélyei vannak.
0: Kicsi tervet készített az aszály, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A leendő miniszterelnök a Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót kérte fel a cselekvési és kommunikációs javaslat összeállítására. Magyar Péter szerint az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. Az új kormány a vízügy területén több vállalást is tesz. Ezek között szerepel például, hogy a politikai kinevezetteket szakmai alapon kiválasztott vezetőkre cserélik, és hogy több ágazatot érintő térségi vízmegtartó beruházást indítanak. Donald Trump megemeli az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra vonatkozó behozatali vámot. Az amerikai elnök ezt közösségi oldalán jelentette be, mint írta, jövő héttől 25%-ra emeli az európai járművek vámját. Ezt azzal indokolta, hogy szerinte az Unió nem tartotta be a korábban megkötött kereskedelmi megállapodásokat. Az újonnan kivetett vámok Magyarországot, Svédországot és Szlovákiát sújtják leginkább. Kiújulhatnak a harcok Iránban, erről adott ki közleményt az iráni hadsereg vezetése. Szerintük ugyanis Washington nem elkötelezett a megállapodás mellett. Trump elnök viszont Teheránt hibáztatja, mert szerinte nem jó a békejavaslat, amellyel a héten álltak elő az irániak. Közben Trump elnök arról döntött, hogy kivonnak 5000 amerikai katonát Németországból.
16: Továbbra is harcoktól hangos az izraeli-libanoni határ körzete. A két ország két hete tűzszünetet kötött ugyan, de ez a terület kimaradt belőle. Irán és az Egyesült Államok között viszont még tart a fegyvernyugvás, így békések a teheráni utcák, ám a konfliktus lezárása továbbra sem látszik. Donald Trump ugyanis nem elégedett az újabb iráni békejavaslattal, amelyből teljesen kimaradt Teherán atomprogramja. Nem azzal a megállapodással álltak elő, amelyre szükség van. Mi pedig rendesen el fogjuk végezni ezt a feladatot. Nem fogunk korábban kivonulni, hogy majd 3 év múlva újra felbukkanjon a probléma, fogalmazott Donald Trump, aki korábban többször is értésre adta, hogy Irán nem juthat hozzá atomfegyverekhez. Az elnök szerint egyébként megszűnt az iráni fegyveres konfliktus, erről levelet is írt a kongresszusnak. Az amerikai törvények értelmében ugyanis a katonai művelet megindítása után 60 nap elteltével minden további katonai akcióhoz a törvényhozás jóváhagyása szükséges, de Trump szerint erre jelen esetben nincs szükség. Washingtonban azt is bejelentették, hogy egy éven belül 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból, így 31 000-re csökken az ott állomásozó egyenruhások száma. A hivatalos indoklás szerint a Pentagon alaposan átgondolta a helyzetet, ezért csökkentik a csapatok létszámát, de valójában az állhat a döntés hátterében, hogy Friedrich Merz, német kancellár nemrég élesen bírálta Trump iráni háborúját. Az elnök szerint Spanyolország és Olaszország esetében is fontul óra veszik katonák kivonását.
0: A témáról bővebben szó lesz 6 órakor. A heti világhíradóban, az élő heti világhíradóban Szőlősi Györgyivel érdemes lesz velünk tartani. Tovább nyílt az olló a hazai nyaralópiacon, miközben a Tiszató térsége dinamikusan erősödik az átrendeződő piacon, a Balaton és a Velencei tó inkább stabilitást mutat. Szakértők szerint az áremelkedés üteme ugyan lassult, a kereslet továbbra is jelentős különbséget mutat a régiók között.
17: Közelettével országosan visszaesett a járvány alatti rekordokhoz képest, de térségenként jelentős különbségek látszanak, derült ki az ingatlan.com közleményéből. Míg a Balatonnál csökkent a kereslet, a Velencei tó stabil maradt, a Tisza tó pedig egyre népszerűbbé vált. Az ingatlanpiaci szakértő szerint a keresleti visszaesést nem csak az árak magas szintje, hanem a nyaralási szokások átalakulása is indokolja.
18: Az élményközpontú nyaralás az mindenképpen átalakította a nyaralók iránti keresletet is, illetve érdekes azt látni, hogy amíg a koronavírus járvány idején a bezártság és a belföldi elérhetőség egy óriási plusztényezőt jelentett, azóta ismét kinyílt a világ, és ez némileg csökkentette a belföldi nyaralóvezetek iránti keresletet is.
17: Míg a Balatonnál akár 2 millió forintos négyzetméter árakkal is lehet találkozni, a Tiszatónál jóval olcsóbban lehet ingatlant vásárolni. A Dunahaus elemzése szerint ma már nem csak az elhelyezkedés, hanem a használhatóság is kulcskérdés lehet.
19: A drágulás tavaly szeptember óta mérséklődik ugyan, de a vevők aktívak és egyre inkább azt keresik, hogy egy nyaraló hogyan lehet télies, tehát hogy ne csak nyáron lehessen használni, hanem egész évben. Az árokban is nagy különbségeket látunk, sőt az zárolló folyamatosan nyílik a Balatonnál, főleg az északi parton már 1,5-2 millió forint körüli négyzetméter árakkal is találkozunk. Ezzel szemben a Tiszató környékén még mindig vannak 400-600 000 forint között négyzetméter áron kapható nyaralók is.
17: Kevesen tudják azonban, hogy hitelfelvétel szempontjából a nyaralók más szabályolásnak, mint a lakó ingatlanok. A Bankmonitor elemzője azt mondja, a nyaralók vásárlását sem a piaci, sem a támogatott hitelek nem könnyítik meg.
19: A mai nagyon népszerű támogatott hitelek nem alkalmasak nyaraló vásárlására, azokat kifejezetten lakó ingatlanok, lakóház, lakás vásárlására lehet igényelni. Hiába lakik egy nyaralóban valaki és használja gyakorlatilag lakásként, hogyha a tulajdoni lapon hétvégi ház üdülő nyaraló megnevezés van, akkor az sajnos támogatott hitelből nem megvásárolható. Hogyha a piaci lakáshitelekre tekintünk, akkor ott is a helyzet egy kicsit bonyolultabb. A bankoknak durván a felénél, az általam vizsgált 9 bankból 4-nél nem lehet lakáshitelből nyaralót, üdülőt vásárolni.
17: A turisztikai szakma az előző évekhez képest egyelőre nem lát jelentős visszaesést a nyári foglalásokban. Ugyanakkor a nemzetközi bizonytalanság és a dráguló külföldi utazások még átrendezhetik a belföldi keresletet.
20: Belföldi turizmus szempontjából nem kell hozzá nagy jósolyegység, hogy mondjuk, hogy a repülőjegyárak azok biztosan meg fognak növekedni. Az a kérdés, hogy a szabadon elköltető jövedelmekben a potenciális vendégek, illetve utazók azok mennyire fogják tudni megfizetni ezeket. Amennyiben lesz egy olyan réteg, aki ezt nem vállalja, az nagy valószínűséggel a belföldi turizmus nem fog megállni.
17: A szakemberek szerint így a dráguló külföldi utazások a hazai desztinációk felé terelhetik a magyarokat, ami a nyaralóvezetek piacára is hatással lehet.
0: Nemmel gyanúsítják azt az 52 éves pécsi férfit és 34 éves párját, akiket a rendőrök a napokban kaptak el. Egy videót is közzétettek, amelyen a rajtaütés látható. A díler párost a lakásban, míg három vásárlójukat az utcán fogták el.
21: Szemből és hátulról is érkeztek a civilnek látszó rendőrautók, amelyek körbevették az úton a vásárlók autóját. Ezt követően a kocsit átkutatták, találtak is kábítószergyanús anyagot. Az autó utasai tőrizetbe vették, itt pedig már a kereskedőn ütöttek rajta a lakásukon. Kiderült, hogy egy férfi és a párja árulta a drogot.
22: A nyomozók azzal gyanúsítják az 52 éves férfit és 34 éves párját, hogy Pécset terítették a drogot. A lakásban tartott kutatáskor kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat, valamint 1 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. Kihallgatásukat követően mindkettőiket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
21: Egy ügyvéd azt mondta, hogy a kereskedők és a fogyasztók más-más büntetésre számíthatnak.
23: Van különbség a két eset között, hiszen a fogyasztónak megvan az a lehetősége, hogy vállalja az úgynevezett elterelés jogintézményét, magyarul a kábítószer leszoktató programot, ami egy mentesüléshez vezethet, míg a kábítószer kereskedő, hát ott valószínűleg, ha törvényszigora fog lesújtani.
21: A kereskedők 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. Egy addiktológus azt mondta, hogy a kábítószerrel kapcsolatos rendőri szigorítás, a Delta program nem megoldása a drog problémára.
24: A valódi tenni akarásnál egy komplex megközelítést kellett volna alkalmazni, a kereslet és a kínálat csökkentésnek valami harmóniáját. Ehelyett tulajdonképpen Horváth László kormány megbízott, mint elefánt a porcelánboltban nekiállt baltával fogpiszkálót csinálni.
21: A szakértő abban bízik, hogy a kemény rendőrségi fellépés helyett egy átfogóbb, a kábítószerfogyasztást visszaszorító program indul majd Magyarországon.
0: Ausztráliai aranypartnál rendezett szörfverseny résztvevőit. A nők mezőnyében Gabriella Bryan jeleskedett a mai fordulóban. A Hawaii sportoló bemutatta, hogy miért tartják világklasszis versenyzőnek. A férfiak között a kétszeres világbajnok Philip Toledo szinte hibátlan teljesítményt nyújtott. Egy másik brazil hullámlovas, a háromszoros világbajnok Gabriel Medina is lenyűgözte a közönséget. Ezzel köszönöm megtisztelő figyelmüket, most következik a heti világhíradó, ahogy korábban is említettem, Szöllősi Györgyivel. Jó szórakozást kívánok, minden jót, viszontlátásra!
25: A nap benéz a régi bérlakáson át, kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az appa fresh a fogsoron. Tükörben nézel ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Allô?
1: Allô, tessék?
0: Allô?
1: Halló, tessék, nem hallok semmit, csak nagyon hangosabban beszélem.
0: Halló!
1: Halló, ne haragudj, de rengetegen dolgoznak, mászkálnak, nem hallok semmit, hangosabban.
0: Halló!
1: Hát ne haragudj, nem hallok semmit, lerakom, így jó, még egyszer, jó?
0: Halló!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Atyán, köszönjük neked a jelenlétedet, hogy a názáti Jézus Krisztusban lehetővé tetted, hogy veled kapcsolatban, közösségben éljünk. Köszönjük, hogy elküldted a vigasztalót, a Szent Szellemet, hogy fölkenjél bennünket, bevonjál Jézus Krisztusnak a természetébe, életébe, hatalmába, hogy új természetet tudjunk megnyerni, ami a megváltónktól, szabadítónktól, gyógyítónktól, aki bűntelen, ártatlan, szent, örökkévaló, és ő a világnak a világossága, Istennek a báránya, akire ráhelyezted az egész világnak a bűneit és a mi bűneinket is, hogy megszabadítsál bennünket a sátán hatalmából, romlott természetünkből, mindazokból a gonosz dolgokból, amit vétkeztünk te ellened, Istenem. Köszönjük, hogy irgalmas vagy, kegyelmes vagy, és a názáti Jézus Krisztusban elküldted a kegyelemnek a teljességét a földre, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk a te fiadban, a názáti Jézus Krisztusban. Köszönjük, Uram, hogy a Szent Szellem által építed az egyházat. Köszönjük, Uram, hogy az elkövetkező időkben megáldod az egyházat hatalommal és erővel, hogy a pokol kapui se diadalmaskodhassanak rajta. Áld meg, Uram, Magyarországon is a te népedet, hogy győztesek legyenek az elkövető időben, kihívásokban. Kérünk téged, Uram, hogy minden jelenlevőnek adjál kegyelmet, a győzelemnek a hitét helyezd a szívükbe, szellemet.

Megben, hogy lerázzák az életükről minden terhet, nyomásokat, démonikus kötelékeket, gyötréseket, kínzásokat, amit a sátán helyezett az életükre. Kérlek, Uram, hogy most is árasz ki a szabadságnak a szellemét, és áld meg őket a te kegyelmeddel, szabadságnak a szellemével, a szívüket, lelküket, gondolkozásukat, akaratukat, érzelmüket, és a te véreddel szented meg, és tisztíts meg őket, hogy minden jelenlevő, akiket az ellenség még kötelékbe tart, az megszabaduljon, és a kötelek lehújjanak róluk. Adj, Uram, bűngyűlöletet minden szívben, hogy mindenki el tudja hagyni mindazokat a gonosz dolgokat, amivel az ellenség becsapta őket. Hozd ki őket, Uram, ezekből a csapdából, azokat, akik ebbe vannak még, és adj nekik bűnbánatot, adj nekik teljes szívükből megtérést. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, hogy eljön az életükre a fölüdülésnek az ideje, a Szent Szellemnek a közössége, a Szent Szellemnek a mozgása az életükben, hogy élvezzék és lássák, Uram, hogy te jó vagy, irgalmas vagy, kegyelmes vagy, hűséges vagy, és ezért állunk melletted, Uram, rendíthetetlenül, de a kegyelmed nélkül senkik nem vagyunk, Uram. Ezért kérünk, hogy a mai napon is a te kegyelmedet, kegyelmemnek a szellemét árasz ki reánk bőségesen, és áld meg a jelenlevőket, nézőket, hallgatókat egyaránt, és dicsőítsd meg a te nevedet az életükben, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas nevében. Mondjuk közösen, hogy Amen. Nagyon ritmusosan mondtátok az Amen. Tisztelettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, és üdvözöljétek szeretettel egymást az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, mert jó az Úr. Ma szeretném folytatni azt, amit elkezdtem egy hetem, de nem tudtam befejezni, mert mondtam nektek, a Laodiceai levélhez érek, illetve arra ott egy idéztem, hogy ami hiányzott a Laodiceai gyülekezetből. Eredetileg ugye arról beszéltem, hogy az erőnek és a hatalomnak legalább három forrása van. Ugye a Zakariás prófétának a 4. fejezetéből olvastam fel azt az igét, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Elmondtam azt, hogy ez a babiloni fogságba való visszatéréskor hangzott el a Szent Szellem által, amikor nagyon erős, gyenge volt a hatalom, nagyon gyenge volt a hadsereg, nagyon kevés pénzük volt Izraelnek a fiai, és aggódtak, hogy hogyan tud előre menni a helyreállítás, és ezért egy nagyon fontos kijelentést adott a Szentlélek, hogy a Szent Szellem által építi föl Isten az ő templomát, ezzel alapoztam meg, így építi föl az Úr, és így is fogja befejezni Isten az Úr házának az építését. Ez vonatkozik Izraelre is természetesen, és különösen mostani üvtörténeti korszakban az egyházra is vonatkozik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a Szent Szellemnek az uralma, ereje, hatalma alatt álljon a gyülekezet. Ahogy Pál apostol mondja az Izrael fiairól, amikor kihozta őket Egyiptomnak a fogságából, akkor a felhő alatt álltak. A felhő pedig az Istennek a dicsőségét jelképezte, és csak így tudtak kimenni, és így tudta Isten elválasztani őket a rájuk törő egyiptomi hadseregtől, és őrizte meg az életüket, és biztosított számunkra épségben a Veres-tengeren átmenetet. Hát körülbelül ez egy olyan jelkép, vagy olyan prototípusa a mostani menetelésünknek, amiben rendkívül sok igazság és kijelentés van, hogy lehetetlenség ebben egyre jobban sátani erőkkel rendelkező világban áthatolni ebben a sötétségnek a mezején, csak úgy lehetséges, hogyha az egyház és egyénileg is, közösségi szinten is az Isten dicsőségének a felhője alatt állunk. Tehát Istennek a hatalma és ereje alatt állunk. Erre rendkívül szükség van. Arra is utaltam, hogy a Zakariás akkor még kétféle forrásból
származó erőt hasonlított egymásra, és állított szembe egymással, de Jelenések könyvének a 13. fejezetében már olvasunk egy olyan hatalomról, amely nem emberi erőből származik, hanem a sárkánynak az erejéből, a hétfejű sárkánynak az erejéről van szó, aki egy politikai rendszerben, kulturális, gazdasági és vallási rendszerben testesül meg, itt viszont már sátani erővel van probléma. És éppen ezért nagyon fontos, ahogy haladunk ebben az időszakban, már a világ halad, mi haladunk az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra, de hát még sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon utitársak vagyunk, tehát ezért van egy sors közösség, sok minden érint bennünket, amit nem szívesen szerettük volna látni a környezetünkbe, de hát az a helyzet, hogy egy párhuzamos királyság van jelen pillanatban a Földön, a Sátán királysága és Isten királysága, és az Isten királyságának a polgára is tapasztalják sajnálatos módon a sátának a hatalmát és erejét. De utaltam erre, hogy ebből nem kell nagy problémát csinálni, mert igazából ez az, ami által Isten segít bennünket abban, hogy a kegyelemből nyert hit, az tűzben próbált arany legyen a szívünkben. Mert ahogy mondtam, hogy az Isten a hitet kegyelemből adja, de a tűzpróbált arany már azt jelenti, hogy a hit meg van próbálva a hívőnek a szívébe, és az abban már nem csak kegyelem van, hanem a hívő embernek a minősége is benne van, hogy kritikus helyzetekben, sátáni nyomások alatt, megpróbáltatások alatt is hűséges, álhatatos maradt az Úr Jézus Krisztusban. És erről beszél Péter apostol, hogy az ilyen kipróbált hit méltatik dicséretre, tiszteletre, majd a mennyekben, amikor megjelenünk az Istennek a dicsőségébe. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy a kihívásokat ne pessimisten lássuk. Bármilyen negatív esemény is történik a Földön, nem szabad, hogy levegyük a figyelmünket a hitnek a fejedelméről és bevégzőjéről, aki a földi élete után, miután egészen a Golgotai keresztfájnak a haláláig engedelmeskedett Istennek, utána Isten felmagasztalta őt és megkoronázta dicsőséggel, tisztességgel, és olyan névvel ajándékozta meg őt, amely névre meghajol minden tért, a mennyekben, a földön és a föld alatt is. Tehát ez azt jelenti, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a neve az mindenek fölött van. Nincs olyan politikai, gazdasági vagy vallási sátáni okult erő és hatalom, amely fölött ne Jézus Krisztusnak a győzelme és ne Jézus Krisztusnak a hatalma és ereje állna. Tehát nekünk ezt kell látnunk, ezért mondja a Biblia, hogy ne vegyük le a szemünket a hitnek a fejedelméről, és hitnek a bevégzőjéről, mert csak ő általa is, ő benne tudtunk újjászületni is, ő születni is, és ő benne tudunk minden napon győztesek lenni a hit életben. Tehát a tűzből próbált aranyjal kapcsolatosan beszéltem, és az a véleményem, azért utalok erre, és azért teszek hangsúlyt, hogy növekedni kell Isten karizmatikus erejében és hatalmában, mert nagyok a kihívások, és ahogy utaltam rá, hogy egyre jobban látni, hogy az okkultizmussal, tehát okkultizmus egy olyan tevékenység, amely által az emberek közvetlenül sátáni erőkkel, ismeretekkel, befolyásokkal tudnak rendelkezni, és egyre több ember, illetve a különböző életnek különböző szférájában használják ezeket az erőket. A vallásban, a kultúrában, a politikában, mindenhol látni, a sportban használják ezeket, látjuk, hogy még a futballmeccsek sem mentesek ma már, varázslástól és boszorkányságtól, különösen világbajnokságokon. Mindig is vannak ilyen információk, hogy így is be akarják folyásolni az ellenfélnek a csapat, illetve játékosait. Tehát látható módon, hogy az okkult tevékenységek népszerűek, elterjedtek, sőt, bizonyos formái, kulturális formái tananyaggá váltak az iskolába,
és a gyerekek így nőnek fel, természetesnek tartják a fehér mágiát, tehát nem azt a durva részét, de hát ezek az a probléma ezekkel, hogy bevezetik az embereket az okkult világba, megszokják, hogy ez is van. Mindahogy azonnal kiteszik a Pride zászlót, a homoszexuális mozgalomnak a jelképét, és szoktatják hozzá az embereket a következő lépéshez, következő intézkedéshez, és így tovább. Tehát látjuk, hogy az embereket sokszor hozzá szoktatják, nem radikálisan, hanem szakaszosan hozzászoktatják olyan dolgokhoz, amelyek egyértelműen az eredménye, hogy egyre mélyebb lázadás van Istennel, ennel szemben. Dostojevszkij azt mondta, hogy az ember olyan állat, amely mindent megszok. Tehát az állatvilággal szemben az állatok nem tudnak mindent megszokni, de az emberek igen. Azért van ebben igazság, ha nem is teljes mértékben értek egyet vele, de azért van igazság, hogy az embereket rendkívül hozzá lehet olyan természetellenes dolgokhoz szoktatni, amit viszont az állatokat nem lehet. Tehát ez a sajnos, hogy az intelligenciánk, az értelmünket nagyon-nagyon el tudják deformálni, és eltorzítani, és saját magunk érdekei és értékei ellen fordítani. Tehát visszatérve, a ma ilyen világban élünk, azt gondolom, hogy ez tény, ez nem feltételezés, hogy egyre erőteljesebben lehet látni, hogy az Isten országának, az evangélium hirdetésének az útjában nem csak a bűn áll, amely alapvetően egy normális világnak a részét képezi, de nem normális természetesen a bűn, mert igazságtalanság, de mégis a bűnnek egy bizonyos részei inkább erkölcsi szinten vannak, erkölcsi törvényt védtenek, de ez nem azt jelenti, hogy nem kapcsolódik a természeti világhoz, kapcsolódik hozzá, de nem szabadít föl olyan sátáni erőket, mint például egy bálványimádás, idegen isteneknek az imádása, vagy a jövendőmondás, varázslás, boszorkányság, spiritizmus és ezek hasonló praktikák, amelyek nagyon nagy erőket tudnak felszabadítani. És sokan, ahogy mondtam, különösen amikor választási kampányban szeretnék tudni a végeredményt, akkor jövendőmondókhoz, boszorkányokhoz, mágusokhoz fordulnak, hogy egyrészt adjanak ismeretet, másrészt, hogy hogyan lehet befolyásolni az embereknek a döntéshozatalát, gondolkozását, életérzését, és azt látjuk ezt, hogy Egyesült Államoktól fogva európai országokban, Magyarországon is, ez mindenhol jelen van. És ezért változik mindig ilyenkor az egy országnak a szellemi atmoszférája, és ez a változás, az eredménye kihívás jelent számunkra. Sokkal nagyobb hatalomra van szükségünk, és erőre van szükségünk a Szent Szellem által, hogy ezeket az akadályokat, korlátokat félre tudjuk tenni az útból, és tudjuk folytatni Isten szellemének a vezetése által Krisztus testének az építését, és tudjunk bizonságok lenni Budapesten, Magyarországon, Jézus Krisztus evangélium mellett, halála és föltámadása mellett. És mert ez a legfontosabb életcélunk, hogy minél több ember számára, ha már mi megismertük Isten kegyelméből, de ezzel az ismerettel együtt jár, hogy egy felelősségérzés embertársainkért, hogy minél több ember megtapasztalhassa, megismerhesse Jézus Krisztusnak a halálát, föltámadását, abban megjelenő isteni igazságokat. De viszont mivel, hogy az ördög se, ahogy szokták mondani ősidők óta nem alszik, állandóan építi föl az akadályokat és a gátokat az embereknek az értelme fölött, szíve fölött, hogy az embereknek a spirituális és intuitív képességeit alva tartsa, hibernált állapotba taszítsa vissza, hogy ne tudják az emberek intuitív módon megragadni az igének hirdetése által Isten országának a valóságát. Ez különösen, ahogy mondtam, a sátáni bűnökkel tudják az emberekben ezt elérni, mert ezeknek a bűnöknek az egyik fő jellegzetessége, hogy az ember szellemében közvetlenül
károkat okoznak. Tehát olyan merevséget, olyan sötétséget, ami tönkreteszi az emberben azokat az ismereteket, amelyeket a Szentlélek ige hirdetés által meg akar eleveníteni az emberekben, hogy kijelentést be tudják fogadni a szellemükben. Isten ad kijelentést, folyamatosan szól, ahogy mondja, például a Laodicea levélben is, hogy az ajtó előtt állok. Ha valamelyik korszakban ról el lehet mondani, hogy Jézus Krisztus az ajtók előtt áll, akkor most igen. Mert azt akarja, hogy minél több ember megmeneküljön, mert nem örül ő, és atyá se örül, és egyetlen egy még gonosz embernek a halálának sem. Ezért ő zörget, keresi az embereket, hívja őket, de viszont az ellenség is belelát Istennek a tervébe és céljaiba, ezért igyekszik vasajtót, olombot csinálni ajtókat, hogy ne tudják az emberek kinyitani a názáti Jézus Krisztus előtt olyan könnyedén. A bűnből lévő ajtó, mondom, az egy faajtó. De amikor démonikus, sátáni bűnökbe belekeverednek az emberek, az már egy ólomsúlyú ajtó, az sokkal nehezebb kinyitni Isten előtt, hogy a gyakran erőre van szükség és hatalomra van szükség, hogy az be legyen törve kívülről. Mert Isten országa az nem beszédben áll, hanem miben áll? Erőben. Tehát visszatérve, a jelenések könyvének a harmadik fejezetében beszéltem, hogy három dolog hiányzott a Laodicea gyülekezetben. Nem volt eredetileg forrásuk, Kolosszéből csatornázták be a hideg vizet, a ivóvizet. Persze, amire odaért a városba, az langyos lett, és a följegyzések alapján, a tradíciók alapján sokszor hány ingert okozott az embereknek, és kihánták, mert hát ha ittatok langyos vizet, különösen hőségbe, akkor tudjátok, hogy miről van szó, hogy nagyon rosszul esik hőségben egy langyos víz. A Hierapolisból pedig forró gyógyvizet vezettek be csatornán keresztül, az se volt alkalmas a gyógyításra, mert szintén elveszítette a hő mennyiségének jelentős részét, tehát már amit eredetileg tudtak használni gyógyításra az eredeti városban, de már Laodiceában nem tudták használni. És egyértelmű, hogy három dolog szellemi érték, örök érték hiányzott a gyülekezetben, az egyik ugye elmondtam már, hogy a tűzben próbált arany, vagyis a hit, a másik, és azzal akarom folytatni, a fehér ruha. Fehér ruha alatt gyakran csak a külső dolgokra gondolnak a hívők, de a fehér ruha igaz cselekedeteknek egy belső megnyilvánulása. Első dolog, amit fontos, hogy az embernek a természete megváltozzon az újjászületéskor, mert lehetetlenség, hogy az ember igaz dolgokat cselekedjen a régi természetével. Mert rossz fa, rossz gyümölcsöt terem. Jó fa, jó gyümölcsöt terem. Ezért, amit először Isten akar az életünkben, az a természetünknek a kicserélése. Mert jó szívnek annak jó gyümölcsei vannak, jó dolgokat terem. És ezért ugye az első dolog, a hatalom és a ruhával kapcsolatosan el kell mondani, tehát hogy a természetnek a cseréről van szó. A természet cseréhez meg alapfeltétel az újjászületés, következőt mondja János apostol ezzel kapcsolatban, az első fejezet, sokszor olvassuk, sokszor hallottátok, de mindig fontos újra Isten igéjét elővenni, ismétlés, a tudás anyja, és rá sokszor ismétlésre azért van szükség, hogy az ige a fejünk, ne csak a fejünkbe legyen, hanem bekerüljön a szívünkbe. 12. verszak, János evangélium első fejezetének a 12. verszaka következőt tartalmazza, hogy valaki pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem testnek az akaratából, sem férfinak indulatából, hanem Istentől születtek. Tehát ez az első szellemi esemény az életünkben, vagy volt, és vagy akiknek még nem történt ez meg, vagy ezelőtt állnak, vagy ebben a folyamatban állnak,
a nagyon fontos hangsúlyozni, hogy befogadák. A befogadás az nem egy alkalmi döntés, szeretném ezt hangsúlyozni. Amikor befogadjuk Jézus Krisztust, akkor nem csak akkor fogadod be, amikor ide jöttél például, hanem egész életedre vonatkozóan befogadod a szívedbe, életedbe a názáti Jézus Krisztust, és soha nem felejted el, hogy te befogadtad a názáti Jézus Krisztust az életedbe, a szívedbe, és azóta, ha befogadod, ő benned él. Tehát sokszor mivel, hogy egy egyszeri eseményre vonatkozik, de ez egy folyamatos esemény, tehát, hogy megtartom a befogadást, soha nem úgy nézek utána a megtérésem után önmagamra, mintha Krisztuson kívül lennék, hanem a Krisztus befogadása után már én, különösen ha átmegyek az újjászületésen, akkor Krisztusban vagyok. Tehát nem önmagamban nézem, mint a megtérésem előtt, hanem Krisztusban nézem magamat, tehát abból indulok ki, akit, aminek mond engemet Isten igéje. Mert Istennek az igazsága tovább az újjászületés vagy befogadás után érvényes, rám vonatkozóan, és nem az érvényes, az döntően, érdemben, amit én érzek, hanem az érvényes, amit Isten igéje mond. Befogadtam Krisztust. Tehát ezt soha ne felejtsd el, hogy soha ne gondolj úgy, még kritikus helyzetben sem, amikor le vagy verve, le vagy törve, például amikor pesszimizmus, kilátástalanság kezd urrá lenni a külső embereden keresztül, soha ne felejtsd el, hogy befogadtam az Urat. Befogadtam az Urat. Aki befogadja az Urat, azt nem hagyja el az Úr. Ha nem szakad el soha valaki tőle, elsodródni lehet, de ha elsodródsz is, akkor se szakad el tőled, ott van a csónakodban, legfeljebb alszik. De erre is van az evangéliumban válasz, hogy mit kell csinálni, fel kell költeni a mestert, hogy ne aludjon, és nagyon örül annak, hogyha felköltjük az életünkben, és újra felragyogtatja a dicsőségét előttünk. Ezért mondja, kelj föl, ki aluszol, és fölragyog néked a Krisztus. Tehát az alvás elsősorban az ember alszik el, tehát olyan alvó állapotba kerül, hogy elfeledkezik arról, hogy a názáreti Jézus Krisztus az életében van, és ő próbál küszködni evezőkkel, fizikai erejével, képességeivel a problémáinak a megoldásában. Hát sokszor beleestünk ebbe a kísértésbe, és látjuk, hogy milyen nehezen megy, és milyen frusztráltá tudja tenni az ember, amikor keresztényként az ember erről elfeledkezik, hogy hiszen szövetségem van Istennel, a világ mindenség legnagyobb urának a szövetségese vagyok. Ez sokkal nagyobb, mint bármi, ami a Földön létező szövetségi viszony. Olyan támogatásban részesít bennünket Jézus Krisztus, olyan NATO se tud ilyen támogatásban részesíteni, meg egyetlen egy nagy szuperhatalom sem tud olyan támogatásban részesíteni, se egyénileg, se közösségi szinten bennünket, mint ahogy a názáreti Jézus Krisztus. Tehát először a befogadás, és újra mondom, hogy ez nem úgy van, hogy egyszer, mint fogadod el, ez nem egyszeri találkozás, amikor befogadtad, ő benned marad, veled marad. Nyilván el lehet szakadni a bűn által, de hát azért beszélünk a bűn ellen, hogy ne adj helyet a bűnnek, uralkodjál a bűn fölött, mert a bűn leselkedik, nem csak Káinra leselkedik, mindegyikünkre leselkedik, de hatalmunk van, hogy ellenálljunk. Ehhez meg föl kell emelni a fejünket, mert lógó orral járunk. A fejfölemelés pedig azt jelenti, hogy a hitnek a fejedelmére nézünk, aki legyőzte a bűnt az egész földi életébe úgy, hogy nem is vétkezett sohasem, és ad nekünk egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogy kell megharcolni a földi életünkben a hitnek a nemes harcát, hogy meg tudjunk állni az Úrnak a kegyelmében. Tehát az első itt a befogadás. Tehát a befogadás után mondja a másik, a hit, hogy hit Jézus Krisztusnak a nevében.
Tehát ez a másik, amit folyamatosan, nem csak egyszer, hanem rendszeresen. Jézus nevének a használata a nyilván a világ mindenségnek a leghatalmasabb és legerősebb szellemi természeti valósága, de ahogy megkeresztelkedtél, ezt a nevet jogszerűen tudod használni, nem illegálisan. Tehát jogosan tudod használni. Hát tudjátok, hogy mi a meghatalmazás. Az újjászületés által kaptuk meg a meghatalmazást a názáreti Jézus Krisztus nevének a használatára. És a názáreti Jézus nevében mindenre van hatalmunk, és mindenre van erőnk. De itt, amit felolvastam nektek az első fejezetben, ez elsősorban a belső változás és a belső fejlődés, illetve a Krisztussá válás jelenti, a fiúságá válásnak a folyamatát jelenti, hogy erre kapunk elsődlegesen, legelőször is hatalmat, hogy Isten fiává váljunk. És ez egy olyan folyamat, ami elkezdődik az újjászületéssel, amikor is názáreti Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltunk. Tehát ez szintén egy olyan alaplépés a keresztényi vállásban, amelyet szintén folyamatosan gyakorolni kell ebbe a hitet, hogy ez ne homályosodjon el, mert ez egyesülés. Az Úr egyesült velünk, a bűnös emberekkel, bűnné tette magát. De az átruházás törvénye, hogy ahhoz, hogy Jézus Krisztus a természetét nekem átadja, mert a ő részéről az átruházás azért történt, hogy fölvegye magára, vagy Isten fölhelyezze az én bűneimet. De van ennek egy másik oldala, hogy Isten Jézus Krisztus meg át akarja adni, amilyen neki van, tehát át akarja adni egyrészt a bűnért való halálát, át akarja adni az eltemetését, át akarja adni nekünk a föltámadását az örök életre, az új életre. Tehát ez így fenn, ha mind a két oldalt nézed. Tehát ő elvette a bűneimet, megadta Isten igazságát. Ő elvette az átkokat tőlem, megadta Istennek az áldását. Elvette a bűnösségemet, megadta a megigazulást, Istennek az igazságát hitáltal, kegyelemből. Elvette a démonokat, és különböző sötét erőket az életemről, és megszerezte számomra a Szent Szellemet, hogy betöltsön Szent Szellemmel. Elvette tőlem, képessé tett arra, hogy megszabaduljak a testi életnek a rabszolgaságából, és verruházott engemet olyan szellemi erőkkel, képességgel, hogy tudjak szellemben élni, szellemben járni, szellemnek vetni, hogy a szellemből vessek örök életet. Tehát ez a lényege a názáreti Jézus Krisztussal való egyesülésnek. És ez folyamatosan működik, Istennek ez a Jézus Krisztussal együtt belénk között hatalma, hit által. Ahogy megvallottuk, többféle fordításban lehet visszaadni az eredeti szöveget. De nekem legjobban az mond, hogy a hívő igazságát a hit tartja fenn. Tehát az hívőben az Istennek az igazsága hit által él. Tehát ha nem hit által élsz, akkor az igazságod az sajnos nem az, hogy elveszik, de kezd az ember elsodródni az Istennek az igazságától. Tehát ezért a hit az szintén nem egy alkalmi hozzáállás Isten igéjéhez, hanem az élet magatartásunknak, Istenhez való viszonyunknak egy állandó alapállása. Az Isten beszédéhez való viszony, az Atyához, a Fiúhoz, a Jézus Krisztus, az evangéliumhoz való folyamatos viszonyulás. Akkor a nevet tudjuk használni betegségek ellen, tudjuk hitáltal használni démonok ellen, átkok ellen, sőt problémák ellen, olyan akadályok ellen, amelyek a sorsunknak a útjába jön létre, és azokat az akadályokat az Úr Jézus Krisztus nevébe lehet eltakarítani. A népben lehet erőt és hatalmat nyerni.
Ahogy utaltam, az Úr újjászületéskor, Szent Szellemmel való betöltekezéskor elindít bennünket. De nem azt a teljes erőt és kegyelmet adja, ami a földi életünknek a sikeréhez szükséges, hanem lehetővé tette számunkra, hogy minden kihívásban, minden kritikus helyzetben újra és újra kegyelmet tudjunk nyerni, erőt tudjunk nyerni, hatalmat tudjunk nyerni, hogy meg tudjunk állni. Tehát ez egy folyamatos együtt élés, együtt cselekvés Istennek a erejével és hatalmával. A kereszténység az nem menekülés a valóságtól, hanem a valóságos problémák fölötti győzelem. Meg kell oldani a valóságos problémákat. Én nem szeretem azokat a keresztényeket, akik el akarnak bújni a kihívások elől. Tehát ez van, ez nem egy ilyen szanatórium, hanem a keresztény élet, az élet, nagyon hálás vagyok az örök életért, de azért jelentős része azért azt látjuk, hogy harcból áll, küzdelemből áll. És egyre jobban izmosítja az Úr a belső emberedet, kegyelem által, hogy felnőjél, folyamatosan fejlődjél a szellemedben, belső emberedben, hogy minden helyzetben, jövőbeli helyzetekben is meg tudjál állni az Úr Jézus Krisztusban. Tehát ez az Úr, a hit ezért rendkívül fontos, és ez a biztosítja az újjászületés, tehát ez egy részben folyamat is. Az újjászületés, mert folyamatosan le kell vetközni az ótermészetét az embernek, folyamatosan meg kell feszíteni az embernek az ótermészetének az indulatait, gondolatait, amelyek azért, azt gondolom, ne csapjuk be magunkat, lásd a Galatákhoz itt levél 5. fejezete, azt mutatja, hogy a test és a szellemnek annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az ótermészetünk meg van feszítve Jézus Krisztussal együtt, de mégis a test és a szellemnek van bennünk küzdelme és van bennünk harca. És ahhoz, hogy meg tudjam különböztetni, mi a természet, a testi természetem és a szellemi természetem, és egy konkrét konfliktus helyzetben, hogy kell olyan döntést hoznom, hogy a szellemi ember legyőzze bennem a testi embert, ahhoz alapállás az, hogy tudjam, hogy megvan feszítve az ó természetem Jézus Krisztussal együtt. És ha meg vagyok feszítve, akkor meghaltam, és ha meghaltam, föl vagyok szabadítva a halálnak az uralma alól. És élek Istennel. Mert nem csak a halállal egyesülünk, hanem Jézus Krisztus föltámadásával is egyesülünk. Ezt mondja az Isten igéje, és ezért élünk a názáti Jézus Krisztussal Isten dicsőségére. Amen. Tehát ez az első hatalom, ami pozíciót jelent. Pozíciót és állapotot. Tehát ahogy pozícionál bennünket ez a hatalom, hogy Krisztusban fel vagyunk ültetve a mennyekben, és egyben állapotot is jelent, tehát hogy bűn nélküli állapotban fejlődik a belső emberünk, és folyamatosan harcoljuk meg a hit nemes harcát, és a testnek a cselekedeit megöldököljük a szellem által, hogy ne halljunk meg, hanem éljünk és felkészüljünk a megszentelődésre, illetve készek legyünk az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelére. Ahogy Pál apostol mondja a Tesszalonikaiakhoz írt levélben, hogy a testedet ne úgy hordozd, mint a pogányok, a testnek a szenvedélyével, gerjedelme használ Károli Gáspár. A szenvedély az azt jelenti, tehát a vágynak egy olyan túlfokozott részé, ami már az embernek a akarat erejét legyőzte. Tehát az akarat erőnek alá van rendelve sajnos már, a szenvedély alá van rendelve az a szenvedélynek alá van rendelve az akarat az ember. Ezért tud az ember, ugye ezért vannak az emberek függőségbe, kábítószer függőségbe, alkohol függőségbe, gyűlöletbe, stb. A szexuális bűnökbe, házasságtörésekbe, stb. Mert a vágyak egy bizonyos szint után szenvedélyé válnak a szívben, és amikor ezek úgy megerősödnek, áttörik a falat, hiába vagy jó szándékú ember, legyőzi a jó szándékodat, jó akaratodat, és a szenvedély fogja diktálni, hogy mit cselekedjél. És erre mondják ma a világban, hogy ez a szabadság. Hát hogyan lenne szabadság ez? Ez egy belső rabságot jelent, szellemi rabságot jelent. A szabad ember az a szenvedélyektől szabad ember. Ez egy modern
torz szabadság felfogás, ami most uralja a világot, és ezzel bombázzák a fiatalokat, hogy a szellemi szabadságot és az erkölcsi szabadságot úgy állítja be a mai világi kultúra, mint a rabságot, rabszolgaságot állítja be, és a politikai szabadságnak ad egy olyan értelmezést, amiben nem számít az erkölcsi és a szellemi függőség, és azt gondolják, hogy sőt, a szabadság biztosítja az embereknek azokat a cselekedeteket, amely által egyre nagyobb rabságba kerülnek a szenvedélyeiktől, tehát ez viszont a Biblia alapján nemhogy nem szabadság, teljes mértékben ellentét a szabadságnak. Egyébként még a pogány szempontból nézve a görögöknek a szabadság fogalmával sem egyezik meg, mert a görögöknél igenis nagyon fontos volt a nevelésben, a pedagógiában, hogy a diákokat megtanították arra, vagy tanították arra, nem mindenkit tudtak erre megtanítani, hogy a szenvedélyekkel fölött tudjanak uralkodni. Csak azokat tekintették komoly embereknek, akik már tinédzser korukban erre szert tudtak tenni. Például Nagy Sándorról megfeljegyezték, hogy már eléggé fiatalon, olyan erő, hát Arisztotelész volt a nevelője, tehát, hogy olyan önuralomra tett szert, hogy a szenvedélyei fölött tudott uralkodni. Persze a hódítás alatt ezt elveszítette, ez egy más történet, mert a kegyelem kell a megtartatáshoz is, tehát egy olyan küzdelemben, amiben ő belement, tehát a szenvedély beteg lett, és igazából a halálának is, a tragikus halálának is egyik fő oka volt a szenvedélytől való függőség. De érdekes, tehát ilyen sorsokból is rendkívül sokat lehet tanulni, hogy a szenvedély megöli az embert. Ez egy veszélyes dolog. Ha akarsz mindenáron szenvedélyes lenni, akkor szenvedélyesen szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, minden erődből. Hidd el, ez nem rombol. Ez nem rombolja a természetedet, nem rombolja a perspektívádat, jövődet, hanem felépít. És nem is halsz meg a végén, hanem örök életed lesz Jézus Krisztusban. Dicsőség az Úrnak. Tehát ezért hirdetjük mi, hogy Krisztusban vagyunk szabadok, és ezért ne engedjétek magatokat megtéveszteni a romlás virágaival, akik szabadságot ígérnek nektek, és úgy mutatkoznak, hogy micsoda szép, micsoda gyönyörű élet, azért mondtam romlás virágának, de valójában múltkor beszéltem, milyen szépek a holland tulipának, már kertemben teljesen csak a szár van meg benne, elhultak a szirmak. Tehát ilyen sajnálatos módon a bűn, hogy addig, amíg cselekszi, ideig, óráig örvendezik neki, aztán jön a következménye, mert minden cselekedetnek van következménye, emberek. Minden tettednek van következménye. Jónak és rossznak is van következménye. Tehát ez olyan a cselekedet, mint a vetés. Amikor kimegy a farmer, veti a gabonamagot, az nő ki belőle. Ha pedig valaki kimegy az ellenség, ahogy Jézus mondja, a konkord vet, akkor pedig az fog kinőni. Tehát, hogy a bűnt vesz az életedbe, akkor a bűnt fogod learatni. A bűn zsoldja a halál, a kárhozat. Ha viszont szellem megvesz, akkor annak a kegyelmi ajándéka Isten részéről az örök élet. Tehát ma nagyon nagy nyomást, ideológiai nyomást nehezedik a ifjakra, idősekre is egyaránt, közösségi oldalaknak köszönhetően, és ugye ezért a szabadságnak egy nagyon torz, démonikus változata terjedt el, és látjuk, hogy egyre többen kerülnek ilyen módon az ellenségnek a tőrébe. Tehát ez a hatalom, amit itt felolvastam, ez pozícióra szól, és egyben a Krisztus bennünk lévő természetének a fejlődésére. De van egy másik hatalom, amiről Jézus Krisztus a Lukás 10. fejezetében beszél, amikor a tanítványoknak előtte hatalmat és erőt adott, és elmentek, hogy hirdessék Isten országa az evangéliumát, démonokat üzzenek, betegeket gyógyítsanak, és visszajöttek nagyon-nagyon nagy örömmel, hogy az Úr nevének engedelmeskednek a démonok.
és Jézus mondta nekik, hogy ne annak örüljetek, hogy a démonok engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az életkönyvébe. És ott mondja Jézus a tanítványoknak, hogy hatalmat adok nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. Ez a hatalom már egy kiáradó hatalom, tehát az már uralkodásra, tehát nem, nem csak belső, tehát van egy belső hatalom, ami képessé tesz bennünket arra, hogy az új természet fejlődjön bennünk Krisztus természete, és levetkőzzük folyamatosan, és elhajjon bennünk az ó természet. Ezre hatalomra alapvetően szükség van, ez alapozza meg a keresztény életnek a sikerét. Itt már a ellenséggel szembeni hatalomgyakorlásról beszél, de itt már szükséges a názati Jézus Krisztus mellett a Szent Szellemnek is a vétele, bevétele, mert a Szent Szellem képes arra, hogy a názati Jézus Krisztus a újjászületéskor megkapott hatalomhoz még hozzátegye azt a kiáradó hatalmat és azt a kiáradó erőt, amivel tudunk használni az ellenséggel szemben. Sátáni erőkkel szemben, démonokkal szemben, átkokkal szemben, sőt az imádkozásokban tudjunk használni olyan erők ellen, amiről Pál apostol beszél az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetében, hogy nem testtel és vérrel van nekünk birkózásunk, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, világ sötét uraival és a gonoszságnak a szellemeivel, amely magasságban vannak. Hát ide természetesen Istennek a természet fölötti erejére és hatalmára mind a kettőre szükségünk van. Tehát ez a hatalom, amiről itt beszél a Lukács evangélium 10. fejezetében, ez az uralkodásra való hatalom. Nem emberek felett való uralkodásról van szó, szeretnélek felvilágosítani. Tehát nem arról van szó, hogy az asszonyt, a feleségedet nyomd el, vagy a feleség nyomja el a férjét, hanem arról van szó, hogy a démonok, a bűn, tehát azok a kívülről jövő nyomásokkal szemben, vagy szellemi erőkkel szemben használjuk azokat a hatalmakat, erőket, amelyek le akarják zárni a keresztény életnek a kibontakozását, a társadalmi kibontakozását, hogy a társadalomban például növekedjen, fejlődjön az Istennek az ismerete. És ezzel szemben óriási nagy erők működnek, hogy mert a világ fejedelmének óriási nagy lehetősége van, még meg nem tért társadalmi rétegek, és a többség az ide tartozik, hogy befolyásolja az embereket, hogy olyan ellenállást fejtsenek ki, hogy egy kősziklába, falba ütközzenek az evangélisták, és ne tudják megérinteni ige hirdetés által az embereknek a szellemét, lelkét. Ez a küzdelem folyamatos, látjuk az apostolok cselekedeteiben, folyamatosan erről szól a missziós útja Pál apostolnak, és sok esetben eléggé, hogy mondjam, kritikus volt a küzdelem és a harc, tehát nem lehet egyértelműen nagy győzelemről beszélni, de azért mégis alapvetően azt mondjuk, hogy az első apostoli korszakban sikerült viszonylag rövid idő alatt az evangéliumot eljuttatni a római birodalom provinciáiba, legalábbis a legfontosabb városaiba, és létrejöttek újjászületett, szentlélekkel betöltött emberekből álló közösségek, akik Jézus Krisztust hirdették az apostolok után is. És ma Istennek ugyanez a célja. A hagyományos keresztény összeomlott, sajnálatos módon. Európában szinte semmiféle komoly ellenállás nem tud kifejteni a kulturális forradalommal szemben. Ti nem emlékeztek rá, csak kevesen, hogy annak idején Kínában volt a kulturális forradalom, még az még radikálisabb volt, mint a bolsevik, ami volt Szovjetunióban, meg Magyarországon, de és a fiatalokkal csináltatták meg. Szinte mindent el akartak törölni, radikális változást akartak létrehozni, és hát most valami ilyen dolog zajlik ma Európában, egy olyan kulturális forradalom, amely a tradicionális értékeken, legalábbis a tartalmát
teljesen el akarják törölni, legfeljebb csak a zászlóit, a formosságait akarják megtartani, de igazából a konzervativizmusnak a spirituális és az erkölcsi tartalmát azt ki akarják írtani. Ami nagy fájdalmas dolog látni ezt, hogy gyakorlatilag létszámban ugyan sok embert mondanak egyháztagnak, még Európában, még most is, de igazából úgy megy át Európában ez a kulturális forradalom, mint a kés a vajba. Szinte semmi komoly ellenállás nem tud kifejteni a kereszténység ezzel szemben. Ez nagy baj, mert ha a kereszténység nem tud kifejteni, akkor ez a kontinensnek annyi. Mert ti, a keresztények a világ világosságai. Ők a világ sói. A romlást és a bomlást ki fogja megakadályozni? Még a morális részét lehet akadályozni. Meg tudják természetes jó erkölcsű emberek akadályozni, vagy korlátozni. De ha ez sátáni erővel, természeti erővel zajlik már a romlás és a bomlás, lehetetlenség ez természetes szinten álló embereknek ezt megakadályozni, ezt csak olyan emberek tudják, akik föl vannak kenve Szent Szellem erejével és Szent Szellemnek a hatalmával. És ma erre van szükség az egyháznak, a hívőknek, mindenkinek, hogy részt vegyen ebbe a küzdelemben, ebben a harcban, hogy amit lehet, még ebből a kontinensből, elsősorban embereket meg kell menteni. Nyilván Isten menti meg, de ebben akar használni tégedet is, de ebben akkor tudsz sikeres lenni, hogyha megérted, hogy milyen eszközökkel akar felszerelni Isten tégedet, hogy ebben a küzdelemben a magad helyén, az Isten elhívása és rendeltetésének megfelelően sikeresen tudjad elvégezni az Istentől kapott dolgaidat és feladataidat. És ez az, amiért szerintem érdemes nagy áldozatot hozni, érdemes odaszánnod az életeden, feltétel nélkül, mert jó dolog Istent szolgálni, akárhogy is nézzük. Tehát felülről nézzük természetesen, de ha felülről nézzük, akkor jó. Ha földről nézzük, akkor látjuk, ezek megvetettek a keresztények. Most újra látjuk, hogy nincs akkora társadalmi tekintélye, tisztelete a kereszténységnek, az Isten tiszteleteknek nincs tisztelete. Minden nap szinte gyalázzák a Bibliának a tanításait, tehát a Bibliának sincs tisztelete. Most megint egy ilyen hullám zajlik a világban, de hát az a helyzet, hogy nekünk nem erre megfelelő választ kell adni. Még jobban tisztelnünk kell Isten beszédét, még jobban szeretnünk kell az Urat, még nagyobb lelkesedéssel, dinamizmussal kell Isten nevét fölemelni, hálát adni neki, dicsőíteni, és nem, mert az Úr meg fog áldani bennünket. Tehát az Úr bizonságot tesz. És a Szent Szellem mert való betörtekezés pedig lehetővé tette, újra mondom, a természeti erőnek a vételét. Ugye Jézus Krisztus azt mondja az Apcsel 1.8-ban, hogy vesztek erőt, minek utána eljön rejátok a Szent Szellem. És azonnal olvasd el, majd olvasd el otthon, a második, harmadik, negyedik fejezeten, hogy azonnal jöttek a próbák. És a negyedik fejezetre szeretném felhívni a figyelmeteket, és most szeretnék kiemelni egy fontos dolgot, hogy eljutottak az apostolok egy olyan pontra, hogy szükségük volt a pünkösdi tapasztalatot megújítani, sőt, a Szent Szellemet felhasználni arra, hogy még nagyobb erőt tudjanak kapni Istentől. És ezért nagyon érdekel, nagyon fontos ez az ima, amit a második Zsoltár alapján mondtak el. Megfenyegették őket, hogy nem hirdethetik az evangéliumot, nem beszélhetnek Jézus nevében, senkit nem taníthatnak. És megfenyegették őket, hogy súlyos büntetés vár rájuk. És azért csak képzeljétek el az ő helyükbe, hogy ők szemtanúi voltak Jézus Krisztusnak a megfeszítésének és kivégzésének, és hát a emberi szempontból nézve nem jóra számíthattak attól a Sanhedrintől,
amely minden lelkismeret furdalás nélkül halálba küldte a názáreti Jézust. Mert az ember így gondolkodik, hogyha Jézus Krisztust megfeszítették, tudjuk, hogy föltámad, de most emberi szempontból nézem, hogy Jézus Krisztust megfeszítették, akkor én mi? Hát a tanítványok gondolhatták. Hát én mit várhatok ettől az emberektől? Akkor Ananiás, Kajafás, meg ezek ott ülnek. Hát ha Jézus Krisztus olyan szemrebben és nélkül halálra ítélték, akkor mi mire számíthatunk? Tehát a tanítványok nyilvánvalóan emberek voltak, még ez is eszükbe juthatott volna. És lebéníthatta volna a lelküket, szellemüket. És azt mondták volna, emberek, itt befejeződik az ébredés. Nincs kilátás. Olyan hatalommal és erővel ütközünk, olyan nagy kulturális forradalom zajlik, olyan sátáni erők támadtak ellenünk, politikai vezetőkön keresztül, adjuk fel a reményt, hogy valaha is lesz ébredés, vagy folytatódni fog az ébredés. És ezért rendkívül nagy jelentősége van a negyedik fejezeti imának, és a következőt mondták az apostolok, hogy ugye nem akarom az egészet felolvasni, hogy felállottak a föld királyai, fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és a Krisztus ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad Jézus ellen, és felkentek Herodes, Poncius Pilátus pogányokkal, Izrael népivel. Mit csináltak itt? A második Zsoltárnak a beteljesedését látták a názáreti Jézus Krisztusnak a kivégzésében, és mivel hogy a második Zsoltárban van egy olyan ige, amit ők megértettek, hogy ezt nem szabad passzívan végignézni, mert a második Zsoltárban van egy kulcs kijelentés ezzel kapcsolatosan, ha ez történik, hogy politikai hatalmasságok fölkelnek, és azt mondják, hogy nem kell kereszténység, perifériára fogjuk szorítani újra a társadalomban, más fogunk támogatni kereszténységgel szemben álló normákat, kulturális folyamatokat fogunk támogatni, stb. Hát ez is ide tartozik a második Zsoltárnak a kijelentéséhez, mert nem csak egyszer történik, hogy a világnak a fejedelmei, hatalmasságai azt mondják a evangéliumra, hogy nem. Hát a világnak számos országában hatalmi szinten van a kereszténységnek az üldözése, a kereszténységnek a megsemmisítése, csak az, hogy ezt nem tudják teljesen megtenni, ez egyrészt a kegyelemből fakad, másrészt pedig az, hogy vannak még a világban olyan hatalmak, amelyek figyelik az emberi jogoknak az érvényesülését. De állítom nektek, hogyha nem lenne ilyen, ezek megszűnnének, akár a kegyelem, akár a nagy hatalmaknak az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatosan a felelősség vállalása, akkor a számos országban kiirtanák a kereszténység drámai módon, rövid idő alatt. Lásd a muszlim világot. És még más világot is tudnék mondani ide. Tehát ezért hála Istennek, hogy még ebbe a időszakba nem vagyunk. De azért vannak előjelek, amelyekre oda kell figyelni. No, amit akarok nektek a második fejezetben mondani, a 8. verszak, hogy kérjed tőlem, és odadom neked a pogányokat örökségül, birtokodul a föld határait. Ez látszó, a mesiásra vonatkozik, de hát ezért imádkoztak, hogy ez egy ígéret. Ha le akarja állítani a világi hatalom, az evangélium hirdetését betiltja, hát az Úr azt mondta, hogy az Atya a fiúnak, a mesiásnak adja a nemzeteket. Akkor tehát én tudok Isten elé menni, és azt mondanom, mi Istennek, és veletek együtt, Uram, add oda Magyarországot Jézus Krisztusnak. Mert ezt te mondtad, hogy kérjed, figyeld, kérjed, ha nem kéred, nem adja, de kérni kell. És ráadásul nagyon bölcsen értelmezték az apostolok a második Zsoltánt, hogy nem maguknak kérték, hanem az, hogy Jézus Krisztus, az Úr nyújtsa ki a kezét, csodákkal, jelekkel, mert rájöttek arra,
hogy ezeket mi nem fogjuk soha meggyőzni. Hát a Jézus nem tudta meggyőzni Kajafást és Ananást, meg a többieket, akkor mi hogyan fogjuk ezeket az embereket meggyőzni? Ezek megáltalkodott emberek. Itt csak egyetlen egy kiút van, szökőút van, exit van. Csodák és jeleknek a történése. Ezért kérték, hogy Uram, nyújts ki a kezedet. Csodák, jelek történjenek a te fiad nevedben. Tehát ezt egyértelműen a 8. fejezet alapján imádkoztak így, és mi lett a válasz? Az Úr meghallgatta őket, rájuk szállt a Szentlélek, földrengést is okozott nekik, és utána azt olvasuk, hogy nagy erővel tettek bizonyságot az Úrról, és olyan csodák történtek, hogy újra lebénult a Sanhedrin, lebénult az ország, az Judeának a vallási politikai vezetése. Egy darab, aztán megfeleszméltek egy idő után, de időt nyertek, és ment az ébredés. Olyan nagy kenet jött rájuk, és olyan erő, hatalom volt rajtuk, ami az 5. fejezetben olvasható, hogy Péter apostolnak az árnyékától gyógyultak meg az emberek, ahogy ment föl a templomba, tehát egy nagy áttörés lesz. Hiszem, hogyha ezt nézzük, akkor nem szabad temetni Istennek a munkáját, még Európában sem. Még Európában sem.

Észerről tudjuk, hogy abban a korban a szembetegségeknek a kezelését világszínvonalon, top lista elején voltak, olyan speciális kenőcsel rendelkeztek, hogy soha sehol egyetlen egy ország, illetve egyetlen egy városba nem volt olyan magas szintű a szemgyógyításnak a tudománya, mint Laodiceában. De azt mondja az Úr, fizikailag láttok, de vakok vagytok. Mert fontos nagy áldás a fizikai látás, nehogy félreértés legyen, de itt lehet, hogy valaki fizikailag lát, elégedett vele, de viszont szellemében vak. Tehát itt erről van szó, hogy sajnálatos módon sokszor nem törekszünk arra, hogy a szellemünkben lévő vagy szunnyadó, hipernált állapotban lévő képességek fölelevenedjenek, pedig ez rendkívül fontos. Másképpen az Isten országa, amely láthatatlan, nem lesz valóság számára, az ember számára, ha nincs látás róla. Látás adja, szellemi látás adja az Isten országának a vizióját, a mennyei látásokat, erről adja. Ha nincs ez, akkor olyan valószínűtlennek tűnik, legfeljebb fogalmam szintjén van az ember fejébe, de ha a szellemednek a képességei megvannak elevenedve szellem által, akkor nem csak fogalomként van Isten országa jelen benned, hanem belső szellemedben látod. A szellemi látás nagyon nehéz elmondani, ez vagy látja, vagy nem látja, de beszélni kell róla. Mert lehet kérni Istentől, hogy nyissa meg az embernek ezeket a belső képességeit. Amivel tönkre tudják tenni az emberek ezeket a belső képességeiket, az a bűn. És látsz valamit, és nem ismered meg. Hallasz valamit, és nem érted meg. Tehát ez a vakság, hogy látod, de nem ismered. Hallod, de nem érted. Ez a vakság és a süketség, vagy a nagyothallás. Ugye Izajás próféta beszél erről a 6. fejezetben, hogy a lázadásnak, a bálványimádásoknak, vagy felsorolja, hogy milyen bűnök voltak az előző fejezetekben, akkoriban, Júdeában, és akkor azt mondta az Úr, hogy megkövéríti a szívüket, vagyis érzéketlenné teszi a szívüket, elveszítik az érzéküket a természetfölti isteni dolgokra, és nem tudják megragadni az Istenek a dolgait, a láthatatlan dolgokat. Mert a láthatatlan dolgoknak, Isten dolgainak a megragadásához, megismeréséhez két fontos dolog van. A kijelentés Isten részéről, azt mindig Isten kezdeményezi. És a felvevő képesség itt nálam. Hogy a szellemem ezt meg tudja ragadni, föl tudja fogadni. Értelemmel, hallással, látással, és utána meg tudjam fogalmazni szavakkal, és meg tudjam cselekedni kezemmel, cselekedettel, és ezt szerint tudjak járni. Tehát ez a folyamat kell, hogy működjön bennem, meg működjön benned, ahhoz, hogy az Úrban tudjál járni. Ha a szellemed érzéketlen, tehát megkövéredett, ahogy a Károli Gáspár fordítja, vagyis egy érzéketlenséget jelent, akkor nem működik semmi. Akkor egy erőlködés a keresztény élet. Erőlködés, hogy ne törj házasságot, erőlködés, hogy ne hazudjál, erőlködés, hogy ne gyűlölködjél, erőlködés, hogy ne tévelyegjél, stb. Erőlködés. Persze jó, ha erőlködik az ilyen ember, megbesületre méltó, de az a helyzet, hogy fele más eredményeket hoz az erőlködés. Mert ez kívülről van, belül meg az emberben, benne van az a tehetetlenség, amely nem tud a jóra mozogni, nem tudja a jót cselekedni. Csak akarás van meg az emberben. De a jónak a megcselekvése, most Isten szerinti jóról beszélek, nem társadalmi jóról, azt nem tudja az ember megcselekedni, mert ehhez kellenek nekem a belső képességeim. És ezek a képességeknek a centruma a szívben van, a szellemnek a középpontjában van, de természetesen benne van a fejbe is.

Ben van a más részünkben is ezek a képességek. Ha bűncselekszel, például a házasságtöréseket, paráznaságot követsz el, képtelen vagy megtérni. Ha akarsz, akkor se tudsz megtérni. Mert a szellemedet nem tudod Isten fele fordítani. Isten hívja a szellemedet, de mindaddig, amíg nem gyűlölöd meg a pornográfiát, a paráznaságot, stb. A Noé korában több mint 1000 évig ment a hibridáció. Nagyon türelmes Isten, döbbenetesen. És mi lett a több mint 1000 éves hibridációnak az eredménye? Azt mondja Isten igéje, minden test megrontotta az ő útját. Ami nem csak az ember testére vonatkozik, hanem az állatok útjára is vonatkozik, a madarak útjára is vonatkozik. Ezért Isten az állatvilágot is és a madárvilágot is ítélettel sújtotta. És a genetikailag, hát hogy az eredetiségüket megőrző egyedek mentek be a bárkába. Szóval visszatérve tehát a látás, Izaiás proféta beszél, hogy néznek, de nem ismerik. Hallják, de nem értik. És ezért nem térnek meg. Például a házasságtörések, a paráznaságok ezt okozzák. Nézed, de igazából komoly dolgot nem fogsz megérteni. Tehát ami a látszat mögött van, a felszín mögött van. Legfeljebb ideológiáid lehetnek. De igazából nem tudod megragadni. A legfontosabbat a teremtődet, és nem tudsz összeállni, nem tudod megőrizni a teremtővel való kapcsolatot. Hozeás proféta mondja, hogy azért nem térnek meg, mert a fajtalankodás, Károli így mondja, fajtalankodás, vagyis a házasságtörésnek a szelleme van közöttük. Ez állítja le az ébredéseket, ez degenerálja a társadalmat, higgyétek el, hogy a szociális problémáknak a döntő többsége ezzel áll összefüggésbe. Ez meghatározza a kulturális érdeklődését, esztétikai érzék érdeklődését, politikai orientációját, hogy mit támogat, mit nem támogat, teljes mértékben ez már kezdi uralni a többségnek a gondolkozásmódját, életérzését, választásait, döntéseit. Ezt ma értékrendnek mondják. Elnézést, én nekem más a véleményem. Még nem reménytelen a dolog, tehát ezért fontos, hogy a szemgyógyító ír a látás, a mennyi látás, hogy nem csak ebből a földi életből áll az élet, ennél több. Még annyit ezzel kapcsolatosan a mai kultúráról azért hadd mondjam el, hogy régebben, még az ókorban a kicsapongást örömmel csinálták. Olyan örömünnepek voltak, hogy ez vonzóvá tették. Ezért Péter apostol azt mondja, ideig, óráig tartó öröm. Most meg tudjátok, mi a különbség? Hogy még az élvezeteket se tudják az emberek örömmel megcsinálni, hanem depressziósan csinálják. Közönösen, fásultan. Nézzétek meg ezeket az embereket, akik ilyen rabságban vannak. Itt már nincs öröm. Hanem depressziósan csinálják. Tehát a hedonizmusnak van egy olyan formája, ami az an jelző van előtte, ami ezt jelenti, hogy már régen a hedonizmus azt jelenti, hogy élvezetet, élvezeteket okoz. Ma a hedonizmus nem élvezetek okoz, hanem szomorúságot, depressziót, csüggedés, levertséget, és így tovább. Szomorúságot. Ahogy régen mondták a magyarok, hogy sírva mulat a magyar. Tehát az a hely, ez pontosan ezt jelenti, hogy mert a mulatás az örömhöz van kapcsolatban, de már az emberek lelke annyira ki van üresedve, annyira sivár, annyira puszta, hogy már semmi nem tudja fölemelni a lelküket és a szellemüket, hogy valaminek örüljenek. Ha győzelmet látnak, Fradi győzött, legfeljebb tombolnak, örjöngenek, pusztítanak, de örülni nem tudnak. Nincs öröm. Kiveszett az emberekből az öröm. Ahogy Joel proféta mondja,
mert a Istennek a seregei elpusztították az embereknek a lelkét. Cserebogarat, szöcskök, hernyók, sáskáknak a különböző fajtáival jelképezi Joel próféta ezeket a démon fajtákat, amelyek most tombolnak az emberek lelkébe, szellemébe, elméjébe, és ilyen módon, mondom, nem csak sírva, hanem depressziósan, már sírás, mert a síráshoz is kell érzelem. Ezek már sírni se tudnak. Hanem ilyen fadarabok. Figyeld meg, hogy ez a helyzet. Mert le vannak tarolva, le van gyalulva, teljesen ki van írva. Olvastam most a napokban, hogy Lót és Ábrahám felosztotta a földet maguk között. Lót ugye meglátta a Jordán melletti földet, hogy olyan volt, mint Éden, bővízi folyó, de már a Józsui idejében teljesen sivár volt. Tehát ez a föld is ilyen változásokon megy keresztül, de az embernek a szíve, lelke is ilyen változáson megy keresztül, hogy a sok bűn az teljesen tohuvá és bohuvá teszi az emberi lelket és a szellemet. Nem tud, nincs szabadsága az örömre, nincs szabadságra sírásra, se sírni, se örülni nem tud. Mindegy leéged vagy lesrapált barom. Mert az, hogy nem tud az ember örülni, nem tud sírni, nem tud nevelni, tehát nincsenek érzelmei, nincsenek érzelmi élete, az már olyan, amikor egy állatot agyonvernek, és ez a teljesen már immunis mindenre. Arra is, hogyha szépen beszél a gazda, arra is, ha üti ostorral, tehát az, hogy csinálja kötelességeit szomorúan és bánatosan. Kell nekünk ilyen élet, emberek? De nem látjátok, hogy sokan így élnek? És ezért nem tudják az emberek, hogy mivel tudnak egy kicsit ünnepet okozni maguknak. Mert nincs se ünnep, ezért jön a drog, elégedetlenség. Ezért látjátok, csodálatos a Szent Szellem, mert mondjuk közösen, test nem használ semmit, szellem az, amely elevenít. Test nem használ semmit, szellem az, amely elevenít. Tehát ezért fontos nagyon a Szent Szellem uralma alatt lenni, a dicsőség felhője alatt lenni, Szent Szellemmel beteljesedni, mert bármennyire is ilyen sivár, kilátástalan tömegek között él az ember, a Szent Szellem fel tudja vidámítani, és a Szent Szellem által képessé válunk arra, hogy valami jót próbáljunk az embertársainknak mutatni és képviselni, akkor is, hogyha esetleg ezzel kapcsolatosan hát nem tiszteletet kapsz, hanem megvetést és gyalázatot. De hát ezért kell a láthatatlan dologra nézni. 1 Mózes 21-hez alapoztok, megmutatok nektek egy példát, amikor a hölgy azt gondolta, hogy vége mindennek, a 1 Mózes 21. fejezetben, hogy hogyan jött vissza neki az élettel kapcsolatosan reménysége. A Hágárról beszélünk, ugye megszületett Izsák, és Hágárnak és Izmaelnek nem volt maradása Ábrahámnak a házába. Ábrahám nagyon nem akarta elküldeni Izmaelt, mert szerette Ábrahám Izmaelt, tehát ezt hangsúlyozni szeretném, de viszont az anyuk, a Sára hát nem akarta látni, igaza volt Sárának. Na és akkor azt olvassuk, hogy a 11. verszak, 1 Mózes 21. 11. verszaktól olvasom. Föl kell azért Ábrahám jó reggel, vett kenyeret és egy tömlő vizet, ad a Hágárnak, feltevé azt, és a gyermekét annak a vállára elbocsátta. Az pedig elment bujdoség Bérseba pusztájába. Hogy elfogyott a víz, a tömlőből letette a gyermeket egy bokor alá, elment, és leül átellenébe, mint egy lövésnyi távolságra. Mert azt mondja vala, ne lássa, mikor a gyermek meghal. Leül tehát által ellenébe,
fölemelé a szavát, és sira. Meghallá pedig az Isten gyermeknek a szavát, kiáltott Isten angyal az égből Hágárnak, mondta neki, mi lel téged, Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek a szavát ott, ahol van. Kelj fel, vedd fel a gyermeket, viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt. És megnyitá Isten az ő szemeit, és látá egy vízforrást, oda méne azért, megtölti a tömlőd vízzel, inni ad a gyermeknek, és volt az Isten a gyermekkel, és felnövekedett, lakik vala a pusztában, és íjásszá lőn, és lakozott a Párán pusztájában, és vett neki anyja feleséget Egyiptom földjéről. Oké, tehát ez egy nagyon idevágó történet. Ugye Hágárnak, amit kapott Ábrahámtól, vizet, tömlő kenyeret, ez mind elfogyott. És mit látott? Csak az, hogy vége van a dolgoknak. És ezt látta. És leült, szomorúan, depressziósan, úgy tűnik ebből az írásból, hogy a gyerek sírt, a gyerek nem hagyta abba, a gyerek élni akart. Mert a gyerek ilyen. Ha a szülők el is vetik, amíg szegény életben marad egy csecsemő, addig sír. Borzalmas kegyetlenség, amikor a felnőttek a megszült csecsemőt kidobják. Tehát itt ez végignézte, távol ment Hágár, nem akarta nézni. Hágár annyit jelent, hogy menekült, vagy disszidens, emigráns, tehát sokféle szó van. Ebből származik egy muszlimoknál a hijra, vagy hogy minek mondják, ez a kifejezés. Tehát ezt használják a vallásban, mint egy kulcskifejezés az iszlám világban. Tehát az a menekülés, akit elutasítottak, nem kell senkinek. Tehát ez az életérzés volt Hágárnak. És ugye ő ezt látta, hogy el van utasítva, elűzött ember. Kiűzték őt, és elfogyott minden. Nem tudja fenntartani az létezést. Felkészült a halálra. Az ember ilyen, hogyha természetes dolgokat látja. Így van? De hála Istennek ott volt a gyerek, aki élni akart. A kis Izmael. Sért. És Isten meghallgatta a gyerek sírását. És mit csinált az Úr? A Hágárnak a szívébe belenyúlt, és kinyitotta a szemeit. Hágár ebből az elutasítottságból, pessimizmusból, reménytelenségből, gyereki. És kinyílt a szeme. Mit látott Hágár? Az élet nem reménytelen. Ott van a forrás. Ezért minek nevezték el? Látomás Istenemer, ez volt számára. Tehát a látás ezért fontos ma, mert annyira kilátástalanná tud válni a körülmények, most, ami hogy a gonosz ilyen erőteljesen működik, hogy nagyon sok ember azt mondja, lehetetlenség. Itt vége van. Itt vereség vár ránk, kudarc vár ránk, nincs előre menetel, nem tudunk növekedni, nem tudunk fejlődni, nem tudunk életbe maradni, és így tovább, és így tovább. No, ezt az életérzést mutatja ez a történet, hogy kiálts Istenhez, sírjál Istenhez, ha ilyen helyzetben vagy, és szerintem európaiaknak van okuk azért, hogy az Úr elé menjenek, és az Úr mit csinál? Megnyitja a szellemedet, és olyan dolgot fogsz látni, amiben megtalálod az életet, az örök életre szökkelő vízforrást. És Izmael egy nagy néppé vált. Sok nép lett. Tessék, nézzétek meg az arab világot. Nem jó a vallásuk szerintem, de Izmaelt szereti Isten. Ábrahám is szerette, de hát az asszonynak muszáj volt neki engedelmeskedni, mert itt nem volt családban békesség. Tehát ezért fordítják a Hágárt úgy is, hogy elutasított, elűzött, stb. És ezt tudjátok, hogy egy elűzött embernek, aki bolyong és nem találja meg a létezéshez szükséges a dolgokat, hát az kétségbe esik, és csak csupán
várja, hogy mikor költözik el a földi életből, és sokan ilyen emberek mondják azt, hogy neki a halál az megváltás. Nem megváltás. Hála Istennek, hogy van megváltó, Jézus Krisztus a megváltó, nem a halál. És hol adja meg, hol van ez a te forrásod? János evangélium 4. fejezet, 14. fejezete, hogy örök életre szökelő vízforrás fakad annak a bensejéből, az újjászületés, Jézus Krisztushoz való megtérés, a szellemednek a megelevenedése, és befogadása Jézus Krisztusnak, elfogadása hatalomnak, növekedés a Krisztusban. Amen. Van egy másik történet, a 2 Királyok könyvében, ha még bírjátok, hadd mondjam el, mutassam el, azért, hogy imádkozzatok, hogy a szellemi szemeiteket Isten nyissa meg. Pál apostol azt mondja az Efézus beliekezét 1. fejezetében, hogy azért imádkozik, hogy a Istennek a szelleme, a kijelentés szelleme és a bölcsesség szelleme megnyissa a szemeiket, és lássák az emberek az elhívásuknak a reménységét, illetve a szentek örökségének a gazdagságát, és azt a hatalmas erőt, amely az Isten a názati Jézus Krisztus föltámadásával rendelkezésükre állított. De most a 2 Királyokról beszélek, itt is egy szemnyitogatásról van szó. Következőt a szíriaiak, ugye, hát 15. verszakot nézzétek meg, 2 Királyok 6:15. Fölkelt pedig jó reggel, tehát a szolga Géházi, fölkelt pedig jókor reggel, Isten emberének a szolgája kiment ime, seregek vették körül a várost, és a lovak és a szekerek. És mondané ki a szolga, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson, és megnyitta az úr a szolga szemeit, látás ime, hogy rakva volt tüzes lovagokkal, szekerekkel Elizeus körül. És amikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az úrnak mondván, ver meg ezt a néped vaksággal, és megveri őket vaksággal, és Elizeus kívánsága szerint. És mondja nekik Elizeus, nem ez az út, sem ez a város, gyertek el én utánam, és ahhoz a férfihoz vezetlek titeket, akik kerestek, és elvezeti őket Szamariába. Eddig az, annak a történetnek az lett a vége, hogy megebédeltették, illetve lakomát adtak nekik. Tehát itt is miről van szó, hogyha csak fizikai szemeinkkel nézzük a dolgokat, akkor megijedünk az ellenségtől, megijedünk attól a hatalomtól, attól az erőtől, ami a világban munkálkodik. És ez a szolga fölébredt, a proféta szolgája reggel, rossz hírt mondott a profétának, Elizeusnak, de hála Istennek, hogy Elizeus mindig a szellemét kenet alatt tartotta, és ezért ő nem ijedt meg. Ez egy jó példa arra, hogy mennyi erre is fontos a Szent Szellemtől kérni a kenetet, hogy folyamatosan tudja az embernek a szellemét ilyen állapotba tartani, hogy ne csak a látható dolgokat lássa, hanem belelásson a láthatatlan dolgokba. Tehát kétségbe volt esve a szolga, és azt mondja, ő is ugye hasonlóan Hágárhoz, azt gondolta, hogy jaj, ebben a helyzetben tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk ezt a problémát megoldani, mert megszállt a várost az ellenség. Ezzel szemben ugye látjuk, hogy a proféta imádkozott, és kérte, hogy a szolgának a szemeit nyissa meg. Itt nyilvánvalóan, hogy akár a fizikai szemre is jöhet egy olyan természeti érintés, amelynek következtében a látás képessége az ember átlát a fizikai téren és dolgokon. Tehát fizikai tér és dolgokon. A szellemed eleve olyan képességgel rendelkezik, amit nem korlátoz a fizikai tér és az idő. Ezért igaz az, hogy Jézus Krisztusban fel vagyunk ültetve a mennyekbe.
A szellemünket, a mi gondolkozásunk, tudatunk korlátozza, mert a tudatunkat befolyásolja a konkrét tér és az idő. Tehát ahogy a tudatod tudja, hogy itt vagy, azt gondolja, hogy a szellemed is le van ide, láncolva, és nincs másút jelen. De ez nem így van, emberek. Ha újjászületed vagy, itt ülsz, a szellemedben van, a kapcsolatban áll a mennyben lévő Jézus Krisztussal. Tehát ezért a tudatomat át kell változtatnom, mert egészen más a tudatom, és más a szellememnek a helyzete. Mert nem azt mondja a Efézus beliekezét második levélben, hogy együtt megelevenítettünk Krisztussal, Krisztussal együtt feltámadtunk, és Krisztussal együtt fel vagyunk ültetve a mennyekbe. Hát persze, hogy itt vagyok, te is, én is. Itt van a lelkem, itt van a fizikai testem. Ez mire vonatkozik? A szellememre vonatkozik. Hogy ez fel van ültetve. Tehát a szellemem az képes a mennybe is, de hát képes utazni is a szellemem. Elkísérni egy embert. Pál apostol nem volt ott fizikailag a gyülekezetben, de azt mondja, látom azt a szép rendet közöttetek. Hát mivel látja? A szellemének a látóképességével nézte a gyülekezetet. Nem tévén keresztül, hanem a szellemén keresztül. Ugyanígy, valaki valakit szeret, a szelleme elmegy vele, és óvja. Ezért van gyakran olyan jelenség, hogy valaki megálmodja, hogy valaki távol van, hogy mi történik vele. Hallottatok ilyent? Van ilyen? Van ilyen. Mert egyben van forva valakinek a szelleme egy más embernek a szellemével. És az kíséri. És ez befolyásolja a Szent Szellemmel való kapcsolatunkat is, mert ha tisztában vagy azzal, hogy a szellemet sokkal nagyobb mértékben tudja megragadni, és sokkal nagyobb mértékben tud egyesülni a Szent Szellemmel, mint ahogy a tudatod ezt felfogja, akkor nem a tudatod alapján keresed az Urat, hanem a szellemed által keresed az Urat, és sokkal nagyobb jelenlétébe kerülsz az Úrnak. És ráadásul nem is kell belemenni annyira a szellemednek ezeken a csillagrendszereken, tehát nem asztrális utazásról beszélek, nem kell utazni. A szellemedben megvan az a kegyelem Szentlélek által, amivel a mennyei látások belemennek, beleépülnek a képességeidbe, és ilyen módon ez az egész életedbe tud vezetni. Ez egy belső erőt ad belül az emberben. És azt mondja Pál apostol, hogy ez benne volt, és soha az életében nem volt engedetlen a mennyei látásnak. Ez a mennyei látást valószínű Damaszkuszba kapta, amikor Ananiás imádkozott érte, és lehullott a szeméről a pikke, és azt mondta Ananiás neki, hogy láss. És utána egész földi életébe azt mondja Pál apostol, amikor tartotta Jeruzsálembe beszédét, védő beszédét, hogy soha nem voltam a mennyei látásomnak engedetlen. Ez a kulcsa egyébként a keresztény életnek, illetve az Úrban való járásnak. Hogy ez a mennyei látás bejön a szívbe. Én fiatal keresztényként ezt nagyon kerestem. Hogy adja meg az Úr ezt a belső radar képességet. Hogy megmaradjon. Mert ettől tudod fölismerni Istennek a személyedre vonatkozó célját, tervét, így tudod odaszállni magadat, így tudsz áldozatot hozni, hogy azt a programot meg tudja cselekedni, amit belehelyezett a Szent Szellem a bensődbe látásként.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az autizmus hónapja kapcsán egy autizmussal érintett fiú szemén keresztül is szeretnék önöknek megmutatni ezt a világot, hogy egy picit jobban be tudjonnak vonódni ebbe, miközben természetesen a spektrumot egy kicsit szélesíteni is kívánják egy közelgő kiállítással kapcsolatban. Az érintett vendégek itt vannak már velünk a stúdióban. Nem másról van szó egyébként, mint Bencéről, akit az ATV nézői már jó pár évvel ezelőtt, 8 évvel, ugye, ha jól emlékszem, hogy 7 évvel ezelőtt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában már megismerhettek. Budai Kollárik Tíme, a Bence édesanyja itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, és Tombor Zoltán fotográfus is. Jó reggelt.
2: Jó reggelt. Jó reggelt.
1: A program címe pedig nem más, mint a Plukáló Árt program, ami egyszerre szól tehetségről, megértésről és elfogadásra. Ennél mélyebben mi még ez a program?
3: Hát igazából Bence maga. Ezt maga a név, a nevet is ő adta. Ő egy nagyon kreatív fiatalember, most már mondhatjuk. Nagyon-nagyon kiskorában, tehát ő nagyon régóta rajzol, de volt egy nagyon izgalmas projektünk 3 évvel ezelőtt, és akkor döntött ő úgy, hogy ő szeretne ebben kiteljesedni, és szeretne profivá válni, ahogy ő mondta akkor, mert akkor egy nagyon kedves barátnőmmel az első digitális grafikájából készítettünk egy kollekciót, ugye ez a Nubu volt, és Bence akkor mire elkészült, meglátta a rajzot, és azt mondta, hogy hát ez nem profi. És akkor kért karácsonyra magának egy olyan digitális rajzoló eszközt, amivel ő elkezdte magát fejleszteni, és ez szerintem fantasztikus, és abszolút autodidakta módon tanult ő meg, bár nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a osztályfőnöke a gimnáziumban, ő egy művészet tanárnő, és nagyon sokat segített az elmúlt években az ő fejlődésében.
1: Szakmailag te hogyan látod az ő fejlődését, vagy mi az ő, ahogy szoktad, én gyakran így kérdezem, hogy szuper képessége. Mi a háttérben beszéltünk már arról, hogy az autizmussal érintett emberek gyakorlatilag, minthogyha mindig valamiféle szuper képességgel rendelkeznek, hogy aztán ez ki tud-e bontakozni, az nagyban függ a környezettől és a szülőktől is, így például most ugye téma esetében. Te szakemberként mit láttál meg az ő művészetében?
2: Én már jó ideje figyelem Bencének a melóját, ami elsőre feltűnt nekem benne az, hogy nagyon fotografikus módon gondolkozik, nagyon képekben gondolkodik. Azt szerintem nagyon fontos, hogy a spektrumon élő

0: srácoknak a talán a legnehezebb az életükben az, hogy kapcsolódjanak a közösséghez, és valamilyen módon mesélni tudjanak arról, hogy mi zajlik bennük belül. És szerintem ebben a rajz és mindenfajta kreatív művészeti folyamat az nagyon segít abban, hogy ő meséljen arról, hogy mit érez belül, illetve úgy segít abban, hogy ő kapcsolódjon a közösséghez. Tehát, hogy ilyen módon valami olyan információt és olyan véleményt és olyan hangulatokat tudjon mutatni a művészete révén, amit esetleg verbálisan szóban nem tudna. És ez a fajta fotografikus gondolkodás, amit most ennél a kiállításnál is látok, hogy van egy ilyen kicsi képregényszerű, meseszerű világa, de valahogy a mindig az enyészpontok, és mindig a perspektíva, és mindig ez a kicsit nagy látószögű optikára hasonlító világ, ez ami egészen varázslatos. Nem tudom, hogy én kicsit már így bizniszben is gondolkodok, az, hogy milyen területen tud majd, ha összejön az egyetem és elvégzi el helyezkedni, de szerintem ez a rajzfilm, mesefilm világ, ez nagyon-nagyon jól áll neki.
1: Autistic Art Alapítvány galériája, Hotel Octagon Budapest, láttak is erről képet, a New York Palace Hotel Budapest, aztán ott van még a Pop and Roll Art Shop és a Tokaj Art and Wine Galéria, most helyszíneket mondtam, ezek hogy kapcsolódnak mindaz, amiről eddig itt most beszélgettünk.
2: Igen, ők voltak, akik mellé álltak a programnak, és befogadták egy-egy rajzát, mert Zoltánnal közösen Bence 5 képet választott ki, amik kikerültek, és mind az 5 alkotásból Zoltán tanácsára nagyon-nagyon jó minőségű posztereket, ha ezt lehet poszterezni.
0: Print, mondjuk
2: print,
0: nyomatnak
2: készítettünk, és ezek vásárolhatóak meg, de mindenhol egy-egy grafika lett kiállítva, és a New York Kávéház, vagy New York Palace Hotel, ők fogadják be májustól a teljes kollekciót, tehát eddig külön lehetett megtekinteni az 5 alkotást, és májusban egybe kerül majd az 5 kép, és ott lehet még egész május hónapban megnézni.
1: Ez április 2-án, hogyha jól tudom, az autizmus világnapján akkor indult el.
2: Igen.
1: Ez a fajta kezdeményezés, a kifutása, a célja mi?
2: Igazság szerint mi a családdal együtt, férjemmel és kisebbik fiunkkal, Olivérrel, évek óta abban támogatjuk Bencét, hogy nem mi találjuk ki, hanem vele közösen mindig kigondoljuk, hogy éppen az adott életszakaszában miben tudjuk őt segíteni. Amikor, ahogy említetted, voltunk itt 7 évvel ezelőtt, akkor éppen 13 éves volt, és nem voltak barátai, mert általános iskolában mi nem találtuk meg neki azt az intézményt, ahova ő tudott volna járni, és magántanuló volt, és akkor létrehoztuk a Csudi Bogár Klubot, és mindig próbáltunk egy kicsit szélesebb spektrumnak segíteni, tehát ez nem csak Bencéről szólt, hanem akkor ezeknek a Bencéhez hasonló gyermekeknek alakítottunk még Kárász Robi segítségével egy kis klubot. Ezután, havonta találkoztunk, nem olyan régen pedig, amit Zoltán is említett, volt egy kis workshop, amikor Bence kis művészeti szárnyait kezdte, vagy megláttuk, akkor pedig összehoztunk neki egy olyan programot, ahol hasonló gyerekekkel, akiknek autizmusban érintett és van művészi vénájuk, együtt tudtak alkotni.
1: Már hát meglátjuk, mi lesz ennek a kifutása, remélem, majd arról is értesülni fogunk. Igen, Budai Kollárik Tímeának és Tombor Zoltánnak. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
3: Támogatott tartalmat hallottak!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 97. ünnepi könyvhét és 31. nemzetközi könyvfesztivál két nagyszabású eseményről van szó, és emögött persze mindig ott van a könyves szakma is, amelyik persze egyáltalán nem csak a szerzőket jelenti, hanem nagyon-nagyon sokan dolgoznak azon, hogy az első gondolattól, az első szikrától egészen odáig, hogy a pulton ott legyen egy kötet. Ezt az élményt átélhessük. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke a vendégünk. Kezicsokom, jó reggelt kívánok. Örülök, hogy itt van nálunk. Volt egy olyan megjegyzése korábban, hogy jelenleg még a borítékot sem nyitották ki. Ezt mondta ön korábban, utalva arra, hogy a kormányzat részéről érdemi kapcsolattartó hiány teljesen magára maradt korábban a könyvszakma. Melyek azok a pontok, ahol a könyvszakmának a mindenkori kormányzattal érintkeznie kell?
2: Tulajdonképpen egy folyamatos kapcsolatot azért érdemes lenne fenntartani. Ugye azt igazán nem találjuk mindig a megfelelő kapcsolatot, de az elmúlt években egész egyszerűen feltűnően kapcsolat nélkül maradtunk. Ez a kapcsolat nem csak politikai értelemben vett kapcsolat hiány, hanem az érdektelenség. Szóval azt úgy éreztük, hogy nincs ott olyan ember, aki velünk tudna beszélni. Egyszer-kétszer bejutottam, és megpróbáltam elmondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ez világszerte a kreatív iparnak a mindenki számára elérhető terület. Egy könyvet majdnem mindenki vesz egyszer életébe. Lehet, hogy színházba nem jut el, moziba is talán bemegy, de a könyvet így módon, ilyen szempontból magára hagyni, minket meg nem hallgatni, arról már nem beszélek, hogy évek óta ezek a nagy rendezvények mind támogatás nélkül zajlanak, mert erre, ott szerepel ez még a borítékot sem nyitották ki, amikor érdeklődtünk, mert láttuk, hogy mekkora nagy pénzek szaladnak ki az NK-ból. Hát, ha most ránk kerül a sor, és kapunk valamit, mert azért nem mindegy, ez a szervezet, ez az egyesülés, ez Európa legrégebbi egyik, 1789-ből nyúlik vissza az a jogelődünk, mindig tart kapcsolatot a társadalommal, és ez a ott a mi adónkat osztogatják jobbra-balra, és arra gondoltunk, hogy talán egy olyan rendezvény, mint az ünnepi könyvhét, amiből most júniusban 97-et üljük meg, az valahogy mást is érdekel, mint azt a 70-100 ezer embert, aki ilyenkor kijön a Vörösmarty térre, és ott van, ott egy nem lehet lejteni egy tűt.
3: Hát az biztos, az
2: elképesztő hangulat van, és olyan érzésem van, hogy a könyvszakma az utolsó években oázisként szerepelt ott a téren, vagy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, és ez az egyetlen olyan kulturális esemény, és ez a kettő, amit mi csinálunk, ahol még burkoltan sincs belépődi, minden egyes produkció ingyenesen látható, hallható, részt lehet benne venni. Idén is több mint 170 kiállítónk lesz, több mint 100 program zajlik a színpadokon, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, a 500 dedikálás biztos lesz. Hát ezek mind akkora számok, amiben, hogyha van tömegsport, akkor a könyvvel lehet tömegkultúrát csinálni, és ez azt hiszem, hogy ez a mostani életünkben is nagyon fontos kell, hogy legyen.
3: Ezzel alapján bennem az érzés, ma annak a magját sikerült így erőltetni, hogy bár voltak a szakmának kihívása és nehézsége így az elmúlt időszakban, azért, minthogyha az olvasói közönség igényei nem változtak volna, mármint, hogy olyan értelemben, hogy persze most a lehetőségek tárházának ablaka még szélesebbre tud nyílni, de azért ők mindig ott voltak az írók és az alkotók mellett, hogyha jól érzem. Milyen további lehetőségeknek nyit most ablakot az ex szerint az, hogy talán itt változások lesznek a jövőben?
2: Ha azt mondom, hogy több mint körülbelül 10 napja csak kapkodom a fejem is, és egyszerűen olyan, mint egy mozdonyvezető, aki nem tudom, hogy kell váltani a síneket ott előttem, hogy a jó menjek, de azt szeretném mondani, hogy mi azok közé tartozunk, akik a nehézségek ellenére nem mentünk előre. Minden egyes számunkra elfogadhatatlan lépését a hatalomnak, az államnak azonnal reagáltunk. Mondjuk az íróknak a szájára nem lehetett cipzárt húzni, akárhol vannak. A kiadók, ezek olyan zömében olyan régi műhelyek, vagy olyan új képződmények, amik nem úgy vannak a politikával átitatva, ahogy az egész világ, mert például viszonylag a piac is olyan, hogy vannak könyvek, amikkel nem értünk egyet, vannak könyvek, amik teli vannak olyan dolgokkal, amiket mi nem szeretnénk. De valahogy egy olyan olvasóközönség, ebből kifejezőleg vásárlóközönség van Magyarországon, amit talán különleges, én úgy képzelem. Tehát az, hogy nem olvasnak az emberek, az nem igaz, az ifjúság is olvas, de el kell jönni egy ilyen eseményre, és a vége láthatatlan sorát a tinédzsereknek megszemlézni, akik ott állnak és dedikáltatni akarnak. Azon kívül az emberek nagyon igénylik a szerzőkkel való közvetlen kontaktust.
3: El is mondaná nekünk Katalin, hogy a június 12-i alkalommal így röviden zárásképpen a végére kik lesznek a húzónevek, kikkel lehet ott találkozni?
2: Ha csak egyet mondanék, a megnyitó személy David Szalai lesz, Szalai Dávid, aki a 2025-ös Booker díjat nyerte el. Természetesen magyar gyökerekkel rendelkezik, sőt állampolgárnak, nem állampolgár, de sokáig élt is Magyarországon, és elsőre elfogadta azt, hogy legyen ő a megnyitó személy ezen a rendezvényen. Úgyhogy csütörtökön, június 11-én délután 4 órakor ő fog állni a színpadon, és megnyitja a 97. ünnepi könyvhetet.
3: Dr. Gál Katalinnak, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökének köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szerint jól teszik-e a Fidesz képviselői, mármint akik nem ülnek be a parlamentbe, hogy nem ülnek be a parlamentbe? Ez a nap kérdése van, és a vendégekkel jól megvitatjuk ezt is, meg még sok minden mást, mutatjuk is, hogy mit.
2: Ismertették a Fidesz frakció névsorát, több veterán politikus is távozik a parlamentből. Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki nem sokat késlekedett a csípős válasszal. Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik, ahol egyeztet az Európai Bizottság elnökével az uniós forrásokról. A vasútfejlesztés szerepel a leendő közlekedési miniszter terveinek élén, de Vitézi Dávid ígéri, hogy az utakról sem feledkezik meg. Mai vendégeink Bárándi Gergely ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, Hamvai Péter a HVG újságírója, Heiszler Ákos kommunikációs szakember.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Jegesi András.
1: Kiváló előjelekkel kezdjük meg a mai adásunkat, ugyanis minden vendégünk ott ült a headline-ban, ahol a valóságban is ül most itt a stúdióban. Szeretettel köszöntelek benneteket. Bízunk benne, hogy már ebből is tudhatjuk, hogy ez egy jó adás lesz. Hamarosan jön a ti véleményetek. Előbb azonban lássuk, hogyan vélekedtek nézőink, pontosabban azok, akik szavaztak a felületeinken azzal a kérdéssel kapcsolatban, amit az adás elején vetettem föl, és 71% ért egyet azzal a Fidesz leköszönő képviselőivel, hogy nem veszik föl a mandátumot, 29% pedig nem. Ez, én megvallom őszintén, nem erre számítottam, úgyhogy hamarosan meg fogjuk nézni a kommenteket is, amiben egy kicsit bővebben kifejtették. No, de lássuk is ezt a, nevezzük így, megfiatalított frakciót.
3: A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumon valójában a Fidesz parlamenti mandátum, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom.
4: Orbán Viktor hétvégén bejelentett döntését 24 további fideszes képviselő követte, többek között Kövér László, Bánki Erik és Hoppál Péter is. Mindeközben Gulyás Gergely leendő frakcióvezető közölte, már nyáron várható változása a Fidesz-KDNP induló parlamenti csapatában.
5: A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők. Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs képviselőtársunk júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza, és fog részt venni a Szociális Bizottság munkájában. Frakcióvezető helyettes lesz Kocsis Máté, eddigi frakcióvezető, akinek a frakció és én is megköszöntem az elmúlt 8 évben frakcióvezetőként nyújtott kiemelkedő munkáját.
4: Az új frakció tagja lesz több ismert politikus is, többek között Budai Gyula, Hankó Balázs, Kondzs Zsófia, Vitályos Eszter, Szentkirályi Alexandra, Szijjártó Péter és Takács Péter is.
1: Azt hiszem, ez az utolsó két név az, ami hát az én nézetem szerint annyira nem a párt megújulását sugallja. Ti hogyan látjátok?
6: Hát engem ebben az egész hírben, ne haragudj, hogy offolom a kérdésedet, de Orbán Viktor érdekel a legjobban, illetve Léva Janikó, mert hogy most nagyon nem lennék az ő helyében, mármint Léva Janikó helyében. Képzeld el, hogy a férjed bejelenti, hogy aki összesen van 5 millió forint megtakarításotok, nem kap,
1: Orbán Viktor.
6: Pártelnökként nem kapsz, vagy ugye eddig fizetés nélkül láttál a pártelnöki munkáját, a miniszterelnöki fizetése megszűnik, de miből fognak ők most élni, hogyha visszaadja a mandátumot a Orbán Viktor? Ez az egyik. A másik meg, hogyha Léva Janikó olvas újságot, akkor én a helyben nagyon aggódnék, hogy a mentelmi jog hiányában esetleg büntetőeljárások indulhatnak a férje ellen, és ugyanez jutott eszembe egyébként Kocsis Máténál, aki marad, akinek volt egy parlamenti titkára, Tóth Gabinak hívják, 1.300.000 forintért, és még sorolhatnánk.
1: Hát egy kicsit ironikusnak érzem a felvetést, de azért mindenképpen érdekes, és akkor, hogy ti hogyan látjátok esetleg Orbán Viktor jövőjét ezek után, hogy tudjuk, hogy nem lesz ott a parlamentben, amire 1990 óta nem volt példa.
7: Hát jó lenne ezt tudni, azért nem, azt hiszem nem mondhatjuk, hogy tudjuk. Valószínűleg az igaz, hogy Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, ez kétségtelen, hogy igaz, de az is igaz, hogy Orbán Viktor már valószínűleg nem fogja tudni végigvinni ezt a megújulást. De azt gondolom, hogy csak Orbán Viktor kezdheti el ezt a megújulást, mert hogyha Orbán Viktor, nem Orbán Viktor áll a párt élén, akkor ez szét fog esni darabokra. Sőt, én még azt is gondolom, hogy Lázár János is azért teszi a frakcióba, hogy azért valamilyen módon ott összekovácsolja ezt a frakciót. Tehát Orbán kell ehhez a megújuláshoz. Én azt gondolom, hogy majd később fel fognak jönni olyan figurák, amiket már most látunk, egy-két olyan hangot, olyan ismeretlenebb, eddig ismeretlenebb politikustól, akik helyet követelnek maguknak, de nem tudjuk, szerintem azt nem lehet megmondani, hogy Orbán Viktor leteszi a lantot, és hazamegy a szerény hajlékába, 60 pusztára, vagy küzd tovább, de valószínűleg, és még a frakcióról annyit még elmondanék, hogy önmagában talán ez az egyetlen jó lépése eddig a Fidesznek a választási vereség után. Azt hiszem, hogy ezeknek a politikusoknak, akik most kiszelektálódtak a frakcióból, tényleg el kell menni a fenébe. Tehát Kósa Lajosra nem lehet megszólítani egy embert se. Én még azt sem hiszem, hogy nagyon rá kellett beszélni őket. Nem hiszem, hogy Kövér László be akar ülni a parlamentbe, és minden nap hallani akar, hogy hogyan alázza meg a Tiszát kétharmad. Hát a többiek meg, hát ezek vannak. Tehát, hogy azt se tudom, hogy mitől Németh Balázs kit tud megszólítani, a fene tudja, de szerintem a Fidesz se tudja, hogy merre indul. Ezek az emberek, egyébként nevethetünk rajta, meg a Pócs Jánoson, meg a többieken, de azt látjuk, hogy azért azok maradtak, ez a fiatalabb, középgenerációs társaság, akik azért melóznak. Tehát, hogy hát ez a meló, ez mire lesz jó, ezt nem tudhatjuk.
1: Most a frakciótagokra mindjárt egy picit bővebben visszatérünk, de Orbán Viktor jövőjével kapcsolatban azért kettő tény alapú adatot, azt tudunk. Az egyik az, hogy júniusban lesz a Fidesznek a tisztújító kongresszusa, a másik pedig az, hogy a holnap összeülő országos választmányon születhet meg az a döntés, hogy Orbán Viktor egyáltalán elindul-e az elnök jelöltségért. Tegyük hozzá, Lázár János szerint igen, mert neki kell tovább vezetnie, és akkor innen Gergőnek átadom.
8: Inkább visszatérnék még egy gondolat erejéig a korábbiakra, mert ez három különböző téma, és három különböző megközelítést igényel szerintem. Az egyik, ami teljesen külön, hogy Orbán Viktornak mi lesz a jövője, és ezen keresztül a Fidesznek mi lesz a jövője, a második, hogy vajon azok a képviselők, akik nem vették fel a mandátumot, miért nem vették fel a mandátumot, ezt nyilván találgatni tudjuk, nekem is van elképzelésemre, és a harmadik pedig az, hogy miért pont így állították össze ezt a frakciót. Hát akkor kezdve hátulról. Szerintem ez a frakció, hogyha megnézi az ember a névsort, akkor két vonalat képvisel, nagyon jól látszik. Az egyik vonal, ezek az ütőemberek, vagy harapó emberek, vagy akik azt tudom mondani, hogy ezt a, mondjuk ki őszintén, alpári stílust képviselik. Ezekből összelapátolták a frakció felét. A másik fele, az pedig egyébként szakpolitikusként, vagy a szakmájához értő, valóban ez a középgenerációs, vagy inkább fiatalabb volt miniszter, volt államtitkárok, vagy volt parlamenti szakpolitikusok. Magyarán az várható szerintem, hogy ezt a két vonalat fogja a Fidesz képviselni, lesz egy olyan csapat, amelyik ugyanezt a rémséges stílust fogja képviselni a parlamentben, meg a médiában, meg lesz egy, aki a kompetenciát fogja mutatni, mind a bizottsági üléseken, vagy a plenáris felszólalások során, mind pedig a médiában. Nekem ez látszik ebből a parlamenti csapatból, hiszen ott van Pócs János is, meg ott van Takács Péter is, meg ott vannak a volt szóvivők is, meg ott van a másik oldalon mondjuk Tuzson Bence vagy Hankó Balázs is, aki meg a másik vonalat képviseli. Ez az egyik része.
1: Mindenki döntse el, hogy ki melyik így az alapján, mint a két kategóriát.
8: Talán nem lesz nehéz.
1: Igen.
8: A másik...
7: És ezt talán, bocsánat, hogy hiszen azt is jelenti, nem, hogy, hogy még nem, nem döntött el a Fidesz, hogy, hogy milyen irányba megy. Tehát ebbe
8: szerintem eldöntött, hogy mind a két irányba megy. Mind a két tehát, hogy fogja képviselni ezt is, meg fogja képviselni azt is. A másik, ami érdekes, hogy vajon ezek miért nem vették át ezek az emberek a mandátumokat. Nyilván a mentelmi jog már nincsen, tehát azt mindannyian tudjuk, hogy ez legfeljebb egy rövid időre szolgálhatja a védelmüket, hiszen a kétharmad bármikor kiadhatja a mentelmi jogát bárkinek, tehát gyakorlatilag praktikus értelme már nincsen annak, hogy valaki képviselő legyen a mentelmi jog miatt, hiszen azt ki lehet adni. Annyit nyer vele, hogy mondjuk nem tud a rendőrség kimenni egy mondjuk éjszakai órában, ahogy egyébként ők csinálták ezt az ellenzéki politikusokkal, és bilincsben elvinni őket, hanem ennek meg kell előznie egy büntetőeljárási rendet, amikor a legfőbb ügyész kikéri. Magyarán számíthatnak arra, hogy mikor esedékes az, hogy esetleg őket kiadják, és a rendőrség tud lépni, és ezzel időt nyernek esetleg arra, hogy tiplizni lehessen. Ez ennyi a mentelmi jog értelme. De én sokkal inkább azt gondolom, amit szintén elhangzottan mondtad, hogy azért én emlékszem arra, hogy ők milyen elképesztő arroganciával és lekezelő módon bántak akkor az ellenzéki képviselőkkel, amikor kétharmad lett, hogy Kövér László házelnökként mit csinált az ellenzéki képviselőkkel, hogy egyébként milyen módon oktatták ki őket arra, hogy nekik aztán csak kussa nevük azért, mert a nép felhatalmazást adott egy példátlant a Fidesznek, azért, hogy ezeket megcsinálják, mi pedig maradjunk csöndben, mert nekünk senki nem adott felhatalmazást. Ehhez képest valószínűleg attól tartanak, és joggal és okkal tartanak, hogy ugyanezt kapják vissza ők is. Ehhez képest hozzátenni semmit nem tudnak a parlamentben pluszt. Zárójelben mondom, hogy nyilván, amit egy ellenkező éllel mondtál, tehát valószínű, akik most kikerültek, egyiknek sincs szüksége arra, hogy a parlamenti képviselői fizetésből éljen.
9: Ákos, hozzád fordulnék, mint kommunikációs szakember, abból a szempontból, hogy itt most hallottuk annak a hangsúlyozását, hogy meg kell újulnia a pártnak. Ezt a megújulást Orbán Viktornak kell levezényelnie, ez szolgálja a képviselők cseréje. Ez a Fidesznek a kommunikációja. Miközben akár Pócs János, akár Lázár János, akár mások ugye utaltak arra, hogy itt ugye kullancsok voltak a NER-en keresztül, és ezáltal a Fideszen is, de konkrét neveket senki sem mond. Hogy egyébként mennyire, miközben ugye itt akár több fideszes politikus is, akik az elmúlt hetekben interjúkat adtak olyan médiumokban, amelyekkel korábban nem igazán álltak szóba, itt is szóba került akár Matolcsy György neve, az egyetlen konkrét név talán, amit fideszes politikustól hallottunk, de ezt, hogy kullancsok, meg ilyen-olyan, de nem fogok neveket mondani, akkor ez kommunikációs szempontból, ez mennyire tekinthető megújulásnak?
6: Mármint ez a vonal, hogy elkezdtek egymásra kibeszélni?
9: Nem, arra utalok, hogy itt már szóba jönnek azok, hogy kullancsok, de azt nem mondják, hogy kik a kullancsok.
6: Ja, értem. Hát igen, tehát igazából, ha a kommunikációs szempontból szeretném elemezni a helyzetet, akkor engem az érdekel, nem az üzenet érdekel elsősorban, hanem hogy az milyen kontextusban hangzik el, és azt ki mondja. És mikor mondja, és hogyan mondja, és hol mondja. Hogy az erre te is utaltál, hogy azokban a kezdjük a végéről, azokban a médiumokban, amivel eddig nem sikerült szóba állni. Tehát, hogy már az egész...
9: Hát legalábbis több órás stúdió interjúban biztosan nem. Hát, Szijjártó Péterre után.
6: Igen, de hát nagyjából is egészében nem álltak szóba az ellenzéki sajtó, mert az, hogy ellenzéki sajtó van sajtó, mindegy. Tehát, hogy a független sajtóval ők nevezték ugye ellenzéki sajtónak. És basszus, látjátok, hogy még átmegy. Jó, tehát ezeket le kell dobni, ezeket a paneleket. Tehát, hogy hol mondják? Mi a kontextus? Az a kontextus, hogy elvesztettek egy választást. És akkor hirtelen, akkor fölmerül az ember, hogy akkor mi is a motiváció az, hogy ténylegesen tájékoztatni akarjuk az ország politikáért érdeklődő közvéleményét, vagy arról van szó, hogy hirtelen ventilálni van kedvünk, és két órán keresztül magyarázni a megmagyarázhatatlant. Mert 16 évet nem lehet megmagyarázni. Bedobni ilyen, elkezdeni, nyilván van egy repedés, és akkor elkezdünk egymásra mutogatni, de azt elfelejtjük, hogy aki kullancsozik, meg aki matolcsizik, hogy feltéve, de meg nem engedve, hogy az biztos, hogy a magyar politika történet legkorruptabb és szerintem mentálisan legszennyezőbb rezsimjeinek az egyikét sikerült egészen addig szó nélkül támogatni. Majd hirtelen a vereség után, tehát hogy ebben a kontextusban kell vizsgálni ezeket a megszólalásokat, és ebben a kontextusban, ha szabad értékítéletet mondani, akkor én azt mondom ezeknek az embereknek, hogy inkább az önvizsgálat, reflexió, és majd amikor ezt elvégezték, meg a gyászmunkát, akkor majd jöjjenek vissza az egyébként szintén PTSD-ben, poszttraumás stressz szindrómában szenvedő társadalmunk elé, és majd akkor utána beszélgetünk.
9: Volt kettő emblematikus figurája ennek a mondjuk így szembenézés követelésének, vagy akár Orbán Viktor lemondásának a felvetésének. Ők ugye Ferenc Orsolya és Király Nóra, akik most nem ülnek ott ebben a frakcióban. Mit gondoltok erről?
6: Hát én pont amikor arról beszéltem, hogy hirtelen mindenki, akkor én egyébként a Király Nórával...
9: Nem, értem csak, hogy az például viszont kommunikációs szempontból lehet, hogy nem egy utolsó húzás lett volna, hogyha legalább az egyik őjük bennülne a frakció.
6: Igen, ezt akartam mondani, hogy ő ugye azt mondta, hogy hát ő felszólalt az el... Bocsánat. Tehát ő felszólalt az ellen, hogy az iskolák meg az óvodák környékére ne rakják ki azokat az óriás plakátokat, amelyeket. Tehát az egész 16 évben, de nem hallgatták meg a gonosz
7: kampányt. Szijjártó meg legalább a saját gyerekeit nem mérgezte a hazugságaival. Tehát,
9: hát nem, jó nem beszélgetnek ezek, otthon politikáról, ezt mondta.
8: Én még azt gondolom, hogy el is lehet hinni, hogy a Fideszben egyesek belső fórumokon elmondták a kritikájukat, hiszen ez nálunk is megvolt. Ettől függetlenül a teljes kormányzati kudarcért, a választási vereségért és mindenért ugyanúgy viselik a felelősséget. Tehát ez nem mentesít senkit az alól, hogy valóban, ahogy mondtad, támogatták ezt a rendszert, támogatták ezt a rezsimet, akkor nem álltak ki nyilvánosan. Megértem, hogy miért nem álltak ki nyilvánosan, de azt meg nekik kell megérteni, hogy a teljes társadalom azonosítja őket ezzel a rezsimmel, nagyon helyesen azonosítja őket ezzel a rezsimmel, ahogy minden korábbi kormányt képviselő vagy azt támogató parlamenti képviselői gárdát azonosítja azzal a rezsimmel. Aki közben kritikát fogalmazott meg, azt talán jobban értékelik, de azt, aki egy választási vereség után ezt teszi, az megmondom őszintén, hogy az én számomra sokkal inkább vagy megmosolyogtató, vagy inkább lesajnálandó ember.
7: Még. Jó, azért ne legyünk teljesen igazságtalanok, emlékszünk arra, hogy az MSZP
8: az szerintem ez igazságos értékítélet.
7: 2010 után eltelt 16 év, amíg megpróbált megújulni, aztán végül is megszűnt, vagy hát nem tudom, hogy papíron létezik.
9: Mi az egyetemen tanultuk politológiából, hogy az MSZP 1989-es megalakulása óta 2010-ig bezárólag körülbelül 6 megújuláson esett át. Tehát ez akkor még az egyetem.
7: Én meg arra emlékszem, még a rendszer és utána, hogy a KDNP keresi az arcát, tehát, vagy az arculatát. Azóta se sikerült megtalálni. Szóval, hogy ne legyünk teljesen igazságtalanok, 2 hete volt a választás, 16 évig voltak ezek hatalmon.
9: Ők.
7: Tehát, hogy egyszerűen nem lehet ezt feldolgozni természetesen. Tehát ne gondoljuk azt, hogy 2 hét múlva fogja tudni ez a párt, hogy merre menjen. Szerintem ez egy baromi nagy kérdés, hiszen vagy arról lesz szó, hogy ez a párt meg fog szűnni, vagy szét fog esni ugyanúgy, mint az MSZP szép lassan, mert kiderül, hogy csak a tolvajlás tartotta össze, hogy nem tartozta össze semmiféle eszme. Egyébként ez egyre inkább látszik, hogy az utolsó időben csak a hazugság tartotta össze, és ez a hazugság a Fidesz eddigi hazugságaiba mindig volt valami valóság mag. Tehát a migráns ügy erre a legjobb példa, hogy valóban valóság mag. Tehát a migráns

0: Magyarország.
1: No, köszönjük szépen, most muszáj vagyunk egy rövid szünetre elvonulnunk, de utána jövünk vissza a kommentekkel, no meg hát a magyar vagyon visszaszerzésével, vagy éppen elkótyavetyélésével.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
3: Egy padon ülök, megint eszem, megint elhagytam az eszem, de nincs konkrét célom, csak várom, amit kell.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ön szerint jól teszik-e a Fidesz leköszönő képviselői, hogy nem veszik fel a mandátumot? Ez a nap kérdése mi nálunk itt az Aktuálban, és egy picit módosult az arány, úgy látom, hogy az igenek kerültek többségbe, többségben voltak eddig is, de az adás kezdetéhez képest 2%-nyival többen gondolják úgy, hogy igen, ezt jól tették, míg 27% pedig nem ért ezzel egyet. No, nézzük akkor a kommenteket, mert bevallom őszintén, hogy én egy kicsit más arányra számítottam, úgyhogy nézzük egy picit bővebben kifejtett válaszokat. Zsóka egyetért ezzel a döntéssel, vállalják a felelősséget a 16 évi megosztottságért. István is egyetért a leköszönő képviselők döntésével, mert szerinte a Fideszben is új arcok kellenek. Marianna úgy sommáz a véleményét, hogy azokat hagyják cserben, akik rájuk szavaztak. Erzsébet egy picit hosszabban fejtette ki a véleményét, mégpedig nekik jó, mármint akik nem veszik föl a mandátumokat, mert nem lesznek kitéve kritikáknak, támadásoknak, bár erkölcsi kötelességük lenne valamit javítani azon, amit elszúrtak. Balázs nemes egyszerűséggel annyit kérdez, hogy nem mindegy ez, míg Jakab szerint nem ők döntöttek, mármint azok, akik nem veszik föl, nem vették föl a mandátumukat. K. Zsigmond Né pedig úgy véli, hogy igen, vagyis egyetért a döntésükkel, mert így legalább jobban elszámoltathatók lesznek, míg Eszter pedig nemes egyszerűséggel annyit írt nekünk, hogy ez menekülés. Mi viszont nem menekülünk, hanem a következő témánkra ugrunk, mégpedig a vagyonokkal kapcsolatos témánkra.
3: Vasárnap este jelent meg egy cikk a The Guardian-en, amely Fidesz közeli forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy Orbán Viktorhoz köthető magas rangú személyek az Egyesült Államokba igyekeznek vízumot szerezni, és a leköszönő miniszterelnök is több hétre az Egyesült Államokba utazik majd a labdarúgó világbajnokság idején. A kormány úgy reagált, újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre, csupán a labdarúgó világbajnokság döntőjét nézi meg, szokása szerint. A cikkben nem csak személyek, hanem vagyonok távozásáról is szó esik. A Guardian úgy értesült, hogy folyamatosan szállnak fel Bécsből magángépek, amelyek állítólag az Orbán kormányhoz közel álló a NER idején meggazdagodott személyek vagyonát szállítják külföldre. Népszerű úti cél Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emirátusok, de távolabbi országokba, így Szingapurba és Ausztráliába is kerülnek vagyonelemek alapinformációi szerint. Magyar Péter pedig szombaton azt közölte, tudomása van arról, hogy az Egyesült Államokba és Uruguayba utalják 10 milliárdos értékben, ahogy ő fogalmazott, az orbáni oligarchák a pénzt. A leendő miniszterelnöknek nem csak a neres vagyonokról van információja, hanem a távozó kormányt kiszolgáló médiabirodalomról is.
4: Tudomásom van arról is, hogy az orbáni mafiózók áron alul elkezdték árulni a TV2-t.
3: A Mészáros csoport hétfőn közleményben reagált Magyar Péter állítására. Ebben az áll, hogy a félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek, ezért Mészáros Lőrinc tulajdonos felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel, hogy rendezzék a helyzetet. Kiemelték, hogy a TV2 eladását nem tervezik. A leendő miniszterelnöktől megnyugtató választ remélnek, az új kormánynak pedig kitartást és eredményes munkát kívánnak.
2: A témához kapcsolódik, hogy azóta Magyar Péter egy újabb Facebook posztot tett közzé. Ebben azt írja, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetése nem cáfolta azon értesülésüket, hogy felfüggesztették több Rogán Antal köréhez köthető sok milliárd forintos átutalás teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva. A leendő miniszterelnök úgy fogalmaz, hogy felszólítja a kormányt arra, hogy egy olyan a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a jövőben a NAV 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás és vagyonkimentés gyanús átutalásokat, illetve a NAV elnökét is felszólította, hogy tegyen rendőrségi feljelentést, mert csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja a NAV az átutalással érintett pénzeket. Azt hiszem, ez a témához kapcsolódik. Most nagyszerű, hogy van itt velünk egy jogász, úgyhogy meg is tudjuk kérdezni, hogy mi erről a véleménye.
5: Egyrészt az, hogy hál' Istennek úgy tűnik, hogy a hatóságok, beleértve a NAV-ot, a nyomozó hatóságokat is, de még az ügyészség egyes szereplőit is kezdenek átállni. Ez egy jó hír. A másik, hogy valóban van ugye az előzetes intézkedésekkel lehetőség. Megjegyzem azt is, hogy nem kell feltétlenül rendőrségi feljelentést tenni, mert bizonyos bűncselekmények, főleg amik költségvetési csalással összefüggő, vagy adózással, bármilyen adózással, gazdasági bűncselekményekkel összefüggő, bármilyen tényállás, ott a NAV nyomozó hatósága tud eljárni. Tehát ő eleve az illetékes. Tehát a NAV bűnügyi igazgatóság indíthat büntető eljárásokat ezekben az ügyekben, és nagyon csodálkoznék azon, hogyha a NAV-nak ne lennének olyan információi, amik elégségesek ahhoz, hogy megindítsanak akár 3 napon belül egy büntető eljárást. Magyarán szólva, az információk megvoltak eddig is szerintem, csak nem kívántak vele foglalkozni. Ha most a NAV-osok szeretnének ezzel foglalkozni, és használják azokat az információkat, az elég lesz ahhoz, hogy a megalapozott gyanút azt lehessen valószínűsíteni, és így akár még a gyanúsításra is sor kerülhet, de még gyanúsítás se kell hozzá, egyszerűen csak elrendelni a büntetőeljárás megindítását. Magyarán még a rendőrségikkel sem kell az ügyek többségébe kilépni, a NAV saját hatáskörén belül ezt meg tudja tenni. Remélem meg is fogja.
2: És ti mennyi esélyt láttok arra, hogy Magyar Péter felszólításának eleget tesz a még hivatalban levő kormány?
6: Ezt nem tudom, nekem az jutott még eszembe ide kapcsolódva, ugye megint csak, hogy milyen kontextusban beszélgetünk, ugye egy Guardian cikk, és hát amennyire én látom a média működését, vagy amennyire én értek hozzá, azért ők se habokból dolgoznak, tehát biztos, hogy ugye két független forrásból megerősített információt szokott egy komoly lap közölni. Tehát azt gondolom, hogy akkor a Guardiannek is lehetett, valószínűleg legalább dokumentumokat láttak a Guardian újságírói, és akkor amit mondtál, hogy valószínűleg a NAV-nak is megvan. Tehát ez legalább két helyen már megvannak ezek a doksik, a NAV-nál és a Guardiannél.
7: Én ezért nem akarok ünneplontó lenni, de szóval van egy Guardian cikk, ami nem nevez meg senkit, hanem azt mondja, hogy Bécsből repkednek repülők, Orbán köréhez tartozó emberek. Illetve van Magyar Péternek a Facebookon, Magyar Péter azért nagyon sok mindent mondott már, amiből aztán nem lett semmi. Tehát értem én, hogy most itt tényleg nagyon váratlan kétharmados választás, és tényleg ez a fantasztikus, eufórikus állapot, hogy ez a hazugságnak a birodalma úgy dől össze, mint tényleg 89-ben a kommunizmus, hogy valójában tényleg senki nem hisz benne. Ahogyan mondod, hogy állnak át az emberek, a hatóságok, hát ők is egyszerűen levegőt kapnak, és elkezdenek dolgozni. De én nem hiszek abban, hogy különösebb vagyon visszaszerzésről lenne szó, hiszen természetesen egy-két nagyon durva strómannak az ügye, meg egy-két ilyen ügyetlenkedés, hogy hirtelen el akarnak utalni milliárdokat, ilyen lehetséges, hogy lesz. De hát valójában ezek a nagy cégek, a neres cégek, ezek közbeszerzési eljárásokon nyertek pályázatokat, megcsinálták a munkát, nem voltak kamupályázatok, hogy valójában nem épp ült föl semmi, hanem csak egy raktár van ott, és fölvettek pénzt egy kórházra, tehát ezért nem ennyire durva volt a helyzet. Tehát ezeknek igazából ezektől nem lehet visszaszerezni semmit. Amit vissza lehet...
2: Úgy látom, bocsánat, hogy Gergő, mintha nem értene egyet.
7: Bocsánat,
5: ezzel kapcsolatban valóban nem. Illetve csak részben.
7: Hadd fejezem be, hogy amit vissza lehet szerezni, esetleg politikusoknak a vagyonát, ott valóban rá lehet kérdezni, magának ennyi fizetése volt, és ez a kép miért lóg a falán, vagy honnan vette ezt a földet, ezt vissza lehet forintra, pontosan vissza lehet keresni. De a nagy vagyonokból szerintem nem... Ráadásul ezeket nem úgy kell elképzelni, mint Dagobert bácsinak az arany halmait, hanem ezek a cégek, ezek valószínűleg többször gazdát cserélnek, már gazdát cseréltek. Nem hiszem, hogy itt rá lehet tenni a kezünket.
5: Biztos, hogy van ilyen, és nagyon sok esetben valóban nagyon professzionális módon ment a pénzeknek a lenyúlása. Epstein aláírom, sőt azt is azt mondom, vagy egyetértek azzal a részével is, hogy nagyon sok pénz ment ki, osztalékot már korábban fölvettek, kivitték, erről is írtak. Azt is gondolom, hogy nagyon sok pénz van itt, nagyon sok vagyontárgy van itt, mert ezekből azért vásároltak autókat, házakat, luxus termékeket, stb. Azok itthon vannak, vagy legalábbis egy jó részük itthon van. 3. Azt hiszik az emberek, és ez egy tévedés, hogy mindegyik ilyen professzionális módon ment. Hát a nagy felét. Én számtalan olyan büntető ügyben vettem részt, ahol lehetett látni, voltunk mi feljelentők önkormányzat részéről, korábbi polgármester, korábbi országgyűlési képviselővel szemben tett feljelentésnél. Tökéletesen le volt nyomozva az ügy, és a rendőrség nyilvánvalóan politikai indítatásból megszüntette ezt az ügyet. Ezek az akták ott vannak készen lenyomozva. Semmilyen firmájszos dolog nem volt benne. Tökéletesen kimutatható volt, hogy hogyan tűntek el a pénzek, milyen bűncselekmények útján történt ez, és kinél landoltak ezek az összegek. Ezek az eljárások részben megszüntetésre kerültek, részben felfüggesztésre kerültek, tehát a nyomozóhatóság még azt sem merte megtenni, hogy megszünteti az eljárást, hanem felfüggesztette. Ez azt jelenti, hogy ha 5 éven belül ő úgy gondolja, hogy ezt érdemes újraindítani, mert egy új bizonyíték merül fel, újraindítja. Tehát számtalan eljárás ügy van lenyomozva. Ezeket az ügyeket elő kéne venni. Ezeket az ügyeket újra kéne indítani, és 1-2 nap alatt lehetne olyan intézkedést hozni, ami egyébként alkalmas arra, hogy mondjuk a vagyont megfogják, hogy mondjuk záruljanak egy bankszámlát, vagy éppen valamilyen biztosítási intézkedést tegyenek egy ingatlanra. Szóval nagyon-nagyon sok mindent lehetne tenni, és állítom én is azt, és erről ebben is egyetértünk, hogy alig várják már nyomozóhatóságnak a tagjai, hogy ezt megtehessék végre.
8: Ákos, te hogy látod?
6: Igen. A bejátszásnak a végén volt a Mészáros csoportnak a közleményéről szó, és ez a kommunikációs szakemberként ez ragadta meg a figyelmemet, hogy ez a másik nagyon nagy horderejű ügy fél éven belül, amikor a nem tudjuk, de hogy is mondjam, aki nagyon gyanús, az így kiáll, hogy ide lőjetek. Az első Semjén Zsolt volt, aki a Zsolti bácsizás közben önként és dalolva fölállt a parlamentbe, és kikérte magának. Senki nem mondta, hogy ő volna Zsolti bácsi. Most pedig Mészáros Lőrinc gondolta azt, hogy elviszi a balhét, úgyhogy a kutya nem szólt hozzá, és azonnal fölállt és jelentkezett, hogy ja, egyébként az enyém a TV2.
8: Magyar Péter erre fölhívta a figyelmet, hogy ezzel áttételesen el lett ismerve.
6: Így van, így van. Tehát, hogy ha úgy nézem, ki nem kényszerített hiba, ha viszont úgy nézem, akkor már pedig én úgy nézem, ha én jól látom, akkor
8: megint csak ki mondja, milyen kontextusban?
6: Így van. Tehát, hogy Mészáros Lőrincnek hirtelen fölé lett a lelki ismerete a munkavállalói felé, ami egy tőkésnek akkor szokott, amikor valamiért szorul a hurok, tehát valamiért a profit veszélybe kerül. Ugye a nagyvállalatok, amikor valami környezetvédelmi ügyben találják meg, akkor szokták, hogy 15 000 munkahely kerül veszélybe. 30 évig hazaszaladtunk a profita, ez a tőke természete, hangsúlyozom, tehát ez teljesen rendben van, csak nagyon vicces látni, ahogy ez így felcsút Kossuth Lajos utca 42-be is hirtelen beköszönt ez a kultúra.
7: Abba egyébként biztos vagyok, hogy a leggyengébb láncem az Mészáros Lőrinc, tehát mert ő tényleg egy stróman, tehát hogy a többi építőipari cég, most nem akarok neveket mondani, azok azért építőipari cégek, és jóba voltak, visszafizettek.
6: Akkor viszont kinek a strómanja? Ha a stróman, akkor ki lehet?
7: Mészáros Lőrinc egyértelműen, hogy Orbán Viktor strómanja. Okay. Ezt mindenki
6: akkor viszont,
7: tudja.
6: Na de akkor az előző blogban azt mondtuk, hogy vagy a szünetben mondtuk, hogy nem kell félteni a Vityát. Most akkor mégis féltsük a Vityát?
8: Orbán Viktorról van szó, és azért én értem, azért egy bizonyos nívóját azért tartsuk meg a beszélgetésnek erre azért. Hát, hogy ne Bece nevén szólítsuk egymást, tehát most ilyetén módon. Még aki pedig nincs itt, az pedig végképp nem, és végezetül pedig, hogy ezeket az állításokat azért végső soron a független magyar igazságszolgáltatásnak kell olyatén módon egyenesbe raknia, akár hatósági eljárás eredményeként, akár magánfeljelentés, vagy az Európai Ügyészségnek a munkálkodása során, nyilván azért egy újságcikkből indultunk ki, a Guardianből, a sajtónak az oknyomozó szerepének a fontosságát, az nem lehet eléggé hangsúlyozni, főleg abban az országban, ahol például a kegyelmi ügyet is egy sajtóorgánum robbantotta ki, mondjuk ki nyugodtan, a 444, de hogy csak tényleg ennyire szerettem volna még így a blokk végén fölhívni a figyelmet, hogy itt bizonyosságot majd a későbbiekben fogunk nyerni bármiről is.
5: Ez biztos, csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy ezek most indulnak újra, vagy először meg ezek az ügyek, hanem számos már elindult, csak megszüntették. Tehát vannak információk, vannak eljárások, vannak lefolytatott bizonyítási eljárások, számos ilyen ügyben. Nem kell a nulláról kezdeni, és ezt Tudom, hogy elmondtam, azért mondom el még egyszer, mert baromi fontos hangsúlyozni, hogy ez így van. Tehát igenis van létjogosultsága annak, hogy 3 nap alatt bizony lehet odáig eljutni, hogy ezekből a vagyonelemekből lefoglalnak.
8: Azért meglátjuk még akkor, hogy egyáltalán mi indul el, meg hogyan, de ez az uniós pénzekre is igaz, és az is egy nagyon-nagyon komoly kérdés, ugyanis erősen ketyeg az óra.
9: Of course we will start working with the government.
10: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Tisza győzelmének másnapján gyors előrelépést sürgetett Brüsszel és Budapest kapcsolatainak helyreállításában. Orbán Anita leendő külügyminiszter a hétvégén arról posztolt, hogy Kármán András, Kapitány István és Melléti Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalnak Brüsszelben az uniós pénzek hazahozataláról. A leendő miniszterelnök most azt is bejelentette, nincs vesztegetni való idő. Szerdán Brüsszelbe utazik, ahol informális egyeztetést folytat majd az Európai Bizottság elnökével az uniós forrásokról. Az uniós pénzekért óriási roham kell, ugyanis augusztus végén több mint 10 milliárd eurónyi, azaz körülbelül 3700 milliárd forintnyi támogatás határideje jár le. A Tisza párt tervei között szerepel, hogy időben lezárják a szükséges jogalkotási és intézményi folyamatokat.
8: Én azt hiszem, ezt az utolsó mondatot érzem nagyon-nagyon fontosnak. Magyar Péter rendszerint 8000 milliárdról beszélt, nevesítsük, ez ugye kicsit több mint 20 milliárd euró, ami összegről beszélünk, és ennek a fele az, aminek a pályázati beadási határideje augusztus 31-én, hogyha jól emlékszem, lejár. Eszméletlen pénz ez a 3700 milliárd forint. Egyes elemzők szerint ez akár 1,5%-os gazdasági növekedést is eredményezhet, ha jól fektetik be. Na de hát az se egy, nem tudom, nem az év végéig lehet ennyit elkölteni.
7: De egyébként ez szerintem nem kell annyit rugózni ezeken a határidőkön. Éppen a mostani HVG-be jelent meg egy cikk, egy szakértő írja le, hogy volt erre példa a helyreállítási alapoknál, a lengyeleknél is, hogy a fejlesztési bankjuk létrehozott egy alapot, és oda betették ezt a pénzt, és onnan hívták le. Azt gondolom, hogy az Európai Unió számára némi rugalmasságot megér.
8: Igen, bár azt beszélik, hogy az hírlik, hogy ezt egyébként az Európai Bizottság utólag egy picit meg is bánt.
7: Igen, mert azért a lengyeleknél más volt a helyzet, nem volt annyira gördülékeny ez a változás. Itt viszont Orbán Viktortól szabadultak meg, aki 16 évig bot volt a küllők között. Én nem gondolom, hogy ezen tökölne az unió. A többit pedig az a 16-18 milliárd forintból talán 2 milliárd veszett el, a többit meg lehet szerezni, bár ott meg ugye utófinanszírozás van, tehát hogy azért én inkább attól óvnék, hogy ez a pénz nem ez a pénz, ez egy lélegzetvételt jelenthet Magyar Péternek, valóban, főleg a szabadabb felhasználású része, ugye nagyon, nagyon szörnyű állapotban van a gazdaság. Ez mindenki tudja, hogy ne kelljen megszorító csomagot bevezetni neki, hanem, vagy ne kelljen kölcsönt fellenni, hanem kapjon egy kis levegőt, illetve azért nem fog ettől beindulni a gazdaság, de azért mégis lehessen valami pénzt szétosztani. Ugyanis a Tisza mellett nagyon sok vállalkozó kötelezte el magát, főleg vidéki vállalkozók, azok, akik az uniós pénzekből éltek, akik megcsinálták végül a járdát, akik leszigetelték az óvodát, nem akik a nagy pénzeket ellopták, és ezek az emberek, és ez a vidéki véleményvezérek és helyi figurák hagyták ott a Fideszt, és ez nagyon-nagyon fontos volt. Tehát őket azért etetni kell, és be kell indítani valahogy ezt a társadalmat, de azért ne gondoljuk azt, hogy ezek az uniós pénzek fogják megoldani a magyar gazdaságnak a problémáját hosszú távon.
8: De azt ugye ne felejtsük el, hogy kommunikációs szempontból sem utolsó dolog, hiszen ez az egyik legfőbb ígérete volt a Tisza pártnak, és szerintem talán az egyik legrégebbi is.
6: Igen, és nekem azt tetszik ebben a hírben is, meg ugye még a választások utáni első nemzetközi sajtótájékoztatót követő napokban, hogy a Tisza azonnal arccal az Európai Unió felé fordult, nem pedig a Kreml felé, amit az előző kormányunk csinált, ami
8: egyébként... Az is jól felfogott politikai érdek is, nyilván. Hát ezt mondta, ki, ezt képviselték, ki, ezt persze, képviselték, úgyhogy persze. Furcsa is lett volna.
6: És ugyanakkor, amit tudni lehet a magyar társadalomról, hogy elkötelezett Európa, az ország európai integráció mellett. Tehát egy gyakorlatilag politikai kockázat nélkül, pénzügyileg, gazdaságilag levezettet, hogy mennyire jó alapokon nyugvó, és nagyon egyszerűen és jól kommunikálható döntés az, hogy az uniós források lehívása az elsődleges gazdaságpolitikai prioritás.
5: Bárki bármit mond, és hozzáteszem, hogy nem vagyok a gazdasághoz nagyon értő ember, talán még kicsit sem, de hogy nem jó állapotban van ma Magyarországon, ezt mindenki nagyon jól tudja. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak érdeke, hogy ez a kormány ez ne bukjon meg, hanem hivatalban maradjon. Érdeke az, hogy egyébként egy olyan kormánya legyen Magyarországnak, akivel szót lehet érteni, aki elkötelezett az uniós felfogás, az uniós normák iránt, aki kinyilvánítja valóban, hogy mi az unióhoz kívánunk tartozni, és nem a vadkelethez. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvetés, és ilyen formán az uniónak érdeke lesz az, hogy ezeket a támogatásokat, ezeket a pénzeket Magyarország megkapja, ezt segíteni fogja. Nyilvánvalóan vannak feltételei, egyikünk sem fogja tudni most ezt taxatíve felsorolni, de valószínűleg vannak gazdasági feltételei, meg vannak, és ez a legfontosabb, mert ezért függesztették fel erre hivatkozásra a jogállamisági feltételrendszere. Na most a jogállamisági feltételrendszert szeretném mondani, hogy nem augusztusig, hanem nyárig teljesíteni lehet, vagy jelentős részét teljesíteni lehet.
8: Magyar Péter utalt is arra, hogy nem javasolja a képviselőknek, hogy ilyen hosszas nyári szünetre készüljenek, mert itt valószínűleg egy óriási törvénykezés.
5: De hát ez egy jogalkotási kérdés valóban. Tehát ehhez nem kell a gazdaságot fejleszteni, ehhez nem kell semmilyen plusz pénzeket becsatornázni, ehhez nem kell struktúrákat átalakítani. A parlamentbe kell, hogy megtörténjen ez a célú jogalkotás, és át kell állni a szeretném mondani az államhatalomnak az ilyen tém való működésre is. Ez megvalósítható viszonylag gyorsan. Annál is inkább, mert egyébként hosszú-hosszú évek óta keletkeznek olyan anyagok, és vannak olyan szakemberek, szakértők, nem csak a Tisza tájékán, hanem azon kívül is, akiknek pontos tervei, elképzelései vannak, ezekből kell meríteni. Hogy lehet ezt visszaállítani? És hogy lehet ezt jogállami működést helyreállítani, mert ez nem csak jogalkotási kérdés, hanem egy felfogásbeli kérdés is. Magyarán szólva ez a feltételrendszer szerintem teljesíthető, és ilyen formán ez az augusztusi határidő a jogállamiság szempontjából messze menőkig tartható.
6: És ha Sólyog Tamás nem ír alá egy törvényt, akkor mi van?
5: Ha Sólyog Tamás nem ír alá egy törvényt, akkor ugye először is várjuk azt meg, hogy lemond vagy nem mond le. Mert szeretném mondani, hogy azért ez egy nagy bölcsesség, hogy a hídon akkor kell átmenni, amikor elértünk a hídhoz, és nem előtte ötletelni. De természetesen azt tudom erre mondani, hogy ha megvan valakinek a kétharmada, akkor kétharmaddal gyakorlatilag bármi elérhető. Nyilván provokatíven mondom, de tulajdonképpen a királyság vagy a tanácsköztársaság is helyreállítható, ahol meg nincs köztársasági elnök.
8: Szóval mondja, egy jogász ismerősöm úgy szokott fogalmazni, hogy azt is bele lehetne írni az alaptörvénybe, hogy a nap nyugaton kell.
5: Így van. Tehát magyarán szólva kétharmaddal minden megoldható. De. Az már, hogy hogyan, az egy technikai kérdés. Persze nem teljesen, mert nyilvánvalóan egy államfő elmozdítása, egy alkotmánybíró elmozdítása azért nemzetközi normákat is tud sérteni, ami viszont nem csak hazai jogalkotási kérdés, de azt tudom mondani, hogy ez egy megugorható probléma. Értem. Az egészen biztos.
8: Viszont visszatérve arra, hogy szerdán egyfajta informális találkozón fog részt venni Magyar Péter Brüsszelben, hiszen ő még ugye hivatalosan még csak nem is miniszterelnök jelölt, hanem a győztes párt lista vezetője. Ettől függetlenül azért az, hogy ott mondjuk miben állapodnak meg, vagy mi az, amit egy tárgyalás utáni sajtótájékoztatón mondanak, azért az szerintem mindenképpen egy jó indikátor lehet a következő időszakra. Szerintetek mi lehet ez a fajta kijelentés, vagy közös bejelentés, ha egyáltalán közös, ami mondjuk, amire ti számítotok?
7: adatom, hogy én nyilván nagyon csodálkoznánk, hogyha valami negatív bejelentés lenne, valószínűleg egymás nyakába fognak borulni. Én inkább azt mondom, hogy nagyon érdekes, ahogyan ezt felvezetted. Valóban Magyar Péter még föl se lett kérve kormányalakításra, és hogy milyen jól csinálja. Basztus, tényleg, tehát hogy mást komolyan se vennének, és azt mondanák, hogy kérem, vagy meg sem merne mozdulni, hiszen hát várjuk meg, amíg hivatalosan fölkérnek, hiszen addig én nem vagyok senki, és gyakorlatilag tényleg miniszterelnökként viselkedik, és tárgyalásokat folytat, akár a minisztereket nevez meg, a határon túli magyarság képviselői eljönnek hozzá, nemzetközi tárgyalásokat folytat, tehát hogy tényleg elképesztő ez, ahogyan beleugrott.
8: Hát ez a cselekvő politikusnak a képét látjuk, ha jól sejtem.
6: Így van, és hát ugye ezekkel a gesztusaival ugye arra a polcra emeli magát, amiről te most beszéltél, és itt viszont az üzenetről szeretnék most beszélni kivételesen, tehát ahogy például a VMS-nek megmondta, hogy oké, nyilván a nemzet részei és testvéreink, és ahogy eddig működtek, az nem mehet tovább.
7: Nem jó.
6: A közmédiában is elmondta, hogy itt én be fogom szüntetni a hírszolgáltatást. Tehát, hogy arról a polcról mond is valamit. Tehát, hogy tartalmat ad a pozícionálásának, tehát nem egy... És nem csak, ugye azt kérdezted, hogy mi lesz majd itt szerdán, a mondás, ezért én mondtad, hogy majd egymás nyakába borulnak, én azt várom, hogy lesz mondás. Tehát egy valószínűleg egy olyan útravalóval jön, illetve haza, amit jogalkotással, közigazgatással, egy programmal.
8: Tehát egyfajta menetrenddel, ha jól értem.
6: Én ezt gondolom, ami kézzel fogható, és egyébként elmondható a magyar embereknek, hogy jó napot kívánok, amit eddig az Orbánék, nekem ez jutott, mint a jogalkotásról, ez jutott eszembe, hogy annyira nem bonyolult, mert egyszer már fölépítettük a jogállamot, tehát most már csak még, másodszor már nem annyira nehéz.
8: No, de az, ami viszont igen, nagyon nehéz, az, hogy beleférni ebbe a rendelkezésünkre álló időbe. Nekünk most nem sikerült pontosan, de azért egy picit igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt voltatok velünk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, de én azt javaslom, hogy ne térjenek még nyugovóra, mert utánunk kezdődik a csat, amelyben érdekes vendégek lesznek, például egy leendő parlamenti képviselő is. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes lesz követni. Nem árulom el, hogy ki, meglepetés. Minden jót, viszontlátást.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Törökország, Indonézia, aztán most szó van arról, hogy Spanyolországban, korábban hallottuk Franciaországot és Ausztráliát, olyan országokat soroltam, ahol korlátozzák a hozzáférést a közösségi média platformokhoz a gyerekek esetében. Van, ahol 18 éves korhatáron, valahol 16, van, ahol 15-14, ezek egészen különbözőek. Koncepciók vannak, és bizonyos helyeken már tapasztalatok is. Ezek mik? Lévai Rihárd közösségi média szakértőt köszöntöm, szervusz, örülök, hogy eljöttél hozzánk.
2: Jó reggelt.
1: Mit tudunk egyelőre mérni, és mi az, amit látunk ezekből az eredményekből?
2: Leginkább Ausztráliából vannak most már azért konkrétumok, ugye ott tavaly decemberében vezették be a korlátozást, és azt látni, hogy azért ez nem hozta meg talán azt a sikert, legalábbis ez a közel fél év, amire így számítottunk volna, hiszen ott közel 5 millió fiatalkorút tiltottak ki a különböző közösségi média platformokról, és mégis azt mutatják a tapasztalatok, hogy egy jelentős részük azért, a nagyjából a 3/4 azért valamilyen módon hozzáfér továbbra is a közösségi médiához, VPN-en keresztül, szülői profilokon keresztül, úgyhogy egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyi létjogosultságuk van ezeknek a korlátozásoknak, mert nyilván szükség az van arra, hogy valamilyen módon a fiatalokat is, és hát akár az idősebbeket is megvédjük a közösségi médiának a negatív hatásaitól, de hát ennek nagyon sok olyan pozitív hatása van, és nagyon sok olyan beékelődése van ennek a mindennapi életünkbe, hogy azért ebből csak úgy kirekeszteni egy generációt, az nem biztos, hogy technikailag egyszerű, és nem biztos, hogy egyéb szempontok szerint célszerű.
1: Akkor, amikor a mesterséges intelligencia már tartott, hogy a telefon saját kameráján beazonosítsa azt, hogy bárminek maszkírozza magát valaki, tehát hogyha én megpróbálnám Spéter Erzsébetre sminkelni magamat, akkor is kiszűrné, hogy férfi vagyok és 48 éves. Ezek csak fejlődni fognak, ezek a módszerek, ezek nem teszik lehetővé azt, hogy jobban menjen a szűrés?
2: Valamilyen módon lehetővé teszik, de az egy dolog, hogy ki tudják őket szűrni, azért egyrészt ezek is tévednek, lehet, hogy csak 10%, de hát az is több százezer felhasználót jelent mondjuk csak Ausztráliában és a világ minden országában, ahol mondjuk ilyen technikai alapú beazonosítás van, ott ezek elő tudnak kerülni, és nem ez az egyetlen módszer egyébként, hiszen...
1: Persze ez felvet egészen más kérdéseket is, amik meg szintén problémások lehetnek.
2: Így van, lehetne itt különböző...
1: Gép azonosít engem.
2: Így van, de lehetne is személyi okmányok alapján azonosítani, ugye fölmerült Európában egy olyan kezdeményezés is, hogy egy ilyen nem ismeret alapon, tehát valami központi rendszerhez csatlakoznak, és ott csak annyit kapnak, hogy hozzáférhet, nem férhet, tehát több ilyen van, de ettől függetlenül, hogyha a platform így ki is tud tiltani. De közben VPN-eken keresztül más ország felhasználóként jelentkezik be valaki, vagy a szülők azt mondják, hogy tessék, itt az én profilom, használd ezt. Szóval nagyon sok olyan módszer van, amivel ezt részben azért ki lehet cselezni, és sokszor nem is az a cél egyébként ilyenkor, hogy egy ilyen hatalmas nagy várfalat adjanak az emberek, illetve hát a felhasználók elé, hogy ne tudjanak semmiképpen átmenni, hanem egy ilyen surlódás legyen, hogy nehezebb hozzáférés és kényelmetlenebb hozzáféréssel ne olyan gyakran tudjanak hozzáférni, ritkábban a nehézség miatt kevesebb intenzitással, ez is a célja sokszor ezeknek.
1: Szűrést, az életkor ellenőrzést azt a szabályozónak kell megtennie? Mi volna kívánatos? Tehát az, hogy a szabályozó egy adott ország, vagy az Európai Unió kidolgoz olyan protokollokat, amelyeknek meg kell, hogy feleljen a platformnak az üzemeltetője, vagy a tulajdonosa, vagy pedig várjuk meleg szeretettel azokat a megoldásokat, amiket ők tudnak nyújtani, és majd mi azok közül választunk.
2: Többfajta módszer van. A szabályozó általában azt mondja, hogy 15 év, 14, 16 év, vagy akár különböző életkorokhoz másfajta hozzáférések, és általában ezt a platformokra bízzák, hogy ezt oldjátok meg, innentől a ti dolgotok. Nyilván ez nekik egy plusz költséget, plusz feladatot jelent, de ezt a platformokra hárítják általában.
1: A döntéshozó lefejleszt egy alkalmazást mondjuk életkor ellenőrzésre, és aztán utána az a feladata a platform üzemeltetőjének, hogy azt beépítse.
2: Ez is szóba került, ahogy ezt említettem, Európában van egy ilyen megközelítés, hogy egy ilyen központi rendszerhez tudnának a platformok hozzáférni, és ott tulajdonképpen nem személyes információkat kapnának vissza a felhasználóktól, csak annyit, hogy hozzáférhet vagy nem férhet hozzá. Ilyenkor nyilván ez magára a döntéshozóra jelent egy nagyobb terhet. Nem ezek vannak most általában bevezetés alatt, hanem ahogy Ausztráliában is a platformokra bízzák ezt.
1: Azon esetekben, ahol sikerül a szűrést végrehajtani, ott van-e már valamilyen mérhető hatása? Azok a 14 évesek, akik nem lógnak folyamatosan a közösségi médiában.
2: kevés igazán mérhető hatás van. Egyrésztről kevés idő telt el. Tehát egyrészt azt látni, hogy azért 100%-ban nem sikerült kitiltani a fiatalokat. Másrésztről pedig azok az ilyen egyéb problémás helyzetek, az életkorukból, sajátosságból fakadó zaklatások az online térbe, vagy akár a valódi térbe, támadások. Tehát ezek a negatív hatásokról még kevés információ van, de jelen pillanatban érdemben még nem csökkentek, annyira biztos nem, hogy most így azt mondanánk, hogy most akkor az online zaklatások egy az egybe megszűntek volna. Ehhez talán még az idő is kevés, tehát itt azért hosszabb időnek kell vélhetőleg eltelnie, de ez még egy folyamat, aminek az elején vagyunk.
1: Miközben az alapcél, hogy a gyerek kevesebbet lógjon a közösségi média oldalakon, az szerintem annak, akinek van gyereke, érzi, hogy ez miért volna fontos. Másfelől ott van az ő életük, amely életüknek egy nagyon jelentős része már ezeken a platformokon szerveződik. A szociális hálójuk, az, hogy megbeszélik egymással, akár a személyes találkozót, vagy pedig ott bonyolítanak le egymással különböző interakciókat. Ezeket ugye kivesszük az ő életükből, hogy nem váltnak frusztráltá? Nem érzik azt, hogy hirtelen egy légüres térben találták magukat?
2: Abszolút ez egy abszolút negatív következmény. Egyrészt ilyen szempontból is, hogyha most eddig használták, és most őket elszakítják, akkor az a társadalom kapcsolatukra is nehézséget tud jelenteni. Tehát éppen ezért az összes platform egységes tiltása az biztos, hogy problémás, hiszen más az, amikor egy ilyen publikus feedekből kapok információkat, ahol algoritmusok döntik el, hogy én mit lássak, vagy más az, amikor zárt csoportokba az osztálytársaimmal, a munkatársaimmal tartom a kapcsolatot, tehát ez egészen másfajta megközelítés alá kellene, hogy essen. Jelen pillanatban ilyenről azért nem nagyon tudunk, de illetve egyről mégiscsak, hiszen Kanada, akik leginkább mostanában próbálják ezt bevezetni, vagy tervezik, hogy lesz valami hasonló, ugye az AI chatbotok azok, amik itt szóba kerültek, de hogy eltérő módon, és lehet probléma ez valóban az ő saját életükkel kapcsolatban is, de hát a milyenkel is az lenne egyébként, ha azt mondanák, hogy mostantól te nem Facebookozhatsz, nem Instagramozhatsz, stb., akkor ez nekünk is problémát jelentene.
1: Lévai Richárd közösségi média szakértőnek köszönöm, örülök, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, amelyek kísértek bennünket kora reggel óta. Anitával holnap újra várjuk majd önöket, addig is szép napot mindenkinek.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.